Arias az, aki tovább tette, majd jobbra a másik Ariashoz, aki begurít. Kicsikét társa mögé ment a labda, az ötösön gurult végig a játékszer, aztán a portugál védők tisztáztak. A közönség pedig időnként fütyül. Vannak azért a nézőtéren portugál szurkolók is, de többnyire azért kolumbiai szurkolók vannak. A találkozó játékvezetője pedig egy kicsikét szerepelget. Nem engedi elvégezni a bedobást, gondolom a parszobával egyeztetett valamiről. De úgy tűnik, hogy olyan túlzottan nagy dolog nem történhetett, hiszen a varszobából nem akartak beleszólni ebbe a találkozóba, úgyhogy már bedobással jöhetett a kolumbiai csapat, aztán most már a bedobás joga átkerült Portugáliához. A találkozó 35. percénél tartunk. Igazából eddig csak kolumbiai helyzeteket tudtunk feljegyezni, illetve volt a bizonyos Ronaldo féle nagyon távoli szabadrugás, amely egészen a kapu közepében ment. Vargasnak igazából meg se kellett mozdulnia se jobbra, se balra, még csak 20 centit sem. Egész egyszerűen csak magához kellett ölelni a labdát, ami persze elmondani nagyon könnyű, hogy egy Ronaldo szabadrugás valaki csak úgy megfog, azért nyilván ezért minimum egy Vargas szintű kapus kell, aki ezt magabiztosan meg tudja fogni. Ismételten a kolumbiaiak birtokolják a labdát. Az egyik belső védőjük Sanchez az, aki hátra gurította Vargashoz, majd Sanchez visszakapta a labdát. Ezt már egy sorral előrébb Rodriguez, aztán Rodriguez visszatett a Sancheznek. Sanchez teszi társának, Dukuminak, mármint belső védő társának, aztán végre előre rúgták a kolumbiaiak a labdát. És bedobás a portugál térfélnek nagyjából a közepén, egészen pontosan a kispadok elől következik el ez a bedobás. És ismételten hátra kerül a kolumbiai kapushoz, Vargashoz a labda. Vargas kigurítja Sancheznek. Sanchez hosszan egy nagyjából 55-60 méteres paszt lő előre, és szabálytalanság a portugál térfén közepén. Aki elkövette, az Veiga volt, és Cordoba a szenvedő fél, aki földre kerül. Hát nem történt azért húzottan súlyos szabálytalanság, Veiga egy kicsit hátulról meglöpte Cordobát, nincs is semmi gond. Nagyjából 40 méterre a kaputól, mármint a portugál kaputól Rodriguez végezhet el szabadrugást. Rodriguez legurította, aztán kigurítja Santiago Arias-hez, ő visszagurítja egy lyukra futtatás Jon Arias-tól, ő beadja a labdát, azonban ott csak poszta kapus volt, meg volt még rajta kívül 4-5 bordómezes portugál, úgyhogy miután sárga mezes nem érkezett, így nem volt esély a gólszerzésre. Néhány esélye volt a gólszerzésre a kolumbiai csapatnak. Kicsit aktívabb továbbra is a kolumbiai gárda, elmondható ez, amikor a 37. perc végénél tartunk. De ez tisztán látszik, hogy Kolumbiának azért ez a mérkőzés alakulás eddig tökéletesen megfelel. Most bal oldalul egy ívelés, két társ is érkezett középen, azonban mindkettő fölött elment a labda. Így aztán Nuno Mendes hozhatna már egy portugál támadást. Nuno Mendes levágott a labdával egy 15 méteres sprintet, aztán saját kérésére lelassította ezt a sprintet. Viszont mégis jöhetnek a portugálok. Öten is jönnek, öt védőre. Jobbról a beívelés bal lábbal, előnyösebb helyzetben a védők, azonban 23-24 méterről egy lövést megpróbált kapura tűzni Vitinha, beleblokkoltak továbbra is a portugálok támadásban, egy ívelés Vargas kapuja elé, és hasonló a szituáció, mint egy perccel ezelőtt a másik kapunál, hogy támadó játékos nem nagyon volt az ötösön belül védekező játékos, illetve természetszerűleg kapus viszont igen, így aztán ennek sem lehet más vége, mint kirugás. Vagyis marad a 0-0-ás állás, a másik mérkőzésen pedig Üzbegisztán 1-0-ra vezet Kongó ellen. Ez ugye válasz jelenti, hogyha itt pont osztozkodás van, akkor Kolumbia 7 ponttal végezne, Portugália 5 ponttal végezne.

0: 39. percben. Vitinha teszi szélre a labdát, ő itt középen Bruno Fernandeshez, Ronaldo visszagurítja Nuno Mendesnek, kikerül labda bal oldalra, most beszorítják a kolumbiaiakat a saját 16-osukon belőle, majd egy lövés! És Ruben Nevesnek az ágyudása nagyjából egy a 25-26 méterről ment, és elment a kapu jobb oldala mellett, és Ruben Neves azon dolgozik, hogy megegye a játékvezetőt, egyébként teljesen igaza van, mert valóban azért ment mellé a lövés, mert az egyik kolumbiai játékoson megpattant, tehát teljesen igaza van, hogy szögletrugással kellene, hogy jöjjön Portugália csapata, és még egyszer mondom, egy perccel ezelőtt megtörtént az első komolyabb helyzet, talán maga sem tudja Bruno Fernandes, hogy hogy keveredett oda a kolumbiai kapu elé, minden esetben teljesen egyedül volt, ráfordult, azonban 7 méterről nem tudott sarkat találni, így aztán Vargas nagy bravúrral védett, most már láthattunk, tehát Costa bravúr után Vargas bravúrt is, ott azonban még nem láthattunk, és erre egyre fogy az idő az első játékrészben, hiszen már a 41. percnél tartunk. Kicsit idegesek a játékosok, néha nem teljesen elégedettek a játékvezető ténykedésével. Az előbb egészen biztos, hogy szögletet kellett volna ítélni, de hát többször elmondtuk már itt az elmúlt hetek során, hogy egészen furcsán találták ki ennek a szögletnek a visszanézési lehetőségét, vagyis hogyha a játékvezető szögletet ítél, de nem volt az, akkor el lehet venni a szögletet, viszont megítélni nem lehet. Jönnek a portugálok, ezúttal Bruno Fernandes ívelte a labdát balról, aki az előbb az ötösön belül ott találta magát a kapu előtt, most ívelt, most pedig éppen mutogat Bruno Fernandes a játékvezetőnek, az elég komoly metakommunikációt folytat itt az elmúlt percek során, aztán Nuno Mendes lesz az, aki bedobással hozhatja játékba a labdát balról, a kolumbiai térfél közepéről bedobja a 16-oson belőle, egy szép átvédet követően helyzet, João Félix gyönyörűen vette át a bedobást követően a labdát mellel, és azzal a bizonyos labdaátvétellel már helyzetbe is hozta magát, a kapu irányába, pontosabban balról középre vette át a labdát, és ráfordult, azonban egy kicsivel a kapu fölé lőtt, és azt hiszem, hogy akik a portugáloknak szurkolnak, azok örömmel látják, hogy azért az elmúlt 3-4 percben Portugália elkezdte a mérkőzést.
1: Igen, Bruno Fernandesnek az előbb 3 perccel ezelőtt óriási helyzete volt, de ez kellett a kolumbiai védő hibája, hogy a laposan belőtt labda jobbról elvétette. Bruno Fernandesnek arra is volt ideje, hogy átvegye. 8 méterről lövését Vargas óriási bravúrral védte. És valóban éledeznek a portugálok. Eddig 40 percig jobbak voltak a kolumbiaiak, most volt 2 portugál lehetőség.
0: A 43. perc kezdődik el ebben a percben, és akkor vissza ér a mérkőzés abban a mederbe, amelyben folyt 38-40 percig. Vagyis a kolumbiaiak adogattak, a kolumbiaiak labdázgatnak, ezúttal a saját térfölükön próbálják kicsábítani a portugálokat, és ez valamilyen szinten sikerül is, mert 5 portugál játékos is átlép a kolumbiai térfélre, és próbálja a kolumbiai labda kihozatalt meggátolni. Aztán kicsikét visszavonják a védekezésüket, a letámadásukat a portugálok, így aztán kolumbiaiak már át tudnak menni az ellenfél térfelére, aztán mégiscsak visszagurítják a saját térfelükre a labdát, hát tudás azt állítani, hogy hatalmas vehemenciával támadnának, most éppen Luis Diaz vezeti keresztbe a labdát, majd sarokkal teszi tovább, most már távolság csak 26 méter, lövés nincs, egy jobbra kitett labdát Arias teszi be, a 16-os vonalán pedig egy cser, egy lövés, a cser ballal, a lövés jobbal, és jobb lábbal léptek bele a portugálok, a védekezők, vagyis nem tudott eljutni a labda a kapuig. Egyébként sem volt erős lövés, de nem sikerült eljuttatni a kapuig, Neto pedig ellöki a szabadrugást elvégezni kívánó kolumbiait, vagyis a kolumbiaiak jöhetnek ismételten szabadrugással. Egy éles passz, amelyet nem sikerült átvennie Luis Diaznak, pedig ha Luis Diaz átvette volna nagyjából 22-23 méter a kaputól, akkor akár kapu irányába is törhetett volna vele. Így aztán a portugálok jöhetnek jobb oldalról,

0: leütközik João Cancelót, Ronaldo pedig a földre kerül. Ronaldónak volt egy szabadrugása, de igazából sokat nem tett hozzá eddig ehhez a mérkőzéshez. Portugálok viszont szabadrugással jöhetnek, most lépnek át a kolumbiai térfélre. Bal oldalon próbálkoznak és próbálnak felfejlődni. Nuno Mendes próbál egy cselt csinálni, bal oldalon sikerült is, tovább tette João Félixnek. João Félixet azonban megszabadítják a labdától. A kolumbiaiak szerettek volna a támadást vezetni, de ez viszonylag hamar elhalt. Aztán sikerül Ion Ariasnak labdát szerezni. Ion Arias a 16-oson belül társat keres magának, visszagurítja 20 méterről pont a lövés. Jó volt az érkező, egészen szabadon érkezett Puerta, és pont a félkörívről, vagyis egészen pontosan 20 méterről célozta meg a portugál kaput. Nem okozhatott gondot, és már fordulnak a portugálok. Hárman jöttek, négy védőre, azonban ismételten érvényesült a labdarúgás alapigazsága, hogy emberen nem lehet keresztül vinni a labdát, ez soha nem szokott sikerülni. Portugál játékos is felsült ezzel a kísérlete, így aztán már bal oldalon támadhattak a kolumbiai csapatnak a játékosai. Egy lövés, nem túl nagy meggyőződéssel, Luis Diaz volt, aki balról, jobb lábbal a kapu jobb oldala mellett lőtte a labdát. Aztán ingatja a fejét, és 3 perc hosszabbításból egy már eltelt, vagyis a 46. perc vége fele tartunk. Igen, az égért a világon semmi oka nincs a játékvezetőnek, hogy a reklám, illetve ivószünet 3 percen kívül felszámoljon bármilyen időt is, bármilyen hosszabbítást is eszközölni itt az első játékrész végén, miközben pillantás a másik meccsre. 1-0 arányban vezet Üzbegisztán csapata. Történelmi győzelem lenne, üzbégek ugyebár abszolút újoncok itt a VB-n. Még egyszer mondom, 1990-ig nekik országuk sem volt, hiszen a nagy Oroszország kovácsolta, Frigyinek voltak a részesei, miközben jönnek a portugálok a 16-os előtt, Vitinha, balról középre gulit, Ronaldo bal lábbal rádől. Ronaldóra azért nagyon vigyáznak, és Rodriguez révén a kolumbiaiak támadhatnának is. Rodriguez a földön, előnyszabály, vagyis megy tovább a játék. Jobb oldalon Córdoba révén próbálkoznak, egészen szabadon kapja meg Sánchez a labdát a portugál térfél közepén. A portugálok bal oldalról próbálkoznak, felállt a 4-es védőfala. Kolumbiaiak próbálkoznak, és kolumbiai lövés! Egészen jó kis próbálkozás volt. Rodriguez-től 21-22 méterről célozta meg a portugál kapunak a jobb alsó sarkát, Costa kiütötte. A labdát is pedig a portugálok, sokkal gyorsabb a portugál játékos, mint a kolumbiai védő, csak éppen nincsen társa, aztán érkezik Ronaldo. De Ronaldo lábáról lelopja a labdát Sánchez, aki az egész félidőben nagyon-nagyon figyelt a portugál világsztárra, akinek most már tényleg valószínűleg az utolsó világbajnoksága ez, már ezt mondtuk 4 évvel ezelőtt is. Most Luis Diaz révén bal oldalról a kolumbiaiak, Luis Diaz kéri vissza a labdát, de nem ő kapja. 16-os baloldali sarkánál próbálkoznak a kolumbiaiak, a játékvezető pedig megunta ezt a játékrészt, és ahogy ígérte, valóban csak 3 percet hosszabbított, így aztán 48 percig tartott ez a játékrész. Azt hiszem, hogy talán a világbajnokság során nem is volt még 48 perces, vagyis ilyen rövid félidő. Olyan viszont már volt többször is itt az idei világbajnokságon, hogy egy játékrészben nem láttunk gólt, hát ez történik ezúttal is, pontosabban ez történt ezúttal is, amikor a FIFA világranglistán 13. Kolumbia játszik, a FIFA ranglista 5-je Portugáliával. Az első játékrészben nem volt gól, vagyis 0-0-ról folytatjuk ezt a játékrészt, a másik találkozón pedig Üzbegisztán továbbra is 1-0-ra vezet Kongó ellen. Egy kis zene, egy kis lazítás, aztán amint visszatérnek a csapatok Atlantában is, meg Miami-ban is, Folytatjuk a közvetítést itt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Bent van! Megvan!
1: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Ajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nem...

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatódik a Kolumbia. Portugália találkozó a utolsó forduló, vagy az utolsó fordulóban. Kácsoportban. 0-0-ról folytatódik a találkozó, egyébként kivonuláskor kedélyesen beszélgetett Cristiano Ronaldo, illetve James Rodriguez. Azt hiszem sokat találkoztak ők annak idején a pályán. 0-0-ra állt át a két csapat, egyébként két cserét is eszközölt a portugál szakvezetés, João Cancelo és Ruben Neves helyére érkeztek új játékosok. Mindjárt mondom pontosan, hogy kicsodák a Manchester United-től Dalot védőként, illetve a másik Neves, aki bejött csereként, úgyhogy két helyen változtatott, tehát a portugál kapitány. Hát bizony a portugália válogatottjának fontos lenne ezt a mérkőzést megnyerni, mert döntetlen esetén Kolumbia lesz a csoport első, és mint említettem korábban is, a csoport elsőnek azért könnyebb dolga lesz a folytatásban. A kolumbiaiak pedig próbálkoznak a baloldalon. Luis Neves gurította vissza a labdát Puertohoz. Puerto teszi középre, körbeadogatják a portugálok kapuját, vagyis úgy kezdődik a második játékrész is, ahogy az első játékrésznek a nagy része zajlott. Most pedig egy ukrafuttatási kísérlet, amelyet követően a portugálok lefülelik a labdát egészen pontosan. Az egyik portugál védő, és aztán földre küldték. Így aztán szabadrugással jöhet a portugál válogatott. Említettem már korábban, hogy a két cserét, ugye João Neves, a másik, aki érkezett a pályára a portugál válogatottba, a Ruben Neves helyére, vagyis csak vezetéknevet kell cserélni, hogyha valaki felírja a portugál csapatok az összeállítását. Na hát meglátjuk, hogy fog pörögni, hogy fog változni a második játékrész. Egyébként húzottan sok kapura lövés nem volt. Voltak helyzetek azért az első játékrészben, próbálkoztak mind a két oldalon. Több volt a kolumbiai lehetőség, de aztán az első félidő hajrájában 3 percen belül több portugál gólszerzési lehetőséget is feljegyezhettünk, pontosabban elkönyvelhettünk. Most pedig a kolumbiaiak próbálkoznak, és a kolumbiaiak láván folyik a labda. Luis Diaz bal oldalról tette középre James Rodriguezhez, visszakapja a labdát, aztán ő kigurítja ismételt Luis Diazhoz, mint James Rodriguez, mint Luis Diaz játszottak a Bayern Münchenben, pontosabban Luis Diaz jelenleg is ott játszik, James Rodriguez pedig egy rövidebb időt töltött kölcsönben a Bayernnél Jon Arias a labdával. Húzottan nem igyekszenek a kolumbiaiak a portugál kapu irányába. Tökéletes nekik ez a döntetlen. Igen, a kolumbiaiakra azért megszokhattuk, hogyha nincs a torkukon a kés, akkor azért túlzottan nagy offenzívát nem folytatnak. Most azért Bruno Fernandes megszerezte a labdát. Majd 3 játékos is a földre kerül, 2 portugál. Kolumbiai gyorsan felugrott, a 2 portugál pedig még a földön ülve egy kicsikét magyaráz. João Félix volt az, aki próbálta elmagyarázni a játékvezetőnek, hogy vele szemben egy nagyon-nagyon komoly méltánytalanság történt, és miközben próbálta összeszedni magát, Bruno Fernandes is mellé repült, szintén egy szabálytalanságot követően, úgyhogy a portugálok hozhatják a labdát a találkozó 50. percében. A csereként Beat Dalot az, aki tovább tette a labdát, majd átkerül az a bal oldalra, bal oldalon próbálkoznak a portugálok. Ronaldo ezúttal a bal oldalon, nagyon könnyen választják ki a labdától, és már jöhetnek a kolumbiaiak, két szép cselt követően már átlépnek a kolumbiaiak a portugál térfélre. A játékos a földön, a játékvezető mutatja, hogy szabálytalanság nem történt, úgyhogy mehet minden tovább, vagyis a portugálok vezethetik a támadásukat, bal oldalon próbálkoznak a portugálok, miközben a kolumbiai védelem visszazár. Négyen vonalban védekeznek, négyen pedig előttük. Most jobbról próbálkozik a csereként beállt Daló, a Manchester United játékosa. Nétóhoz kerül a labda jobbra, aztán Veiga teszi balra a labdát, fogást keresnek egymáson a felek, próbálkoznak lyukra futással, esetleg átlövéssel. Na most talán egy átlövés nem volt átlövés, kerül a labda inkább jobbra, Nétó, aztán egy ívelés, majd egy fejes. Ruben Dias volt az, aki a kapu elé ívelt a labdát, és João Félix volt, aki fejelt. A João Félix jelenti talán Bruno Fernandes mellett a legtöbb veszélyt a kolumbiai kapura. Próbálkoznak a portugálok, de még egyszer mondom, a labdabirtoklás általában a kolumbiai oldalra billen, vagyis a kolumbiaiaknál van többet a labda. Portugálok próbálkoznak helyzeteket kialakítani. Most éppen kolumbiaiak a saját térfelükön adogatnak. Portugál védelem felállt, viszont a kolumbiaiak is felállnak a portugálokkal szemben. A különbség az, hogy a kolumbiaiaknál labda is van. Egyébként a kapu felületére érkező labdák száma 3-2 Kolumbia javára, a gólok száma pedig 0-0. Volt egy-egy bravúrja az első játék részben mindkét kapusnak, a portugál Costának, illetve a kolumbiai Vargasnak is, de egyiknél se kiáltottunk fel, hogy na hát ez egy 1000%-os zicser, ez hatalmas bravúr volt, de azért nem mondhatnám azt, hogy bármelyik oldalon is levegőben lógna a vezető gól. Még egyszer mondom, ha így alakul az állás, igazából a kolumbiaiaknak jó, hiszen ők döntetlennel is meg tudják nyerni a csoportjukat. A másik találkozón Üzbegisztán 1-0 arányban vezet a kongói DK ellen. A kongói csapat ezt sajnálhatja, hogyha kikap, mert hatalmas lehetőséghez jut, miközben egy kolumbiai próbálkozás, nem sikerült kapura törni, aztán egészen egyszerűen elválasztják a labdát a kolumbiai játékos, majd sikerül visszaszerezni, úgyhogy dél-amerikaiak próbálkoznak ezúttal jobb oldalon. Elképesztő, egyszerűen elment a játékos lába alatt a labda, néha úgy érzem, mintha alnának a játékosok, pedig Miami-ban még csak 3-4-9 van este. Na most jönnek a portugálok, hárman jönnek két védőre, a passz pedig egészen gyatra. Egészen meglepő, Laci, ez az első néhány perc a második játék részben.
4: A portugáloknak ez a legnagyobb erénye, hogyha 3-3-3-2 ellen rá tudnak gyorsítani egy kontra után. Itt ez most megtörtént, és ezen a szinten nem megszokott tőlük, hogy 3-2 szituációban elpasszolták a labdát. Óriási lehetőség lett volna benne.
3: A második játékrésznél tartunk a találkozó 54. percében, és ismételten az következik be, amit másokat láttunk az elmúlt percek során. A kolumbiaiak adogatnak, a portugálok felállnak, igazából az mozog, akinél a labda van, sőt néha az sem. Hát jelenleg láttunk a pályán 22, de legalábbis 21 álló játékost. Tényleg úgy játszogattak, mintha mindenkinek tökéletes lenne ez a 0-0. Hát láttunk egy-két mérkőzést itt a csoportkör utolsó fordulójában, amikor egy döntetlen mindkét csapatnak jó volt. Itt most a portugáloknak nem lenne jó. Mégis a kolumbiaiak próbálkoznak, Luis Diaz bal oldalról visszagurítja a labdát, már a 16-oson belül próbálja Machado átvenni azt, majd Machado kicserezi magát a 16-oson kívülről. Lerma lövése 18-ról, és Costának ütni kell a labdát, fogni nem merte, és azt hiszem jól is döntött, hogy ütötte a labdát, miközben João Félix próbál egy futóversenyt megnyerni Sánchezzel szemben. Sánchez volt, aki megnyerte a futóversenyt, úgyhogy ismételten jöhetnek a kolumbiaiak. Most lépnek át a portugál térfélre, bal oldalra kerül ki a labda Luis Diazhoz. Luis Diaz visszakurítja a labdát. Portugálok már vidáman visszazálltak, most nagyjából olyan 25-30 méterre a portugál kaputól adogatnak a kolumbiaiak. Huerto teszi középre, innen akár lőni is lehet, de lő is is! De Jon Arias próbálkozása után nyugodtan azt is mondhatjuk, hogy feladta a labdát Costának, mert azért ez akkora gondot nem okozott. Érdekes volt egyébként Diaznak a próbálkozása, gyakorlatilag nekifutás nélkül helyből erőben lőtte, nem ívelte, de ráadásul még a kapu közepébe is ment a labda, úgyhogy sok esély nem volt rá. Costának ez nem okozhatott gondot, a portugálok pedig adogatnak a saját térfelükön, amikor most már több mint 10 perc eltelik a második játék részből. Egyszer nem értem, egyébként a portugálok miért nem erőltetik azt, hogy gólt szereznek. Lehet, hogy úgy vannak vele, hogy végülis lesz majd egyszer egy támadásuk, amelyet góllal fejeznek be, és akkor ezzel megszerzik a csoport elsőséget. Hát azt nem lehetne állítani, hogy óriási vehemenciál küzdenek, de hát emlékeztetünk rá, hogy amikor Európa-bajnokságot nyertek 2016-ban, ott sem nyertek mérkőzéseket, hanem döntetlenekkel mentek el egész az Európa-bajnoki címig, és ott sem lehetett azt mondani, hogy valami lehengerlő támadó futballt mutattak volna be. Most például a portugálok adogattak a kolumbiai térfélen, húzottan nagy vehemenciát nem mutattak, hát tényleg lehet úgy vannak vele, hogy egyszer majd csak pillan egyet Ronaldo, vagy Bruno Fernandes, vagy João Félix, és akkor ezzel el is dől a mérkőzés. Most bal oldalról próbálkoznak a portugálok, miközben az ekvádori közönség fütyül, majd egy lövésbe belelépett Sanchez, úgyhogy megszerzik Santiago Arias révén a kolumbiaiak. Most a portugáliak magasan letámadnak, úgyhogy előre kell vágni a labdát. Két kolumbiai támadó is van elől, és a két kolumbiai támadó elől megszerzi a három portugál védő a labdát. Ruben Dias az, aki végül is kiteszi balra a labdát. Megáll a portugál támadás, egészen pontosan a felező vonalnál. A felező vonaltól próbálják felépíteni a támadást. 2016-os Európa bajnok csapat játékosai Neto teszi vissza a labdát. Állva várja mindenki. Próbálnak felállni. João Neves tette tovább a labdát. És odáig, addig adogatgattak az ellenfél térfelén a portugálok, amíg hátra került a labda egészen Costához. Most előre lőtte a labdát Ruben Dias. Ruben Dias és Veiga ugyebár a két belső védője a portugál válogatottnak. Most már a kolumbiai térfél közepén voltak, de aztán visszakerül Ruben Diashoz a labda. Ruben Dias jobbra fordítja Netohoz. Neto visszagurítja a térfél közepén. Ismételten portugál lábakon Veiga balra teszi ki, szabadon lévő társat talál João Félix szemében. João Félix beíveri a labdát. Veszélyhelyzet nem volt. Ugyan középen érkezett társ, de simán megfogta a labdát Vargas. Ez a mérkőzésen természetesen Infantino elnök ott van, ő szerintem Guinness rekordot szeretne felállítani, hogy annyi mérkőzésen legyen ott, amennyit csak tud. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez fog neki sikerülni, hiszen ezen a világbajnokságon 72 plusz 32 mérkőzést vívnak, vagyis 104 találkozót, ha jó logisztikával működik, akkor 65-70 meccsen ott lehet, és miután soha nem rendeztek 65-70 meccsnél többet világbajnokságon, így egészen biztos, hogy be fog kerülni a Guinness rekordok könyvébe. Hát aztán ez a 48 csapatos VB is, de a portugáloknak volt egy helyzet, már ott vannak a 16-osok mellé, és Ronaldo megkapja a labdát, leválik az őrzőjéről, lesen. Talán önök is hallották a sípszót. Ronaldo levált, de csak azért ott leválni, mert lényegesen közelebb volt az alapvonalhoz, mint a leghátul helyezkedő védő. Így aztán lesállás miatt a játékvezető megállítja a portugál támadást. Igen, három védő között kapta meg a labdát Ronaldo, de legalább egy méterrel volt közelebb az alapvonalhoz, mint a leghátul helyezkedő védekező mezőnyjátékos, így aztán már minden, ami ezt követően történt, érvénytelen volt. Egyébként elég udított a labdát, és Córdoba és Lerman számára véget ér ez a találkozó a kolumbiai oldalon, és Suárez, illetve Rios érkezik, tehát Suárez és Rios, Suárez 25-össel, és Rios a másik játékos, aki bejön, úgyhogy kettős cserét könyvelhetünk el a kolumbiaiak oldalán is. Találkozó 60. percében történt meg ez a bizonyos kettős csere, én meg közben elkönyvelem magamnak, hogy Rioszt a folytatásban hanyas számú mezben láthatjuk, mert szeretnék feltétlenül önöknek elmondani, el is írom magamnak, hogy 6-os mezben érkezett a pályára Riosz, és őt láthatjuk a folytatásban, és ha még egyszer, hogyha nem mondtam volna, Lerma, illetve Córdoba helyére érkezik, a két játékos pedig a listámról lehúzom, úgyhogy két-két cserét láthattunk mind a két oldalon, a szünetben változtattak kettőt a portugálok, most pedig változtatnak kettőt a kolumbiaiak, és véletlen a játék képe is majd ettől változatosabb lesz, biztos élénkebb lesz, mert így magyar idő szerint 3 óra 5 néhány perccel, hogyha így folytatják a játékot a fiúk, akkor szerintem Vukovics Lászlóval, mint előbb-utóbb el fogunk aludni, és akkor önök nem fogják hallani ezt, egyébként nem izgalmas találkozott. Kolumbia próbálkozik a jobb oldali visszagurított labda, és volt érkező középen, nagyon-nagyon jól jött, a csereként beállt Rios. Igen, Laci, ez érdekes dolog, ez a világbajnokságon nagyon-nagyon nagy szerepet kapnak a csereként beállt játékosok, rengeteg kapott főszerepet, Rios is első labda érintéséből gólt szerezhetett volna.
4: Igen, egy csapat erejét az mutatja, hogy a kispadról milyen minőségi játékosokat tud behozni. Bruno Fernandes helyzetén kívül ez volt a mérkőzés legnagyobb helyzete. Most a kolumbiaiak előtt egy gyönyörű támadás, jobb oldalt mögé kerülés, beadás, laposan érkezett rá a cserejátékos, és közvetlen közelről mellé passzolt. Nagyon nagy lehetőség volt.
3: Viszont marad a 0-0, a másik találkozón pedig Üzbegisztán 1-0 arányban vezet. Üzbegisztánnak 6 gólt kellene szereznie a továbbjutáshoz a folytatásban, hiszen ne feledjük el neki, mínusz 7 volt a gól különbsége. Ezen fordul előtt ismételt jönnek a kolumbiaiak, Luis Diaz bal oldalról elválasztják őt a labdától. Szóval Üzbegisztánnak 6 gólt kellene szerezni a továbbjutáshoz, ellenben a kongói DK-nak csak 2-t, mert a Kongó az egykori Zaire meg tudná fordítani az állást, akkor az egyik, akkor a 8 legjobb csoport harmadik egyike lehetne, ugyanis Kongó szerzett már egy pontot ezen a világbajnokságon, méghozzá nem kis meglepetésre Portugália ellen. Ez még ugye már a nyitófordulóban történt. Úgyhogy ha Kongó 2 gólt szerez, tovább jut, Irán, nem is Irán, hanem Dél-Korea kárára. Irán és Dél-Korea imádkozik azon, hogy Kongó ne szerezzen 2 gólt, vagy ne szerezzen Üzbegisztán 6-ot, de szerintem azt hiszem, hogy elég nagy tételbe lehet arra fogadni, hogy Üzbegisztánnak nem lesz 7-7-es gólkülönbsége. Jelenleg meglehetősen bánatos gólkülönbsége van. Azt pont hirtelen számolgatók, 2-8 a gólkülönbsége. Tehát 8-8-as lenne a gólkülönbsége, hogyha 6 gólt szerezni Üzbegisztán, de azt hiszem, hogy erre komolyabb esély nincsen. Az üzbegektől az is szép lenne, hogyha egyáltalán pontot tudnának szerezni itt a világbajnokságon, miközben Ronaldo méltatlankodik. Egy szabadrugás érkezett Ronaldo irányába. Ronaldo úgy érzi, hogy vele szemben történt valami kis szabálytalanság. Hát nem vagyok benne biztos, hogy szabálytalankodtak Ronaldóval szemben. Sőt, szerintem hozzá se értek, de hát egy ilyen világsztár, mint Ronaldo, bármit elmagyarázhat a játékvezetőnek, egyébként a haját simogatta. Nem tudom, arra gondolta, hogy esetleg a hajához hozzáértek, mondjuk az is szabálytalan. Most a kolumbiaiak a jobb oldalról, egy szép csel az 5-ös sarkánál, a beadás nem sikerült, miután nem is beadni akart a másik cserejátékos Suárez, hanem kapura akart lőni, azonban a kapura lövés besült, nem jutott el a labda a kapu irányába, Hát itt a második játék részben is, akárcsak az első játék rész ezen szakaszában azért közelebb állnak a kolumbiaiak a gólszerzéshez, mint a portugálok. És én továbbra sem értem, hogy a portugálok mire várnak, hiszen, mint említettem korábban, ennek a csoportnak a második helyezettje azért kevésbé lesz kedvező helyzetben. Bár Horvátország ellen, lehet, hogy úgy érzik a portugálok a következő körben, nagy gond nem lehet, és hogyha ott horvátokon túljutnak, akkor meg a spanyolokkal találkoznak a 16 közt. Mondjuk azt is megnéznék egy spanyol portugál meccset is a legjobb 16 között, mert német-franciát valószínűleg látni fogunk. Egy portugál-spanyol is izgalmas lehet. Hát így gondolkoznak a portugálok a csodatükben.
4: Igen, de az is belejátszik abban, hogy a portugálok nem tudnak olyan jól játszani, hogy neki annyit focizik, amit enged az ellenfél. Kolumbia jól játszik a mai mérkőzésen. Ez annyira nem rossz mérkőzés, ahogy az eredmény mutatja, hogy gól még nem született, de Kolumbia fölényben játszik.
3: Most viszont a portugálok jöttek bedobásra, bedobást követően Kolumbia megszerezte a labdát, és hárman is rávezetik öt védekező játékos a labdát. Ott vannak továbbra is hárman, a portugálok önfeláldozóan tisztáznak, de továbbra is kolumbiai lehetőség a 16-os jobb oldali sarkánál, kigurított labda, majd egy visszagurítás, majd egy lövés, és Costának kell védeni. Hát Costát azért dolgoztatják a kolumbiaiak. Arias volt az, a két Arias közül a támadó szellemű, Jon Arias volt az, aki célba vette Costán kapját, ráadásul meg is csúszott az egyik védekező játékoson, egészen pontosan Veigán, és ez bizony be is csaphatta volna Costát. Az biztos, hogy most James Rodriguez révén jobb oldali szögletet végeznek a kolumbiaiak, az is biztos, hogy kifejeli a labdát Veigán. 16-os előtt a labda egy lövés, 22-23 méterről, azonban a portugál kapu jobb oldala mellett ment el Puertónak a próbálkozása, úgyhogy marad a 0-0-ás állás. Miközben nagyon-nagyon mutogattak egy portugál játékos a földre kerül, és kicsit riadtan mutat a játékvezető is, és a társak is, hogy azonnal jöjjön az orvosi segítség. Igen, a beívelést követően került a földre az egyik portugál játékos is, amikor ilyen riadtan mutogattak a pályán lévők, a kóstában mindig meg vagyok ijedve, mert az elég súlyos baleseteket is láttunk itt az elmúlt idők során labdarúgó pályákon. Hátulról történt lökést követően került a földre Nuno Mendes. Reméljük, hogy nincs vele semmi gond. A Nuno Mendes a földön, de már hála jó Istennek a saját lábán, viszont mivel az orvosi stáb jött be segíteni neki, így egy ideig nem térett vissza, de egy ideig mérkőzés sem lesz, pontosabban folytatás sem lesz, ugyanis jön a 3 perces reklámszünet, vagy időkérés, vagy kinek hogy tetszik. Hát azt hiszem, hogy ez a lehetőség, amikor nyilván a portugálok átbeszélik, hogy mit kellene a továbbiakban csinálni. Hát mit kellene a továbbiakban csinálni?
4: Egyszerűen összefoglalva jobban futballozni. Kolumbia egyértelmű uralja a mérkőzést, a cserék is jól szálltak be. Luis Suárez, ha nagyon jól cseng a neve, ez csak névrokon a híres uruguayi játékosnak. Nagyon nagy helyzet volt. Az első szituációból kapott egy remek labdát a jobb összekötő helyén, ellőhette volna, várt egy kicsit, kijebb került, élesebb szögbe, és onnan már blokkolni tudták a lövését. Kolumbia nagyon közel áll ahhoz, hogy megszerezze a vezetést. A portugálok nem nagyon tudnak velük mit kezdeni, gyorsak, fürgék, nagyon jól játsszák az egy az egyeket. A portugálok egyszer-egyszer, amikor el tudnak menni, tudnak kis veszélyt kelteni, de döntő többségében az történik a mérkőzésen, amit a kolumbiaiak akarnak. Diaz is nagyon jól játszik elől, őt sem tudják tartani, nagyon hamar visszaszerzik a labdát, rendkívül agresszíven játszanak a kolumbiaiak, de még a szabályosság határain belül, tehát nem lépik át, mint például tegnap Uruguay, vagy láttunk azért a világbajnokságon sok nagyon durva belépőt is. A kolumbiaiak, akiknek nem kevesebbet látták őket, vagy nem tudják, hogy milyen játékerőt képviselnek, azoknak legyen elég annyi, hogy az első két meccsen mind a kettőt megnyerték, plusz most a portugálok ellen óriási fölényben játszanak, ami nem lehet véletlen, tehát háromszor így ennyi pontot nem lehet szerezni és így játszani. Ezzel arra célzok, hogy nem feltétlenül biztos, hogy mindenki Portugáliát akarja elkerülni, mert a meccs előtt azzal gondoltak, hogy kerüljük el Portugáliát, de Kolumbiával se fognak jobban járni, aki őket kapja.
3: Hát ezt még nem tudjuk, a jövő zenéje, ebben a pillanatban viszont a Kongói Demokratikus Köztársaság kiegyenlített. A másik találkozón, úgyhogy Üzbegisztán vezetése, amit a találkozó elején, ha jól emlékszem, a 10. percben szerzett, ez a bizonyos előny eltűnik. És ettől érdekessé válik ez a virtuális párharc, amit folytattak a csapatok a harmadik pozícióért, hiszen ez, hogyha szerenne még egy gólt a kongói csapat, akkor letaszíthatná Iránt. João Félix és Vitinha helyére érkezik két új játékos a portugál csapatba, Rafa Leão, illetve Samu Costa, tehát 17-essel és 24-essel. Ezeket a cseréket is elkönyvelem magamnak, 17-es, illetve 24-essel érkezik új játékos a pályára. Tehát még egyszer, Kongói Demokratikus Köztársaság, Üzbegisztán 1-1, ez azt jelenti, hogy ha így maradna, akkor mind a két csapat kéz a kézben kiesne, mert Kongó lenne a harmadik 2 ponttal, de azzal nem lehet tovább jutni, hiszen a legjobb harmadikok között jelenleg az utolsó két pozíciót Irán, illetve Dél-Korea foglalja el. Dél-Koreát kellene megerőzni. Dél-Koreának 3 pontja és -1-es gólkülönbsége van. Vagyis, hogyha a Kongói Demokratikus Köztársaság nyerni tudna, akkor neki 4 pontja lenne, és egészen biztos, hogy Dél-Korea akkor már nem juthatna tovább, és Kongó egészen biztos, hogy tovább jutna. Hát az lenne még egy szép pofon a labdarúgásnak, hogyha az öltfoki köztársaság után még a Kongói Demokratikus Köztársaság is tovább tudna jutni, az egykori Zaire, ez a csapat az, amely 74-ben 9 óra kapott ki Jugoszláviától, ugyebár labdarúgás történetében, a VB-k történetében 3 olyan mérkődés volt, amikor 9 gólos különbség alakult ki. Ez volt az egyik, a másik kettő szerintem minden magyar ember tudja, hiszen mind a kettőt a magyar válogatott produkálta. 54-ben Koreát 9 óra vert a csapat, magyar válogatott 82-ben meg Salvadort 10-1-re. Szóval a Kongó jelenleg egyetlen góra van attól, hogy folytathassa a küzdelmeket, de jelen állás szerint Kongó és Üzbegisztán kéz a kézben esne ki, ha döntetlen lenne. Ha pedig a Kolumbia-Portugália találkozó is döntetlenül végződik, akkor Kolumbia végez a csoport. Elsőjén Portugália, pedig másodikén tovább jutni. No, de hát ez még annyira odébb van, hiszen jelenleg a mérkőzés a 72. percben tart, az azt jelenti, hogy még minimum 20 perc van hátra ebben a mérkőzésben, és nyilván 20 perc alatt azért fantasztikus csodák tudnak történni. Egyébként a cserék után folytatódott a játék, a kolumbiaiak lábán a labda, kolumbiaiak adogatnak. Említettem tehát, hogy cserék mind a két, pontosabban a portugál oldalon, a portugálok ezzel már 4 csere lehetőségüket is kihasználták, tehát túlzottan sok változtatási lehetőség nincs, és a kolumbiaiak próbálkoznak, kolumbiaiak ott vannak a 16-oson belül. Suárez volt az, aki bekeveredett oda, próbált kapura törni, kapura fordulni, azonban nem sikerült a labdát kapura lőni, aztán James Rodriguez szerzi vissza a labdát. A bal oldalon Luis Diaz próbálkozik, Luis Diaz beíverését követő, a kipató a labdát, meglövi James Rodriguez, és egy fej volt a labda, illetve a kapu útjában. És hát bizony-bizony a portugálok ünneplik is a társat, aki fejjel mentett. Lassaskán mondhatjuk azt, hogy érik a kolumbiai gól. Most a baloldali szögletet követően a játékvezető megismételteti a szögletrugást. Luis Diaz az, aki baloldalról híveli a szögletet, aztán mégiscsak ott vannak a kolumbiaiak, egy beívelés döntősön belőle, egy fejes, kifejelik a portugálok, is nagyon úgy tűnt, hogy szabálytlanság történt a 16-oson belül. A kolumbiai játékosba szerintem belerúgtak, és a játékvezető megállítja a játékot, de más miatt. De én egészen biztos vagyok benne, hogy ezt a videószobában meg fogják vizsgálni, hogy mi történt. Ugyanis, hát ez egy érdekes eset, a két 25-ös játékos csapott össze, és nem tudom, hogy történt-e szabálytalanság a csereként beállt kolumbiai Suárezzel szemben. Nuno Mendes szabálytalan volt-e vagy sem. A videószobában véletlenül megnézik az esetet, és a videószobában úgy döntöttek, hogy nem történt szabálytalanság. Lehetséges, bár Vukovics László is mellette, mintha úgy érezte volna, hogy volt szabálytalanság.
4: Az első jelenetből úgy látszott, a visszajátszás után azt láttam, hogy valóban nem volt 11-es, mert elfoglalta már a pozíciót a portugál védő előre.
3: Igen. Én is így láttam, nem mintha számítam, hogy én hogy látom, de nekem is úgy tűnt, hogy elsőre, hogy szabálytalanság történt, aztán másodjára talán kevésbé tűnt szabálytalannak az eset. Úgyhogy maradt továbbra is a 0-0-ás mérkőzés állás, amikor a találkozó 75. percénél tartunk már, és a labda a portugál, a kolumbiai 16-oson belül, azonban csak oda gurult a labda, hanem pedig egy helyzetet követően került oda, úgyhogy nagyon nagy veszély nincsen. És újabb cseréket tudunk elkönyvelni. Ezúttal, megnézzük, hogy melyik oldalon két kolumbiai játékos fog érkezni a pályára, és elköszönünk James Rodriguez-től, illetve a támadó jellegű Arias-tól. A szurkolók pedig megtapsolják James Rodriguez-t, illetve társát is. Quintero és Castaño érkezik 20-assal, illetve 5-össel a kolumbiai csapatban. Tehát 20-as, illetve 5-ös, és ezzel 4 csere lehetőségét használja ki mind a két vezetőedző. Castaño tehát az, aki a kolumbiai csapatban folytatja a mérkőzést, az egyik, és Quintero a másik, miközben portugálok törtek volna be a kolumbiai 16-oson belőle. Azonban előnyösebb szituációban volt Santiago Arias, hangos beszélő pedig Miami-ban éppen most mondja el a helyi nézőknek, milyen változtatásokat eszközölt a kolumbiai szakmai stáb. Tehát Castaño, illetve Quintero érkezett a pályára. Találkozó 77. percében pedig 0-0-ás állást könyvelhetünk el, és elkönyvelhetjük, hogy 4-4 cserét hajtott végre mind a két szakvezető, a másik mérkőzésen pedig 1-1 van. Ugyebár a két döntetlen azt jelenteni, hogy sorrend ugyanaz lesz a harmadik fordulót követően is, mint a másodikat követően. Szögletrugással jöttek balról a portugálok, Cristiano Ronaldo bennáll a kolumbiai kapuban, meglehetősen idegesítő lehet egyébként egy Ronaldo ott áll a kapuban, aztán most lép egyet kifele, és most jelenleg a gólvonalon áll, és Santiago Arias, aki fogja őt, egy kis szöglet, a szögletet követően egy ívelés 18-19-20 méterről, az ívelés Taló követte el, a Manchester United játékosa, azonban ez nagyjából egy olyan, hát olyan fél méterrel ment el a kapu bal oldala mellett, nem erőből történt a lövés, hanem olyan ívelés volt, nem is igazán okozhatott gondot, hiszen Vargas kapus követte a labdán.

okozni. És a másik találkozón pedig a Kongói Demokratikus Köztársaság szerez vezetést. Ez azt jelenti, hogy ha nyerne Kongó, akkor tovább jutna, tehát akkor Kolumbia lenne a csoport első, így maradna minden, Portugália lenne a második pozícióban, miközben egy portugál támadás, egy beívelés, és szögletre kell fejelni a labdát Kolumbiának. Lehet, hogy a portugál válogatott utolsó 10 percet meg fogja pörgetni, és lehet, hogy éppen ez elég lesz neki ahhoz, hogy megnyerje a meccset. Kongó viszont történelmi pozícióba kerülhet, hiszen említettem korábban, hogy Kongó már szerzett egy pontot ezen a világbajnokságon éppen Portugália ellen. Ha most a világbajnoki újonc Üzbegisztánt le tudja győzni, akkor tovább fog jutni, mert 4 ponttal egyértelműen tovább lehet jutni, és akkor meg lenne a 7. harmadik helyezett is, és akkor ezt követően már Iránnak kell imádkozni, a Dél-Koreát tudná letaszítani egyébként a kongói csapat, hogyha nyerni tudna. Egyébként a gólszerzőkkel még adós vagyok, de most egy portugál szöglet Miami-ban, úgyhogy feltétlenül követnék az eseményeket. 5-ösön belül hát, hogy 6 pár lögdösi egymást, és végül is egy sárga mezdesnek a feje volt az, amely kijuttatta a labdát, és most 4-en is jönnek a kolumbiaiak, és egy nagyszerű labda a bal oldalra. Teljesen egyedül érkezik a bal oldalon Quintero, visszagurított labdát azonban lefüledik a portugálok, majd maga biztosan hozzák ki a labdát, és akkor történeti hűség kedvéért Kongó a 68. percben visszarévén egyenlített 11-esből, majd Bájele volt az, aki a 79. percben megszerezte a vezetést Kongónak, az egykori Zairénak, és ezzel Kongó, ha így maradna, akkor tovább jutna, mint harmadik helyezett. Hát jó kérdés, hogy ez a lebonyolításban, ez a harmadik helyezettek virtuális párharca mennyire igazságos, és mennyire nem igazságos. Hát ez a kiírás, természetesen ehhez kell alkalmazkodni. És hát pontosan tudtuk előre is, hogy lesz egy-két csapat a 32 között, akik nincs ott a helye, de hát miután ilyen csoportokat sorsoltak ki, így előfordulhat tényleg az is, hogy egy Kongó válogatottja ott lehet a legjobb 32 között, azért ez egy igazán komoly történelmi esemény lenne. Na de hát érjünk vissza a mi találkozónkhoz. Kolumbia, Portugália 0-0, továbbra is a 82. perc is elkezdődött, és még mindig nem jönnek azok a nagyon-nagyon vehemens portugál rohamok, amelyekre én előbb-utóbb azért számítok. Aztán lehet, hogy Portugália megelégszik a csoport második helyével is. Az egészen biztos, hogy João Neves most szabadrugáshoz teheti le a labdát, tehát a portugálok szabadrugást ívelnek be, és Ruben Dias mutatja is magát a 16-oson belül, egyébként Ruben Dias le sem mutogat. Aztán visszalép a leső, jön is az ívelés azonban kolumbiai játékos talált meg, és a kolumbiai játékossal szemben ráadásul még egy szabálytalanság is történt, így aztán szabadrugásra jönnek a kolumbiaiak, akik nyilvánvalóan túlzottan ezt a szabadrugást nem fogják elkapkodni, hiszen ez számukra ez a 0-0, ez egy nagyon-nagyon tökéletes eredmény, hiszen azt jelenteni, hogy Portugália előtt megnyernék a csoportjukat. Hogy az idő Portugália számára, Vargas, a kolumbiai kapus pedig természetesen annyira nem siet. Ettől érdekesebb, hogy egyébként a portugálok sem siettek. Talán kicsit többet tett egyébként a győzelemért a kolumbiai gárda mérkőzés egészében, 83. perc tart a végénél, tehát nagyjából lehet hátra még olyan 13-14 perc a találkozó, miközben a kolumbiaiaknál a labda, a kolumbiak járatják a labdát a portugál térfélen, a portugálok 4-5-1-et védekeznek, ez az egy ugyebár Ronaldo, aki jelenleg is a középkörben tartózkodik, a többi játékos pedig 4-es, 5-ös vonalban védekezik, aztán megtámadja a labdát felhozó játékost Ronaldo is. Adogattak a kolumbiaiak, a dél-koreaiak pedig imádkoznak, és dél-koreaiak óriási üzbegisztán rajongók.

0: rajongók lettek. Azt hiszem, hogy ilyet sem mondott még a történelemben senki, de Dél-Korea továbbjutás jelenleg attól függ, hogy Üzbegisztán ki tud egyenlíteni Kongó ellen, vagy sem. Hát nem akarok ironizálni, de tényleg furcsa dolgokat produkál ez a bizonyos 48 csapatos világbajnokság. Nyilván majd a következő hetekben, hónapokban rengeteget fogunk erről beszélni, miközben a kolumbiaiak próbáltak egy lyukra futtatást, nem sikerült. Castaño szedi össze a labdát, a négy cserejátékos közül az egyik. Ez is egy milyen furcsa mondat, bár hogy a négy cserejátékos közül az egyik. Ismételten próbálkoztak beívelt labdába, belőtt labdába, ezúttal a Puertónak a labdáját fülelték le, és a portugálok jöhetnek Neto révén. Neto oda tette Bruno Fernandest, Bruno Fernandes hátra tette, és amikor már a 85. percnél tartunk, a portugálok jönnek, az ott úszottan nem rohannak. A portugálok az ellenfél térfelén Veiga tette tovább a labdát, támadnak, pontosabban labdázgatnak a portugálok, Ronaldo is labdához ér, Ronaldo visszakapja a labdát, na, Ronaldo elindul, de nem indul el, Veiga tette egy kicsit jobbra, Ruben Dias teljesen jobbra teszi a labdát, Neto a jobb oldalnál, Neto befelé cserez, bal lábával ível, de nem a kapu irányába, hanem a túlsó térfélre, ott Leao leveszi a labdát, majd megcsinálja a cselt, Leao beíveli a labdát, azonban az hosszú mindenkinek, második hullámban van portugál érkező játékos, és van egy portugál ívelés Ruben Dias révén, és van egy kolumbiai felszabadítás. És van egy sárgalap is, a játékvezető, mint hogyha egy nagyon-nagyon régi szabálytalanságért mutatna fel egy sárgalapot, mert mutatja, hogy még az ellenfél térfelén történt valami szabálysértés. Természetesen majd mindjárt kikövetkeztetjük, hogy mi történt, de azt hiszem, hogy nem kardinális kérdés jelenleg, hiszen a sárgalapokat egyébként törlik majd. Gustavo Puerta kapta a sárgalapot, a sárgalapokat a csoportmérkőzés után törlik, és egyébként ezzel a 0-0-val mindkét csapat tovább jut. Egyébként Puerta elég szépen rálépett ellenfelének a lábára. És akkor egy újabb cserét láthatunk, a kolumbiaiaktól lejön Arias, a védekező, bal hátvéd Arias, és kettes számú mezben Munoz az, aki érkezik a helyére. Arias, Santiago Arias óriási dolgozott ez a mérkőzés, egyébként a másik Ariast már korábban lecserélte a kolumbiai szakvezetés, egész ez is furcsa az öt csere, ezt is nehéz azért megszokni, hiszen a mezőn játékosoknak a felét le tudják cserélni a szakvezetők. Ez is majd egy külön beszélgetés témája lehetne, hogy mennyire jó ez, hogy a mezőn játékosok fele lecserélhető, gyakorlatilag egy komplett támadó szekció lecserélhető egy meccsen. Most mondjuk nem támadókat cserélte a kolumbiak, viszont támadással próbálkoznak jobb oldalon. Ott vannak már 16-oson belül, a beívelésbe belelépnek, és végül is sikerül tisztázni a kapuba repülő kolumbiai játékos elő Ruben Diasnak, vagyis a játékos bekerült a kapuba, Suárez, a labda viszont nem. Egy lehetőség a találkozó 88. percében, és ismételte kolumbiai próbálkozás, amelyet követően Costa kapusnak lábbal kell hárítania. Igen, nem tudott kivetődni, érkezett Suárez a kapu elé a hosszú oldalon egy baloldali beadásra, és egészen furcsa megoldással lábbal hárított Costa kapus. Hát ő mindent elkövetett ezen a mérkőzésen, hogy elkerüljen a kapott gólt, illetve megőrizze a kapuját a góltól is. A munkáját tökéletesen ellátta, hiszen nem kapott gólt. A válogatott egyébként gólra éhesen érkezett, mint említettem, Suárez, azonban Ruben Dias a gól vonalról fejelte ki a labdát, majd mutatja a játékvezetőnek, hogy Suárez lökte őt. Hát Suárez közel volt ahhoz, hogy befejelje ezt a labdát, gyakorlatilag néhány centiméterre volt a portugál kaputól, azonban nagyszerűen hárított Ruben Dias, és sikerült kifejelni a labdát, így aztán maradt továbbra is a 0-0, amikor már a 89. percnél tart a találkozó. A portugálok is ki fogják használni az utolsó csere lehetőségüket. a kolumbiaiak már cseréltek 5-5, most azonban még Rubén Diás révén bedobásra jönnek a portugálok. A térfél közepén adogattak a portugálok, aztán egészen a félpályáig kerül vissza a labda, João Neves, aztán saját térfélre tette Rubén Diásnak, Rubén Diás tovább tette Veigának, Veigá és Rubén Diás adogattak, majd egészen posztához hátra kerül a labda. Elkezdődött a találkozó 90. perccel, régen erre azt mondtuk, hogy az utolsó perc, most már egy jó ideje, nem mondunk ilyeneket, Katar óta meg aztán semmit nem mondunk ezzel kapcsolatban, hiszen a katari világbajnokságon olyan hosszú mérkőzések voltak, hogy már attól tartottunk, hogy egybejátszanak két mérkőzést a csapatok, ilyen 110 perces mérkőzések is voltak 90 helyett, úgyhogy nyilvánvalóan még nem az utolsó percnél tartunk a találkozónak, hanem a 90. percének, és a kolumbiaiak jobb oldalon próbálkoznak támadást vezetni, majd egy súlypont áthelyezéssel átkerül a labda a bal oldalra. Huerta tette vissza a labdát, Huerta balra, aztán hátra kerül Castanhohoz a labda, Castanho az ellenfél térfelének a közepén. Rios jobbra kidobja a labdát, jobb oldalról jött a beívelés, a cseleként beállt Munoz, beíveli! Egyfejes 7 méterről, azonban nem sikerült eltalálni a kolumbiai játékosnak jól a labdát, és ez még egy viszonylag jó indatú megfogalmazás volt, mert olyannyira nem találta a labdát, hogy nem a kapu irányába ment, sőt még csak nem is az oldalvonal irányába, hanem visszafele ment a fejes. Ezt nagyjából el tudják képzelni, milyen az a fejes, amelyik visszafele megy, hát ez egy ilyen volt. Miközben a 91. percben ismételten jönnek a kolumbiaiak bal oldalról, a 16-os sarkáról egy ívelés, a hosszú sarokra érkező játékos, és vezet Kolumbia, és véletlenül Kolumbia meg is nyeri ezt a találkozót. Sánchez a gólszerző. Bal oldal jött a beívelés, Sánchez érkezett 5-ös sarkánál a hosszú oldalon, és befejelt a labdát, 1-0 arányban vezet Kolumbia, ha nem volt lesen Sánchez, de Sánchez nagyon-nagyon magyaráz, hogy adják meg ezt a gólt, mert ő ezért megdolgozott. Bal oldalra jött a támadás, bal oldalra jött a beívelés, és Sánchez egészen biztos, hogy nem volt lesen. Az 5-ös sarkánál berobban nagyjából 4,5 méterről, fejelt a kapu bal oldalában. Kozda kapus, mint egy kézilabda kapus szemaforral próbált védeni. Azonban esélye nem lehetett egy 4,5 méterről érkező fejessel szemben. A gólt pedig most vizsgálják, hogy érvényes-e.
1: Én azt gondolom, hogy meg fogják adni ezt a találatot. Nagyon megérdemelni Kolumbia, attól függetlenül kikinek drukkol ezen a mérkőzésen. A látottak alapján nagyon jó focit játszottak. Itt most végül is úgy láttam, hogy Les miatt kifele rugás, a VAR úgy döntött, hogy Les miatt nem adja meg, akkor bevonalazták, na, amit mi láttunk képet, úgy látszott, hogy gól, de nem adják meg Les miatt.
0: Úgyhogy a találkozó 93. percében marad a 0-0. Én megmondom őszintén, egy kicsit értetlenül állok ezelőtt, mert egyáltalán nem tűnt Lesnek ez a szituáció. Sánchez fejese, és akkor jönnek a portugálok, és akár így a hosszabbítás perceiben is megszerezhetik a portugálok a csoport győzelmet, miközben Kongó megszerezte a 3. gólját Üzbegisztán ellen. Ez azt jelenti, hogy Kongó is ott lesz a legjobb 32 között. Üzbegisztán pedig szerzett pont nélkül végül az első VB-jén, miközben a portugálok bal oldalról próbálkoztak egy nagyon-nagyon remek gyorsítást követően, azonban nem sikerült kaput találni a Leónak, a cseleként beállt játékosnak. Balról jött, jobb külsővel rugott a hosszú irányába, ezt elképzelhetik, azonban elment a kapu bal oldala mellett, így aztán marad a 0-0 ezen a mérkőzésen. Vargas kapust pedig fel kell segíteni, miközben Nuno Mendes helyére érkezik csereként. Itt már azért az utolsó pillanatban cserélgetni nyilvánvalóan egy majd mozdulás kell, és a cserék, mint említettem, az egész világbajnokságon nagyon-nagyon sokszor hozzá tudnak tenni a játékhoz, és tényleg abszolút pozitív irányba tudják befolyásolni a saját csapatuknak a ténykedését. Hát sok ideje nem maradt Portugáliának, elvileg másfél perc van a mérkőzésből, a 94. perc közepénél tartunk, és minimum 5 perces hosszabbítást jelzett a játékvezető. A másik találkozó az még megy, ha jól emlékszem, az sokkal később kezdődött a második játékrész, mint a mi mérkőzésünkön, de miután Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re vezet Üzbegisztán ellen, véletlen ott már azért eldőlt a 3 pont sorsa. Itt még nem dőlt el, Sánchez fejezését ugyanis nem adta meg a játékvezető itt a hosszabbítás perceiben, pedig viszonylag szabályosnak tűnt a gól. Aztán most a Kolumbiák próbálkoznak, 4-en is próbálkoznak, kikerül abba Luis Diaz, hogy visszagurítja Luis Diaz 15 méterről egy lövés Puertától, a blokkról lepattan, egy kiugratás, amelyre jól jön ki Costa kapus, majd másodjára sikerül megszerezni a labdát, és úgy tűnik, hogy ráadásul véletlenül még fejbe is rúgta az egyik érkező kolumbiai játékos, kivetődik, labdáját érkezik Munoz, Munoz kicsit fültövön rúgja Costa kapust, úgyhogy kicsit őt most ápolni kell, és megvan a képi bizonyíték is arról, hogy Sánchez valóban lesről fejelt be. Hát annyi volt a lesnek az oka, hogy Sáncheznek valószínűleg 47-es a cipője, ha 45-ös lenne, akkor abból érvényes lett volna, egyébként fejjel szerezte. De hát, ha valamire jó a VAR rendszer, akkor az a les megítélése, mert egyébként minden más esetben abszolút összevisz a döntéseket, és néha megmagyarázhatatlan döntéseket tudnak hozni a VAR szobában. A les viszont egészen egyértelmű és exakt dolog, az szokott sikerülni annak a megítélése. Egyébként a Kongó-Üzbegisztán találkozón a 95. perc megy, és ott 8 perc hosszabbítást jelzett a játékvezető, tehát még egy a 3-3 és fél perc lehet hátra. Nálunk viszont lejárt már a 96. perc is, és ebben a pillanatban a játékvezető be is rekeszti a küzdelmet. Hát láttunk helyzeteket, viszonylag nem volt hajtós a mérkőzés, viszont megosztozott a pontokon a kolumbiai, illetve a portugál válogatott, ez pedig azt jelenti, hogy a csoportot, ezt a bizonyos K csoportot Kolumbia csapata nyerte, szerintem némi meglepetésre. A K csoport utolsó fordulójában Kolumbia-Portugália 0-0, hogyha a mérkőzés egészét a 97-98 percet tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy talán Kolumbia egy kicsikét közelebb volt a győzelemhez, mint a portugál válogatott az első játékrész 35-40 percében. A kolumbiak többet is birtokoltak a labdát, és talán több helyzetet is alakítottak ki, azért olyan ordító nagy helyzetek nem voltak. Aztán 40. perc körül megrázta magát Portugália, Bruno Fernandes révén volt egy komoly lehetőség a portugál válogatottnak, és lett volna még egy lehetőség is a gólszerzésre, az első 45 percben azonban nem láthattunk gólt. A második játékrészben is valami hasonló mederben zajlottak az események, ugyanis Kolumbia volt a lényegesen aktívabb csapat, a 60. percben a csereként beállt Riosnak például volt egy lehetősége, aztán Suárez is próbálkozhatott, majd a találkozó 90. percében Sánchez be is juttatta a labdát a portugál kapuba, balra jött egy beívelés, Sánchez érkezett a hosszú saroknál, az ötös sarkánál, befejelte a labdát a rövid sarokra, röviden ünnepeltette is magát, aztán később kiderült, hogy nagyjából egy olyan másfél milliméterrel előrébb volt a lába, mint a leghátul helyezkedő portugál védőnek a leghátul lévő testrésze, úgyhogy így a játékvezető nem adta meg ezt a gólt, viszont a végelszámolás szempontjából mindegy volt Kolumbiának, hogy nyer-e vagy döntetlent játszik, ugyanis ez a bizonyos Kolumbia-Portugália 0-0-ás döntetlen azt jelenti, hogy ezt a csoportot Kolumbia nyerte meg 7 ponttal, Portugália végzett a csoportnak a második helyén 5 ponttal, míg a Üzbegisztánt legyőző Kongó szerezte meg a csoportnak a harmadik helyét, és ez a 4 pontjával Kongó bejutott a legjobb 32 közé. Talán ez volt az egyik legérdekesebb csoport, Laci, ugye?
1: Igen, sok jó meccset láttunk. Mérkőzés előtt az volt a kérdés, a Portugália nyert csoport első, minden más esetben Kolumbia. Ehhez képest úgy kezdődött a mérkőzés, hogy Kolumbia sokkal jobban játszott. Córdoba révén már 17. percben nagy lehetősége volt, amit Diego Costa hárított. És az egész első fél idő arról szólt, hogy Kolumbia nagyon jó futballt játszott a 40. percig, Portugália mintha pályán sem lett volna. Nagyon sok helyzetet alakítottak ki a kolumbiaiak. Helyzet alatt azt értem most, hogy olyan szituációt, hogy mögé kerültek a védelemnek, jöttek a beadások, folyamatosan, főleg a portugál védelem bal oldalán. Érdekes, hogy Nuno Mendes nagyon jó játékos, de az előre játékban vette ki most jobban a részét. Ott hagyta a pozícióját, és többször mögé kerültek, de nem tudták góllal befejezni a kolumbiaiak. A 40 és a 41. percben volt két lehetősége a portugál válogatottnak. João Félix jutott lövéshez a 16-oson belülről, de messze a kapu fölé lőtt, és hát a mérkőzés első félidőben legjobb helyzete az Bruno Fernandes nevéhez fűződik, aki óriásit hibázott a kolumbiai védő a beadásnál, le tudta venni a labát 8 méterre, de Vargas nagyon nagyot védett. Ez volt a legnagyobb lehetőség a portugáloknak, ezen kívül nem is volt helyzetük az első félidőben. A másik félidő ugyanúgy folytatódott, ahogy az első, nagy kolumbiai fölénnyel. Itt a labdajáratás az a félpályánál kezdődött mindig a kolumbiaiaknál, visszaálltak a portugálok, de nagyon szépen bontogattak mindkét oldalon a kolumbiaiak, nagyon sok jó játékosuk van, és utána a 65. perc után jöttek a cserék is, például Luis Suárez, ő csak névrokona a híres urugvái játékosnak, ugye a Sporting futballistájáról beszélünk, 28 éves, nagyon jó szállt be a mérkőzésbe, jöttek megint a kolumbiai helyzetek egymás után. A portugálok azt várták már, hogy legyen vége a mérkőzésnek, annak ellenére is, hogy nekik győzni kellett ezen a találkozón, ahhoz, hogy csoport elsők legyenek, így, hogy nem nyertek, így másodikként jutnak tovább, és hát ebben a pillanatban még úgy zajlott a mérkőzés. És a végén nagyon oda nyomta őket már Kolumbia, és Sánchez révén úgy nézett ki, hogy meg is szerzik a győztes gólt a kolumbiaiak, de egy varozás után tényleg egy hajszálon múlt, hogy visszavonta a találatot a játékvezető. Beállt Rafael Leão is a portugáloknál, egy párszor meghúzta a kolumbiai jobb oldalt, de mellé lőtt éleszögből, vagy nem olyan volt a beadása, amit lehetett volna használni. És az érdekesség, hogy hiába volt ötöt csere mind a két csapatban, Cristiano Ronaldo végigjátszotta a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy neki olyan tekintélye van, hogy ha ő nem szól, hogy leszeretne menni, akkor őt nem cserélik le. Ez azért érdekes, mert a többi mérkőzésre nem tudom, hogy mennyire lesz fizikálisan rendbehozható. Tehát, hogy fog tudni segíteni a portugál válogatottak, mert látjuk, hogy a védekezésnél azért ő már nem tudja kivenni a részét, viszont az előre játékban hasznos, ezt ma nem tudta megmutatni. A mai mérkőzésen Portugália örülhet a döntetlennek, de ez csak a második helyet jelenti neki a csoportba. Kolumbia nagyon jól játszott, végül is nem tudott győzni, de csoport elsőként várja a 32 között az ellenfelét.
0: 6-2 volt egyébként a kapu felületére tartó lövések száma Kolumbia javára, összesen pedig 24-13 a kapu irányában tartó lap, de ez a 24-13 rendben van, tehát ez abszolút rendben van. Viszont érdekessé vált ezzel ez a csoport, ugyanis Portugália Horvátországgal fog játszani, már rögtön a legjobb 32 között, úgyhogy ott látunk egy jó meccset, és annak a mérkőzésnek a továbbjutója pedig vélhetően Spanyolországgal játszik, mert Spanyolországnak az ellenfele a J csoport második helyezettje lesz, úgyhogy azt mondja, hogy a J csoportot még nem zárult, hogy a J csoportnak ki lesz a második helyezettje, azt most jelen állszerint még nem tudjuk. Ellenben ez a találkozó 25 perc múlva kezdődik, amit természetesen közvetíteni fogunk, de még mielőtt elköszönnék, vagy legalábbis átmenetileg átadnám a szót, elmondanám, hogy a melyik csoport harmadikok jutottak a legjobb 32 közé, azért most kapaszkodjanak meg jól így 5 perccel fél négy után. Szóval a legjobb csoport harmadikként folytatja a küzdelmeket Svédország, ez már rendben van. Gána, Ekvádor, Bosznia-Hercegovina, Paraguay, Szenegál, Irán, illetve folytatni fogja Kongó, bár Irán még, bocsánat, nem biztos, tehát Kongó biztos, Szenegál is Kongó biztos, Iránnak viszont 3 pontja van, és neki imádkoznia kell, hogy ne előzze meg a utolsóként záró csoportnak a harmadik helyezettje. Na, hogy oldalak a csoportnak, hogy fog alakulni az állása, ezt el fogom mondani majd, mert én alvászavarba szenvedek, és maradok a továbbiakban is. Vukovics Lászlónak viszont megköszönöm a figyelmet.
1: Én is köszönöm.
0: Na, szóval Laci elmegy aludni, én mondom még egyszer, maradok, úgyhogy ha önök is maradnak, akkor 21-22 perc múlva ismételten találkozunk, és elmondom, hogy milyen szenáriók vannak, mert nagyon érdekesen alakulnak itt utolsó percek, addig viszont egy picikét lazítunk így 2026. június 28-án, 6 perccel fél négy után.
2: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Miután Algéria legyőzte Németországot 2-1-re, kikapott a világbajnokságon Ausztriától 2-0-ra. Gólszerző volt Schachner és Krankl. Na, ezzel el is árultam, hogy nem az idei VB-ről beszélek, hanem az 1982-esről, amikor is Algéria legyőzte a csoportban Németországot. Aztán kikapott Ausztriától, majd június 24-én 3-2-re verte Chilét, és egészen biztosnak tűnt, hogy be fog jutni a legjobb 12 közé a VB-t. Igen, ám csak, hogy az Algéria-Chile meccs után egy nappal, vagyis nem ugyanaz nap, és nem ugyanabban az időpontban rendezték az NSK Ausztria találkozót, és ott olyan eredmény született, az egyetlen olyan eredmény, amellyel Algériát kigolyózták. NSK Ausztria 1-0, ha még 2-0 lett volna, akkor tudott volna még szintén tovább menni ez a két csapat. Úgyhogy Algériának és Ausztriának van egy kis elszámolása egymással, ők fognak most találkozni az utolsó csoportkör utolsó fordulójában, igen ám. Csak mind a két csapatnak 3-3 pontja van, és hogyha döntetlent játszik most Ausztria és Algéria, ugyanolyan megegyezéses döntetlen, mint 82-ben NSK és Ausztria, akkor Ausztria és Algéria kéz a kézben fog tovább menni a legjobb 32 közé. Egyikük második lesz, döntetlenni Ausztria, miközben Algéria az egyik legjobb harmadik lesz, ezzel kigolyózva Irán csapatát. Úgyhogy egy Ausztria-Algéria döntetlen, az bizony mindkét csapatnak jó lenne ebben a csoportban, és mielőtt elkezdünk a találkozó, gyorsan a két csapat összeállítása. Az Ausztriában Alex Schlager, Posch, Lindhardt, Alaba, Vene, Zewald, Xavi Schlager, Schmid, Laimer, Zabitzer és Arnautovic, Algériában Bembot, Belkali, Mandi, Bensabaini, Hadjan, Aouar, Bentaleb, Maza, Mahrez, Gorli és Xabi. Szóval ez, ők a kezdő játékosok, és velünk párhuzamosan van a csoport első Argentína, illetve a csoport utolsó Jordánia mérkőzése. Argentína már továbbjutott, Jordánia kiesett, de természetesen ezt a találkozót is közvetítjük, ennek kommentátora Dallasból Szalai Kristóf.
3: A háromszoros világbajnok argentin labdarúgó válogatott, a címvédő argentin labdarúgó világbajnok, ugye Jordánia ellen Dallasban, így van, egy egészen gigantikus stadionban, ugye az NFL-ben szereplő Dallas Cowboys otthonában 105 000 férőhelyes ez a giga stadion, hihetetlen körülmények között lép pályára Lionel Scaloni válogatottja. Az az argentin válogatott, amely 9 helyen változott a legutóbbi két csoportmérkőzéshez képest, akkor ugyanolyan kezdővel küldte a pályára legjobbjait Lionel Scaloni, most pedig mindösszesen Dibu Martínez a kapuban, illetve Lautaro Martínez maradt ott csatár pozícióban. Na, nézzük az argentinok kezdőjét. Emiliano Martínez, tehát az Aston Villa kapusa a kapuban. Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Senesi és Nico Tagliafico a négy hátvéd. Nico Paz, ez az utolsó Nico, ígérem, a kezdőből. Leandro Paredes, Ezequiel Palacios, Giovanni Lo Celso, elő pedig Lautaro Martínez és Julián Álvarez. Az a Julián Álvarez, akit sokan a kezdőbe vártak a torna elején, ehhez képest forma ingadozással küzdik, és emiatt Lautaro Martínez van ott már zsinórban, harmadik mérkőzése a csoport, ami a csoportkört tekinti, úgyhogy a szövetségi kapitány vele számol az idei VB-n első számú csatár opcióként. Katarban Julián Álvarez volt az, aki kezdett rendre. Lionel Messi a híreknek megfelelően nincs ott a kezdő 11-ben, viszont Lionel Scaloni állítólag a sajtótájékoztatón azt is bejelentette, hogy a második félidőben pályára küldi, majd akár a teljes 45 percet végigjátszhatja majd a második játékrész tekintetében Lionel Messi. Most azonban Nico Paz kezében a karmesteri pálca, a 8-szoros aranylabdás világklasszis helyett. Támad Argentina, hát erős túlzással passzolgatnak inkább a saját térfele. Nicolas Otamendi teszi át most a labdát az ellenfél térfelére, Lautaronak meg sikerül megtartania. Kiteszi jobbra Giuliano Simeonének. Simeone ugye ő inkább bal szélsőként vagy jobb szélsőként szokott játszani, édesapja Diego Simeone Atletico Madridjában, most Scaloni jobb hátvédként számol vele ezen a mérkőzésen. Rendkívüli munkabírásáról híres az Atletico Madridnak a szélső. Nico Paz jó a fölpassza Julián Álvareznek, egy súlypont áthelyezés a túloldalra, azonban ez egy picit hosszú kirúgással folytatódik a mérkőzés. A következő kapcsolásnál pedig a jordán kezdő 11-et is megismerhetik. Harmadik perc, Jordánia, Argentina 0-0.
2: Harmadik perc, Algéria, Ausztria 0-0, és hogyha hallhattuk, hogy Dallasban Messi nem játszik, hát itt Kansas City-ben Alaba visszatért a védelem tengelyében, sokáig aggódtak, hogy tud-e játszani Alaba az osztrák válogatottban. Igen, jelentem játszik, így aztán két nem német Bundesligában játszó játékosa van az osztrák csapatnak, ugyebár Alaba a Real Madrid játékosa, illetve Arnautovic a Crvena Zvezdának a futballistája, a többi kilenc az osztrák kezdőben, az mind-mind a német Bundesligában játszik, a túloldalon pedig három Bundesliga játékos van, a dortmundi Benzebaini, a leverkuseni Maza, illetve a frankfurti Haibi. Úgyhogy hát az osztrák válogatottat nyugodtan hívhatjuk egy olyan Bundesliga D-válogatottnak, mármint német Bundesliga D-válogatottnak, hiszen Ausztriában is Bundesligának hívják a bajnokságot. És hát mint említettem korábban, hogyha ez a két csapat döntetlen játszik, akkor kéz a kézbe fog továbbjutni. És hát az idei világbajnokságon pontosabban az utolsó csoportkörben azért már volt három olyan találkozó, a Paraguay, Ausztrália 0-0, a japán Svédország 1-1, és az Egyiptom Irán 1-1, ahol bizony olyan eredmény született, amit erőtetesen vártunk, és mindkét csapatnak jó lett volna, és jó is lett. Hát, hogy ez a találkozón bekövetkezik-e ez a döntetlen, még egyszer mondom, 82-ben volt egy olyan NSK Ausztria megegyezéses mérkőzés, amelyet követően Algériának el kellett búcsúznia, hát most Algéria lehet a nyertese ennek a sorsolásnak, és Ausztriával mehet kéz a kézbe tovább. Az biztos, hogy meglehetősen lendületesen kezdtek a csapatok, a találkozó 5. percén volt még nem látunk, azonban folyamatosan hullámzik a játék, hol az egyik kapunál, vagy hol a másik kapunál, most éppen Mahrez révén bedobást végezhetnek el az algériaiak. Mahrez keres magának társat az osztrák térfélnek a közepén, aztán sikerül is jobb oldalon találni magának társat, egészen pontosan Belkhali személyében. Belkhali tovább tette a 16-os jobb oldali sarkánál, aztán megszerzik az osztrákok, és már szeretnék kihozni a labdát, aztán később, de aztán visszakerül a labda egészen Lindharthoz, mi pedig megyünk vissza Dallasba.
3: A 6. percben jár a mérkőzés, Jordánia-Argentina 0-0 továbbra is. Labdát birtokol, passzolgat hátul Argentina, Jordánia pedig szorványos letámadással próbálja ezt megakadályozni. Most éppen Nico Paz teszi be középre a labdát, még mindig a saját térfele felénél áll Argentina. Julián Álvarez teszi vissza a labdát. No de akkor a jordán kezdő, amit ígértem a kapuban. Abdulaila a három hátvéd közül, Nasib Al-Arab és Abu Dahab rohamoz most hátul. Hát rohamozni túlzás, inkább védekezni fognak a mérkőzés nagy tekintetében. Lo Celso zicserben, Argentina pedig megszerzi a vezetést Julián Álvarez passzából, de a játékvezető viszont azt mondja, hogy Les miatt anulálja ezt a találatot. Valószínűleg Les volt. Lo Celso bemozgott területben, szép figura, Taya Fico, Lautaro Martinez, Julián Álvarez triumvirátus passzolta össze a labdát Lo Celsónak. Jó a kiugratás, viszont Les volt valóban. Nagyjából egy fél méteres, egy méteres lesen Giovanni Lo Celso, a Betisnek a támadó, úgyhogy a 7. percben marad a 0-0. Na de vissza a jordán középpályásokhoz. Haddad, Ar-Rajdan, Al-Rav Abed, Abu Taha, illetve elől Azeize, Olván és Al-Fakuri 11-essel. Ő a csúcspont a csapatnál, az ég. Meglátjuk, hogy hány labdaérintése lesz ezen a mérkőzésen. Argentina azért nem veszi felváról ezt a találkozót sem. Lehetett látni más olyan csapatokat, amely, hát mondhatni, B-kerettel mentek ki a harmadik csoportmérkőzésre. Ilyen volt például Norvégia. Hát ők azért jóval nívósabb ellenfél ellen léptek akkor pályára, Franciaország ellen ki is kaptak csúnyán. De az argentinok esetében így, hogy hiába B-csapat, azért ez a B-csapat is milyen világsztárokat tud felvonultatni. És az ellenfél az pedig nem Franciaország, ha már a norvég példát hoztam, hanem Jordánia. Támad viszont Jordánia meglepetésre, az ellenfél térfelére, vagyis az argentinok térfelére áttevődött a játék. Most az argentinok pedig szépen visszaálltak, és őrzik a pozíciójukat a saját térfelüknél. Lautaro Martínez indítana meg egy letámadást, segít neki benne Julián Álvarez, az argentinok pedig egy bedobással folytathatják a játékot, hiszen jól sikerült ez a magas pressing, a védőket sikerült megzavarni. Tagliafico, Julián Álvarez visszateszi a labdát, Senesi, Leandro Paredes, és akkor nagyon mélyről indulhat majd ez az argentin támadás. Paredes a labdával a kezdőkörbe, kocog be vele Leandro Paredes, a Boca Juniors középpályása, ugye éveken keresztül légióskodott Európában, Rómában, Paris Saint-Germainben, Zenit Szentpéterváron, ezekből az együttesekből, de főleg a PSG-ből lehet ismerős a Whitefülű hallgatóknak. Lo Celso, ugye lőtt egy gólt ezen a mérkőzésen már, de teljesen jogosan alulállták a találtott les miatt. Ha még nem mondtam volna, a meccs játékvezetője Kovács István, romániai magyar származású játékvezető, a Varszobában pedig van olasz, van mexikói segítője is. A mérkőzés 9. percéhez érünk, Jordánia Argentina továbbra is 0-0, születette már gól az Algéria-Ausztria találkozón.
2: Nem született a 9. percben, Algéria-Ausztria 0-0, egy lendületes találkozó, egy jó iramban kezdődő mérkőzés, a Mainz játékos, amelynének a kezében a labda, a bal oldalról fog elvégezni bedobást, egy hatalmas bedobást, egészen a algériai ötösön belülre dobta a labdát, aztán az algériai védők felszabadítanak és kivágják a labdát, egészen ki kell jönnie Alexander Schlagernek, a Salzburg kapusának. Egyébként 8 német Bundesliga játékos van, mert Schlagert én nem tudom miért az RB Leipzig-et soroltam, holott ő az RB Salzburgnak a kapusa, szóval Schlager a Salzburg kapusa, illetve a visszatérő sérüléséből felgyógyuló Alaba, a Real Madrid hátvédje, itt középhátvédet játszik, illetve a Szövönöz Veszbe játékosa Arnautovic, aki nem a német Bundesligában játszik, és most éppen Xavi Schlagernél, a Leipzig futballistájánál van a labda, az algériaiak letámadják az osztrák válogatottat, eltelt a találkozóból lassan 10 perc, ezt a mérkőzést benne Ferenccel nézzük, kirajzolódik-e már felé valamilyen taktikai megoldás, miközben egy fölélővést láthatunk az egyik algériai játékostól, a Leverkusen futballistájától, Mazától. Szia Feri!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az az problémám az ilyen mérkőzésekkel sajnos, hogy amit én ki tudok számolni, ezt minden bizonyal az algériai és osztrák vezetők is ki tudják. Tehát önmagában az, hogy mindkét csapat számára továbbjutás jelent, biztos továbbjutást a döntetlen, és bármelyik kieshet egy esetleges vereséggel, ez mindig önmagában meghatározza a taktikai célkit.

0: a továbbjutó csoport harmadikoknak, és le fogja taszítani Irán csapatát. Hát csendben mondom, Irán túlzott a nagy benyomást, nem tett rám egyébként ezzel a három döntetlennyével a világbajnokság eddigi szakaszában, de ami ettől érdekesebb, hogy a harmadik helyen továbbjutó csapat, most egészen pontosan tudjuk, sokkal jobb sorsolást fog kapni, mint a második helyen továbbjutó. Ugyanis a második helyen továbbjutó gárda Spanyolországgal találkozik a következő körben, majd a spanyol, illetve itteni másodiknak a továbbjutója, Portugália-Horvátország továbbjutójával, úgyhogy egészen horrorisztikus. Azt még pontosan nem tudjuk, hogy a harmadik helyzet hova kerül, de csak egyszerű helyre kerülhet. Véletlenül Svájccal fog játszani majd a Kolumbia-Gána továbbjutójával, tehát lényegesen könnyebb. Ellenben kikapni nem lehet Ausztriának, mert hogyha kikap, akkor viszont nem jut tovább. Tehát Ausztriának a döntetlen jó, de nehéz ágra fog kerülni. Egyébként 82-ben Ausztria azzal a 1-0-ás veresége Németországhoz sokkal könnyebb ágra került, mint Németország. Most Ausztria egy döntetlen esetén egy nagyon nehéz ágra fog kerülni, de legalább tovább megy, és Algéria is tovább fog menni, és véletlenül Algéria meg nem fogja összetörni magát azért, hogy nehéz ágra kerülhessen, úgyhogy amit Feri is mondott, hát bizony a matematika nehéz dolog, és én is említettem már három mérkőzést is, ahol azért olyan eredmény született, ami mindkét csapatnak jó volt. Meglátjuk, hogy itt az születik, a 13. percben eddig még gólt nem láthattunk, de legalább jó írom a mérkőzés, sőt, az osztrákok most helyzetbe is kerülhetnek. A dortmundi Zabitzer személyében azonban elválasztották őt a labdához, úgyhogy mi megyünk vissza Szalai Kristófhoz.
1: Itt 0-0 a mérkőzés állása. Nicolas Otamendi egy szöglet után tudta tovább csúsztatni a labdát a kapu irányába, azonban célt tévesztett. Ha már ti is az ágakról beszéltetek, hadd csatlakozzak be, hogy az argentinok hát talán a legszerencsésebb ágon, a legszerencsésebb ágrajz, a legszerencsésebb sorsolás a gaucsóké, de hát mint regnáló világbajnok talán valamilyen szinten ez jár nekik, főleg úgy, hogyha két meccsből két győzelem, 5 rúgott és 0 kapott gólt. Tehát a zöldfoki szigetek lesz Argentinának az ellenfele a 32 között, és a 32 közül sikerült tovább jutni a Messiéknek, akkor az Ausztrália-Egyiptom párharc győztesével játszanak a 8-at döntőben. Ha onnan is, akkor már kicsit bonyolultabb a képlet, de akkor is Svájc-Kolumbia nagyjából ez lehet a folytatás, és akkor már gyakorlatilag az argentinok ott is vannak az elődöntőben, ahol természetesen azért jöhetnek ott már nincsen könnyű ellenfél, például Brazília. Na de, hogyha visszatekintünk a pályára, akkor azt látjuk, hogy Leandro Paredes indít Lautaro Martínez irányába. Összességében azt akartam csak mondani, hogy az argentinok nagyon jó sorsolással rendelkeznek a világbajnokság hátra lévő részére, gyakorlatilag be tudnak gyalogolni Messiék az elődöntőbe, hogyha a papírformát vesszük alapul. Emiliano Martínez, érdekes, hogy őt nem pihenteti Lionel Scaloni, őt nem akarja letenni a kispadra, hogy védjen a második számú kapus Rui például. Emiliano Martínez a kezdőben. 86%-os argentin labdabirtoklás a mérkőzés első néhány percében. 86%, mindössze 14%-nyi labdabirtoklás felírható Jordánia neve mellett, gyakorlatilag semmi, az azt jelenti. Argentina támad, a baloldalt Julián Álvarez szerette volna kiugratni. Senesi több-kevesebb, most éppen kevesebb sikerre bedobással, jordániai kispad előtt történő bedobással folytatódik a mérkőzés. Nico Tagliafico a labdával hátra teszi a labdát Senesinek, természetesen saját térfelén védekezik Jordánia, Argentina pedig próbálja rájuk nehezíteni a nyomást, akaratukat. Tagliafico a balon visszateszi Paredesnek, ő mozgatja a csapatot, nincsen ugye Rodrigo de Paul, nincsen ugye Enzo Fernández, Alexis McAllister a Premier League-ből játszik, utóbbi kettő, most helyettük más a középpálya motorja. Nico Paz, ugye őt a héten megvásárolta végleg, a Como 60 millió eurót fizetett érte a Real Madridnak, a sajtóhírek szerint, bár a Real Madrid még így is beletett egy visszavásárlási opciót a Como csapatától, tervezne majd vele hosszú távon a Madrid, éppen most José Mourinho a jelent, nem pedig a jövőt építi a királyaknál. Nico Paz most éppen a labdával a 16-os sarkánál. Az argentin jobb oldalon a labda, visszapasz Paredesnek, egy súlypont áthelyezés jobbról bal oldalra. Megkapja a labdát, Lautaro Martínez kimozgott, a kényszerítő viszont nem jó Nico Tagliaficóval, úgyhogy a mérkőzés 16. percéhez érve, Jordánia Argentina továbbra is 0-0, menjünk vissza az Algéria-Ausztria találkozóra.
0: Itt is a 16. percnél tartunk is, itt se látunk még gólt, jelenleg az algériaiak játékosa Mahrez az, aki rácsavarodik a labdára, majd tovább teszi a Frankfurtban futballozó Kaibinek. Kaibi

0: balra teszi a labdát, bal oldalról építik fel, hát csemék a támadás, de hát ez a támadás építés azért annyira nem túlzottan vehemens, emlékszem erre a 82-es NSK Ausztria mérkőzésre, ott Rubens nagyon gyorsan szerzett vezetést, és azt követően, hát hogy is mondjam, kicsikét untuk magunkat a hátralévő 70-valány percben, nem tudom, hogy fogjuk-e unni magunkat, lendületesen kezdtek a csapatok, viszont most az algériak kicsikét nyugodtan adogattak, vagyis mondhatjuk úgy is, hogy egy negyedórás bemelegítés után most kicsit megnyugszanak a csapatok, az algériaiak nem engedik labdához jutni az osztrákokat, az osztrákok meg nem támadnak. Az osztrákok egyébként 4-2-3-1-es felállásban játszanak, ez azt jelenti, hogy Arnautovic van előre, torva Lindhardt és Alaba a védelemnek a közepe, és Laimer Schmidt, illetve Zabicennek kellene színezni a játékot, most meg is szerzik az osztrákok a labdát, és már vezetheti is a támadást Arnautovic, aki ezúttal kicsikét hátrébb jött a labdáért, aztán meggátolják, pontosabban megállítják őt, úgyhogy egészen az Alaba Lindhardt duóhoz kerül hátra a labda. Jobbról van ugyebár a védelem tengelyében Lindhardt, most Pos a jobb oldalon, Pos próbál beadni, beadja a 16-os vonalához, de helyezte a labdát, Zabitzer volt az, aki próbált fejelni, az algériai védők azonban előnyösebb pozícióban voltak, úgyhogy kivágták a labdát, azonban algériai játékos nincs az osztrák térfélen, úgyhogy az osztrákok jöhetnek vissza a labdával. A jobb oldalon indulhatott volna a támadás, azonban egy nagyon-nagyon gyenge lyukrafuttatási kísérlet volt. Olyannyira gyenge volt, hogy osztrák játékos még a közelben sem volt, így aztán bent volt kapushoz érkezett meg a labda, úgyhogy Benbot játszadozik a labdával, Bensebaini és Mandi a két belső védő egyébként Algériának, hát Bensebainit azt hiszem a túloldalon játszók jócskán ismerhetik, hiszen a Borussia Dortmundnak a játékosáról van szó, leginkább meg természetesen Zabitzer ismerheti, hiszen ők csapattársak Dortmundban, most épp az algériaiak passzolgattak hátul, az osztrákok pedig lelkesen letámadnak, és majdnem labdát is szereztek, de nem, ugyanis Kaib révén az algériaiak megtartják a labdát, és most már 6 emberrel támadnak a bal oldalon, viszont jól lépett ki a védelemből Lindhardt, és a felszabadítás egyúttal egy támadás indítás is lett volna, csak hogy éppen Laimer lesen találta magát, úgyhogy így a szabadrugással jöhetnek majd az algériaiak. Laimer egyébként egészen más funkciót tölt be az osztrák válogatottban, mint a Bayern Münchenben a csapatában, mert a Bayern Münchenben szélső védőt szokott játszani, előrébb játszik, az osztrák válogatottban Pos játszik jobb oldalévőt, MVP-ne pedig a túloldalon, és akkor megyünk vissza Dallasba.
1: Világbajnok argentin labdarúgó válogatott megszerezte a vezetést. Giovanni Lo Celso a mérkőzés 20. percében most már szabályos góllal juttatja a vezetéshez a gaucsókat. Egy szabadrugás után 16 méterről, tehát konkrétan a 16-os vonala mögül néhány centivel végezhette el ezt a szabadrugást. Hát, hogyha Lionel Messi lett volna ott, akkor egész biztos, hogy gól. Így, hogy Lo Celso volt ott, nem pedig Messi, hát így is biztos, hogy gól lett. Azért volt egy nagy kapushiba benne, a kapus felállította a sorfalat, majd miközben Lo Celso futott neki a labdának, konkrétan bemozdult a sorfal mögé a jordán kapus Abulaia. Így semmit nem láthatott a lövésből, Lo Celso pedig visszatekerte a helyére, a hűlt helyére, a jordán kapus hűlt helyére a labdát. Nagy gól volt, szép gól volt, szabadrugás után való találat, és ami még fontos, hogy megvan az idei világbajnokságon az első olyan argentin gól, amit nem Lionel Messi szerez, Nico Paz kontrázik 3-3-mal az argentin válogatott, Lautaro Martinez nem volt pontos a labdája, vissza kell, hogy forduljon vele Giuliano Simeonének, és akkor folytatódik ugyanabban a mederben a mérkőzés, ami eddig, ahogy eddig volt, Argentina az ellenfél térfelén passzolgat. Giovanni Lo Celso, ugye mondtam, hogy ő a Betisnek a középpályása, 30 esztendős, idén 2 gólt, egyes csapatában 3 assziszt mellett játszott ő a Premier League-ben is, Tottenham színeiben, a Villarreal-ban, vagy éppen a Paris Saint-Germain csapatában is. Úgyhogy ez a nagy meddő argentin labdabirtoklási fölény végül gólt ér. Egy szép találat, nagyon szép találat szabadrugásból, a jobb összekötő pozíciójából ballal tekerte vissza a hosszúba a labdát Giovanni Lo Celso, a jordán kapus pedig nagyon csúnyán bemozdult a sorfal mögé, esélye nem volt így a labdát elérni. Tagliafico passzolja föl Lautaro Martineznek a labdát, Lautaro Martinez lábáról viszont lepörög a labda, így aztán folytatódik a játék. Jordán labda kihozatala. Itt van Javier Zanetti, itt van Javier Pastore, itt van Ezekiel Lavezzi, ezeket a játékosokat, Esteban Cambiasso, ezeket a játékosokat mutatták egyelőre a VIP páholyból, Dallasból az argentin-jordán mérkőzésen. Letámad Argentina, passzolgat hátul Jordánia, de lehet, hogy az a támadás szó az hamarosan már célt ér, abban a tekintetben az argentinok néhány másodperccel megszerzik a labdát, ebben a pillanatban ezt Lo Celso meg is teszi. Julián Álvarez, Lo Celso megpróbálja egy gyorsan végigvinni ezt a kontrát Argentina, vagy inkább hátra. Megvan a vezetés, most már végül is ezen a mérkőzésen is lehet, hogy most már nem lesz annyira sietős a játék Lionel Scaloni csapatának. A bal oldal Tagliafico is egészen visszaviszik a labdát a belső védőkig. 22. percben járunk Giovanni Lo Celso találatával, tehát Argentina 1-0-ra vezet Jordánia ellen. Van-e már gól az Algér osztrák mérkőzésen?
0: Nincs gól a 22. percben, továbbra is 0-0, az lenne a meglepő, ha gól lett volna, hiszen említettem, mindkét csapatnak jó ez a bizonyos döntetlen. Sőt, Algériának végül a döntetlen jobb is, mint hogyha nyerne, mert akkor ő lenne a második a csoportban, és Algériának azért az a célja, hogy elkerülje a második helyet, jó neki az a harmadik hely is. Hát osztrákok meg nem tudnak harmadik helyre pottyanni, elsők se tudnak lenni, úgyhogy ők döntetlennel másodikok tudnak lenni, viszont kiestek, hogyha kikaptak. Alaba viszont ott van a védelem tengelyével, ezt örömmel láthatják az osztrák szurkolók, hiszen folyamatosan aggódott mindenki Alabáért, hogy pályára tud elépni. Itt van Alaba, úgyhogy minden a legnagyobb rendben van ilyen szemben az osztrákoknál, és akkor itt egy ivó szünet, és még visszaadnám a szót, elmondom, hogy azért az Ausztria edzőjének egy nagy örömet jelenthet ez az ivószünet osztrák szövetségi kapitánynak, Ralf Rangnicknak, hiszen ő ilyen itatómániákus, nem tudok jobb szót kihasználni neki, az a fixa ideája, hogy egy futbalistának az edzés után 5 liter vizet meg kell innia, és nem egy futbalistájával beszéltem, pontosabban egy futbalistája elmesélte nekem, hogy mennyire gyűlölte, mikor hazajött edzésről, és letett egy 5 literes kancsót maga elé, és nézte, hogy ezt a kancsót nekem el kell pusztítanom, úgyhogy ha van valaki, aki örül ennek a bizonyos ivószünetnek, az bizony Ralf Rangnick, hiszen ő egyébként is előszeretette itatja játékosait. Nem tudom, hogy Dallasban is ivószünet van?
1: Így van, Dallasban is ivószünet van, úgyhogy a taktikai eligazítások itt is zajlanak. Érdekes, hogy a gólszerző Lo Celso és Giuliano Simeone is most debütált világbajnokságokon. Ugye ők Katarban, Lo Celso ott volt, de akkor nem lépett pályára, akkor igazából csak tartalékok között számolt vele. Scaloni most viszont debütált, először pályára lépett világbajnokságon is rögtön góllal hálálta meg a bizalmat. Hát kettőt is lőtt már, egyet teljesen jogosan elvettek tőle les miatt, viszont a második szabadrugás után ez egy zseniális start, azt nem lehetett nem megadni a mérkőzésen. Ami még nagyon fontos, így, hogy már az ágak kirajzolódnak, hogy nem lesz a legjobb 8 között argentin-portugál mérkőzés, ugye hetekkel, hónapokkal ezelőtt már arról lehetett cikkezni, hogy ha mind a két csapat, Argentina, illetve Portugália megnyeri saját maga csoportját, akkor már a negyeddöntőben találkozhatnak a felek. Hát így, hogy Portugáliának nem sikerült ma hajnalban legyőznie Kolumbiát, így eldőlt, hogy Kolumbia végez a csoport élén, vagyis ők kerülnek, Luis Diaz-é kerülnek az argentinok ágára. Így a döntőben egyébként összejöhet, bár az egy elég, hát az a halálág igazából. Ott van Franciaország, ott van Németország, ott van Hollandia, ott van Portugália, az egy Spanyolország, az egy rendkívül erősség. Tehát ott, onnan ezen csapatok közül csak egy fog bejutni a döntőbe, míg a túloldalt Anglia, Brazília, Argentina közül szintén egy, de azért itt lehet érezni, hogy jóval kevesebb csapatot, nemzetet soroltam föl, mint az imént. Szóval argentin-portugál döntő az összejöhet. Nem a negyed döntő, nem a döntő. Azért az milyen pikáns, és milyen mérkőzés lenne, hogy Cristiano Ronaldo és Lionel Messi a világbajnokság döntőjében mind kettőjük számára az utolsó, valószínűleg utolsó világbajnokságon, és játszhatnának egyet az Amerikai Egyesült Államokban. Hát ez még mind a jövő zenéje papírforma alapján azért benne van, hogy eljut a két csapat a döntőig, de hát egy világbajnokságon soha nem lehet azt mondani, hogy biztos valami. Leandro Paredes, itt folytatódott a mérkőzés, támad Argentina jobb oldal, Nico Paz kavargat, cselezget, fantasztikus szezont futott a Comoval, nem véletlenül hozták rengetegszer hírbe top csapatokkal, bár a Como is az olasz első osztályban, a top 4-ben végzett, tehát a Bajnokok Ligájában fog vitézkedni a következő szezonban Nico Paz vezérletével. Őt most nem viszi haza a Real Madrid, saját nevelési játékosuk egyébként a királyiaknak, a blankoknak. Nico Paz hátul passzolgat Argentina, Leandro Paredes, Nico Otamendi. Otamendi és Paredes, hát ők már ott voltak Katarban is természetesen, ők már akkor is, de sőt a keret nagy része ott volt Katarban is. Nagyon-nagyon rutinos keret, nagyon egybe van a csapat Messi mögött. Nagyon jó kis kohéziója van az argentinoknak. Lo Celso megint középpályán a 16-osom elől. Giuliano Simeone át a hosszúra. Kezet ér a labda egy jordán játékosnál, azonban le volt szorítva, nem is reklamál egy argentin sem, hogy kezezés miatt 11-est kellene, vagy lehetne ítélni. Kovács István játékvezetőnél a mérkőzés szöglettel, argentin szöglettel folytatódik. Lo Celso a labda mögött, azonban átsétál és átadja nagy tisztelettel a helyét és a pontrugás lehetőségét Leandro Paredesnek. Paredes megigazítja a sérót, háttérben természetesen Diego Maradona, Molinók, az argentin zászlók mellett, és akkor most jön a labda középre. Paredes át a hosszúra, Otamendi fejét keresi, nem találja, Otamendi belecsúsztat, Simeone összegyűjti még a hosszún, az jó lehet Tagliafico-nak balról. Tagliafico élesen középre, Lautaro Martinez kapufa, a kipattanó pedig óriási bravúrral védi a kapus. Rögtön majdnem megvan a második argentin gól. Lautaro Martinez felső léccel vétett észre magát. A szöglet utáni kavarodás, Giuliano Simeone összegyűjti a labdát a hosszún, oda tállal Tagliafico elé, ő pedig élesen a kapu elé centerez, Lautaro Martinez pedig bal belsővel lövi végül, laposan jött a beárás, bal belsővel pörgettel a rövid felső irányába a labdát, hát ez nem a jordán kapuson múlott felső léc, aztán pedig Senesi még csukafejessel 4 méterről bedobta magát, az pedig nagy bravúrral védte a jordán kapus, viszont 11-es reklamálnak az argentinok, hogy Senesit orba rúgta a jordán védő 23-assal Haddad, és egyébként van is ebben igazság, tüntet a közönség, Senesi lennmaradt, Kovács István pedig visszanézi az esetet. Ez azt jelenti, hogy a videóbíró szobában is úgy vélték felfedezni, hogy Haddadnak ez egy veszélyes megmozdulása volt Senesi irányába. Az ötösen belül, tehát 4 méterről csukafejessel dobta be magát Haddad, viszont itt, amíg zajlik a varozás, addig egy gyors körkapcsolás, hiszen az osztrák meccsen is esemény van.
0: Bizony-bizony a találkozó 28. percében 1-0 arányban vezet Ausztria. Arnautovic kapott egy nagyszerű kiugratást, de nagyon rosszul talált el a labdát, biztos, hogy nem így akartam, mint hogyha mellé rugott volna a labdának, de valahogy úgy pörgött le mégiscsak a lábáról a labda, hogy sikerült elcsúsztatnia azt bent volt kapus bal lába mellett, és bement a kapunak a bal a sarkába és a hosszú sarokba. Bembot jobbra mozdult, Arnautovic furcsa megmozdulása után pedig a labda bekerült a bal alsó sarokba. Ez azt jelenti, hogy 1-0 arányban vezet Ausztria, hát furcsa gól volt, Feri.
2: Igen, és ugye első biztonság, ez mindkét csapatnak az alaptaktikai kiinduló pontja, de az algériai válogatott viszonylag magasan tolta fel a védekezését, és Arnautovic egy mélységű beindulás után szépen elpasszolta a labdát a kapus mellett, bár igaz, hogy egy picit talpas stoplival találta el a labdát, és ez talán pont meglepte a kapust, és begurult gyakorlatilag a labda bal alsó sarokba. Ami furcsa számomra, hogy egy picit, mintha belealudt volna az afrikai csapat az egész mérkőzésbe, hiszen az, hogy önmagában hátul adogatod a labdát, és kevés helyzet van, egy kicsit a mérkőzés tempója is lassú, azért ez hajlamos a csapatokat bealtatni kicsit a mérkőzésbe, és hát ennek a problémája okán szerzett vezetést Ausztria.
0: Egy perce arra Otovics gólja után ismételten helyzetbe került a játékos, azonban lesen kapta a labdát, úgyhogy természetesen a játékvezető megállította. Jelen állás szerint pedig azt jelenti, hogy Algéria nem lenne továbbjutó, hiszen jelenleg 3 pontja van, viszont kapcsolunk vissza Dallasba.
1: Lautaro Martinez a 11-es pontról, Lautaro Martinez pedig beveri. 2-0-ra vezet Argentina a mérkőzés 31. percében. Kis túlzással el is dőlt a mérkőzés. A hidratáció szünet után néhány perccel megítélte Kovács István a 11-es teljesen jogosan. Nem volt kérdés, fejbe rúgta Al Rajdan Senesit. Visszanézte a játékvezető és megítélte a 11-es. Lautaro Martinez állt a labda mögé, ő pedig kíméletlen volt. A kapus elugrott balra, Lautaro pedig jobbra küldte laposan jobb lábbal a labdát. Egy pici toporgás és kivárás után Lautaro Martinez, ő is betalál. Itt tehát kis túlzásra azt lehet mondani, hogy ha Lionel Messi a pályán lenne, mivel két pontrúgásból született ez a gól, akkor lehet, hogy ő duplázott volna, de hogyha ez a 11-est ide vesszük, a szabadrugás nem is, akkor Messi még talán ezen a mérkőzésen is betaláltott volna már az első játék részben is. Minden esetre Messi most nincs ott a kezdőben, de az argentinok így is helytállnak. A 19. percben Giovanni Lo Celso találatával szabadrugásból, aztán a 31. percben pedig Lautaro Martinez 11-essel talál be, 11-esből talál be, így az argentinok 2-0-ra vezetnek már Jordánia ellen. Mondhatni a mérkőzés második negyedéhez érve, nem akarnak ezek az argentinok leállni, megállni, nem akarják ezt a meccset lehozni valahogy, szeretnék kitömni és még több a Jordániát és még több önbizalomra szert tenni ezen a mérkőzésen, és lehet, hogy innentől kezdve egyébként nincs is szükség arra, hogy Messiék beálljanak, majd a második fél időben játszanak azok, akik valószínűleg kevesebbet fognak innentől kezdve. Lo Celso csúszik oda pontosan a félpályánál. Sárgalap, hogy lesz-e, az még mindig a jövő zenéje, ami biztos, hogy Jordán szabadrugással folytatódik majd a mérkőzés. A 33. perchez érve Lo Celso és Lautaro Martinez góljaival 2-0-ra vezet Argentina Jordánia ellen.
0: Kansas City-ben pedig a 32. percben 1-0-ra vezet a 28. percben, szerzett Arnautovic gólnak köszönhetően Ausztria csapata, és most egyenlítési lehetőség nyílt az algériai válogatott előtt. Berkhali volt az, aki jobbról betört 16-oson belőle, a hosszú sarkot célozta meg, azonban elment a labda a kapu jobb oldala mellett, így 1-0 arányban vezet Ausztria. És hát az a furcsa helyzet áll elő, hogy most jelenleg Ausztriának a legnagyobb szurkolója az Irán, ugyanis hogyha Ausztria le tudná győzni Algériát, akkor Irán lenne a 8. csapat, amely be tud jutni legjobb harmadiként. Majd egyszer talán elmondom, hogy kik azok, akik már nem tudnak bejutni legjobb harmadiként. Az osztrák viszont helyzetben vannak, úgyhogy úgy tűnik, az osztrák ezt a meccset meg akarják nyerni. Még egyszer mondom, Ausztriának a pozícióját nem befolyásolja, hogy döntetlenül játszik-e, döntetlent játszik-e vagy nyer. Hogyha nyer is, ha döntetlen, akkor is Ausztria a csoport második helyén végez. Ellenben Algériának a pozícióját nagyon befolyásolja, mert hogyha nyer Ausztria, akkor Algéria kiesik, és Irán lesz az a csapat, amely 8-ként be fog jutni legjobb 3-ként. Hát érdekes szituáció, még egyszer mondom, talán elmondtam már a korábbi meccs során is, hogy az elmúlt napok során a legizgalmasabb események ezek a bizonyos virtuális párharcok voltak, amikor számolgattunk, hogy melyik csoportból tudnak a harmadikok tovább jutni. Hát nem biztos, hogy ez egy jó dolog, hogyha erről kell sokat beszélgettünk, és nem a játékról, hát mindesetben most játékról is be tudok számolni, hiszen Algéria támadását Mahrez révén vezette, ám az osztrákok megállították még a félpályán, aztán visszaszerzik a labdát az algériai játékosok, és ezúttal a bal oldalon próbálkoznak, felállt az osztrák védelem, az algériaiak pedig próbálják körbe adogatni az osztrákok védelmét. Most már mondom, az algériai válogatott egy gólszerzési kényszerben játszik, hiszen 1-0 arányban vezet Ausztria, és ott is vannak az osztrák térfélnek a közepén, egészen feltolták a védekezésüket, Bence Bajnai és Mandi is az ellenfél térfelének a közepén található, és Arnautovic is ott van a saját térfeje a közepén, aztán megszerzik a labdát az osztrákok, és akár ellentámadást is indíthatnak. Arnautovic tette tovább a labdát, aztán az algériai védelem sikerül azt összeszedni, és hátra kell egészen Bembot kapushoz. Hát volt néhány rossz perce az algériai válogatottnak, és ennek a néhány rossz percnek köszönhetően vezet 1-0 arányban Ausztria. A találkozó 35. percénél tartunk, úgyhogy jelenleg az osztrák válogatott előnyösebb pozícióban, de inkább úgy mondanám, hogy az algériai válogatott rosszabb pozícióban, mert még egyszer mondom, az osztrákoknak mindegy a pozíciójukat tekintve, hogy nyernek, vagy pedig döntetlent játszanak, hiszen mindkét csapat 3-3 ponttal rendelkezik, ám Ausztriának 3-3-as a gólkülönbsége, Algériának pedig 2-4, ennek megfelelően Algéria birtokolja most a labdát, és Bentaleb az, aki kerest magán társat, sikerül is lyukra futtatni társát, gyönyörűen betör a játékos a 16-oson belőle, és végül is bal oldalról kisodródva a jobb oldali oldalhálót találja el a Leverkusen játékosa Maza. Ez egy szép ritmusváltás volt, és helyzetbe került Maza, azonban nem sikerült betalálnia. Na, megyünk vissza Dallasba.
3: 2-0 vezet Argentina Jordánia ellen, Lo Celso és Lautaro Martínez szabadrugás, illetve 11-es góljával. És volt egy olyan esemény, ami eddig még nem volt a mérkőzésen, fel tudtam jegyezni, egy jordán szöglet rugás, természetesen nem lett belőle fejes, azt a szót, hogy természetesen idézőjelbe tessék érteni. Azóta támad Argentina, az ellenfél térfelén tartják a labdát, most visszamozognak, Senesiego harcolta ki a 11-es, Tagliafico a bal oldalon, a bal hátvéd pozíciójában, Lo Celso picit dadog nála most a labda, rosszul vette át Lo Celso, ritkán látható technikai hiba, de ilyen is van ezen a mérkőzésen. Ugye a csoportkör harmadik fordulójában egy rossz kiugratás Jordán részről, Haddad próbálta volna El Fakurit játékba hozni, azonban pontatlan volt ez a kiugratás, és Emiliano Martinez szedte össze a labdát. Megnéztek minden egyes képkockát a 11-es előtt, hogy Lautaro Martinez lesen volt-e, vagy nem volt lesen, ugye ő lőtte felső lécre a labdát, az onnan lepattanó labda pedig Senesi elé került, akit végül fejbe rúgott Al Rashdan, és így lett végül 11-es. A háromszoros világbajnok argentin válogatott tehát 2-0-ra vezet Jordánia ellen is, és továbbra sem kapott még gólt az idei világbajnokságon Lionel Scaloni csapata. Most belealszik egy picit hátul a passzolgatásba Argentina, Senesi az, aki labdát veszít, viszont szerencséje van, rápattant a labda Olvánra, így argentin bedobással folytatódik majd a mérkőzés. Jó iramú a tempó egyébként, összességében el lehet mondani, hogy szerencsére nem veszik félvárra egyik fél sem ezt a mérkőzést, de innentől kezdve lehet, hogy az argentinok megszerezték a második gólt, és egy picit most már mérsékeltebben fognak részt venni a jordán támadó harmadban, de hát ez még a jövő zenéje. Lehet, hogy Messi pedig szeretné tovább lőni, majd tovább folytatni azt a gólrekordot, amit tart most már Miroslav Klózétól átvéve, hogy a világbajnokságok történetének legeredményesebb labdarúgója Lionel Messi. Egyelőre viszont, mivel nem kezd a 8-szoros aranylabdás, ezt nem lehet elmondani, viszont állítólag a szövetségi kapitány ígérete szerint a második félidőben majd pályára lépett. Azaize csúsztatott egyet, de ez csúnyán, jócskán elkerült Emiliano Martinez kapuját, az argentina kirúgással folytatják a meccset. Paredes-t veszik be a játékba háromszögelésbe, Otamendi, de hát ő most rááll a labdára és várja, hogy elől aztán elinduljanak a mozgások, hogy aztán az argentinok pedig megindíthassák az újabb offenzívát. 39. perc Dallasban tehát az argentin válogatott 2-0-ra vezeti Jordánia ellen. Mi a helyzet az Algír-osztrák meccsen?
0: 39. percben Ausztria 1-0 arányban vezet Algéria ellen, és az algériaiak birtokolgatták itt a labdát az elmúlt percek során. Most egy előrevágott labdát követően Arnautovic beleült a védőjének az ölébe, ezt jelezte az asszisztens a segítőjének, úgyhogy szabadrugásra jöhet az algériai válogatott. Már most ott vannak az osztrák térfél közepén, jobbra a labda Mahrezhez, Mahrez próbál cselcsinálni, próbál betörni, inkább aztán visszateszi a labdát Kaibi lövése pedig a bal oldali alumíniumról jön ki. 17-18 méterről célozta meg Kaibi az osztrák kaput, és nagyon-nagyon közel volt az algériai válogatott az egyenlítéshez itt a találkozó 40. percében, azonban marad az 1-0, és bedobásra jöhet az osztrák válogatott. Hát nagyon-nagyon közel volt az egyenlítéshez, amely az életet, legalábbis a folytatást jelenti, az jelentené az algériai válogatott számára. Az osztrákok elvégezték a bedobást, a játékvezető szerint szabálytalan volt a bedobás. Vene, a Mainz játékosa próbálkozhat ismételten, a játékvezető most ad neki engedélyt, hátradobta a labdát egészen, az a mezőnjátékos Schlagerig kerül a labda. Ugyebár a kapus is Schlager, Alexander, ő az egyik Red Bull csapatnál, a Salzburgnál véd, és Xavier Schlager, a mezőnjátékos pedig a Leipzignek a futballistája. Na, de most nem nála van a labda, hanem a bal oldalon a Mainz futballista MV-né keres magának társad, talál is egyet, Schmidt személyében, Schmidt beteszi a labdát, nem sikerült azonban Arnautovicnak birtokba venni az ötösön belül, és végül is a algériai alapvonalon megy túl a labda, így aztán algériak jöhetnek kapukirugással, miközben volt egy hatalmas egyenlítési lehetősége a csapatnak Haibi tövését követően. Rajta volt egy kis Schlager a labdán, de erős volt a labda, nem tudom, hogyha egy kicsikét beljebb jön, akkor tudta volna védeni, az biztos viszont, hogy a kapus helyett védett a baloldali alumínium, és Kristófnak egy korábbi gondolatát tovább fűzve, amikor említette, hogy Messi Ronaldo találkozhat a világbajnokságon, ugyebár ez nagyon kiszúrtak a portugálok a szervezőkkel, ugyanis úgy tervezték a szervezők, hogy a legjobb 8 között találkozik a két csapat, tehát az argentin és a portugál válogatott, és már 4000 dollárért árulták a legolcsóbb jegyeket, hát ez a találkozás legfeljebb a döntőben jöhet. Létre, de hát ott az nyilván drágább lesz, hogy egy mint 4000. Algériaiak most próbálnak a 16-oson belülre jönni, az osztrák 16-oson belülre szépen felfejlődnek, az osztrákok azonban remekül védekeznek, próbálják mindig a labdás játékost meggátolni a labda átvételében, az ívelést követően pedig sikerül kifejelni a labdát az osztrákoknak. Azonban eladott labda, a saját térfelük eladják az osztrák a labdát, és Mahrez volt az, aki 18 méterről lőhetett, azonban blokkoltak az osztrákok. Zabitzer révén már az osztrák támadás fejlődhet fel. Zabitzer azonban nagyon-nagyon egyedül volt, ráadásul 5 algériai védő gyűrűjében, úgyhogy nem lehetett esélye a Borussia Dortmund játékosának, és most már Mahrez révén az algériaiak jöhetnek. Az algériaiak természetesen csipkedik magukat, ezúttal a bal oldalon próbálnak támadást vezetni. A támadás azért lelassul, egy visszaadott labdát követően kicsit megáll a támadásnak a lendülete. Aouar az, aki a bal oldalon próbálkozik, egészen az osztrák térfél közepére sikerült visszaküzdeni magukat az algériaiaknak, az ellenfél 16-osától most keresnek rést a pajzson. Bentalab az, aki beíveri a labdát, ám Alaba előnyösebb helyzetben, és kifejeri a labdát az algériaiak. Összeszedik Kaibi, aki az előbb azt a fantasztikus löketet eresztette meg az osztrák kapura. Aztán végül is addig-addig keresték a fogást és a lövés lehetőséget az algériaiak, amik visszajutottak a saját térfelükre. Mi pedig megyünk vissza a Dallasba,
3: ahol továbbra is 2-0-ra vezet Argentina. Hihetetlen, hogy milyen módon darra fakadt most a dallasi stadionban az argentin tábor az elmúlt 4-5 percben. Itt lehetett hallani csöndben legalábbis nekem, hogy micsoda szónoklatok, micsoda énekek hangzottak el, sőt, talán még most is beszűrődik az adásba. 2-0-ra vezet tehát Argentina Los Celso és Lautaro Martinez golyával. 44. perchez érünk, hihetetlen hangulat Dallasban. Tényleg amilyen körítést ide varázsolnak az argentin szurkolók, és ahogy énekelnek, hát ők azért büszkék a csapatukra. Világbajnoki cím Katarban, aztán pedig a következő VB-n 3,5 évvel később 3 mérkőzésen, valószínűleg 3 győzelem, hogyha ezt a jordáni elleni 2-0-át is már beírjuk az argentinoknak. Letámad Julián Álvarez vezetésével a támadó szekció. Egyébként néhány perccel ezelőtt volt egy veszélyes kontrája a gaucsoknak, azt Nico Paz vezette, azonban a végén csúszott egy technikai hiba a gépezetbe. Viszont támad Jordánia, 16-osan belül járnak a jordánok Olván révén. Olván jól csel, a 16-osan belül beadás, lesz-e belőle lövés, megint egy rossz átvétel. Azaize volt az, és most már kikavarodik Azaize a 16-os előteréből, ballal szeretné beadni, nem, inkább leadja társának a labdát, Al-Ravabeknek. Közben megyünk vissza az Algéria-Ausztria mérkőzésre, hiszen ott esemény van.
0: A találkozó 45. percében Belgali egy fantasztikus lövéssel egyenlített. Gyönyörű cselekkel tölt be a 16-oson belülre, egészen az 5-ösig cselezte magát, majd a cselsorozatot követően ballábbal a rövid felsőbe lőtte a labdát. Egészen gyönyörű gól volt, és egészen furcsán kezdődött, ugyanis kiment volna a labda, viszont a szöglet zászló meggátolta, hogy kimenjen, és ekkor indított el egy gyönyörű cselsorozatot Belkali, és megcsált a cseleket jobban, majd jobb oldalról ballával fellőtte a labdát a felsőben, nem is a rövid sarokot, inkább a kapu közepében, a lényeget nem változtat. Hát igen, inkább a kapu közepébe lőtt, de épp hogy csak fel tudta emelni a kezét Schlager kapus, és ezzel Algéria egyenlít, és ezzel Algéria ismételten továbbjutó pozícióba navigálja magát. Hát mit láttál, Feri, az eddig eltelt 45 percben?
2: Hát először is az osztrák vezetés után érdekes nyomás alá került Algéria. A tempója nem lett gyorsabb a játékuknak, de egyértelműen áttevődött a játékkép az osztrák térfélre. Most pedig tényleg Belgálinak a gólját kell kiemelni. Egyrésztről az algériai válogatott szemfüles volt, hiszen a szöglezászoló pattant vissza a labda, ebből alakulhatott ki helyzet. És a 16-os széléről befelé egy fantasztikus lövőcselt csinált, tehát gyakorlatilag a második csele volt, de már tényleg én is azt hittem, hogy jobban a kapura fog lőni, amikor talpa lehúzta befelé, és ballal lőtte fel a labdát a léc alá. Nagyon szép gól volt, de minden esetre azért az nagyon érdekes fűszert ad a mérkőzésnek, hogy bármelyik csapat vereséget szenved, kiesik, viszont döntetlenül mindkettő tovább jut. Szerintem most megint visszaállnak az alap kiinduló helyzetre a csapatok.
0: Igen, azzal mondjuk a szurkolók, a nézők nem fognak nyerni egy ilyen megoldással, ahogy az általam már többször emlegetett, 82-es meccsen se nyert senki a német-osztrák, illetve pontosan mind a két csapat nyert, mert tovább jutott, miközben egy osztrák szögletet követően egy lövés 11 méterről, és az osztrák azt reklamálják, hogy egy algériai kézről pattant a labda, majd bejutatják a labdát az ötösön belülre, Bembot kapus öklöz, azonban a játékvezető szerint vele szemben már egy szabálytalanságot követtek el, így aztán szabadrugással jöhet az algériai válogatott. Igen, előklözi Bembot kapus a labdát a találkozó 47. percében, és ezzel elhárul a gólveszély az algériai kapu elől, és Bembot kapus szabadrugásra hozhatja játékba a labdát. Egy-egyre állnak tehát a felek, ez az eredmény, amely mindkét csapatnak tökéletesen jó, hiszen jelen állás szerint Argentina 9 ponttal áll a csoportban, Ausztria és Algéria 4-4, Ausztria lenne a második, ha így érne véget a találkozó, Algéria pedig csoport harmadikét menne tovább, algériaiak pedig most próbálkoznak, ha már rendületbe kerültek 0-1-nél, azonban Mahreznek a próbálkozását, Cseh sorozatát megállították az osztrákok, és már jöhetnek az osztrákok. Zabitzer ezúttal a bal oldalon indítja a támadást, az osztrákok már öten is ott vannak az algériai kapu előtt, azonban sikerül megszerezni a labdát az algériai csapatnak, és miután sok osztrák játékos ragadt elől, így akár egy komoly ellentámadást is vezethetnek az algériaiak. A bal oldalon próbálkoznak, de aztán az ellentámadás nem lett túlzottan tüzes, visszagurították a labdát a játékosok a saját középkörben, azt a szót kerestem, a 49. percben, így most jelenleg mindkét csapat kicsit megnyugszik a gólváltást követően. Jó, hát mondjuk a gólváltás azért nem volt egy túlzottan gyors gólváltás, hiszen Arnautó is a 28. percben szerzett vezetést, az osztrák válogatottnak Berkháli pedig a 45. percben egyenlített, Arnautó is egyébként az a Zvezda futballistája, Berkháli pedig a Veronának a játékosa. Tehát a Verona futballistája egyenlítette ki az osztrák előnyt, most pedig már az algériaiak adogatnak, gurigáznak, és várják a játékvezetői sípszót, várják azt, hogy a játékvezető az öltözőbe engedje őket, és nem tudom, hogy véget érte az első játékrész Dallasban.
1: Nem, viszont Lautaro Martínez kontrázik, Julián Álvarez mozog neki területbe, a 16-oson belül Julián Álvarez helyzetben egy lövés és nagy védés a kapustól, ott van még a 16-oson belül a labda, mit ítél Kovács István? Kirúgást ítél. Nagyszerű kontra volt az argentinoktól, Lautaro Martínezt és Julián Álvarezt kell megdicsérni, lövéssel fejezték be ezt a támadást, viszont ebből most nem született gól. Nicolas Otamendinek volt egy szinte kapufát súroló fejese 2 perccel ezelőtt, lehet 4 is volt. Lo Celso tekerte be a jobb összekötő pozíciójából oldalról a labdát, át a hosszúra Otamendinek, elzárták a területet, érkezett üresen, és néhány centivel a hosszú kapufa mellé fejelte a labdát, nagy lehetőség volt, benne maradt a fejében a harmadik találat is, ami a mérkőzést, illetve az argentin gólszámokat illeti. Egyébként itt nálunk 5 perc volt a jelzett hosszabbítás, ami pontosan 10 másodpercben fog letelni, addig még támad egyet Jordánia, 16-oson belül pattog a labda, nincsen szöglet, Fakuri szeretett volna becenterezni, Kovács István viszont még nem lefújta a mérkőzést, hanem lest fújt, most viszont már berekezti a játékot, ami az első félidőt illeti.
3: 50 percnyi játék után az első félidőben, tehát 2-0-ra vezet Argentína, szabadrugásból talált be 16 méterről, jobb összekötő pozícióba ballábbal Giovanni Lo Celso a 19. minutumban, aztán egy bő 10 perccel rá 11-eshez jutott Argentína, Senesit rúgták fejbe az ötösön belül, Kovács István pedig mert rövid varozás után 11-est ítélt, az ítélet végrehajtója pedig az Internek a csatára Lautaro Martinez volt. Hogy miért a két pontrugást miért nem Lionel Messi végezte el, azért mert ő a mai mérkőzésen nem kezd, viszont állítólag a második félidőben majd pályára lép az argentinok világsztárja, és tehát 15 percnyi szünet, viszont 45 percnyi plusz hosszabbításnyi játék után Argentina Lo Celso és Lautaro Martinez góljával 2-0-ra vezeti Jordánia ellen. Véget érte már a félidő az Algéria-Ausztria meccsen.
0: Igen, véget ért, nagyjából másfél perces étvágattak a játékosok a vége láthatatlannak nem tűnő Kansas City folyosón. 1-1 a 49 percet követően, a 28. percben Arnautovic szerzett vezetést az osztrákoknak, miután emekül mozdult be egy átadása, és ugyanis kicsit kacska mozdulattal talált el a labdát, de sikerült betalálnia Bembót kapujába, aztán a 25. percben Belkáli volt az, aki jobb oldalról betört a 16-oson, majd 5-ösön belülre, és szép cselt követően ballal lőtte a rövid sarokba, vagy inkább a kapu közepébe a labdát, ezzel egyenlített Algéria, így aztán szünetben Algéria-Ausztria 1-1. Negyed óra múlva folytatjuk mindkét helyszínről a közvetítést.
4: Nemzeti Sportrádió.
5: Gól! Bent van! Megvan!
4: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Gól!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Soha nem láttam még, hol kell fel a nap, soha nem aludtam át éjszakáimat, hídnál szálak húznak le a mélybe, énekelt a 70-es években Pataki Attila az Edda művek szólistájaként, és hát itt hídnál szálak nem is, de egymást leúszhatják a mélybe a csapatok, az Ausztria és Algéria találkozón, hiszen itt a vesztes kiesik, döntet esetén viszont mind a kettő tovább jut, és nagyon érdekes, mert hármas cserét hajtott végre az osztrákok szövetségi kapitánya Ralf Rangnick, lehozta az előlévő játékosát, Arnautovicsot, aki egyébként a gólját szerezte a csapatnak, lehozta a Lipcsei Slágert, illetve Schmidtet, és Grilics Gregorics került be a új emberként a csapatba, illetve Vanner. Na most ezek egy érdekes cserék, nem tudom már, mi indokolja fel ezt a hármas cserét?
4: Érdekes kérdés számomra is, azért hármas cserét akkor szoktak a kapitányok alkalmazni, vagy bármilyen vezetőedző, amikor elégedetlen a csapatjátékával. Tehát én összességében az osztrák válogatottnak szerintem a mérkőzés terve az nagyjából megvalósult eddig. Különösen egyébként Arnautovics egy céljátékosa volt gyakorlatilag a csapatnak, rendszeresen megjátszották. Nyilván fél a sárgalapja miatt, az kétségtelen indokolt lehet, de hármas csere az kicsit azt sugallja számomra, hogy már a 32 közötti mérkőzésre is frissíti a csapatát, tehát odaig még el kell jutni.
3: Még egyszer, ha egy döntetlen van, mind a két csapat kéz a kézbe tovább jut, ellenben, hogyha a mérkőzésnek győztese van, akkor a vesztes ki fog esni, és helyette Irán fog tovább jutni egy régeségen véget ért csoportból. Hát ennyit erről, és annyit arról, hogy a második játék részbe eltelt 2,5 perc, és jönnek az algériaiak, akik most már nincsenek gólszerzési kényszerben. 0-1-nél abban voltak, hiszen Arnautovics góljával 1-0-ra vezetett Ausztria, aztán Algéria 45. percben egyenlített, most pedig az osztrákok próbálkoznak. Az osztrákok játékosa Laimer, aki nagyon-nagyon támadó feladatot kap Ralf Rangnicktól, lényegesen támadóbbat, mint Campanitól, a vezetőedzőjétől a Bayern Münchenben. Az osztrákok most fel is állnak az algériai kapu előtt, azonban Mandi kivágja a labdát, mi pedig megyünk Dallasba, hiszen gondolom ott is elkezdődött a második játékrész.
5: Sőt, harmadik argentin gól is megvan, de ezt egyelőre anulálja a játékvezető les miatt. Ugye a Lo Celsónak volt az első félidőben már egy les gólja, és a második félidő is úgy kezdődik, hogy les gól, azért merem így kijelenteni, hiszen a visszajátszás látva Lautaro Martinez egészen biztos, hogy lesen tartózkodott a kiugratás pillanatában. Meg kell dicsérni Leandro Paredes-t is, nagyszerű labdát adott, aztán a mérkőzés már folytatódott is, ugye nem is nagyon kellett ezt varozni, vagy vonalazgatni, hiszen egyértelmű volt a lesállás. Lautaro Martinez volt lesen a gól előtt így, tehát már összesen rúgott 4 gólt Argentína, de hát ebből csak 2-t adtak meg Kovács István vezérletével, de teljesen jogosan azt hozzá kell tenni. Kettő darab csere a jordán válogatottnál a félidőben. Al-Fakuri és Azaize hagyta el a pályát, és Al-Mardi, illetve Tamari érkezett a jordán válogatottba. Kovács István fúj a sípjába, ugyanis szabálytalanságot követtek el Tajafikóval szemben, úgyhogy argentin szabadrugással folytatódik a mérkőzés a saját 16, az argentin 16-os előteréből. Tamari ugye érkezett, ahogy mondtam, a jordán válogatottba, egy 29 esztendős csatár, a francia első osztályú Rennes csapatát erősíti. Moussa Tamari 6 gólt szerzett, 6 assziszt mellett a mögöttünk hagyott idénybe. Akit vált, az pedig Azaize, ugye ő pedig a Szaúd-arábiai bajnokságban szereplő Al-Shabab együttesét erősíti. Hát őt ezen a világbajnokságon már többet nem látjuk a pályán. Ő elköszönt az idei amerikai, Mexikó, illetve Kanadában rendezendő világbajnokságtól. Argentina továbbra is óriási mezőnyfölényben, óriási labdabirtoklási fölényben, és hát nem csak a statisztikát vezetik Scaloniék, hanem hogyha a táblára felnézünk, akkor kettes áll Argentina neve mellett. Lionel Messi egyelőre nincs a pályán, az nagyon fontos, hogy az argentinok nem cseréltek a második félidőben.

0: Taha volt az, aki tényleg tökéletes ritmusban csúszott be, így Lautaro Martínez megfosztotta attól, hogy gólhelyzetet alakítson ki, vagy éppen kapura tegye. A labdát meg kell dicsérni mindenképpen Abu Tahát, ez nagyszerű megmozdulás volt. Most már támad Jordánia, Olván a 16-osa mellő, a centerezés, elmegy egy argentin Palacios lábai között a labda, és aztán pedig tízessel, aki fölé bombázott, az Altamari volt. Ő most jött be ugye a második félidőben. Hát tőle talán ezt jobb minőségben várták, hogy befejezi, ha már a francia első osztályban futballzik. 17 méterről nagyon hátradőlt balla, a gyengébbik lábával, belsővel lőtte el, hát és óriási fölét lőtt. Ez a Dallas Cowboys stadionja, itt ugye lehet NFL meccseken 3 pontot szerezni field goalból, hát ezt most úgy tessék elképzelni, ez hasonló magasságban szállt el Emiliano Martinez kapuja fölött. Lautaro Martinez most már a másik Martinez a túloldalt, kavargat Lautaro a jordániaiak 16-osának előteréből, oldalról jön most egy bedobás, le tudták szerelni a második argentin gólszerző, hogy Tagliafico dobja be a labdát Julián Álvareznek. Azért, hogy Julián Álvarez mennyire gyenge, önmagához képest gyenge formában érkezett meg, azért az még akár hatással is lehet az argentinok későbbi VB szereplésére. Ugye ő Katarban abszolút meghatározó játékosa volt a gaucsok válogatottjának, és az Atletico Madridban is azóta rendre jó szezonokat produkál, szám szerint 2 az idei idényben, mögöttünk hagyott idényben 29 mérkőzésen 8 gólt szerzett a bajnokságban, a kupában 4 mérkőzésen 2, a bajnokok ligájában pedig 15 találkozón 10 gólt szerzett Julián Álvarez, tehát inkább a nemzetközi porond az ő színpada ott szokott termelni igazán, és hát ha visszaemlékszünk a katari VB-re, ott is azért Julián Álvarez hathatós közreműködésével sikerült Argentinának behúzni a harmadik világbajnoki címet, így Kempes és Maradona után Messi is felérhetett a csúcsra. 53. perc, támad Argentina, de most még a saját térfelén adogatnak, 2-0-ra vezetnek a gaucsok, történt azóta valami az osztrák-algír meccsen.
1: Az 53. percét tartunk, 1-1-re állnak a felek, és hát nem történt. És én sokat példáloztam itt van mai nap során, ez a bizonyos 82-es NSK Ausztria mérkőzése, amellyel Algériát sikerült kiejteni, akkor ugyebár az volt a kérdés, hogy ha egy góllal nyer az NSK vagy 2-vel, akkor kéz a kézbe megy tovább NSK és Ausztria, bármi más eredményi, Algéria tovább ment volna, ami világszenzáció lett volna. Egyébként a 3 mérkőzéséből 2 megnyert akkor Algéria, tehát Chile és az NSK ellen. NSK egyébként döntőt játszott azon a VB-n később, akkor még így mondtuk, hogy Német Szövetségi Köztársaság. Kezd egy kicsikét emlékeztetni most a második fél engem erre, bár most egy szabálytalanság, gyanús szituáció az osztrák 16-os előtt, a játékvezető szerint azonban nem volt szabálytalanság, majd egy nagyon-nagyon gyenge átlövés Kaibitől, akinek volt egy lényegesen életerősebb lövése az első játék részben, akkor az baloldali alumíniumot találta el, most azonban egy meglehetősen gyenge, hát olyan hívelt lövést helyezett sláger kapus kezébe. Most már hál' Istennek nem kell a két slágerhez hozzátenni a keresztnevet, hiszen a lipcsei mezőnjátékost lecserélte edzője. Egyébként a találkozó során 8-5 a kapura lövések aránya, kapu irányába tartó lövések aránya Algéria javára, egyébként viszont a kapu felületére tartó lövés 3-1, ez ugye már azt jelenti, hogy az osztrákok egyetlen kapu felületére tartó lövése be is ment a kapuban, az algériai 2-t elhibáztak, és akkor ebben még nincs benne ez a bizonyos kapufa, megyünk vissza Dallasba.
0: Hiszen Jordánia szépít, 2-1 az állás, Altamari a gólszerző, azaz Altamari, akit már szépen megénekeltem itt, amikor beállt a második félidőre, ugye ő a francia első osztályú Rennek a támadója, volt egy pocsék lövése 5 perccel ezelőtt, az nagyon fölé ment, most viszont egy szép kis mutatós jordániai akció végén, Altamari góljával megvan a szépítés, kiteszik jobbra-jobbra, jön élesen egy beadás Tagliaficón, és aztán Paredesen is túlmegy a labda, 6 méterről becsúszva ér a labdába Altamari, Emiliano Martinez még beleér a labdába, de hárítani nem tud. Ez azt jelenti, hogy Argentina megkapta az első gólját az idei világbajnokságon. Megyünk vissza az algér-osztrák meccsre.
1: Bizony, hiszen Zabitzer góljával ismételten vezet Ausztria, és én meglehetősen gonosz voltam, amikor azt mondtam, hogy a felek nem nagyon igyekeznek. Furcsán indult a támadás, Laimer szerzett labdát a jobb oldalon, kicsit gyanús körülmények között, majd jobb oldalon visszagurított olyan németes módra, hiszen a németek nem a kapu elé szoktak ívelni, hanem visszagurítanak második hullámban érkező játékoshoz. és a visszagurítás szinte egy

0: egyedül találta nagyjából olyan 15 méter a kaputól Zabicert. Hát itt ugye bár egy Bayern és egy Dortmundi játékosról beszélünk, ráadásul hogy Zabicer korábban játszott a Bayernben is, de érdekes, hogy ő nem nagyon tudott beilleszkedni a Bayern csapatába, Dortmundban pedig megtalálta helyét, Laimer viszont nagyon jó beilleszkedett a Bayernbe. Szóval egy Bayern játékos átadását követően egy Dortmund játékos talált be az algériai kapuba, így aztán Zabicer találatával 55. perctől, egyébként most végezték el a kezdőrugás, szóval 55. perctől kezdve 2-1 arányban vezet Ausztria, és innentől fogva ismételten Algériának kell futni az eredmény után. Én pedig lassan szégyeltem magam, hogy ilyen gonosz voltam, és azt mondtam, hogy nem fognak ezek a fiúk hajtani azért, hogy nyerjenek, hanem megelégszeg a döntetlennel. Aztán persze láttuk már 6-6-os döntetlent is a történelemben a magyar bajnokságban. Arról is azt mondják, hogy nem volt megegyezéses meccs, csak olyan jól érezték magukat a meccsen. Hát tulajdonképpen, ha most itt játszik ez a két csapat egy 4-4-es döntetlent, akkor a szurkolók tökéletesen jól érezhetik magukat, hiszen potyognak a gólok. Egyébként meg szép gólokat láttunk a találkozón eddig. Először Arnautó is talált be, aztán Berghali volt, aki egyenlített, és most Zabicer góljával ismételten előnyben van az osztrák válogatott, és ahogy annak lennie kell, most már Algéria ismételten kijön. Hát ideje van még jócskán, hiszen még csak az 57. percnél tartunk, amikor az algériaiak körbe adogatják az osztrák 16-ost. Egyébként Algéria csapata még nem cserélt, az osztrákok pedig 3 pontot is változtattak a szünetben. Itt pedig egy szabálytalanság, ezt követően algériai szabadrugás jöhet, de ezt már nem várjuk meg, hanem megyünk vissza Szalai Kristófhoz.
1: Hiszen itt Jordánia visszatért a mérkőzésbe, sőt, azóta be is lelkesedtek a jordánok. Megint egy kontratámadás, és azért ők is gyorsak. A japánok a dél-koreaiakra mondják, hogy olyan kis fürge játékosok, hát ez igaz a mai jordániai válogatottra is. Al-Tamari tehát a gólszerző, 2-1, Lionel Messi pedig már legalább 4-5 perce ott áll az oldalvonal mellett, teljes meccsfelszerelésben, játékra készen. Óriási üdvrivalgás volt, amikor Messi elkezdett öltözni, levetkőzött, és aztán tényleg már a jordán gól előtt megérkezett oda az oldalvonalhoz, hogy beálljon a pályára, és azóta nem tud feljönni a pályára Lionel Messi. Nem egymaga jön, hanem magával hozza Almadát is, ő is kezdő volt az elmúlt két mérkőzésen. Támad közben Argentina, Julián Álvarez kap egy labdát, kicsit kisodródva az argentin bal oldalon, a 16-oson belül Julián Álvarez visszateszi Lo Celsónak. Lo Celso leteszi Paredesnek, Paredes jobbra teszi a labdát, Palacios a 16-oson belülre küldi, Nani Kopasz jobbal, neki az a gyengébbik, 17 méterről kapásból Nikopáz mellé tüzel, lent maradt Lo Celso, szabadrugást reklamálnak az argentinok, viszont nincsen szabadrugás most a meccs 59. percében, viszont ez valószínűleg lehetőséget ad majd, hogy cseréljen Lionel Scaloni. Nagyon fáj a sarka Giovanni Lo Celsónak, azóta is üti a földet, szóval akár ebből még egy súlyosabb sérülés is lehet, hogyha valóban nincs szó szimulálásról. Palacios tette be középre a labdát, és összekoccolták Lo Celsónak a lábát, hogyha jól láttam, megint ugyanott a 16-os vonalától 1-2 centivel arrébb, kijebb, tehát nem lehetett szó 11-esről, és szabadrugás pedig ugye nem varoznak, úgyhogy folytatódik majd a játék. Lo Celso már szerencsére talpon van, felállt, és akkor jöhetnek az argentin cserék. Hát, hogy mekkora üdvrivalgás lesz megint itt a stadionban, a dallasi arénában, amely zárt csarnok, természetesen zárt arénát, az hamarosan kiderül. Lionel Messi, Almada, sőt, Alexis McAllister is érkezik, egyszerre hármas csere, hát most már lehet hallani. Ez az üdvrivalgás annak szól, hogy érkezik a pályára hamarosan Lionel Messi. Lo Celso az egyik játékos, aki elhagyja a játékteret. És akkor Lionel Messi pedig ebben a pillanatban pályára lép. Óriási üdvrivalgás, ezt lehet hallani innen Dallasból. Mit lehet hallani az osztrák-algír meccsen?
0: Hogy örülnek az algériai szurkolók, ugyanis Auer beadását követően Mahrez eltüntette az osztrákoknak az előnyét. Bal oldalon ment el az algériai játékos Auer, visszagurított, és a túlsó, a hosszú oldalon, az ötös sarkánál érkező Mahrez volt az, aki kilőtte a kapunak a bal oldalát. Esélye nem volt az osztrák védekezésnek, miután egészen rosszul álltak fel. Enveni nem talált embert magának, Schlager kapus pedig a kapu túlsó oldalánál volt, vagyis a jobb oldalon. Szép góllal, de azt hiszem osztrák védelmi hibát követő góllal egyenlített át Algéria, nem tudom, feligazam van-e.
2: Igen, abszolút egyetértek, viszont érdekes, hogy mindkét gól hasonló szituációból született, tehát az a két támadó játékosnak az összműködése kellett hozzá. Az első gólnál egyértelmű volt ugye az osztrákok részéről, hogy Gregorics lement egészen a rövid oldalra és magára vonzotta a védőket, és Laimer nagyon okosan a második hullámba gurította vissza a labdát, és így érkezhetett az átlövés az Abicer. Most pedig Márez góljánál hasonló volt a forgatókönyv. Ugyanúgy elment a bal oldalon, illetve hát itt volt más, mert egy kicsit ugye a jobb oldalról volt az osztrákból, bal oldalról az algériai gól, de Márez góljánál pedig nagyon érdekes volt, hogy Guri lement a rövid oldalra, és szintén az osztrák védekezés teljes mértékben eltolta, és így a hosszú oldalra kapta a labdát Márez, és a rövid oldalra már nem ért vissza Schlager, az osztrák kapus. Tehát két hasonló góllal, úgyhogy úgymond az egyik támadónak mindig fel kell áldoznia magát, ezt úgy mondják, a rövid oldalra való futással, aki tudnivaló, hogy nem fogja kapni a labdát, de magára vonza a védőket, és a mögöttes területeken vagy a visszagurított labdára lehet érkezni a második hullámba. Ennek az ékes példája volt a két mostani gól.
0: Lehet, hogy 6-6-os mérkőzést látunk, tulajdonképpen az mindenkinek jó lenne, Ausztriának is, Algériának is, és azoknak is, akik nézik ezt a találkozót, az osztrákok meg már a harmadik cseréjüket is lebonyolítják. Alaba helyére Danso érkezik az osztrák válogatottba, tehát Alaba nem folytatja a mérkőzést. Hát igazából az jó kérdés, mert az osztrák válogatott nem jutott még tovább, és Alabára elvileg szükség lehetne, lehet, hogy egészségügyi okokból cserélte le, és Danso a Tottenhamnek a játékosa érkezett a helyére, majd ki fog derülni, hogy egy az egybe az ő pozícióját veszi át, vagy sem. Az biztos, hogy jelenleg 2-2-re állnak a felek, a találkozó 63. percén járunk, és az is biztos. Gondolom, most már lassan vannak olyan hallgatók, akik mostanában ébrednek, és nem voltak velünk egész éjszaka, amikor össze-vissza elemezgettük a történeteket. Szóval ez a két csapat döntetlen esetén tovább jut, ugyanis a döntetlen esetén Ausztria lenne a második helyezett, és a 4 pontos Algéria is tovább menne, és elő állna az egészen furcsa szituáció, amire szerintem nem sokan gondoltak, amikor ezt a kiírást közzétették. Ugye azt tudtuk, hogy a 12 csoport harmadik közül 8 tovább fog jutni, de hogyha ez a mérkőzés döntetlen, akkor bizony-bizony 7 csapatnak is 4 pont kell a továbbjutáshoz, és egyetlen gárda lenne csak, mindjárt mondom, hogy melyik, Szenegál csapata, amely 3 ponttal menne tovább, és a nagy vesztese ennek a döntetlennek egyébként nem más lenne, mint Irán gárdája, hiszen Iránnak volt 3 döntetlenje, 3-3-as gólkülönbsége, viszont jelenleg ő van a 8. pozícióban a legjobb harmadikok között, viszont hogyha ez döntetlen lesz, akkor Algéria fogja ezt a pozíciót elfoglalni. Szórakoztató mérkőzés, hogy aztán mennyire egyeztek meg a csapatok a döntetlenben, ezt nyilván soha nem tudjuk megtudni. Most minden esetre az osztrákok támadnak, az osztrákok jobb oldalról próbálták beadni a labdát, nem sikerült, de még marad osztrákoknál a labda. Pos az a Mainz játékosa, aki megszerezte a labdát, ám jobb orszájon ütötte őt Auer, úgyhogy neki kicsikét levegőhöz kell jutni, mi pedig megyünk vissza Dallasba.
1: Hiszen ugye a legutóbbi kapcsolásnál úgy adtam át a szót, hogy Lionel Messi megérkezett a pályára. Hát most pedig szabadrugáshoz készülődik Messi. Nagyjából a távolság annyi, mint a Barcelona-Liverpool BL meccsen, amikor betekerte Alissonnak Messi, körülbelül 30 méter. Messi a labda mögött. Eltekeri Messi, viszont nem csapódik elég, ez fölé megy. Megvolt a magassága és a sebessége, viszont kicsit túlmérte ezt az argentin zseni. Sárgalapot érő faltot hajtottak végre egyébként Julian Álvarez ellen. Al Arab az, aki kapott egy sárga kártyát. Ő a második jordán játékos, aki besárgult a mérkőzésen. No, de nem csak Messi érkezett a pályára a 60. percben, hanem Thiago Almada is. Ő Lo Celsót váltotta, Messi Lautaro Martinez helyett érkezett, Alexis McAllister pedig Nico Paszt cserélte le. Így ezeket eszközölte, tehát Lionel Scaloni vezető edző. 3-as csere az argentinoknál, a két gólszerzőt is behoz Scaloni. Ami érdekesség, hogy összességében az argentin válogatottban 6 játékos is az Atletico Madrid csapatából van beválogatva, így, hogy most Thiago Almada érkezett a pályára, így most 3 atlet is a kezdőben a pályán lévők közül, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, illetve Thiago Almada. Rossz kirúgás a Jordán kapustól, de végül sikerül megmenteni még mielőtt kimenne a labda. Az oldalvonalon Toure Abu Tahat kell megdicsérni, a ő a másik sárgakártyás. Úgyhogy neki, illetve csapattársának Al-Arabnak kell figyelni a következő előttünk álló, hát mondhatni fél órában, hogyha a hosszabbítást is ide vesszük. Ami érdekesség, ugye, hogy ahogy zajlanak a mérkőzések a világbajnokságon, úgy egyre inkább a statisztikusok, illetve a szuperszámítógépek egyre jobban tudják lebontani a papírforma alapján, vagy a látott mérkőzésen mutatott teljesítmények alapján az esélyeket. Az Opta becslései szerint, az Opta szuperszámítógépe szerint a csoportkör végére Argentina vált a legesélyesebbé a VB győzelemre. Nyilván ilyenkor az ágakat is már bele lehet számolni, a játékot is, amit mutatnak, a formákat is bele lehet számítani. Úgyhogy a mérkőzés, illetve a torna előtt, a mérkőzések, illetve a torna előtt Franciaország vagy Spanyolország felváltva volt a legesélyesebb a VB cím megnyerésére. Most így a csoportkör végére az Opta szuperszámítógépe szerint Argentinának van a legtöbb esélye, 15,46%-nyi egészen pontosan, hogy elhódítsa ezt a világbajnokságot is, és Messinek meglegyen a duplázás, ennek az argentin válogatottnak a duplázás, és összességében pedig a nemzetnek a negyedik világbajnoki címe. Jól kezdett az argentin csapat a második fél időben is, aztán kaptak egy gólt, viszont amióta beállt Messi, azóta még inkább elkezdték az első 1-2 percet a 8-szoros aranylabdás beállása után megpörgetni az argentinok, idestóva 7 perce történt ez meg, azóta viszont hátul passzolgatnak Paredesék. Palacios, ő mozog ki rendre, jobb hátvéd pozíciójában a Leverkusennek a középpályása, most Paredes-szel játszik össze, beveszik a buliba Almadát is, és akkor most fordulhat Julián Álvarez az ellenfél tér felére. Julián Álvarez Messit veszi célba, pontatlan a passz, Messi megindítja a letámadást, azonban elvesztik a labdát az argentinok, és ez így a jordánoké, méghozzá azért, mert Nicolás Otamendi jön keresztezni, bedobással folytatódik majd a mérkőzés. Kovács István csípjába fúj, sietteti azt a bizonyos jordán pardobást, sőt, azt mondja, hogy inkább menjünk szünetre, kereskedelmi szünet ezen a mérkőzésen. Van-e már kereskedelmi szünet, vagy ivószünet az osztrák-algír meccsen?
0: Ebben a pillanatban kezdődött el, amit mondtam itt az előzőnél, hogy Ralf Rangnick nagy kedvence lehet ez, említettem, hogy ő az, aki naponta 5 liter vizet itat meg a játékosaival, úgyhogy most ellenőrizhető, hogy ebből az 5 liter vízből most mennyit fogyasztanak. Na, félretéve a tréfát, egyébként ez nem tréfa, egy játékosától hallottam. Szóval Feri, lesz így győztes ezen a meccsen, vagy kész a készbe mennek ezek a csapatok a legjobb 32 közé?
2: Továbbra is azt mondom, hogy ez a furcsa tény, hogy a döntetlen mindkét csapat tovább jut, és illetve bármelyik veresége esetén a vesztes fél kiesik. Ez önmagában meghatározza a játék stratégiákat. Látszik, hogy mindkét csapat túl van biztosítva, tehát gyakorlatilag a szokottnál is sokkal több játékos tartanak a labda mögött, ezért kizárólag a két osztrák gól után volt egy-egy 5-10 perces időszak, amikor az algériai válogatott többet kockáztatott, és érdekes módon az osztrákok vissza is álltak ebbe a periódusba, hát ez nem vált be egyik alkalommal sem, hiszen ez az algériai válogatott azért főleg a széleken tudott mögé kerülni az osztráknak. Most én a nagyon nagy csodára nem számítok, szerintem mindkét csapat már azt várja, hogy lefújás történjen, és mindketten tovább jussanak kézzel kézbe. Első a biztonság, egyértelműen ez a végső cél, és a legfontosabb stratégia ezen a mérkőzésen.
0: De Feri, milyen a lélektan egy ilyen mérkőzésnek? Tehát az edzők köszöntik egymást a mérkőzés előtt, azt mondják, hogy te figyelj rá, nektek is jó az X, nekünk is jó, ne öljük meg egymást, az öltöző folyosón ott áll mondjuk Benzebaini, Zabitzer, akik klubtársak Dortmundban, azt mondja Benzebaini, figyelj már, nektek is jó az X, nekünk is jó az X, hogy működik ez?
2: Hát ez egy nagyon jó hollywoodi filmben előfordulhat. Én nem tudom, tehát amikor azért mondjuk egy megyei bajnokságban hétről hétre kollégák vagy barátok találkoznak, akkor talán ez könnyebben megvalósulhat. Itt inkább arra gondolok én, hogy független attól, hogy megbeszélnék lélektanilag, meg valahol a mély agyalapokban, az agyalapi mirítáján, meg a tényleg a tudattalamban benne van, hogy gyakorlatilag itt ez olyan érzés ez, hogy jaj, hogyha ha a következő lépésnél valami baleset ér, akkor megállok egy helybe. Tehát igazából bármelyik csapat, ha kockáztat esetleg a győzelem kivívása érdekében, az magában hordozza azt, hogy esetleg egy kontratámadás által mondjuk kinyílik a védelme, és akár elúszhat az egész világbajnokság, tehát ezért ennyire óvatos ez a mérkőzés. Annak ellenére, megmondom őszintén, én nem is vártam ennyire gólgazdag találkozót. Én arra számítottam, hogy nagyon 0-0 vagy 0-0 körüli mérkőzés lesz, illetve max. 1-1 van benne, de igazából most a 2-2-vel már a nézők, szurkolók elégedettek lehetnek, de továbbra is azt mondom, hogy az óvatosság lesz a kiemelkedő szempont és az elsődleges, és nem várok olyan nagyon elengedett támadásokat, ahol 4-5-6 játékos esetleg befejez egy akciót, vagy elpasszolja a labdát, és kinyílik a védelem. Tehát itt most olyan nagyon nagy kontratámadásokra nem számítok. Elsődlegesen hátul fognak passzolgatni, és vagy a másik hibájára várnak, vagy egy pontrugásra, de összességében nem lennék meglepve, hogyha nem történne több gól a találkozón.
0: Hát meglátjuk, önök pedig meghallják, ha velünk tartanak. Véget érte már a reklámszünet Dallasban.
1: Igen, véget ért. 72. percben jár a Jordánia-Argentina találkozó. 2-1-re vezet a világbajnoki címvédő argentin válogatott, és nem volt tétlen Lionel Scaloni az időkérés, vagy a taktikai szünet, vagy a hidratációs szünet alatt sem, hiszen Giuliano Simeone-nek megköszönte a játékát, és Valentin Barco érkezett az argentin válogatottba. Valentin Barco is debütál, első világbajnoki mérkőzésén lép pályára itt Dallasban, ugye Scaloni debütáltatta Lo Celsót, illetve Giuliano Simeonét is, ők is az első VB meccsükön léptek pályára, és ha már úgy volt, akkor Valentin Barcót is bedobta a mélyvízbe. Scaloni, Barco a Strasbourgnak a légiósa, játszott a Boca Juniorsban is, korábban ott nevelkedett, Brighton, Sevilla és Strasbourg, 27 meccs, 2 gól, 4 assziszt, ez a mögöttünk hagyott idényben a mérlege. Támad Argentina, hiszen most már nem szabad és nem is lehet belealudni a mérkőzésbe a gaucsóknak, hiszen már csak egy gól az előnye Messiéknek, úgyhogy innentől kezdve megint el kell kezdeni focizni, játszani és ugyanazt a tempót diktálni, ami az első fél időben jellemző volt a VB címvédőre. És így is cserél egyébként Scaloni, ahogy lehet látni, beküldött már olyan játékosokat, hármat, ott az Almada Messi McAllister triumvirátusra gondolok a 60. percben, hogy azért pörgessék a játékot. McAllister hátrapasszolja Paredesnek, támad Argentina, az ellenfél térfelén passzolgatnak a gaucsok. Barco, őt is beveszik, meg vannak az első debütáló labdaérintések VB meccsen. A világ legnagyobb színpadán is pályára lép Valentin Barco vörös hajjal, 8-as messzámmal. Paredes tovább teszi a labdát, vissza Somford el Argentina labdával saját térfelére, újra kell építeni ezt az akciót, Jordánia kicsit furcsa módon támad le, de végül is ez is egy lehetőség. Palacios, tényleg ő a jobb hátvéd, olyankor nincs Montiel, aki berúgta a győztes 11-est Katarban. Messi kiteszi balra a labdát, és akkor baloldalt pedig Thiago Almada várja. Beadás lesz-e, vagy Thiago Almada visszaveszi és középpályásainak adja, McAllistert választja. McAllister nem adja tovább jobbra Palaciosnak, vissza Thiago Almadának, ő Paredesnek, és aztán McAllister. Háromszögelnek most az argentin középpályások. Palacios jobb oldalt a labda, Barco. Valentin Barco, neki a bal a jobbik, Messit veszi célba, Messi elengedi a labdát, nem értették meg egymást Thiago Almadával, Almada elfutott a labda mellett, ördöngös cselek a jordániai középpályástól, de elveszti a 16-osának előterében. Thiago Almada, erre lecsap-e Argentina, vagy inkább megtartja a labdát hátul, utóbbi. McAllister Messinek adja, Messit négyen körbeveszik, és mivel négyen körbevették, nagyon kis területen nem tudta már kipasszolni abból a négyzetből Lionel Messi a labdát. Palaciosnak vissza kell zárnia az argentinoknak, hiszen egyre lelkesebben rohamoz Jordánia, és innentől kezdve, amikor lehetőségük van, akkor támadni fognak a 16-osa mellől. Jordánia Olván, talán ő az egyik legjobb támadója Jordán válogatottnak, bár Altamari, hát ő volt a gólszerző, őt is ki kell emelni, őt is meg kell dicsérni, nagyon agilisan futballozik, sőt, összességében az egész Jordán válogatottról azt lehet mondani, hogy a második fél időben felnőnek most már a feladathoz, azt azért még nem mondom, hogy az argentin válogatotthoz, de a feladathoz mindenképpen meccsbe vannak, nincsenek kiütve. Már összességében a VB-n egyik csapatra sem lehetett azt mondani, hogy nagyon csúnyán kiütötték volna őket. Jó, nyilván a Németország Curaçao meccset ide lehet érteni. A Kanada-Katar találkozott, bár ott kettős ember hátrányban fejezte be a mérkőzést, Katar válogatottja. Passzolgat hátul Jordánia, tartják egy kicsit a labdát, pihennek egy néhány másodpercet az argentin nyomásból, kiszabadultak és ennek örülnek. Úgyhogy át is evickélnek az argentinok térfelére, és a baloldalt, a Jordán baloldalt folyik most a játék, sőt, szabadrugással Jordán, oldalsó szabadrugással folytatódik a mérkőzés. A mérkőzés pedig a 76. percébe ér, a találkozónak megkezdődött az utolsó negyede, ugye az osztrák Algér mérkőzésnek is, ott történt-e már azóta érdemleges helyzet.
0: Hármas cserét hajtottak végre az algériaiak, Kouri Hadjam, illetve az első gól szerzője Bel Gali volt, aki lejött, és helyükre érkezett Belaid, Ait Nouri, illetve Sergui. Viszont gól nem esett, 2-2-re állnak a felek a találkozó 76. percében. Kétszer vezetett Ausztria, kétszer sikerült egyenlíteni Algériának, és most az algériai válogatott tagjai adogatnak, és most kezd egy kicsikét olyanná válni a mérkőzés, mint amilyen a Kolumbia-Portugália találkozó volt 2-3 órával ezelőtt. Ott is folyamatosan adogatott egyik csapat, a másik csapat pedig úgy védekezett, hogy meg sem mozdult. Ezen a találkozón legalább a védekezés közben sokat mozogtak a játékosok. Ott volt olyan eset, amikor tényleg csak a labda mozgott, és maximum egy játékos. Azért annyira nem veszélyes helyzet, mint azon a mérkőzésen, mert a adogató algériaiakat legalább szemmel követik az osztrákok, sőt időnként egyik másik játékos egy kisebb egészségügyi mozgást is folytat. Most éppen az algériaiakat adogatnak, most már nem is tudom, majd másfél perce. Érdemes követni a labda útját, mondjuk most Pence Bajni bal oldalról tette vissza a Kaibinak, a Frankfurt játékosának, tehát a Dortmundi tette a Frankfurtnak, most egy hosszan előre ívelt labda a jobb oldalra, aztán a labdát úgy sikerül levenni a jobb oldalon, hogy hátrafele, vagyis nem a kapu irányába tört vele az algériai játékos. De most kezd kicsit unalmassá válni ez a mérkőzés. A 77. percnél tartunk, hogyha ezt akarják játszani a maradék, mennyi van még egy meccsből, mondjuk 13 plusz mondjuk 6, az a következő 19 percben ezt játsszák, akkor előbb-utóbb fütyülni fognak a szurkolók Kansas City-ben, mert itt azért megszoktak komoly dolgokat az elmúlt évek során ebben a stadionban, hisz a Kansas City Chiefs csapata azért fantasztikus, akciódús és izgalmas NFL mérkőzéseket szokott játszani, de az egy egészen másik sport. Most osztrákból egy jó ideje nem találkoztak a labdával, viszont tényleg mozognak, becsületükre legyen mondom, mert a portugálok például 2-3 órával ezek nem is mozognak a labda irányába. Most próbál meglódulni Aouar bal oldalon az argéliai játékos, és na végre siker az osztrákoknak labdát szerezni. Aztán ennek örömére el is követtek egy szabálytalanságot az osztrák játékossal szemben. Wanner volt az, aki a földre került. Wanner a PSV Eindhovennek a futballistája, valamikor a Bayern München reményteljes ifja volt, de igazából nem tudott gyökeret verni a Bayern München csapatában. Na most osztrák megszerezték a labdát, és elképzelhető, most ők játsszák el ugyanazt, amit az algériaiak az elmúlt két percben, ugyanis osztrákok adogattak kényelmesen, az algériaiak szintén azért némi mozgással követik a labdának az útját, nem csak szemmel követik, elem az osztrákok nem törnek az ellenfél kapuja irányába. Dansóval csereként beállt játékos, úgyhogy nem is izgalmas a dolog, megyünk itt Dallasba.
1: Itt viszont lehet, hogy izgalmak következnek, ugyanis 20 méterről Lionel Messi középről szabadrugással folytatja majd, amint Kovács István kiméri azt a bizonyos 9 métert. Ha már az Arrowhead stadionról beszélt Edvi Laci kollégám, Kansas City, ugye ott kezdte az argentin válogatott az idei VB szereplését, Algéria válogatottja ellen ott triplázott Messi, ha már Kansas City Chiefs, ugye dinasztiát is alakítottak ki ott Patrick Mahomesék, 2022-től 2025-ig mind a három évben bejutottak a bajnoki döntőbe, ebből kétszer meg is nyerték a Kansas City Chiefs játékosai a Vince Lombardi trófeát, az amerikai foci bajnokságot. Na, Kovács István kimérte a 9 métert, megadja az engedélyt Lionel Messinek a szabadrugás elvégzéséhez. Lionel Messi a labda mögött, 80. perc, 20 méterről Messi, most fut neki, laposan Messi, gól! Elképesztő! Felrobban Dallas, felrobban Texas! Nincsenek szavak. Lionel Messi megszerzi ezen a mérkőzésen is a gólját. Így a csoportok, a csoportmérkőzés mindhárom találkozóján betalál most éppen szabadrugásból. Van triplája, van duplája, és egyelőre még van 10 perc a rendes játékidőből, most már van egy gólja Jordánia ellen is. Tovább növeli előnyét Miroslav Klózéval, Kylian Mbappéval szemben Lionel Messi. Mbappé ugye nem szerzett, megint bemozdult a sorfal mögé, közben Mbappé nem szerzett gólt ugye a legutóbbi norvégok elleni találkozón, az a mérkőzés Osman Dembeléről szólt. Hát a jordán kapusnak azért meg kellene tanítani, hogy hogy kell szabadrugásnál felállnia, hova kell állnia, Abdullaila másodjára ugrik be a sorfal mögé, amikor szabadrugáshoz készülődik Argentina. Az elsőt Lo Celso tekerte be, most pedig a harmadik argentin talált Lionel Messi nevéhez fűződik. Kapaszkodjanak meg, ez a hetedik, zsinórban a hetedik mérkőzése Lionel Messinek a VB-k történetében, amikor betalál zsinórban. Hát még Katarban indult ez a sorozat. Ott gólt szerzett Hollandia ellen, gólt szerzett Horvátország ellen, a nyolcadöntőben is Ausztrália ellen, a döntőben is Franciaország ellen, és akkor a mostani három találkozó. Algéria, Ausztria és most már Jordánia. 7 gól zsinórban világbajnoki mérkőzéseken, Lionel Messi pedig ezzel, ha jól számolom, a 19. találatát szerzi meg a világbajnokságain. Miroslav Klózét 16-tal hagyta le, amikor triplázni tudott. 19 gólos Lionel Messi a VB-k történetében most már tovább növeli előnyét. Barco Messi teszi ki neki, kapja vissza a 16-oson belül. Most etetni fogják Messit, az biztos. Egy távoli lövés, megpattan szöglet. Hú, milyen ritmusa van most a meccsnek. Nem kirúgás, azt mutatja Kovács István. Zanetti és Cambiasso pedig mosolyog a VIP lelátón. Hihetetlen. 82. perc, 3-1-re vezet Argentina. Messi meglőtte a mai gólját is, ezzel pedig tovább növeli előnyét a VB örök gólövő listán Kylian Mbappéval szemben. Menjünk vissza az osztrák Algír mérkőzésre.
0: A 82. percben 2-2-re áll a mérkőzés, és a változatosság kedvéért most épp az algériai csapat tagjai adogatnak az osztrák térfélen, de eszük ágában nincs az osztrák 16-oson belülre menni. Én pedig, amikor Argentina Dallasban legyőzte Messi varázslatának köszönhetően Ausztria csapatát, akkor a nemzeti sportkörben mondtam, miközben az algériak betörnek a 16-oson belülre, aztán sikerül a labdát úgy gurítani, hogy ne legyen belőle a helyzet. Szóval, amikor Messi varázslat volt Dallasban, akkor azt mondtam, hogy elképzelhető, hogy most már azért Dallasban nem a Ewingok, a sztárok, ma már nem Bobby-ról, Jockey-ról, továbbá Pamela-ról, meg Samantha-ról szólnak ott a hírek, hanem Messi-ről. Hát úgy tűnik, hogy Messi tovább erősítette a jó hírét ott Dallasban, hiszen ismételten Dallasban villog az olaj és a Ewingok városában. Hát itt már nagy villogásról nincsen jelenleg szó. Az algériak labdát szereznek, miután az osztrákok próbálták egy kicsikét tartani a labdát. Emlékszem, jó néhány évvel ezelőtt, mert még Collina vezette a találkozót, volt a Bajnokok Ligájában egy csoportmérkőzés a Leverkusen és a Monaco között, ahol mind a két csapatnak a továbbjutáshoz jó volt a döntetlen, szenzációsan jó találkozó volt. A 86. percre kialakult a 2-2-es állás, óriási gólváltás, óriási ira, majd a 86. percben elkezdték játszani azt a csapatok, hogy az egyik felállt a saját tér felén, a másik is a saját tér felén, és a felezővonaltól jobbra felállt három futballista, aki egymáshoz passzolt, túloldon felállt három, és nézte, hogy mi történik. Collina pedig széttárt a karját, azt mondta, hogy hát a 86. percre mégsem fújhatom le komolytalan játék miatt, pedig ha valaki lefújt volna a meccset komolytalan játékért, az Collina volt. Szóval ez szépen elcsalták azt a 4 percet a Leverkusen-Monaco találkozón, egészen szédletes, keresse meg bárki a világhálón, tényleg elképesztő mérkőzés volt. Hát most kezd egy kicsikét ilyen hangulatom lenni ezen a találkozón, ezen a bizonyos Algéria-Ausztrián, ahol mindkét csapatnak jó a döntetlen.
2: Igen, ez pontosan így van, de azért azt érdekes megfigyelni, hogy a saját tér felére visszahúzódik mindkét csapat, és felveszi a formációját, de a hátulsó adogatásból a támadó csapat, ahogy bekerül a védő harmadba, vagyis hát a támadó szempontjában a támadó harmadba, egy nagyon-nagyon szigorú és testkontaktra épülő védekezés veszi kezdetét, tehát egy nagyon passzív védekezésből, amint a veszélyzónába kerül az ellenfél, azonnal aktivizálja magát mindkét csapat. Tehát most azt kell, hogy mondjam, hogy foggal körömmel őrzik a védelmet, őrzik gyakorlatilag az eredményt a csapatok, és hát a támadójátékot annyira nem erőltetik, ezért nem látványos a találkozó, de taktikai szempontból rendkívül szervezettek a csapatok, és mondom még egyszer, hogy amint a védőharmadba bekerül a labda, tényleg aktivizálódnak, mint egy jó légvédelem, azonnal reagálnak a csapatok, és ezért gyakorlatilag kapura lövésig sem jutnak el most jelenleg a gárdák.
0: Hát ez volt a jóvális és jó indulatú edzőnek a véleménye. Én egy rossz indulatú újságíró vagyok, és én egészen másik irányból fogom meg az eseményeket, és nem is közvetíteném ezt a részt, úgyhogy menjünk vissza Dallasba, ahol biztos zajlik a Messi varázslat.
1: Pontosan. Tehát így a legkönnyebb leírni a mai mérkőzést, hogyha egy szóval kellene leírni. Messi varázslat, hiába 60. percbe állt be. Hát mi lett volna, ha végigjátsza ezt a meccset is? És mondom, volt 11-es, meg egy másik szabadrugás is, amit Lo Celso, illetve Lautaro Martínez a 11-est értékesítette. Támad Argentina, Paredes, lehet, hogy most már Finezből akarják megrugatni Messivel a következőt és a következőt. 19. gólját szerezte meg a VB-k történetében Lionel Messi, ezzel tovább növelte előnyét Miroslav Klózével, illetve Kylian Mbappéval szemben, ők 16 találatnál állnak. Messi egyeduralkodó ebben a tekintetben is, 19 góllal most jelenleg. Thiago Almada forgolódik 20 méterre a kaputól, befele vezeti Messi. Messi oda teszi a ballábára, Messi a 16-oson belül kiteszi oldalra Tagliafico-nak. Tagliafico jobban lő, megpattan a labda szöglettel, folytatódik a mérkőzés. De nem csak 19 gól összességében Messinek a világbajnokságokon, hanem ezen az idei világbajnokságon 7 találata van neki egyedül. Hát 6-7 találattal azt szokták mondani, hogy világbajnokságon gólkirály címet lehet nyerni. Jó lehet, ez most egy hosszabb világbajnokság, egyel több a mérkőzés, hogyha 32 közötti találkozót is ide vesztjük. Messinek már most van 7 gólja, és még csak most jön majd innentől kezdve az az egyenes kieséses szakasz, amikor az argentinoknak nagyon könnyű a sorsolása. Többször beszéltük, zöldfoki szigetek, utána vagy Ausztrália, vagy Egyiptom, aztán jöhet Kolumbia, vagy éppen Svájc, hogyha már tovább megyünk, és akkor utána az elődöntő. Messi tekeri be a szögletet, egy újabb szöglettel folytatódik majd a mérkőzés, és már most 7 gólt összeszedett Messi. A második legtöbb gólszerző játékos az idei VB-n, Kylian Mbappé és Ousmane Dembélé megosztva, 3 találatra vannak Messitől a francia játékosok. Vinicius Juniornak és Erling Haalandnak is 4 találata van, de hát az nem 7, mint ami Messinek van. És hol van még a vége? Hol van még a vége ennek a világbajnokságnak? Hát 3 szöglet egymás után ritkán látható egy labdarúgó mérkőzésen. Messi most mind a 3-at, első 2-t beadta, a harmadikat kicsiben Barcoval. Messi a jobb oldalról visszateszi középre a labdát, sőt nem középre, átteszi Almádának a túloldalra. És aztán hirtelen 2 passz után már Emiliano Martineznél a labda az argentinok kapusánál. Paredes mozog neki vissza, kihozza Argentina Jordániát a saját térfeléről. Barco nagyon hát mint egy gazella úgy mozog Barco ezzel a vörös hajjal. Nagyon-nagyon-nagyon intelligensen, szépen, agilisan, jó labdaérintésekkel simogatja a labdát Valentin Barco, és róla is lehet majd hallani a következő években. Egészen biztosan most a Strasbourg játékosa, de Boca Juniors nevelés. Ő harcol ki most egy szabadrugást oldalról, úgyhogy az argentin válogatott most nem veszélyes szögből, hiszen mondom, ez oldalról szinte az alapvonaltól, hát befele, hogyha 1 méter, igen. 1 méterre az alapvonaltól. Lionel Messi megint a labda mögött jobbról. Hát, hogyha ezt rátekerné Messi, láttunk már ilyet, hogy ő rátekert, szereti előszeretettel a szabadrugásokat rátekerni, akkor akár meg is lehet a duplázás. Viszont addig nem lesz duplázás, amíg áll a játék, hiszen egy jordániai játékos fekszik a földön, addig Messinek is ki kell várni. 90. perchez ér a Jordánia-Argentina találkozó, 3-1-re vezetnek a gaucsok. Menjünk addig vissza egy kis időre az Algéria-Ausztria találkozóra.
0: Hát itt sok mindenről nem tudom beszámolni, kölcsönös meg nem támadási szerződést kötöttek egymással a csapatok, az algériák passzolgattak egyébként a 89. percnél. Tartunk és arról beszélgettünk itt Bene Ferenc, hogyha erre a meccsre rá fog tenni 8-9 percet a bíró, akkor azért rendesen kiszúr az ott lévő nézőkkel, meg a tévénézőkkel is, mert az egészen vállalhatatlan, amit itt produkálunk a csapatnak. Jó, egyébként nem volt rossz a meccs a 60. percig, a 70. percig, láttunk is 4 gólt, láthattunk volna mondjuk 6-6-ot is, mint annak idején 80, mikor is volt? 84-ben, igen, 84-ben a Volán Honvéd találkozón, az 6-6 volt, ez 2-2, és egyszerűen nem mennek a kapu irányába a felek. Tehát egészen hihetetlen, de tényleg, majd mindenki nézze meg az utolsó néhány percet a média klikken, mert tényleg elképesztő, amit csinálnak. Fölösleg is mondanom, hogy melyik algériai játékos passzolgat, egyébként most már tényleg a félpályánál passzolgattak, gyakorlatilag ott átmentek az osztrák térfélre, de nem mennek 10 méternél távolabbra a félvonaltól. És nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha bármi is történt. Most például egészen hátrapasszolták Belaidnak, aki a saját tér felén van, előtte 4 játékos van, most elindultak jobbra, és az osztrák térfélnek a közepén, aztán visszagurították a félvonalhoz. Egyébként a 90. percnek a közepén tartunk, nagyon kíváncsi vagyok rá. Hogyha elhallgattuk, az azért van, mert szeretném meghallgatni, mikor bemondja a hangos beszélő, hogy hány percet tesz rá a játékvezető, mert hogyha most átesz 8-9-et, akkor az azért nagyon-nagyon komoly büntetés lesz a Kansas City szurkolókkal szemben, akik véletlenül nem ebben 20 percben fogják megszeretni a soccer nevű sportot, amelyet mi itt Európában imádunk. Hát ott meg nem tudják, hogy mi az, de hogyha ezt megnézik, akkor valószínűleg nem fogják azt, hogy 4 percet tesz rá a játékvezető, az ő is érzi. Na, erre a 4 percre, legalábbis a 4 percnek egy részére kapcsoljunk vissza Dallasba.
1: Messi szabadrugás középre élesen, ugye veszélyes volt a kapu, torkából sikerül kirúgnia a labdát. Az egyik Jordán védőnek közben itt is cseréket eszközölt a Jordán szövetségi kapitány, Al-Arab volt, aki megmentette csapatát az újabb Messi szabadrugás góltól. Volt egy kényszerű változtatás, hiszen úgy adtam át a szót, hogy egy algériai játékos lent maradt, megsérült Abu Dahab, ő jött le, Obaid jött helyette, és Olván is, aki tényleg nagyon jól mozgott ott, egyik, hanem a legveszélyesebben a Jordán támadók közül, ő Sarar érkezett a helyére, Olván helyett Sarar tehát a folytatásban. Itt 5 perc a jelzett hosszabbítás, nem 4, de az argentinok még mennek előre, újabb gólt akarnak rugatni Lionel Messivel a csapat társak. Most elvesztik a labdát az argentinok, de mire kimondom ezt a mondatot, vissza is szerezték. Lionel Messi, ugye már sokszor mondtam, 19 gólos a VB-k történetében, Klose 16, Kylian Mbappé 16, Ronaldo Nazario 15, Gerd Müller pedig 14. Cristiano Ronaldónak 10 gólja van a világbajnokságokon. Ezt a statisztikát mindenkit egy oldalba szeretné. Támad Jordánia, a saját térfél felénél passzolgatnak a jordánok. Igyekeznek most picit megtartani, talán már ők is beletörődtek abba, hogy hiába itt felcsirant egy pici remény ott a második félidő derekán, amikor gólt szereztek, de összességében nem lesz ebből semmi. Kinyílik Jordánia, McAllister tartja a labdát, elveszti Barco. Saját 16-osán belül Valentin Barco szeretné szabálytalanságot kiharcolni, a saját szöglet zászlója felé viszi Barco a labdát, na ebből mi lesz? Kirúgás vagy szöglet? Szöglet, azt mutatja Kovács István, hogy nem történt semmi. Így van, szöglettel folytatódik a mérkőzés, Barco ezt most talán rutintalanul csinálta, nem a legjobban végezte el ezt a műveletet. Jordániai szöglet a 92. percben, mire kimondom át, és csúsztattuk a 93-ba, 5 perc a jelzett hosszabbítás ezen a mérkőzésen. Na nézzük, hogy tud-e újabb gólt szerezni Jordánia Argentina ellen. Egyetlen egy csorba ezen az argentin meccsen, hogy megkapták az első góljukat a világbajnokságon. Amúgy a többi mind rendben van. Kifejeli a szögletet Otamendi. Összegyűjt Irán a bal oldalon, az irániak elnézést, Jordán bal oldalon a támadás. A 16-oson belülre ér a labda, ott egy kezezés volt, Kovács István le is fújja. Argentin szabadrugással folytatódik a mérkőzés. 93. percben vagyunk. Lionel Messi nem véletlenül mutatják, 7 gólja van az idei világbajnokságon, ezzel vezeti a góllövő listát Kylian Mbappét és Ousmane Dembélét, Vinicius, illetve Hollandot megelőzve. Itt Dallasban, Texasban. Hát lehet, hogy nem fog már nálunk történni semmi. Hátul passzolgat Argentina, Messi visszament labdájára, hogy ő irányítsa az utolsó támadások egyikét. 93. perc, 94-be érünk át. Lehet, hogy összességében itt már nem lesz gól. Még ezt a támadást talán megvárjuk, rossz az indítás McAllistertől. És viszont megyünk át az Algéria-Ausztria mérkőzésre.
0: Mahrez góljával a 94. percben vezetés szerez Algéria, és az azt jelenti, hogy kiejti Ausztriát, ha így marad. Nem tudom, lesz-e még ide a középkezdésre. Az algériaiak 15 perce adogattak, az osztrákok nézik, hogy mi történik, vagy egyszer csak elkezd, bemozdult Mahrez a 16-osnál, és mit is kapott egy labdát, és ha már oda került a kapu elé, akkor kilőtte jobbról a hosszú sarkot. Egészen döbbenetes. Az osztrákok rég nem fociznak, az algériak rég nem fociznak, de amikor egy csatár véletlen oda kerül a kapu elé, akkor nyilvánvalóan be kell, hogy találjon. Mert hát ez benne van a vérében. És Mahrez megszerzve vezetést Algériának. Na most a találkozóból nincs már hátra csak 1 perc. Hát, ha ezek a fiúk megegyeztek a döntetlenben, akkor most Ausztriának 1 percen belül gólt kellene szerezni, egyébként pedig döbbenetes, ami történt. Tehát, aki ezt a találkozót nem látta, mert minket hallgatott, az ajánlom, feltétlenül nézze meg ezt a találkozót felvételre. Most osztrákok elvégezték a középkezdést, ott vannak a 16-oson belül, és fölé és mellé 14 méterről célozta meg Linhart az algériai kaput, a nézőtéren pedig az osztrákok döbbenten leforrázva állnak, az algériaiak pedig hát mutogatnak mindenféle nemzetközi jeleket az osztrákoknak. egészen hihetetlen, ami itt történik, mert én egészen biztos vagyok benne, hogy a két csapat megbeszélte azt, hogy döntetlen, és egyszer csak az algériai gárda hirtelen jött egy passz, és egyszer csak ott találta magát az elaltatott védelem közepén, helyzetben a algériai játékos Mahrez, és hát megszerezte a gól, és Ausztria egyenlít, elképesztő, na hát igen, hát erre nehéz mit mondani. A találkozó 96. percében kiegyenített Ausztria. Hát ez azért kezd arra bizonyos 6-6-ra emlékeztetni. Tehát ezt nekem senki nem fogja elmagyarázni, hogy ez a találkozó, ez így volt tisztességes, így volt becsületes. Itt meg volt beszélve a döntetlen. Véletlenül Mahrez révén vezetést szereztek a 93. percben az algériaiak, és mindent megtett az algériai védelem, hogy az osztrákok betaláljanak. Nem is láttam pontosan, ki volt a gólszerző, és ráadásul most a kupac alján nem is fogom látni. Erre a meccsről nagyon-nagyon sokat fogunk beszélni. Nyilvánvalóan nem sokan látták ebben az időpontban, de jött a beívelés balról, jött egy visszafejes a ötösre, és érkezik az ötösnél nagyjából 5 méterről fejeli be az osztrákok játékosa, aki egyébként csereként állt be, és közben annyira nem is figyeltük, mert annyira érdektelenek voltak az események. Kalajdzsics az a Linznek a játékosa, aki kiegyenlít, és ugye ez az egyenlítés azt jelenti, hogy ismételten 3-3, ismételten pontosztozkodás, és itt vége is van találkozónak. Nem, még lesz középkezdés. Hát nyilvánvalóan Iránban azért túlzottan nem lelkesednek, mert hogyha Algéria nyert volna, akkor Irán lett volna a továbbjutó, így viszont ezt a csoportot Ausztria nyeri, mert ebben a pillanatban kimondható, hát egészen döbbenetes. Tehát szerintem, aki ezt nem látta az utolsó 4 órát, 20 percet, mindenképp nézze meg, mert ez sporttörténet, és egészen biztos vagyok benne, hogy erről fogunk még beszélni nagyon-nagyon sokat a következő években. Ha beszélünk 82 óta arra bizonyos NSK Ausztria találkozóról, ahol ugye már Algériát kiejtette NSK és Ausztria megbeszélt 1-0-ás német győzelemmel, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy erre a találkozóról is kell beszélnünk még 20-30-40 év, de később. Mindjárt mondom a találkozó összefoglalóját, de menjünk vissza Dallasba, véget érte ott a meccs.
1: Véget ért a találkozó, újabból itt már nem született, az egészen hihetetlen és drámai osztrák meccs után gyakorlatilag eltörpült ennek a találkozónak a vége. Lionel Messi tovább írja a sporttörténelmet, Argentina 3-1-re legyőzi Jordánia csapatát. Nem kezdett a 8-szoros aranylabdási mérkőzésen, ahogy azt Lionel Scaloni megígérte. Lo Celso viszont a 19. percben megszerezte a gaucsóknak az első gólját, 16 méterről szabadrugásból a jobb összekötő pozíciójából. Lo Celso ballal visszatekerte a labdát a kapus ült helyére, ezzel vezetett 1-0-ra Lionel Scaloni csapata. A 31. percben pedig egy 16-oson belüli kavarodás után Lautaro Martinez felső léce kipattant, és Senesi, az argentinok belső védője, csukafejessel próbálta a kapuba tessékelni a labdát, azonban őt fejbe rúgták, ezután pedig Kovács István, a mérkőzés játékvezetője, 11-est ítélt, Messi hiányában pedig Lautaro Martinez értékesítette a büntetőt. 2-0, így mentünk az első fél időre. A második játék részben kicsit kényelmesen jött ki Argentina, Tamari pedig megköszönte szépen a lehetőséget, és az 55. percben szépíteni tudott. Ezzel volt 2-1 ekkor a mérkőzés állása. Több sem kellett, Lionel Scaloninak 3-as cserét eszközölt, behozta többek között Alexis McAllistert, Thiago Almadát és Lionel Messit. Lionel Messi pedig a 80. percben szabadrugáshoz jutott, és azt tudjuk, hogyha ő szabadrugáshoz jut, az gólveszélyt jelent. Így is volt most is, eltekerte Lionel Messi a sorfal mellett, a kapus megint bemozdult a fal mögé, és a hűlt helyén találta a labdát. Lionel Messi ezzel megszerezte a VB-k történetében a VB-k történetének 19. gólját, ezzel az örök gólövő listán tovább növelte előnyét Miroslav Klózével és Kylian Mbappéval szemben, megszerezve az idei világbajnokságon a 7. találatát, amivel vezeti a gólövő listát, és zsinórban 7. világbajnoki mérkőzésén talált be. Katarból indul még ez a rekord, és mostanáig tart, mind a 3 csoport mérkőzésén betalált, tehát Lionel Messi 3-at Algériának, 2-t Ausztriának, 1-et pedig most Jordániának. A végeredmény még egyszer tehát, Lo Celso, Lautaro Martinez és Messi golyaival illetve Tamari találatával Argentina, Jordánia 3-1. Szalai Kristóf köszöni a figyelmet, és adom is a szót Edvi Lászlónak.
0: A csoport másik mérkőzésén és ezzel a csoportkör utolsó találkozóján pedig Algéria, Ausztria 3-3. Jó iramban kezdődött a mérkőzés, és a 28. percben Ausztria Arnautovic góljával szerzett vezetést, ügyesen mozdult be a védő közé, és ugyan kacska mozdulattal talált el a labdát, de mégis gól lett belőle, ezzel vezetett Ausztria. Aztán volt egy lehetősége Arnautovicnak egy perce később, azonban Lesről mellélőt. Aztán jöttek az algériaiak pillanatai, előbb Kaibi távolról a baloldali alumíniumot találta el, majd Maza ráfordult 8 méterről, de nem tudott betalálni. Aztán 45. percben Belgáli fantasztikus cselekkel ment be a 16-oson belülre jobbról, betört az ötösre, jobb lábbal elhúzta, jobb talppal elhúzta a labdát a kapus mellett, pontosabban védője mellett, és ballal a kapuba bombázott, így aztán a szünetre 1-1 elmentek a felek. Az 55. percben egy érdekes és meglehetősen védelmi hibára hajazó gólt szerzett Ausztria, és ezzel szerzett másodszor is vezetést. Laimer jobb oldalról visszagurított olyan németes módra, és Zabitzer 15 méterről ismételten vezetést szerzett Ausztriának. Azonban 5 perccel később egy kísértetiesen hasonló találattal egyenlített ki az algériai válogatott, csak éppen itt nem jobbról jött a labda, hanem balról. Aouar volt, aki visszagurított, Mahrez pedig betalált, így lett 2-2, majd a 70. percet követően egy futballkomédiának lehetünk a szemtanúi. A csapatok kölcsönös meg nem támadási szerződést kötöttek, gyakorlatilag az ellenfél kapujának a közelébe sem mentek, adogattak a félpályánál, majd történt egy döbbenetes dolog a 93. percben, egészen véletlenül vezetést tudott szerezni Algéria a 93-ban, miközben 4 perc hosszabbítást mutatott a játékvezető, hiszen ő is unta és látta, hogy a csapatok döntetlenre játszanak, hiszen döntetlenre mind a két csapat tovább jutott. Azonban Mahrez egyszer csak ott találta magát az osztrák 16-oson belül, és hogyha egy játékos ott találja magát, akkor kilövi a hosszú sarkot. Teljes döbbenet volt a nézőtéren, ugyanis ez azt jelentette volna, hogy Algéria kiejti Ausztriát, de hát az algériaiak mindent megtettek, hogy Ausztria még a hátralévő egy percben ki tudjon egyenlíteni, és végül is egy alaponalról visszafejelt labdát követően Kalajdzsics 5 méterről fejjel betalált a nem éppen acélosan felálló algériai védelem mögött a kapuba, és ezzel alakította ki a 3-3-at, ez pedig azt jelenti, hogy ebben a csoportban Argentina végzett az élen, Ausztria a második helyen, és Algéria 4 ponttal a 8 legjobb harmadik egyikeként tovább tudott jutni, de hogy erről a találkozóról nagyon-nagyon sokat fogunk beszélni a következő időkben, és remélem, hogy még évtizedek múlva is, az egészen biztos, mert az utolsó 20 perc ez egészen komikus volt. És akkor Bere Ferenc, az állandó szakértőnkhöz fordulok. 3-3, izgalmas mérkőzés, de a vége azért nagyon furcsa volt, Feri.
2: Igen, nagyon nehéz taktikailag elemezni a találkozót, és nem is erről az oldaláról szeretném megfogni, hogy most a különböző játékrendszerek, meg csapatrészek, meg dominancia, meg mérkőzés tervek, de hát azzal a fájdalmas ténnyel indult a találkozó, hogy mindkét csapatnak megfelelő a döntetlen, és mindkét csapat a döntetlennel tovább jut, veresége viszont kiesik, ami alapvetően meghatározta a két csapatnak a mérkőzés stratégiáját, és alapjában az elsődlegesen a biztonság került előtérbe, nagyon kevés létszámmal vezették a támadásokat, nagyon-nagyon keveset kockáztattak, tehát elsődleges mindvégig a biztonság volt. Na most ezt úgy gondolom, hogy mindkét csapatot egy kicsit bealtatta, és elképesztő védelmi hibákból estek mindig a gólok, és mindig valamelyik csapat, ugye kétszer az osztrák, az a végjátékban pedig az algériai vezetés szerzett, egészen meglepő gólok által gyakorlatilag úgy nézett ki az egész, hogy nagyon lassú és nagyon komótos tempó nélküli labdajáratásból egy-egy hirtelen ritmusváltással szinte véletlenszerű gólok történtek. Na most, ami az egész mérkőzést drámaivá és még inkább érdekessé teszi, hogy közvetlenül a vezetésszerző gólok után egyből tudott egyenlíteni mindig a vesztésre álló fél. Hát ez most mondhatja azt is, hogy megpörgették a játékot, és ugye bebizonyították, hogy tudnak ők mégis futballozni, és a hatalmas dominanciát és a hatalmas győzni akarás nem bírta a másik csapat kivédekezni. Aztán nyilván ez különböző pletykákra is adhatok ott, ez a 3-3-as mérkőzés, különösen az, hogy 2-2-nél úgy nézett ki, hogy úgy megnyugodnak a csapatok, és különösebben nem fog történni semmi a hátralévő időszakban, mert többségében hátul járatták a labdát, de ilyen hátulsó járatás után két mélységi passzal már ez gólhelyzetbe került a 94. percben, és ezt ki is használta. Az volt ebben meglepő, hogy tényleg annyira már edzőmérkőzés jellegűvé szelidült a találkozó, hogy semmilyen futball emlékeztető jelenet nem történt, és pont ez ültette le teljesen az osztrák védekezést, és gyakorlatilag két mélységi passza az ígyszerbe került már ez, amit ki is használt. Na ezután jött egy express tempo, egy vágtató tempo az osztrákok részéről, ami végül a hosszabbítás 97. illetve hát a 7. percében, tehát a 97. percben eredményre lelt, és így Ausztria egyenlíteni tudott, ezzel beállt az a mindkét csapat számára megfelelő és kedvező eredmény, a döntetlen. Az, hogy 3-3 lett, az különösen adott neki egy kis drámai végjátékot, de alapjában jövő a döntetlen az a legvalószínűbb eredmény volt már a mérkőzés előtt is.
0: És ebben az a különösen humoros, hogyha Algéria ezt a meccset megnyerte volna, akkor Spanyolországgal játszott volna a következő körben, és annak a találkozónk a győztese Portugál-Horvát továbbjutójával. Na most ez egészen elképesztő, egészen hihetetlen, és ez most Ausztria sorsa lesz, tehát Ausztria Spanyolországgal fog játszani, és annak a meccsek a továbbjutója Portugália-Horváttal ellenben. Algéria azzal, hogy gólt kapott az utolsó utáni pillanatban, biztos vagyok benne, hogy szándékosan ezt verem kijelenteni, így Algéria Svájccal fog játszani, majd annak a meccsek a továbbjutója a Gána-Kolumbiával. Na most Svájc, Kolumbia, Gána, innen be lehet jutni a legjobb 8 közé, miközben Ausztriának a spanyol, portugál, horvát vonalon nagyon-nagyon nehéz lesz. És nehéz erről mit mondani. Viszont az első követ az vesse az Algériára is, meg Ausztriára is, aki nem ment volna kéz a kézbe tovább. Viszont az algériák is elgondolkoztak rajta, hogy mennyire kényelmesebb nekik, hogyha harmadik helyen végeznek a csoportjukba, mintha a másodikon végeztek volna. Feri, ezt nehéz nap majd elemezni.
2: Igen, én nem is.
0: Tovább is a 6-6 jut eszembe 1984-ből. A Volán Honvéd 6-6.
2: Maradjon meg az emlékezetekben az, hogy egy drámai csata volt, legalább nem egy hátúpasszolgatós 0-0 lett, vagy 0-0 lett a találkozó, és hát az osztrákok pedig a 97. beszerzett gól alapján örüljenek, hogy egyáltalán spanyolokkal játszhatnak.
0: Hát mi pedig köszönjük a figyelmet, lassacskán nem hogy kivilágosodott, de már jó ideje világos lehet, és elindul az élet, még akkor is a vasárnap van. Véget értek ezzel a csoportkör küzdelmei, és már a mai nap során este elkezdődik az egyenes kieséses szakasz, vagyis nincs megállás, viszont mi még itt a reggeli műsorban elemezgetni fogjuk az éjszaka a történteket, hiszen gondolom sokan vannak, akik nem töltötték velünk az éjszakát. Én alvászavarba szenvedek, úgyhogy végleisztem az egész éjszakai küzdelmeket, úgyhogy tudok erről nekem mesélni, de most visszaadom a szót egy kicsit a stúdiónak.
3: Nemzeti Sportrádió.
4: Gól! Gól! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Egy szenzációs hírrel kezdünk. Megvan a negyedik magyar felnőtt jégkorongozó, akinek a játékjukat draftolta egy NHL klub. Szongó Domen tengeren túli játékjukat a Buffalo Sabres foglalta le, az észak-amerikai profi jégkorongliga az NHL éppen Buffalo-ban megtartott a draftján. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatár a negyedik magyar születési hokis, aki elkelt az amatőr fiataloknak tartott választáson. A finn Kauko légiósának játékjogát az 5. körben összesítésben a 156. helyen foglalták le. A 2025-26-os idényben a még ifjúsági korú Szongot a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot szerzett, saját korosztályában 3 alapszakasz és 7 rájátszás mérkőzésre szállt be, és összesen 12 pontot termelt, 6 gól, 6 gólpassz. A magyar válogatottban az Elit VB-n a britek ellen gólt ütött a világbajnokságon, ami fontos volt, mármint a britek elleni győzelem a bennmaradáshoz. Az elmúlt 2 szezonban rendre szerepelt Szongot a magyar ifjúsági, junior és felnőtt nemzeti csapat VB-jén. A 34 felnőtt válogatott találkozóján 12 pontnál jár. Az NHL-be ezt megelőzően 3 magyar születésű játékost draftoltak. 1999-ben Gröslő Tamás játékjogát a 9. kör 256. helyén, az Edmonton Oilers, 2000-ben Super Levente játékjogát a 4. kör 116. helyén a Calgary Flames, 2002-ben Vas János játékjogát a 2. kör 32. helyén a Dallas Stars foglalta le, végül egyikük sem lépett jégre a ligában. Super Levente 9-szer ott volt a cserepadon, de nem lépett jégre, tehát nincs NHL mérkőzése. Spiller István, az MT jégkorong szakírója, így reagált a friss hírre.
2: Balatonszászon nyaran Szongó Domán, amikor egyszer csak megcsülen a mobiltelefonja, felhívja a menedzsere, hogy mi a helyzet. És akkor Domán azt hitte, hogy hát most akkor nem fog elkelni, majd biztos azzal hívja, hogy majd akkor a jövő évi drafton, mert az életkora pláne a jövő évi drafton is érdekelt lehetett volna, de csak vált egy menedzser, aki egy kanadai egyébként, azt mondja neki, hogy gratulálok, a Buffalo Sabres elválasztotta a játékjukat. Domán már azt hitte, hogy hát nem, nézte már kora délután, magyar idő szerint délután 5-től megy a draftnak a második napja, nem kelt el, egyszer csak az 5. kör összesen 156. helyen viszont a Buffalo elvitte, és amikor a ügynökével beszélt, akkor ugye időeltolódás meg a műholdas dolgok miatt egy körülbelül egy fél, egy perces hátrányba volt, és amikor a ügynöke elmondta, hogy a Buffalo elvitte, akkor jelent meg nála a laptopon maga a hír, hogy tényleg a Sabres kiválasztotta őt, úgyhogy nagyon megörült neki, és utána átadták a telefont a Buffalo-nak az európai ügyekért felelős igazgatójának, hiszen Domán ugye Európában, Finnországban játszik, majd utána továbbadták a telefont a fejlesztési igazgatónak, aki közölte, hogy nem kell gondolkodnia, már ott az e-mail címén a repülőjegy reggel 9 óra valahány perckor már Toronto érint.

0: fizetésével Buffalo-ba kell repülnie. Úgyhogy Domán, ahogy letette a telefont, összerakt a szobájába a szászói nyaralóban, összepakolt, kocsiba vágta magát, most megy a budapesti otthonába, hogy összepakolja a hoki cuccát, közben megígérte nekem az édesapján keresztül, hogy visszahív, hogy amiket most a kedves hallgatók tudnak, azt mind-mind a Domántól tudom most már, aki ezekben a percekben éppen úton van Pest felé, de reggel 6 fele már kint lesz a Liszt Ferenc téren, és gyakorlatilag...
1: A repülőtérről indul Toronto érintésével.
0: Toronto érintésével, mert Toronto Buffalo az kocsival néhány óra út, ha nincs nagy forgalom a határon, de nagyon szép út, Elizabeth Highway, Niagara vízes, és úgyhogy jó helyen lesz. És vasárnap estétől már vannak hivatalos programok, és a jeges edzés hétfőket szerda, és csütörtökön pedig csapaton belüli mérkőzések lesznek, úgyhogy ez egy 4-4 és fél napos komplet út, de már úgy van, hogy másodika, harmadikán már jöhet is haza, tehát ennyire profi egy ilyen, ez a rendszer, már beszélnek, már ott a repülőjegy. Na most meg lehet nézni, hogy ez kb. Milyen szervezést igényel, milyen hátteret, úgyhogy teljesen profi az egész, hát ez az NHL. Úgyhogy jelen pillanatban egy ötödik körösünk van, ugye Domán, Grosnyi Tamás, Szuper Levent és Vas János után a negyedik magyar születésű, akit draftoltak, nem tudom kinek, hogy tetszik ez a szó, tehát ez azt jelenti, hogy ha NHL-ben szeretne játszani a Domán, akkor csak a Buffalo-n keresztül teheti meg. A Buffalo ilyenkor ezzel a joggal élhet, tehát el is cserélheti, alá is írhat, és ha jövő nyárig nem kötnek vele szerződést, akkor még egyszer draftolható lesz, de mivel nagyon fiatal, ezért még a következő évben is bőven van lehetőség, ilyenkor majd megnézik, és a szakmai stáb eldönt, hogy a fejlődésének a szempontjából hol a legjobb, hogy Finnországban marad junior akár felnőtt szinten, vagy aláírnak vele, és akkor mondjuk leküldik először a farmligába, de mindenféle táborba már, tehát most a úgymond a fejlesztőtáborban, ez angol development camp, utána a draftoltaknak külön van egy prospect camp, az ígéreteknek, de már gyakorlatilag ez már házon belül, klubon belüli, és utána a szezon elején is, szeptember elején, még az NHL szezon elején szintén lehet egy nagy tábor, arra is meghívhatják őt. Tehát gyakorlatilag innen a Buffalo egyfolytában figyelni fogja az ő képzését, fejlesztését, fejlődését, bár és a Buffalo el tudja mondani a finn klubjának is, hogy mit tart helyesnek, és akkor nyilván van egy döntés, hogy ő a következő szezonban hol a legjobb az ő szempontjából, hogy hol játszik majd. A következő hetek, hónapoknak, de szeptemberig eldől, hogy merre tovább.
1: Magyarán vegyünk egy nagy levegőt, mert megtörtént az, amiben bíztunk. Azért a hallgatóknak elárulom, hogy az édesapát, Szongott Kristófot, te onnan ismered, hogy egy klubban jégkorongoztatok megboldogult fiatal korunkban, ő korodban, mert hogy én nem jégkorongoztam itt az elszólás, de most nem mindenki azt kérdezze, hogy akkor a Szuper Levente féle 9 csere szerep után mennyi idő kellhet. Legyünk türelmesek, nem? 18 éves Szongott Domán, és szerintem még fizikailag is azért neki bőven erősödnie kellene, vagy kell, csak nagyon jó, amit láttunk az Elit VB-n tőle, illetve már 24 augusztusában Káposztásmegyeren ismertem meg én igazából, ahol még talán az első nyilatkozatát adta a rádiónak, a Nemzeti Sportrádiónak és a Kossuth Rádiónak is, de értelemszerűen, ott is gólt ütött, az nem értelemszerű, de azért kérdeztem meg például a csapat sajtófőnökét, Szűcs Andrást is, hogy lehet vele interjút készíteni, mert hát tök jól játszott, most láttam életemben először, vagány, és akkor mondta, hogy próbáljam meg, aztán Domán megválaszolt, és a lényeg az, hogy most már akkor az NHL is ott tényleg kopogtat a kapujában, de szerinted még hány évet kell azért várni, hogy tényleg mondjuk bemutatkozhasson, mert én nagyon óvatos lennék ezzel, hogy most ne kezeljük úgy, hogy akkor innen minden sima és egyszerű.
0: Abszolút nem. Teljesen igazad van. Azt látni kell, ez a draft rendszer, az csak arra szól, hogy játékjogokat foglalnak le. Minél előkelőbb helyen választanak ki egy játékost, annál inkább érettnek tartják magára már most az NHL-eset. Tehát most még ilyen olyan játékosokat is draftoltak, akik még 18 évesek, sincsenek. Ugyanakkor mindenki utána tud nézni. Tehát az összes, minden csapatnak alapvetően 7 választási lehetősége van egy adott korcsoportban. A draftolt játékosoknak körülbelül a fele tud majd egyszer csak bemutatkozni az NHL-ben. Ott van nekünk az a 3, akit említettem, Grössi, Szuper, Vas. Draftoltva voltak, de egyikük sem mutatkozott be, ráadásul Vas Jankó kimondottan előkelő helyen, 32. helyen, 2002-ben. Egyébként az is egy szombat délutáni esti esemény volt, de már ennek is 24 éve. Akkor még a Domán meg se született, talán még egy gondolat se volt, hiszen ő most volt csak 18. Tehát az, hogy draftolnak, az még mindig csak egy feles szorzóval él. És utána körönként is meg lehet nézni, arra is van egy külön kimutatás, aki az első kör legelőkelőbb helyen, azoknak körülbelül a 90%-a mutatkozik be az NHL-be. És így szépen megyünk le, ahol az 5. kör van, ahol most ő kelt el, ott már nem érje el a 20%-ot azoknak az aránya, akit az 5. körben draftoltak. Ennek ellenére ez egy szerintem egy nagyon kiváló hely magyar hokisnak, hiszen nem arról van szó, mint egy nagy nemzetnél, hogy hú, a svédek azért mennek, hogy kinek lesz első körös vagy 1-1-es draftja. Nekünk meg azért kell hajtani, hogy egyetlen draftlistán legyünk. Utóbbi években volt, ugye Pap Kristóf, Hadobázét, Horváth Bálint, Hárián, ilyenjeink voltak, de még a draft kiválasztáson se kerültek szóba, tehát nem vitték el a játékjukat. Viszont most Domán azáltal, hogy már néhány éve a finn utánpótlásban alérozódik, egy sokkal inkább kémben van, ráadásul nagyon jót tett neki az, hogy a nemzetközi téren, a válogatottban is, nagyon érdekes, a kora miatt egyszerre tudott játszani az ifi, a junior és a felnőtt VB-n is, ráadásul az elmúlt 2 szezonban mind a összesen 6 VB-n tudott részt venni, ez nagyon, nagyon durva, így nemzetközi összehasonlításban is, és látom, hogy, említetted, hogy édesapjával együtt játszottam, igen, és láttam még Dománt, amikor először ment jégre botorkálva időszámításunk előtt. És most pedig megint láttam, hogy mondjuk száraz edzésen, vagy jeges edzésen, és láttam, hogy milyen kigyúrt fiatal emberré vált, most 18 éves, tehát vígan előtt az élet, most az, hogy a legmagasabb csúcsra jutott edzők kezei között és szemei fejlődhet, ez egy káprázatos lehetőség az ő részére, ugyanakkor még nem jelent automatikusan NHL-es tagságot, és még közben szembe jutott Vaj Ádám is, aki már az életkora miatt kiesett a draftból, mert csak egy bizonyos korig lehet draftolni, kb. 20 éves korig, néhány kivételt eltekintve, de egy jó VB-vel Vaj Ádám ennél idősebb korban, hogy egy csúnya szót mondjak, szabadügynökként, tehát nem draftolt fiatalként, is be tudott kerülni egy NHL-es klubnak a Noteszába.
1: 16-ban, 2016 a Szentpéteri VB után.
0: A Szentpéterváron ott baromi jó védett a finnek, meg az amerikaiak ellen, és akkor igen, ő, tehát nem kell draft ahhoz, hogy bekerülj az NHL-es, hanem idősebb korban, az idősebbet itt azt jelenti, hogy 22-23-nál idősebb korban, tehát már a draft kor határból kiesve, de úgymond saját magad jogával, szabad ügynök, free agent, hogy így dobáljak ilyen angol szakszavakkal, is be lehet kerülni. De ennek ellenére még mindig várunk arra, hogy valaki előkészületi meccsen játszott a Szuperlevi is, a Vasjankó is, de maga NHL-es tétmérkőzésen, bajnokin, nem csak előidény meccsen. Tehát az az 5. kör, amit most Domán, ez a magyar hokinak egy kimondottan nagyszerű hír, és érzem magamon is, hogy másképp dobban azóta a szívem, hogy én itt követtem nyomon én is élőbe, és azért egyből tudtam őt hívni, illetve az édesapját. Aztán a pakolás miatt a Domán később hívott, hiszem, hiszen reggel 9-kor már repült. Ez a magyar hokinak szerintem egy nagyon szép nap, hogy így alakult, és akkor most, hogy még komolyabb helyre is eljutott ő, még komolyabb edzők kezei között, mondom, és bárhol tudják fejleszteni, ha azt mondja az NHL klub, hogy neki még jobb Finnországban maradni, de ott is már nyomni fogja az NHL klub, hogy akkor akár mutatkozzon be a felnőttek között, hiszen a finnél még csak ifi meg junior meccset játszott. Olyan érdekes, a felnőtt meccsben neki csak magyar válogatott van, tehát finn felnőtt meccse még nem volt. De a magyar válogatottban már volt VB-n is, ugye ez egy nagyon érdekes az ő esetében. Szóval most szerintem még nagyobb lendületet fog kapni. A Domán és a hangján is éreztem, hogy hú, holnap. És megkérdeztem, hogy van amerikai vízó? Persze, azt már előre kiváltottuk. De beszélnek vele néhány percet, és addigra már ott a repjegy az e-mail fiókjában. Úgy, hogy nem két hét múlva, holnap reggel 9-kor már szállszol a gépe. Milyen profizmus kellett, és kérdezem tőle, hogy voltál jégen? Hát persze, ugye lejöttünk az alcsoportos VB-ről a jégről, emeltett mindenki Szabira. De nem, ő már volt jégen, Óbudán, Mátyásföldön, emlékszem, én is ott tartok privát edzéseket, és ott volt az édesapjával, ott jégen volt. Tehát nem úgy fog felmenni hétfőn majd Buffalo-ban a jégre, hogy a VB ott nem volt, hanem ő dolgozott keményen néhányit. Pihenő, de az ott a száraz, meg jeges edzések ugyan mennek, és azért most egy fejlesztő táborban is meg tudja magát mutatni. Óriási szó ez neki is, meg a magyar hokinak is.
1: Köszönjük szépen, Szogó Nován tengeren túli játékjogát, hát a Buffalo Sabres lefoglalta, az NHL, az Észak-Amerikai Profi Jégkorongliga épp most Buffalo-ban megtartott a draftján, és akkor ez a holnap reggel, ez valójában már vasárnap reggel 9-et délelőtt 9-et jelenti, irány a tengeren túl szongott Tománnak. Spiller Istvánnak, az MTI Jégkorong szakírójának köszönjük szépen. Folytatjuk tovább adásunkat itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét az extrém meleg miatt. Vízi trafipaxot helyeztek ki a Tiszatavon. Tovább fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. Dániában közben a mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord. Egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. Újabb légi csapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam Újabb ezúttal egy panamai olajszállítóhajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón és aknaraktárakat bombázta. Idehaza vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök a hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezették be az intézkedést. A Szegedi Szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével kezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok 75. jubileumi évada a Dom téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvénysorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Lesznek klasszikusok, musicalek, könnyűzenei koncertek és színi előadások a belvárosban és az új Szegedi Szabadtéri színpadon.
2: Közlekedés.
3: Szolnokon a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt az extrém hőség idejére. Sávzárás lassítja a forgalmat a fővárosban a Villányi úton a Bach csomópont után. Még ma is lezárásra kell számítani a pesti alsó rakparton, az Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszon. A rakpart csak gyalogosan használható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula. Napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Lionel Messi már 6 gólnál tart, Harry Kane beérte Kocsis Sándort. Szongott Domán játékjogát a Buffalo Sabres foglalta le. Hátrányból várja az idegenbeli visszavágott női röplabda válogatottunk az Európa Liga elődöntőjében. George Russell indulhat az éről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentina a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszisin már 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. A 100%-os teljesítménnyel csoport első argentinokat Ausztria és Algéria követi. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát, Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort, illetve megelőzte honfitársát Gary Linekert. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen, az angolok csoport elsőként jutottak tovább, megelőzve a másodikként végzett horvátokat és a szintén tovább lépő gánaiakat. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. Kolumbia az első, Portugália a második, Kongó a harmadik helyen végzett a négyesben. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. A Horvátország-Gána meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
5: A mérkőzés úgy kezdődött, hogy mindenki tudta, hogy Gána már továbbjutó mindenképp a csoportból, Horvátországnak pedig nem szabad kikapni. Ez rányomta a bélyegét az első 25 percre, nagyon meddő mezőnyjáték folyt. Azt gondoltam, hogy ez egy békés 0-0-ás döntetlen lesz, senki nem akart előrébb menni, a biztonságot őrizték, nem volt élvezhető a mérkőzés. A 28. percben rendelt el a játékvezető kicsit később a hidratációs szünetet. Ez a horvátoknak remekül sikerült, mert teljesen más felfogásba jöttek vissza. letámadták a gánaiakat, és meg is szerezték a vezetést egy labdaszerzés után. A balszéről tovább játszott labdával Paturina tette középre a labdát, és Petar Sucsics kb. 25 méterről hatalmas gólt ragasztott a jobb alsó sarokba. Gána nem tudott váltani, az első fél időben még rúghattak volna gólt a horvátok, de 1-0-al mentek be a csapatok a fél időre. A második fél időre viszont úgy jöttek ki a csapatok, hogy Gána teljesen más arcát mutatta, a sokkal jobbik harcát, nagyon jobb futballt mutatott be Gána, a 45-től a 60. percig remekül játszottak. Helyzet hátán, Fatavú révén remekül kerültek a védelem mögé, jöttek a beadások, Szemenyó épp, hogy lemaradt. Nagyon-nagyon jó focit láttunk, amikor már Horvátország úgy nézett ki, hogy túléli ezt a hatalmas nyomást, mert már kezdett kijönni a szorításból, akkor a 73. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanságot csinált a horvát védő Pogačić, saját labdát rosszul vette át a saját 16-osánál, menteni akarta a menthetőt, és ő elgázolta az ellenfelet. Igaz, hogy messze a kaputól, de fölösleges falt. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ebből kapták a gólt a horvátok. A szabadrugást benyeste a kapu elé Noamaha, és Lukasen közvetlen közelről egyenlített Gána. Sokáig varozták a gólt, de megadta a játékvezető. A gól után, mivel Horvátország a második fél időben egyáltalán nem volt a pályán, azt vártam, hogy Gána folytatja ezt a remek játékát, és a semmiből Párti labdát veszett, Pašalić lövését óriási bravúrral védte Aszár, Modric szögletét pedig Vlašić fejelte be 10 méterről, 2-1-re vezettek a horvátok. 83. percben szerezte meg a vezetést Horvátország, 2-1. Ez azt jelentette, hogy fordult a sorrend, mert a másik mérkőzésen ugye Anglia nyert, ő az első, és így, hogyha Horvátország nyer, akkor ő a második, Gána harmadikként tovább jut. Gána megpróbált mindent az utolsó 10 percben hosszabbítással együtt, de helyzetet már nem tudott kialakítani. A horvátok őrizték az eredményt, így mind a két csapat tovább jutott a csoportból.
4: Hallották.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongott Domán játékjogát. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn Kókó együttesét erősíti, az 5. körben összesítésben a 156. helyen draftolták. A világbajnoki ezüstérmes Szép Balázs bejutott a budapesti öttusa világkupa döntő mai fináléjába. A nőknél 10 óra 30 perckor rajtoló viadalon Erdős Ritának és Guzi Blankának szurkolhatunk. A férfiak versenye Szép Balázsral 14 óra 30 perckor kezdődik. A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól Kecskeméten az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-jei idegenbeli visszavágót. A magyar női U20-as kézilabda válogatott 27-25-re alulmaradt Lengyelországgal szemben a Kínában zajló világbajnokság utolsó csoportmeccsén, így másodikként jutott tovább. Csapatunk Japán ellen folytatja a középdöntő küzdelmeit. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a házigazda és címvédő Horvátországtól a zágrábi világbajnokság negyed döntőjében, majd Spanyolország is jobbnak bizonyult a mieinknél 2-1-re, így nemzeti csapatunk ma 10 órától a 7. helyért játszhat az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániával. Az elődöntőkből a magyarok közül 6 női és 8 férfi sportoló, köztük a címvédő Léman Csongor jutott be a Tiszaújvárosi Triatlon világkupa verseny mai döntőibe. Márton Richárd 1 perc 55,51 század másodperccel a második helyen ért célba 200 méter pillangón a római hétdomb elnevezésű úszóviadalon, ezzel teljesítette az Európa-bajnoki szintet, és ott lehet az EB-n ebben a számban. 100 méter gyorsan a román David Popovics győzött, Milák Kristóf 47,89 század másodperccel harmadik lett. A versenynap szenzációját a holland Marit Sternberger szolgáltatta, aki 100 méter gyorsan 51,68 század másodperces világcsúccsal nyert. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrari-val a monacói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat, míg az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a negyedik, a holland Max Verstappen a Red Bull-dal az 5. helyről vághat neki a 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történésekről. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
6: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Sportreggel. A mikrofonnál Erdei Márk. Szinte napra pontosan egy év múlva Budapestre látogatnak a vizes sportágak szerelmesei. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón Bera Emese kolléganőnk is ott volt, és természetesen interjúkat is készített.
2: Bladár Sándor az Úszó Szövetség elnöke. Mondhatnám, hogy többször voltunk már ilyen helyzetben, hogy világbajnokságot rendezünk, de ez azért egy picit más, hiszen itt most van kellő idő arra, hogy felkészüljön a Magyar Szövetség, és ez egy nagy előny.
3: Hát ugye a harmadik világbajnokságunk lesz, a sokadik világeseményt rendezzük, amióta én elnök vagyok azóta, hogy olyan emlékszem, 11-12 volt EB, junior EB, rövidpályás VB, világbajnokság, világkupa rendeztünk, tehát van tapasztalatunk, és egy olyan szervezői csapat van, aki szinte mindenre képes. Van egy pici kis félelmem, hiszen Nándor Károly itt elmondta, hogy a LAN-sal való szerződéseket fölmondták, ami számomra azt jelenti, hogy bizonyos eljárásokat majd újra kell kezdeni, ami viszont idő. Én azt kértem az államtitkártól, hogy ne forduljon az elő, mint 2022, vagy 3,5 nap alatt kell csinálni világbajnokságot, hogy legalább kapjunk 6 hónapot, mert a munkát jelen pillanatban nem tudjuk elkezdeni. Várunk arra, hogy elkezdhessük, készen állunk. Úgyhogy az az ígéret, hogy hamarosan bizonyos kérdések eldőlnek, és hamarosan megmondják, hogy ki lesz az, aki valójában ezt az egész eseményt megszervezi. Úgyhogy ilyen értelemben mi készen állunk, jók vagyunk, sokat megcsináltunk már, de a munkát elkezdeni még nem tudtuk.
2: Nagyon nagy változás az, hogy ezúttal nem a Duna Arena lesz a fő helyszín, hanem az MVM Dome?
3: Hát inkább azt mondom, hogy szokatlan, és sokan nem értik, hogy miért. Ez egy teljesen egyértelmű döntés volt. Tehát 2025. februárban, amikor a Sel Sándorral megköszöntem a Market szponzorációját, amit a Magyar Úszó Sportnak adott, volt egy bejárásunk, és én azt kértem a Sel Sándor úrtól, hogy szakértse meg, egy szakértői csoport szakértse meg azt, hogy a Duna Arena felbővítése az milyen összegbe kerülne, mennyi időbe telik, és hogy milyen egyéb következményei lehetnek. Megjöttek a számok, ezt most nem mondanám el, brutális számok, több mint egy év építkezés, dagályosan teljes letarulása, és akkor ott nekem 25 májusában teljesen egyértelmű vált, hogy a Duna Arénában nem tudjuk megcsinálni, mert a 17-es VB után ugye visszabontották legacy üzemmódba, és az eladott jegyek száma az kevesebb, mint 1500, tehát annyi van, lenne most a Duna Arénában, mert van VIP delegét, a World Aqua munkatársai, meghívottjai, a sportolók, a média, tehát összességében ez, amit most elmondtam, ez kb. 3000 helyet von el a teljes lelátóról, és marad 1500 jegy. És ha nézem a számokat, hogy mennyiért bővítették volna föl a déli oldalt, és ez mennyi idő, és milyen károkozás lett volna a környezetben, és hogy ez mennyibe kerül, akkor azt kell mondjam, hogy ez a töredéke, szó szerint töredéke annak az összegnek, ami a visszaépítés. És azért még annyit hadd mondjak el, hogy 2017-ben, amikor megrendeztük, ugye 16-ban dőlt el, 15-ben, hogy meg tudjuk rendezni, hogy megrendezhetjük, akkor mi nem tudtuk, hogy lesz 22, meg 27. És az, hogy visszabontották, az nyilván üzemeltetési, költséghatékonysági, egyéb szempontokat vett figyelembe. Tehát nem lehet senkinek felróni azt, hogy ez a döntés született. Mert ön sem látja a jövőt, és a hallgatók sem látják a jövőt. Úgyhogy ez nem egy óriási összeg, ennek az átépítése, viszont itt több mint 10 000 jegyet fogunk tudni eladni. Több mint 10 000, és hogyha itt vízilabda döntőt fog játszani a magyar csapat, le fog szakadni minden. Ha egy Milák, Kós, Rasovszki, Betlen itt megindul, vagy a női 4x200-es gyorsváltó, itt le fog szakadni minden. Mert mindegy, hogy ki áll oda a rajtkőre, csak magyar legyen. És a magyarok a magyaroknak pártállástól, politikai szemek, tök mindegy, egyként rukkolnak. Ezt sokszor megtapasztaltuk, most sem lesz másképp.
2: A többi helyszínről egyébként lehet tudni valamit, ugye a Duna Arénában lesznek a szinkronúszó és műugró számok, tehát nem esik ki ebből a körből, viszont a nyílt vízi úszásnak és mondjuk a szuperóriás műugrásnak van-e már pontos helyszíne?
3: Elképzelések vannak a high diving kapcsán. A nyílt víz az nagyjából fix, de ezt én még nem mondhatom el, majd ahogy a sajtótájékoztatón is Dávid elmondta, hogy hamarosan elmondjuk. A high diving az egyedül kérdőjel, mert ez egy nagyon költséges történet, bár gyorsan meg tudjuk csinálni, szerintem egy jó helyszínt találtak idejében, elmondjuk, és amiről még nem beszéltünk, hogy 2022-ben és legutóbbi évén, tehát itt bejön több mint 10 000 szenior versenyző, úszó, vízilabdás, más sportágban 10 000 sportoló, plusz hozzátartozó családtagok, ez mind szállodai kapacitás, mind bevétel Budapestnek, és megmutatja az úszás, vízesportok erejét, hogy ez nem csak versenysport, hanem annál sokkal több, egy életem átívelő hitvallás, maga a sport, maga az úszás. Úgyhogy ez egy óriási rendezvény lesz, és amúgy is nagyot alakítottunk szerintem így az előkészületek kapcsán, hogy sikerült úgy megszervezni és összevonni, hogy a szenior és az elit versenyek nagyjából összekapcsolódnak, sőt, lesz párhuzam. Tehát az eddigi 2 hónap helyett, mondjuk Szingapurban 2 hónap volt ez a rendezés, ezt most mi megcsináljuk 3,5 hét alatt.
2: Madaras Norbert, a Vízilabda Szövetség elnöke. Egyelőre nehéz elképzelni, főleg azt, hogy egy hazai rendezésű világversenyen a vízilabdázók nem szabadtéren, nem a Margit-szigeten játszanak, ami azért egy sajátos hangulat. Nyilván itt is lesz egy sajátos hangulat. El lehet ezt már képzelni?
4: Valószínűleg amiatt megy nekem jobban, hogy én hónapok óta szokom a gondolatot, illetve voltam itt is bejárás, hogy néz neki, hol lenne a medence, a kiszolgáló egységek, létesítmények, a bemelegítő medence kint, szóval nekem egyel könnyebb. Ahogy említettem is, imádjuk a hajósúszodát, meg nagyon jó volt. Ez egyen nagyobb nézőjelményt fog adni. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Azért annyi tapasztalatunk van, hogy az olimpián hasonló környezetben játszottunk, illetve például januárban az Európa-bajnokságon is Belgrádban a fiúk egy nagyon hasonló épített medencében vízilabdáztak.
2: Az élmény, a körítés az egy dolog, az eredmény egy másik dolog. Az, hogy ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz, az több szempontból befolyásolja a felkészülést, akár szervezés szempontjából, de leginkább mondjuk szakmai szempontból.
4: Hát szakmailag nagyon. Ugye ezt a 4 évet 2 ciklusra bontottuk, az első 2 év, meg a második 2. Az olimpia után a legfontosabb esemény ezekben a 4 években a kvalifikációs világbajnokság az olimpiát megelőző évben, úgyhogy, és ez lesz, ráadásul hazai pályán, úgyhogy igen, ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos esemény. Már csak a kvalifikáció miatt is, ahol az első 2 helyezett automatikusan olimpiai résztvevő. Tudom, hogy vízilabdában sokan alapnak veszik, hogy mi ott vagyunk, de pontosan tudom, hogy nem olyan könnyű kvalifikálni. Említettem az legutóbbi olimpia előtt is, ahol Dohában még úgy mentünk, hogy a lányoknak nem volt kvalifikációjuk, és ott ehhez 4-be kellett jutni. Szóval ebből a szempontból is fontos, szakmailag is fontos, nem csak a helyszín miatt.
2: De azért a terv az, hogy addigra legyen már kvalifikáció mind a 2 válogatottnak?
4: Hát addig csak 1 alkalom van a jövő világkupa, onnan az első kvalifikál. Nagyon jó lenne a világkupa győztesként idejönni, de azért azt nem mondom, hogy kicsi az esély, de azért nagyon nehéz. Sok hasonló csapat van, 6-7, mindkét szakágban 6-7 ugyanolyan csapat. Talán még jobb lenne itt egy döntővel, vagy egy esetleges győzelemmel kvalifikálni.
2: Hogyha a szövetség szempontjából nézzük a szervezést, akkor az elkövetkezendő 1 év mennyire lesz sűrű?
4: Nagyon, nagyon. Azért ez nagy feladat, illetve annyiban új nekünk, hogy ebben nincs tapasztalatunk. Tehát a hajósúszodában volt már 2001-ben, 2014-ben EB, az elmúlt években 2 világbajnokság, illetve minden nagy eseményünk ott van, meg ott volt. Jövő héten egyébként pont egy OTP kupa lesz, egy nemzetközi torna. Tehát abban mondhatom, hogy jók vagyunk, vagy van nagyon nagy tapasztalatunk. Ez nekünk is teljesen új lesz, úgyhogy ez egy a szövetség szempontjából is nehéz év lesz, azt elmondhatom.
2: Mert hogy a szervezés szempontjából miért fontos, hogy hol van konkrétan helyileg a vízilabda mérkőzések helyszíne?
4: Hát itt minden új nekünk, tehát hogy itt mindent ki kell tapasztalnunk, illetve tulajdonképpen láthatom a lehető legjobb megoldást meghozni. Ez legyen az önkéntesektől kezdve a játékvezetői, önkéntesek elhelyezésétől a játékvezetői öltözőkig, a csapatok bevonulása, amik tulajdonképpen egy bejáratott helyszínen már adják magukat, vagy ilyen lenne mondjuk a hajósúszoda, itt ezt mindet ki kell találni, illetve most még én is nehezen tudom elképzelni, hogy fog állni itt a medence, hogy lesz mindez, ez nekünk is teljesen új. Ilyet nem csináltunk még.
2: A szakmai felkészülésről beszéltünk, hogy mennyiben változik attól, hogy ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság, hogyha mentálisan kell a játékosokat felkészíteni, akkor ebből a szempontból valami különlegesebb felkészülés kell mentálisan is, éppen azért, mert ez egy hazai rendezésű olimpiai kvalifikációs világbajnokság.
4: Hát a vízilabda az vízilabda. Az vízilabda minden medencében, de azt gondolom, hogy mégis egy kicsit igen, van egyfajta nyomás minden játékoson, hogy hazai pályán egyébként is jól szeretne teljesíteni, és hát nagy a tét, és azért nem sok sportolónak adatik meg, hogy egy világbajnokságot mondjuk hazai pályán játszhasson, még hogyha most az elmúlt években volt is ilyen, és nálunk is lesz a játékos, akinek ez lesz az itthoni mondjuk így debütálása, van, akinek nem az első lesz, de mondhatom a legutóbbi Pesti VB-t, ahonnan azért nem jó emlékeket hoz a felnőtt válogatott, férfi válogatott, bocsánat, hiszen nem tudtunk négybe jutni, úgyhogy vannak pozitív és negatív emlékek, és mindenképpen egy viszonylagos nyomás hazai pályán játszani, de mégis azt mondom, hogy a pozitívumát kell ennek mindannyiunknak, és legfőképp a játékosoknak megfogni, mert fantasztikus dolog 10 000 hazai néző előtt vízilabdázni.
1: Az egy év múlva kezdődő budapesti vizes világbajnokságról Vladár Sándorral és Madaras Norberttel Bera Emese beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a mai sportreggel, ketten maradtunk a stúdióban majdnem, Kovács Erika és Erdei Márk, de szerencsére egy illusztris vendég is csatlakozott köreinkhez, méghozzá egy olimpiai aranyérmes, olimpiai bajnok, kiváló korábbi tornász, Berki Krisztián. Szia Kriszt, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
1: Arra gondoltunk, hogy menjünk picit vissza a múltba, és a gyerekkorodtól kezdve kezdjük a beszélgetést. Mikor fogalmazódott meg benned az először, hogy te ott lehetsz egy olimpián, ott érmes lehetsz, vagy egyáltalán gyerekkorban voltak-e ilyen vágyaid? Milyen volt a gyerekkorod?
7: Azért szerencsére van még jó pár olimpiai bajnok, aki itt ülhetne és beszélhetne, úgyhogy őket is üdvözlöm innen. Hú, igazság szerint egy kicsit ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat, mert én mindig elmondom, hogy 4,5 évesen, amikor bekerültem a tornaterembe, a központi sportiskola tornacsarnokába, én nekem fogalmam nem volt a tornasportról, nem is akartam edzésre járni, csak a szüleim találkoztak egy edzővel, akinek az apukája fedezett fel engem. Látta, hogy játszok a házunk udvarában, és szembe lakott, és akkor szólt a fiának, hogy mi lenne, ha ezt a kisrácot valahogy becserkészni.
8: Ez a volt szüleim... az a bizonyos szőnyegporoló?
7: Igen, egy rozsdás szőnyegporoló volt az udvaron, amin csüngtem, próbáltam kézen állni, cigánykerekezni, amit egy 4,5 éves kisgyerek csinál általában. Mm-hmm. És ugye, hát jó, hát én csináltam, és azért sok 4,5 éves gyereket látok szerencsére, akik szintén benne vannak, és látom, hogy ilyen jellegű mozgásokat csinálnak. És ugye lekerültem a központi sportiskola tornatermébe. Az első két hét arról szólt, hogy sírva mentem, sírva jöttem edzésre, úgyhogy én tényleg mindig elmondom, hogy nem vagyok az a klasszikus sportoló, aki beléptem a tornaterembe, és én olimpiai bajnok akartam lenni, mert nem is akartam edzésre járni. Úgyhogy nekem kellett ehhez több mint 10 év. 89 végén kezdtem el tornázni, és a 2000-es Sydney olimpia volt a fordulópont Csolány Szilveszter aranyérmének köszönhetően, amikor 15 évesen azt mondtam, hogy akkor talán én is el tudok indulni ezen az úton. Addig is voltak eredményeim, versenyeken indultam, csapatban egyénileg is szereztem érmeket, de a 2000-es év volt az, amikor így egy teljes mértékben a mentális része is megfordult bennem.
8: És akkor már Kovács István volt az edződ, ugye?
7: Igen.
8: Ő mikor keveredett melléd?
7: 93-94 környékén kezdtünk
8: el. Tehát addig egy másik csoportban dolgoztál?
7: Igen. Ugye a kezdő csoportomban 32-en voltunk versenyzők, Demény Zoltánnal kezdtük el, ő kiköltözött Izlandra, kapott egy lehetőséget, hogy az izlandi tornának segítsen, és akkor összevonták a csoportokat, és így keveredtem Kovács Istvánhoz, Kokó Bához.
8: De ez egy álkérdés volt a Kovács István, mert nekem azt mondta Kokó Bá, hogy nem feltétlenül te voltál a legtehetségesebb abban a csoportban.
7: Ez így van, és talán így is volt rendjén, mert én tényleg mindig valahogy nem feltétlenül a tehetségem miatt jutottam el oda, ahova eljutottam, hanem én nagyon szorgalmas. Én mindig azt mondtam, és felnőtt fejjel is azt mondtam, amikor már olimpiai bajnok voltam, hogy én munkakutya vagyok. És komolyan én, mint egy szánhúzó, addig húzza, amíg a vezénylő azt nem mondja, hogy elég, sőt, még lehet, hogy túl is húzza, és én ugyanilyen voltam, és talán ennek volt köszönhető az, hogy ilyen sikereket tudtunk elérni. Meg nyilván az, hogy Kokó Bá nagyon-nagyon jól ismert, hiszen gyerekkoromtól kezdve, független attól, hogy akkor még voltak mellettem olyan edzőtársak, akiket szintén próbált ugyanerre a szintre eljuttatni, de ők valahogy vagy kikoptak, vagy tényleg inkább más pályafutást választottak, nem a sportbeli részeket, és ennek köszönhetően viszonylag hamar ketten maradtunk. Mindig volt mellettem egy-egy olyan versenyző, akinek próbált segíteni, de valahogy én voltam mindig a fókuszban, hiszen én velem kezdte el, úgymond, az új pályafutását.
9: De érdekes, hogy a torna mellett még ott volt neked az úszás, ha minden igaz, és hogy...
7: Kőkemény egy napig, bocsánat.
9: Egy napig tartott az úszókarrier?
7: Igen.
9: Én azt hittem, hogy hosszabban mellette egymás mellett, hogy párhuzamosan hűzted a kettőt.
7: Utána már öreg fejjel újra beleugorhattam a medencébe a Duna Arénában.
8: Ezt akartam ilyen mondani, hogy megpróbálom neked megszerezni ezt a felvételt. Egyszer valamelyik vizes VB-n? Vagy valami...
7: Először szerintem a világkupa sorozat egyik fordulóján, és utána a vizes VB-n kellett újra.
8: Tehát ilyen ismert sportolók úsztak.
9: Igen,
8: ilyen.
9: Tudom, emlékszem. És
7: először Eddig az angolnával, ugye?
8: Igen, és a Kriszt is rávették, és nagyon, és még a szemüvege is leesett úszás közben, igen, tehát hogy azért igen. Az úszás nem a te sportod.
7: Nem, és a mai napig nem, és én mindig elmondtam, hogy imádom a vizet, imádok strandolni, tök jó tengerparton lenni, de hogy én ha úszom, akkor egy kicsit ezt a nyugodt Széchenyi fürdőzős tempót.
9: Nem mondjuk ki, hogy ma másod, igen.
7: Igen, mehetől kifelé, és hogyha nagyon kell, akkor imádom a vizet. De hát Valadár Sándor elnök úr kérésének nem tudtam nevet mondani, hogy beugorjak a Duna Arénába.
9: A csapatsportok egyébként fiatalon nem érdekeltek annyira? Mindig ez az egyéni sportvonal volt, ami inkább közelebb állt hozzád?
7: Igazság szerint, ha én más sportot választhattam volna, és hogyha az anyagi körülmények megengedték volna, akkor én technikai sportot választanék. Uh-huh. Imádom az autóversenyzést, imádom a sebességet a mai napig, és azért hál' Istennek apukámnak köszönhetően viszonylag korán kimehettem egy Forma 1-es futamra, talán a 99-es vagy 2000-es években voltam, 2000-es évben voltam kint egy Forma 1-es futamon, amikor... Ez jó kérdés, de már akkor is Mihály Schumacher fán voltam, illetve még előtte voltam egy kamionversenyen, és azóta szintén voltam, hiszen Kis Norbi nagyon-nagyon jó barátom, és őt azért jó volt látni a Hungaroringen kamionnal versenyezni, úgyhogy én maradtam a tornasportnál, hiszen az úszópályafutásom az tényleg egy ilyen egynapos, bedobtak a medencébe gyereki, ahogy tudsz, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy lehet, hogy tornára sírva jövök, és megyek el az első két hétben, de az valahogy mégis közelebb érzem magamhoz, mint az úszást.
8: És akkor ugye már megkérdeztem, hogy mikor jött ez az olimpiai bajnoki cím. Címről való álmodozás, mondtad a Csolány Szilveszter gyakorlatát, de mikor jött az, nyilván pontot nem lehet, csak egy időszakot, amikor azt kattantád benned, hogy valami lehet ebből a tornából, tehát amikor, nyilván nem akkor, amikor már nem sírtál, mert az hamar elmúlt, hanem amikor már láttad értelmét annak, hogy Kokó Bával dolgozol, és hogy vannak kisebb célok, tehát hogy akkor menj, akkor is még nagyon pici lehettél, vagy kisebb.
7: Igazság szerint talán a gyerekkor rész, az általános iskolás kor rész, az tényleg arról szólt, hogy készültünk folyamatosan, voltak nemzetközi versenyek, ahol elindultunk, de azokat még nem mondanám annyira kiugró eredményeknek. Hoztam magammal 3 érmet a pályafutásomból, hál' Istennek több is van, de ez a 3 az, ami olyan pillanatokat, olyan helyszíneket mutat a pályafutásomról, amik tényleg fordulópontok voltak. Ugye én is egy klasszikus 6-szeres versenyző voltam, mind a 6-szeren tornáztam, egyén összetettes versenyző voltam, de aztán jöttek bokasérülések, jöttek egyéb olyan problémák, aminek köszönhetően valahogy a lólengés felé tudtunk orientálódni. Meg volt hozzá nyilván a képességem, a munkabírásom, talán az is, hogy az alkati dolgok is passzoltak nagyon a lólengéshez, illetve hát mellettem volt Kovács István, aki a régi lovas technikákból még azért tudott csempészni a gyakorlataimba, és így indultunk el a lólengés irányába.
8: Ugye és... háromból kettőt betippelek, az egyik Debrecen, a másik London, de hogy a harmadik, az most Rotterdam vagy Nanki, nem tudom mi a... Görög, az lesz.
7: Ott még mi nem ismertük egymást.
8: Ez a
7: Pátraszi Junior Európa bajnoki az ezüstérmem. Ez volt az a pillanat, amikor szerintem mi is elhittük azt, 2002. Ez volt az első és utolsó junior EB-n, majd ez ilyen lesz még ilyen verseny, ahol csak egyszer indultam, de hoztam érmet.
8: Ráadásul aranyat.
7: úgyhogy igazából nagyon nagy dolog volt, vagy csoda volt igazándiból, mert ugye csapattal készültünk, én is többszeren készültem a csapatot próbáltam segíteni.
8: Tehát akkor még
7: segíteni.
8: Egészséges voltam?
7: Igen, igen. Viszont a felkészülés alatt jött egy bokasérülés, ami miatt nem tudtam leérkezni a szerekről. Utána hiába tudtam volna nyújtózni, meg gyűrűzni, jött egy olyan bőrfertőzés a tenyérvédő kis súrolása miatt, hogy nem tudtam fölvenni a tenyérvédőt sem. Viszont lólengésben volt egy nagyon-nagyon jó gyakorlatunk, és úgy voltak vele az edzők, a szövetségi kapitány, a szakvezetők, hogy akkor ha a csapat elbírja azt, hogy én csak egyszeren tornázzak, akkor menjünk ki, hát ha elsik valami. És hát ugye bekerültem a selejtezőből a döntőbe, a döntőben ezüstérmes lettem, és akkor ez volt az a pillanat, amikor elkezdtük érezni azt, hogy talán ennek az egyszeres tornának is van jövőképe, és ami nekem nagyon nagy szerencsém volt, és a szerencse az a pályafutásomat végig kíséri, mert én hiszek abban, hogy kellett hozzá az is, hogy ténylegesen eredményes versenyző legyek, függetlenül attól, hogy nagyon sok munkát tettünk bele. 2002-ben Pátrasz után tudtuk nagyon jól, hogy Debrecenben lesz egy szerenkénti világbajnokság. 17 éves voltam még csak, magyarul nem tartoztam a felnőtt mezőnyhöz, de fölversenyezhettem.
9: De akkor már abban az évben szerezted az első felnőtt magyar bajnoki címedet is.
7: Igen, igen, igen, igen. A világbajnokság előtt volt a magyar bajnokságunk, és akkor a magyar mezőnyt azt sikerült legyőznöm, és az akkori szövetségi kapitány Verecke István úgy döntött, hogy betesz akkor a delegációba, és indulhatok én is a 2002-es felnőtt világbajnokságon Debrecenbe. Úgyhogy, és ott
8: Csolány
7: igazából...
8: Csolány Szilveszterrel?
7: Pontosan, Szilassékkal, régi nagy versenyzőkkel, akikkel tényleg onnantól kezdve még elég sokáig csináltam a pályafutásomat. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy hazai közönség előtt, hazai szurkolók előtt kvázi 17 évesen a felnőtt mezőnben elindulhattam.
9: És hát milyen kevéssel maradtál el a döntőtől, ha visszaemlékszünk, bár én őszintén 4 évesen annyira nem emlékszem, hogy hogy voltál, de visszanéztem, hogy igen, hogy 12 000-del maradtál el a döntőről. Hát az mai fejjel szinte felfogadatlan, az olyan, mintha már az úszást behoztuk, mint nem tudom, erre a te vagy a kettőnek a szakértője, az hány ezred lehet?
8: Hát fogalmam sincs, nem
7: szinte
8: tudom.
7: Szinte le se tudom mérni. Igen, igen. Hát az nálunk nem tudom. Még azt sem tudom mondani, hogy egy spic vagy bármilyen mozgás. Igen.
8: Tehát, hogyha ott adtak volna érmet a részvételért, azt is elhozod magaddal? Mint pályafutásodat meghatározó verseny?
7: Lehet, hogy elhozod. Hát, hogyha adtak volna érmet, akkor igen, mert az lett volna az első felnőtt érmem.
8: De úgy értem, hogy a részvételért. Tehát, ha valamiért úgy mutathatnád, betennéd a meghatározó versenyek közé azt a versenyt?
7: Mindenképp, de hál' Istennek utána rá 3 évre így jött van. Egy olyan verseny, ami szintén Debrecenben volt, egy Európa-bajnokság, és akkor már ugye
9: ott egy már picit,
7: igen, ott már egy picit nagyobb hangsúlyt kaptam, mint Berki Krisztián, szóval ott már ha kellett volna érzékelnem, akkor biztos, hogy nagyobb teher lett volna rajtam, mint a 2002-es VB-n, hiszen ott már addigra már a felnőtt mezőnyben beérő versenyző voltam, elfogdostam, vagy csíptem eredményeket, és próbáltam legyőzni az előttem álló nagy versenyzőket, úgyhogy az a 2005-ös Debrecen Európa-bajnoki érem is itt van velem, hiszen ez az első EB aranyérmem.
8: Ilyen kis pici például, majd amiket igen, 10 igen, évvel később igen. Osztogatnak, vagy nem tudom.
7: És,
8: ez
7: és
8: volt ugye, az első.
7: Ez volt az első EB arany, és igazából szerintem ez volt a legmeghatározóbb pontja a pályafutásomnak, mert itt magyar közönség előtt állhattam a dobogon, 2000 magyar szurkoló előtt húzták fel a magyar zászlót, és kezdődött el a himnusz, aminek az apropója az volt, hogy ott egy ilyen akkori szabályok miatt valamilyen rövidebb himnuszt engedtek csak, és ahogy megállt a himnusz, az a 2000 ember tovább énekelte. Szóval, hogyha ha van hidegrázós pillanat egy sportoló életében, akkor nekem ez volt, és én azóta is szerintem amíg élek, hálás leszek a közönségnek és a szurkolóknak, mert nélkülük én nem ülhetnék itt, ezek az érmek sem lennének nélkülük, úgyhogy ez attól függetlenül egyéni sportoló vagyok, tudom azt, hogy ez egy csapatmunka volt.
9: Ha mondjuk felteszünk egy kérdést, hogy Magyarország és város, akkor neked egyértelműen Debrecen?
7: Egyértelműen, igen.
8: Budapesti diplomáját is osztottam, ugye, hogy tehát most a más miatt is kötődsz a városhoz,
7: igen, nem? Hát ez már egy ilyen visszakanyarodás Debrecenbe, ami nekem egy tök jó időutazás volt, mert 2005-ben voltam utoljára, és 15-ben kezdtem újra a pályafutásomat az egyetem színeiben, úgyhogy...
8: És 25-ben diplomáztál, vagy 26-ban, hogyha már az ötösöket?
7: 25-ben diplomáztam, de 26-ban vettem át a diplomámat, mert pont nem volt, amit a
8: diplomáztam. Jó, és akkor itt 2005-ben elkezdődött, hát egy ilyen 12 éves időszak, a 17-es kolozsvári EB-vel zárjuk a pályafutásodat.
7: Igen.
8: Amikor gyakorlatilag mindenki mindig minden tőled várt. Tehát, hogy voltak melletted azért még nagy tornászok, de mindig tőled vártuk. Ebben a 12 évben, ha nagyon szőrösszívű vagyok, ugye 3 olimpia belefér, hetet volna, ha már az olimpia igen, napja miatt vagyunk igen. Itt, egy fért bele, azt fantasztikusan zártad. Van ébenned valamiféle hiányérzet ennek kapcsán? Nem titok, ennyi magán rész hadd férjen bele, hogy a mi barátságunk, egyetlen egy barátom van a sportéletben, és ez Krisztián, talán ezt így elmondhatom, az a 2007-es világbajnokságon Stuttgartban kezdődött, én ilyen zöldfülű újságíróként vigasztaltam őt, meg tök véletlenül keveredtem a pódiumra, ahol nem engednek be újságírót. A VB ezüstérme után élete legjobb eredménye volt a VB ezüstérem, de csak az aranyért pekingi kvótát. Tehát, hogy ott nem tudott ünnepelni, hanem kvázi sírt az olimpia miatt, nyilván utána ünnepelt. Szóval, hogy van-e kvázi hiányérzetet, hogy a 3 olimpiából csak egy sikeredett?
7: Hát, ha olimpia szempontját nézzük, akkor lehetne, bár egyből egy, az nem rossz arány. De tény az, hogy én nagyon sokszor elmondtam, hogy nagyon örültem annak, hogy Londonba kijutottam, és a londoni olimpiának is nagyon sok forgatókönyve volt a fejemben. Úgy voltam vele, hogy

0: sikerült úgy, ahogy terveztük. Életem első VB ezüstének, és ez ilyen érdekes fintora a sorsnak, meg az életnek, hogy az első világbajnoki ezüstérmen meg nem örültem annyira, mert tudtam, hogy mivel járt volna, ha aranyérmes vagyok, de be kellett vallanom, és tükörbe kellett néznem, hogy én is hibás vagyok valamilyen szinten, mert nem csináltam meg a gyakorlatom leugrását.
1: Leugrás volt a baj.
0: Úgyhogy hibáztam. De akkor sem biztos, hogy megkapom az aranyérmet, mert a kínai versenyző, és én mindig is fair play-es voltam, és imádtam a versenyző társaimmal versenyezni, és büszke voltam arra, hogy milyen mezőnyben versenyezhetek, és ezért volt értékes a londoni érem is számomra. Úgyhogy igazából ez egy fordulópontja, hogy 2008-ban olyan erőteljesen tértünk vissza, onnantól kezdve mindent megnyertünk, ahol elindultunk. Minden EB-t, majdnem minden világbajnokságot, és nem találtunk idézőjelben legyőzőre. Úgyhogy valamiért kellett az a 2007-es pofon, hogy ne legyek ott Pekingben, ráadásul kimehettem volna megnézni az olimpiát turistaként, de előtte kaptam egy hasizomszakadást, úgyhogy még tévén keresztül is épp, hogy láttam az olimpiát.
2: Kimentél volna egyébként?
0: Kimentem volna. Én a riói eskütételre is ugyanúgy kimentem. Uh-huh. Szóval, hogy én tényleg mindig próbáltam vállalni a következményeit mindennek, és ez legyen az életem legnagyobb hibája, hogy nem voltam ott a Peking olimpián, de rá 4 évre Londonban olimpiai bajnok lettem. Szóval, ha hiányérzet van bennem, akkor mondhatjuk azt, hogy ezek, de én nem erre kerekíteném ki, nem az olimpiákra, hanem inkább arra, hogy Kolozsvár után nekem már nem volt versenyem. És
1: ez a 17-es EB Kolozsváron.
0: Igen. Ott ugye ezüstérmes lettem, utolsó Európa-bajnokságon volt, mert utána jött a vállammal a probléma és a lavina.
1: De ha azt meséljük el, hogy amúgy aranyérmes lettél volna, jó eséllyel, csak van egy szabály, hogy amikor megszólítják a versenyzőt, 30 másodperc van arra, hogy elkezdje a gyakorlatát. Igen. És vita volt az ügyben, hogy elindult-e az óra, vagy nem. Krisz nem látta, hogy elindult az óra, és túlcsúszott a 30 másodperc, ez egy büntető levonása volt, ezzel került az ezüst. Ebből nagy, diplomáciailag is nagy balhé keveredett.
0: Hát igen, mert ugye utólag belegondolva máshogy nem tudtak megverni. Ugye orosz versenyző volt a vetélytárs, bár őt is több tizeddel vertem a selejtezőben, és nagyon jól tudták, orosz főbíró volt a lovon, nagyon jól tudták, hogy mi az, amivel akár engem meg lehet fogni.
1: Csak ez olyan amatőr hiba, hogy ezt nem követi el egy ilyen
0: rutinos. Hát igen, főleg
1: rutinos.
0: Úgy, hogyha visszatekintünk, 17, az jelenti, hogy 15 éve voltam a nemzetközi mezőnyben, és egyszer nem fordult velem ilyen elő, hogy túllépjem az időt, főleg úgy, hogy mindig megvárták a szemkontaktust a bírók, független attól, hogy most ki volt-e írva vagy nem a nevem a táblára, és onnantól kezdve kaptam meg a zöld jelzést. Na hát én itt hiába vártam a szemkontaktust, utána vettem észre, hogy már fönt a nagy kijelzőm, már pörög az időm, és volt egy rituálém, amit meg sosem szakítottam meg, mielőtt fölmentem a szerre, és ezzel pont azt a 3 másodpercet léptem túl, ahány tizeddel bejött elém a versenyző. Úgyhogy az egy kellemetlen rész volt, de Kokóba azt mondta utána, hogy ha ez lett volna az első, ha nem a 7. EB arany lett volna, hanem az első, akkor lehet, hogy kiugrik a másodikról, de így azért nincsen tragédia szerencsére. Inkább csak az fájt nagyon, hogy onnantól kezdve jött ugye a váll probléma, a többszörös műtét, 5-ször műtötték utána a vállamat, és én még nagyon szerettem volna valamit visszaadni a közönségnek. Nagyon szerettem volna egy olyan versenyt, ahol tényleg azt mondhatom, hogy ez a vége is. És búcsúzok, és köszönök mindent. Sajnos ez az egyetlen olyan hiányérzet bennem, amit nem adott meg a pályafutásom.
1: Majdnem sikerült egyébként, hogy is volt 2019 Stuttgart VB,
0: igen.
1: És arra nagyon készültünk, hogy akkor ott köszön el, de hát ott is megsérült
0: hát
1: az utolsó.
0: Stuttgart nem az én helyszínem ezek szerint. Ugye a kivitezés előtt 2 nappal megroppant újra a vállam, és pont egy olyan részre akadt be az a letört csontdarab, ami miatt megint blokk került a vállamba, és nem tudtam megemelni a kezemet, úgyhogy...
1: Csak mondom, hogy mentem a tornacsarnokba, igen. Hogy a elutazás előtti beszélgetést megejtsük, és síri hangulat volt. Tehát, hogy akkor látszott, hogy összedőlt a világ, ugye?
0: Igen, igen. Hát mert ugye nagyon szerettem volna egy tokiói olimpiát behúzni, szóval, hogy azért Tokióban 2011-ben a tokiói VB-vel jutottam ki Londonba, és úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó zárása lehet a tokiói olimpia pályafutásomnak, ha eljutok odáig. De Stuttgart az úgy látszik, hogy ez nem az én helyszínem. Nagyon szép múzeumok vannak, meg biztos jó,
1: biztos jó a
0: sörfesztivál, de hogy igazából ezek kimaradtak. De nyilván azóta most így viccet félretéve vagy inkább még poénosabbra venni, szóval, hogy mindenki, sokan mondták a kolozsvári Európa-bajnokságon, hogy hát legközelebb vegyek föl egy órát, meg egyebek, azoknak üzenem, hogy azóta van egy óra partnerem, aki segít abban, hogy tudjam a pontos időt, szóval, hogy azért tényleg nem feltétlenül az én hibám volt, de én is figyelhettem volna jobban, készülhettem volna jobban.

0: közönségre.
1: Kicsit félve nézek rátok, mert én vissza szeretnék ugrani 2007-be, ha szabad.
0: Nyugodtan.
1: És ott azzal kapcsolatban még az is érdekelne, hogy ott ugye volt egy klubváltásod is, a KSI-ből átmentél az Újpestbe.
0: 2006, igen.
1: 2006-ban, bocsánat, igen, és ugye említetted azt, hogy a... hogy van egy ilyen rituáléd minden verseny előtt, és ott bejött az a kép, hogy a mentális dolgokat is egyre komolyabban kezdtétek venni ott 2006-7 környékén. Köthető, összeköthető ez a kettő, ez a mentális dolgok és a rituálé a verseny előtt, vagy ez a rituálé, ez mindig megvolt?
0: Teljes mértékben, mert igazából tényleg, amikor 2005 végén és 2006-ban átigazoltam ugye az Újpesti Tornaklubhoz. Én onnantól kezdve minden olyan támogatást, amit egy versenyző elképzelhet magának, mind erkölcsi, mind anyagi támogatást, mind lehetőségekben, tényleg egy olyan klubbát mögém, egy olyan város, mert mondjuk azt, hogy Újpest, ez tényleg nagyon sokszor városként emlegetik, és egy olyan közösség, egy olyan erős közösség van ott, nem csak a sportnak, hanem a civil szervezeteknek is, hogy egy hihetetlen érzés volt oda bekerülni, és tudtam azt, hogy egy olyan óriási kiemelt klubbá mögöttem, akit nagyon jó, hogy képviselhetek. És onnantól kezdve az életemnek ez a része, ez sínre került. De a 2007-es világbajnokságon rá kellett ébrednem arra, hogy egyéni sportoló vagyok, van egy edzőm, van egy gyúrom, van egy orvosom, de mégis ez egy csapat kell, hogy legyen. És ott nekem a világbajnokságon csak a mentális dolgokon csúszott el az érem és a kvóta. Ebből tanulva, megnézve azt, hogy a külföldi versenyzők hogy csinálják, és láttam azt, hogy kik azok a szakemberek, akik még dolgoznak velük, és nekem például a mentális része. Jó versenyző típus voltam születésemtől kezdve szerintem, mert valahogy én imádtam versenyezni, azért dolgoztam, molyoltam csúnyán fogalmazva a tornateremben hónapokig, hogy utána versenyen megmutathassam ezeket a dolgokat. És viszont rá kellett ébrednem arra, hogy a mentális egészségemen és erősségemen azon javítanom kell, és ez csak szakemberrel lehet, és akkor kezdtünk el 2008-tól szakemberrel dolgozni.
1: De ez akkor még nem volt divat, nem? Vagy nem. Külföldön már lehet, de Magyarországon még nem?
0: Nem, hát ugye említettük az egyetemi tanulmányaimat, és azért én 2005-ben Egerbe kezdtem az Eszterházy Károly Főiskolán testnőtanári szakon, és amikor ugye az újság lehozta, hogy szakember segítségét kérem a felkészülésemhez, akkor nagyon sokan hozzám dobták, hogy miért, valami mentális bajom van, vagy hogy most csúnyán fogalmazok, kimondhatom, hogy hülye vagyok, szóval, hogy minek nekem pszichológus, és akkor mondtam, hogy na látjátok, kimondtátok a kulcs szót, sportpszichológus, nem pszichiáterhez járok, hanem sportpszichológushoz. Ott még nem tartunk, hogy arra legyen szükség, ne is legyen, de ha valakinek az kell, akkor nyilván szakemberhez kell fordulni. Úgyhogy Lénárt Ágotával kezdtünk el együtt dolgozni, és hát Londonra meg is lett a gyümölcse igazából.
2: Pont ezt akartam mondani, azért Angliában két brit ellenféllel, hazai terepen a britek.
0: Egy rossz selejtező után igazából, mert azért azt
2: majd
0: is
2: emeljük. Majd ezt a második blokkba kifejtjük, mert ott vannak vicces történeteim, de ez beérett ez a munka, ez egyértelmű.
0: Igen. És én mindig úgy voltam vele, és az edzőmmel, Kokobával is mindig azt beszéltük, hogy én nagyon sok fárasztó dolgot csináltam az edzésen kívül, mert ugye tényleg jártam pszichológushoz, gyúróhoz, gyógytornászhoz, kondi edzésekre, szóval, hogy mindig azt mondom, hogy a profizmus az nem a teremben, meg az uszodában, meg a csarnokokban kezdődik, hanem azon kívül, hogy te mit tudsz még hozzátenni, mit tudsz kvázi beáldozni, feláldozni
2: szabad időből. Mert kvázi a munkát mindenki elvégzi, kis túlzással.
0: Bár sokan azt is mondták, hogy őket kizavarták, bár én még olyat nem láttam, hogy valakit kizavartak a tornateremből, hogy ne edzél többet.
2: Csak szokták mondani az úszók is, hogy az első 30, az első 60 ugyanazt az edzés munkát
0: igen,
2: elvégzi.
0: Igen.
2: És ugye csak három érmesek.
0: Onnantól jönnek azok a plusz faktorok, hogy mi az, amit te mellé tudtál rakni. És én úgy voltam el, és Kokóba is azt mondta, hogy ha csak 1%-ot segít a teljesítményemen, akkor csináljuk és próbáljuk meg, úgyis ki fog derülni. És hát nem 1%-ot, hanem onnantól kezdve látszódott 2008-tól, hogy tényleg az volt a szép a pályafutásom, és azért szerettek a nemzetközi bírók is, meg a szakemberek is, mert hogy én stabilan mindig hoztam azt a papírformát, amiről tornában nem lehet beszélni, de tudjuk, hogy kik a favoritok, kik azok, akik éremesélyesek, de hogy én mindig hoztam, vagy mindig hoztuk többes számban, mert Kokóbán nélkül nem hoztam volna. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt az élettől, hogy tudtuk, felmértük a helyzetet, tudtuk, hogy ha mi hibáztunk, akkor mi kell javítanunk. Nem egóból csináltuk az egészet, hanem azért, mert szerettük a tornát, és a tornasportot néztük, és azt tettük az előtérbe minden más mellett.
1: Hát a kedves hallgatóknak, szurkolóknak annó 2008 és 2012 között 4 évet kellett várni ahhoz, hogy megéljék ezt a csodálatos aranyérmet. nekünk elég nagyjából most 10 percet várakozni szerintem, hiszen jönnek a hírek, azt követően folytatjuk, hiszen az olimpia napjáról beszélünk, úgyhogy rá is térhetünk majd igazán az olimpiára, az olimpiai aranyérmes olimpiai bajnok Berti Krisztiánnal.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
4: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
5: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
7: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
8: Nagyon jó megúszó voltam.
9: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
10: Mondom, hát ez nem lehet.
11: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
12: Imogoszú!
13: Úszogumi!
12: Pontos!
14: Ó, magyarul!
15: A nyelvújítás előtt!
16: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
17: Véget ért a labdarúgó világbajnokság csoportköre. Csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét az extrém meleg miatt. Tovább fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
17: A labdarúgó világbajnokságon a J-csoportban a címvédő Argentina a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 7-szer talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L-csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát, Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K-csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongott Domán játékjogát, a 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn KOKO együttesét erősíti. Az 5. körben összesítésben a 156. helyen draftolták. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az érről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrarival a monakói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat. A 15 órakor kezdődő futamot az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
17: Harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A borsodi Arnóton és a Jász-Nagykunszolnok megyei Szelevényen polgármestert és képviselőket választanak. A Baranyai Görcsönydobokra lakói pedig új település vezetőről szavaznak. Az urnákat este 7 órakor zárják.
3: Közlekedés.
17: Sávzárás lassítja a forgalmat a fővárosban a Villányi úton. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
17: Folytatódik a kánikula. Napos idő várható kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Az olimpiai napja kapcsán itt van velünk az olimpiai bajnok, Berti Krisztián továbbra is a stúdióban. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy 2007, vagy hát Erika miatt már 17-ig is eljutottunk, 19-ig, de akkor menjünk vissza oda 2007-89-ig. Kicsit muszáj vagyok puskázni. Ugye 2007-ben azt megbeszéltük, hogy volt egy EB aranyérem. Aztán 2008-ban is volt egy EB aranyérem, 2009-ben Milánóban is, 2009-ben a londoni VB-n ezüstérem, aztán 10-ben a rotterdami VB-n aranyérem, az volt az első VB címed, a berlini EB-n egy évvel később aranyérem, és ugyanabban az évben egy aranyérem a tokiói VB-n is. Remélem, hogy jól soroltam.
2: Szerintem utána... ő már nem tudja.
10: Nem, nagyjából amúgy próbáltam figyelni, de összemosódtak.
1: És utána jött ugye 2012-ben szintén egy EB aranyérem.
0: Igen.
1: Erika, te hova szerettél volna visszatérni? 2011-re szerettél volna
2: rákérdezni? Igen, mert ott jött egy VB arany, de ugye ott volt megint az a kvalifikációs világbajnokság, ahol hiába volt világbajnoki aranyérme Krisztiánnak lólengésben. Két másik szeren is egy minimál pontszámot el kellett ahhoz érnie az érmeseknek, hogy kvalifikálják magukat.
1: De mi értelme? Hát ez manapság is így van?
0: Manapság egy picivel könnyebb már a kvalifikációs
2: rendszer. De pont ezt beszéltük Kovács Zsófival két héttel ezelőtt, hogy azért annyira nem egyszerű még mindig.
0: Hát, jó, mondjuk azért.
2: Meg erős a mezőny. Amúgy.
0: Igen, akkor nem volt erős.
2: Nem azt mondtam, hogy a torna, a tornászok mezőnye az mindig egy nagy sportág. Persze, a torna, hát ez, tehát hogy borzasztó.
0: Hál' Istennek, igen, szóval ha azt nézzük, hogy egy világbajnokságon elindul majdnem 500 versenyző, az olimpián 96-ra redukálódik, azért igen, az ott egy nagyon kemény rossz szűrő. És
2: de menjünk vissza oda, hogy mi volt a másik kettő, mert...
0: Akkor tegyük tisztába, ugye nyilván a nehézségek azok mindig a kvalifikációs rendszerrel kezdődnek. A 2007 Stuttgart Peking előtt csak VB aranyérem.
2: Az egyszeresnek, igen.
0: Az egyszeresnek, a szerspecialistának. Utána jött a következő 4 éves ciklus, ahol hát így tisztában voltunk a szabályokkal, de mégis valahogy mindig változtattak meg, sosem egyértelműek a dolgok, vagy csak lehet, hogy nekünk nem egyértelmű. De a 2011-es világbajnokságon arról úgy szólt a kvalifikációs szabály, hogy lólengésben elég egy érmet szerezni, vagy az adott szereden szerspecialistaként a döntőben egy érmet szerezni, de a selejtezőn a főszered mellett minimum 2 szeren kell indulnod, és az összpontszámok 85%-ás átlagát el kell érni. Szóval, hogy ez ilyen eléggé bonyolultan hangzik, és ugye nekem is ott azért rezgett megint, vagy hát mindig valamilyen rezeg a léz, de aztán valahogy jól jövünk ki belőle szerencsére.
2: Csak hogy értsd. Felállították, na, 6 szer van, megvan az olimpiai szersorrend, ami mennek sorban. Nagyon frankon kitalálták Krisztiánék, hogy minden második szer lesz az övé.
1: Az nekem pont... magyar, azt nem a Krisznek mondod, hogy
2: nem, hogy
1: volna.
2: Ez pont jó lesz a lábának, tehát, hogy ló,
0: igen.
2: Ugrás, nyújtó, ló, ugrás, ugye?
0: Igen.
2: Hogy csak igazából... aztán megint jött valami.
0: Hát igen, ugye első körben 4 szeren, 4 szeren készültünk, hogy azért, ha véletlenül bármi történik, akkor legyen egy talomba. És hát ugye ugrás volt a ló mellett volt az ugrás, nyújtó, gyűrű. Korlátra nem mertünk fölmenni, mert ott sok olyan dolog van, ahol az ujjam eltörhet, vagy bármi, azt nem mertük kockáztatni.
2: Hát a talaj meg
0: viszont ugye a bokám az meg eleve nem volt túl jó, és az ugráson megsérültem. Úgyhogy hiába lett volna egy egész jó gyakorlatom nyújtón és gyűrűn, nem tudtam leugrani, úgyhogy a dupla szuplék helyett csak egy szaltóval jöttem le mindenhonnan, magyarul kisebb értékű gyakorlatot tudtam csinálni, de megcsináltuk, nyújtón kezdett, illetve nem, korláton kezdett a csapat, én nyújtón csatlakoztam, volt egy szerpihenőm a talaj, és utána lovon csináltam egy, hál' Istennek már akkor is egy olyan lógyakorlatot, amivel elsőként kerültem be a döntőbe. Aztán a ló után elmentem gyűrűzni, ami inkább egy ilyen Cirque du Soleil szisztémája.
2: Szóval, hogyha azt mondtam, hogy keressük meg azt az úszóversenyét, akkor inkább azt mondom, hogy azt a 11-es gyűrű gyakorlatát.
0: Azt én is visszanézném szívesen.
2: Ne haragudj, aztán megbocsát, tehát abból nem jössz rá, hogy Berki Krisztián leendő olimpiai bajnok van a szeren. Oké, hogy nem azon a szeren, de nem bántás, de az nem te vagy, vagy hát, nem tudom.
1: Akkor az nem Tollány Szilveszter gyakorlata volt.
0: Nem, ez nem az, amit Szilastól láttunk akár 2000 vagy 2002-ben a debreceni VB-n, de sose tudtam volna csinálni, de azért volt egy olyan gyakorlat, amivel azt a pontszámot, amit el kellett érni, azt meg tudtuk volna tornázni.
2: Te kevésen múlt, ugye?
0: Igen, és igazából itt is az jött ki, hogy ugye én nagyon sokat gyakoroltam. A versenysúlyom általában ilyen 68-69 kiló volt a világbajnokság előtti versenyeken, viszont a többszernek köszönhetően fölment a súlyom, több izom jött rám, 71-71,5 kiló között voltam. Jó erőben voltam szerencsére minden szer tekintetében. És
1: érdekes éppen, hogy ezt csak tornába tudod elmondani, hogy a több szer miatt fölment a súlyod, és ezt így elmondhatod legálisan. Ez...
0: Igen.
2: Milyen része vagy. Ez jó
0: igen,
2: volt.
0: Igen. És igazából hát a gyűrű gyakorlatban volt egy pici hiba az elején, aminek köszönhetően olyan szinten belengedt a gyűrű, hogyha nincsen bennem elég munka, akkor ott kokóba is átaladtam, és így gondolkodott azon, hogy most megállítson, mert ha megállít, akkor hozzám ért, akkor már eleve elkasszálják a gyakorlatomat, vagy hagy szenvedni, és akkor majd megoldom valahogy. Aztán végül hagyott inkább szenvedni, ez volt a jobb döntés. Megoldottam valahogy, de amikor leérkeztem, akkor azért azt éreztem, hogy 10 perccel előtte csináltam egy VB aranyat érő lólengés gyakorlatot, utána csináltam egy Cirque du Soleil-es gyűrű gyakorlatot, amivel ha kint vannak, biztos, hogy kapok egy szerződést a Soleilbe, hogy menjek el artistának, ha vége az olimpiának, de igazándiból tényleg az egy nagyon-nagyon kellemetlen és vicces része volt a világbajnokságomnak, de hál' Istennek estére már kitisztult, körvonalazódott minden, és tudtuk azt, hogy bent vagyok a lódöntőben, bár ott még voltak ilyen hírek, hogy nyerjem meg, és akkor biztos, hogy megvan, nem, ne foglalkozzak semmivel.
2: De azért meg is nyerted.
0: És hát szerencsére megnyertem, de kellett hozzá az a másik kétszerem lévő produkcióm is.
1: 2012?
2: Hú, igen. Tehát ott már megtudtad Tokióban az arany előtt, vagy az arany után, hogy megvan a londoni indulás. Nyilván az egy nagy mérföldkő volt. Még nem tudtuk, mi lesz egy év múlva.
0: Igen.
2: De az már egy álom kvázi beteljesülése volt, hogy most sikerült az olimpia, nem?
0: Igen, hát ugye 2000-től az a tudatosság elindult bennem, és nem azt mondtam, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. Azt a pályafutásom hozta, hogy aranyakat vártak tőlem egy idő után. Én soha nem azt vártam magamtól, és szerencsére Kokóbás sem azt várta tőlem, hogy minden áron nyerjek.
2: Mindig azt mondták, két tökéletes gyakorlat.
0: Két jó gyakor, hát, és mondom, meg vagyunk.
2: Ez amit az úszoknál a legjobb, tudod, igen, az egyéni igen. Legjobb.
0: Szóval, hogy ráz is a hideg, mert szerintem ezért nem éreztem én, vagy nem, vagy elnyomtam azt a terhet, ami rajtam volt a pályafutásom alatt, mert én tényleg arra azért mentem ki, hogy amit begyakoroltam, az kétszer jól. Ha mondjuk volt egy kisebb gyakorlatom és nagyobb a döntőben, akkor mind a kettőt gyakoroltuk, és akkor, amikor kellett, zsebből előhúztuk szerencsére. Fel voltam készítve mindenre. És ugye Londonban is ez volt, hogy menjünk ki, és csináljuk meg. Aztán
2: jött a selejtező,
0: és én ott hibáztam. Nem tudtam megcsinálni az egyik elemet a gyakorlatomban, akkor ott fejben gyorsan átalakítottam mindent, és hogy ne látszódjon kívülről, nyilván az edzőm az észrevette, meg is kaptam érte a fejmosást a végén, mert elkezdett rezegni a lész, hogy hiába maradtam fönt idézőjelben a szeren, ez nem az a gyaki volt, amivel készültünk, és így kérdőjel a döntő.
2: De ez az öt karika volt? Összeraktad már azóta vagy ott? Tehát, hogy ugye mindenki mondja, hogy az olimpia az más.
0: Teljesen más, és hiába voltam univerziádén előtte, ami ugye a kis olimpiája az egyetemi főiskolai játékoknak. Egy olimpiára nem tudsz, nem lehet felkészülni mentálisan. Én általában a versenyeimet úgy csináltam végig, hogy este elvonultam, főleg a versenynap előtti este, amennyit csak tudtam, minél előbb lefeküdtem és aludtam. Aztán reggel egy kényelmes reggeli, és akár reggeli után is visszafeküdtem aludni, és utána mentem be a tornacsarnokba elkezdeni az adott napi versenyt. Úgyhogy, és hát Londonban nem így történt, ugye nekem pont a megnyitó ünnepség utáni napon kezdődött a selejtezővel a versenyem, és hát többen voltunk egy apartmanban, még a pingpongosok is átjöttek hozzánk, ott elszórakoztunk egy kicsit, és igazából a teraszunkról lehetett látni a tűzijátékot meg egyebeket, és az már olyan 11:30-12 volt. Nem mentem el a megnyitó ünnepségre, pontosan azért, mert másnap versenyeztem, de valahogy mégis belecsúsztunk abba, hogy élőben azért láttunk valamit belőle a teraszunkról, és hát nyilván lehet, hogy akár ez is. Meg hát egy olimpia, kimész egy olyan olimpiai falukba, egy olyan olimpiai közösségbe, ahol így akkor döbbentem rá, miután már megvolt a döntőm, hogy úristen, hogy mennyire figyelnek egymásra a versenyzők. És hogy egy Usain Bolt, egy Michael Phelps, Tony Parkerrel együtt ebédel, szóval, hogy ezek azért így fia voltam 27 éves, azért hát na, nem minden nap találkozik ilyen sztárokkal.
2: Nyugi, Tony Parker is azt mondogatja azóta, hogy Berki Krisztián.
0: Szóval, hogy azért az ott igen, ott egy elég érdekes szituáció történt a selejtezőn.
2: Anyadik, nyolcadik?
0: Ötödikként kerültem be végül, igen. És ötödiknek is szólítottak a döntőben.
1: Megint az ötös szám.
0: Igen. Úgyhogy mindegy, addigra az volt a szerencsém, hogy volt egy hetem.
2: Ezt meséld el nekem. Kokóba, Kovács István, Berki Krisztián. Beszéltetek? Tehát, hogy
1: még egyetlen egy gondolat, bocsánat ide, hogy mire jellemző egyébként a versenybírákra, a pontozó bírókra, hogy ugye látva az előző évi, meg az előző öt évi eredményeidet, ők inkább ilyenkor úgy vannak vele, hogy hát egy ekkora sportoló, egy ekkora egyéniséget, ha nem is úgy sikerül a gyakorlat, egy icipicit azért segítsük, vagy brutálisan lecsapnak az ilyen versenyzőkre is?
0: Szerintem a szimpátia nagyon-nagyon fontos, ugye hát eléggé pontozási sportágról van szó, úgyhogy és a szubjektivitás az mindig benne van. A sportdiplomácia mindig benne van valamilyen szinten, és azért az a pályafutás, amit Londonig csináltunk, az minden egyes bíróban, minden egyes nemzetközi szakemberben nyomot hagyott, és tudták azt, hogy Angliában az angol versenyző Louis Smith ellen csak én vagyok úgy idézőjelben képes aranyat nyerni, és ebben azért valamennyire benne voltak ők is, hogy támogattak abban, hogy ne kaszáljanak el túlságosan a selejtezőben, hogy kapjak egy sanszot még arra, hogy akár a döntőben
2: ott legyen. Egy harc a döntőben?
0: Igen, és az meg is történt szerencsére, de hogyha akkor beszéljünk arról az egy hétről,
2: arra vagyok
0: alatt,
2: kíváncsi, hogy ugye most mondtad, hogy Kokóbától megkaptad a magadét, de nekem valami az rémlik, az a baj, hogy én is öregszem, hogy nem olyan nagyon beszéltetek sokszor. Tehát nem volt olyan bőbeszédő az egy hét köztetek.
0: Nem, az még az 14-ben volt.
2: Ja, tehát nem 12-ben volt?
0: Nem,
2: a 12-t
0: nem. Az olimpiai selejtezőm után mondta, hogy hát jó, hát ez most így sikerült, nem örülünk, de hát meg kell várni. És én tényleg az apartmanunkban volt egy tévé, amin az összes sporteseményt lehetett nézni, és hát torna verseny szempontjából is tudtál csak a szerekre kapcsolni, és én visszaértem a faluba, fölmentem a szobába, bekapcsoltam a tévét, és csak a lólengés számát néztük végig. Életemben nem néztem annyi lólengés gyakorlatot, mint akkor. És hát ugye estig várnom kellett, hogy mi fog történni, és akkor láttuk, hogy bent vagyunk a döntőben, úgyhogy én is és Hídvégi kollégám is döntőztünk, ráadásul vid jobb pozícióba került be, hiszem ő harmadik vagy második helyen került be ráadásul a döntőbe. Úgyhogy nagyon boldogok voltunk, nagyon örültünk, ugye Kokóbá feljött, megbeszéltük, hogy akkor holnap ugyanúgy edzés. Ami érdekesség, hogy nekem általában ugye heti 10 edzésem volt, edzésenként 2 darab gyakorlatot csináltam minimum, és még amellett nagyon sokféle dolgot. És ugye az, hogyha most megszámolom, az heti 20 gyakorlat. Nekem ott volt szintén egy hetem a selejtezés a döntő között, viszont összesen, ha jól emlékszem, 3 darab gyakorlatot kért tőlem Kokóbá. Hagyta, hogy a szombat, a hétfőre kaptam azt hiszem egy szabad napot. Kedden bementünk a terembe, én mondtam, hogy akkor mi a program, hogy akkor gyakizunk, és akkor mondta, hogy nem, nincs gyakorlat. Csak elemek, részek, összeköttetések. Mondom, jó, ez volt a délután visszamentünk, mondom, hogy gyakizunk? Nem kell gyakorlat. És akkor bementünk szerdán, és akkor mondtam, hogy mi a program, és akkor ma egy gyakorlat. És a Thomas Orsos gyakorlat, amit majd a döntőbe kell csinálni, mert azt láttuk és tudtuk, hogy a kés gyakorlattal Louis-t nem lehet megfogni Londonban egy hazai pályán, és ez kellett a nagyobb gyakorlat, hogy a kiinduló pontszámokkal egy picit közelebb legyünk egymáshoz, és egy szerdán kért tőlem egy ilyen gyakorlatot, utána pedig már egész héten, sőt, akkor tényleg egy darab gyakorlatot kellett csinálnom, de szinten tartottuk elemekkel, gyakorlatrészekkel egészen a vasárnapi döntőig.
2: És akkor ugye szombat este bekopogták Kokóbához.
0: Nem, ő jött föl hozzánk.
2: Hogy mi lesz másnap? Mert hogy igen, ott szokott igen. Lenni hát a rutinod egy döntő napján.
0: Döntő napján úgy van a rutinom, hogy a nagyon macerás, ugye mindig van egy órás lehetőség, egy órás melegítési lehetőség a versenycsarnokban, és hogyha akarjuk, akkor ezzel élhetünk, ha akarjuk, akkor kihagyjuk. Viszont ha macerás, én mindig azt mondtam, hogy inkább pihenek, ugyanaz a szer van, mint általában szokott lenni, már megfogtam a selejtezőn, megyünk a döntőbe, ugyanaz a pálya fogad, de én úgy voltam vele, hogy bennem tüskét hagyott egy picit a selejtező, úgyhogy én szeretnék bemenni a nagycsarnokba, és akkor megfogni azt a szert, ami majd a döntőt lenyomjuk. Csak Kokóbá így meglepődött, meg leverte a víz, hogy hát ez jó, csináljuk, de hogy sose szoktuk így. hogy miért.
2: Meg
0: miért.
2: Akkor nem tudsz visszajönni, vagy nem,
0: igen,
2: lett volna,
0: igen,
2: idő.
0: Mert akkor utána elmondta a programot, hogy ha mi bemegyünk reggeli után, akkor már nem lesz időnk visszajönni pihenni, hanem akkor ott kell maradnunk a melegítőterembe, és majd egyszer csak megyünk be a szólítás. És mondtam, hogy jó, hát én vállalom, majd pihenek a melegítőterembe. És ugye nagyon jól sikerült az egy órás átmozgató bemelegítés a versenycsarnokba. Nem gyakorlatoztam, eleje végét csináltam meg elemeket, és aztán kimentem a melegítőcsarnokba, és akkor úgy voltam vele, hogy addigra már ugye eleve Ágota is ott volt velem az olimpián, és nagyon sokat segített abban, hogy feldolgozzam a selejtezőt. És én fogtam, és elkezdtem egy mentál tréninget a gerenda alatt a melegítőterembe, és hát sikeresen belealudtam a mentál tréningembe. Egy kicsit ilyen jó relaxációs állapotba kerültem. És arra emlékszem, hogy Kokóba jött oda hozzám, hogy fölkeltett, hogy most már el kellene kezdeni újra melegíteni, mert a lányok jönnének gerendára, te meg nem sokára olimpiai döntőt csinálsz.
2: Ez Kokóba olvasatában így hangzik, ránéztem, alszik. Hát még hagytam. Néztem az órát. Megint. Ezt legalább ötször ránézett, mire idézőjelbe felmerte ébreszteni, úgy, hogy egy döntőre, egy olimpiai döntőre készültek. Szóval nem annyira az ideges típusa a Krisztián.
0: Hát fel voltam készülve. Igazából úgy voltam vele, hogy innentől kezdve már ez nem haba tortán, hanem a cseresznye torta habján igazából, mert itt vagyok az életem egyik legfontosabb pillanatánál, ezért dolgoztam kvázi, ha most azt nézem, akkor is a gyerekkoromtól kezdve, és csináljuk meg azt a gyakorlatot, fel vagyok készülve.
2: Ezt el tudod képzelni, hogy vagy egy fontos esemény előtt, és ezt te így elhiszed, és nem izgulsz.
1: Hát akkor a cseresznye az valahol 16,66 ezred centi magasan volt, mondhatjuk ezt így nyugodtan?
0: Főleg igen, hát ez ott ugye elég jól sikerült, és azonos pontszámmal, és amúgy egy pillanatra hagy kanyarodjak vissza, mert azt elárulhatjuk, hogy mielőtt bejöttem ide a stúdióval, Lőrinc Tamás barátommal futottunk össze, és hogy milyen érdekes az élet, hogy Tomi volt az első, aki ugye én előbb érkeztem ki Londonba, Tomi is kijött, és ő volt az első, akivel így összefutottam, és így kérdezte tőlem, hogy vagyok. És mondtam, hogy hát figyelj, mondom, selejtező így sikerült, csináljuk, készülünk, megcsináljuk, aztán kész lesz, ami lesz, hát igazából egy gyakorlat, az már laza lesz, ott vagyunk. És akkor így mondja, hogy jól vagyok? Mondom, mire gondolsz? Hát, hogy akkor ugye híreket nem olvasok. Hát mondom, nem, mondom, szerencsére előtte ellopták az okostelefonomat, mielőtt kimentem Londonba, úgyhogy csak egy ilyen nyomógombos Nokia volt nálam, és igazából így egyáltalán nem tudtam a közösségi médiát, meg semmit szándékosan sem néztem. És mondja, hogy jó, oké, már hogy, de mondom, mire gondolsz? Hát, mert hogy otthon már azért van ilyen visszhang, hogy a Berki már nem az a Berki, meg mit tudom én, és akkor mondtam,
2: de
0: hogy hát
2: jó. Voltam,
0: hát
2: ez, elmondtam.
0: Hát ez mondom, de nem, mert ez tök jól esett, mert igazából én is egy kicsit, nem is az, hogy felpiszkált, csak hogy ilyenkor mindig egy picit érzed azt, hogy te addig vagy jó, amíg eredményt hozol. És hogy akkor egy pici dac lehet, hogy bekerül az ember egójába, amit nem szabad, hogy az egó irányítson, de például Tomi mondta, hogy nem is baj, hesegessek el, minden, ne foglalkozzak semmivel. És akkor végül is ez a Krisztina napon, két Krisztián Londonban, hiszen Fars Krisztián kollégám is együtt reggeliztünk a döntő napján. Igen, csak hát nyilván nem ugyanazt a mennyiséget, mert azért Kriszt az egy jóval nagyobb darab csávó, és azért jó étkű, de hogy vicces volt, mert együtt reggeliztünk, mikor lesz a döntőt, hát nem mondom, nekem olyan délután 3 talán, neki megmondta, hogy ő majd este dob, mondom, tök jó.
2: Abból a 40, nem tudom hány másodpercből, ugye annyi, abból valami van meg. Nem azért, mert megnézted utólag, vagy ott már az ember ilyen tényleg ösztönösen, mechanikusan csinálja, megtanul dolgokat, és az tényleg nem közhely, hogy kizárod a kül. Tehát, hogy ott emlékszel bármelyik mozdulatodra is?
0: Hát,
2: ezt akartam mondani.
0: Igazából őre emlékszek.
2: Képzeld, mert neked elúságolom, hogy semmi közöm hozzá, hogy a két gyerekemmel volt a Krisztián a címlapon, amikor dedikálta, mert a benti szerkesztő azt találta a legaranyosabbnak.
1: Semmi között.
2: Nem is tudtam. Hát, én tényleg nem tudtam, de az azóta is megvan az a címlap.
1: Mondjuk szóval, újpesti sportolóként ez a szép lila...
0: Igen, hát tudták.
2: De jó nehéz. De szóval, hogy van abból a 40x másodperc valami? Semmi?
0: Nincsen. Nyilván videón, ahogy te is mondtad, azt akkor láttam, de ugye ott utána tudtam meg, hogy van ilyen, hogy flow érzés, mert akkor nagyon fancy-vé vált ez a szó, meg ez az érzés, meg minden, és én utána döbbentem rá, hogy akkor valószínűleg nekem az volt a gyakorlat alatt.
2: Nekem az volt.
0: mert hogy emlékszem arra, hogy ott van a nevem, megkapom a zöld jelzést, bejelentkezek.
2: Időben?
0: Megfogom a szert. Igen, időben. Ott még tudtam az időről. És a következő pillanat az, hogy lejövök a szerről. És ott talán a videón látszik is az, és amit így utólag láttam, hogy fújtam is egy nagyot, mint hogyha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mert hogy igazából akkor én ott mindent megtettem azért, hogy amit szerettem volna, amit az edzőm szeretett volna, amit nagyon sokan szerettek volna, azt úgy megcsináljam. Aztán, hogy mi fog történni, hogy a bírók hogy láttak, az már egy teljesen más szegmens a sportban.
2: Egyébként, ha végignézitek azt a felvételt, már harmadik ilyen, ugyanezt csinált a Kokóbá is. Tőle szokatlan módon igen, egy visszafogott úriembernek jellemezném őt. Igen. Úgy ugrált, mint egy kisgyerek. Valószínűleg nyilván az motiválta őt is, hogy megcsinálta Krisztián, innentől már nem rajtunk múlik, gondolhatta ő is, de azt, amit tudtunk, azt oda tettünk.
0: Igen, hát én sem láttam
2: soha ugrálni. És akkor mi történt? Onnantól Louis Smith 16,66 ezredes gyakorlatai. Tehát arra már emlékszel, gondolom.
0: Persze, és én onnantól kezdve nagyon kényelmes pozícióban voltam igazából, mert én az előttem lévőket soha nem nézem, hogy ne legyen semmi, ami befolyásol, se a pontszámokat nem akarom tudni. Volt ebből rossz élményem világkupa fordulókon, hogy figyeltem, és nem úgy sikerült, mert ellazsáztam a dolgokat. De én onnantól kezdve néztem, és élveztem a versenyt. Ugye talán utánam jött Vidis, néztem, és hát ugye jött Luiz.
2: Nyolcadikként, ugye?
0: Ő volt az utolsó. Igen. És
2: egész véletlenül.
0: És ez egy hihetetlen élmény volt. Szóval az, hogy amikor fölmegy az angol versenyző hazai közönség előtt az O2-ben 20 ezer néző szurkoló előtt, és én is érzem, hogy rezeg a pódium, minden berezonál. A királynő ott ül a nézőtéren az angol szurkolók között, és hát biztos nekem is szurkolt, azért ezt így utólag remélem, de hogy nyilván Luiz Viat volt ott, és tényleg, illetve nem a királynő, a hercegnő utolt,
2: igen,
0: bocsánat.
2: A Katalin volt ott, én is úgy emlékszem.
0: Igen, és
2: aki most már.
0: És azért ez egy hihetetlen élmény volt nekem is, és én az utolsó pillanatig, az utolsó elemig, leugrásig azt kívántam Luiznak, hogy ő csináljon egy tökéletes gyakorlatot. Hiszen attól lesz fair play a döntőnk, attól lesz még értékesebb a győzelem. Aztán nyilván egy azonos pontszámmal zártuk a versenyt, felén billent a mérleg, a kivitelnek köszönhetően az én gyakorlatomat szebbnek találták a bírók.
2: Szerintem ez annyira igazságos, hát végig te voltál mindig a legszebben tornázott.
0: Na igen, de te ismersz, te viszonylag szeretsz, kedvelsz, elfogult vagy, azt magyar viszonylag vagy.
2: De azt azért ugye mindenki elmondta, hogy nagyon elegáns tornász vagy.
0: És az erősítette meg ezt az egészet, amikor az angol szakemberek és az angol közönség, amikor utána sétáltam Londonban, mentem vissza az olimpiai faluba, és mindenki a nyakamba ugrott, angoloktól kezdve mindenki, és a szakemberek is azt mondták, hogy ez egy megérdemelt győzelem. Szóval, hogy ettől még értékesebb ez a győzelem, mert tényleg hazai pályán az angol versenyzőket, főleg úgy, hogy kettőt is sikerült legyőzni, mert ugye a dobogót, ha megnézzük, akkor magyar zászló és két angol zászló, úgyhogy igazából ez egy óriási dolog volt nem azt mondom, hogy elégtétel, mert azt soha nem akartam venni senkin, és a mai napig és életem végig nem akarok senkin elégtételt venni, de hogy ez azért egy olyan dolog volt, ami tényleg jól esett.
1: És mi történt az olimpia után? Mondtad, hogy visszaértél a faluba, ott óriási extázis. Mennyi idő kellett, hogy
2: ülepedjen, vagy mi?
1: Leülepedjen, azt a szót kerestem, igen, leülepedjen benned ez az érzés.
0: Hát igazából szerintem ez a mai napig nem ülepszik, szóval, hogy ez mindig így előtör, rátör, bárhova mész, néha találkozok olyan, de elmegyek shopizni egy bevásárlóközpontba, vagy egyszerűen csak a közértbe, és ott is rám szólnak, vagy oda jönnek emberek, szóval, hogy ez ilyen mindig előjön. Feldolgozni szerintem ez teljes mértékben nem lehet, mert az életed végéig tart, és még utána is elvileg halhatatlan leszel az eredményednek köszönhetően.
2: És megvan az a Ferihegyi érkezés?
0: Az megvan, igen, amikor
2: majdnem 200 ultra kint volt,
0: igen,
2: és
0: attól féltem
2: zúgott
0: egy picit,
2: a hajrálilán.
0: Mert kint is kaptunk, mert kint elvittek minket egy ilyen szurkolói helyszínre, ahol a magyar szurkolókat találkozhatunk, ott volt már egy kis ízelítő abból, hogy úristen, mit csináltunk, mert addig ugye nem is nagyon foglalkoztam se, az anyagi részével is akkor döbbentem rá, hogy valami pénz is jár ezzel az éremmel, meg az eredménnyel, amikor a döntőn másnapján reggel egy másik műsorból hívott egy műsorvezető, és akkor úgy köszöntött, hogy szavasz milliómos. És mondom, mire gondoltok? És akkor mondta, hogy hát, hogy ezzel ennyi és ennyi jár.
2: Jaj,
0: hát, mondom,
2: kedves,
0: mondom, ez tök jó, de amúgy imádom őket, meg vicces volt a beszélgetés, meg jól is jött ki, csak mondtam, hogy lényegében, ha ti most ezt nem mondjátok nekem, akkor eszembe se jut, mert hogy én nem azért tornáztam, meg nem azért akartam olimpiai bajnok lenni, mert hogy ezzel X összeg jár, és hogy tényleg persze egzisztenciában helyére kerül az ember, a családomon tudtam segíteni, a szüleimen. Szóval hogy persze ezek tök jó utózengő dolgok, de hogy első körben nekem az volt a fontos, hogy ezt a nyakamba akasztották, és hogy az az életmunkája, amit 4,5 éves koromtól csináltunk, az benne van. Szóval, hogy ez nem lehet pénzzel. A pénzt úgyis elköltöm.
2: És akkor mit szóltál a 200 újpesti ultrához?
0: Hát fura volt, érdekes helyzet volt, mert meg tényleg olyan arcok jöttek ki, akik miatt szerintem még ha az úttesten megyek, vagy a járdán megyek, akkor átmegyek inkább a túloldalra.
2: De és hogy mindenki hihetetlen. Téged éltetett?
0: Igen, és onnantól kezdve, hogy a Újpesten akárhol mentem, már az autómra ragasztottak feliratokat, hogy gratulálunk, meg legenda lettél, és ami itt átkanyarodnék egy köszöntésre, amit a Szusza Ferenc stadionban csináltak.
2: Nagyszerű volt.
0: Újpest-Fradi mérkőzés volt, és akkor döbbentem rá, hogy persze, tök jó, hogy majdnem lila, de ez inkább magenta szerintem, bár a feleségem jobban képben van a színekkel.
2: Lila az.
0: De hogy nem az számított, hogy én most újpesti versenyző vagyok, vagy sem, hanem hogy a magyar lobogót, ezt a piros-fehér-zöldet képviseltem. És hogy ennek köszönhetően, amikor a foci meccsre kiérkeztünk, és köszöntött az Újpest, a Fradi szurkolók is ugyanolyan transzparensekkel és feliratokkal, hogy legenda lettél, Krisztián, büszkék vagyunk rád, nekünk is nyerted. Szóval, hogy ez, az olimpiából tényleg azt tudod leszűrni, hogy ez egy olyan közösségépítő erőt tartalmaz, vagy vonz magával, amit persze lehet más sportágaknál is észlelni, de akárki akármit mond, ezt globálisan annyi ember nézi, és nem csak a határon belül, hanem a határon túli magyarok is ugyanúgy örültek és szurkoltak, és azóta is hívnak határon túli eseményekre. Szóval, hogy ez nehéz ezt így elmondani, hogy ez milyen érzés, és mit érz. A kisgyerekek szokták kérdezni, hogy milyen olimpiai bajnok lenni, és én mindig elmondom, hogy képzeljétek el, hogy tök jó, de a legjobb az, hogy én világot láthattam a tornának köszönhetően.
2: Ezt nálunk tígyek azért. Ugye nem tudom, belefér-e, de két mondatot mondhat, vagy még szeretnél ondorról?
1: Vége felé vagyunk a beszélgetés.
2: Hogy ugye volt még egy olimpián ott, más minőségében, ez a párizsi olimpia.
0: Igen.
2: Kívülről, de belülről mégis milyen, mennyivel volt 12 évvel másabb, illetve voltál helyszínen rosszabb. Magyar aranynál?
0: Nem voltam sajnos, viszont rosszabb volt kívülről.
2: Mentél mert... volna fel a, nem tudom, pástra, hát, meg a
0: bíztam
2: szőnyeg...
0: a versenyzőinkbe, mert tényleg minden őket, mind a férfi versenyzőinket ugye végig tudtam nézni.
2: Ja, hogy én nem tornára gondoltam, más eseményre nem sikerült.
0: Kézilabdán voltam, és az is rossz volt kívülről, mert hát nyilván ott se tudtam volna beugrani kapusnak, vagy bármi, hogy, és pont a francia női kézi meccsen, ahol kezdtek a lányok, ott oda jutottunk, mert ahogy kiestünk, már este mentünk egy kézi meccs, és akkor utána én rácsatlakoztam a tornára, mert azok meg ilyen egész napos programok voltak, úgyhogy nagyon máshova nem jutottam el sajnos, de a tornán én tényleg még a mai napig jobban izgulok, mint amikor én versenyeztem, mert
2: nem te csinálod, nem?
0: Hát nem, én attól függetlenül, hogy 100%-osan bízok a versenyzőinkben.
2: De milyen volt maga a hangulat Párizsban?
0: Szerintem nagyon jó. Bár nyilván London az egy mind a kettőnek megvoltam maga hangulata. Hát nagyon várom Los Angeles-t, mert az egy nagyon durva olimpia lesz show szempontjából, szóval, hogy az oda tényleg, aki teheti, és van rá esélye, az menjen ki nézőnek, mert az, amit London adott, és az, amit Párizs adott, azt szerintem Amerika
2: hatványozni
0: fogja. Tuti.
1: Viszont ha már Amerika, akkor úgy hallottam, az egyik kedvenc sportágod a labdarúgás, és ugye már zajlik a világbajnokság. Melyik együttesnek szurkolsz? Ki fogja nyerni a VB-t szerinted?
0: Kik valakint a VB-t?
1: A legjobbak.
0: Hát akkor a legjobb fogja nyerni.
1: Korrekt. Köszönjük szépen, akkor igazából ez a legjobb zárszó szerintem.
0: Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönjük Berki Krisztiánnak, hogy az olimpiai napja miatt befáradt hozzánk.
0: Köszönöm szépen én is.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
12: Zöld foki ragyogás, Somogyi Zsolt jegyzete. Kezdődik. Vasárnap rajtól a kieséses szakasz a világbajnokságon 32 válogatottal. A társházigazda Kanada Los Angelesben Dél-Afrika ellen lép pályára, és a győztes már is ott lesz a nyolcaddöntőben. Fontos információ, hogy a következő forduló 16 meccse közül 8, magyar idő szerint 23 óra előtt elkezdődik. A francia-svéd összecsapás éppen este 11-kor, vagyis azoknak is fogyasztható, akik a hajnali 2-től, 3-tól vagy 5-től rendezendő meccsek idején inkább az alvást választják. Amikor a FIFA 48-asra bővítette a létszámot és egy körrel megnövelte a meccszámot, a kieséses szakaszba 16 helyett 32 válogatott kerülhetett be. Biztossá vált, hogy lesznek olyan szerényebb képességűnek vélt együttesek, amelyek túlélik a csoportkört. A Zöldfoki szigetek az egyik ilyen. Amikor a végső győzelemre is esélyes Spanyolország ellen pontot szerzett, még azt lehetett mondani, az Európa-bajnok ráérősen kezdett, majd bemelegszik a tornán, az afrikai gárda csak védekezett. Aztán a zöldek Uruguay ellen értek el 2-2-es eredményt. Ott már nem volt elegendő a szervezett szívós védekezés, az is kellett persze. A Szaúd-Arábia elleni újabb 0-0 pedig a csoport második helyét jelentette. A 8 legjobb harmadik bármelyik pozícióját elfogadták volna a zöldfokiak a világbajnokság előtt, de ezt a teljesítményt nem kell magyarázni. Veretlenül két mérkőzést kapott gól nélkül teljesítve, ott a helyük a 32 között. Ahogyan Törökországnak is ott lett volna az Egyesült Államok elleni játékát látva, két vereség után későn ébredt Vincenzo Montella csapata. És csalódást keltett a cseh válogatott is. Két sima vereség mellett a nem épp acélos Dél-Afrika elleni döntetlen jött csak össze. Haiti, Curaçao, Tunézia szereplése nem meglepő, sejteni lehetett, hogy számukra a csoportkör is ajándék, de a zöldfoki szigetekről egyértelműen kiderült, más szintet képvisel. Ezzel együtt Miami-ban, Lionel Messi klubcsapatának otthonában, Argentina túl nagy falat lesz. Csak nem elképzelhetetlen, hogy a címvédő ne ejtse ki ezt a gárdát, amely azonban sokaknak példa lehet, kis csapatként is lehet nagyot alkotni.
3: Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Lionel Messi már 6 gólnál tart a labdarúgó világbajnokságon, Harry Kane beérte Kocsis Sándort. Szongott Domán játékjogát a Buffalo Sabres foglalta le. Hátrányból várja az idegenbeli visszavágott női röplabda válogatottunk az Európa Liga elődöntőjében. George Russell indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat!
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget, a 100%-os teljesítménnyel csoport első argentinokat Ausztria és Algéria követte. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát, Harryként 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort, illetve megelőzte honfitársát Gary Linekert. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen, az angolok csoportelsőként jutottak tovább, megelőzve a másodikként végzett horvátokat és a szintén tovább lépő gánaiakat. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. Kolumbia az első, Portugália a második, Kongó a harmadik helyen végzett a négyesben. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. A Horvátország-Gána meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
2: A mérkőzés úgy kezdődött, hogy mindenki tudta, hogy Gána már továbbjutó mindenképp a csoportból, Horvátországnak pedig nem szabad kikapni. Ez rányomta a bélyegét az első 25 percre, nagyon meddő mezőnyjáték folyt. Azt gondoltam, hogy ez egy békés 0-0-ás döntetlen lesz, senki nem akart előrébb menni, a biztonságot őrizték, nem volt élvezhető a mérkőzés. A 28. percben rendelte el a játékvezető kicsit később a hidratációs szünetet. Ez a horvátoknak remekül sikerült, mert teljesen más felfogásba jöttek vissza. Letámadták a gánaiakat, és meg is szerezték a vezetést. Egy labdaszerzés után a balszéről tovább játszott labdával Paturina tette középre a labdát, és Petar Sucic kb. 25 méterről hatalmas gólt ragasztott a jobb alsó sarokba. Gána nem tudott váltani, az első fél időben még rúghattak volna gólt a horvátok, de 1-0-al mentek be a csapatok a fél időre. A második fél időre viszont úgy jöttek ki a csapatok, hogy Gána teljesen más arcát mutatta, a sokkal jobbik harcát, nagyon jobb futballt mutatott be Gána. A 45-től a 60. percig remekül játszottak. Helyzet hátán, Fatavú révén remekül kerültek a védelem mögé, jöttek a beadások, Szemenyó épp, hogy lemaradt. Nagyon-nagyon jó focit láttunk. Amikor már Horvátország úgy nézett ki, hogy túléli ezt a hatalmas nyomást, mert már kezdett kijönni a szorításból, akkor a 73. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanságot csinált a horvát védő Pogacsics. Saját labdát rosszul vett át a saját 16-osánál. Menteni akarta a menthetőt, és ő elgázolta az ellenfelet. Igaz, hogy messze a kaputól, de fölösleges falt. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ebből kapták a gólt a horvátok. A szabadrugást benyeste a kapu elé Noamaha, és Lukaszen közvetlen közelről egyenlített Gána. Sokáig varozták a gólt, de megadta a játékvezető. A gól után, mivel Horvátország a második fél időben egyáltalán nem volt a pályán, azt vártam, hogy Gána folytatja ezt a remek játékát, és a semmiből pár tír labdát vesz. Pasalic lövését óriási bravúrral védte Aszár, Modric szögletét pedig Vlasic fejelte be 10 méterről, 2-1-re vezettek a horvátok. 83. percben szerezte meg a vezetést a Horvátország, 2-1. Ez azt jelentette, hogy fordult a sorrend, mert a másik mérkőzésen Anglia nyert, ő az első, és így, hogy Horvátország nyer, akkor ő a második, Gána harmadikként tovább jut. Gána megpróbált mindent az utolsó 10 percben hosszabbítással együtt, de helyzetet már nem tudott kialakítani. A horvátok őrizték az eredményt. Így mind a két csapat tovább jutott a csoportból.
1: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Vukovics Lászlót hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongott Domán játékjogát. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn Kókó együttesét erősíti, az ötödik körben összesítésben a 156. helyen draftolták. Szongott Dománt Kohári Zsombor érte utol telefonon a nagyszerű hír hallatán.
3: Nálunk egy kicsit késett a felvétel, online néztük a hivatalos oldalon, és az ügynököm volt az első, aki felhívott, és ő volt az első, aki mondta, hogy gratulál, hogy draftoltak, és akkor is sokba voltam, aztán pont akkor jelent meg a tévébe is. Nagyon jó élmény volt, az egész családdal néztük, a szüleimmel, akik végig segítettek ezen az úton, nagyszüleim, felemelő érzés volt.
4: Rögtön fel is vette veled a kapcsolatod a Buffalo Sabres. Milyen egyeztetések voltak eddig, mi történt eddig, milyen dolgokat beszéltetek meg a csapattal?
3: Felhívtak, hogy gratulálnak, és hogy várják azt, hogy együtt dolgozhassunk, és nagyon sokat tettem ezért. Örülnek, hogy tagja vagyok az ő csapatuknak. Holnap látlak már élőben, és akkor többet megbeszélünk.
4: Ezen a drafton 95%-ban svéd, orosz, amerikai, kanada játékosok kelnek el. Most pedig egy magyar játékos draftolt a Buffalo. Arra volt megjegyzésük esetleg, hogy milyen különleges nemzetből érkezel?
3: Ügynököm is, meg ők is gratuláltak ehhez, hogy ez nem csak nekem egy nagyon nagy dolog, hanem ez tényleg az egész magyar hokinak nagy dolog, és kicsit fel tudja rakni a térképre a mi hokinkat is, és ez is volt a célom, hogy magamnak bizonyítsak, és hogy elkeljek, de mindig is tudtam, hogy azért én az országnak a hokiáért is sokat tehetek.
4: Ha egy picit visszamegyünk az esemény előtti napokra, neked volt bármi megérzésed, volt bármi sejtésed, hogy mi történhet, vagy inkább félretettél mindent, és csak vártad, hogy mi fog történni?
3: Pár álmatlan éjszaka van mögötte. Már itt a vége felé nem tudtam másra gondolni. Itt már nem tudsz bizonyítani a meccsen, hogy előbb vigyenek, vagy hol vigyenek. Itt már csak az van tényleg, hogy csapatok mit akarnak. Nagyon nehéz pár nap volt izgulás szempontjából. Számítottam rá, hogy draftolnak, de nyilván bennem volt az is, hogy mi van, ha nem, de szerencsére jól sikerült.
1: A jégkorongozó Szongott Dománt hallották. A világbajnoki ezüstérmes Szép Balázs bejutott a budapesti öttusa világkupa döntő mai fináléjába. A nőknél 10 óra 30 perckor rajtoló viadalon Erdős Ritának és Guzi Blankának szurkolhatunk. A férfiak versenye Szép Balázzsal 14 óra 30 perckor kezdődik. Szép Balázst Kreisz Bálint kérdezte.
5: Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe. Kicsit meglepőből jött ez a VK döntő, mert a budapesti világkupa ugye nem is sikerült túl jól. Úgy volt, hogy nem indulok a VK döntőn, de szóltak, hogy mégis van lehetőség. Nagyon örültem neki. Fejben, fizikálisan próbáltam nagyon oda tenni magam, ami szerintem sikerült is. Nagyon örülök, hogy ilyen jó napot tudtam teljesíteni minden számban.
6: A jó ívás alapozta meg ezt az egész napot? Adott egyfajta extra magabiztosságot?
5: Igen, az nagyon sokat számít, hogy hogyan indul a nap. Nyilván, hogyha az ember kikap az első asszójában, akkor az rá tudja nyomni a bélyegét a napra, hogy rosszul indult a nap, nagyon örültem, hogy sikerült nyernem egy asszot, utána már felszabadultabban vívtam, nagyon örülök tényleg minden számnak.
6: Mindenkinek visszatérő téma, de nem lehetem mellett elmenni. A hőséget hogy viselted azt, hogy a 40 fokból kimentél a 25-be, aztán visszajöttél, és ezt megtetted a verseny alatt ötször?
5: Ugyanígy edzünk, nagyjából ugyanebben az időben próbálunk azért melegben is futni, nem ért meglepetésként, abszolút jól viseltem.
6: Mi az, amit kitűzöl, hogyan akarod ezt a váratlan lehetőséget kimaxolni?
5: Nincsenek konkrét terveim, hogy melyik számon milyen időt szeretnék teljesíteni, hanem szeretném élvezni a napot. Lazán szeretnék versenyezni, felfogni olyan lehetőségként, hogy nem kell teljesítenem, mert nem számít sehova, úgyhogy tényleg csak élvezni szeretném a napot.
1: A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól Kecskeméten az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-jei

0: Vágon ez egy még szebb eredmény legyen.
1: Volt egy kis versenyfutás a svédek sztárjával, Isabella Hockkal, aki szerez több pontot a meccsen. Látom, hogy itt a végén beszélgettetek.
0: A posztunkból adódóan 20 ember éveink a válogatottunknak, gratuláltunk is egymásnak, és csak pont ezt beszéltünk meg, hogy ugyanaz a dolg, mi a csapatban, és azért kemény, de ez ilyen.
1: Mi várható a visszavágon?
0: Szerintem egy hasonlóan kiélezett mérkőzés, talán egy kicsit hűvösebb időjárás, hiszen Svédország egy kicsit éjszakabbra van, mert nagyon meleg volt. Bízom egy nagyon jó mérkőzésben, és bízom abban, hogy ki tudjuk javítani hibáinkat, és ezt az eredményt egyébként megfordítani.
2: A röplabdázó német Anettet hallották. A magyar női U20-as kézilabda válogatott 27-25-re alul maradt Lengyelországgal szemben a Kínában zajló világbajnokság utolsó csoportmeccsén, így másodikként jutott tovább. Csapatunk Japán ellen folytatja a középdöntő küzdelmeit. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a házigazda és címvédő Horvátországtól a zágrábi világbajnokság negyed döntőjében, majd Spanyolország is jobbnak bizonyult a mieinknél 2-1-re, így nemzeti csapatunk ma 10 órától a 7. helyért játszhat az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániával. Az elődöntőkből a magyarok közül 6 női és 8 férfi sportoló, köztük a címvédő Léman Csongor jutott be a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa verseny mai döntőibe. Márton Rihárd 1:55,51 másodperccel a második helyen ért célba 200 méter pillangón a római Hétdomb elnevezésű úszóviadalon. Ezzel teljesítette az Európa-bajnoki szintet, és ott lehet az EB-n ebben a számban. 100 méter gyorsan a román David Popovics győzött, Milák Kristóf 47,89 másodperccel a harmadik lett. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrari valamonakó Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat, míg az összetettben ellenálló orosz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a negyedik, a holland Max Verstappen a Red Bull-al az ötödik helyről vághat neki a 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről. Kedves hallgatóink, Sportmondikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorajánló.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
6: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
7: Na, elmondom, mik a legendák.
8: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Lionel Messi már 6 gólnál tart a labdarúgó világbajnokságon, Harry Kane beérte Kocsis Sándort. Több vasúti szakaszon is sebességkorlátozást vezettek be. Tovább fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek!
0: Sporthírek.
9: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongott Domán játékjogát. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn KOKO együttesét erősíti, az 5. körben, összesítésben a 156. helyen draftolták. A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól Kecskeméten, az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-i idegenbeli visszavágót. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az érről a Forma 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrarival, a monakói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat. Míg az összetetben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a negyedik, a holland Max Verstappen a Red Bull-lal az 5. helyről vághat neki a 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hívvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, további segélyszállítmányok érkezése is várható. Gyalogos közé hajtott egy autó Londonban. 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről. Elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján, mától egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Cho Yun-sung és zenekara. Na Yun-sun, a kortárs jazzénekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív fúziós jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók.
0: Közlekedés.
9: A fővárosban ma is csak gyalogosan használható a Pesti Alsórakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakasza. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
9: Folytatódik a kánikula. Napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Sportreggel. A mikrofonnál Erdei Márk. Pénteken megtartották a férfi kézilabda bajnokok ligája jövő évi csoportbeosztásainak sorsolását. Ennek kapcsán Szegő Tibor kollégánk elérte telefonon dr. Barta Csabát, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatóját, és Kárpáti Krisztiánt, a PIK kézilabda akadémia szakmai igazgatóját.
2: Gondolom, hogy nem gyúltak örömtüzek a Veszprém aréna előtt a hír hallatán, már csak azért is, mert hogy tűzgyújtási tilalom van.
3: Igen, köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat. Én nem látom ennyire azért borúsan a helyzetet, ugye amikor az első kalapot kisorsolták, akkor egyértelműen az volt a véleményem, hogy jó lenne, hogyha a két német csapat a mi águnkra kerülne, hiszen látva, és most én nem akarok nyilván nagyon előre gondolkodni, de azért természetesen a mi fejünkben az van, hogy nem a csoportból való továbbjutás, meg a középdöntőnek a célja lebeg előttünk, hanem a Final Four-ba jutás, és mivel láttam, hogy a másik ágon a Magdeburg, illetve a Barcelona van, így azt szerettem volna, hogyha a Füchse Berni Melsungen Aalborg az a mi oldalunkra kerül, és hát így is lett. Most az, hogy a Füchse Berlinnel egy csoportban vagyunk, az nyilván ez egy sportszakmai feladat az edzők részéről, hogy a formaidőzítést valóban már a szezon elejére úgymond csúcsformába kell tenni. De azért, hogyha arra gondolunk, hogy idén több bevezetésre kerül a Szuperkupa, és augusztus 30-án a Szegeddel fogunk egy tétre menő mérkőzést játszani, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó erőfelmérő lesz, és utána pedig a szeptember-október hónapban pedig 6 olyan mérkőzésünk lesz, ami azt gondolom, hogy nehéz. Olvastam itt délután a különböző nyilatkozatokat az edzők részéről, több csapatnak az edzője is megszólalt. Maximálisan egyetértek abban, hogy itt a bajnokok ligájának a kiszélesítése a férfi mezőnyben ez hasznos dolog a kézilabdának, és azért a bajnokok ligájáról beszélünk, tehát itt azért nagyon könnyű csapat nincsen. Talán a második és a negyedik kalapból talán a legnehezebb ellenfelet kaptuk, hiszen a Berlin valóban hát tényleg top csapat, Bundesliga ezüstérmes, elmúlt két évben kétszer játszottak bajnokok ligája döntőt, a Partizán pedig egy mondhatnánk azt, hogy egy fekete ló ebben a szezonban, új edzővel, egy nagyon rutinos Raúl González-zel, és hát sok olyan rutinos játékost igazoltak, meg fiatal tehetséget, akik nyilván bizonyítani akarnak majd ebben az új rendszerű bajnokok ligájában. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon kemény és forró hangulat fog minket Belgrádban majd várni a mérkőzésen, a BL-meccsen, de nem félek attól a mérkőzéstől sem, mint ahogy a Portótól sem, úgyhogy ha valamit el akarunk kérni, akkor nekünk nem a Portó és a Partizán Belgrádnak a oda-vissza legyőzésekkel, hogy a szemünk előtt lebegjen, hanem tényleg a középdöntőben a minél jobb helyezésnek az elérése majd.
2: Ha már a bővítést említetted, a férfiaknál ugye identől új lebonyolítás lép életbe, a korábbi 16 csapat helyett 24 szerepel a főtáblán, és ezeket 6-4 csapatos csoportra osztották, a Veszprémet pedig az első kalapból sorsolták. Ha már a Füchse Berlint említetted, az elmúlt szezonban, ha jól emlékszem, akkor 4-szer is játszott egymással ez a két csapat, és hát ha jól számolom, akkor 3-1 oda, és bár volt egy győzelme a Veszprémnek, a sorsdöntő mérkőzés, ugye 31-30-as Füchse sikert hozott, és ez 7 méteres párbajt eredményezett, amit aztán elveszített a Veszprém. Nyilván ebből nagyon sokat lehet tanulni.
3: Hát igen, tavaly is többször játszottunk, tavaly előtt is játszottunk velük, ugye tavaly előtt sikerült idegenbe megverni őket, aztán otthon egy utolsó fordulós meccsen már nem volt nagyon tétje, kikaptunk tőlük, tavaly pedig, ahogy említetted, kétszer gyengé játszottunk a csoportba, ezt kár szépíteni, és nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen ugye velük kellett ismételten játszani majd a Final Four-ért. Szerintem a Berlin jobb csapat, mint mi, tehát legalábbis a tavalyi évben előrébb tartottak. Egy olyan első soruk van, vagy inkább azt mondom most már, hogy volt, ami nem véletlenül jutottak oda, ismételten a Final Four-ba is játszottak döntőt. azért a Miloszávijev, illetve a Lasse Andersonnak a eligazolása és a csapatból a kikerülése azért nem könnyíti meg a helyzetüket. Nyilvánvalóan a Miloszávijev szerintem a top 5 kapusok közé tartozik a világon, a Lasse Anderson pedig azért olimpiai világ Európa bajnok, és az egyik legerősebb balátlövő a világon, úgyhogy nem hiszem, hogy ezáltal mondjuk erősebbek lettek, de egy nagyon-nagyon erős csapat. Igen, tehát néha a szerencse is kell a sikerhez, meg néha többet kell tenni érte, hogy szokták mondani. Én azt gondolom, hogy nem érdemtelenül jutott sajnos be a Final Four-ba tavaly a Berlin, és győzött le minket hetesekkel, összességében jobb volt. Remélem, hogy a következő évben meg tudjuk őket verni mind idegenben, mind hazai pályán, de nyilván nagyon-nagyon nehéz lesz.
2: Ha már a kapusokat említetted, ugye Veszprémből távozik Korán lesz, viszont Appelgrim marad, és jön mellé a dán Emil Nielsen, és ma szétnéztem a social médiában, a kézilabdás oldalakon, és három helyen is azt láttam, hogy papíron Európa legjobb kapuspárosa Veszprémben lesz.
3: Hát ha csak arról gondolunk, hogy az elmúlt világversenyeknek minden tekintetében az Emil Nielsen volt a uralkodó kapusa, akkor azt gondolom, hogy nem a legjobb kapust igazoltuk le, hanem valóban a legjobb játékost. Ez bizonyítja azt is, hogy a mai napon, hogy az EHF kihirdette a legértékesebb játékost az előző szezonban is, az Emil Nielsen lett a legértékesebb játékos, ha megelőzve olyan játékosokat, mint például a Matthias Gidzel, vagy éppen a Domen Makuč, vagy a Dikamem. Tehát szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon nagy igazolást sikerült véghez vinnünk az elmúlt évben. Szerintem ez azért is fontos, mert ugye láttuk azt, hogy és nyilván nem akarom senkinek az érdemét kisebbíteni ebben, de azért láttuk azt, hogy a Bajnokok Ligájában, meg az Európa Ligában az a 8 csapat, aki bejutott, milyen kapusokkal rendelkezik, és ugye az Emil Nielsen, vagy éppen a Miloszávijev, akit említettünk, vagy a Landin, vagy a Zolborgba, illetve hát a Hernández a Magdeburgba, és egy ide sorolnám a Melsungent, illetve a Kielt, a két Európa Liga döntős csapatot, ahol a Simics, illetve a Perez de Vargas, illetve Wolf, ugye, akik tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a top 10 kategória, és amikor egy-egy gólról beszélünk, akár tavaly a Magdeburg ellen, vagy idén mondjuk a heteseknél, tényleg nagyon nem mindegy, hogy kiáll a kapuba. Sajnos idén megtapasztaltuk az Emil Nielsennek a tudását, hiszen a Superglobe-ban, a klubvilágbajnokságon, igaz, hogy extra time-ban veszítettünk a döntőben a Barcelona ellen, de Emil Nielsen 29 védéssel járult hozzá a Barcának a sikeréhez. Tehát se előtte, se utána, de megkérdezgettem nálam sokkal tapasztaltabb és rutinosabb edzőket, és hát mondták, hogy soha ehhez foghatót nem láttak, mint ott a Superglobe-ban mutatott az Emil. Örülök, hogy jövőre nálunk fog védeni. Volt ilyen berészem, hál' Istennek, a Győri Alódi Etónál dolgoztam, amikor a Vardas Kopjéba játszott az Amandin Lönó, és a játékosok is azt mondták, hogy hát azért nem lenne baj, hogyha egyszer nálunk játszana, pedig nem voltak gyenge kapusaink, hiszen a Kari Grimsby vagy a Kiséva mindenképpen a top 5 kategóriába tartozott, de azért örültem, amikor az Amandin Lönőt sikerült leigazolni, most talán egy kicsit jobban örülök, még inkább az Emil Nielsen érkezésének.
2: Csabi Pászkál a klub honlapján azt mondta, hogy ez egy nehéz csoport, úgyhogy fókuszálni kell a szezon elejére, figyelemmel arra, hogy lesz a Szeged ellen általad is említett szuperkupa mérkőzés. Ennek fényében, ha jól olvasom, akkor augusztus 13-án és 14-én Nyugat-Spanyolországban lép pályára a második Interpontes tornán a Veszprém, és ez talán lehetőséget biztosít arra, hogy az edző is megnézze, hogy állnak a felkészülés vége felé.
3: Igen, kaptunk egy kéthetes spanyolországi meghívást, úgyhogy két hetet fogunk tölteni edzőtáborban. Nagyon örültem neki, külön jó csapatokkal tudunk játszani, edzőmérkőzéseket, illetve felkészülési mérkőzéseket, meg közös edzéseket is tudunk végrehajtani. Kicsit kiszakadnak a srácok itt ebből a monoton mindennapi tulajdonképpen edzéseknek, illetve pihenőidőknek a kötelékéből, tehát szerintem ez egy jó csapat összehozó, akár ilyen rekreációs programokkal tűzdelt edzőtáborok lehetnek, úgyhogy mindenképpen annak kifejezetten örülök, hogy mindezt egy meghívásos tornára tudtunk menni, tehát a klubnak a költségvetését nem terheli, úgyhogy Én szerintem ez egy hasznos dolog lesz. Ahogy a Csavi mondta, és maximálisan egyetértek vele, hogy ebben az új lebonyolítási rendszerben nem nagyon van hibázási lehetőség, tehát amíg régebben ugye egy-egy mérkőzés esetleg elment, itt nem fog beleférni az, hogy akár a Porto, akár a Partizán Belgrád ellen pontot veszítsünk, hiszen akkor itt gyorsan vége lehet a Bajnokok Ligája küzdelemnek. Nyilván ez eszünkbe se jut, és fókuszáltak leszünk, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a jövőre a legjobb eredményt érjük el.
2: Ha már a Partizánt említetted, utána néztem, ez a szerb csapat kizárólag hazai játékosokat alkalmaz, és ha már az új igazolásokat, ugye Emil Nielsent említettük, az is feladat lesz, hogy Imre Bencét beépítse a vezetőedző a Veszprém belső csapatába.
3: A Partizán Belgrád azért igazolt erre az évre olyan játékosokat, akik nem csak szerbek, hanem azért több külföldi játékost is igazolt, illetve még egyszer mondom, egy olyan rutinos edzőt, aki a szerb válogatottnak a szövetségi kapitánya, Raúl González, tehát egy nagyon komoly projektbe fogtak bele. Szerintem azért az első év azért az nekik is nehéz lesz, de biztosan mondhatom, hogy egy olyan közeg lesz a Partizán arénában, ami minden csapatnak meg fogja nehezíteni a dolgát, tehát nagyon résenk és nagyon oda kell figyelni. Az Imre Bence érkezésének mondhatom úgy, hogy még magyar játékosként tényleg mindenki felfokozott hangulattal és felfokozott várakozás előzi meg az ő érkezését. Nem lesz könnyű dolga neki, azért ezt mindig elmondom, hiszen a világ egyik legjobb játékosa van a posztján nálunk, a Janis Len, aki ugyancsak ugye nagyon-nagyon rutinos és nemzetközi nagy rutinnal rendelkező játékos, de a Bencét abszolút alkalmasnak tartom, tehát nagyon fiatal, ugye 2002-es születésű játékos, és minden tehetsége megvan ahhoz, hogy fölvegye a versenyt a Janisszal. Ráadásul külön öröm a mai hír ez is, hogy az Imre Bence az Európa Liga államcsapatába bekerült. Nem véletlenül szerették volna sokan leigazolni őt, nem csak Magyarországon, hanem egyéb más külföldi csapatok is, és nagyon örülök, hogy a Bence úgy döntött, hogy hozzánk jön. Én nem féltem őt, sokan mondják, hogy a Janis mellett kevesebb játék lehetősége lesz. Szerintem ez egyáltalán nem igaz, sőt azt kell mondjam, hogy csak rajta múlik, hogy hogyan fog tudni élni a lehetőséggel. Tényleg hosszú távú szerződést kötöttünk vele, és nagyon bízom benne, hogy ő egy nagyon fontos és meghatározó tagja lesz a jövő évi keretünknek.
2: Én személy szerint sok sikert kívánok a Van Veszprémnek, Barta Csaba, köszönjük szépen. Az imént hallhatták Barta Csabát a Veszprém szemszögéből, hogy mit szól a Bajnokok Ligája sorsoláshoz. Most viszont velünk van a telefonnál Kárpáti Krisztián, a PIK Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója, az OTP Bank PIK Szeged másodedzője. A Szeged együttese a Sporting Club de Portugal, a Dán GOG, illetve az IFK Krisztián Stad-tal került egy csoportba, utóbbi ugye svéd együttes. Mit szóltatok ehhez, Krisztián? Enyhén szólva sem nevezném ezt könnyű csoportnak.
4: Jó napot kívánok mindenkinek. Hát igen, azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligájában függetlenül attól, hogy most már nem 16, hanem 24 csapat versenyez majd a Final Four-ért, nincsen könnyű csoport, nincsen könnyű ellenfél. Azt gondolom, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott csoportba kerültünk, ahol bárkinek lehet esélye bárki ellen. Külön egy érdekesség, hogy ugye itt a vezetőedzőnkkel egy nemzetiségű csapat is van, hiszen ők egy ideje nem szerepeltek a Bajnokok Ligájában.
2: Igen, ő külön megemlítette, hogy örül, hogy két skandináv csapat is bekerült ugye ebbe a négyesbe. A Dán GOG-ról és a Christian Stadról beszélt, mert hogy ő neki egy külön kihívás, hogy a svéd bajnokkal is összecsaphat, és nagy szerelmese értelemszerűen a skandináv kézilabdának.
4: Igen, azt gondolom, hogy ez egyrésztről nekünk is jó, hiszen ha valaki, akkor ő biztosan ismeri azokat az erősségeket, illetve azokat az esetleg gyengébb pontokat, amik alapján tudunk sikeresen készülni ezek ellen a csapatok ellen. De azt gondolom, hogy nagyon észnél kell lennünk, hiszen mind a három csapat egy nagyon-nagyon gyors és nagyon kreatív kézilabdát játszik. Nagyon-nagyon futós csapatokról beszélünk, tehát nagyon fel kell készülni mindenféleképpen az összes ellenféllel szemben. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi szezonban is például a GOG-val ugye egy csoportban voltunk, és bár idegenben tudtunk nyerni, itthon megleptek minket. Azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy nagyon kiegyensúlyozott a csoport.
2: Mennyire tekintetek előre, ugye arról már beszéltünk az imént, hogy ettől az évtől 16 helyett 24 csapat szerepel a főtáblán, és 6-4-es csoportra osztották, és az első kettő tovább jut. Magyarán, hogy van-e arra abban az irányban gondolkodás, hogy mi lesz majd az esetleges továbbjutás után?
4: Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs. Természetesen akár a klub részéről, akár a szurkolók részéről, akár saját magunk részéről az az elvárás, hogy a csoportból tovább jussunk az első vagy a második helyen. Azt gondolom, hogy jelen kerettel és lehetőségeink között nem is lehet más a cél, mint hogy a alapcsoportok után a középdöntő csoportokban is folytassuk a Bajnokok Ligájában. Erre azt gondolom, hogy alkalmas a keret, de lépésről lépésre haladunk. Azt gondolom, hogy nem szabad ennyire előre mennünk, hanem mindig az aktuális ellenfél, az aktuális meccsre kell majd nagyon alaposan felkészülnünk, és ugye ez azért nagyon veszélyes, hogy összesen 6 mérkőzés van, és abból ugye csak az első kettő jut tovább, tehát azt gondolom, hogy nagyon izgalmas mérkőzések lesznek itt, akár a mi csoportunkban, de ahogy elnéztem a többi csoportban is, nagyon-nagyon komoly harcok lesznek a továbbításért.
2: A Bajnokok Ligája idén szeptember 9-én rajtol, és a 4-es döntőnek jövőre a szokásoknak megfelelően Köln ad otthont, és azt mondod, hogy a keret alkalmas arra, hogy tovább jusson. Most beszéljünk egy kicsit a keretről, mert ha jól látom a friss igazolásokat már, amik eddig nyilvánosságra kerültek, valóban erősödik a keret, annak ellenére, hogy ugye Bodori Árt távozott, de hát az ő helyére is olyan játékos érkezik, aki nyilvánvalóan fel tudja venni a versenyt a nemzetközi mezőnnyel.
4: Igen, én azt gondolom, hogy átalakul egy picit a csapatunk. Nyilván vannak olyan távozóink, akiket szerettünk volna megtartani, de nem sikerült, illetve vannak olyan döntések, amik ugye a csapatépítés mellett szólnak. Én azt gondolom, hogy elindultunk egy jó irányba olyan szempontból, hogy a nemzetközi játékosok és a magyar játékosok viszonylatában úgy gondolom, hogy kezd kialakulni egy olyan kép, ami szimpatikus és egyben eredményes is lehet. Én hiszek abban, hogy azokkal a magyar játékosokkal, akik visszatérnek hozzánk, legyen az Rostamiki, vagy az új igazolás, például Lukács Péter, azt gondolom, hogy hozzá fognak tudni tenni a csapat játékához, és persze érkeznek külföldi játékosok is, akár Sandell lévén, vagy Horihaj révén. Én úgy gondolom, hogy egy lendületes és egy picit talán fiatalabb keretünk lesz. Ilyen szempontból abszolút bizakodó vagyok.
2: Az említettek közül Lukás Sandell ugye svéd válogatott, Horiha pedig ukrán, és ha már az előző beszélgetésben szóba kerültek a kapusok, szerintem nagyon jó üzenet az, hogy például Mikler Roland a kora ellenére hosszabbított a Szegeddel, és 2027 nyaráig keserítheti az ellenfelek életét.
4: Így van, ennek én is nagyon örülök. Egyrészt úgy gondolom, hogy Rolival kiváló viszonyban vagyunk, nem csak munkakapcsolatban, hanem emberileg is. Mellette pedig idén is bebizonyította, hogy a csapat egyik vezére, kiváló meccsei voltak, sokszor segített a csapatnak elérni egy-egy mérkőzésen a győzelmet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó jel mindenkinek, hogy akkor az csak egy állapot, és a teljesítmény az, ami számít ezen a szinten.
2: Érdekes lesz ennek a szezonnak a kezdete, hiszen lesz egy szuperkupa is, amit ugye a Veszprém ellen játszotok, és utána elindul a bajnokság is, meg a Bajnokok Ligája is. Magyarán, hogyha akarom, akkor három fronton kell helytállni a szegedi játékosoknak, és hát nem tudom, hogy elég meleg van-e a felkészüléshez.
4: Igen, hát ugye a szuperkupa az egy mérkőzésről szól, tehát ugye az nem egy sorozatterhelés, de nyilván ez egy visszatérő kupa, ami azt gondolom, hogy így a felkészülésbe jól beleilleszthető, hiszen egy éles tétmeccsen tudjuk az új játékosokat idézőjelben bedobni a mélyvízbe. természetesen a felkészülést most még a játékosok otthon végzik, majd július 20-án kezdjük a közös edzést, remélem addigra egy kicsit hűvösebb lesz a levegő, de egyébként azt gondolom, hogy a játékosok a felkészülés első heteiben biztos, hogy izzadni fognak, függetlenül attól, hogy ilyen lesz az időjárás.
2: Lesznek-e majd olyan edzőmérkőzések, amelyekre akár a nézők is bemehetnek, ahogy mondtad, hogy július 2. felében kezdődik majd a felkészülés, aztán jön ugye a Szuperkupa augusztusban, aztán kezdődik minden a menetrend szerint. Szóval, hogy részt vesztek-e valamilyen tornán, vagy lesz-e nyilvános edzőmeccs?
4: A pontos menetrendünk az még nem alakult ki, folyamatban van, tárgyalásokat folytatunk komolyabb klubokkal, hogy hazai pályán és idegenben is meg tudjunk mérkőzni. Ennek okadám az, hogy nem terveztünk előre, hanem ugye volt egy amerikai nemzetközi torna, amire elfogadtuk a meghívást, és ez nem régiben lemondásra került. Úgyhogy így a utolsó pillanatban egy kicsit újra kellett terveznünk a felkészülésünket, de én azt gondolom, hogy egy pár napon belül meg lesznek a hivatalos ellenfelek, és igen, tervezzük azt, hogy a PIK Arénában is fogadunk komoly nemzetközi csapatot, aki ellen tudunk játszani, és a nézők is megismerhetik egy kicsit az új csapatunkat.
2: Valamilyen konkrét célkitűzéssel futtok neki ennek a következő szezonnak? Ugye maga Apelgren, az edző is azt mondta, hogy nincs más választás, mint tovább kell jutni ebből a Bajnokok Ligája 4-es csoportból, de hát bajnokság és kupa is van, és ugye van ez az egy meccses szuperkupa is, szóval mik a célok?
4: Én azt gondolom, hogy a célok változatlanok, szeretnénk eljutni Kölnbe, persze tudom, hogy ez egy kicsit elcsépelt, hiszen régóta ezt az álmot dédelgetjük, de attól vagyunk élsportolók, és attól vagyunk sportemberek, hogy a legkomolyabb célokat tűzzük ki magunk elé, még hogyha néha ezt nem is sikerül megvalósítani. Nyilván a hazai mezőnyben pedig nagyon jó lenne, hogyha bármelyik fronton a Veszprémet meg tudnánk előzni, és trófát vagy kupákat tudnánk nyerni ellenük. Persze nem lesz könnyű, hiszen a világ egyik legjobb csapatáról beszélünk, de úgy gondolom, hogy a rivalizálás az egy jó dolog, és én hiszek abban, hogy lesz olyan front, ahol meg tudjuk előzni a Veszprémet. A Bajnokok Ligájában megláttuk tavaly is, tavaly előtt is, hogy tényleg nagyon pici dolgokon múlik a dolog. Ugye két szezonnal ezelőtt a Barcelona ellen tulajdonképpen egy góllal maradtunk le a Final Four-ról. Idén egy kicsit távolabb voltunk ugye a négy közéjutástól, mert nem sikerült olyan szoros meccseket játszani, ahogy szerettünk volna, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem lehet más cél, mint Köln, és itthon pedig megelőzni a Veszprémet, amilyen fronton csak lehet.
2: Sok sikert kívánunk az OTP-ben Pixegednek, Kárpáti Krisztián, köszönjük szépen!
1: Dr. Barta Csabával és Kárpáti Krisztiánnal Szegő Tibor beszélgetett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Utolsó órájához érkezett a mai Sportreggel, a stúdióban továbbra is itt van Kovács Erika, valamint Erdei Márk. És ahogyan ígértük, most egy kicsit nyílt vízzel fogunk foglalkozni, hiszen ezért parádés volt ez a világkupa. A teljesítmény, amit nyújtott mind Betlehem Dávid, mind pedig az összes többi úszónk, de hát nyilván őt kell kiemelni, hiszen ő volt az, aki meg tudta nyerni az urak között az összetett versenyt. Emiatt itt van velünk a telefonvonal a másik végén, Gellért Gábor, a Nyílt Vízi Úszók Szövetségi kapitánya. Szia Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak!
1: Szerintem rögtön kezdjük is ezzel, amivel már felvezettem ezt az egészet, hogy az összetettet meg tudta nyerni Betlehem Dávid. Nyilván majd boncolgatjuk is kicsit ezt a nyílt vízi szezont, illetve ezt a világkupa szezont, még azért hol a vége, hogy akárcsak az Európa-bajnokságra gondolunk, de mit szól a kapitány egy ilyen kiváló teljesítményhez?
3: Örülök neki, hogy Raszowski Kristóf hagyományait, aki négyszer nyerte meg egymás után, illetve hogy négyszer megnyerte összesen a világkupa sorozatot, hogy ismétlen egy győzelmet. Ezt meg tudta nyerni, hát nyilvánvalóan ez már levegőben volt évek óta, a Dávid az évek óta rendkívül jó szerepel a világkupa sorozatban, többször volt érmes az összetett versenyben, úgyhogy az idén meg már eljutott oda, hogy egyéni két egyéni győzelmet is szerzett, úgyhogy komoly fejlődésen megy el Dávid, tehát nem mintha eddig az olimpiában azért nem lett volna kiváló, de azt gondolom, hogy folyamatosan fejlődik, és nagyon célpörülökösen készül a Los Angeles-i olimpiára.
1: Ha már Betlehem Dávid neve felkerült, illetve mellette természetesen Raszowskié is, akkor nem tudom, hogy magyarként azért nyilván, hogyha azt látjuk, hogy valaki az összetett hatodik helyén végez, egy olimpiai bajnokunk, akkor picit ugye szívünkhöz kapunk, hogy vajon mi lehet Raszowskival. Viszont ezek szerint minden rendben van vele, csak most ezek szerint ez a világkupa szezon, ez számára most nem volt annyira kiemelkedő, mint az elmúlt években.
3: Hát igen, de azt gondolom, hogy az ő életében februárra egy sokkal fontosabb mérföldkő jött el, azzal megszületett Raszowski Gellért, úgyhogy azt gondolom, hogy megszületett kisfia, és illetve kisfiú Katával, és azt gondolom, hogy az ő életében most más prioritást most foglalták el az idejét, a szabad idejét, de ettől függetlenül ő már nagyon készül az Európa-bajnokságra, Olaszországban van, Piombinóban, nem Piombinóban, mert az ő hengerparton van. Livignóban, magaslati edzőtáborban, úgyhogy teljes erővel, úgyhogy ott is ott van a családja vele, úgyhogy teljes erővel készül erre az Európa-bajnokságra, úgyhogy ezért ne lepődjetek meg a tavalyi évhez hasonló meglepetéseket fog okozni, tehát ő azért egy végtelen rutinos versenyző, azért azt tudom mondani, az elmúlt jó néhány év, az elmúlt 5 év, 6 év, sőt, tehát azt tudom mondani, hogy 19 évet először világban, ennek 19 óta azért ő egy meghatározó szereplője a világ nyílt-vízi úszó sportjának, és őre mindig számolni kell, és azt gondolom, hogy akár többször is a dobogó fog állni, szerintem Párizsban.
2: Ez már tavaly bejött, amikor ezt jósoltad a májusi Európa-bajnokság előtt. Egy picit ilyen álszent kérdést tennék én fel, mert már emlegetted Raszowski elmúlt éveit. Azt meg már sokszor átbeszéltük, hogy a Risztov-Éva-Olasz-Anna páros, nem elfelejtve a korábbiakat, például Kovácsitát, de hogy a Risztov-Olasz páros úgy berúgta az ajtót a magyar nyílt vízi úszásban. Szóval, hogy miért vagyunk mi ebben a sportágban ennyire jók, és mindig jönnek újak, mert most is például a csapat, Kristófot leszámítva, nagyon fiatal, és már ott kopogtatnak az ajtón a még fiatalabbak. Szóval mitől vagyunk mi ennyire jók? Miért értjük mi ennyire jól ezt a nyílt vizet?
3: Hát vannak olyan sajátosságok a nyílt vízi úszásban, mint a gyűlöletes rendszerben, ami nagyon fekszik a magyaroknak, az az állóképesség fejlesztés, amit magyarok, Kécsi Tamás és Kis László óta tudunk alkalmazunk, ezen kívül meg azok a sajátságok, amik vannak a magyar, vagy vannak egyáltalán nyílt vízi úszásban, mi alkalmazunk és próbálunk mindig az adott körülményekhez elő.

0: gondoltuk, hogy ezt meg medencés edzésnél megoldjuk, és tavaly volt először ez, hogy mit történt. Az előtt ugye Tokióban, Fukuokában, amikor melegvízre edzettünk, illetve páros előtt, amikor a Dunába edzett a csapat, és láttuk is, hogy milyen jó sikerült, amikor próbáltunk a helyi viszonyokhoz, a helyi körülményekhez alkalmazkodni, amik voltak a versenyeken. Tehát ez az egyik, a másik pedig az, gondolom, ez az utánpótlás nevelés, hogy 14 éves kortól, amikor ünnepségi Európa-bajnokságra mehetnek a versenyzőink, mi mindig a legnagyobb szepettel megyünk az ünnepségi Európa-bajnokságra, ifjúsági világbajnokságra, és hát a nagyszámok törvénye alapján nagyon sok gyereket kipróbálunk, nagyon sok gyereknek adunk lehetőséget arra, hogy kipróbálja magát a méltusz élben, illetve ezen kívül világkupákon is, és elviszik őket felkészítési versenyekbe, ami vagy nyilván nagyon nagy segítséget nyújt a Magyarország Szövetség, és így nagyon sok tapasztalatot szereznek a gyerekek, tehát itt sokkal még mindig azt mondom magát a világban, hogy aki jól úszik medencébe ezelőtt, az majd remek méltusi úszó lesz, tehát ez egy óriási tévedés. Előfordulhatnak ilyenek, de azért ez nagyon ritka.
1: Az a ritkább. Az előbb emlegetted a körülményeket, hogy megteremtitek a körülményeket. Márkkal egyből egymásra is néztünk, mert ugye megkerülhetetlen a múlt heti történés, vagy a hét elejé történés. Tehát azért koszos és szennyezett vizet nyilván nem produkáltok itthon. Neked szakemberként, edzőként, emberként mi a véleményed abba, amelyik folyóba most úgy újra belelépett Fábián Bettina, és még pénteken is azt hallottam Betlehem Dávidtól az egy évvel a vizes VB rajtja előtti sajtótájékoztatón, hogy kezd jobban lenni, szóval, hogy ezek azért nem normális dolgok, amik utána történnek, és amik a párizsi Szajna után is történtek.
2: És hát egy hónap múlva megint a Szajna, nyilván másik szakaszon, de hát azért meg is csak a Szajna.
1: Igen.
0: Hát most nem feltétlenül kell, hogy egyetlenség, hogy Erika az a helyzet, hogy ez olyan dolog, mint hogy egy futballista úgy menne fel a pályára focizni, hogy ő vele soha nem fog semmi történni, soha nem fog elszökeni, meg bokaszalagja, a félszalagja, egy síelő soha nem fog elesni, egy boxolóra soha nem fogják betörni az órát, és nem fogják kiverni a fogát. Nem. Ez a nyílcízű úszásnak sajnos sajátossága. Tehát az, hogy 5 percenként jön be egy tengerjáró hajó egy folyóba, és mondjuk utoljára ezelőtt 9 évvel fordult elő Olasz Annával és Rasmussen Kristóffal, úgyhogy minden évben ott vagyunk ezen a ominózus szatuári versenyen. Sajnos ez előfordult, tehát ez a kockázat a nyílcízű úszásban, mivel nem steril körülmények között rendezik, hiába vesznek egy adott előző nap egy mintát, és azt bevizsgálják, és tökéletes a minta, ettől tökéletes a vízminta, és úszásra alkalmasnak találják, üldözésre szalda alkalmasnak találják. Azt, hogy ott kiben járnak, mondom még egyszer, 5-10 percek az óriási tengerjáró turista és teherszállító hajók, ez a kockázat, ez sajnos ebben benne van. Tehát azért azt tudom mondani, hogy értem, de teljesen megértem azt, amit mondtok, és sőt, nagyon sajnálom a versenyzőket, de azt tudom mondani, hogy Kristóf 2017 óta, Olasz Anna 2011 óta, mondjuk ez előfordult előtt 8-10 alkalom, mert nagyon ritka egy olyan év, hogy ez ne forduljon elő valakivel, tehát ez nem egy olyan extra történet, én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit túlzottan is fölfújják a médiumok, tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan lesz a történet, ami nem történik, hogy minden évben nyílcízű úszó. Nyilván mindenkinek más a érzékenysége erre, van, aki kevésbé, van, aki jobban, van, aki kevésbé. Volt, amikor voltunk egy folyóvízi versenyen, Olasz Annál vagy Európa kupán, és föltől idő kellett végignézni, ahogy egy méteres foszló döglött halat fejezt, és nyeli be, és utána 10 napig lázasan, gyomorrontással, 10 napig infúziót kapott át. De van a másik oldal, megkapta érte 3000 eurót az amelyenemel együtt. Tehát most erre azt tudom mondani, hogy ez a kockázat benne van. Tehát ahogy egy futballistának benne van a kockázat, hogy fölrúgják úgy, hogy elszakad a térszalagja, és 9 hónapig nem tudja játszani, de közben keresett a bazaiba 4 millió eurót. Tehát most azt tudom mondani, hogy kicsit durván, nem durván, hanem inkább azt mondom neked, hogy realistán fogalmazva valamit valamiért. Tehát nem értek egyet vele, hogy a Szajnába egy ilyen helyen

0: kockáztatnak. Nagyon sok esetben érezzük úgy, hogy diódíszletek vagyunk versenyzők és edzők ebben a kérdésben. De hát ez azt gondolom, hogy ez más is sportágokban is úgy van. Tehát egy amerikai futballban is annyi sérülészed össze az ember, hogy ha valaki 7 évet tud már játszani egy NHL-be, NFL-be, az egy fantasztikus dolog, ha valaki 7 évet ki tud húzni, úgyhogy nem lesz nyomorék utána annyit sérülés szemben. Ez sajnos ez a nyílkézi úszáshoz hozzátartozik, és nem fogunk tudni vele mit csinálni, mert a Párizsnak, a rendezőknek az a fontos, hogy közvetítik ezt egész Európával, még sokfele látják az egész világban egy ilyen világversenyt, nekik az a fontos, hogy az Eiffel-tőn tövében rendezik meg, és az a látványosság, és ez mi két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy elindulunk, a másik az, hogy nem indulunk el. Nem indulunk el, akkor nem mi leszünk az Európa bajnokok, nem más lesz az Európa bajnok, de az biztos, hogy nem fog azt történni, hogy el fog-e miatt marad egy Európa bajnokság.
1: Uh-huh. Igen, csak rendkívül érdekes azt is megvizsgálni azért, hogy oké, hogy egy jó szögből tudják venni egy kvázi rosszabb minőségű vízben, de azért fölröppentek mostanában olyan hírek is, miszerint mondjuk a 2032-es Brisbane-i olimpián már veszélyben lehet a nyílt vízi úszás helyzete.
0: Nem a nyílt vízi úszás helyzete.
2: A 10 kilométer.
0: A versenyszámot cserélt. A 10
2: kilométer.
0: Hogy annyira látványos és annyira sokkal jobban közvetíthető a knockout versenyszám, a 3000 méteres kieséses versenyszám, és valóban egy olyan izgalmas versenyszám, ami tényleg a legnépszerűbb versenyszáma lett a nyílt vízi úszásnak, ezt kell mondjam. Teljes átalakult a mező is, tehát nem feltétlen azok a legjobbak benne, csak akik 10 kilométerre a legjobbak nekünk, nálunk, illetve a németeknél, vagy az olaszoknál valóban van egy-két versenyző, aki valóban ebben is remekül tud szerepelni, mert remek medencés úszók is, illetve vannak olyan képességeik, például ami elengedhetetlen ebbe a versenyszámba, hogy hosszan ki tud delfinezni a víz alatt a rajt után, és rögtön az élre tud kerülni, mert ahogy fordulnak a bójáknál, hogyha már nem első 3-4 versenyző között fordulsz, hanem a 10-15. Helyen, amikor eljön 30 versenyző, esélyed is behozni azt a lemaradást, amikor föltorlódnak a bójánál a 10-15 ember, és nem tudsz olyan pozícióba kerülni, hogy esélyed legyen behozni azoknak az előnyét, akik ott az elején el tudtak menni. Szóval nem a nyílt vízi úszás helyzetbe került veszélybe, ezt a FINA, most már nem FINA, hanem
2: World Aquatic
0: nyíltvízi főtitkár, vagy nem is tudom, minek nevezem, a nyíltvízi főtitkára jelentette be ezt múlt héten valóban Szetubába, hogy van egy ilyen elgondolás, hogy Brisbane-ben lehet, de ez egyelőre egy elgondolás, aztán, hogy ez majd az Olimpiai Bizottság mit szólnak a tagországok, és aztán megszavazza a FINA bürő, ez még egy későbbi történet. Meg tudom érteni a médiát, a tévét, mert nyilván sokkal látványosabb egy versenyszám, különösen akkor, amikor egy-egy világversenyt olyan tévé adók, vagy olyan tévé szakemberek közvetítenek, akiknek idézőjelben mondom, de életükbe akkor látnak először nyílt vízi úszást, és gyakorlatilag élvezhetetlenül tudják közvetíteni ezt a sportágat, amikor másra csinálnak, mint 3 órán keresztül az első embert mutatják, aki mondjuk 10 méterre van a mezőnytől, és nem használnak elég drónfelvételt, nem megfelelő szögből közvetítik a hajóból az operatőrök.
1: És nehéz is kivenni, hogy éppen a mezőnyben kik szerepelnek.
0: Így van, egy operatőr vagy egy olyan rendező, aki nem látott még ilyet, azt gyakorlatilag teljesen tökre tudja tenni a sportágnak a nézőkövét.
2: Gege, ígérem, hogy a következő kérdést leszámítva már csak pozitívumokról beszélünk, de nem tudom kikerülni azt a felvetést, miszerint Fábián Bettina ugye azt posztolta a kórházból, hogy ha Szajnába rendezik az EB-t, akkor ő nem fog indulni kapitányként. Ami ránk tartozik, nyilván ezt majd megelőzi 4 szem közti, 6 szem közti, 16 szem közti beszélgetés, de hogy úgy első blikre mi volt a véleményed, mikor ezzel szembesültél? Nyilván tegyük hozzá, hogy Betty, nem tudom, legyengülve, nem túl jó fizikai állapotban, nyilván elkeseredve írta ezt, tehát addig fordulhat a világ, de érdekel a véleményed.
0: Hát még egyszer mondom, teljesen megértem, mert ki szeret otthon kiszerett egy Európa bajnoki fölkészülés közben 10 napig vagy egy hétig beteget feküdni otthon, és nem tud edzeni. Nyilván ezt senki nem szereti, egy is sportoló se szereti, de még egyszer mondom, tehát ismerve az elmúlt 15 éve vagyok benne ebben a sportágban, ez a 16. év, ismerve a Nemzetközi Szövetség, Európai Világszövetség hozzáállását, nagyon meg lennék lepődve, hogyha változtatnának ezen a helyzeten, és már pedig, hogyha nem fognak változtatni rajta, akkor annyi fog történni, hogy Fábián Bettina egyik legesélyesebb Európa bajnok esélyesként, nem ő lesz az Európa bajnok, tehát nem biztos, hogy ez a Nemzetközi Szövetséget meg fogja hatni. Kíváncsi vagyok, hogy valóban a sportolók kiállnak-e maguk igazáért, és tényleg valóban odaállnak-e mindannyian, vagy Fábián Betti mögé, ahogy ő itt nagyon szépen kiállt ennek a ügynek az érdekébe, és ez nagyon dicséretem méltó, és meglátjuk, hogy a többiek is azt mondják, hány ország lesz, aki odáll, és azt mondja, hogy ezek között a körülmények között nem indulok el. Mert vannak olyan országok, ahol mondjuk a válogatottsága nem mondjuk Magyarországi kapsz egy Gerevics ösztöndíjat úgy elért eredményre, hanem mondjuk a munkát függ tőle, hogy mondjuk Olaszországban a haditengerészetnél vagy katona, és a katonai fizetésénél kapod, de csak addig, amíg válogatott vagy. Különben be kell vonulni, és el kell kezdeni dolgozni a haditengerészetnél, vagy Franciaországban tűzoltóként, vagy Görögországban katonaként, vagy Németországban rendőrként, ahol mindenhol ezek a sportolók sportálásnak vannak, de addig, amíg válogatottak. Abban a pillanatban nem válogatott, abban a pillanatban be kell neki vonulni dolgozni. Be kell neki vonulni dolgozni, és nem pedig sportálásról van. Szóval eztek olyan emberek biztos, hogy benne, hogyha megrendezik ezt a versenyt, mégiscsak a Szajnába, és mégsem foglalkoznak vele. Különösen érdekes úgy, hogy már hónapokkal ezelőtt az összes helyet eladták a főlelátóra, oda a Szajna hartjára, tehát már ez is megtörtént. Lesznek olyan emberek, akik azt fogják mondani, hogy ők akkor is elindulnak. Tehát a Párizsi olimpián is ugye az történt, hogy esett az eső, bemosta a szennyvizet a csatornákból, másnapra kitisztult, és a fiúknál senki nem betegedett meg. Szóval ezeknél a élővízben rendezett versenyeknél ez föntáll ez a veszély. Tehát
2: ha jól tudom, egyébként Setúbálba is ez történt, a dagályapály kereszt, vagy váltakozás miatt, hogy a lányoknál
0: így
2: még...
0: Van,
2: tehát, hogy a lányok
0: van,
2: ugye délben...
0: A lányok versenyét apályba rendezték, meg a fiúk versenyét dagályba rendezték meg. Dagályba ömlikve a 18 fokos tiszta óceánvíz, apályba pedig a hosszú folyó, amint kint áll a partján 100 különböző olajszállító mindenféle hajó, egy hatalmas törcsiltorkolat, annak a azok alól, amit meg mellőlük, meg ami kijön az hajóból folyóvizet, mossa vagy viszi bele a folyó a tengerbe. És ebbe az időpontba úsztak a lányok. Én teljesen megdöbbenésre tapasztaltam, mert mindig dagályba rendezik évek óta, ez 2012-ben voltam itt először versenyen, és már 20 éve rendeznek a versenyt. Mindig délután 5-6 óra felé rendezik most a versenyt. Pontosan azért, hogy a dagályba tiszta vízzel úszanak a versenyzők, amikor jön be a hideg, tiszta óceánvíz, ne pedig abban a vízre úszanak, ami jön ki a folyóból, mert abban bármi lehet.
2: A Márk már integet, hogy mindjárt hírek jönnek, de egy mondat nem állom meg, hogy mindig nekünk nőknek a nehezebb. Jövünk vissza nem soká velenkege.
1: Így van, Gellér Gábor szövetségi kapitány van itt velünk továbbra is a vonalban, majd a hírek után innen folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú! Úszogumi!
9: Pontos! Ó, magyarul!
10: Még a nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Szongor Domán játékjogát a Buffalo Sabres csapata foglalta le. Több vasúti szakaszon is sebességkorlátozást vezettek be. Tovább fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
12: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentina a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongor Domán játékjogát. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn Kókó együttesét erősíti, az 5. körben, összesítésben a 156. helyen draftolták. A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól, Kecskeméten az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-i idegenbeli visszavágót. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az érről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrarival, a monakói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat, míg az összetetben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a 4., a holland Max Verstappen a Red Bull-lal az 5. helyről vághat neki a 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott. További segélyszállítmányok érkezése is várható. Nagy területen pusztítanak bozott tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzi játékok használatát.
0: Közlekedés.
12: Félpályás lezárás lassítja a forgalmat Budapesten a 10. kerületben, a Kőér utcában, a Repce utcánál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
12: Folytatódik a kánikula. Napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, újra utolsó blokkjához érkezett a mai Sportreggel, a mikrofonok mögött továbbra is Kovács Erika, valamint Erdei Márk, a telefonon a másik végén pedig a Nyílt Vízi Úszók Szövetségi Kapitánya, Gellért Gábor, és erre most a te kérdésed jön.
2: Igen, mert már a kapitány úr említette, hogy Strasovszky Kristóf magaslati edzőtáborban van, Betlehem Dávidék is mennek Szokolai Lászlóval, aztán szombaton Livignóban. Szóval a kérdésem az az, hogy együtt is valamikor majd összetalálkozik a nyílt vízi csapat Párizs előtt, vagy most mi a menetrendje a felkészüléseteknek, így a nyílt vízi szakágnak, vagy sportágnak?
3: Hát ők már nem együtt edzenek, ugye tudjuk, igen, hogy Rasó Mihályveri Fontos Viktóriával, Kutasa Gergely irányításával készül a szabadba Budapesten, és csatlakozott hozzájuk néhány olyan fiatal Európa-bajnok, világbajnoki junior, Európa-bajnok junior VB éves versenyző, Kárpáti Mátor a Szucéból, és most már a Felistak Válint, akik együtt edzenek Rasóval, és így vannak őnek egy megfelelő edzőpartnere is, ahogy mi Everi Kartos Viktóriának egy Bartanóra, aki ott edző a felébe. Tehát vannak többen, tehát egy komoly nagy csapat van közöttük, akik segítik a... akik megkönnyítik a fölkészülést nyilván, hogy folyamatos versenyhelyzet legyen a mindennapokban is, ne csak a versenyeken. Dávid Bettivel pedig készül, ővel készül Bartalos Anna, ifjúsági világbajnok, ezüstérmes, junior Európa bajnok úszó, illetve Dáviddal több fiú készül ott, például most Sárkány.
2: Most már Sárkány Zalán is, igen.
3: Most már Sárkány Zalán is, ugye már is elején hazajött, de ezen kívül több fiatal is ővele is készül, tehát ők már együtt nem szoktak edzeni, edzőtáborban sem, hanem ezen kívül július 5-én kezdődik a junior Európa bajnokságnak a felkészítő edzőtáborban Sikoron, meg július 23-tól 26-ig lesz a junior Európa bajnokság Magyarországon, és a Velencei tavon, és ott már Rasó csatlakozik meg Mihályvári Viktória és a csapathoz, úgyhogy ott már komoly, nagyon nagy csapat, egy 20 plusz csapat fog együtt edzeni minden nap, úgyhogy egy nagy nagy csapat, és délutánonként pedig nyílt 17, szerván és pénteken 5-től 7-ig nyílt 10-en készülünk együtt a Velencei tóba, úgyhogy mindent megsetünk azért, hogy azért, hogy minél jobban sikerüljön az Európa bajnokság, illetve hát amit nagyon sokat jelent, hogy látják a fiatalok azt, hogy készüljön a bajnok, tehát hogy mi az, amit csinál edzés előtt, edzésen, edzés után, tehát egy rendkívül példamutató és nagyon motivált versenyzőre a Soszki Fittóf, és
2: tehát akkor ő doing van szerepet viszi ilyenkor, nem?
3: Így van. Tehát azon kívül, hogy ő készül, ő nagyon nagy segítség nekünk, edzőknek is a fiatalok nevelésébe, tehát egy óriási példakép, és annak ellenére, hogy már mindent is megnyert, hogy olimpiai bajnok, olimpiai ezüstérmes, rengeteg világbajnok, Európa bajnok érme van, elképesztő motivált, és meg kell mondjam, segít is az edzők munkáját, tehát nagyon sok olyan helyzet is van, amikor a fiataloknak segít, illetve ha valamit nem úgy csinálnak, de ez szóval szokta tenni, úgyhogy nekünk ez egy nagy segítség, hogy egy ilyen versenyző, ilyen példamutató hozzáállása, bár minden olimpiai bajnokunknak ilyen hozzáállása lenne, és ilyen példamutató lenne a fiatalok felé.
2: Értjük, köszönjük.
1: Ha már az edzőtábor, és ha már mennyit lehet tanulni a Rasovszky Kristóftól, akkor ő mondjuk mennyi újdonságot tud évről évre tanulni? Tehát az ilyen magaslati edzőtáborok, vagy éppen az új lehetőségek, azok mennyire játszanak szerepet nyílt vízen? Mennyire vannak mondjuk új edzés lehetőségek, újféle edzések, ez mennyire jellemző?
3: Hát azért azt gondolom, hogy 2015 óta járunk Szokolai Lászlóval magaslati edzőtáborba. Hát nem is tudom, még Rasó beleúszott, azt hiszem 11-szer volt a magaslati edzőtáborban együtt, úgyhogy mi azért, mert ezt kitapasztaltuk, nagyon sok mindennel. Én nagyon sok tapasztalatot szeretnék, nagyon sok adatot gyűjtöttünk, ugye a pózusmérőkkel, mindennel, nagyon sok adat halmaz áll rendelkezésére az edzőknek, hogy milyen állapotban, mikor, hogy kell, milyen időszakban, mikor, hogy kell edzeni ezekben a magaslati edzőtáborokban. Mi nem vagyunk annyit magaslaton, mint az olaszok meg a németek, ők minden versenyidőszak, csak minden makrociklus, középső mezőciklusát föntöltik magaslaton. mi nem vagyunk annyit tönt, mi azért az időjárásunkból kifolyólag is azért szeretünk meleg égő érzőtáborodós felmény, illetve nagyon sokat jelent a versenyző felkészülésébe a február-márciusi meleg égő érzőtábort. De abszolút nagyon jó életbeni hatásai vannak a versenyzőre nézve, és azt már hosszú évek alatt megtapasztaltuk, és jó bevált módszerekkel tudunk így készülni.
2: Gege, légy szíves, most helyezkedjünk vissza arra az időszakra, mert az volt a gyakori, mikor Olasz Anna még úszott, te voltál az edzője, igen, amellett, hogy kapitány is volt, Anna felállt a rajtvonalra 10 kilométernél, beugrott. Onnantól kezdve, míg rácsapott a célpanára, mit csinált Gellért Gábor? Amit biztosan tudunk, az az etetés. Tehát, hogy azt a 10 kilométert, vagy itatás, bocsánat, csak etetésnek szoktátok, igen, mondani, de hogy, igen, mit csináltál abban a két óra hosszában? Honnan követted? Leültél? Monitort figyeltél? Behelyezkedtél a stégre? Nem tudom, szóval, hogy mit csináltál?
3: Hát, jó, mint az, ezeket csináltam. Igen, mondtad, ezeket csináltam. Ahogy teltek az évek, egyre nyugodtabban.
2: Bocsánat, a nyuszit ne felejtsük el, hogy ott volt veled.
3: Hát az
2: Olasz Anna nyuszíja.
3: És mindig úgy kellett állni felújulásra a verset, igen. És Olasz Anna kobaláját. És összességében jól mondtad, tehát amikor már eljött az időszak, hogy folyamatosan közvetítették, és tudtuk nézni, akkor nyilvánvalóan, mivel ott a stégről, frissítő ponton nem láttuk a versenyt. Tehát néztük folyamatosan tévőn. Akkor még a Fina TV-t néztük, és így láttuk azt, hogy hogy van, vagy sokszor volt az, hogy a kivetítőként a versenypálya szélen ott volt, megtörtént a frissítés, kirohantunk, és a Tokió Olimpián is így volt, megtörtént a frissítés, kirohantam, és akkor az érőközvetítést néztem az óriás kivetítőn. De azt kell mondjam, volt olyan 25 kilométeres verseny Kazányban, hogy majdnem egy könyvet kiolvastam. Még nem mondtam, hogy 25 kilométeres verseny, mert próbáltam elfelejteni az arról, hogy ne izguljak, és így azért könnyebb volt, mert mindig 1600 méterenként odaértek az alatt, és kicsit el tudtam terelni a figyelmemet, hogy nem tudtam kimenni, annyira messze volt a kivetítő, hogy nem volt esélyem rá, hogy kimenjek.
2: Gege, de valami igazából olyan történt, hogy beesett edző itatásnál, másikét vette el az egyik versenyző, szóval, hogy történtek hát ilyen vicces, bosszantó jelenetek?
3: Ilyenek azért sokszor előfordulnak.
2: Láttunk már olyat is,
3: hogy nem tudtunk megmaradni, akkor a hullámok voltak, hogy nem tudtunk megmaradni Olaszországban és Mexikóban sem, tudtunk állni a pontó hídon, úgyhogy be kellett, hogy menjünk a vízbe, és nyakig állva a vízbe, meg sokszor a hullámok a fejünk fölött átcsapva, tartottuk a frissítőt a horgászbottal, és tartottuk a frissítőt, és adtuk oda nekik, tehát azért voltak ilyen.
2: Ezt nem is tudtam.
3: Amikor 18 fokos víz a Kovács egyik Feri bácsival gyújt a gegét frissítette, és adta neked mindenvalót, és álltunk benne állig a vízbe, majd jött egy hullám, átcsapott a fejünk fölött, és ez többször megismétlődött. Azért voltak elég vidám helyzetek, sőt, hát volt olyan piombino, vagy akkor a hullámok voltak, hogy bevittek bennünket egy utcájra történt a utatás, és hát voltak, akik már nem tudtak úgy mozogni idősebb edzőt, hogy két kárancsoltak úgy nem tervezett felszállni erre a vízre. Bocsánat, nem erre az utcájra, mert úgy hullámzott a víz, és a hullámvölgybe beleért a lábam a vízbe, átcsapott a víz a utcájon, amikor meg a hullám tetején volt a hajó, akkor meg olyan magasan voltunk, hogy hiába volt 4 méteres bortnálunk, nem tudtuk, nem érték el a versenyt. A poharat, hát azért voltak ilyen vidámságok, hát ugye itt azért nagyon nagy szélsőségek vannak, hát voltunk, hát azért mondok még egyet, hát voltunk Glasgow-ba 2018-ban, bevittek bennünket a parton 1 kilométerre, nem is tudom, hogy adta ki a tervezőknek bevittek bennünket egy 25 kilométerre, egy parton 1 kilométerre lévő ponton híza. Na hát ott több edző belemett a 15 fokos vízbe, azt is, hogy te is elvegyed.
2: És ott hideg is volt, erre nagyon emlékszem, szóval azért az edzői sors az
3: 15 fokos volt a víz.
2: Igen, emlékszem erre.
3: 15 fokos volt a víz, és hát nem tudtunk mit csinálni, akinek kellett, hogy zsüzünk bemenni. Ott is dolgát elrendezte a vízbe, mert nem tudom, hogy adta ki az egyik, hogy nem a park közelében, a park közvetlen kapcsolatban lévő etető ponton, és itt csütő versenytőket.
2: Mi, már, már, mi, Mi maradunk a tévéképernyő előtt, nézzük inkább
1: igen,
2: az elvét, nem?
1: Igen, Gyurta Gergő azért mesélt már pár sztorit, de ezeket valóban kihagyta, úgyhogy ezek is majd rákérdezünk.
2: Ezek most übereligek, az egyik.
1: A mexikóit, mikor ott
2: igen,
1: krokodil
2: igen.
1: volt a...
2: Azt mindig emlegeti.
1: Igen, a tóban. Igen.
2: Rátérve az Európa-bajnokságra, amelyikre ugye kialakult a csapat, a csapatod, te nem szoktál félni a jóslatoktól, nem is számot szeretnék egyébként kérni tőled, de mit szeretnél viszont látni abban a 5-4-8-áig augusztus elején terjedő időszakban? Mi az, amivel elégedett lennél?
1: Azért azt tegyük hozzá, nem nyomást téve rátok, de azért tavaly ugye Horvátországban 5 arany, 2 ezüst és 2 bronz.
2: Most nem teszünk rátok nyomást.
3: Én annyit mondanék, hogy szerintem mindenki érmes lesz még betni.
2: Ezt mondtad tavaly is, tényleg ezt mondtad, és azt mondtad, hogy minden nagyunk fog állni a dobogón.
1: Akkor
2: valami
1: bejött.
2: Hasonlót mondtad. Annyi kérdésem, hadd legyen
3: én
2: már még.
3: Én remélem, hogy Peti is meggyógyul, és olyan körülményeket teremtenek, hogy a váltót is.
2: A harmadik hölgy személye az eldőlte már, illetve mikor dől el, csak hogy a hallgatók is tudják, ugye
3: nem.
2: Meg a nagy napsugár.
3: Nem lesz harmadik hölgy.
2: Nem lesz harmadik hölgy.
3: Abban az egyetlen esetben lesz harmadik hölgy. Ha Betty valóban nem vállalja, akkor valóban nagy napsugárt meg a váltóba rúztuk. De mivel nagy napsugár, Bartolos Anna is az ifjúsági Európa-bajnokságra és az ifjúsági világbajnokságra készül az ő versenyük, ezért úgy döntöttünk, hogy megszakítjuk meg a felkészülést azzal, hogy kijöjjenek az Európa-bajnokságra. Amennyiben Betty nem vállalja, valóban ott rendezik meg, és nem olyanok lesznek a viszonyok, akkor napsugár edzőjével tegnap előbb beszéltem, így a betegség kapcsán, és ebben az esetben vállalják a váltó.
2: Igen, már csak a csapat miatt muszáj lenne.
3: Uh-huh. Igen, vállalják a váltóban való indulást, így jönnek előtte két nappal, leúszák, és jönnek az egy folytatják az edzőtáborhoz.
1: Lehet egyébként a Szajnát bármelyik mondjuk világkupa sorozatban lévő helyszínhez hasonlítani, vagy valamiben ez is azért különbözik?
3: Nem szoktak most már. Én amióta benne vagyok, hogy nyílt 15 éve nem volt még olyan, hogy hát egy folyó van, nem igaz, egyetlen folyó Portugáliába szoktak rendezni, nem. Észak-nyugat Spanyolországba, Oviedo van, nem, mert egyetlen hely van, ahol régebben rendeztek egy ifjúság Európa bajnokságot, illetve rendeztek egy vagy két Európa kupát, ez az ominózus, ahol Anna szétfejelt egy mögött halad. Beleúszott, itt rendeztek valóban, ez volt életem a legelső versenye, ahol egy folyóban volt, hogy lefele 8 perc alatt tettek meg a lányok, 800 gyorsot visszafele, meg 16-18 perc alatt tették meg, olyan erős oldás volt. Egyébként azóta 2010-11 óta nem láttam, hogy Szajna volt a következő olyan, hogy folyóban rendeznek, nem jellemző óceán, tenger, tavak. Ez a jellemző, hogy ezekben rendezik a világversenyeket.
2: Köszönjük szépen, és nem tudom, hogy már fog nyilván elköszönni, mert az ő feladata az elköszönés, de én azt kívánom, hogy váljék valóra, amit mondtál, hogy legyen mindenki nyakában legalább egy érem a párizsi Európa-bajnokság után, aztán majd léphetünk tovább a jövő évi hazai vizes VB felé is.
3: Igen. Köszönöm szépen a megkeresést.
1: Így legyen, mi is nagyon szépen köszönjük. A Nyílt Vízi Úszók Szövetség kapitánya Gellért Gábor volt a telefonos vendégünk, és ahogy erre is mondta, ezzel a mai sportreggel is véget ér. Június 28-án vasárnap közelítve a 10 órához. Elköszönünk tehát Kovács Erika és Erdei Márk, köszönjük a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A portugáliai Európa-bajnokság egyik legnagyobb magyar hőse Kőhami Emese volt. A 24 éves kajakos K1000 és K1500 méteren is aranyérmet szerzett. Ezzel a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője lett a Montemerogul-Vejhóban. Pályafutása során már 7-szeres világbajnoknak és 6-szoros Európa-bajnoknak mondhatja magát, miközben a következő évek egyik legizgalmasabb kérdése a közelgő 2028-as olimpia. Kőhami Emese a vendégünk, szia!
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
2: Hát ugye 2 aranyérmet értél haza az Európa-bajnokságról, ráadásul teletél a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője. Volt már időd végig gondolni, hogy pályafutásod szempontjából hová helyezed ezt a versenyt?
3: Mindenképp nagyon magasra, mert 2-1-es számban sikerült ugye EB-t nyernem. Hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt is egy kis időm megünnepelni, de tényleg nagyon, nagyon örülök mindkettőnek.
2: Volt most egy kis pihenésre is idő?
3: Igen.
2: És akkor most hogy néz ki a következő pár hét?
3: Igen, most egy hetet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Leszolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
2: Majd erről is mindenképpen beszélünk. Ugye a 2024-es világbajnoki cím után most Európa-bajnok lettél 1000 méteren is. Ez számodra inkább egy újabb siker, vagy annak a bizonyítéka, hogy ezen a távon ma már stabilan a világ élvonalába tartozol?
3: Igen, ez szerintem mindig is az egyik kedvenc számom volt az 1000 méter. Az első EB címemet azt egyébként párosban szereztem, ugyanígy 1000 méterre rendes esztivál, szóval újra jó volt tényleg ezen a távon így menni.
2: Ugye a döntőben gyakorlatilag végig te diktáltad a tempót, ez tudatos taktika, vagy igazából így hozzá, de hogyan épített fel a versenyeidet?
3: Az elő és a középfutam az nem úgy sikerült egyébként, ahogy szerettem volna. Ugye az előfutamból ott lehetett volna rögtön a döntőbe kvalifikálni. Ez sajnos nem sikerült, mert második helyen értem be, de viszont rengeteget tanultam abból a pályából, aminek így utólag viszont örülök, illetve így volt lehetőségem ugye a középfutamot is menni, ahol szintén nem sikerült a legtökéletesebb pályát mennem, de ott is annyi kis hiba volt egyébként abban a futamban, hogy azt mind sikerült a döntőre javítani, és így viszont a döntőre úgy tudtam átállni, hogy tényleg egy tökéletes pályát mentem.
2: Itt a beszélgetés előtt kérdeztem, hogy milyen idő van, és ilyesmi. Te milyen időt preferálsz jobban? Esik egy kicsit az eső, fúj a szél, erről mesélj kérlek, és arra is, hogy milyen volt az idő ott, és milyen voltak a körülmények?
3: Egyébként az eső az nem szokott zavarni, inkább a szél az, amit szerintem így a legjobban a kajakkenusokat zavarni tudja. Egyébként én a szembeszeles pályákat talán jobban szeretem, de most már egyre jobban szeretek hátszélben is menni. Viszont ez a portugál pálya, ez nagyon híres a jobbos oldalszélről, ami ugye azért nem túl szerencsés, mert lehetnek azért pálya előnyök. De egyébként szerintem egész jól sikerült lehoznom ezt a pályát, szerintem jó helyre is kerültem azért, de tényleg mindent megtettem, amit tudtam, és úgy is sikerült.
2: Én, mint nem szakmabeli, azért érdekel, hogy miért szeret valaki szembeszélve menni.
3: Nem tudom, valahogy jobban érzem a technikát egyébként. Talán jobban le tudom feszíteni a húzásaimat, és úgy érzem talán, hogy levegőt is kapok egyébként, szóval, hogy azért az előny ilyen helyzetben, igen. Meg talán nekem az állóképességem az jobb lehet, mint a többiek, és szóval én szeretem, hogy a kicsit talán hosszabb a pálya.
2: Melyik aranyál közelebb hozzád? Az 1000 méteres, amelyben most lettél először Európa-bajnok, vagy az 5000 méteres, amelyben évek óta világ legjobbai között vagy?
3: Ezen még nem gondolkodtam. Egyébként mindkettő nagyon fontos tényleg, és mindkettő másért. Nagyon örülök, hogy 5000-en tudtam nyerni. Azért az utóbbi időben ott volt a svéd lány Melina Andersson, aki azért verhetetlen volt tényleg az elmúlt években. És nagyon örülök, hogy sikerült őt most elkapnom. Ezren viszont tényleg pályán sikerült nyernem, és ilyen még szerintem nem volt eddig, szóval így ebben. Szóval azért az is közel áll hozzám, de talán most azt mondanám, hogy az 5000 méter.
2: Ha visszamegyünk 2021-ig, ugye amikor 19 évesen világbajnok lettél 5000 méteren, ma már látod, hogy az a győzelem előre jelezte ezt a pályát, vagy akkor még te sem gondoltad, hogy ilyen gyorsan a sportág elitjébe kerülsz?
3: Én mindig is nagyon szerettem tényleg a hosszabb távokat, és ott 21-ben az az 5000 méter, az, az akkora élmény volt nekem, és annyira elvesztem a versenyzést, hogy éreztem, hogy ez mindig is nagyon közel fog állni a szívemhez, és ha lesz lehetőségem, akkor mindig törekedni fogok arra, hogy tudjak 5000-et menni. Ugyan időközben sajnos behoztak egy olyan döntést, hogy futószakaszok is vannak az 5000 méteren. Ez az EB-n még nem jött be, szóval ott futás nélkül kellett abszolválni a távot, de a világbajnokságokon, világkupákon ott viszont most már 5 futószakasz van az 5000 méteren, ami nekem talán egy kisebb nehézség, de szerintem abban is egyre többet fejlődök, és úgy látom, hogy ott is történt azért előrelépés.
2: Mi változott benned a legtöbbet azóta?
3: Talán egyre inkább szeretem egyébként az 5000-et, ez azért mindig is bennem volt, de nagyon szeretem ezt a taktikai részét, hogy tényleg folyamatosan kell gondolkodni, és nem úgy, hogy csak ráállsz a pályára, és senki mással nem foglalkozol, csak magaddal, és tényleg úgy mész, ahogy edzéseken begyakorlod, hanem itt tényleg bármilyen váratlan helyzet érhet, amit tényleg nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon kell arra törekedni, hogy mindig ott legyél, mindig figyeljél, mindig jó helyen legyél, és talán ez a legnagyobb szépsége szerintem ennek.
2: Ugye a hölgyetnek a koráról nem illik beszélni, de nálad azért ez most adja magát, hiszen valamihez kell kötnünk. Miben más versenyző a 24 éves kőhami emese, mint a 19 éves?
3: Sokkal tapasztaltabb vagyok szerintem, és talán profibban tudok most már a versenyekre készülni. Régen igazából mondhatnám, hogy még egy bemelegítési rutinom se volt egyébként, és ez így az elmúlt években alakult csak ki igazán, és tényleg rájöttem, hogy ez mennyit is tud segíteni, és mennyit számít. Szóval én talán ezt mondanám úgy, hogy talán ebben fejlődtem a legtöbben.
2: Bemelegítési rutin, és babonás is vagy?
3: Egyébként ezt így nem
2: azért,
3: mondanám.
2: Azért bontsuk ki a bemelegítési rutint.
3: Igen, szóval azért gyerekkorom óta van egy-két dolog, amit mindig ugyanúgy csinálok. Mindig beszélek a szüleimmel előtt a telefonon, hogyha ott vannak, akkor mindig befonják a hajamat. Ha nincsenek ott, akkor mindig megkérek valakit azért, hogy legyen befonva a hajam. Szóval van egy-két ilyen dolog, de úgy vagyok vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor se történik semmi.
2: Tehát
3: szóval
2: akkor nem zökkent ki.
3: Nem, egyáltalán nem. Szóval azért ezekre mindig felkészülök, hogy ne történjen váratlan helyzet, szóval nem tudnak szerencsére ezek így megzavarni.
2: Ugye a legnagyobb sikereidet K1000 és K1500 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szám. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
3: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, már egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés, az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Szóval mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000, meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B-opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Te vagy, hogy sikerült a négyesbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a négyes az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
2: Itt van a négyes is fogunk beszélni, viszont egy valami érdekel, hogy az 5000 méterről nagyon nehéz átállni 500-ra? Vagy mi a nehezebb, fejben vagy testben átállni?
3: Egyébként nekem szerintem nem annyira nehéz, mert azért én Vácon kezdtem kajakozni a Dunakanyarba. Azért a váciak híresek arról, hogy hosszabb távokon, maratonon 5000-en azért jól tudnak menni, és tényleg nekem ez már szinte így a véremben benne van egyébként, szóval nem mondanám nehéznek. Nyilván az első 5000-es verseny az évben azért nehezebb, mint egyébként utána, mert először mindig olyan furcsa még visszatérni, hogy akkor megint kicsit ravaszabbnak kell lenni, újra felvenni ezt a mentalitást, de fordítva sem mondanám egyébként nehezebbnek, de azért tudom, hogy ilyenkor hosszabb edzéseim vannak, most ugye kimondottan az EB előtt, ott ugye hosszabb távra készültem, szóval azért kicsit így más volt az edzésprogram.
2: És akkor beszéljünk a négyesről, hogy tavaly bekerültél a Folcsára, Pup Noémi, Újfalvi, Laura összeállítású négyesbe. Mit adott neked az a hajó, és mennyire érzed reális útnak a K4-500-at Los Angeles felé?
3: hogy ott az EB az nagyon jól sikerült nekünk. Szerintem olyan jó négyesben még nem is ültem egyébként, ott végigélveztem azt a pályát, amit tudtunk jönni, és szerintem egy tökéletes pályát tudtunk jönni. Hatalmas élmény volt egyébként, az egész versenyt nagyon élveztem, és az egész felkészülést is. Szerintem ott nagyon jól összecsiszolottunk egyébként. Nagyon remélem, hogy lesz erre még lehetőségem, mert egyértelműen ez a cél. Szóval a jövőben is azért erre fogok törekedni.
2: Ugye a magyar női kajak talán erősebb, mint valaha. Mennyire inspiráló és mennyire nehéz olyan versenyzőkkel harcolni ugyanazokért a helyekért, mint mondjuk Csikós Zsóka, vagy Puknai, vagy Fogysára?
3: Igen, nagyon érdekes, mert Csikós Zsókával tényleg gyerekkorunk óta együtt versenyzünk. Emlékszem, hogy már a legelső versenyemen is ott volt, szóval tényleg én ott már 8 éves korom óta ismerem, és tényleg már annyi versenyünk volt együtt, és annyiszor indultunk együtt, hogy már nagyon ismerjük egymást. De azért nagyon motiváló tényleg nézni, hogy mekkora előrelépést tett egyébként tavaly, és nagyon motiváló tényleg számomra, hogy velük versenyezhetek.
2: Milyen Zsókával a kapcsolatod?
3: Szerintem nagyon jó egyébként. Volt egy időszak, amikor mentünk párost is. Az is szerintem nagyon jó volt. Remélem, hogy akár még a jövőben erre is lehet majd példa.
2: Ugye, ha más Zsókára beszélünk, ugye tavaly még ő nyerte ezt a számot az Európa-bajnokságon, ugye idén te kaptál lehetőséget, és rögtön aranyérem lett belőle. Néha tényleg nehezebb a magyar válogató, mint maga a világverseny?
3: Én ebben szinte biztos vagyok egyébként, főleg 1000 méteren. Tényleg olyan időt ment a Zsóka is a Zsóka válogatón, ami azért elég ritka. Szóval azért nehéz dolgom van nagyon vele felvenni a versenyt, de igyekszem nagyon.
2: Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmester milyen szerepet szán neked?
3: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni, azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
2: Jó lenne egy számot indulni, melyik lenne az egyébként, melyben látod ezt a perspektívát, ami az olimpiai irányba is jó lehet?
3: Most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy páros válogató, de nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hogy lesz, de akár még ez a lehetőség is megvan. Illetve még ezért van lehetőség az 1000 méterre is, ez nyilván függ attól, hogy Zsóka milyen számokat fog indulni, mert ugye övé lenne az indulási jog, de hogyha sok száma lesz és üti esetleg ezt az 1000 métert, akkor ott én fogok tudni indulni.
2: Hát, hogy mondtad, hogy lesz egy válogató, erről mit árulhatsz el, hogy esetleg ki az, akivel be tudsz ülni egy hajóval, vagy ez hogy néz ki?
3: Egyelőre úgy néz ki, hogy rendesi eszterrel készülünk. Szerintem nagyon jó volt a páros, pont ma délelőtt volt egy páros edzésünk, szóval én nagyon bizakodó vagyok. Van még kicsit több, mint egy hónapunk elvileg felkészülni, szóval én úgy már nagyon várom egyébként.
2: Ez ilyenkor hogy néz ki, hogy egy páros hajót képzeljünk el, hogy a szakmai stáb is navigál, delegál hozzád valakit, vagy egymáshoz köt titeket, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
3: Ugye mi Esztivel nagyon sokat párosoztunk régen, még ifjúsági korunkban nyertünk ifjúsági VB-t is, és nagyon-nagyon szeretek tényleg vele menni csapathajót, de már szerintem 2 éve vagy 3 éve már nem ültünk össze. És ugye én a válogatón nem indultam párost, amit egyébként most már bánok, hogy nem mentem, és ott Esztivel mehettem volna egyébként. De most nagyon örülök, hogy adódott még egy ilyen lehetőségünk, és tényleg ezt megpróbáljuk megragadni.
2: Ugye Esztert említetted most több ízben is, neked milyen az ideális páros? Milyen lehet az ideális partner?
3: Egyébként szerintem ő az. Uh-huh. Úgy érzem, hogy személyiségünk az nagyon közel áll egymáshoz. Ugye mi teljesen egyidősek vagyunk, szóval én tényleg vele nőttem fel, és tényleg már ifjúsági korunk óta versenyzünk együtt, egymás ellen, egymásért, szóval szerintem nagyon fontos egy csapathajóban az összhang, és enélkül szerintem nem lehet úgy teljesíteni.
2: Ugye a páros mondtad most, hogyha csak a Los Angeles nézzük, el tudod egyébként alapvetően képzelni magadat másban is, négyesben is, egyesben is?
3: Egyébként nagyon szeretném. Ugye itt a legfontosabb, hogy egyesbe tudjak majd jól menni a válogatón. Ez a fő cél. Utána persze kiderül majd, hogy ez mire elég, de nagyon örülnék, hogyha tényleg lenne egy olyan párom, és Esztivel úgy érzem, hogy talán ez lehetséges, hogy párosban is oda tudjunk majd érni.
2: Ugye most 24 éves, ezt már beszéltük többször is, világbajnok és Európa-bajnoki címekkel a hátad mögött, Úgy érzed, hogy már megérkeztél a nemzetközi elitbe? Én többször azt mondtam, hogy azért már vastagon ott vagy.
3: Talán azt mondanám, hogy igen. Azért ugye a legtöbb eredményem az nem olimpiai számból van, de mindegyikre nagyon büszke vagyok. És szerintem ez nem volt le egyébként az értékéből. Nyilván itt talán a legmagasabban az EB arany van, az négyesben, ugye az olimpiai szám volt, de remélem, hogy erre még ezért lesz alkalmam.
2: Akkor menjünk tovább a kérdésben úgy, hogy most kezdődik a pályafutásod legnehezebb időszaka?
3: Talán így is lehet mondani, igen. Bár egyébként minden év nagyon nehéz, és minden évben rengeteget tanulok, és tavaly is ezért voltak nehézségek, de ebből nagyon sokat tudok profitálni. Szóval remélem, innen már csak könnyebb lesz, de ez eddig még sose így volt.
2: Mi kell ahhoz egyébként szerinted, hogy most nem az olimpiai számok világklasszisából előre lépjél, és éremesélyes versenyzővé válj szerinted?
3: Szerintem egyébként nagyon jó úton haladok, és azt veszem észre, hogy évről évre egyre jobb a teljesítményem az olimpiai számokban. Nagyon remélem, hogy jövőre

0: egymásnak, ami előre visz minket, és mindenkinek mindig van egy-két jó szava a másikhoz, hogyha látjuk, hogy valaki kicsit mélyebben van, akkor megpróbáljuk őt felhúzni és segíteni neki. Szerintem nagyon jó a hangulat a csapatban, szóval ez mindenképp mentálisan egy nagy segítség.
1: Beszélj még Los Angelesről, vagyis hogyha beszélj még a világbajnokságról, ugye kezdődik most már a felkészülés, mikor kezditek majd el?
0: Igen, a héten kezdtük.
1: Igen.
0: Egyelőre még a Kolonics telepen edzünk ezen a héten, és jövő héttől fogunk lemenni Szolnokra. Ugye a nyarunkat azt ott fogjuk valószínű tölteni, de nagyon szeretem egyébként Szolnokot, az egyik kedvenc helyem, ott szoktunk ilyenkor edzőtábor, az nagyon jó hangulata, azért nincs is annyira messze innen, szóval én már ezért nagyon várom a felkészülést.
1: A mostani Európa-bajnokság után inkább nőtt az önbizalmad a VB előtt, vagy éppen nagyobb lett az elvárás önmagaddal szemben? Mennyire magas az elvárás önmagaddal szemben? Erre a kettőre is válaszol, kérlek külön.
0: Ezren ott nagyon szerettem volna igazából nyerni, szóval úgy mentem oda, hogy nagyon szeretném megnyerni az 1000 métert. Ott nagyon izgultam is egyébként előtte, mert ugye az elő és a középutam az nem úgy sikerült, és kicsit ott elbizonytalanodtam, de szerencsére nagyon jól sikerült összerakni magam mentálisan előtte, és úgy meg is lett az eredménye. 5000-et az pedig csak élvezni szerettem volna, ahogy szoktam, és oda már tök nyugodtan tudtam odaállni, tudtam, hogy már van egy aranyom, és ezért úgy kicsit felszabadultabban tudtam versenyezni. Igazából a világbajnokságra az elvárásom magam felé ott tényleg az, hogy nagyon okosan tudjak versenyezni. És ugye, mint mondtam, ott lesz futószakasz, szóval, és tudom, hogy a svéd lány ő nagyon erős ott, és nagyon nehéz lesz őt megszorongatni, de mindenképpen szeretnék kicsit közelebb kerülni hozzá.
1: A világbajnokságon inkább az eredmény lesz a fontos, vagy az, hogy a következő olimpiai ciklus szempontjából is üzenetet küldje szakmának?
0: Igazából ott is nyilván fontos az eredmény, azért az mindig ott van, és talán mindig ez a legfontosabb, de nagyon szeretném élvezni, és nem szeretnék foglalkozni igazából semmi mással, hanem tényleg csak magammal, hogy élvezzem a versenyzést, hogy meg tudjam oldani a váratlan helyzeteket, inkább én ezt a részét keresem majd szerintem így a világbajnokságon.
1: A világbajnokság után szeretnél tisztában látni az olimpiai utaddal kapcsolatban, vagy szerinted ez még egy hosszabb folyamat lesz, vagy lehet?
0: Hát szerintem azért ez egy hosszabb folyamat, ugye ahhoz még van még 2 év, de látom az utat egyébként magam előtt. Nyilván próbálom rövid kis célokat állítani magamnak, és még azért rengeteg feladat van addig, és tudom, hogy mit kell tenni azért, hogy odaérhessek. Rengeteget kell fejlődni mentálisan is.
1: Miben kell fejlődnöd?
0: Talán azt mondanám, hogy kicsit magabiztosabban kéne néha versenyeznem. Sokszor mondjuk 1000 méteren is előfordul az, hogy nem merem mondjuk a tárnak az első felét úgy bevállalni, hogy nehogy elfáradjak mondjuk a végére. És viszont ezt most sikerült megcáfolnom az EB-n, ugye ott már nagyon bekezdtem az elején, mondtam, hogy megpróbálom, rengeteget dolgoztam érte, meg kell tudnom csinálni, és ez így is volt. Szóval ezt szeretném minél tovább vinni, hogy tényleg ezt az 500 méterre is át tudjam majd tenni.
1: Hát, hogy volt, hogy úgy szálltál ki a hajóból, hogy még lehet, hogy maradt benned annyi, amit előheti volna az elején?
0: Hát ezt így konkrétan azért nem mondanám.
1: Na, azért kérdezem, igen.
0: De sokszor volt olyan, hogy éreztem, hogy annyit kaptam az elején, hogy azt már nagyon nehéz volt a végén behozni, és sokszor nem is sikerült. És nagyon elfáradtam ugye a végére, de talán egy jobb taktikával előrébb lehetett volna végezni.
1: Ugye az elején talán kérdeztem így a szakmai stábban kapcsolatban, hogy volt-e bármilyen visszajelzés? Volt bármilyen visszajelzés, hogy alapvetően így hosszú távon, hogy számolnak veled? Egyes, páros, négyes?
0: Így konkrétan egyébként erről nem volt szó. És őszintén, szóval nem is szeretnék ilyenekkel foglalkozni, szóval én mindent megteszek, amit tudok, és mindent meg is szeretnék tenni, amit tudok. És úgy gondolom, hogyha csak magamra tudok fókuszálni, és mindent beleteszek abba a zsákba, akkor majd igazából kiderül, hogy mire elég. És így nem szeretném, hogy így más elvonja a figyelmemet.
1: Azt mondtad az elején, hogy az 1000 és az 5000 méter egy mankó. Meddig lehet az mankó? Mert egyszerűen a mankót el kell hagyni.
0: Pontosan, igen. Tavaly ez igazából megtörtént, ugye, szóval tavaly nem indultam 1000-et és 500-at.

0: Nagyon jó kérdés, mert mindig kihúzott engem egyébként a gödörből ez a két táv, mint ahogy idén is. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő egyébként hogy alakul, de esetleg, hogyha így is lenne a jövőben, hogy megint 1000-et és 5000-et kell mennem, azt se bánnám egyébként, mert nagyon szeretem, és addig szeretném ezt az egészet csinálni, amíg élvezem. És egyelőre még úgy néz ki, hogy még élvezem.
1: Az EB alapján sokan most már aranyesélyesként tekintenek rád. Szereted ezt a helyzetet, vagy inkább üldözőként érkezel a világversenyre?
0: Nem foglalkozok vele igazából, de talán úgy vagyok vele, hogy üldözni jobban szeretek egyébként, de sokszor voltam azért már ebben a helyzetben, és nem ér váratlanul egyáltalán. Szóval, de megpróbálok egyébként minden ilyen kritikát egyébként kizárni.
1: A szeptemberben visszatekintünk erre az évre, mitől mondanád azt, hogy ez volt a pályafutásod egyik legsikeresebb szezonja?
0: Nagyon jó lenne, ha sikerülne az a páros, de egyébként nem leszek csalódott, ha nem jön össze, mert ez tényleg csak egy lehetőségként tekintek rá egyébként, szóval veszíteni valóm nincsen. De talán abban az esetben tudnám mondani.
1: Egy kérdést elfejtettem feltenni, ugye már többször is a svéd hölgyet említetted, hogy mennyire figyeled ilyenkor a nemzetközi riválisokat az EB-n, vagy a közelgő VB-n? És vagy mely számokat figyeled még?
0: Egyébként az összes számot szoktam figyelni, és egyébként ez úgy van, hogy ugyanúgy a férfi számokat is megnézem, a kenus futamokat is, szóval én nagyon szeretem így követni az eseményeket. Egyébként szoktam figyelgetni a versenytársaimat is, de tényleg ilyen tét helyzetben mindig csak magamra koncentrálok. Szóval olyankor ezt teljes mértékben el tudom engedni. De azért néha úgy jól esik, hogy megnézni, hogy ki éppen hol tart és mit csinál.
1: Az edződdel milyen a kapcsolatod? Itt leginkább arra gondolok majd szintén, mint az olimpiáról beszéltünk, hogy szerintem melyik lehet az a két hajóegység, amiben?
0: Szerintem nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg úgy fel tudja építeni mindig az edzéseket és a programot, hogy az tényleg nekünk megfelelő legyen, és ez szerintem idén is nagyon jól sikerült. Kíváncsi vagyok a jövőre egyébként, hogy alakul. Ugye most azért ez a páros elég biztató, de majd tényleg igazából kiderül, hogy mit sikerült így ez az év alatt összehoznunk.
1: Na arra úgy, hogy ez az olimpiás kérdésre gyúrlak, de hogy most először érzed azt, hogy már hatással lehet a következő ciklus, vagy már a ciklusban vagyunk, hogy a te eredményed?
0: Egyébként igen, ugye most jött ez a új kvalifikációs rendszer. Itt most már pontokat kell szerezni az olimpiai kvalifikációhoz. Ugye most az EB-n nekem sikerült ez 1000 pontot megszereznem. Szóval ilyen szempontból ennek is különösképpen örülök. A jövőben is így lesz egyébként, szóval úgy néz ki, hogy egyre inkább felértékelődik tényleg az 1000 méter, mert talán így a női kajakban ott van a legtöbb esélyünk megszerezni a maximális pontot. Szóval azért ennek örülök, hogy így különösképpen legyen ennek az értéke.
1: Azért a bájos mosolygós arc mögött én egy önbizalmat látok, egész magas önbizalmat. Hogyan küzdesz meg te a nyomással?
0: Tényleg próbálom teljes mértékben kizárni ezeket, amit egyébként nagyon nehéz, de nem szoktam foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ezt idén tanultam meg szerintem a leginkább. Azért volt néhány versenyem, amikor ez nem sikerült, és nem bírtam a terhet, de idén úgy látszik, hogy szerintem nagyon sokat fejlődtem ezen a téren.
1: Kőhalmi Emesének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és vízumban a világbajnokságot nem tudom majd egy jóval átfogó beszélgetés majd véghez vinni, és hát nagyon-nagyon szurkolom neked, és már ugye elkezdtétek a felkészülést.
0: Igen, igen, igen.
1: És akkor majd kezdődik lassan a világbajnokság is.
0: Igen, pontosan. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
2: Ez a Sport délelőtt. Programajánló és élő kapcsolások a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Lionel Messi már 6 gólnál tart a labdarúgó világbajnokságon. Harry Kane beérte Kocsis Sándort. Az egészséges emberek szervezetét is megviseli a hőség. Tovább fokozódik a kánikula. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongott Domán játékjogát. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn Kókó együttesét erősíti, az 5. körben, összesítésben a 156. helyen draftolták. A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól Kecskeméten, az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-jei idegenbeli visszavágót. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az érről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrarival, a monakói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat. Míg az összetetben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a negyedik, a holland Max Verstappen a Red Bull-lal az 5. helyről vághat neki a 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Szárvidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztenek és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt, a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárral becsülik. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is száp és kajak volt.
0: Közlekedés.
2: Sávlezárás nehezíti a haladást az Üllői úton és a Lehel utcában befelé, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 5 perccel fél 11 után itt a Nemzeti Sportrádióban sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat Kreisz Bálint kollégámmal, valamint Dany Zoltán hangmérnökkel a Bokcsarnokból, Budapestről, az ötös a világkupa döntő helyszínéről, ahol már megkezdődött, igaz, még csak a 18 hölgy bemutatásával, a 18 női, a legjobb női versenyző bemutatásával a verseny, a döntő, amelynek a végén olyan 10 perccel 12 után, negyed egy körül kiderül, hogy ki lesz az idei világkupa győztese, és hát két magyar is itt van, Guzi Blankát már bemutatták, a másik magyar pedig Erdős Rita. A 18 magyarból, tehát két magyarért szoríthatunk, és itt a Bokcsarnokban szép lassan gyülekeznek a szurkolók is, de azért azt el kell árulni, hogy vasárnap délelőtt nem tud olyan hangulat egyelőre kialakulni, mint volt két héttel ezelőtt a világkupán, amit péntek késő délután Guzi Blanka megnyert, Erdős Rita a tizedik lett.
5: Igen, tegyük hozzá, hogy a nagy meleg, ami egész hétvégén van Magyarországon, az nem igazán segíti a programokat, bár mi ugye a Bokcsarnokban vagyunk, és a versenyzők a kombinált szám 250-300 méterét leszámítva a csarnokban teljesítik a távot, azért ez nem egy szurkolóbarát helyzet, és az is egy különleges helyzet, hogy két héten belül két nagyon magas rangú versenyt rendeznek ugyanabban a sportágban, ugyanannak a helyszínén a városnak. Ez azért alakulhatott ki így, mert az előző világkupa volt a háromállomásos világkupa sorozatnak a harmadik egyben lezáró fordulója, és az alapján alakult ki a legjobb 36 mezőnye, akik itt lehetnek most, és megküzdhetnek a világkupa döntő trófájáért. Nem mindenki vállalta a szereplést azok közül, akik ezt alanyjogon kiharcolták. A férfiaknál magyar példákat is lehet erre mondani, ilyen Lőm Csaba és Koleszár Mihály, ők nem is indultak el, nem küzdöttek meg azért, hogy bejussanak a döntőbe, azzal indokolták, hogy nem fér bele a versenyprogramjukba, hiszen itt azért az Európa bajnokság és a világbajnokság még hátra van a szezonból, amire nagyon sokan úgy tekintenek, mint a legfontosabb verseny, és akik meg szeretnék szimulálni az olimpiai ciklust, azok idén tudják ezt büntetlenül megtenni, hiszen jövőre már kvalifikáció lesz, azaz minden egyes verseny fontos pontokat jelent mind a magyaroknak, mind pedig a külföldi versenyzőknek, és még nehezebb lesz kijutni Los Angelesben, mint Párizsban volt, hiszen nemenként 36 helyet már csak 32 kvótát osztanak ki, és ha már Párizs, akkor az egy fontos lezárása volt az öttusa világának és egy korszaknak is, hiszen azt követően került ki a lovaglás a programból, váltotta azt az akadálypálya, amit majd néhány perc múlva önök is meghallgathatnak, azon is végig megy a két magyar versenyző, de a program a vívással kezdődik, és már párton van az első négy versenyző, azok, akik a rangsor alapján a 15-től 18. helyen zártak. Magyar itt még nincs, ők majd a legjobb 16 között csatlakoznak be.
4: Bálint hamarosan elmondja azt, hogy Guzi Blanka kivel, Erdős Rita szintén kivel, tehát a két magyar kivel versenyez majd, és melyik pástokon, két pást van, A és B pást. Ugye a világkupa döntő nem rendeznek rangsorolóhívást, itt eleve nem selejteznek, mert csak a legjobb 36 juthatott ide, és aztán 18-an maradtak erre a mai döntőre. Fél háromkor a férfiaknál Szép Balázsért is szoríthatunk, tehát rangsoroló vívás nem volt, a táblavíváson pedig az ágakat az öttusázók egyéves vívó világranglista alapján alkották meg. Erdős Rita és Guzi Blanka tehát hamarosan jön, de szerencsére nem ők kezdik, és talán ugye azt is érdemes elmondani, hogy hogyan lehet itt gyűjteni majd a pontokat.
5: Igen, ez is egyfajta újdonság, ami az elmúlt években lett bevezetve. A 2024-es Párizs olimpián az a hallgatók kedvéért, akik mondjuk akkor találkoztak legutóbb öttusa versennyel, érdemes elmondani, hogy akkor az volt, hogy a rangsoroló vívás alapján osztották a legtöbb pontot, és utána a bónusz vívással, hogyha legyőzte valaki az ellenfelét, akkor még néhány pontot mellé lehetett tenni. Ezt váltotta a táblavívás, ahol egyenes kieséses rendszerben küzdenek meg a versenyzők, és ez alapján osztják majd ki a végső pontokat. Az, aki megnyeri a vívást nagyjából egy 15-20 percen belül, az 250 ponttal gazdagodik, a második az 244 pontot írhat fel a saját jegyzetfüzetébe, a harmadik az 238-at, a negyedik 236-ot, és így szépen lassan csökkennek a pontok. Tehát fontos az, hogy valaki mondjuk eljusson az első forduló után a másodikba, mert azok, akik a legjobb 16 között esnek ki, az alapján, hogy hanyadik helyen vannak rangsorolva, 9-ek vagy akár 16-ak is lehetnek, és pontszámokat tekintve azért nagyon nem mindegy, hiszen a végén majd, amikor elindul a kombinált szám, akkor minden egyes pont, amivel valaki le van maradva a másiktól, az egy másodpercet jelent. Tehát itt nagyon súlyos másodpercekért küzdenek a versenyzők, ami majd a legvégén fog realizálódni.
4: És hát amikor eljutunk majd valamikor 3-4-12 körül oda, hogy jön a lézerrán, amikor ugye a lövészettel kombinált futás következik, és ott minden eldől, ott akárhogy változtatják, csűrik, csavarják az öttus, a szabályait nem változott. Aki elsőként célba ér, az megnyeri a versenyt, ott már nem kell számolgatni, ez a része mindenképpen jó, és nyomon követhető, a tévé eladhatóság szempontjából, kereskedelmi szempontokból is jó. Itt a bokcsarnokban a pástok mögött, vagy igen, egész pontosan mögötte láthatjuk már az akadálypályát, az OCR pályát, illetve már látjuk a lőállásokat is, ahol majd a futás közben lőnek. Ugye a 100 méteres úszás, az pedig nem itt, hanem megszokott helyszín, a KSI úszoda, évtizedekkel ezelőtt is ott volt világkupa versenyen az úszás, a nemzeti sportközpontoknál az egy pici úszoda, el kell vinni oda a versenyzőket, akkor majd a Sporthely című műsorunkat hallgathatják meg szűk fél órában, 12 óra helyett. Hát ez a terv, Szent Mihályi Antal, kiváló egykori labdarúgónk is, kapus is megszólal majd 87. születésnapján valamikor 4-1 után, de most már figyeljünk erre a versenyre és arra, hogy akkor Guzi Blanka a Cseh Lavácskovával, illetve Erdős Rita svájci ellenfelével mikor vívhat, mert hogy egyenlőre egy törököt meg egy lengyelt látok az Alpáston, és a francia Flaven, illetve Ereidia, a spanyol, aki nagyon jól szerepelt, bronzérmet szerzett itt két héttel ezelőtt a világkupán, ők vívnak. Ugye ez párbajtőr vívás, és 5 pontot kell elérni, ha el tudnak érni 5 pontot egy perc alatt.
5: Igen, egy perc a vívó idő, és ez alatt, aki eljut először 5 pontig, vagy az idő lejártával többet szerez, az megy tovább. Ez is egy kicsit ferdítve igaz, hiszen ha egyenlő az állás, akkor mindig van egy kedvezményezett, akinek magasabb a rangsor eredménye, az jut tovább. Az Ápáston zajlik egy küzdelem Kárbovnik és Ozükszel között. Itt 2-1 az állás ebben a pillanatban szúrt Kárbovnik, és ez azért fontos, mert ezen a páston őket követően majd Anna Júrt és Erdős Rita küzd meg egymással. Itt a magyar lesz majd a kiemelt, Ozükszel az egyik legjobb vívó a mezőnyben, úgyhogy, és mivel Erdős Rita, ha tovább jut, akkor ennek a mérkőzésnek a győztesével találkozik, ezért nekünk nem feltétlen lenne probléma, hogyha esetleg a lengyel jutna tovább, itt a lengyel-magyar barátságon is túltekintve. 12 másodperc van még hátra, és Ozükszel támad, hiszen 2-1-es hátrányban van, és nagyon szépen szúrt is, szinte esélyt sem adott Kárbovniknak, hogy együttes találatot harcoljon ki. 9 másodperccel a vége előtt megváltozott az asszó dinamikája, most már Kárbovniknak kell szúrnia, megpróbálja, azonban elvéti, és amikor visszahelyezkedne, hogy védekezzen, akkor Ozükszel közbeszúr, 4,1 másodperccel a vége előtt, nagyjából már meg is nyert az asszóját, még egy együttes találat, 4-3, 2,4 másodperc van hátra, közben a B-pástan is a végéhez érnek a második asszónak, Flaven és Heredia küzd egymással, és Flaven fogja megnyerni. 4-3 arányban győzött, úgyhogy a Eredi, aki a második kiemelt volt a rangsorvívás alapján, már búcsúzik, az első nagyobb meglepetés, és Guzi Blanka ágán van, szóval ez ilyen szempontból fontos lehet majd, de következik Erdős Rita az Árpáston.
4: Igen, és a svájci ellenfelével, hát ahogy Bálint mondta, ezt a törököt nem úsztuk meg, tehát a Ritának szurkolni kell, hogy legyőzze a svájci jurtot, de utána a török jön, és a török egyébként az UCR pályán tud bizonytalankodni is. Ott volt, amikor már leesett arról, tehát nem, még itt a budapesti világkupán is vannak rossz emlékei, de hát odáig el kell jutni, és a vívás azért, ahogy szintén Bálint ecsetelte, most is továbbra is fontos pontokat hoz, és akkor ott van már az Alpáston a következő ellenfelek között egyelőre, tehát várjuk azt, hogy kiírják itt az eredményen közlön, és hogy Jurt, Erdős Rita, Rita kedvezményezett, és már csak 53 másodperc van hátra, egyelőre 0-0 a mérkőzés állás, a párbajtőrvívás együttes találat van a lábán, sajnos megszúrta Erdős Ritát a svájci, ez egy szép egylámpás találat volt, ezzel 1-0 a svájcinak, hát neki szép, nekünk nem, gyerünk Rita, mert kellene nagyon az, hogy ne essél itt ki, hanem menjél tovább és gyűjtögesd a pontokat, a másik pástot most nem figyeljük, ahol egyiptomi és cseh ellenfél, Rita egyelőre kivárása, és megint megszúrja a lábát, ugyanazt eladja kétszer a svájci, és megeszi Erdős Rita, kár érte, gyors reflexel, 2-0 a svájcinak.
5: Igen, Erdős Rita egyébként egy védekező stílusú vívó, ami ebben az esetben nem túl jó, hiszen 37 másodperc alatt legalább kétszer kell egy lámpás találatot adnia. Most kicsit próbál kijönni ebből a védekező stílusból, de a pászt közepén küzdenek a felek. Jurt menedzseli az időt, amit nagyon jól tesz, hiszen ahogy pörög az óra, az neki kedvező. Rita próbál szúrni egyet, de nem találja el az ellenfelének a ruháját. Ugye párbajtörben az egész test érvényes találat. Itt felület most megpróbál kicsit előre rohanni, mert fogyott az idő, de ismételten Jurt volt az, aki közbe tudott szúrni, Rita nem vitte végig a támadó mozdulatot elég gyorsan. 3-0, 16 másodperccel a vége előtt. Még nem lehetetlen a helyzet, hiszen 3 pontot be lehet hozni, a kedvezményezettség segíthet neki, de nagyon-nagyon gyorsnak kéne lennie. Újra folytatódik az asszó, 10 másodperc, most már nagyon elő kéne húzni valamit abból a kalapból. Próbálják megszúrni egymást a versenyzők, de mivel elhaladnak egymás mellett, ezért a mérkőzés vezető jelt ad, és megszünteti a támadást, hogy újra kell kezdeniük. 6 másodperc van hátra. Erdős Rita sikerül nagy nehezen megszúrni a Anna Jurt karját. Nagyon sokat küzdött ezért a találatért. 4,2 másodperccel a vége előtt. Most nagyjából arra lehet számítani, hogy a magyar versenyző ne kiront ellenfelének minden mindegy alapon, hiszen ideje már nem nagyon van. Ez is történik. Megpróbálja megszúrni, és megcsinálja 2,4-del a már vége előtt. Erdős Rita szépít, 3-2 arányban áll csak vezetése Jurt. 2 másodperc van hátra, ugyanúgy neki kell rontani, és amennyiben sikerül egy egylámpás találatot kiharcolni, akkor Erdős Rita tovább jut a legjobb 8 közé, szinte a sírból megmentve a saját asszóját. Folytatódott az asszó, megkiront ellenfelének, de Anna Jurt az, aki talál. Sajnos jól kivédekezte ezt a támadást, és aztán vissza tudott szúrni, úgyhogy Anna Jurt 4-2 arányban megnyeri a saját asszóját. Ez azt jelenti, hogy Erdős Rita a legjobb 16 között búcsúzik, és a 9-től 16. hely között lesz valahol, de még 2 hátra van, ezt az órát lepörgetik, de nem változott az állás.
4: 4-2-es vereség, ez kifejezetten rossz hír. A másik páston Guzi Blanka elkezdte Lavacskova a cseh ellen, mert a másik cseh és az egyiptomi már befejezte az asszóját. Na gyerünk, Blanka. Ritának nem sikerült egyébként az elődöntőben sem jól ez a vívás, a táblavívás. Blanka egyelőre ott jobbkezes mind a két versenyző kezdeményező, eltelik vastacskán fél perc találat nélkül, együttes sincs, nem, hogy egy lámpás, kóstolgatják, csak egymást keresik. Hát különben elég egy találatot bevinni, és mondjuk az egy perccel vagy egy perc vége előtt nem sokkal, az is bőven jó, hogy győzelemnek számít, és sajnos most Lavacskova találja el. Ővé az egy lámpás, és 24 másodperc van még hátra, hát akkor ez a szép forgatókönyv már nem lép életbe, mondjuk kicsi volt a valószínűsége. Most már gyorsabban fog jönni Blanka, és kockáztatni fog, van még 20 másodperc, és ahogy támad, jön előre, úgy Lavacskova szúr, és ő találja el sajnos Guzi Blankát ott a kezének. 2-0, ugyanolyan rosszul kezdődik ez a meccs, mint ez az asszó, mint Erdős Ritáé volt. Blanka támad, 13 másodperc van hátra, az együttesen játszik a cseh, és most legalább Guzi Blanka egy lámpás találattal szépít, és ez a 11 másodperccel a vége előtt, az egy perc letelte előtt, az a 2-1-es hátrány nem olyan rossz, kell még egy lámpás, hogy döntetlen legyen. Sajnos a cseh a kedvezményezett, ami még nagyobb baj, hogy megint egy lámpás a cseh oldalán 3-1-re vezet, 7,2 másodperccel a vége. vége előtt kevés esélyünk van, óriási bravúr kellene, egy lámpás nincs. Navácskova nagyon okosan hagyja, hogy jöjjön előre Guzi Blanka, és aztán ott felszúrja, eltalálja a kezét. Blanka minden mindegy alapon jön, de egy nagyon sima 5-1-es vereség. Hát erre mondják, hogy hideg zuhany itt a klimatizált bokcsarnokban, mert egy 4-2-es és egy 5-1-es magyar vereség, mind a ketten hamar befejezik. Ez azt jelenti, hogy nem kezdődött jól számunkra egyáltalán a női döntő itt a bokcsarnokban, de hát az OCR és majd a zárószám a lézerrel, meg persze a 100 méteres úszás, azért reménykeltő lehet, hogy ennél a rossz VS-nál csak jobbak lehetünk.
5: Ha pozitívumot akarnám megtalálni, akkor Guzi Blanka idei szezonját ismerve azt is mondhatnánk, hogy esélyt akar adni a többieknek, hiszen amikor jól sikerült a vívás, akkor a budapesti világkupán és akár tegnap az elődöntőben is láttuk, hogy nem nagyon volt ellenfele, mind a kétszer ő zárt aranyérmes pozícióban. Most így fontos pontokat fog veszíteni, ami súlyos másodperceket jelenthet.
4: Ugye a 250-hez képest, mert az első az 250 pontot kap, és hogy is mondtuk, hogy
5: 9-től 16. helyen,
4: és hogy 6 pont lefelé, tehát ez valóban most azért jelentős különbség lesz. Magyarán az OCR pályán hát sem Rita, sem Blanka nem hibázhat, mert az már végzetes lenne, hiába tudnak jól futni, meglőni vagy úszni.
5: És most már lehet arra készülni, hogy nem lesz mondjuk első helyen Guzi Blanka, amikor a kombinált szám elindul. Szóval izgalmakból biztos nem lesz hiány, de most van egy néhány perc üres járat.
4: Így van, és addig a stúdióból Horváth Milan hangmérnök segítségével egy 8-9 perces beszélgetés meghallgathatnak a nemrég születésnapját ünneplő egykori kiváló labdarúgóval, kapussal, Szent Mihály Antallal, akivel Berki Zsolt beszélgetett.
6: 87. születésnapját ünnepli Szent Mihály Antal, olimpiai bajnok labdarúgó, akit ez alkalommal tisztelettel köszöntök.
7: Én is mindenkit üdvözlök nagy szeretettel.
6: Idén labdarúgó világbajnokság van. Sajnos mi magyarok nem vagyunk kint. Ön viszont kint volt 1966-ban, Angliában, és pályára lépett a portugál mérkőzésen. Hogy emlékezik vissza?
7: Az első meccs volt a portugálok ellen. Így kezdődött nálunk a világbajnokság mérkőzés sorozat.
6: És hát az viszont utolsó előtte volt egy sérülés.
7: Igen, és bemelegítésnek az utolsó perceiben, nem percében történt, és hát egy labda után letörtem, amit még rúgott az egyik játékosunk, aki bemelegítésre részt vett, és sajnos a Rákosi Gyula hátom mögül indulva mellettem akart elfutni, úgy látszik, és belevetődtem a derekába. Egy agyrázkodást kaptam, és hát menni kellett azonnal be az öltözőbe, mert indultunk ki a pályára, és egyszerűen nem engedték azt, hogy Gelei Józsi védjen, mert már akkor a papírmunka le volt rendezve. És hát így kénytelen voltam beállni a sorba. De hát olyan állapotban voltam, hogy véletlen a portugálokhoz álltak, és mikor már a pályán voltunk, akkor kezdtek kilökni a csapatból, hogy menjek a másik felére, mert oda tartozom. Hát szóval ilyen állapotban én sajnos angolokat kell, hogy hát,
6: nem engedték hibáztak. Az angolok.
7: Igen, ők hibáztak abban, hogy nem engedték, hogy 5 percet vagy 2 percet átvárjanak, amíg a Józsi egy kis mozdulatokat tud csinálni, de egyszerűen szóba se került az, hogy...
6: Akkor nem lehetett cserélni? Baróti Lajos szövetségi kapitány nem cserélhetett?
7: Ez nem cserének számított, hanem beírták már a könyvbe, és ez nem engedték, hogy...
6: Tehát a nevezés le volt adva, és azon nem lehetett változtatni?
7: Nem lehetett. Igen, hát szóval ez egy óriási pek volt, hogy nem egy fél, 5 perccel előbb történt, mert akkor nem lett volna talán, de nem tudok, hát utólag hát fogalmazni.
6: És ilyen állapotban kellett végigvédeni az egész mérkőzést?
7: Így van, úgy is volt, hogy volt, amikor nem volt semmi különösebb, de volt, amikor teljesen elment a megítélő képességemből. Annyi, hogy gondok voltak. Na, ez az igazság.
6: Hogy emlékezik egy Eusebio ellen játszani? Milyen volt?
7: Nem különösebb. Neki egy labdája volt, amit meg kellett fogni, és egy kilépése is volt, amit viszont kifutásról tudtam tisztázni. Nem ő volt a probléma, hanem hát más.
8: Hanem az agyrázkódás a bemelegítésnél.
7: Mondom, hogy volt, amikor igen, de aztán meg semmi. Hát és utána meg hát feküdni kellett két napig, úgyhogy ez van.
8: Akkor máshogy alakult volna ez a magyar-portugál mérkőzés?
7: Hát én egészen biztos vagyok benne, hogy igen, mert a csapat is nagyon jó formában volt, és én is úgy éreztem, hogy itt nem lehet semmi gond velem, főleg, mert jó formában voltam, az biztos.
8: De a brazilok ellen már Gelei József védett.
7: Igen, hál' Istennek nagyon jól, bravúros védése is volt, nem is egy.
8: A Limának a lövését mentette.
7: Az egy nagyon, nagyon fölment a pipára. Épp hogy befért volna szerintem, hogyha nem ér oda a Józsi, de megálltak nagyon jól a hely.
8: Úgy tudom, hogy a mai napig is nagyon jó barátságban van Gelei Józseffel.
7: Igen, hát családilag is egy összejártunk úszodában, igen, de tényleg úgy van, hogy ma már ritkában találkozunk, mert hát mind a ketten olyan korban vagyunk, hogy elég gondunk van magunkkal, de most is jobban vagyunk.
8: Az akkori szövetségi kapitányra és a későbbi edzőjére, Baróti Lajosra, hogy emlékezik?
7: Hát Lajos Vajcsi egy nagyon jó edző volt, nagyon jó vezető volt, és hát olyan típusú ember volt, aki olyan igazi régi úri embernek lehetett volna mondani, de hát nagyon, nagyon értette azt, hogy hogyan állítsa össze a csapatot, hogy kit ővel mellett játszon, hogy ki tudja a másikat úgy segíteni, ahogy a partnerség, az összjáték, az egymás gondolatát meg kell az, hogy érezze az egyik a másiknak a akaratát. Úgyhogy szóval ebbe ő jól tudta összeszedni a csapatot, nem véletlen, hogy azokat külföldön is, meg más csapatoknál is.
8: Újpesten volt a Beck emlékezetes védése. A Spartak Trinava mérkőzésre, amikor ugye volt az a 11-es párbaj. És utána következett a Juventus. Ugye itt már a Beck elődöntőről van szó. Majdnem sikerült a bravúr. Ugye az Ajax-szal találkoztak volna a döntőben, amit Belgrádban rendeztek.
7: Így van. Hát itthon rontottuk el gyakorlatilag, mert vezetéshez jutottunk, és hát a csapat egy kicsit belelkesedett, és jobban felment a támadásokkal, nagyon kitámadtunk, és hát az is hozzájárult abban, hogy az utolsó részén a meccsnek fölén kerekedtek, és hát sajnos. Hát így adódott. És
8: a Juventusba akkor védett a későbbi világbajnok kapus, a fiatal Dino Zoff. Rá hogy emlékezik?
7: Hát egy csodálatos, jó felépítésű ember volt, és fizikailag is, gondolkozásba is ott volt nagyon a pályán. Úgyhogy nem véletlen, hogy olyan hosszú ideig tudott az élvonalban maradni.
8: Kanyarodjuk vissza a világbajnokságra. Most zajlik a labdarúgó világbajnokság. Mi magyarok sajnos nem vagyunk kint. Ön szerint kik nyerhetik a VB-t?
7: Nincs az a tudós, aki ezt meg tudná mondani, hogy ki nyerhetné. Nyerhetné sok csapat, mert nagyszerű csapatok vannak.
8: Kiknek drukkol?
7: Én nem drukkoltam senkinek se, ha nem a magyarokat veszem számításba, hanem az ellenfeleket, vagyis hát az európaiakat leginkább, mert brazilokat, meg az afrikaiakat se tudom úgy követni, hogy ítéletet lehessen mondani. De van már négy olyan ország, ahol jogosan várhatják, hogy ott legyenek a spicc.
8: Melyek ezek az esélyesek?
7: Hát a spanyolok is, a franciák is, az angolok is, brazilokat nem valószínű, nem tartom olyan esélyeseknek, ahol, ahol régebben szoktak, de lehet, hogy az én tudatlanságom, mert nem láttam őket már régen futballozni. De nem vagyok olyan közel most a nemzetközi mezőnyhöz.
5: 10 óra 57 perc a pontos idő, folytatjuk a Sport délelőtt adását a budapesti bokcsarnokból, a mikrofonnál továbbra is Kreisz Bálint és Virányi Zsolt. Már a legjobb négy között járnak a budapesti öttusa világkupa döntő női fináléjának a vívó küzdelmei. Itt az első ágon meg lesz hamarosan 2 másodpercen belül az egyik döntős. Cseh rangadót rendeznek, Krenkova és Lavácskova küzd meg egymással. Lavácskova neve ismerős lehet az adást hallgatóknak, hiszen ő búcsúztatta Buzi Blankát 5-1 arányban, és megnyeri az elődöntőjét 4-2-re, úgyhogy bejut a fináléba, és értékes pontokat szerez magának. Ami magyar szempontból rossz hír, hogy a legjobb 16 között elég sok meglepetés volt, úgyhogy vélhetően a magyarok nagyjából a 14.-15. hely környékén zárják majd a vívást, ez nagyon sok pontot jelent. Ha így van, és tényleg 14-15-ek lesznek, akkor 208, illetve 206 ponttal gazdagodnának, ami azt jelenti, hogy az elsőhöz képest már rögtön az elején 44, illetve 42 pontot vagy másodperces hátrányban lennének. Tart a másik elődöntő is, ahol Hurejeva és Özikszel küzd egymással. Özikszelről említettem már, hogy nagyon jó vívó, most azonban Hurejeva ellen hátrányban van. 3-4-2 az asszuállása volt egy együttes találat, 28 másodperccel a vége előtt. Véletlenül nem fog végigmenni ezért ez az asszó, és Lavácskova közben türelmesen figyeli, hogy ki az, akivel majd meg kell küzdenie a 250 pontért. Hurejeva ebben a pillanatban lezárja a saját asszóját, 9 másodperc még hátra lett volna, de mivel elérte az 5 pontot, 5-2 arányban győzött, ezért nem vívták végig az asszót. Következik tehát Hurejeva és Lavácskova a döntőben. A tét 250 pont, a második 244-el gazdagodik, utána pedig jön majd a akadályverseny, ahol a magyarok, mivel a vívásban hátrébb szerepelnek, elég hamar lesznek, mivel a vívás eredmény alapján fordított sorrendben rajtoltatják majd a versenyzőket.
4: Tehát akkor egy fehér orosz versenyző, valamint Lavácskova, a cseh hölgy, a cseh nő átmegy szépen az ápásra, és ott fog döntőzni egy percig itt a párbajtőr vívás során. Tehát ez a hátrány, ez azért nagyon jelentős, amit Bálint itt elmondott, ez a több mint 40 másodperces hátrány, tehát tényleg nem szabad hibáznunk, és középszerű eredmény sem elég. Persze a többiek hibája is kell, hogy mondjuk az úszás hozzon még valamit a magyar versenyzők számára, és aztán akkor a lézer rámban szintén nem szabad hibázni. Tehát innen már azért bravúr kell ahhoz, hogy mondjuk dobogóról beszéljünk mindenképp, mert a vívás, bárhogy változtatják az öttusát, ez mindenképp megmarad, hogy egy vízválasztó, akár rangsoroló verseny, amikor mindenki mindenkivel vív, akár amikor ez a táblaverseny itt a döntő napján és a döntő pillanataiban, hát Hurejeva a fehér orosz megszerzi az első találatot, 1-0-ra vezet, Lavácskova ugye 5-1-jel intézte el Buzi Blankát, ami idei 2 világkupán győzelmet elérő versenyzőnket, aki a DVTK-es sportolója, most például Leli Kréka a válogatott kosárlabdázót még nem láttuk itt a leláton a 2 héttel ezelőtti világkupán. Ő is itt volt azon a péntek délután, amikor Blanka nyert, ugye Kairóban is nyert, meg van egy bolgár ezüstérme, és időközben 2-0 Hurejevának, most ugyanazt látjuk, mint amit Lavácskova csinált meg Buzi Blankával szemben, amikor Blanka támadott és Lavácskova talált, most előre rohant Lavácskova bele Hurejeva pengéjébe, és így a fehér orosz 2-0-ra vezet, 23 másodperc van. Hát de azért Lavácskova most megszerzi azt a találatot, ami reményt keltő arra, hogy még akár megnyerje, és ő legyen a 250 pontos, nem is adja fel a cseh, van még 20 másodperce, ott lépeget, araszolgat előre, próbálja beszorítani oda hátra, a pást végére a fehér orosz, aki védekezik, de nagyon jó ütemérzékkel tud találatot elérni, és most is az egylámpás megcsinálja oda, tulajdonképpen a manzsettájához, a képzeletbeli manzsettájához, oda szúrja, és ezzel 3-1-re vezet, amikor már csak 8 másodperc van hátra.
5: Hurejeva tehát nagyon közel van a győzelemhez, megszerzi a negyedik találatát is, egy gyönyörű támadást csinált, ami meglepő annak fényében, hogy neki kellett volna alapból védekeznie, és amikor Lavácskova jön előre, minden mindegy alapon, akkor megszerzi az ötödik találatát is, tehát ezt is idő előtt nyeri meg az utolsó asszonyát, és 250 ponttal gazdagodik, és mivel ő egyébként jó a többi számban is, nagy lépést tehet egy siker felé. Ami a magyarokat illeti, Guzi Blanka az akadályversenyben kifejezetten jónak számít, amit most bizonyítania is kell, hogyha szeretne dobogós helyezés ismételten elérni. Erdős Ritának nem az a kedvenc száma, úgyhogy az ő dolga sokkal nehezebb lesz. Van 4 perc a kezdésig, és a magyarok a korai futamokban lesznek a rosszabb vívó szereplés miatt, de mivel van egy szuszanási szünetünk, ezért a zene után folytatjuk.
0: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: 11 óra 5 perc a pontos idő, folytatjuk közvetítésünket a bokcsarnokból. A mikrofonnál Kreisz Bálint és Virányi Zsolt. Tart az öttusa világkupa döntőjének a női fináléja, és érkeznek a bírák az akadályversenypálya mellé, ami azt jelenti, hogy nagyjából 2 percen belül kezdődik a második versenyszáma ennek a mai döntőnek. A vívás nem sikerült jó a magyar szempontból. Erdős Rita 14. helyen zárt, 208 pontot szerzett, Buzi Blanka pedig 15. lett, 206 egységgel gazdagodott, és már jelentős hátrányban vannak az első, illetve másodikhoz képest, úgyhogy nagyon-nagyon jól kell szerepelniük az akadálypályánál. A második, illetve a harmadik futamban lesznek érdekeltek, Blanka előbb, Rita pedig azt követően. 8 akadály van itt ennél a versenyszámnál, amit teljesíteniük kell a sportolóknak, ebből 6 az állandó, és 2-t sorsolnak. Van egy taposó, ahol 4 felfelé menő lépcsőfokot kell teljesíteni, aztán ráugranak az óriás kerékre, amiről egyből pördülnek is tovább a billegő létrák, a következő akadály 3 létra, amelynél fontos, hogy jó helyen fogja meg az adott versenyző, mert ha rossz, akkor egyensúlyt vált a létra és megbillen, ami meg a sportolókat is nyilván megzavarja. Sokan kihagyják egyébként az első létrafokot, és egyből a középsőre mennek. Ezzel időt lehet spórolni, de kockázat is van benne, hiszen ha valaki leesik, akkor csak egy lehetőség van újra próbálni az akadályt, aztán az felette, alatta, közötte nevű akadály, ami utal arra, hogy hogy kell teljesíteni a falakat. Utána jön a majom létre, az egyik sorsolt akadály, aminél egyre emelkedő fokok vannak, elképesztő karizomzatra van szükség ahhoz a sportolóknak, hogy ezt gyorsan teljesítsék, és a lábmunkájukat is mellé kell tenni, hogy szépen rugózzanak és menjenek minél gyorsabban előre. Aztán jönnek a 45 fokos lépcsők, amiken végig kell menni, ezt mindenki könnyedén szokta teljesíteni. Jön a mászófal, az első futam versenyző éppen itt járnak. Ez a falmászásnál használt falakra hasonlít a leginkább, 6 darab ilyen van, és 3 platformon, tehát egyen-kettőt kell teljesíteni, és utána jön a nagy felfutó fal, ami után meg kell nyomni a gombot, ez egy 3 méteres fal döntött, ez sem könnyű azért. Az első futam 2 versenyzője már teljesítette is, Mati Dörvá volt a gyorsabb 34,18 század másodperces idővel, Mele Sonka 37,60 százados idővel teljesítette.
2: És ott áll a rajtnál Guzi Blanka a második párban, tehát a francia legyőzte, nem a fehér orosz, és most már akkor Guzi Blankáért szoríthatunk egy lengyellel, Malgorzata Karbovnyikkal, akinek 28,16 század másodperc az egyéni rekordja, 29,37 Blankának, tehát a lengyel az esélyesebb. A második futamban itt az akadálypályán a sípszó után pedig odaállnak, és akkor már is a matracról elindulnak rögtön az elsőn, a lépegetőn túl, az óriás keréken is. Itt jön ez a lengő, nem annyira tökéletes Blankának, sajnos lemaradt jelentősen a lengő létrán, aztán egyet fel, alul, középen átmegy az akadályon, jön a majom létre, és ezen most Guzi Blanka jól van, megedőzi az ellenfelét, csak egyszerre mennek tovább a lépegetőn. Az utolsó előtti akadály a mászófal, gyerünk Blanka, gyerünk ügyesen egyikről a másikra, az utolsó is megvan, de vezet sajnos az ellenfél, ő nyeri meg ezt a futamot. Blanka ebben a pillanatban csenyer, mert a benyúlása nem volt olyan tökéletes, 31-81-el, 32-31 Blankáé. Hát ez is egy olyan közepes teljesítmény volt, voltak lassabb, gyengébb szakaszai Blankának, volt egy pillanat ott a kétharmadánál, amikor utolérte az ellenfelét, de a végén a lengyel az, aki megnyerte, és Guzi Blanka másodikként ért itt célba. Összesítésben mire tippelsz, Bálint, mert ugye nagyon tippelgetni nem tudunk, mert jön Erdős Rita.
1: Blanka egyébként 2 akadálynál is nagyon nagyot mentett, a billegő létráknál is majdnem visszaesett a matracra, illetve a mászófalnál is, úgyhogy szerencsére nem kellett újra kezdeni az akadályokat, de erről majd Erdős Rita a futam után beszélünk, aki fölállt és ebben a pillanatban elindul. Egy egyiptomival kell menni, Elgindivel, jól teljesíti Rita a kereket, most már a billegő létráknál van, az egyiptominak egyértelmű az előnye, jön a felette, alatta, közötte, kicsit záródik a különbség, Erdős Rita egyre jobban csinálja, kihagyja az első fokot a majom létránál, és nagyon dinamikusan mozog, megelőzi az egyiptomit. Az utolsó 2 foknál azonban egy picit elakad, egymás mellett mennek a versenyzők, 24 másodpercnél tart az óra, ebből egy jó idő is kinézhet, a mászófalnál járnak, már a második platformot teljesíti Erdős Rita, egy kicsit megakad, itt is az egyensúlyával kell billegni, az egyiptomi ebben a pillanatban céltér, és Erdős Ritának már csak a gombot kell megnyomni, a kicsit megcsúszott a lába, amikor felfutott a falra, 36,20 század másodperc hivatalos időeredmény, az egyiptomi 32,44 század alatt teljesítette, ami a második legjobb idő az eddigi futamok alapján. Erdős Rita magához képest szerintem nagyon jól teljesített ebben a számban, hozta azt, amit általában szokott, viszont ha összességében nézzük, akkor ez az idő inkább a középmezőre lesz elég, nem sikerült tehát bravúrt elérni. Guzi Blankára visszatérve, az ő futama azért neccesebb volt kettejük közül, mert tényleg nagyon nagyot kellett mentenie, a bilegő létráknál a kezét is le kellett tennie a matracra.
2: Ugye az ott a harmadik akadály, és valóban a jól észrevetted, hogy ott bizony volt egy pillanat, egy holt pont, amin azért túllendült, de ott összeszedte azt a hátrányt, amit végül már nem lehetett ledolgozni, pedig egy pillanatra ott a másik ilyen létránál utolérte a lengyelt.
1: Igen, és aztán a mászó fal végén is, ahogy ugrott le a falmászó részről, ott is éppen hogy sikerült elcsípnie csak a szürke, illetve piros színnel jelzett matracot, mert ha valaki beesik az akadály alatt lévő kék matracra, elég jól elkülönülnek egymástól egyébként élőben színben, akkor sárga zászlót lenget a bíró, ami azt jelenti, hogy meg kell kerülni az akadályt, visszamenni, és teljesen előről kezdeni, ami rettentő nagy időveszteség lett volna. Onnantól kezdve tényleg semmi esélye nem lett volna arra, hogy kiharcolja a dobogós helyet, onnantól a csoda kategória lett volna. Így azt mondom egyelőre, hogy még nem számítana csodának, de hatalmas bravúrnak azért már igen. Véget ért egy újabb futam. Jön az ötödik, ahol Seungmin Song és Laura Heredia küzd majd meg egymással. A spanyol az egy rendkívül jó versenyző, akinek akár a dobogóra is lehet esélye.
2: Tehát 80 vannak túl az akadálypályán, a két magyar, és itt most már a többiek hibája és lassúsága is kellene. Nekünk meg sasszemmel kell rendelkezni. Most Kreis Bálint megpróbálja azt, hogy ott a túloldalon lévő eredményező tábláról leolvasni, hogy pontosan hol tart Guzi Blanka és Erdős Rita az első 8 alapján, miközben most egy dél-koreai és egy spanyol, ahogy Bálint mondta, és Heredia itt ebben azt nézem, hogy jobban áll, mint a dél-koreai, most már csak a mászófalat kell teljesíteni, idézőjelben csak ez is borzasztó nehéz, aztán a matracról egy nagy sprint fel a nagy falra, és aztán még érinteni és a gombot megnyomni, mert csak akkor van vége a pályának. 34-33 Heredia, nem állunk olyan rosszul. Guzi Blanka szerintem ott van az első 4-5 hely valamelyiken. Ugye most a 10-en vannak túl, az 5. páron vagyunk túl, tehát 10 versenyző teljesítette az akadálypályát, és emlékeim szerint azért Guzi Blanka idejével lehet hozni pontokat, tehát ő ott az első felében lehet, de hát még mindig vannak a 6., a 7., a 8., sőt a 9. pár is, tehát 4 pár még hátra van. Most egy francia és egy guatemalai következik. Hát Guatemalára emlékszem, hogy 2006-ban egzotikus országként 5-ös a világbajnokságot rendezett, hát most eljutottunk oda, hogy most is van versenyzője itt a nők világkupa döntőjében Budapesten a bokcsarnokban. Láttál-e valamit, Bálint, neked lényegesen jobb a szemed?
1: Igen, Guzi Blanka jelenleg a 6. helyen áll 10 versenyző után, Erdős Rita a 8. A pontszámokat nem tudom leolvasni, ahhoz tényleg elég kicsivel van írva, de így gyors fejszámolás alapján szerintem egy ilyen 40-50 pont körüli hátrány azért az elsőkhöz képest lesz. Blankának 32,31 százados időeredménye volt, amivel tényleg lehet fogni. Most Colin Flavin és Paul Valencia küzd egymással. Flavin nagyon szépen teljesíti a távot, 32,1 század másodperc, tehát kicsit több pontot szerez, mint Blanka, viszont a guatemalai 36,35 század másodperccel ért célba, és csak hogy a hallgatók el tudják helyezni, itt az OCR pályán vagy akadály pályán egy másodperc 3 pontot jelent, és mivel Valencia nagyjából 4 másodperccel volt rosszabb, mint a magyar versenyző, ez azt jelenti, hogy 12 pontot faragott vele szemben a hátrányából, de majd itt, ha vége lesz a versenyeknek, akkor az összesített tabella alapján el tudjuk mondani, hogy az élenállókhoz képest mi a helyzet. Jön egy spanyol és egy svájci versenyző, Anna Jurt, aki Erdős Ritát búcsúztatta a vívásnál. Most ő a pálya bal oldalán, mert egymás mellett fut a két versenyző, egy kicsit beragad. Eszter Fernández nagyon szépen teljesíti a billegő létrákat, jön a felette alatta közötte akadály, ezt is a spanyol gyönyörűen megcsinálja, jönnek a majom létrák, a második fokra ugrik egyből a spanyol, amit Anna Jurt is megcsinál, rendkívül dinamikusan érkezett meg a létrákra, de a végén egy picit beragad, elfogyott a lendülete. Mászófalnál jár már Jurt, aki nagyon nagyszerűen teljesíti ezt az akadályt, felfut a falra, és meg kell nyomni a gombot, ez egy 31 másodpercen belül idő, 30,54 század, a spanyol pedig 34,53 század. századalap teljesíti a távot, úgyhogy Jurt megnyerte ezt a futamot, de nem ért el a legjobb időt, mert az 28,5 század másodperc. Ha ránézünk az eredmény jelzőre,
2: talán 8.
1: azt látjuk, 9. Blanka és 12. Erdős Rita, ő mögötte csak ketten vannak, az ő helyzete az egyre nehezebbnek tűnik. Még két verseny van hátra ebből az akadálypályából.
2: A nagyon fiatal Mészáros Emma ugye bejutott ide a döntőbe, csak ő elment ma reggel. Hát Szongor Domán a tengeren túra ment az észak-amerikai profi jégkorongliga irányába, Toronto érintésével Buffalo-ba.
1: Mészáros Emma meg a tengeren innen.
2: Igen, ő csak Barcelonában idézőjelben, csak ő egy junior EB-re ment, tehát sajnos Emma nem tudta megmutatni, hogy mire képes, pedig hát ez pont kiváló lehetőség arra, hogy teher nélkül lehet, hogy egy jó eredményt érhetett volna el, de hát a korosztályos versenyek is nagyon-nagyon fontosak. Miközben most a 8. párban látunk egy versenyzőt, aki beesett ott a melyiknél? A majom létránál,
1: és ez azért drámai, mert Ilke Özükszerről beszélünk, akiről mondtam, hogy a vívásnál nagyon erős, és a kombinált számban is jó, viszont rengeteg időt veszített azzal, hogy második alkalommal is meg kellett próbálni az akadályt, már 40 másodpercen jár az óra, ellenfelek

0: múlott egyébként, hogy újra kellett kezdeni az akadályt, mikor próbált volna a matracot fogni, akkor csúszott vissza a lába, de hát a kis hiba is hibának számít. Erdős Rita ezzel előre jött egy helyet, meg Kuzi Blanka is, aki jelenleg a tizedik pozícióban van, és tart az utolsó futam. Zuzi Lavácskova és Violeta Hürejeva küzd meg egymással a jobb oldali pályán. A fehér orosz, a bal oldalén a cseh, egymás mellett vannak a versenyzők, fejfej mellett haladnak, már a majomlétránál járnak, itt rontott az előbb Özikszel, most mind a két versenyző magabiztosan teljesíti, eddig az utolsó lendülés is jó, már a taposónál járnak, ami 45 fokos szögben van, a mászófalhoz érkeznek, ahol a platformokat kell teljesíteni, elképesztő az a dinamika, amivel Hürejeva rendelkezik, Lavácskova is érkezik fel a falra, mind a ketten futnak fel a gombot, nyomják meg, 30,68 Hürejeva ideje, és Lavácskova pedig 31,44 századal teljesíti, mind a két versenyző nagyon gyorsan futott.
1: Bálint, és bocsánat, ameddig te megnézed, hogy pontosan hol a két magyar, mert az a legfontosabb, addig én elmondom, hogy Lavácskova nagyon jól ment a szőkecse, de óriási hajrát mutatott be, és itt a mászófalnál Hürejeva bizony nagyon hibátlan teljesítménnyel, ügyességgel, bátor, kreatív, erős teljesítménnyel megelőzte a cseh versenyzőt, és ezzel megnyerte itt a kettejük csatáját, a vívást megnyerő fehér orosz, így összetettben is biztos, hogy jó helyen áll, mindjárt mondja Bálint az eredményt a két magyarnál, különben a török Özikszel megcsinálta a selejtező ügyeit, nincs a világkupa döntőben, az elődöntőben az pénteken, hogy szintén 49,9 másodperc alatt teljesítette ezt a bizonyos akadálypályát, ott is ő volt a leglassabb, akkor esés nélkül zár, de nem nagyon megy ez neki, és így hiába vív jól, nem könnyű, hát ezen kell neki túllendülnie, és hogy állunk akkor a legfontosabb most az úszás előtt két szám után?
0: Hürejeva vezet, akinek 603 pontja van mögött, a Lavácskova 595 egységgel, ez 8 másodperc különbséget jelent. Az első hatban természetesen nincs magyar versenyző, azt már korábban is mondtuk. Kuzi Blanka a 12. helyen áll 555 ponttal, ez jelenleg 48 pontos különbséget jelent, ami 48 másodperc lenne, ha most kezdődne a kombinált szám, de ugye ott még lesz még az úszás, ami Blankának erős. Erdős Rita 15. 545 ponttal, 10 pont a különbség Blanka és Rita között, és Ritának a hátránya az első helyhez képest majdnem 60 pont, 58, az majdnem egy percet jelent. Ez pontosan mutatja azt, hogy az úszásban milyen nagy csodára lesz szüksége a versenyzőknek, és utána még a kombinált számban is mindent ki kell adni magukból, ami ebben a 40 fokos hőmérsékletben nem tűnik túl könnyű feladatnak.
1: Innen akkor folytatjuk majd, de most pedig következzen a Sporthely című műsorunk 12 óra helyett az ötösebb világkupa döntő, a női döntő miatt jóval korábban a Szóberej meséje.
2: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: A sporthely mai házigazdája a Vonyarcvasegyi Lido Strand, amely többek között gazdag sport lehetőségeiről is híres, és ezért is kedvelik az ide látogatók. Na és azért is, mert balatoni viszonylatban a legnagyobbak közé tartozik. A hely elnyerte már korábban a legsportosabb strand címet is. A vízi sportok mellett azonban beszélünk még labdarúgásról. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok. Pali Robert Vonyarcvas egy polgármestere fog minket itt a Lido strandon körbevezetni, és hát a választás azért is esett többek között a Vonyarcvashegyi strandra, mert hogy többször is elnyerte már a legsportosabb strand címet. És mielőtt tényleg itt a körbejárást megkezdenénk, azért itt van egy focipálya, tehát összességében azt hiszem, hogy a nagy község, mondhatjuk, hogy nagy hangsúlyt fektet a sportra, mert itt egy hatalmas kiírás is van, hogy Vonyarcvashegy ese, tehát itt most koncentrálódik azt hiszem a sport.
1: Igen, a nagy községünknek a szemlélete az, ami ilyenkor nagyon fontos, az pedig az alapszemléletünk a következő, ezt még hajnali háromkor is tudnélik egy vonyarcvashegyi lakosnak, ami úgy szól, hogy a bennünk lévő tudást, szorgalmat, tehetséget és jó akaró szándékot szeretnénk előtérbe állítani, kiaknázni. Ez lehet elméleti vagy fizikai tudás, akár kapcsolati vagy tapasztalati tőke. Lényeg a tudás megosztás. Tehát a tudás megosztáson vagyunk, illetve hogy az embereket nem megosztani kell, nem összekovácsolni, tehát a

0: Az emberi értékeknek az előtérbe helyezése a legfontosabb, és ez az a fő szemlélet nálam, az én fejemben, mivel én ide születtem a Balatonra, ami azt jelenti, hogy nem érdem itt élnem, sem azoknak, akik szerintem otthonuknak választották, vagy a Balatonnak körzetét, ez nem érdem, hanem adomány. És adományként veszem, és a szemléletemet is tükrözi, és ez azt jelenti, hogy nálam a fejemben a turisztika, a művészet, a kultúra és a sport az egy prioritásom van. Ami nekünk a sport, vagy a művészet, az mind a turisztika is. Ami turisztika, az nekünk mind egy brand. Most már nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani, tehát meg kell tanulnunk minden településnek, meg magunknak is embereknek az önmenedzselésre. És a sport révén, hogy ez begyűrőzik így már a bölcsöde, óvoda, általános iskolánkhoz, a közösségekhez, a sportegyesületeinkhez, és így a lakosságnak a minden nagyobb mozgósítását azra, hogy nem kivetem mi a versenysportra megyünk rá, nem sem támogatjuk a versenysportjainkat, de hanem a tömegsportra, illetve családi rendezvényekre megyünk, hogy minél jobban meg tudjuk szerettetni az emberekre a mozgásoknak az örömét, és mindenkinek más lehet a mozgás. Valakinek egy séta, valakinek az erdőben egy túra, valakinek a bicikli, valakinek az úszás, a száppozás, a vízibiciklizés. Sok olyan sport van, amit itt ki tudunk használni. Mi a lehetőséget szeretnénk biztosítani azok számára, akik igénylik, és a másik pedig az igényt felkelteni szeretnénk azok számára, akik még csak most gondolkodnak, vagy valami motivációt szeretnének kapni.
1: Az, hogy a strand elnyerte már a legsportosabb strand címet, az minek köszönhető? Mert hogyha körbenézünk, és nem ezen a bejáraton jövünk be, hanem a másikon, mert hogy több bejárat is van itt a strand felé, akkor látunk ott strandröplabdapályát, többször rendeztek már itt korábban strandkézilabda bajnoki fordulókat is. Most, ahogy járkáltam itt a nagyközségben, azért láttam kiírva, hogy strandrögbi mérkőzések is lesznek majd. Ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a cím itt a Lido strandé legyen?
0: Én most is az alapvető szemléletem múlik minden. Nagyon sok a világunkban, így Magyarországon is, de az egész világunkban a szöveg, a beszéd, a duma, és kevesebben a tettek. És mi azt valljuk, hogy annyian tudnának példát mutatni, ahányan véleményt alkotni, akkor nem lenne miről vitatkozni. És mi a példákat szeretnénk mutatni, legfőképpen saját magunkon a példát. Tehát nem példaképek szeretnénk lenni, hanem a példát mutatni. Ami azt jelenti, hogy mi a strandunkra, alapvetően nem csak nyári élményhelyként tekintünk, hanem a fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy egy egész évben nyitvatartó, nagyon sok élménygazdagságot nyújtó találkozási, tehát generációk közti találkozási és rekreációs központként működjön a strandunk éves szinten. Tehát véletlenül sem 3 hónapban gondolkodunk. Az, hogy 3 hónapban a strand üzemelés működik, az egy dolog nálunk, de mi arra koncentrálunk, hogy ez 12 hónapban tudjuk üzemeltetni. Olyan 4 évszakos beruházásaikat teszünk, ami akár a vizes blokkra van, hogy egész évben nyitva tudjuk tartani, 2 is, vagy éppen gasztronómiai szolgáltatásban vannak vállalkozók, akik egész évben nyitva vannak. A játszótéri elemekre is arra figyeltünk, hogy lehessen egész évben használni, minél több generáció tudja mondjuk egyszerre is használni, vagy éppen mozgásukban korlátozottak is tudják, és a pályáinkon, akár az élőfüves, műfüves, vagy élőfüves pályánkon, vagy a kézlabda nagyságú pályán, vagy éppen a homokos pályánkon, akár a futballt, akár a röplabdások, mindenki meg tudja találni azt az amatőr szinten is azt a örömet, amit tud nyújtani egy sport, és akkor jó, mert minden játéknak hiszem, mert minden, ami játékról szól, az pusztán önmagáért való, és a játék az maga egyedül is már a létezés egyik formája, és a játék az mindig kreatív élmény. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermekek, a felnőttekkel, a családdal, vagy éppen nagypapi, nagymamival, vagy ma csak maguk között, hogy nem a gép előtt vannak, hanem maguk között játszanak a gyermekek, de az, akik itt is ismerkednek meg, tehát nyaralós, vagy helyi erőben gondolkodunk, nagyon fontos nekünk a szemlélet, és itt köthetnek hosszú távú vagy rövid távú barátságokat, amik visszatérőek is.

0: kalapom.
1: Éppen trambulinok mellett állunk, ez is azért magában foglalja a sportot, de azok, akik itt laknak Vonyaszvashegyen, ők is járnak a Balatonhoz, a Balaton partra, vagy elsősorban azért inkább a turisták, az ide látogató vendégek?
2: Szintén jó kérdést tett fel, szerkesztő asszony. Következő a helyzet. Szinte majdnem minden Balaton településnél ez jellemző is. A következő, hogy a helyi lakosság, mi 2756 állandó lakossal rendelkezünk, májustól ez megnövekedik 2-3 vagy éppen a 4-szeresére. Tehát egy időben van olyan nap, akár egy szombat, vagy vasárnap, vagy péntek, ahol mondjuk 8000 vagy 9000 ember van a nagykösségünknek a területén, a közigazgatási területén. Ez egy óriási nyomást, üzemeltetési nyomást terhet tesz a kollégáimra, település üzemeltetésre, mert el kell mondanunk, hogy teljesen más egy igény a helyi lakosságnak a nyárral való kapcsolatban, meg teljesen más egy igény egy turizmusnak, egy turistának, vagy egy itt nyaraló ingatlan tulajdonosnak. Nem teszünk olyan beruházásokat, legalábbis megpróbálunk olyan beruházásokat nem üzemeltetni, vagy megtenni, ami a helyi lakosság és az ide látó kedves vendégek, a turizmusnak konfliktusát okozza. Tehát csak olyan beruházás, amit a helyiek is támogatnak, értenek, egyetértenek, és együtt tudunk lenni. Fontos ugye, mert nyári helyről gondolkodnak általában bennünk, mondjuk nyári Balatonparti 3 hónapban, de magunkról nem. Mi magunkról 12 hónaposak vagyunk, 4 évszakosak. Vannak is 4 évszakos kezdeményezéseink, de a sport így szűrődött be a közösségünk révén, hogyha a Vonyaszvas egy állandó lakosoknak mondjuk a 60%-a nem látogatja a strandot, mert már vagy idősebb korú, vagy nincs kedve hozzá, mások az elképzelései, a gyermekek már kirepültek, nincs, de attól még nagyon büszkék, és büszkék vagyunk a Lidó strandunkra, hiszen ez a kirakatunk nekünk Vonyaszvas egy nagy községében. Tehát szabadon sétálható, járható az év minden egyes napján. Mi nem zárjuk be este 9-kor, vagy éppen 10 órakor, vagy éjfélkor, mint mondjuk a körülöttünk lévő településeknél. Nálunk ez nyitva tart hajnali 4 óráig, mert ott van egy karbantartási idő reggelig. Akik úszni jönnek, már korábban őket beengedjük. Természetesen, mert van, aki már 6 órakor vagy 7 órakor lejön egy törölközővel, természetesen helyet adunk ennek a jó dolognak. Viszont szinte 21 órában üzemel a strandunk. Ennek a bevétele, mivel fizetős strand vagyunk, járunk hozzá a nagyközségünknél a fejlesztésekhez, az aszfaltburkolásokhoz, a csapadékvíz elvezetéshez, és itt van az egyik bevételi forrásunk. Ha ez nem lenne, nekünk nincs ipari parkunk vagy egyéb más bevételi forrásunk, ez az egyetlen egy van az építményadón vagy az idegenforgalmi adón kívül, amivel nagyon jól kell sáfárkodnunk, észszerűen és fenntarthatóan kell gondolkodnunk. Ahogy mondtam, a szemlélet a legfontosabb, és azok a kollégáim, akik hasonlóképpen szemlélettel és alázattal végzik a feladataikat, mint ahogy példát mutatunk akár mi képviselők is, mert ezen múlik sok minden, hogy fejben, hogy döntöttünk dolgokat el, és az, hogy kivitelezzük.
1: Sokat beszéltünk már itt a különböző sportágakról, és a vízi sportok is szóba kerültek azért. Az kijelenthető, hogy a legnagyobb vonzerő azért mégiscsak maga a Balaton.
2: Igen, ez így van. Maga a Balaton nemzeti kincsünk, és nagyon jó lenne, hogyha az itt élő emberek, a Balatonon élő emberek, vagy a Balatont választó, otthonuknak választó emberek kezdenék a legjobban értékelni ott, ahol most élünk. Mert azt látom, hogy nagyon sokak inkább kiveszni szeretnének a Balatonból, tehát sok élvezetet, sok profitot mondjuk, de vissza nagyon keveset raknak belőle. Mindenki csak egy pici szeretet vesz ki belőle, és akkor ott fogunk tartani, hogy elfogyunk ezzel, ezért is kell minden jobban. Ha mi nem védjük meg itt, ahol vagyunk, más nem fogja helyettünk. És nekünk a sportosság, ahogy említette, a vízisi pályával a legnagyobb a Balaton, három van, Siófokon, Balatonfüreden és Vonyaszvashegyen, vízisi és végbordpálya. Ez a leghosszabb és a legújabb pályánk, ami itt van. Itt is van oktatás, már reggel kezdődik a strand keleti oldalán. A nyugati, ott van egy felnőtt játszótér is ezen az oldal, kondi gépekkel, így nevezzük a felnőtt erősítő gépeket. És akkor a strandunknak a nyugati oldalán pedig ott van ott az a központi rész, ahol a vízibiciklik, ahol a szörfözést oktatják táborok segítségével is, tehát heti szinten táborok vannak gyermekeknek, és a vízzel kapcsolatos vízbiztonságot, a vízi járműnek a kezelését, használatát tanuljuk meg, mert a Balaton egy szeszélyes, különösképpen meg kell tanulni a Balatonnak az éghajlati változásait, hogy ezt biztonságosan tudjuk, illetve ott van mögötte a három olyan homokos pályát felvonultató egységünk, ami három azonos kézlabdapályát tudunk, vagy futballpályát tudunk kialakítani, ahol a röplabdázók, a futball, vagy éppen a csak a labdázás szerelmesei, vagy tollaslabdázói veszik birtokba. Ami még unikális, hogy tulajdonképpen ezeket este 9 óra után ki is világítjuk, mint a homokos pályánkat, még 11 óráig, ha van rá igény, akkor tovább, mint az élőfüves pályánk is világítással vannak, az 3x50 méteres pálya, 2x5 méteres kapukkal, és akik még szeretnének 9 óra után egy ilyen csiles hangulatban lenni, mégis nyáron van szó, akkor mi ezeket a lehetőséget ne adjunk. Említette még a nemzetközi rögbi beach bajnokságot. Igen, ez most már az ötödik olyan lesz, ahol tényleg nemzetközi, tehát Új-Zélandról, Németországból, Franciaországból is jönnek, ez is egy egyedülálló kezdeményezésünk. Akkor talán én voltam az a polgármester, aki nyitott egy új olyan sportágnak a népszerűsítése, vagy Magyarországon még nem volt a rögbi, de külföldön óriási népszerűséget élvez, és itt is nálunk, ahogy látható, hogy amikor megérkeznek a látogatók, akár a kézlabdán, akár a rögbinél, hogy mennyire motiválja az embereket a sportágra, és kicsit sokkal jobban lelkismeretükre hatva elkezdik a mozgást, már megérte akkor, vagy csak egy mondat, vagy egy gondolat megmarad, vagy egy jó történet, már megérte nekünk, hogy ilyen szemlélettel rendelkezünk, megcsináljuk.

0: Egy picit kitekintünk a strandról, mert hogy beszéltünk itt korábban már Vonyolcvas egy sport életéről, mert hogy azért itt komoly futball élet is folyik.
1: Igen, üdvözlöm a hallgatókat, Szabó Szilárd vagyok. Én vagyok a Vonyolcvas egy FC-nek az egyik edzője. Szerencsére nagyon sok gyermekünk van, akik szívesen látogatják az edzéseinket, mindig itt vannak, ha tehetik. Hetente kétszer edzenek nálunk, közel 70 gyerek edz nálunk. Ha azt nézzük, hogy az iskola 200 fő alatti létszáma rendelkezik, ez a 70 fő igenis magas létszámnak számít, és ez hozzátartozik, hogy nem csak a helyi gyerekeket, vagy az iskola a beiskolázási körzetéből érkező gyerekeket tudjuk bevonzani, hanem Keszthely, illetve más települések gyereke is jönnek hozzánk. És minden programban, amit külön szervezünk nekik, abban is szívesen részt vesznek, és a legfontosabb ebben nem csak a foci, a játék szeretete, hanem a közösség építés. És ennek keretében vannak különböző rendezvényeink is.
0: Azért ez a sportélet, meg ez a futballélet, ez nyáron egy picit még jobban aktivizálódik?
1: Mi úgy gondolunk erre, hogy nagyon fontos a szeptembertől május-júniusig tartó időszak, amelyet főleg a szakma tesz ki. De ez az időszak már mindenkinek inkább a nyáról, a vakációról szól, és ennek keretében azonban, hogy ne felejtsék el, és ne szakadjanak el teljes mértékben az egyesülettől, nyári tábort szervezünk, két alkalommal is. Ezekre is közel 70 gyerek jön, tehát ebből látható, hogy tényleg népszerűségnek örvend, nem csak a környékbeli gyerekek, hanem vannak, amikor Budapestről is ide érkeznek, akik visszajáró táborozóink, és ennek nem a szakma a lényege. Picit focizunk, picit jól érezzük magunkat, fürdünk a Balatonban. Azt gondolom, hogy gyerekeknek ilyenkor nem csak a szakmára van szükség, hogy focizzunk és újabb gyakorlatokat tanuljunk meg, hanem hogy együtt legyenek és pihenjenek végre, hiszen hosszú a tanév, tehát nekünk azt is bele kell kalkulálni, hogy itt a tanév végén vagyunk, és a tanév azért hosszú volt nekik és felfáradtak, tehát ilyenkor már nem várhatjuk el tőlük, főleg ebben a nagyon melegben, hogy ugyanazt az intenzitást csinálják és tegyék bele azt a munkát, amit elvárunk tőlük évközben.
0: Igen, és hát lehet, hogy a budapesti szülők éppen így tervezik a szabadságukat, hogy akkor a gyermek közben elmehessen egy edzőtáborba. Polgármester úrral éppen ki volt kapcsolva a felvevő, de itt beszélgettünk. Létezik egy érték vagy elnevezésű program, aminek szintén sok köze van a sporthoz.
1: Azt gondolom, hogy ahogy korábban említettem, a közösség építése az egy nagyon fontos melléktermék, ha lehet így fogalmazom, a labdarúgásnak, a sportnak. Ennek keretén belül indult meg az egyesület és a polgármester úr és az önkormányzat keretében ez az érték vagy rendezvény sorozatunk. Ezt szeptemberben és májusban szoktuk megrendezni. Itt valóban a labdarúgás a központi elem, de emellett azt szorgalmazzuk és arra tesszük a hangsúlyt, hogy a gyerekek jól érezzék magukat tudástól, képességektől függetlenül. Mindig picit azért próbáljuk fejleszteni, és mindig próbálunk egy kicsi újat hozni bele. Ennek fejében megvan az a része is, ahol versenyszerűen egy kupa formájában összemérik tudásukat a környékbeli csapatok, de emellett lehetőség van a gyerekeknek, hogy mindenki saját tudása szerint focizgasson, kipróbálhassa, hogy mit tud, és emellett több kísérő rendezvény van, mert nem csak arról szól, hogy most a labdarúgást kell ebben mindenképpen megjeleníteni, hanem jiu-jitsu bemutató, illetve egyéb torna bemutatók is helyet kapnak. Volt, amikor freestyle foci bemutató is helyet kapott a programban, amellett ilyen blazepod reakciófejlesztő eszközünk is van, amit kipróbálhat bárki, kortól, nemtől, függetlenül, és megnézheti, hogy mire képes, a többiekhez képes, de semminek sincs tétje. Legfontosabb, hogy együtt jól érezzék magukat, és a közösségben legyenek. Emellett a szülők is nagyon aktívak, hiszen az idei évben a fő menünk hamburger és palacsinta volt, és a szülők önkéntesen ajánlották fel palacsinta készítésüket, és 800 darab palacsinta készült erre a rendezvényre, amelyben a szülők beálltak, segítettek és kiszolgálták a vendégeket, és mindegy szálék hamburgertől, palacsintástól elfogyott minden, és még lett volna rá igény.
0: Ezen nem csodálkozom, mert sportolás közben azért megéhezik az ember, és egy labdarúgó edző mennyire tekint ki a különböző sportágakra. Ilyenkor igen, egyébként nem, vagy máskor is?
1: Azt gondolom, a sport az nem csak egy területet fed le, hanem nagyon sok képességet. És mi egy labdarúgó edzőknek is nagyon fontos, hogy minden sport erősségeit alkalmazzuk és használjuk ebben a sportágban. Vannak olyan gyerekeink, akár akik több sportágat is kipróbálnak mellette párhuzamosan, és azt mondjuk, hogy szíve joga, sőt, segíti a mi felkészülésünket is, hiszen abban a képességében, amiben nem a labda rugás vagy éppenséggel a labdával érintés kap szerepet, máshogyan fejleszti őket, akár fejben, akár pedig együttműködésben a pályán, vagy éppenséggel a győzni akarás, illetve a teljesítmény elérése érdekében.

0: Imre Tibor vagyok, a Vonyaszasi Vízisport Egyesületnek az elnöke.
1: Sokat beszéltünk már itt akár a polgármester úrral, vagy éppen Szabó Szilárd labdarúgóedzővel a Vonyaszvasi strandon űzhető sportokról, de azt hiszem, hogy talán a vízisportok a legfontosabbak, bár ezen nyilván mindenki más megsértődik, de azért nyáron azt hiszem, hogy nagyon kiemelkedő és nagyon nagy az igény és az érdeklődés a vízisportok iránt, és hát te nagyon benne vagy, és itt nem csak kajakozásról, meg vízibicikliről beszélhetünk, hanem nagyon sok minden másról is.
0: Így van, ugye az új idők elhozták azt, hogy új sportágok jelentek meg a vízen. Régebben ugye a szörf volt az, ami előtérbe került, viszont mostanában ez a hidrofoilos dolgok kezdenek egyre jobban a köztudatba jönni. Ez nem az a lényege, hogy viszonylag nagy sebességgel az ember a víz fölött repül, és nincsen hullám. Tehát teljesen egy ilyen megnyugtató érzés. Ennek van egy elektromos változat, illetve nálunk ki lehet próbálni a szélelhajtott változatot is, egy ilyen 1-2 órás tanfolyam után.
1: Azért ez annyira új, hogy szerintem nagyon sokan a hallgatóink közül még nem is láttak, nem is hallottak róla, nem láttak ilyet. Nagyjából elmondtad, hogy miről van szó, de egy picit, hogyha belemennénk a részletekbe, ez úgy néz ki, mint egy szörfdeszka, csak nem teljesen.
0: Igen, ez ugye úgy néz ki, mint egy szörfdeszka, egy kicsit kisebb. Ugye az elektromos változatban van egy 7,5 kW-os motor, amit egy joystickkel tulajdonképpen a rajta fekvő, térdelő, majd később álló ember irányít. A különböző fokozatok vannak, egy olyan 1-2 órás oktatás után már el lehet sajátítani azokat az alapokat, hogy már nagyon, nagyon nagy fán tulajdonképpen ez az elfoilozás. Utána aztán, hogyha valaki érdeklődik, akkor a wingfoilt is megmutatjuk. Az egy picivel bonyolultabb, mivel a széllel működik, a kezünkben van egy úgynevezett wingernyő, és ugye a deszka, hogyha megfelelő sebességgel megyünk a vízen, mint a szörfnél, itt aztán kiemelkedik a vízből, és száll a víz felett.
1: De azért nyugtass meg, hogy a hagyományos sportok is még ugyanúgy népszerűek, mint az elmúlt években, évtizedekben voltak. Tehát jönnek ide kajakozni, szörfözni, vízibiciklizni sokan.
0: Így van. Tehát a klasszikusok azok megmaradtak. Ez ilyen extra tulajdonképpen, és a legdinamikusabban fejlődő szegmens igazából. A szörfözés az egy kicsit úgy elmarad a régi időktől, de különböző ilyen gyerekcsoportjaink vannak azért nekünk még Németországból is, akik direkt ezért jönnek ide. Tehát a szörfözés, a jollevitorlázás, kajakozás, vízibiciklizés, ezek azért megmaradtak ugyanúgy, mint régen.
1: Itt említettél 1-2 órás oktatásokat, de itt azért akár, hogyha valaki mondjuk életében nem szappozott, de szeretné kipróbálni, tehát itt többféle oktatás is van, többféle sportágat vagy sporteszközt kipróbálhat úgy, hogy mondjuk semmilyen előképzettsége nincsen, ebben is segítetek?
0: Így van, tehát ha valaki bérel nálunk mondjuk egy szappot, és azt mondja, hogy soha nem szappolt, akkor én megmutatjuk neki egy 5-10 perces ilyen kis intróba, és utána igazából nem egy bonyolult dolog, tehát ha nincsenek nagy hullámok, akkor bárki egy 10-15 perc után már simán tud szappolni. A kajakozásról is így van, tehát még nem ült kajakba, megmutatjuk, hogy fogja az evezőt, hogyan kell húzni, az sem ördöngőség. A többi sport azért viszont egy picit több előképzettséget igényel, meg azért azt ne felejtsük el, hogy állóképesség is kell azért ezekhez a sportokhoz. Tehát az mindenképpen jó, hogyha valakinek van egy kis alapállóképessége, ugye az több ideig tudja űzni a sportot, jobban bele tud jönni.
1: És ha minden igaz, akkor táborokat is tartotok. Oda a gyerekek azért jönnek, hogy megtanuljanak használni különböző sporteszközöket, vagy azért jönnek, hogy szórakozzanak és sportoljanak és a strandon legyenek?
0: Hát a kisebbek, akik mondjuk először vannak nálunk, ők mindenképp azért jönnek, hogy megtanulják ezeket a sportokat. Tehát ez a szápozás, kajakozás, hajóval húzatjuk őket deszkákon. Ezeket ugye a kisebbek, akik először jönnek, azok megtanulják. A többiek pedig inkább visszatérő vendégeink, tehát a gyerekek, akik már lehet, hogy 5-6 éve mindig ide járnak táborozni. 1 vagy 2 hetet a nyáron.
1: A sporthely mai házigazdája a Vonyaszvashegyi Lidó strand volt, amely a Kékzászló hullám strandi minősítő versenyen 2025-ben a Balaton legjobb strandja lett. Tartsanak velünk legközelebb is, Bervelmesét hallották.
2: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sport délelőtt. Programajánló és élő kapcsolások a Nemzeti Sport Rádióban.
3: 11 óra 46 perckor továbbra is Krejz Bálint, Dany Zoltán és Virágnyi Zsolt köszönti a hallgatókat. A sport délelőtt végéhez közeledünk, illetve a női öttus a világkupa döntő végéhez is, hiszen most már túl vagyunk három számon, és csak a lövészettel kombinált futás van hátra, az 5x600 méter, a 3000 méteres pálya. A versenyzőink Guzi Blanka és Erdős Ita a 8. illetve a 14. helyről várja ezt az záró számot, túl vagyunk az úszáson is.
4: Így van, a magyarok összességében jól szerepeltek az úszásnál. Guzi Blanka volt kettőjük közül az, aki jobb időeredményt ért el, 1 perc 1,38 század másodpercet, ez egyébként a 4. helyre volt elég összesítésben a 18 fős mezőnyben, és 294 pontot szerzett ezzel. Erdős Rita tőle nem sokkal elmaradva 1 perc 2,8 század másodperccel a 6. lett összesítésben, és 290 pontot szerzett. Ezzel három szám után úgy állnak, hogy Guzi Blanka 8. helyen van, és a versenyt vezető Vitaleja Hürejevával szemben 42 másodperc a hátránya, de a dobogót jelentő pozícióhoz képest, amit jelenleg Janna Attia foglal el, csak 13, úgyhogy Guzi Blanka, akinek eddig a három világkupa fordulóból van 2 első helye és 1 második helye, a dobogó akár ismételten megcélozható, és eddig csak egy ember volt, aki meg tudta őt előzni idén, ez a pozíciókból kiderülhetett, Ilke Özyükszel, aki viszont nagyon elrontotta az akadálypályát, 15 másodpercet kapott még az utolsó előtti versenyzőtől is, tehát messze a legrosszabb eredményt ért el, úgyhogy ennek megfelelően vele azért nem nagyon kell számolni, úgy tűnik, hogy ha Guzi Blanka most kikap, akkor más embertől fog, de reméljük, hogy nem fog megszakadni ez a sorozat, hogy csak Özyükszel tudott nála a szezonban jobb eredményt elérni, mert az azt jelenteni, hogy Guzi Blanka nyeri ezt a számot. Erdős Rita a másik magyar versenyző, aki a 14. pozícióban rajtol, és az ő hátránya 58 másodperc, tehát 10-zel több, mint Guzi Blankáé. 11 óra 53 perckor lesz majd a rajt, kezdődik a legizgalmasabb része a női finálénak, de előtte mi még zenélünk egyet itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez a Sport délelőtt. Programajánló és élő kapcsolások a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Sport délelőtt. Programajánló és élő kapcsolások a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 11 óra 51 perc a pontos idő, visszatértünk a bokcsarnokba. Kreisz Bálint és Virányi Zsolt köszönti Önöket továbbra is. Hamarosan egy percen belül kezdődik az öttus a világkupa döntő női fináléja. 5 kör, 5x600 méter és közte 5 lövészet. Ennyi vár a versenyzőke. A küzdelem nagyon-nagyon szoros lesz a következő 12 percben, hiszen nagyjából ennyi idő alatt teljesítik a távot a versenyzők. Két magyarnak szurkolhatunk, Erdősita a 14. pozícióból, 58 másodperces hátrányból, Guzi Blanka pedig lényegesen kedvezőbb helyzetből, a 8. pozícióból várhatja a rajtot, de nagyon nagy küzdelem lesz itt a dobogós pozíciókért. A 3. és a 12. pozícióban lévő futót, öttusázót mindössze 15 másodperc választja el egymástól. Hürejevának nagyon sok az előnye, 30 másodperc a még dobogót jelentő 3. helyhez képest, de 20-szal vezet a 2. előtt is. Tehát azért arra nagy pénzt is lehet akár tenni, hogy ott lesz a végelszámolásban is a legjobbak között, viszont a dobogós pozíciókért elképesztő izgalmak várhatóak.
2: A fehér orosz hölgy bizony karnyújtás nyer a világkupa döntő megnyerésétől, de hát végig kell menni ezen az 5x600 méteres pályán. Bő 10 perc alatt tart a verseny nagyjából, és elkezdődött. Hürejeva elindul, és ahogy Bálint is jelezte, a jelentős előnnyel induló fehér orosz mögött jön majd Lavacskova a cseh, aztán az egyiptomi, és most már elindult a 2. helyen, 9 másodpercen mögötte a cseh Lavacskova, a szőke cseh sapkában, mindenki szemtelen mennek ki a tűző napra, a 35-40 fokos perzselő napra. Na, ott vannak a lőállásban, és időközben majd figyeljük, hogy a 8. helyről Guzi Blanka mikor indulhat, és egyelőre az első két versenyző a lőállásban, azaz Hurejeva és a Lavacskova, és jobban lő a fehér orosz, és ebben a pillanatban el is hagyja az első ötös sorozat után a lőállást, mehet futni még egy kicsit bent a bokcsarnokban, aztán megy ki is, és ebben a pillanatban Guzi Blanka is elindult a 8. helyről, 9, 10, 11, 12, mindjárt a 13. helyről is elindul egy öttusázónő, a 14. helyről pedig Erdősita, és figyelhetjük mindjárt azt, hogy ott is van már Guzi Blanka ebben a pillanatban a lőállásban, Erdősita pedig elindult.
1: 5 jó találat kell Guzi Blankának, megvan az első, a 8-as lőállásban áll, megvan a 2. zöld lámpa is, és a 3. is eddig nem rontott a magyar versenyző, a 4. zöld lámpa is megvan, és az 5. is elképesztő gyors lövészet Guzi Blankától, mehet a mezőn nyomába. Volt egy 4-es csoport, ami szinte egy másodpercen belül teljesítette a lövészetet. Ők fognak futni a különböző pozíciókért. 9. helyen áll jelenleg Guzi Blanka, de nagyon nagy a csata. A 6. és a 9. versenyző között mindössze 2 másodperc az időkülönbség. Erdősita is teljesíti ebben a pillanatban a saját lövészetét, megtartja a 15. pozíciót, vagy hát egyet visszacsúszik a 14-re, a 15-re, de ott van előtte a fehér orosz versenyző, aki utol lehet érni, és el lehet kapni. Ez is egy viszonylag jó lövészet volt. 14 másodperc alatt teljesítette a saját résztávját, a legjobbak 10-9 másodperc alatt szoktak a hölgyeknél végezni, de egy 15-16 másodperces idő az teljesen átlagosnak számít. Hurejeva már érkezik vissza a csarnokba, ő teljesített az első 250-300 métert, amit a tűzőnapon kell. Ugye minden kör 600 méteres, az elején nagyjából 40-50-et bentöltenek, közben van a lövészet, utána kimennek a szoborparkba, a Puskás arénához, ahol néha a fák árnyékot adnak, de azért egy jó néhány helyen tűzőnapsütésben kell végigfutniuk a 40 fokban, ami pokoli. Tegnap kipróbáltuk egyik kollégámmal, és borzasztó volt még sétálni is ebben a hőmérsékletben. Guzi Blanka is visszatért a csarnokba, szépen tartja a lépést az előtte lévőkkel, miközben Hürejeva már ismételten a lőállás felé tart. A 8. helyen jár jelenleg Guzi Blanka, de feljött a 7. ebben a pillanatban.
2: Így van, bizony szépen a 9. helyről indult a lövészet után, és a 7. helyen van most egy óriási sűrű mezőnyben, ott 5-en egymás mögött. Mindenesetre Hurejevát nagyon nehéz lesz megverni, hiszen már a 2. zöld is megvan, az 5 az ugye azt jelenti, hogy tovább mehet. Ott van már Lavacskova a 2. helyen, a svájci Júlt a 3. helyen, aztán jön majd a 4., 5., 6., 7., most visszamegy a 8. helyre Blanka, de az a lényeg, hogy minél gyorsabban, hibátlanul teljesítsen a lőállásban, és időközben elment a fehér orosz az első helyen, vezet mintegy 40 méterrel a cseh Lavacskova előtt, az a 9 másodperc marad, a svájci Júrt és a 3., és akkor figyeljük Guzi Blankát, hogy ott a lőállásban mit teljesít. Egyelőre nem a legjobb, de most már 4 zöld lámpa, megvan az 5., most indulhat el, vajon a 9-re talán feljött a 8-ra?
1: Igen, 12 másodperc alatt teljesített a lövészetet, és a hetedik pozícióban áll, sikerült még egy helyet előrejönni. Erdő Süta is most már a lőállásban, aki a 14. helyen van, tehát visszaszerezte azt a pozíciót, amiből rajtolt. Három zöld lámpa neve mellett, ott a negyedik is eddig még nem rontott, és ott az ötödik zöld lámpa is, 10 másodpercen belüli lövészet. Fantasztikus ez az eredmény, amit csinált. Ő mindent megtesz, amit a mai versenyen meg lehet. Nagyon nagy hátrányból indult, úgyhogy ezt szépen lassan azért érdemes ledolgozni, hogyha szeretne feljönni a legjobb 10-be. Ugye a 10. pozícióban zárt a budapesti világkupa döntőn is két hete, amit Kuzi Blanka nyert, aki egyelőre a 7., ám nagyon jól futott a kinti részen az előző körben is, úgyhogy amikor visszatérnek majd, akkor vélhetően közelebb lesz az előtte lévőkhöz, de akár még foghat is egy-két pozíciót. Hüreje a másodjára is teljesítette a kinti elképesztő pokoli körülmények között lévő szakaszt, és az a helyzet, hogy Lavácskova közelít hozzá, annak ellenére, hogy a fehér orosz nagyon jól lőtt, de Lavácskova most ebben a körben elég nagy iramot diktált.
2: Olyan 7 másodperc a különbség így szabad szemmel, ahogy számolgatom, az a 9 másodperc csökkent.
1: Igen, és Jurthoz képest is ellépett a cseh, tehát nem arról van szó, hogy Lavácskova vagy Hüreje fáradna, hanem hogy Lavácskova kapcsolt egyet, és itt a benti részen is érezhetően közelít, ez már csak egy 5-6 másodperc lesz, mikor áthaladnak a célvonalon, mert Hüreje ezt már megtette, 3 köre van még hátra, a cseh versenyző is most már 4 másodperc hátránnyal átlépte a célvonalat, Kuzi Blanka pedig érkezik be a 7. helyen, közelített az előtte lévő Fernándezhez.
2: Hüreje megkezdi a 3. ötös sorozatát, aztán ott van Lavácskova nagyon a nyomában, itt akár el is dőlhet bizonyos szempontból, 2 zöld már a fehér orosz mellett, jön a svájci a 3. helyen, aztán 2 spanyol között, egy koreai a 4., 5., 6. helyen. Hüreje hihetetlen jól lő, már is indul, és most növelheti az előnyét Lavácskovával szemben, aki még csak 4 zöldnél tart, de mire kimondom, most már megvan az 5., ő a 2., a svájci nagyon jól lőtt, ott van továbbra is a 3. helyen, és akkor figyeljük Kuzi Blankát, hiszen a 4., 5., 6. helyen ott a 2 spanyol és a koreaival, és megvan a 4., és most kellene az 5., a sajnos később jön meg, és a 6. helyen talán már a 7. egyet jött fel, a 2 spanyol és a koreai még egyelőre előtte. Kuzi Blanka mozgását figyeljük itt Kreisz Bálinttal és Dany Zoltán hangmérnökkel, mert a bokcsarnokból most kimennek majd a tűzőnapra, kimennek oda, ahol nem kellemes még létezni sem, nem hogy futni, de meg kell tenni azokat a métereket is, és aztán visszajöhetnek a klimatizált bokcsarnokba, és hol tart Erdő Süta, ő is teljesítette a 3. lövészetet, tehát most egy 6. hely, ha minden igaz, akkor 6. helyen áll Kuzi Blanka, ez azt jelenti, hogy a spanyol Fernándezt is megelőzte, és Erdő Sütát addig dicsértük, hogy már a 11.
1: Igen, nagyon szépen lőtt ismételten, 10 másodperc alatt teljesítette az 5-ös sorozatát, nem nagyon hibázik a mai napon, már ami a kombinált számot illeti, ez egy gyönyörű teljesítmény, ilyenkor lehet sajnálni azt, hogy a vívásban nem sikerült még egy kört menni, mert az a plusz 20, akár 25 pontot is lehetett volna szerezni, és hogyha azt most levonnánk, akkor akár a győzelemért is csatázhatnának, de nyilván a feltételes mód a sportban nem létezik, de azért ezt érdemes volt hozzátenni, Hüreje visszatér közben a csarnokba. Hát ő most halad előre, mögötte Jurt és Lavácskova összeállt egy bolyba, és ketten próbálják utolérni. Lavácskovának az előbb sikerült felzárkóznia, viszont a lövészetnél nem igazán tudta a lépést tartani a fehér orosszal. Kuzi Blanka visszatér a csarnokba, eznek örül a budapesti bokcsarnok közönsége. Most nincs teltház, de a szurkolás annál lelkesebb, úgyhogy Kuzi Blanka megkap minden támogatást. A 6. pozícióban van, és Song és Eredia van előtte egy bolyban. 5 másodpercre nagyjából, de érezhetően lopja a távolságot, ahogy kanyarodik rá az utolsó egyenesre itt a cél előtt. Még 2 köre lesz hátra, és már szépen lassan megközelítette az előtte lévő Songot, aki kicsit fárad, így fognak állni majd a lőállásba. Véletlenül lehet, hogy addig meg is előzi Kuzi Blanka koreai riválisát. Eredia próbál kicsit ellépni, itt a dobogóért nagyon nagy a csata Kuzi Blankának. 11 másodperc a hátránya Lavácskovához képest, aki nagyon rosszul kezdi a lövészetet. Urejeva már megint nagyon gyorsan teljesített, a Lavácskova viszont csak most találja az első Kuzi Blankától. Most kéne egy nagyon jó lövészet, az első zöld lámpa megvan, most egy rontás mellé, még egy rontás, ez fájhat még a végén, megvan a második zöld lámpa, ez még lehet egy nagyon gyors lövészet, már 3 zöldnél tartott a negyedik is, 11 másodperc elő, 12 másodperc alatt teljesít a lövészetet, innentől kezdve akár még a dobogó is elképzelhető Kuzi Blankának, aki a 6. helyen távozik a lőállásból, de csak 4 másodpercre van a dobogótól.
2: És Erdő Süta is ott van Kuzi Blankáik nyomában, most kezdi el a lövészetet, az első nem sikeres, a második igen, most már van egy zöld, most már van még egy zöld, gyerünk Rita, Erdő Süta, aki tavaly lábsérüléssel, idén pedig egy derékbecsípődéssel küzdött, de itt van már most egyelőre egy zöld kellene, megvan Erdő Süta, ott többet magával a 8. helyen hagyja el a 4. lövészet után. után a lőállást, és rögtön a két előtte levőt meg is előzi. Erdős Tétel nagyon jól fut, talán a mezőnyben a legjobb dinamikával, kiváló fizikai adottságokkal, remek testfelépítéssel, és mintha nem fáradna, hát tulajdonképpen egy lövészet még hátra van, ott mindent bele kell adni, és nem lenne szabad hibázni, mert akkor igenis Erdős Tita még feljebb tudna zárkózni, előtte ugye a spanyol Fernández, Guzi Blanka megtartja a hatodik helyét, és szerintem az ő futásában is még rejlik, sajnos neki a negyedik lövészete előbb nem sikerült.
1: Kurejeva tér vissza a csarnokba, szépen lassan, de annál gyorsabb léptekkel halad a győzelem felé, amit egyedül Anna Jurt veszélyeztet, aki most eléggé rákapcsolt, és próbálja utolérni fehér orosz riválisát. Lehet, hogy ez a futásban sikerül neki, de ez kell egy jó lövészet is, mert Kurejeva eddig nem tudott hibázni. Érkeznek be a csarnokból a harmadiktól ötödik helyen lévő versenyzők, kicsit elszakadva egymástól. Eredia vezet 2-3 másodperccel Lavacskova előtt, aki a negyedik pozícióban van, és Guzi Blanka az ötödik, még 2-3 másodpercre a cseh sportoló mögött. De Guzi Blanka, hogy beérnek, egyre inkább lopja a távolságot. Ezt a benti 250-300 métert nagyon jól megoldja a magyar sportoló. Elkezdtek csengetni, ez Hurejevának szólt, kezdi az utolsó körét. Guzi Blanka pedig, ahogy áthalad a célkapun, utoljára a befutó előtt megelőzi Lavacskovát, és a negyedik pozícióban fellép. Egy jó lövészettel akár még a dobogó is meg lehet. Hurejeva beáll a lőállásba, neki az öt zöld lámpa kell ahhoz, hogy győzzön, de magyar szempontból nem bánnánk, hogyha egy kicsit beragadna, mert akkor még szebb álmaink is lehetnének. Két zöld lámpa Hurejevánál és Anna Jurtnál is. Eredia most kezdi a lövészetet, aki a harmadik helyen áll. Guzi Blankának megvan az első zöld lámpa, a második is fejfej mellett haladnak Erediával. Három zöld lámpa mind a kettejüknél, Eredia ront egyet, Guzi Blanka megcsinálja, négy lámpánál járnak mind a ketten, Erediának ott öt az ötödik, Guzi Blanka kettőt ront, ez nagyon fájhat a végén, és ott az ötödik zöld lámpa Guzi Blankától is, aki az ötödik pozícióban hagyja el a lőállást, Eredia mögött 6 másodperccel, Lavacskova mögött 5-tel, nagyon nagy hajrá kell tőle, a dobogóra szeretne állni.
2: Sajnos Blanka elrontott a világranglista vezetőként most a negyedik és az ötödik lövészetet is, ebben több volt, de Erdős Titáért szoríthatunk. Az első zöld, megvan a második, sajnos rontás, a harmadik után újabb zöld. Gyerünk, most már 3 zöld van, kell a hibátlan, szinte hibátlan lövészet. Jól van, 6-ból 5, és megvan az 5 zöld, majdnem összeütközik az egyik versenyzővel, de Erdős Tita nyomába ered a mezőnek, Fernández a spanyol előtte, sőt, Fernández megelőzte, mert ő gyengében lőtt, a hetedik helyen áll, és Guzi Blanka az ötödik, a svájci Jurt ugye érre állt, közben megelőzte Hurejevát, Erédi, aki gyengén vívott, mint a magyarok, már a harmadik, ő két hete a világkupán is harmadik lett, Lavacskova elfáradt itt a futás során, meg a lövészet során a lézerámban a negyedik, Guzi Blanka az ötödik, a dél-koreai Song az hatodik, Erdős Tita a hetedik, és most visszaért a mezőny, a svájcit nagyon nehéz lesz megelőzni, ő még jobban fut, mint Erdős Tita, a svájci vezet, a fehér orosz a második, és aztán jönnek a többiek, de hol jön be a bokcsarnokba Guzi Blanka és Erdős Tita?
1: Lavacskova a negyedik helyen van, neki sem lesz meg a dobogó. Ebben a pillanatban lépett be a csarnokba Guzi Blanka, aki egy óriási hajrát próbál megcsinálni, miközben Anna Jurt ráfordul a célegyenesre, és átszeli a célszalagot. Ő megnyerte, Guzi Blanka pedig az ötödik helyen fog célba érni, sőt a negyediken, mert volt egy lekörözött versenyző, Hurejeva a második, bánhatja, mert nagyon sokáig jól teljesített, négy körig vezetett. Eredia a harmadik helyen lépve, és Guzi Blanka, aki időközben az utolsó kanyarban megelőzte Lavacskovát, a negyedik pozícióban zárja a budapesti világkupa döntőt, mögötte pedig a cseh célba, aki a végére elfáradt, negyedikként lépett még be a csarnokba a fedett részre, azonban megelőzte őt a végén Guzi Blanka, aki ezzel újabb fantasztikus szereplést zárt, és beszéljünk Erdős Ritáról is, akinek már csak egy kanyar és egy fél egyenese van hátra, hiszen feljön a 14. helyről a 7. 7 pozíciót javítva, ebben a pillanatban ráfordult a célegyenesre, megtapsolja a budapesti közönséget, akitől hatalmas bíztatást kapott, 12 perc 25 másodperc alatt egy elképesztő futó teljesítménnyel Erdős Tita a 7. pozícióban zárja a budapesti világkupa döntőnek a női fináléját. A két magyar, tehát ott van a legjobb hétben, Guzi Blanka 4. lett, Erdős Tita 7. és Rita teljesítményéről külön is érdemes beszélni, mert fantasztikus az, amit a kombinált számban nyújtott, 7 pozíciót jött föl, hasonlóan, mint Laura Erredia, aki a dobogóra felért a spanyoloknál, Guzi Blankát ő is megelőzte. Ezen múlott talán a dobogó, meg itt az utolsó lősorozaton, de kár erről beszélni, mert Guzi Blankának fantasztikus szezonja van. Az eddigi 4 fordulóban a világkupa döntővel együtt egy első, egy második, még egy első és egy negyedik hely. Azt hiszem, sok ilyen szezont kívánhatunk minden magyar sportolónak, aminek egy újabb fontos lépcsőjét tette meg Guzi Blanka, akik nyilván hasonlóan az összes többi ötusázóval az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra készül, amely majd augusztusban lesz.
2: Így bizony, augusztusban Európa-bajnokság, világbajnokság, rövid idő alatt két verseny, pont úgy, mint most a világkupa Európa és a világkupa döntő, és azt nézzük, hogy a nőknél Guzi Blanka, ahogy Bálint is mondta, egy aranyérem után most egy negyedik hely, úgy, hogy a vívásnál rögtön ugye az első asszóban búcsúzott mindkét magyar, rengeteg pontot ott hagyott a vívásnál, mint Guzi Blanka, mint Erdős Rita. Rita fantasztikusan versenyzett itt a lézerrámban, viszont Blankának, még a DVTK kiválóságának, olimpiai negyedik VB-EB ezüstérmesünknek elmondhatjuk, hogy itt a negyedik és az utolsó ötödik lövészetesen volt tökéletes, tehát nagyon sok van még ebben. Ne felejtsük el, hogy a spanyol versenyző Erédi és úgy lett megint bronzérmes Budapesten, két hét alatt két bronzérem, hogy ő is rögtön az első meccsét, asszóját elvesztette a vívás során, de remekül tud futni és lőni, és hát ez az OEC pálya, az akadálypálya is bármelyik pillanatban egy leeséssel óriási hátrányba kerülhet az ember, tehát ott is észnél kell lenni, de hát, hogy már mondtam, kreativitás, egyensúlyérzék, erő, sok minden kell ahhoz. Szóval megvan a magyar versenyen, a világkupa döntőn, ha nem is érem, de egy szép negyedik, meg egy szép hetedik helyezés.
1: Ebben a pillanatban futott be Özüksel, akinek ma nem igazán volt jó napja, így csak 18. pozícióban utolsóként zárta ezt a döntőt, és nyilván magyarként hazabeszél az ember, de olyan sportemberi pillanatokat lehet látni, ami mellett nem érdemes elmenni. Guzi Blanka, aki már jó néhány perce befejezte a saját maga versenyzését, odaállt a célkapu mögé, és amint meglátta Özüksel-t, elkezdte tapsolni, és ordibált is neki, nyilván nem hallottuk, hogy mit, de az első volt, aki a célba érkezés után a törököt megölelte, leült mellé, és nyilván a török sportolónál többet szeretett volna, tehát elképesztően csalódott, és az arcába temette a kezét.
2: De neki az akadályversenynél ugye leesett, ott vesztette el ezt a világkupa döntőt kétszer is, mert sem az elődöntőben, sem a döntőben nem tudott hibátlanul menni, sőt, hát majdnem egy perces hátrányba került.
1: Guzi Blanka odament mellé, megölelte, és bíztatta a támogatásáról, és előtte még, amíg beszéltél, az is érdekes volt, hogy Anna Júrt fotózkodott a célszalaggal, amit ugye ő szakította elsőként, tehát meg is tarthatja, és hazaviheti magával emlékként, és beállt mellé erre a fotóra Guzi Blanka és Erdős Rita, akik egyébként egymásnak is gratuláltak. Szóval így a jelek alapján azért azt lehet látni, hogy mind a két magyar sportoló elégedetten távozik majd elől a világkupa döntő női fináléről. Nem minden sportoló mondhatja ezt el magáról, egyébként az látszik a versenyzőkön, hogy nagyon elfáradtak, nem csoda, hiszen elég sok métert kellett megtenniük kint a szabadban a 40 fokban, 3000 métert kellett lefutniuk, közte 5-ször minél jobban, minél gyorsabban lőni, szóval és tegyük hozzá, hogy volt még három másik szám is az elmúlt másfél órában, tehát azok, akik néhány évtizeden mondjuk hozzászoktak a többnapos öttusa versenyekhez, azok talán csodálkoznak azon, hogy milyen rövidé vált ez a formátum.
2: Két óra le kell nyomni.
1: És elképesztő megterhelés lehet az, hogy úszik az ember, utána 10 perccel később már a futásra kell készülni, teljesen más izomcsoportot átmozgatni.
2: Ez az akadálypálya, hát mit mondjak, gyilkos, maradjunk annyiban, tehát oké, hogy erre készülnek, edzenek, gyakorolják, de innen nagyon könnyű leesni és hibázni. Még annyit egyébként, hogy ez most már a harmadik ilyen világkupa döntő Magyarországon, 2002-ben a Hajógyári szigeteken volt, vagy Hajógyári szigeten egész pontosan Budapesten, és 2021-ben Székesfehérvár volt a harmadik döntő, és hát Kreisz Bálint még maradt Dany Zoltán hangmérnökkel, mert 14:30-tól jönnek majd a férfiak, ott is 18-on a legjobbak, és szép Balázs jó voltából lesz magyar versenyző is.
1: Így igaz, most a néhány perc múlva kezdődő eredményhirdetésen nem lesz magyar érdekeltség, hiszen Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt, de 14 óra 30 perckor folytatódik a program a férfi döntővel, ahol Szép Balázsnak szurkolhatunk többek között, mellette még 17 versenyző áll majd rajthoz. A Nemzeti Sportrádió akkor már majd a Körkapcsolás című műsornál fog járni, de természetesen élőben kapcsolunk a helyszíre, úgyhogy hallgassák továbbra is az adásunkat az FM 105.9-en, vagy a Nemzeti Sportrádió mobil alkalmazásban, vagy az mnsport.hu oldalán, hiszen rendkívül színes tartalmakkal jelentkezünk.
0: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Sport délelőtt. Programajánló és élő kapcsolások a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A telefonon a túlsó végén Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, mert hogy a női válogatott nagyon érdekesen, de a lényeg az, hogy nem csak az idei Európa-bajnokságon vesz részt, hanem majd sorozatban hetedszer a 2028-as EB-n is, mert az Európa Liga legjobb négy csapata közé jutott már az idei sorozatban. Az új lebonyolításnak a lényege, hogy nincsenek EB-selejtezők, az Európa Ligában az első négybe kell jutni, és ez megtörtént. Montenegrót ugye először 3-0-ra győzte le a csapat, majd úgy alakult, hogy már a koszovóiak elleni 3-0-nál siker előtt is kiderült, hogy mi biztosan ott leszünk a legjobb négyben, és így az EB-n. Mekkora siker ez? Csak egy megjegyzés. 21 év az átlag életkor, ha kivesszük mondjuk a múlt heti kecskeméti meccseken nem szereplő sérülés miatt nem szereplő Kis Grétát, illetve Glembócki Zórát. Tehát van 16 és 18 éves játékos, 16 éves csak egy, Pampu Grét, 18 éves több is.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, igen, óriási siker, hogy ismét sikerült kijutni, és most már büszkén mondhatjuk, hogy 10 éve zsinórban minden Európa-bajnokságon résztvevő a női magyar válogatott. Valóban az átlag életkor az elképesztően fiatal, tehát 20 év körül mocorog, ami azt jelenti, hogy a következő évek viszonylag reményteli várakozással nézhetünk elébe, úgyhogy nagyon optimisták vagyunk.
1: Mi volt az elvárás a válogatottal szemben most itt az Európa Ligában úgy, hogy ahogy említettem, nagyon-nagyon fiatal a csapat, és most 6-ból 6 győzelemmel magabiztosan jutott a négy közé. De még egyszer mondom, a 28-as EB részvétel már zsákban.
2: Így van, hát az EB részvétel a zsákban. A célkitűzés igazából az volt, hogy minél több rutin szerezzenek a lányok, és hát mivel az új lebonyolítás értelmében gyakorlatilag 2 év áll arra rendelkezésünkre, hogy kvalifikálni tudjunk az Európa-bajnokságra, így nem volt nagy nyomás a csapatnak a vállán. Azonban láttuk azt, hogy milyen sorsolásunk van az Európa Ligában, és hát mivel az előző években jól szerepeltünk, ugye leginkább a tavalyi ezüstéren nyomott sokat a latba, kedvezően várhattuk ezt a sorozatot. És hát sportban nehéz azt mondani, hogy kötelező győzelem, mert azokat mindig nehéz behúzni, de gyakorlatilag a horvát mérkőzés kivételével az összes többire azt lehetett mondani előzetesen, hogy ez egy kötelező győzelem. Viszont azt én nem gondoltam, nem mertem remélni se előzetesen, hogy egyetlen egy szettet veszítünk ebben a sorozatban, úgyhogy ez egy igen szép teljesítmény a csapattól.
1: A kecskeméti mérkőzésen például a legeredményesebb játékosunk a

0: kombináció.
1: Kicsit ugorva azért akkor az idei Európa-bajnokságra, augusztus második felében, majd 20-a után Isztambulban játszik a magyar csapat, és hát 5 kemény meccs, Szlovénia, illetve Lettország az a két ellenfél, amelyik ellen lehet esélye nyerni a válogatottnak. Mennyit kell tudni róluk, ők mennyit fejlődnek átlag életkor, tehát egyáltalán mennyire van esélyünk akár egy győzelmet szerezni az EB-n, mert gondolom, hogy az a minimális cél.
0: Igen, a minimális cél az egy győzelem, ugye alapvetően Lettországot tűztük ki, hogy azt kötelező győzelemként hozni kellene, bár azért a lettek is bebizonyították itt az Európa Liga sorozatban, hogy tudnak meglepetést okozni, úgyhogy semmiképpen nem szabad úgy kimenni, hogy az egy biztos tuti győzelem. Hát a szlovén válogatott az egyre erősebb, ott is az egyik meghatározó játékosuk, aki az előző két szezonban még a Vasas Óbudát erősítette, kiigazolt Olaszországba, és gyakorlatilag a legerősebb, a világ egyik legerősebb csapatába játszik, világsztárok mellett, úgyhogy ő egy nagyon jelentős húzóerőt képvisel a szlovén csapat életében, és hát ő sem a koráról híres, ő is 22 éves, tehát elképesztően fiatal, úgyhogy itt a fiatalok gigászi küzdelmére számítok. Szlovénokkal egyébként, hogyha minden jól alakul, akkor még lehet, hogy az Európa Ligában összefutunk, ugyanis ők a 4 finalista csapatnak az egyike. Meglátjuk, hogy milyen játékerőt képviselnek idén.
1: Most Pristinában, Koszovóban, Koszovót úgy győztük le 3-0-ra, hogy 25-23, 25-22 és a harmadik játszmás 25-22. Német Anett, akit mondtam, hogy a kiéri játékosa az olasz első osztályból, 17 ponttal volt a legeredményesebb magyar. Az még érdekel, hogy szerinted arra a szintre, ahol Anett is tart, hogy balkezes és nagyon fiatalon már berobbant, volt komoly sérülése, és mégis eljutott ilyen magas szintre, és reméljük, hogy még azért nem a csúcson van a pályafutását tekintve. Több magyar játékos ezek közül, a fiatalok közül, vagy akár legalább még egy-kettő eljuthat ilyen messzire, mert azért ez egy egész komoly szint, és ugye például előtte Szakmári Gréta járt hasonló szinten.
0: Én azt gondolom, hogy Anett példájából tanulva a többi fiatal is lehet kellőképpen magabiztos, hogy szorgalommal, alázattal, és nyilván némi szerencsével, hogyha jó helyre kerül, és mondjuk a nagyobb sérülések elkísérik, bár ez Anett esetében sajnos nem történt így, de ott a kitartás az elképesztően nagy. Tehát meg lehet valósítani ezeket az álmokat, egyre több lehetőség van. Én azt gondolom, hogy a mostani fiataloknak az egy kedvező dolog, hogy az amerikai játékos piac is megnyílt, így azért jelentősen több játékos tud kimenni viszonylag komoly bajnokságokba, tehát aki nem Amerikában, az Európában, a komoly bajnokságokban lehetőséghez tud jutni. Úgyhogy én bízom benne, hogy türelmesek lesznek magukkal, és akkor mennek ki, amikor éppen már megérettek arra, hogy tudjanak játszani, mert a legfontosabb szerintem minden esetben az, hogy olyan csapatba igazoljanak, ahol végig tudnak játszani, és így tudnak fejlődni.
1: Ugye most az Európa Ligában 6-ból 6 győzelem, 2 hazai pályán Kecskeméten, ahol a folytatás is lesz majd az elődöntőben, illetve 4 idegenben. Ha hozzáveszik, hogy a Közép-Európai Ligában ugye a Mevzán is minden meccset megnyert a csapat, Fonyódon 4-ből 4, ez remek sorozat. Beszéljünk zárásul a világbajnoki esélyekről. 28 év után, 1987 után,
0: 82.
1: Igen, de most még, bocsánat, még egy hasonlót akarok mondani, hogy az EB-re 1987 után, 28 év után jutottunk ki 2015-ben. Most 1982 után az esélyeink mennyire komolyak a világranglistát figyelve, hogy esetleg kijussunk a második 32 fős jövő évi 2027-es női röplabda VB-re.
0: Azzal a rendszer módosítással, amit az FIVB bevezetett, hogy nincsenek már kvalifikációs tornák, hanem világranglista alapján lehet kijutni, illetve a mezőn gyakorlatilag bővítették 32-esre, így minimális kontinentális kvótától eltekintve nagyban lehet alapozni a világranglistán betöltött pozícióra. Most jelenleg a 24. helyen áll a csapat, de ugye ez napról napra változik, hiszen minden kontinentális viadalmoz zajlik, mindenhol gyűjtögetik a pontokat. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy 32-es mezőny, és most 24. helyen állunk, illetve a mai győzelmet azt még ugye nem tudjuk, hogy az hány pontot fog érni. Az EB mérkőzések vélhetően azért nem nekünk fognak kedvezni, tehát ott túl sok pontot nem tudunk majd gyűjteni, illetve ott találkozunk egy nagy rivális Szlovéniával, akivel abszolút kiki meccset vívunk a VB kvalifikáció kapcsán, de én azt gondolom, hogy hogy most már ott kellőképp

0: éppen jó magasságokban járunk a világranglistán ahhoz, hogy innentől kezdve, hogyha a kötelezőt tudjuk csak hozni, akkor is még lehet arra esélyünk, és abszolút valós esélyünk, hogy sok-sok év után ismételten ott legyünk egy világbajnokságon.
1: Vatai Gabriának köszönöm szépen, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották.
2: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás elő!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán! Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
11: Katonailag nem komoly.
10: Az utolsó hős.
12: Száz aranyat ér a fejed.
13: A meg a dicsőség.
14: Élve van, ahova te el kell foglunk!
10: Akit az ellenség fenyeget.
15: Hát halsz, rebelis kutya!
16: Engedelmével egy kicsit késő.
10: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
17: Megölhetném, de nem teszem.
18: A császár nevében gyönyörtön!
10: Zente Ferenc.
19: Hogy írja Balázs az üzenetet?
20: A tenger kapitánya.
10: Dupla részekkel. Ma 16 óra 50 perctől. A Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától. Vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
21: Guzi Blanka negyedik, Erdős Rita hetedik lett a budapesti öttusa világkupa döntőben. Már 100-nál is több településen rendeltek el vízkorlátozást. Tovább fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
21: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentina a csereként beálló Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be és 19 góllal vezeti a VB örökrang sorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 8. lett a zágrábi világbajnokságon, miután a helyosztón 2-0-ás vereséget szenvedett az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániától. András Csaba két bravúros győzelemmel feljutott a főtáblára az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A 23 éves magyar játékos a selejtezőben egy portugál és egy tájvani versenyzőn jutott túl. A 64-es főtábla első körében a világranglistán 9. német színekben induló Tang Csiú vár rá.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
21: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ráadásul a következő két napban tovább fokozódik a forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben első vagy másodfokú vízkorlátozás. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőség egyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási és kulturális, valamint politikai jogaikat. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az Újdörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus közölte, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Hozzátette ugyanakkor, nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Budapesten készült az év fagylatja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából Vadóczi Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török mézízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrászda készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek.
0: Közlekedés.
21: Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Szabadbattyán térségében korábban egy személygépjármű kigyulladt a leálló sávban. A tüzet eloltották, a pályázár véget ért, a forgalom egy sávon megindult, a torlódás meghaladja a 7 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
21: Országszerte süt a nap, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Lionel Messi már 6 gólnál tart a labdarúgó világbajnokságon, Harry Kane beérte Kocsis Sándort. Szongott Domán játékjogát a Buffalo Sabres csapata foglalta le. George Russell indulhat az éről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a négyesben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. A 100%-os teljesítménnyel csoport első argentinokat Ausztria és Algéria követte. Az L csoportban Anglia 2-0-ra vert Panamát, Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort, illetve megelőzte honfitársát Gerd Glinekert. Az L csoport másik mérkőzésén Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. Az angolok csoport elsőként jutottak tovább, megelőzve a másodikként végzett horvátokat és a szintén tovább lépő gánaiakat. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1 bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A kolumbiaiak az első, a portugálok a második, a kongóiak a harmadik helyen végeztek a négyesben. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Harry Kane 11. világbajnoki góljával tehát beérte Kocsis Sándort, illetve megelőzte Gary Linekert. Utóbbitól elnézést is kért a Panama elleni meccs után.
2: Sorry, Gary. Elnézést, Gary, hogy megelőztelek. Eggyel már előtted járok. Komolyra fordítva a szót, biztos vagyok benne, hogy ő is örül a rekordomnak. Nagy büszkesége számomra, hogy már 11 VB gólnál járok az angol válogatott mezében. Köszönöm mindenkinek, aki hozzásegített ehhez. Viszont nem én, hanem a csapat az első, és a legfontosabb, hogy megnyertük a csoportot.
1: Az L csoport másik mérkőzésén Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A horvátok győztes góljának szerzője, a Torino középpályása Nikola Vlasic így értékelt.
3: I think against England we played good first half.
4: Az angolok ellen jó első félidőt játszottunk, a második viszont nem volt jó, így ki is kaptunk, de tudtuk, hogy a következő két mérkőzésen múlik majd a továbbjutás. Nem veszítettük el a fejünket, hittünk magunkban, és szerintem ünnepelhetünk is egy kicsit, mert karaktert mutattunk, így először fordul elő, hogy Horvátország az első meccs elvesztése után mégis továbbjut. Szóval ez egy újabb remek dolog. Luka pedig egészen hihetetlen volt, olyan volt, mintha visszaforgatta volna az időt, vagy 10 évvel. Tényleg az egyik legjobb teljesítmény volt tőle, amit valaha horvát mezben láttam. A gólomról szerintem blokkolnom kellett volna, de hozzám került a labda, így kapura fejeltem. Nem egy tudatos akció volt, hanem egyszerűen így alakult. De bement, és megnyertük a meccset.
1: A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A kolumbiaiak az első, portugálok a második, a kongóiak a harmadik helyen végeztek a négyesben. Kolumbia, argentin szövetségi kapitánya Néstor Lorenzo így foglalta össze a találkozót.
5: A priori era el rival a vencer, el rival que nos iba a probar.
4: Papíron a portugál volt a legyőzendő csapat, az a válogatott, amely igazán próbára tehetett minket. Így is lett. Úgy gondolom, a játékosok felnőttek a feladathoz, egy top csapat ellen egy végső esélyessel játszottunk. És ezt a lehető legjobban tették. Amikor ennyi helyzetet kihagysz, a végén bizony megszenvedhetsz. A döntetlen is elég lett volna ahhoz, hogy az élen végezzünk, de mi mindent feltettünk a győzelemért, csak úgy, mint a múltkor Kongó ellen. Akkor egyszer találtunk be, ma ez sem jött össze, a helyzet kihasználással kapcsolatos problémákat még meg kell oldanunk, de a teljesítmény összességében nagyon jó volt. Szeretnék gratulálni a srácoknak, és köszönetet is mondok nekik. Mindenki nagyon izgatott, mert ahogy a legutóbb is mondtam, amikor kineveztek, azért hoztak ide, hogy kijuttassam a csapatot a világbajnokságra. Most pedig már elvárják tőlünk, hogy megnyerjük a tornát. különben az egész semmit sem ér. Van bennünk is izgalom, osztozunk ezen a lelkesedésen, de egyszerre mindig csak egy meccsre koncentrálunk. A mai megmutatta, képesek vagyunk fejlődni a legmagasabb szinten is, és ebben az értelemben boldog és hálás vagyok a játékosoknak, a csapatnak. Jelenleg nem sokat tudok Gánáról, mert ugye 48 csapat volt, és bárkit kaphattunk volna. De tudom, hogy jó csapatuk van. Ismerek néhány játékost, akik európai topklubokban játszanak, szóval kemény ellenfél lesz. De itt már nincsenek könnyű csapatok, így megfelelően fel fogunk készülni, de közben hűek maradunk a saját arculatunkhoz.
1: Kolumbia szövetségi kapitányát Néstor Lorenzot hallották. Az Algéria-Ausztria meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
6: Azzal a fájdalmas ténnyel indult a találkozó, hogy mindkét csapatnak megfelelő a döntetlen, és mindkét csapat a döntetlennel tovább jut, veresége viszont kiesik, ami alapvetően meghatározta a két csapatnak a mérkőzés stratégiáját, és elsődlegesen a biztonság került előtérbe. Nagyon kevés létszámmal vezették a támadásokat, nagyon-nagyon keveset kockáztattak, elsődleges mindvégig a biztonság volt. Ez mindkét csapatot egy kicsit bealtatta, és elképesztő védelmi hibákból estek mindig a gólok, és mindig valamelyik csapat, ugye kétszer az osztrák, a végjátékban pedig az algériai vezetés szerzett, egészen meglepő gólok által úgy nézett ki az egész, hogy nagyon lassú és nagyon komótos tempó nélküli labdajáratásból egy-egy hirtelen ritmusváltással szinte véletlenszerű gólok történtek, ami az egész mérkőzést drámaivá és még inkább érdekessé teszi, hogy közvetlenül a vezetés szerző gólok után egyből tudott egyenlíteni mindig a vesztésre álló fél. Ez most mondhat azt is, hogy megpörgették a játékot, és bebizonyították, hogy tudnak ők mégis futballozni, és hatalmas dominanciát, és a hatalmas győzni akarás nem bírta a másik csapat kivédekezni. Aztán különböző pletykákra is adhatok ott ez a 3-3-as mérkőzés, különösen az, hogy 2-2-nél úgy nézett ki, hogy úgy megnyugodnak a csapatok, és különösebben nem fog történni semmi a hátralévő időszakban, mert többségében hátul járatták a labdát, de ilyen hátulsó járatás után két mélységi passzal már ez gólhez került a 94. percben, és ezt ki is használta. Az volt ebben meglepő, hogy tényleg annyira már-már edzőmérkőzés jellegűvé szelidült a találkozó, hogy semmilyen futball emlékeztető jelenet nem történt, és pont ez ültette le teljesen az osztrák védekezést, és gyakorlatilag két mélységi passz az ígyszerbe került már ez, amit ki is használt. De ezután jött egy express tempó, egy vágtató tempó az osztrákok részéről, ami végül a 97. percben eredményre lett, és így Ausztria egyenlíteni tudott, ezzel beállt az a mindkét csapat számára megfelelő és kedvező eredmény a döntetlen. Az, hogy 3-3 lett, az különösen adott neki egy kis drámai végjátékot, de alapjában jövő a döntetlen az a legvalószínűbb eredmény volt már a mérkőzés előtt is.
1: Az Algéria-Ausztria meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongott Domán játékjogát. A 18 éves, 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn Kókó együttesét erősíti, az ötödik körben összesítésben a 156. helyen draftolták. A budapesti öttusa világkupa döntőben a nők fináliát rendezték ma délelőtt, benne két magyar versenyzővel. Szereplésükről Virányi Zsolt számol be.
7: Remek hajrával egy negyedik és egy hetedik helyezés a bokcsarnokban a női öttus a világkupa döntőn. Délelőtt 10:30-kor Guzi Blanka és Erdősita elkezdte ezt a szűk kétórás versenyt. Gyengén vívtak, Erdősita a későbbi világkupa döntő győztes svájci Jurtól 4-2-re kapott ki az első asztójában. A Csellavácskova győzte le Guzi Blankát. Az akadálypályán is voltak bizonytalanságok a magyaroknál, Guzi Blanka jobban teljesített, aztán a remek úszást követően azt tudtuk, hogy 13 másodpercre van a dobogótól Guzi Blanka, a világranglista vezető DVTK sportoló, aki Párizsban az olimpián negyedik lett, idén győzött már méghozzá Kairóban, illetve két hete itt szintén Budapesten a bokcsarnokban, a világkupán, a világkupa döntően a negyedik hely lett az övé, a svájci Jurt győzött, Hurejeva Fehéroroszországban lett a második, és harmadik helyre a gyengén vívó, de kiválóan futó és lövő spanyol Erédia érkezett be. A két magyar, még egyszer mondom, Guzi Blanka a negyedik, Erdősita a Honvéd 23 éves kiválósága pedig remek hajrával a hetedik helyen ért célba. Folytatás 2:30-kor Szép Balázzsal és a férfiak világkupa döntőjével itt Budapesten.
1: András Csaba két bravúros győzelemmel feljutott a főtáblára az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A 23 éves magyar játékos a selejtezőben egy portugál és egy tájvani versenyzőn jutott túl. A 64-es főtábla első körében a világranglistán 9. német színekben induló Tang Chiu vár rá. A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól Kecskeméten az Európa Liga elődöntőinek első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-jei idegenbeli visszavágót. A magyar női U20-as kézilabda válogatott 27-25-re alulmaradt Lengyelországgal szemben a Kínában zajló világbajnokság utolsó csoportmeccsén, így másodikként jutott tovább, csapatunk Japán ellen folytatja majd a középdöntő küzdelmeit. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 8. lett a zágrábi világbajnokságon, miután a Hejoston 2-0-es vereséget szenvedett az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániától. Márton Richárd 1 perc 55,51 század másodperccel a második helyen ért célba 200 méter pillangón a római hét domb elnevezésű úszóviadalon. Ezzel teljesítette az Európa bajnoki szintet, és ott lehet az EB-n ebben a számban. 100 méter gyorsan a román David Popovics győzött, Milák Kristóf 47,89 század másodperccel a harmadik lett. A versenynap szenzációját a holland Marit Stenberger szolgáltatta, aki 100 méter gyorsan 51,68 század másodperces világcsúccsal nyert, ami 3 századdal jobb, mint a svéd Sara Sjöström 2017-es budapesti világbajnokságon felállított rekordja. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrarival a monakói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat, míg összetettben az élen álló Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a negyedik, a holland Max Verstappen a Red Bull-al az ötödik helyről válhat neki. A 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. George Russell így nyilatkozott az időmérő után.
8: Nagyon meleg lesz a futamon, ami megkeverheti a lapokat. A Ferrari minden esetre rendkívül gyors, de remélem, hogy jól tudunk majd védekezni ellenük. A csapatfőnök Toto Wolff megnyugtatott a sárga zászlós incidens miatt, hiszen 100 méteren át csak gurultam a kanyar előtt, így minden rendben volt. Nagy csatára számítok a futamon, a negyedik helyről induló Antonellit és a McLaren pilótákat sem szabad lebecsülni.
1: A Mercedes brit versenyzőjét George Russellt hallották, aki tehát az éről indulhat a Formula 1-es osztrák nagydíjon ma délután 3 órától. Kedves hallgatóink, sportlonikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Kevin Kluca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, szerkesztővel Olasz Gergővel és velem Gerge Istvánnal. A mai vendégem olimpiai bajnok úszócene Attila. Szia Attila, hogy vagy?
2: Szia, szép napot. Köszönöm szépen, nagyon jó vagyok.
1: Nagyon belecsaptunk már itt a mikrofonon kívül az úszásba, és rendületbe is vagyunk. Folytatjuk az úszással, de most konkrétan veled már, de nagyon sok téma érdekel veled kapcsolatban, mert hosszú pályát írtál le, és te vagy a számára az egyik azon sportvezetőknek, akik azzal, amivel foglalkoznak, nagyon-nagyon magukével tudták tenni, és rengeteget is tesznek a sporton belül egy bizonyos, nagyon fontos csoporttér, ami a szabadidő. Ebbe az irányba fogunk majd a vége felé vélhetőleg elmenni. Az úszás egy olyan sportágat választottam, amire az elején mindig azt mondják, ez alapsportág, mindenkinek meg kell tanulnia úszni. Hát én azt mondom, hogy kívülállóként, hogy nagyon sikeres és szép időszakában vettél részt a magyar úszásnak, rengeteg érmesünkot, rengeteg nagyúszónkat termelt ki az az időszak. Hogy emlékszel vissza a kezdetek kezdetére, amikor elkezdtél úszni, hogy nálad is ez volt, mint a én a vízilabdásokról tudom, hogy gerincferdülés, meg testtartásbeli problémák, van, aki csak éppen arra lakott, és akkor levitte a szülőt úszni, megtanult úszni, aztán folytatta, aztán jó esetben kapuba maradt, rosszabb esetben játékos lett, vagy fordítva ezt már ki tudja. Hogy jött az életedbe az úszás?
2: Jó fogalmaztál az elején, hogy mindenkinek meg kell tanulni úszni, és nálam ez valahogy ez a sorsszerűség volt, hogy a szüleimnek kétszer kellett ezt végignézni, hogy majdnem belefulladtam a vízbe, egyszer a Balatonba, egyszer a medencébe. Olyan kisgyerek voltam még, hogy nem is emlékszem a balatoni incidensre. A szegedi úszodában viszont ugye még a régi úszoda, arra abszolút emlékszem, ez szerintem 79 nyara lehetett, amikor valaki, egy idegen ember húzott ki engem lábaimnál fogva. Kíváncsi voltam, hogy mi van a medence alján már akkor is.
1: Úgyhogy nem tudtál úszni.
2: Persze, így van, 5,5 éves voltam. Vagy akkor töltöttem az 5-öt nyáron, és így szoktam mondani, hogy 5,5 éves, tehát nem voltam még 6 éves, ugye ősszel, amikor elkezdődött a történet. A másik sorsszerűség azt gondolom az, hogy a szegedi új úszoda akkor épült meg, ha jól emlékszem, 79-ben, talán 78-ban is, 79-ben adták át, nem tudom.
1: Az új úszoda nyitott?
2: Igen, igen, és ugye a kézilabda csarnokkal együtt, és tehát az új szegedi, nekem akkor még új, hát azóta van újabb sportuszod a Szegeden, de ugye nekünk az volt a klasszikus hosszú évtizedekig, és hát egy vadonat új infrastruktúra, ugye, és hát új embereket ismertem meg, új edzőket, hát még emlékszem, hogy Leonini, meg emlékszem arra, hogy a Gyémánt Imre, nekem akkor ugye bácsi volt, még a Gyémánt Imre vezetőedzője volt akkor a búvárúszóknak, ők nagyon sikeresek voltak, nagyon sok érmet szereztek.
1: Te meg így kezdted az úszópályafutásod búvárúszással?
2: Nem.
1: Előbb említettem.
2: Igen. Jogos, erre így nem is gondoltam, de én is hiszek így utólag ebben, hogy vannak ilyen összefüggések, meg ezek a számmisztikák abszolút jelen vannak az életemben. És pont az Imre volt, hát nekem már Imre bácsi, akkor már jóval idősebb volt, tulajdonképpen egyetlen mesteredző akkor az úszodában, aki valahogy, tulajdonképpen a Szécsi előtt szabadon felismerte azt a, nem tudom, lehetőséget bennem, hogy én valószínűleg sokkal többet tudnék már, csak egyszer nem akarom. Tehát fogom a kötelet, sírok, fázom, minden bajom van, és akkor mondta, jó, akkor jöjjek ki. Nem tudom, akkor véget ért a szenvedés, valaki felismer, végre meglátta bennem a könyörület pillanatai megérkeztek, és aztán megfogta a kezem, és mondta, hogy én bízom mellett a végig tudod úszni a szenvedés. Hát nem is az, hogy visszahajított, de a kezemnél fogva azért erőteljesen visszavezényelt a vízbe. Nyilván az akkor úgy nézett ki, hogy behajított a vízbe, de a lényeg, hogy én akkor úgy megszeppentem, nem is megijedtem, hiszen valahol azért rájöttem a végén, amikor végigúsztam az 50 métert, ami nagyon hosszúnak tűnt, hogy nyilván tudom én ezt, csak nem hittem magamban. Tehát az volt az első pont, amikor már valaki ezt megunta, hogy látja, hogy tehetséges a gyerek, meg valami mozog benne, de ő maga nem akarja.
1: Tehát a pszichológus is volt egyben, és pedagógus az edzői szakmatudás mellett.
2: Most, hogy így mondod, 2025-ben ez így van, akkor mi ezen nem gondolkoztunk, még a Szécsi érában sem, hát ő egy személyben volt az Atya Úristen, és minden is így valahogy mondott, tehát az összes szakmát vegyítve, és hát volt egy nagyon jó nevelőedzőm, Isten nyugosztalja, Banka Péter személyében, aki meg hát az összes létező modern, és nem csak Magyarországon, hanem tudom, hogy még a világ elitjét is, tehát emlékszem, hogy a Szalnyikov, aki annak idején 1500 gyorsan verhetetlen volt, és talán ő úszott 15 percen belül először, akkor ez 80-as évekről beszélünk, tehát hogy az ő technikáját elsajátítani, tehát hogy a 4 úszásnemnek a technikáját, azt minél magasabb szinten űzni, szerintem ez volt az én szegedi kihívásom és feladatom.
1: az, amiket elmondtál, hogy fáztál, vagy nem volt kedved, vagy messze volt az 50-esen a tópart, ez nagyon sok gyereknek az életébe előfordul. Ezeket leküzdeni nagyon-nagyon nehéz. A szüleid mennyire voltak ebben az edzőknek partnerei, vagy mennyire voltak abban tudatosak, hogy te ússzál, vagy mennyire volt ez egy kiválasztott irány, mert ahogy olvastam rólad, későbbiek során már nagyon tudatosan döntöttél abba, hogy elhagyott Szegedet, kimész az egyetemre, mit szeretnéd csinálni. Tehát utána ez már nagyon változott, és valószínű valami adott egy erős alapot, vagy egy erős táptalajt ennek még neked ott Szegeden.
2: Nyilván ez a szülői háttér az mindig nagyon fontos volt. Édesanyám volt a vezér, tehát nyilván az elejétől kezdve ő akarta azt, hogy elinduljak, és meg kell tanulni a gyereknek úszni, tehát nem tehetjük ki annak, hogy ilyen veszélynek, hogy nem tud úszni, akkor nyilván ez még nem volt annyira divat, mint most az Úszó Nemzet program, hogy egy kis reklámot is csináljunk, mert nyilván ez egy fontos momentum, de már akkor is nyilván érezték a szülők, aki megtehette, nyilván államszocializmus időszakáról beszélünk, tehát én nem hiszem, kérdeztem édesanyámat, hogy volt egyetem pénztár az úszodában, volt belépő, vagy mi csak jártunk úszni, mert nem volt az edző is, tehát nem emlékszem ezekre, hogy talán valami bélyeget kellett beragasztani, valami kis könyvbe, hogy gyűjtöttük, hogy hányszor járunk le az edzésre, és egyesület tagok vagyunk, aztán gyűjtöttük a mindenféle, tudod, ilyen aranyérmes, ezüstérmes, nyilván nálatok is ez ugyanígy volt, tehát valamiféle visszajelzés.
1: Nálunk kevesebb érmet osztottak mindig is, mert egy évben egyet csak.
2: és voltak ilyen motivációs faktorok, de már akkor is nyilván, és ezt köszönhetem az edzőmnek, nyilván Budapest felé a kacsingatás ment, mert ő is, mint nevelőedző, folyamatosan a Széchi iskolától, vagy másoktól, és emlékszem, edzőtáboroztunk más nagyobb megyeszékhelyeken, például Sopronban is, tehát más edző kollégáktól azért szívesen átvette az, ami jó gyakorlat volt, jó tudás, és nagyon sokat vitt minket a saját autójával versenyezni, tehát nagyon sokat vállalt miattunk. Hát mi voltunk, mint legjobb úszók, a második családja az edzőmnek.
1: Ahogy talán neked is ők.
2: Igen, és amit kérdeztél, így van egyébként, így van, nagyon sok kellemes élmény és nagyon sok közös élmény van a volt edzővel, aki aztán később Budapestről is elkísért, hál' Istennek, tehát kitolódott egy picit az a közös munka, és most már azért sokkal több, hál' Istennek sokkal több emlék maradt utána, mint hogyha csak Szegeden ott hagytam volna őt is, és hátra hagytam volna, pedig neki nagyon sokat köszönhetek. És amit kérdeztél a szülőknek, pedig azt köszönhetem meg, hogy ők a legtöbbet tették a partnerségben, egyáltalán nem szóltak bele. Tehát rábíztak a nevelőedzőre, látták, hogy az a edző-versenyző kapcsolat ez nagyon jó, ez jól működik, ez harmonikus, tényleg családként vagyunk kezelve, ott a szűk is, ha bár nem a szűk létszámú egyesületben, akkor azért többen úsztunk, csak sokkal több korosztály volt vegyítve az edzéseken, és nyilván jóval rövidebb, egyszerűbb edzéseket csináltunk, úgyhogy ez tényleg egy ilyen, hát ha nem is szabadidő sportos jellegű, de azért egy rendszeres sportolás, tehát egy ilyen egészséges rendszeres sportolás klubélet zajlott tulajdonképpen Szegeden.
1: De azért, tehát abban az időben szerintem más volt, tehát kevesebb edzés is elég volt, mert mindenki kevesebbet edzett, tehát kevesebb időt szántak talán rá idehaza, ugyanúgy a vízilabdában is, meg hát gyerekkorban azért nem kell napi kettőket edzeni, és azzal éjeszteni egyből talán a gyerekeket. Meg az úszás azért egy elég kemény sport, sok szempontból is, viszont az, hogy megtaláltad ott a társaságot, szerintem ez egy elég jó mágnes lehetett, hogy ott tudja maradni, viszont egyéni sportokban nagyon nehezen váltanak a sportolók edzőt. Neked hogy jött az, hogy mégis azt mondtad, hogy te akkor Pestre jössz? A jó közé, mert itt akkor már azért volt Igen. egy erős társaság.
2: Nem én mondtam, tehát 13 évesen azért gyerekfejjel, én szerettem volna Szegeden maradni. Viszont akikre hallgattam, az édesanyám és a nevelőedzőm, ők ketten, akik markásan eldöntötték, de ők meg is hozták az áldozatot ezért, hiszen nem én hagytam ott Szegedet gyerekként, meg az iskolát, meg azt a közösséget, hiszen az úszóközösség, ahogy mondtad, a második családunk volt, hanem egy újabb úszóközösségbe kerültem be egyből, Szegedről Budapestre költözve, és édesanyám vállalta az áldozatot azzal, hogy fölköltözött velem, és munkát vállalt Budapesten, és a nevelőedzőm ugyanezt, tehát nem engedte el a kezemet, ő fölkerült ugyanúgy a Széchi csapatba, tehát...
1: Hogy jöttél bele?
2: Igen, igen, vagy fordítva, hát ez már így, igen, hogy ki hozott
1: az
2: kit.
1: Akkor igen, nem lehetett így van, tudni, hogy mi van benne,
2: persze,
1: vagy hogy mi lesz a vége.
2: Kezemet, így van, ezt jól mondom.

0: aki felkerül Budapestre, ez itt egy teljesen más élet. És bár ugyanazt kellett csinálnod itt is, vagy ugyanazt csináltad itt is, mint ott, ráadásul ugyanazzal az edzővel, mennyi változott az életedben, emlékszel arra? Volt valamilyen nagyon kardinális dolog, amire azt mondtad, hogy fú, ez teljesen más itt, vagy esetleg ez jobb itt, vagy nekem ez nincs kedvem, vagy abba hagyom az egészet?
1: Volt, sokszor előfordult. Jóval nagyobbak voltak az edzésdózisok, az edzésadagok. Egyébként nem is a nevelő edzőmhöz kerültem, hanem akkor ugye már ifi válogatott keret tagság más edzőnél. Kezdtük el más csoportban, amin egyébként nem volt baj, tehát ilyen szempontból üdítő volt a váltás, de azért mindig ott volt a nevelő edző, aki a felnőtt válogatotthoz került egyből, és ott kapta meg a bizalmat. De hát nyilván mindig a fél szeme ott volt, hogy mi van velem, hogy vagyok. Ugye édesanyám is fölköltözött, és akkor ez a legnagyobb kihívás szerintem az volt, hogy én azt éreztem 13-14 éves fejjel, hogy akkor még nem voltak olyan eredmények, ami miatt, ahogy mondtad, hogy tulajdonképpen én hoztam föl a felnőtteket magammal, vagy ők fogták a kezemet kisgyerekként, de egy nagyon nagy felelősség volt, azt éreztem, hogy nincs hátraarc. Tehát, hogy én igen, mindig szegedi maradok, de hogy én oda nem mehetek vissza, nem költözhetek vissza, mert ez egy kudarc.
0: Tehát hogy nem adhatod fel azt, ami most.
1: Így van, tehát hogy csak előrefele lehet tekinteni, mert az egy visszalépés lenne, hiszen annyi áldozatot hoztak miattam úgy, hogy igen, ez is benne volt, ezt éreztem, hogy tehát az ember saját magában szerintem soha nem érzi annyira a tehetséget, hogy kijelentheti azt, hogy hopp, persze, hát én ezt meg fogom csinálni, és majd meglátjátok. Tehát azért ilyen érzés, ez nagyon ritkán fordul elő. Sokkal többször jött elő az, hogy hát igen, én abba hagyom. Nem Szegedre vissza, de hogy Budapesten akkor valami mást, ha már megvolt ez a változás. Nyilván ez ritkán fordult elő, de én azt gondolom, hogy az időszak, az a 13 és 16-17 éves közötti időszak, nyilván ez volt a legnehezebb mindenféle szempontból. Ugyanakkor nem volt időm azon gondolkozni, hogy egyébként milyen alternatívák vannak, mert olyan sok időmet elvette az edzés, meg a tanulás, hogy ez tulajdonképpen kitöltötte teljesen az életemet.
0: Mi volt bekerülni egy új csapatba?
1: Rossz, nehéz volt. Én nem szerettem Budapestet. Nyilván akkor, ahogy visszaemlékszem, akkor még most ezt ki lehet mondani ennyi időtávlatából, még szóval budapesti srácokat se, vagy haverokat, mert nem voltak igazából haverok. Ugye más volt. Mégiscsak Szeged az egy ehhez képest kisváros. Valahogy más volt, meg biztos a 80-as évek is nyilván más volt, de más volt az egésznek a lendülete, a lelkülete. És ahogy te is fogalmaztál, hogy egy kis családból fölkerültem egy ilyen profi csapatba, ahol jóval többen voltunk, és sokkal több mindenre kellett figyelni, sokkal jobban elment a fókusz vagy a figyelem egyik részről, hogy mennyi csapattárs van, akire oda kell figyelni, és lehet velük versenyezni egyébként napi szinten, ami nagyon jó volt, és húzott előre. Ugyanakkor meg úgy befelé is fordult az ember, hogy saját magára sokkal többet figyelt, mert fókusz, oda kellett figyelni, hogy ne sérüljek. Azt gondolom lelkileg. Tehát, hogy túléljem először az edzést, a budapesti létet, és aztán jól érezzem magam a bőrömben, hogy oké, tudom, hogy miért vagyok itt.
0: Abszolút értem amúgy ezt, amit mondtál, mert ez a fajta gyerekkori versenyrendszer, vagy ez a bekerülni a nem minden szinten profi, mert ugyanak van egy pontos meghatározása, de a profi léthez nagyon-nagyon közeli állapotba bekerülni, azért az megeszi az embert, hogy így eltűnik a gyerekkorod egy pillanat alatt. Néha talán munkának is fogod fel azt, amit csinálsz. Nyilván, hogyha vannak versenyek, és ott van siker, az már megint másabb, de hogy jó versenyzők vannak körülötted, egy sokkal keményebb légkör talán, mint amit megszoktál, azt azért szokni kell, tanulni kell, és azért a ti sportágatokban az én szempontomból, vagy nagyon sok szempontból, vagy mások, vagy a külsősök szempontjában inkább így mondanám, hogy sok játék lehetőség nincs. Tehát amikor le tudod vezetni a feszültséget, hogy akkor mit tudom, nem kell messzen vízilabdával, kapsz egy labdát és megvagy. Kicsit támaszkodsz rá, kicsit beszélgetsz közben, de megy az edzés nálatok, azért ezt nem nagyon lehetett megcsinálni, gondolom, edzés közben, hogy így beszélgetetek egymással, meg így, vagy valamilyen formában oldottátok a feszültséget, jól éreztétek magatokat?
1: Volt rá azért lehetőség, tehát nyilván szereztem barátokat, haverokat, inkább így mondom, ha nem is életre szóló barátságok kötöttek. Minimális idő volt erre, de mondom, az egyik oldalról ez egy védekezés is volt, tehát jó, hogy így volt. A másik oldalról meg nem nagyon volt lehetőség arra, hogy uszodán kívül, meg uszodai tevékenységen kívül egyébként nagyon más tevékenységek, ami mondjuk egy egyéb szegedi általános iskolai létbe bőven belefértek, hogy mi minden héten mentünk le, és fociztunk, és meg volt a csapat, és tudtuk, hogy kinek mi a posztja, és nem tudom, és emlékszem, hogy az volt a legnagyobb fájdalmam egyszer, hogy mint egy május elsőjei éppen vasárnapra esett verseny, ezt előszeretettel elfelejtettem, hogy nekem az uszodába kéne lennem, és akkor már nagyban ment a foci meccs, és akkor jött értem az

0: az edző, meg édesapám, hogy hát igen, jó, oké, tehát azt rosszul éltem meg, de ezt leszámítva, hogy mondjam, azért mégiscsak egy ilyen nemesebb, talán ez a jó szó, egy másfajta közeg volt, ami kiemelt a sima osztályközösségből, ahonnan nyilván el kellett búcsúznom 13 évesen, tehát tulajdonképpen az egy más polcra tett föl, hogyha lehet így fogalmazni, vagy egy másfajta jellegű kihívás volt, nem egy szó szerint általános, mint ahogy az általános iskolában, ugye tényleg mindig kiemelték, hogy na a versenyen te nyertél, bemondták a hangosba, ünnepségen volt róla szó, nem tudom, büszke voltál magadra, stb. Ugye nem egy sportos iskolába jártam, tehát nagyon kirívó volt, hogy valaki reggel, délután, este, hétvégén edzése jár meg versenyre, mi a francnak csinálja, van-e egyetlen értelme. És aztán az egész, ahogy megfogalmaztad, nyilván te jól érzed és érted, akkor nyert értelmet már fiatal korban is 14-15 évesen, amikor az ember érzi, hogy Budapestre felkerülve nehéz beilleszkedni, de azért eljött a verseny ideje, és akkor meg tudtam mutatni, hogy én ki vagyok, és hát a verseny az ilyen szempontból ugye időre megy nálunk, tehát faltól falig, tehát ugye elég objektív mutatók vannak, hogy a korosztályban te hol vagy, milyen rangsorban.
1: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
1: Czerny Attila olimpiai bajnok ússza a vendégem. Tehát akkor kezdett értelmet nyerni az, hogy bekerülted egy nyersebb közegbe, versenytársak közé, akikkel már tudtál versenyezni, akiktől már tán úgy érezted, hogy fejlődési lehetőséget is kapsz, de az úszás szeretete az megmaradt mellette, mert azért az nagyon fontos, hogy azt, amit csinálsz, azt azért szeresd továbbra is csinálni, mind a mellett, hogy ahogy említetted, hogy Szegen egy ilyen kiemelt státuszban voltál, minden barátod, család a környezetedben, az utcában tudta, és aztán ez a gyerek számára nagyon-nagyon fontos önbecsülés. Én emlékszem, mikor először a vidékének az újsága megjelent egyszer a nevem, már olyan boldog voltam, és azt mondta, hogy nekem megérte sportolni. És ugye onnan elkerülsz a fővárosba, ahol egy vagy a sok közül, és igazából nem érdekel kb. Senkit, hogy ki vagy, illeszkedj be, vedd fel a ritmust, csináld a dolgod, aztán próbálj meg megkapaszkodni, talán nem is azt mondják, vagy éreztetik veled, hogy hú, belőled azért lehet valaki, meg hú, de tehetséges, és nagyon szurkolunk. Ez az érzés nekem is megvan, hogy akkor egy pillanatra se veszítetted el az úszás szeretetét menet közben, mert ugye bekerültél egy valóban kemény csapatba, egy profi környezetbe, iskolát váltottál, várost váltottál, azért nagyon erős karakter kell ahhoz, hogy valaki ezt idézőbe túlélje.
2: Igen, de ezek a visszajelzések, ezt jól megfogalmaztad ezt is, én is ugyanígy éreztem, hogy a visszajelzések fontosak voltak, az önbecsülés, ami növelte, hogy azért oké, hogy bekerültem egy darálóba, és tulajdonképpen az történt, az a különbség történt, hogy Szegeden annyival jobb voltam a többieknél, hogy valószínűleg nem is lett volna értelme ott maradni abban a közegben.
1: Ezt most mondod már.
2: Igen, de hát nyilván amíg nem láttam a különbséget, igen, addig ezt nem tudtam, de azért ezt már 14-15 éves fejjel is felfogtam, hogy húha, elveszítettem azt az előnyt, ami Szegeden megvolt, és most már jobban oda kell figyelni, és most már nem is biztos, nem is vagyok annyira biztos magamban, mint eddig voltam, de azért mégis kijött a versenyeken az a fajta különbség, hogy én mégis magabiztos tudtam maradni, hogy oké, nem véletlen, hogy én jöttem föl vidékről ide Budapestre, a többiek itt élnek, tehát nyilván azért járnak ide edzésre, mert ők is valamilyen szinten tehetségesek, de hát én azért ugyanúgy láttam a különbséget, egy gyerek fejjel, ugye azért 14-15 éves fejjel őszinték vagyunk magunkhoz is, jobban, mint felnőttként, azt gondolom, tehát ez látszott pontosan azért, hogy kinek hol a helye, hogy így mondjam. Ez egy versenyistáló volt.
1: Volt példaképed?
2: Ugye akkor én még a darnyit úgy Isten igazából életközelből, testközelből, vagy edzésen ugye nem láttam, nem tapasztaltam. Ugye az IFIK közé kerültem, és ott mondom, egy idő után ezért jól éreztem magam, mikor láttam a helyemet, sőt, nekem az igazi ellenfeleim a szintén velem egykorú, szintén vidékről, úgymond, hát akkor még nem volt ilyen, hogy megvásárolt, mert ugye nem profi versenyzők voltunk, hanem hát invitált versenyzők, akik úgy döntöttek, hogy akkor megpróbálják budapesti helyszínen, meg budapesti edzővel, meg közegben. És akkor is egy páran voltunk, akik vidékről följöttünk, és mi voltunk igazából az erős mag, tehát mi egymás között is, vagy egymásban is tudtuk itt az erőt táplálni, azzal, hogy nem véletlenül hoztuk meg ezt az áldozatot, és nekünk ez a dolgunk, nem a másiknak, hanem nekünk, tehát nekünk ez a felelősségünk az életben, és ha már kaptunk ilyen lehetőséget, azért szerintem sokan érezték így a 80-as évek, 90-es évek elején, hogy hát az életben sok lehetőség nem biztos, hogy szembe jön, ezt meg kell ragadni, és csinálni kell. Azt gondolom, hogy ez így...
1: Példakép.
2: Igen. Közben gondolkodtam, de nem, mert hiába mondok most Egerszegi Krisztit, meg Darnyit, ugye az később jött, tehát ahhoz fizikailag meg kellett tapasztalnom, hogy úristen. Tehát eddig azt gondoltam magamról, hogy tehetséges vagyok, aztán itt van ez a két csoda, aki a közelébe nem lehet érni, és valószínűleg soha nem is fogsz, és már lebeszéled magad arról, hogy tulajdonképpen milyen mércével is méred saját magadat. És akkor volt azért emiatt egy ilyen bizonytalansági, megint egy újabb ilyen hullámvölgy, ilyen 16-17 évesen, és akkor emlékszem, hogy tulajdonképpen már akkor bekerültünk a felnőtt csapatba, és akkor már Szabó Zsóék voltak azok, akik motiváltak. Tehát az edző akkor már úgymond összeengedett minket, és azt mondta a felnőtt versenyzőknek, hogy na akkor akár fizikai ráhatás árán, de minket muszáj motiválni, hogy elhiggyük magunkról, hogy igen, lehetünk ugyanolyanok, mint az előttünk járók, Hiába őket már piedesztára emeltük. Tehát a fura, hogy mi testközelből látjuk, nem úgy, mint egy laikus csak a televízióból. Ennek ellenére, vagy éppen ezért, még jobban távolabb vannak tőlünk, mert akkor még az ember úgy nem hiszi el, amíg nem éli át azt a fajta sikert, vagy azt a fajta élményt, hogy ő, ahogy az öreg fogalmazott Nanon Szécsi, hogy átléped azt a bizonyos küszöböt, a saját árnyékodat tulajdonképpen.
1: Hogy értékeld azt az időszakot, amikor felkerültél Budapestre, és utána elmentél az egyetemre, az Egyesült Államokba?
2: Maga az egyetem, hát az is egy kihívás volt, ugye.
1: Hogy jut ez eszedbe? Mert azért az, nem tudom, az úszók nem, mert akkor ilyen divat volt, hogy egyetemre, mert most nagyon nagy, vagy már ideje nagyon nagy.
2: Nem, hát azért az igazság, hogy kaptam egy elég elős motivációt, itt azért most megemlíthetném, viccesen szoktam mondani, hogy a három Tamás, a Darnyi Tamás, a Gyárfás Tamás, meg a Szécsi Tamás lökött engem Amerika felé, de azért ebből az egyik minimum. És az öreg az elején azért nagyon vissza akart tartani, mert hát sajnálta nyilván a közös munkát, hogy látta, hogy akkor vége lesz, akkor ugye teljesen kikerülök ebből a körből. És szerintem egy fél év, és aztán ezt az egész gondolatot úgy megszokta, és utána már elkezdett támogatni, hogy megértette, hogy tulajdonképpen én 22 éves fejjel lettem olimpiai bajnok, és akkor már annyira érett gondolkodású voltam, hogy kell kezdeni valamit az életemmel, hogy ez nem csak az úszásról kell, hogy szóljon. És akkor valami átfordult benne, és utána ezerrel elkezdte támogatni ezt, hogy igen, fiam, neked az életre kell készülni, eddig is mindig ezt mondtam nektek. Akkor... Tehát rájött arra, hogy amire minket tanított, eljött a valóságban, ugye, a válaszút, és ugye el kell engedni a kezem, mert nem úgy, nem vita árán, hanem úgy, hogy neki is támogatnia kell. Tehát ez kevés az, hogy összevesztünk, és akkor én elmentem. Nem. Neki ezt igenis el kellett fogadni, hogy ezt támogatólag kell fölépnie.
1: Akkor nem az úszás miatt volt az egyetem, hanem a civil életről való áttállása, vagy megtanulása volt az egyetem?
2: Hát is tulajdonképpen az egyetem azért volt, hogy még az úszás... az addig beletett energiát, azt még lehessen hasznosítani, és nyilván az ösztöndíj volt a cél. Tehát ha csak a civil élet lett volna a cél, akkor nyilván meg lehetett volna az úszókarrier végét is várni, de hát ez kár lett volna. Úgyhogy ezért volt az, hogy én már az utolsó harmadik olimpiám előtt, tehát 2000 előtt, én már azon gondolkoztam, hogy 98-ban, tehát ha úgy tetszik másfél-két évvel a megnyert olimpia után, hogy nekem váltanom kell, mert nekem nem az a, mert nekem nem az az utam, hogy na, próbáljuk meg még egyszer, hát ha sikerül.
1: Miért?
2: Mert én nem az a habitusú ember vagyok. Tehát ezt én fontosan tudtam magamról. Tehát most mondok két mondatot, vagy két példát. A Gyárfás Tamás nyilván azt mondta, hogy akkor lesz majd szerződésem, hogyha Sydneyben két aranyat nyerek. Ez konkrétan így elhagyta a száját, tehát ennyi szakmaiság volt benne. Édesapám meg nyilván, aki fölnevelt, és pontosan végignézte azt a időzőbe szenvedést, meg korai kelést, meg mindent, azt mondta, amikor hazajöttem Atlanta után, hogy na jó, van kisfiam, ez nagyon szép volt, ez megvolt, és akkor szerintem ennyi elég is lesz. Tehát ugye ebbe benne volt, így van, és hát nyilván azért, mint édesapám, nem csak aki felnevelt, hanem akitől azért részben a géneket örököltem, hát ez a óhatatlan, hogy ez a habitus bennem volt, tehát én nem az a típus vagyok, aki nem bírja abba hagyni, és fog a körömmel ragaszkodik, amíg nem tudom, az élet el nem múlik, vagy valami, nem tudom, valami katasztrófa nem történik, hanem elébe kell menni, és hát az a furcsa a Szécsinél is, hogy nekem az volt a furcsa, hogy ezt hamarabb nem át a gondolata arra, hogy ő volt az tulajdonképpen végig, aki arra tanított minket, hogy defenzíven gondolkozni. Tehát, hogy folyamatosan védve magunkat előre kell menekülni. Tehát jóval előrébb kell lenni, mint az ellenfél, jóval hamarabb kell fölismerni dolgokat, jóval hamarabb kell elsajátítani, megtanulni, megtenni érte, beletenni abba a bizonyos kosárba időben, hogy aztán, amikor ki akarunk belőle venni, akkor legyen mit, tehát legyen még mivel.
1: És ez nem csak az úszásról szól.
2: Így van, tehát ő és ő mindig mondta is, hogy az életre nevel minket, főleg egy bizonyos idő után, mert hát főleg akkor, azért ezt ne felejtsük el, hogy muszáj azt mondom, hogy ez nyilván az előző évezred vége felé, még azért tényleg az volt a divat, Darnyi Tamás, akkor ugye most már kimondhatjuk, hogy utána nyilván egyértelműen ő volt a példakép, 26 évesen, szintén három olimpiával a háta mögött abba hagyta. Én is 26 évesen hagytam abba. Ma 26 évesen az úszóknál más a helyzet. Valaki, mit tudom, hosszú távra vált, vagy fordítva, tehát hogy ma már ez jobban kitolódik, később kezdik el, később kapják a terhelést, nem annyira fiatal korban, tehát ez egy picit átalakult. Nálunk már azért én 24 éves fejjel majdnem egy késő volt, hogy azon gondolkoztam, hogy én még egyetemre szeretnék járni. Hát ez még kint is nagyon megnézték azt, hogy most miért pont most szeretnék egyetemre jelentkezni, holott már mögöttem volt egy testnevelési egyetem, akkor még főiskola.
1: Hát nézd, tudok olyan úszót, aki két olimpiai siker után gondolkozik azon, hogy abba hagyja, tehát hogy vagy folytassa. Hát ez egy nagy küzdelem, nekem sokkal nagyobb lelki küzdelem vele ezt valahogy megértetni, nem tudom, hogy meg kell-e, hogy értse, de nekem egy abszolút motivációm van arra, hogy vele megértessem azt, hogy ezt azért tovább kéne folytatni, mert az, hogy van valakinek egy Isten adta tehetsége, és abban még örömét is leli, amikor ezt csinálja. Az edzésmunka az más, mert a munkát azt legszívesebben a sportolók, vagy hát a profi sportolók, a nagy része, ha lehet, akkor azt így mellőzné, és mindig csak a nagy színpad lenne, és mindig az előadások meg a versenyek, az nagyon van, hogyha ez így működne, és fejből, csak fejből lehetne csinálni. De neki köszönhetően viszont azt kell mondjam, hogy érte, vagy amit előbb mondtál, hogy 26 éves korban meg abba hagytad, és 24 éves korban meg már azon gondolkoztál, hogy akkor ezt most tényleg be fogod fejezni, ezt a sportágat.
2: Hozzátéve, amit kezdtél, az visszanyúlnék oda, 8 évesen én reggel, 4-6-kor azért elindultam magamtól edzésre, tehát az hogy mondjam, szerintem a beletett kilométerek azért számítanak, és ez akkor is számított, azért nézzük meg mondjuk Güttler Karcsi esetét, aki ugye nálam idősebb, tehát előttem járó korosztály, relatíve nagyon későn tanult meg úszni, vagy kezdette versenyszerűen az úszással foglalkozni, és milyen hosszú pályafutást futott be. De hogyha most szó szerint egy gépként kezeljük az embert, tehát hogy a beletett kilométerek azok nem csak a fizikai fájdalmat, meg vagyok-e még olajozva annyira, vagy nem tudom, az izületek még működnek annyira, hanem a lelki terhet is hozzáveszünk, és azért nálunk bőven lehet erről beszélni, mondjuk egy Szécsi iskolában, hogy azért a lelki teher, a lelki terror, és tudom, hogy manapság van más téma is vele kapcsolatosan, de nálam egyértelműen ez volt a legnehezebb. Tehát fizikai fájdalom az már elenyésző volt, hogy edzésen milyen fizikai fájdalmat érünk át, mert hogy például ő mindig elmagyarázta, és például ott tudtam egyszer így 16 éves fejjel átállni erre, hogy ne féljek a fájdalomtól, mert erről is beszéltünk a beszélgetés előtt, hogy egy fiatal versenyző fél a fizikai fájdalomtól. És pont ő értette meg velem, ugye a rettegett Szécsi Tamás, aki egy 200 gyors, egy sima, mint a serdülő OB, nem tudom, egy fiatal voltam, 2 éve fiatalabb, mint maga a korosztály, és hát fel kellett lépnem, és el kellett indulnom, és döntőbe kellett kerülnem. És hát mondta, hogy mitől félek? Tehát látta rajtam azt a túlizgulást, hogy kérdeztem, mitől félek? Hát ez a 200 méter, ez a 2 perc alatti történet, ez nem fog annyira fájni, mint bármelyik edzés, vagy az edzések összessége, amit eddig megcsináltam. Na nyilván nem mindegy, hogy ezt kimondja, milyen szuggesztíve mondja, milyen háttérrel mondja, milyen környezetben mondja, és mondjuk én mit hiszek róla, hiszen nyilván nekem őre fel kell néznem, és el kell higgyem, amit mond. Hozzáteszem, hogy szerintem 96-ig nem hittem el soha, amit az öreg mond, de hát mindig rácáfolt az élet. És igazából akkor hittem el, amikor Rózsa Normi megnyerte az olimpiáját 96-ban, egy nappal előttem, és ő, az ő szájából hittem el, ugye, mint a barát, akivel együtt végigcsináltuk a csatát, hogy azt is tényleg az öregnek igaza volt mindenben. Tehát amit mondott, azt betartottam, és így sikerült. És hogy ez volt az ő zsenialitása, és hogy ezt kell benne becsülni és tisztelni egyébként a mai napig, hogy egyénre lebontva pontosan tudta, hogy ki meddig terhelhető, és mit kell csinálni a siker érdekében. És vitatkozhatunk, mondom, az én habitusom az végképp olyan volt, hogy mindig is felülbíráltam, és mindig is azt gondoltam, hogy lehet, hogy én egy picit majd jobban tudom, meg picit kevesebb fájdalommal majd megúszom. Ő el is mondta mindig, hogy valószínűleg bizonyos szinten tehetségesebb voltam, mint a Darnyi, bizonyos tehetségfaktorokban, de hát egyáltalán nem bírtam elviselni ennyire a fájdalmat, mint mondjuk a Puci, a Darnyi Tamás, aki az két a módon 9 évig veretlenként több világcsúccsal, Európa csúccsal a zsebében, ugye olimpiai világ, Európa bajnok többszörös, és a mai napig ilyen szempontból, mint versenyző, aki elviseli a fájdalmat, egyértelműen ő a példakép, és ő nekem Michael Jordan, LeBron James nagyságú sportoló, bármennyire is Magyarországon ez furán hangzik, de az úszásban ő a 90-es évek elejé közepéig, ő egyértelmű ez a színvonal volt, és ezért mondtam Michael Jordan, mert ugye az a korszak, vagy az, az időszak, ahhoz lehet leginkább hasonlítani, még akkor is, ha nekünk ez furán hangzik.
1: Nem hangzik furán, abszolút, és értem is, amit mondasz, sőt azt is a fájdalom tűrés, vagy a fájdalom kezelés, hogy ez is egy szintje a profizmusnak, de ez csak egy meghatározás a profizmus ilyen szempontból, hogy mennyire tudod kezelni a fájdalmat, és mennyire vagy hajlandó ezen túllépni, és amikor rájössz, hogy ezt tudod kezelni, és a fájdalom nem minden esetben tud megállítani, abból van egy olyan továbblépési lehetőség, amivel egy csomó mindenkit magad mögött hagysz, mert ők ezt nem tudják megoldani. Amikor már azon gondolkozta, hogy abba fogod hagyni az úszást, akkor mi volt a terv? Hogy mi lesz utána, hogy abba hagyod? Mert hogy meguntad, nincs benne több, nincs kedved ezt tovább csinálni, megvan, amiért jöttél, vagy nem tudom, milyen érzések kavarogtak benned pontosan. Akkor mi volt a terv így Amerika után?
2: Két gondolat volt a fejemben, hogy nyilván kell egy egyetemi végzettség, jó, hogyha van nyelvtudás, ezt leginkább külföldön lehet megszerezni, és külföldön ráadásul a még megszerzett, vagy már ugye birtokolt úszástudás birtokában kaphatok ösztöndíjat, és ezt a lehetőséget egyszerűen kár lenne kihagyni. Ez ugyanolyan lehetőség volt számomra, mint Szegedről fölköltözni Budapestre. Úgyhogy ez abszolút tisztán látszott ez a kép előttem. A másik két gondolatom nyilván az volt, hogy sport, ha már ennyi időt és energiát szántam, akkor szeretnék valamilyen szinten a sportban megmaradni. Hogy most sportvezetőként, sportdiplomataként nem, fogalmam nem volt. Talán még az is megfogalmazódott, hogy már akkor is azért nem csak most vannak úgymond civilek által balhénak fogalmazott dolgok, ugye az úszószövetség meg az úszok körül. Akkor is volt bőven, csak a média nyilván akkor nem kapta föl ennyire. Tehát ahol pénz van és siker van, ott mindig van feszülés, meg feszültség, és hát ez volt egy olyan elnökünk, akivel én azért nem is tartottam olyan jól a kapcsolatot. Tehát emiatt én nem feltétlenül gondolkoztam az úszásban, amikor azt mondom, hogy sporttal akarok foglalkozni a magánéletemben, hanem olimpiai bajnokként mertem arra gondolni, hogy ennél szélesebb halmazt, szélesebb kört gondolok. Tehát nyilván az olimpiai mozgalom valamiféle ilyen gondolatok voltak a fejemben. Aztán az más kérdés, hogy persze pont az úszás és az ösztöndíj miatt, amit azért ugyanúgy komolyan kellett venni, tehát ugyanúgy le kellett járni edzésre, ugyanúgy teljesíteni kellett, nem csak az edzéseken, hanem a suliban is, és bizonyos szintet el kellett érni nyelvtudással együtt, vagy annak hiányában is, főleg az elején. Azért ez komoly kihívás volt, és megterhelő volt, nem volt az annyira egyszerű egyébként, mint ahogy sokan gondolják, tehát ez nem fényezni akarom magamat, vagy azokat, akik ezen túlmentek, de hogy ez is egy válogató szempont, hogy ki az, aki ezt meg tudja ugrani, és végig tudja csinálni azért 4-5 évet, tehát az is egy elköteleződés, és én ezt abszolút egy lehetőségként éltem meg, és szerintem utólag visszatekintve az elmúlt 50 évemre az az 5 év volt az egyik legszebb 5 esztendő, amit ott tölthettem kint az Egyesült Államokban, Arizonában, hozzáteszem, hogy soha nem voltam még olyan egyedül az életemben, mint akkor abban az 5 évben, és meg is tanultam felnőni, vagy felnőttnek lenni, meg a civil életet, hogy hogyan is kellene elképzelni. Odáig azért még nem jutottam el, hogy a felnőtt a munkavilágába beletekintsek, mert azért az egyetem az még mindig egy zárt világ, ahol nagyon vigyáznak rád, és egy nagyon, tehát ez még egy nagyon, nagyon kényeztető állapot, én azt gondolom, utólag visszatekintve, és ezért is volt nagyon boldog évek, és arra rájöttem, hogy én nem akarok kint maradni a munkavilágában az Egyesült Államokban, mert akkor tulajdonképpen beleragadtam volna abba a koncepcióba, hogy mondjuk leszek egy úszóedző, jó esetben egy úszó segédedző, mondjuk az egyetem színpadán. És azt én nem láttam magamban ezt a fajta elköteleződést, főleg azért, mert mondjuk, ha már példakép, Szécs Tamás ilyen szempontból ugyanúgy példaképé vált, hogyha mondjuk edző, akkor mi a mérce? Tehát mihez méred magad? És nyilván nagyon nehéz lett volna sokkal alább adni, azt a fajta elköteleződést meg biztos nem érzem magamban, hogy én egy olyan úszóból sikeredző, az nem az én világom, tehát azt meghagyom másnak. Így van, az nem, tehát azt éreztem, hogy abban nincsen annyi perspektíva. Viszont pont Gyárfás Tamás mondta ki érdekes módon azokat a mondatokat, amiket meg megszívleltem, hogy egy olimpiai bajnok, egy magyar olimpiai bajnok azért mégiscsak Magyarországon tudja leginkább érvényesíteni azt a fajta sikerből fakadó lehetőségeit, amit maga az olimpiai bajnoki cím megszerzése okán magáénak tud, és ebben azt kell, hogy mondjam, hogy igazat adok neki, és én ezt a mai napig élem, és remélem, hogy jól sáfárkodok vele, és nem visszaélek ebben a lehetőséggel. De visszatérve az egyetemre csak egy mondatra, hogy az jutott eszem, hogy ott viszont azért nem én választottam, hogy mondjuk szociológiát fogok tanulni, amit egyáltalán nem bántam meg, mert sajátomnak éreztem, de azt a tanácsadók kérésére az úszó edzések mellett ugye fért bele annyi óraszám, amivel vagy egy kommunikációs szakember, vagy akár egy média szakember, vagy egy szociológus végzettségű szakember lehettem volna. A média is egyébként főleg a rádiózás, nem azért, mert itt ülünk, az engem sokkal jobban érdekelt, mint a tévé médiázás. Viszont időben az nagyon sok időt vett volna el az úszó edzések mellett, tehát azt nem lehetett volna fizikailag kivitelezni, úgyhogy csak ezért az a része az háttérbe szorult. Valószínűleg nem is baj, mert az inkább egy vágy volt, mint sem, hogy abban én ki tudtam volna teljesedni. és szociológus közgazdászként nyilván ez papíron jobban hangzik, meg jobban néz ki, mint a valóságban, de én azt gondolom, hogy a mostani helyemben, ahol vagyok, tehát a szabadidős sport területén, azért ezeket a, ezt a tudást én ezt maximálisan tudom kamatoztatni.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök kérték minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vamonos!

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondta. Egyrészt azért, mert hogy nem kellett kérdezzek, és szépen abba az irányba haladtunk, amerre amúgy szerettem is volna, hogy megyünk. És nagyon szépen felvezetted, hogy Budapestet elhagytad, és kinek köszönheted, és mennyire nehéz esetek voltak akár a Tamások, és a Tamások végül mennyi jó tanácsot adtak, hogy mindig abban a... Már most úgy mesélsz róluk, vagy úgy emlékszel vissza rájuk, hogy ők adtak egy irányt mindig abban a pillanatban, amikor talán meg kellett tenniük ezt az iránymutatást. Ott csak így gondolsz rá, de szerintem teljesen mindegy, mert ha te jónak látod, akkor az úgy is van jól. Azt is megszerettem volna kérdezni, hogy érezted magad kint, mert aki kint volt az Egyesült Államokban egyetemen, az általában szép emlékekkel jön haza, és egy teljesen más, akár egy ilyen karakterváltozáson is mehet keresztül, mind a mellett, hogy kicsit azt mondtad, hogy hát ez nem úgy kell gondolni, ezt a szociológus közgazdást nem olyan erős. Azt azért hozzá kell tenni, hogy aki ott van egyetemen, és ösztöndíjjal lehet kint, annak azért nem rossz sportolónak kell lennie, tehát annak nagyon-nagyon jó sportolónak kell lennie. Ugye ez egy cserekereskedem, ha te úszol, ők megadják az ösztöndíjat, tehát hogy a sport a teljesítmény nélkül nem tudsz ott tanulni, hogyha én ezt jól gondolom. Tehát nem arról volt szó, hogy olimpiai bajnok voltál, és akkor kiment, és akkor kapsz érte ösztöndíjat.
2: Ez így van, de azért nem feltétlenül kell olimpiai bajnoknak lenni, vagy ezt a színvonalat hozni, azért ezt hozzá kell tenni. Ha úgy tetszik, most ez nem tudom, hogy hangzik, de ennél kevesebb vagy kisebb teljesítmény, tehát ami az érmek számát tekinti.
1: Azért azt tudjuk, tehát egy olimpiai bajnok, ha mindig és alatta, tehát mögötte sokan vannak nagyon, akik még szintén jók.
2: Igen, de akkor inkább így fogalmazok. Az, hogy én Sydneyben kikerültem az olimpiára, az Egyesült Államok, tehát az egyetem csapatából, az egy nagyon nagy büszkeség volt, nem csak nekem, hanem a csapatnak is. Tehát így értem, hogy aki olimpikon, fogalmazunk így egyszerűen, az már egy nagyon nagy szó, és nem feltétlenül kell ahhoz kijutni az olimpiára, hogy te egyébként egyetemi szinten egy nagyon sikeres versenyző tudjál lenni, és a csapatnak sikeres tagja. Tehát jó, nyilván csapata válogatja, most ugye beszéltünk, akkor Kós Hubit is említjük meg, mert azért tudjuk, meg a csapatot, meg az edzőt, az egy nagyon egyedi dolog. Azért ez nem egy általános dolog, hogy a vezető edző miatt egyetemet váltanak a sportolók. Ez már nyilván a profizmusba hajlik. Azért az egyetemi szint az egy picit ez másról szól. Tehát én az egyetemen is talán úgy választottam ki tudat alatt, vagy így sikerült ennyi idősen, és máshova egyébként már nem vettek volna föl, ez már tulajdonképpen utólag mindegy is, hogy én azért is éreztem jól magam, mert kicsit visszacsöppentem a gyerekkoromba, hogy azért azzal a tudással, amit én itthonról hoztam, annyival jobb voltam a többieknél a csapatban, hogy nyilván felnéztek rám. És ez nem az olimpiai bajnoki címnek volt köszönhető, hanem azért ott azért megéreztem azt, hogy igenis sokkal jobban bírom az edzéseket, sokkal nagyobb terhelést kaptam én itt Budapesten, Magyarországon, sokkal komolyabb felkészülésekben vettem részt, tehát nekem sokkal nagyobb a tudásom. Hát arról nem beszélve, hogy ez egy jó pár évvel idősebb voltam az átlagnál, hiszen ők egyetemet kezdték, 18-20 éves fiatalok, én meg már 24 év fölött, tehát volt egyfajta, hát ha nem is generációs, de egyfajta előnyöm hozzájuk képest, és ezt tudtam is, azt gondolom, hogy abszolút jól tudtam ezzel sáfárkodni olyan értelemben, hogy ezt jól kihasználva, én azért tudtam, mire szerénynek maradni a csapaton belül, és ez így mindig jól jött ki, mert ők meg cserében nagyon sokat segítettek, hiszen azért az angol tudástól kezdve a tanulás nagyon sokat segítettek nekem abban, hogy én a csapatot valamilyen szinten húztam azzal, hogy megnyertem az egyetemi bajnokságot, hogy ott világcsúcsot húztam, és a többi, és a többi. Tehát tudtak az én örömemnek...
1: Apróságok.
2: Igen, tudtak az én sikeremnek nagyon örülni. Ezek nem is annyira apróságok, amikor nyilván egy egyetemi versenyről, és egy mondjuk két egyetem közötti versengésről van szó, akkor én jól jöttem nekik, mondjuk ki, de nyilván cserébe azért én is nagyon sok szeretetet, meg nagyon sok segítséget kaptam, úgyhogy ez egy jó kereskedelem volt ilyen szempontból, az én szempontommal is, és nem is tudom, hogy kezdtük ezt a gondolatot.
1: Én tudom, mit szeretnék tőled kérdezni, az apróságokhoz természetesen idézve volt már világcsúcsot úszni, egy egyetemi bajnokságot megnyerni, azért az nem egy kis feladat, viszont neked olimpiai bajnokként adatott meg az, hogy elmenj egyetemre. És ugye már itt említetted, hogy ha valaki kijut az olimpiára, akkor ez mekkora dicsőség. Na most akkor a kérdésem az, hogy tudod pontosan, hogy Magyarországon maga az olimpia és az olimpián való szereplés és az eredményesség vagy az eredménytelenség az milyen érzést okoz, terhet, feszültséget, én nem tudom, felemelnek, lenyomnak teljesen mindent, tehát ez egy, ad egy ilyen érzést, ez az hazai olimpizmus érzése, és tudod, hogy Amerikában mit jelent onnan kijutni, és ott hogy néznek rá, tehát hogy kezelik ott, hogyha valaki kijut olimpiára, sikeres, nem sikeres, hogy kezelik itthon, valaki kijut olimpiára, sikeres, nem sikeres, kettő között mi a különbség, ha van közötte különbség?
2: Én nem sarkítanám ennyire ki. Én mindig annak a híve voltam, hogy nincs ilyen, hogy magyar szemlélet, meg magyar betegség. Én az Egyesült Államokban is elég sokat éltem ahhoz, és Skandináviában is dolgoztam úszóedzőként, hogy azt mondjam, hogy ez nem magyar betegség egyik sem. Mi emberek vagyunk mindannyian. Ez egy jelenség. Tehát az egyetemen pont azért éreztem jól magam, mert olyan versenyzők voltak ott, akik elsősorban egyetemisták voltak, és jóval szerényebb képességekkel rendelkeznek az úszósportot tekintve. De ez így volt jó, hát ők egyetemre járnak. Nálunk azért érezzük kudarcnak, hogy csak kijutottam az olimpiára című fejezetet, mert el vagyunk kényeztetve, mert minőségileg kevés létszámból olyan eredményeket szoktunk mindig elérni. Abban a pillanatban, hogy ez megfordulna, és lenne olyan olimpiai sorozatunk, ne adja Isten, de ugye volt már, azért előfordult, mondjuk, mint nem Peking volt talán visszaemlékezve egy ilyen kudarc, de az meg azért volt kudarc, mert ő egyedül hárválkodott. De hogyha 3-4-5 olimpián keresztül mi úgy szerepelnénk, vagy rosszabbul, mint Pekingben, akkor hirtelen nagyon megbecsülnénk azt az egy bronzérmet, vagy egy ezüstérmet, vagy akár mondjuk hozzunk ide még egy úszót, a hosszú Katinka, emlékszünk rá, mindenki arra emlékszik, hogy 3 arany, 1 ezüst. Erre úgy 2016 Rio, de ő nem az úszósportot, dicsőítette ezzel, vagy mentette meg, az egész olimpiai csapatot, ha valaki erre így visszaemlékszik. Tehát, hogy azért ezt ilyen szemüvegen keresztül is kell nézni, hogy nem mindig, vagy emlékszem arra, hogy én, amikor nekem sikerült, és én is alig hittem el, és kijöttem a vízből Atlantába, soha nem felejtem el, hogy a tribünön velem szemben az első sorban csodálattal nézett le rám az akkori vízilabda csapat. És még mondtam is nekik, hogy fiúk, most ti jöttek. Tehát nyilván akkor én már túl voltam rajta, nagy volt a szám, és tudom, hogy akkor ugye a negyedik hely, ami nekem például 2000-es olimpián adatott meg, hogy egyetemistaként én negyedik lettem, és azért titokban én azt úgy éltem meg, hogy hú, bezzek, hogyha nem mentem volna ki az egyetemre, akkor nagyon, hát nem lehet, én akkor utólag persze könnyű, de biztos voltam benne, hogy hát sem eddig nem tartott volna minimum egy bronzérmet összeszedni, és akkor minden, és tényleg, és én a mai napig így gondolom, tehát, hogy tudom, hogy mindenkentem keresztül le is sérültem, az egyetem fontosabb volt, kint voltam nyáron, akkor is jártam egyetemre, nem az itthoni felkészülés, tehát annyi minden is pár tizedről volt szó, amit én hát álmomba felkeltve, vagy a tavasz időszakban megúsztam 50-es medencébe ugyanazt az időt, amivel nevetve, vagy ha nem is nevetve, de szóval kisebb erőfeszítés mellett én azt tudtam, hogy az aranyezüs az nem volt opció, mert olyan messze voltam tőle, de hogy ott lehettem volna érmes a harmadik olimpiámon is. És ez még látod bennem él, hogy beszélek róla, tehát ez még versenyző típus vagyok már, tehát ez nem hagy egyébként nyugodni. Ugyanakkor meg muszáj, hogy elfogadjam, mert annyi minden mást kaptam, és lehettem aranyérmes, és mehettem egyetemre, és ösztöndíjat kaptam, hogy ez nyilván kellett, hogy kárpótoljon ezekért a dolgokért. De csak azt akartam ebből kihozni, hogy az pillanatok alatt meg tudám fordulni az, hogy mihez abszolút képest. Mihez képest, és ezt akartam mondani, hogy akkor negyedik volt a csapat, és akkor ugye, hát ahogy mondod, egy picit le is sajnáltuk, hogy nem még az érem sem sikerült, de utána a következő 3 olimpia zsinórban meg olyan volt, hogy azt hát ismételje meg az, aki... Igen, igen. És én minden, és soha nem felejtem el, hogy én tudni vélem a titkát ennek, még pedig ezt soha nem felejtem el, hogy készültünk a 96-os olimpia után. Hát jó nehezen vettük rá magunkat, hogy újra edzés, és 3,5 órás edzések, és pólóban, és nem tudom, és alapozó edzések. És volt egy olyan edzés, amire mai napig emlékszem, hogy hát a Komjádi úszoda, és nem húzták ki a kötelet. És talán még a Szécsi is nem volt edzésen, ami egyébként nem mindig volt jellemző, mert ő már jóval idősebbként, sikerek után, őszi időszak, hát ez nem járt tőle mindig edzés. És pont lent volt, és ha nem is ő tartotta az edzést, de azt vettük észre, hogy mit tudom, 11 óra elmúlt, délelőtti edzésnek vége kellett volna, hogy legyen, és hát nem húzzák ki a kötelet. Miért húzzák ki a kötelet edzés végén az úszók alól? Mert jönnek a vízilabdások, ugye? És mi történt? Mi volt a változás? Hát nem volt kihúzva a 8 pálya 50 méter, Komjádi úszoda. És mégis vége lett az edzésünknek, tehát nem ismételtünk, a Szécsi nem dörgedelmesen, nem kiabált velünk, minden nyugodtan szépen ment, majd megláttuk a vízilabda csapatot, a válogatottat, köpenyben, és még a köpenyt se vették le, úgy kellett beugrani a vízbe, és úszóedzés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott meg lett alapozva rendesen, ott a, szerintem kemény Dénes bekeményített rendesen. és ez, megalapozta ezeket a dolgokat.
1: Egy dologhoz lehet mindig visszanyúlni, az a munka. Be lehetsz kakkantva a mérkőzés előtt. Lehet, hogy a taktikát nem úgy tanultad meg, vagy elfelejtetted, de ha van erőn léter, és van erőd, az mindig visszanyúlsz. Tehát ott az mindig kéznél van szerencsé. Tehát, hogyha azt magadba beszívod, akkor az ki is fog jönni a mérkőzések alatt. Nekem sincsenek nagyon szép emlékeim, vagy hát most már szép emlékeim vannak, inkább csak azt mondom az összes edzéssel kapcsolatban, de amikor említetted, hogy melegítőbe, pólóba, és azt elfejtetted hozzátenni, talán a hallgatók nem tudják, hogy de ez vízbe.
2: Nyilván.
1: Nem, hogy a parton tornázgatunk a koldival melegítő, hanem abba kellett úszni, és egy melegítő, vagy egy póló, tehát melegítő alsó-felső, teljesen másképp viselkedik vizesen, mint szárazon a parton.
2: Már az első 50 méter megtétele után, így van.
1: Igen. Úgyhogy azzal lehet szépen küzdeni, ma már ez nem szokás, de roppant jó rá visszaemlékezni. Egyrészt, hogy vége, másrészt, hogy mennyit adott az ahhoz, hogy később ennek köszönhetően, vagy ennek is köszönhetően, vagy segített, vagy nem teljesen minden, hiszem, hogy segített, végül aztán elértük azt, amit szeretünk volna. Hogy értékeled összességében a pályafutásodat, az úszást?
2: Ugye az előbb említettem ezt, hogy sajnálom a negyedik helyet, mert egyetemre kimentem, és miért nem lehettem bronzérmes az a harmadik olimpiámon. Nyilván ez hülyeség. Tehát ahogy hallom magam, én is értem, hogy ez...
1: Nagyon egyszerűen látod magad, tehát hogy úgy olyan nagyon szépen tudsz magad, nem vitatkozol magaddal, de nagyon kellemesen, ilyen bölcsen és vidáman kezeled a saját történetedet, és megadod a válaszokat a saját kérdésre. És tök, és el is fogadod, hogy jókat szoktál
2: magadat beszélgetni. Igen, jobban vagyunk magammal, igen. Szóval, hogy nem, hát kell ez azért tisztán kell látni, hogy én mennyire szerencsés vagyok. Nem tudok mást mondani. Tehát ez nem magát, mi már, inkább így fogalmazok, tudjuk, hogy ez nem annyira magától értetődő, hogy valaki olimpiai érmes, vagy olimpiai aranyérmes. Tehát én mind a kettőt mondtam, nem magától értetődő, hogy én majdnem bronzérmes lettem, de mégse, és egy világ a különbség, ugye? Megbecsülésben, egyébként akár anyagi megbecsülésben is most már azt látjuk, meg minden másban. Meg mekkora különbség, hogyha mondjuk én a harmadik olimpiámon bronzérmes lehetek, és minden olimpiámon érmes, de mondjuk a középső, a második olimpiámon nem aranyérmes, hanem ezüstérmes, akkor mennyivel máshogy láttam volna például a dolgokat. Ugye? Pedig arról beszélgetünk, hogy az is egy csoda kategória, de, és nem magától értetődő, de hát annyi minden kellett hozzá. Tehát nekem kellett a Szécsi korszak, a maga mindenféle pozitív és negatív előjelével, kellett a Szécsi korszak ahhoz is, hogy én a végén úgy döntsek, hogy Egyesült Államok, mert nem volt könnyű döntés, az sem. Tehát ezért ezgett a létsz, hogy én elindulok-e a nagyvilágba, és ott is segítséget kaptam, és ott is volt szerencsém, hogy nem egyedül kellett elindulnom. Tehát, hogy azért mindig jött egy kis

0: Én azt is tudom, hogy miért lettem negyedik, és miért maradtam le a dobogóról. Utólag kicsit ilyen nagyképűnek tűnhet, de hát reálisan látva dolgokat, mert kimentem az egyetemre, és olyan rövid távú edzéseket csináltunk, hogy az elején én még a magyarországi megalapozott jó alapokon nyugvó erőnlétemből, meg hozzáállásomból, meg alapálló képességemből azért fél év alatt olyan sokat veszítettem, hogy mire jött az olimpia, már ebben nem tudtam merítkezni. Tehát én elveszítettem azokat a képességeket, amit itthon megszereztem. Azért ez hozzá tartozik, és ezt be kell vallani. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek helyén kell kezelni azt, hogy melyik életciklusban, most itt akár a Miklák Kristófra is gondolom, mert tudom, hogy rácéloztál beszélgetés közben, hogy én például őt felmentem egy picit olyan szempontból, vagy jobban megértem, vagy jobban megengedő vagyok, inkább így fogalmazok, hogy lehet, hogy neki ez a ciklus, ez így megvolt. Tehát teljesen mindegy, hogyha ő, és nem akarok belemenni annyira, de hogyha ő mindent megtesz a sikerért, fogalmazzunk így, akkor sem biztos, hogy többet tud kihozni magából, mert lehet, hogy van az a fajta, hülyén hangzik, mint egy gép, vagy egy akkumulátor életciklus, hogy neki ez az útja. És nem több, akármit csinálsz. Mi persze csak aggódhatunk, vagy hát nyilván nem lennék a te helyedben, de hogy nyilván azt látod, hogy egy borzasztó nagy tehetség, egy olyan tehetség, mint Michael Phelps, és akkor majd meg ugye, és mondhatnánk a többi nagy sportolót, nem csak úszót az életben, és akkor kihasználatlan marad, gondolod te? Holott azt kell látni laikus szemmel, és bocsánat, hogy most erről csak egy gondolat még, hogy ugyanúgy, mint Darnyi Tamás, vagy Egerszegi Krisztina, ő a harmadik olyan magyar úszó, aki visszajött egy olimpiáról egy másik olimpiára 4 évvel később, és ugyanúgy aranyérmet szerzett. Mondjuk kivételesen ő pont nem abban a versenyszámban, hanem ugye felváltotta a versenyszámokat, de egyébként nekem az is azt bizonyítja, hogy 200-ból a 100 sikerült, hogy ő azért épül lefelé.
1: Ez szakma.
0: Oké, ne menjünk bele, csak azt látom, hogy, és ennek a lelkülete is nyilván hozzá párosul.
1: Igazat kell, hogy adjak neked, Attila, megmondom őszintén, mert, és ez valószínű így is van, tehát helyes az a fajta irány, amiben gondolkozol, hogy van egy üzemórád, ha megfutod, akkor lehet, hogy nincs több. És lehet, hogy ez volt a Kristófnak az üzemóra mennyisége, vagy neked, vagy akárkinek, ugye a Gütler Karcsit említetted, aki meg később kezdte. Tehát, hogy van egy egységed, amit, hogyha bedobálsz a gépbe, és nincs több a zsákba, akkor már nem tudod honnan bedobni, és végeztél, és ott jobb talán elfogadni. Nekem nehezebb az ő, a Kristófnak a végét elfogadni, hogyha ez a vége, mert én még látnám benne azt, amit esetleg mások is szeretnének egy picit magukénak tudni, és ő benne van, de neki meg más az életcél, és ő mégiscsak valahol ember, nem pedig olimpiai bajnok. Tehát, hogy érted, hogy nem az olimpiai bajnokot kell benne látni, hanem az embert, mert az emberből lesz az olimpiai bajnok, vagy hát az ember tud olimpiai bajnok lenni. Az olimpiai bajnokká válás az meg nem azt jelenti, hogy te megváltozott teljes mértékben, ugyanaz az ember lesz, csak elértél egy csúcsot, egy kvázi egy önmegvalósítást abban, amiben szerettél volna. Hogy te ezt akarod-e még egyszer, képes vagy erre, ez egy teljesen másik kérdés.
0: És valahogy én itt megint csak megengedőbb vagyok ugye a Vladár Sanyival szemben, aki nyilván elődöm és tisztelem és szeretem őt, és mint elnök urat is, és abszolút elfogadom az ő bölcsességét, hogy amikor azt mondja, hogy a Kristófnak van úgymond kötelezettsége, és aztán majdnem, hogy azért a kifejezésére neki elnézést kell kérni a plénum előtt, én ez rossz, hogy így van. Mert én értem, hogy ő mire gondol. Hát ő abban nőtt föl, tehát a Széchi szférában, abban nőtt föl, hogy mi szó szerint belénk verték, hát most akkor ebbe is bele lehet kötni, hogyha én így fogalmazok, de hát jól értse mindenki átvitt értelemben, hogy tényleg belénk nevelte. Hogy ilyen tehetség van a kezedben, akkor igenis neked az élettel szemben, nem másokkal, nem tudom, saját magaddal szemben, talán ez a legjobb, saját magaddal szemben van elvárás és kötelezettség. Ilyen szempontból értem a Sándort, és ilyen szempontból igazat adok neki. Értem, hogy ez kifelé máshogy hangzik, csak én tudom, hogy ő hogy gondolta ezt, és én ez az iskola vagyok, vagy ez a korosztály, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy én ezzel abszolút egyetértek, avval együtt, hogy pont a saját habitusom is azt igazol, hogy egyébként sajnos kívánhatsz te bárkit egy másik személy, bármit egy másik személynek, az nem rajtad fog múlni, tehát őt viszont, azt a szabadságot viszont meg kell hagyni, hogy ő eldöntse, hogy mit szeretne a saját életével kezdeni, de azt meg lehet érteni, hogy akár te ebben a szerepedben, és akár az úszószövetség elnöke, legyen ez egyébként bárki, azt várja, és nyilván a maximumot próbálja szakmai szinten is, meg elismertség szinten is kihozni, hiszen ezért valljuk be, azért nem minden nap jön szembe ilyen lehetőség, hogy ilyen versenyzőkkel áldja meg Magyarországot.

0: a jóisten, mondjuk így, bármennyire is azt gondoljuk, ó, hát majd 4 év múlva majd meg kell ismerni új neveket, és ez majd automatizmus lesz, azért ez nem olyan egyértelmű, ebben nagyon sok meló van, és ez közhely persze, ezt mindannyian tudjuk, de úgy értem, hogy a háttérbe, most a melót nem is úgy értem, hogy az edzéseken, hanem mennyi olyan háttér faktora van ennek, hogy az összeálljon. Hát a saját életünkben ugye mi is tudjuk, hogy milyen válaszutak, milyen szerencsés döntések múlnak azon, hogy valaki hogy áll hozzá egy versenyző, és fordítva, hát most mehetnénk tovább más versenyzőkre, elő is beszéltünk, ugye mennyi összetevője van annak, és csak egy gondolat, és talán tőlem elfogadható, és én ezért is mondtad, hogy én azért mennyire elfogadtam, és mennyire szerettem, hogy a Szécsi nélkül én biztos nem lettem volna olimpiai bajnok, és én őt elismerem az ő pályafutását. Igen, mert ő ezeket a nüanszokat fölvállalta egyedül, és összerakta a háttérben. Tehát ő, ahogy viccesen mondtuk, hogy ő volt az orvos, a pszichológus, a minden is, ma már ez elképzelhetetlen, de ő neki meg az volt a felelőssége, hogy minden klapoljon és kiharcoljon mindent a versenyzőjéért, és azért kellett sokat konfrontálódnia egy ilyen embernek, nem csak neki akkoriban, aki mindent is fölvállalt és az egész életét rátette, mert olyan területen is konfrontálódnia kellett, ami nem az ő saját szakmája, ami nem az ő feladata lett volna. De jobb hiány, ha nem volt más, aki kiálljon, nem volt akkor egy olyan egyesületi vezető, egy olyan szövetségi edző, egy olyan szövetségi elnök, bárki, aki partner lett volna ebben, akkor a vezető edzőnek azt kellett mondani, hogy figyelj, az én nevem is forog kockán, tehát engem úgy ítélnek majd meg, ahogy a versenyzőim, amilyen minőségben fognak teljesíteni. Engem a versenyzőim ítélnek meg. Tehát értük, mindent meg kell tennem, és ki kell harcolnom. Majd amikor kiharcolta a versenyzői ért az, ami úgy gondolta, hogy az jár, utána pedig a versenyzőből is még ki kellett idézőben taposnia ugye az eredményt, tehát ez egy nagyon komplex feladat, úgyhogy ez...
1: Nem könnyű szakma,
0: nem,
1: edzőnek sem lenni.
0: Ez nagyon felelősségteljes.
2: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Fennakadásokat okozhat a hőség a vasúti közlekedésben. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a négyesben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Szintén az L csoportban Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K-jelű kvartetben Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 8. lett a zágrábi világbajnokságon, miután a helyosztón 2-0-ás vereséget szenvedett az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániától. András Csaba két bravúros győzelemmel feljutott a főtáblára az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A 23 éves magyar játékos a selejtezőben egy portugál és egy tajvani versenyzőn jutott túl. A 64-es főtábla első körében a világranglistán 9. német színekben induló Tang Csiú vár rá.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Fennáll a hőguta veszélye. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Több szakaszon sebességkorlátozásokat vezettek be. Ott jellemzően 20 km per órával lassabban haladhatnak a szerelvények, ami 5-15 perces késéseket okozhat. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásukat teljesítették, köztük megállapodtak az uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Hozzátette, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat, valamint visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyont. Magyar Péter úgy fogalmazott, büszke a kormány első 50 napjának munkájára. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt, a szerdai földrengések után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok. Az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. lett. A károkat 7 milliárd dollárra becsülik.
0: Közlekedés.
3: Korábban kigyulladt egy személygépjármű a leállósában az M7-es Budapest felé vezető oldalán, Szabadbattyán térségében. A tüzet eloltották, két sávon megindult a forgalom, de a 84-es és a 70-es kilométer között még jelentős a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Cene Attila olimpiai bajnok úszó a vendégem. Attila, nagyon a saját elmondásait szerint mindig nehéz döntést hozta, viszont visszamenőleg úgy értékelted, hogy mindennek meglett az eredménye, tehát végül is jó döntéseket hozta Szegedről Budapestre, Budapestről az Egyesült Államokba, és az Egyesült Államokból haza a sportolói pályafutásodat. Akkor én úgy érzem, hogy jól értékeled, tehát hogy az tudatosan úgy lezárva, úgy kerek, ahogy van. Lehetett volna még csiszolni, de elégedett tudsz ezzel is lenni, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, de eddig még mindennel így voltál, tehát amit így mondtál, mindennel elégedett tudtál lenni, ahogy végül is az egész zárult. Hazajöttél, és a sporton belül maradtál, és elindultál a sportirányítás felé. És akkor már a diák, szabadidős diák sport, ugye? Jól emlékszem?
2: Van az is. Alapvetően Magyar Szabadidős Sportszövetségnek vagyok én a társadalmi elnök.
1: De mikor elkezdted a...
2: Most már 2013 óta. Most ugye van egy köztestület, ami a diák sportért is, és az egyetemi sportért is felel, és ott is betöltetem azt a szerepet, az elnöki szerepet. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület önmagában is, külön-külön is, de alapvetően az, nyilván úgy szoktunk fogalmazni, hogy ez mindenkit érint előbb-utóbb. Ugye hát a versenysportolók azok fluktuálnak, tehát valaki versenysportoló vagy lesz, vagy nem, de tulajdonképpen szabadidős sportoló státuszú mindig lesz valaki. Tehát vagy volt, vagy lesz tulajdonképpen, tehát potenciálisan 9,5 millió szabadidős sportoló van ebben az országban. Az más kérdés, hogy ebből mennyit tudunk megszólítani. Nekünk illene nyilván legalább a 10%-ot megszólítani elég rendszeresen, tehát én azt mondom, 850-900 000 főt, 20,1 millió embert azért kellene napi szinten arra buzdítani, motiválni, és szakember segítségével ellátni, infrastruktúrával kiszolgálni, ez a minimum, hogy elvárjuk, hogy ő egyébként a saját idejéből, a saját energiájából, a saját pénzéből, a saját családtagjaival vagy egyedül magáért tegyen, ahogy mi szoktuk mondani, mi szlogenünk az, hogy magadért sportolj, nem azért, mert ez annyira egyéni történet lenne, de ha abba belegondolunk, amit meg én szoktam mindig elmondani, hogy egy versenysportolóként én már tudom a különbséget, borzalmas nehéz szabadidős sportolónk lenni, hiszen a versenysportoló körül, hát most beszélgettünk erről több mint egy órát, ott van körülötte nem csak az infrastruktúra, hanem az egész szervezeti háló. Tehát nem tudom most már egy sportolónak hány edzője van, hány felkészítője van, hány tanácsadója van, a pályahasználat... Stb.
1: Termék lényegében viszik őt, hozzák őt.
2: Igen, de ebben nem csak a termék a lényeg, hogy most tárgyasítjuk, hanem azt, hogy burokban, védelmezve megadunk neki mindent ahhoz, hogy kihozzuk belőle a legjobbat. Tehát annak idején a Széchi műhely is így működött, most nyilván ez egy modernebb formában működik, egyébként jóval több szakemberrel és szereplővel. Egy szabadidős sportoló státuszú ember, aki kikerül a nagy világba, vagy még nem volt versenysportoló, vagy soha nem volt, vagy nem is lesz már. Hát ő egyedül van tulajdonképpen. A családtagjaira persze számíthat, és hát ezért szoktuk mondani, hogy a sport az ugye a magyar egyetemes kultúra része, mert tulajdonképpen összehoz embereket, tehát kisebb fajta csoportosulást, tehát közösségeket teremt a sport, ahogy szoktuk mondani. Ilyenkor nem csak versenysportra gondolunk meg az egyesületekre, hanem kifejezetten nem egyesületi formában kis közösségek jönnek létre, akik együtt szeretnek sportolni. Nyilván itt elsősorban csapatsportra gondolunk, mi előszeretettel azért olyan sportágakra, sőt nem is sportágakra, hanem mozgásformákra gondolunk, ahol kis csoportos foglalkozásban egy szakember viszi elől az összes többit maga után, korra nemre való tekintet nélkül is buzdítja őket napról napra, hétről hétre, hogy rendszeresen tessék mozogni, mert az az egészséges életmódnak a része.
1: Nagyon-nagyon jókat mondtál, és abszolút átérzem ezt a szabadidős sportolási akaratszerű dolgot, mert amikor még aktívan sportoltam, akkor egyszerűen nem értettem, hogy miért nem tudnak az emberek napi egy órát szakítani a sportra, bármire. Nem értettem, nem mondd már, hogy nincs, hát én naponta 5-6 órákat sportolok. Ja, azt kevertem ott azzal össze, nekem az volt a munkám is, hogy sportolok. Az, hogy én mellette sportosan néztem ki, meg nyáron lebarnultunk, meg volt néhány kiló izommal több akkor rajtam, mint most, az egy mellékhatás volt. Annak a mellékhatásain dolgozni jártam, ami akkor a vízilabda volt. Aztán abbaltam a sportot, és hát mondtam, hogy figyelj, én sportolom, én most már nem. És ott évekig nem sportoltam sem, és aztán hát valamit vissza kéne állni, hogy fizikálisan azért rendben legyek, meg szeretnék komfortosan élni, vigyázni kéne az egészségemre, meg hát azért ő úgy néz ki, meg már így nézek ki, hú, hát ezzel valamit tenni kell, tehát volt ebben hiúsági kérdés, és elkezdtem sportolgatni. azt a borzasztó fájdalmat, meg logisztikai igényt, meg hol találom, meg én megpróbáltam magam elő elbújni, és kibújni minden egyes pillanat alól, amikor lehetőség lett volna arra, hogy én sportoljak. És akkor értettem meg azt, hogy aki munkába jár, gyereket nevel, családot tart fent, háztartást vezet, és mellette sportoljon, le a kalappal. Tehát, hogy ő saját erejéből, idejéből, pénzéből elmenjen sportolni, amellett, hogy ő még életet tart, vagy hát egy háztartást tart fent, vezet, és a szabad idejéből vegye ezt el a szórakozásait, vagy megtalálja be a szórakozását, egy óriási áldozat. És most már ezt az áldozatot én is vállalom, mert most már nincs más sportolási lehetőség, mert a versenypályán nyilván nem fogom magam égetni semmilyen sportágban, de az, hogy jobban érzem magam a sport, köszönhetően ez biztos, és most már visszataláltam, de abszolút értem azt, hogy a szabadidős sportolók, akik erre adják a fejüket, óriási áldozatot vállalnak, és le a kalap előttük. Az megköszönhet nektek, hogy tényleg megteremtitek a lehetőséget, és adott esetben a feltételeit is, hogy az emberek akár programokon keresztül, akár egyéb más lehetőségen keresztül juthassanak sportolni.
2: Hát próbáljuk, azért ez egy nagy küzdelem. Ez legalább akkora kihívás, ha nem nagyobb, mint a versenysportban, amit átéltem. Mindennel együtt, olimpiával, Szécsi Tamással, mindennel együtt. Azért itt nem kis létszámot kellene megszólítani és megmozgatni, rávenni arra, hogy rendszeresen sportoljon. Nyilván jó lenne anyagi támogatást is hozzáadni, nem is keveset, hogy a motivációt még jobban egy kicsit meglökjük. És itt nem arra gondolok, hogy magánembereknek a pénztárcájába kell beletenni pénzt, hogy aztán majd azt sportolásra költsék, mert ez nyilván nem fog automatikusan megtörténni. Mi alapvetően egy érdekvédelmi szövetség vagyunk, aki gyűjti különböző mozgásformákban, ezek főleg ilyen egészségfejlesztő rendszeres testmozgás, így is hívja az angol is ezt a fogalmat, hogy legyenek olyan rekreációs szakembereink, akiket mi szívesen alkalmaznánk, és pályázat keretén belül szívesen támogatnánk az ő megélhetésüket, hogy a pályán tudjanak maradni, hogy ők legyenek a mi ügynökeink jó értelemben, hogy ők szólítsák meg a saját közösségüket, és minél több embert tudjanak megszólítani. Ők általában jó szakemberek, nyilván a visszajelzésekből azt látjuk, hogy ugyanúgy működik, mint bárhol. Tehát, hogyha bármilyen terméket, ahogy az előbb beszéltük, te akarsz venni, legyen az gépjármű, vagy bármi más szállás, bármi. Nyilván itt is egy jó fajta rekreációs egészségfejlesztő szakemberrel szeretnél találkozni, és egy nyilván árérték arányban mindig akkora jó, hogyha nem egy az egyben, itt nyilván nem egy személyi edzőt kell elképzelni feltétlenül, az sem rossz, hogyha van, akinek arra van pénze és igénye, de nyilván amit egyébként mondjuk egy államilag lehetne támogatni, az egy olyan fajta rendszer, ahol nagyon sok rekreációs szakember tudna egyébként nagyon sok, főleg egyébként kis településhez köthető foglalkozásokon vagy foglalkozásokat megszervezni, annak érdekében mondok néhány példát, hogy mondjuk a Nordic Walkingban, mint mozgásforma, legyen a kardiótanösvényt minél többen használják, tehát kiszűrjük az egészséges életmód kapcsán, kiszűrjük lehetséges betegségfaktorokat már szabadidő sportolás közben, tehát ez egy igazi prevenció lenne, mondom, csak egy példát ragadtam ki. A másik ilyen például az Országos Gerincvédelmi Programunk, ahol ugyanez kóra nemre való tekintet nélkül, hát gondolhatod a kisiskolástól kezdve az ülőfoglalkozásra, hogy mondtad, hogy valaki miért kezd el úszni, mert a gerincferdülés, a helytelen testtartás, stb. De hát egész időskorig a várandós anyukáktól előtte, utána, tehát különböző korosztály és különböző élethelyzetekben, meg a rengeteg ülőfoglalkozás, ami egyre ugye elterjedtebb, és hát tudjuk sajnos azt is, hogy az ülőfoglalkozást nem tudjuk egyébként kompenzálni rendszeres testmozgással, tehát ezt nyilván valamilyen olyan alternatívát kell erre kitalálni. Úgyhogy ennek van egy tudományos és egészségügyi háttere, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy mi inkább népegészségügyel foglalkozunk, mint sporttal, vagy tisztán szabadidős sporttal, mert ez a része az igazán szép része, ez a része az igazán hasznos, és ez az igazi kihívás.
1: Hol találnak rátok? Honnan tudnak értesülni, hogy milyen programjátok vannak?
2: Van egy nagyon rövid elnevezésünk, Ma Sport. Tehát ez egyébként a Magyar Szabadidős Sport Szövetségnek most már a rövidítése, Ma Sport, melynek megfelelően van egy honlap. A Ma Sport az nyilván az, hogy mit sportoltál ma, mit tettél meg ma az egészségedért, ma sportoltál-e, gondoltál-e rá, vagy megszervezted-e. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem a szabadidős sport címvonal az ott kezdődik, hogy ha egy 365 napos évadot tekintünk, akkor abból nyilván, ha levesszük a mindenféle kifogást, betegséget, nyaralást, egyebet, akkor is egy 300 napra kell, hogy jusson 100 olyan nap, amikor én nem csak gondoltam, nem csak megszerveztem, hanem valóban tettem is az egészségemért, és elmentem legalább egy órát mozogni. Tehát 100 óra mozgás, ha itt tetszik, egy éven belül, az biztos, és szervezetten, És hát a másik veszőparipám pedig az, hogy, hogy ezt egyedül elmehetünk, de sajnos én örököltem egy mondást megint csak a Szécsi mestertől, hogy nem elég fiam, hogy hülyeséget csinálsz, de még gyakorolod is. És ez annyira igaz a szabadidős sportolókra, hogy ha már rávesszük magunkat, és még fizetünk is érte, akkor ne butaságot kezdjünk el. Tehát akkor keressük meg azt a jó szakembert, vegyük a fáradtságot, és nem azt mondom, hogy mind a 100 alkalommal a szakembert meg kell fizetni ezért, de jó pár alkalommal érdemes szakember segítségét kérni. Nem szabad lenézni ezt a műfajt, amit úgy hívunk, hogy szabadidős sport.
1: Ez nagyon-nagyon veszélyes is tud lenni, pontosan az egészségügyi állapotának akár az adott emberkének, aki úgy dönt, hogy most elmegy futni, úszni, kerékpározni, bármilyen sportágat tűzni, és akkor egyszer csak olyan célt tűz ki maga elé, amit egészségügyi szempontokból ő nem tud teljesíteni, tehát képtelen rá, és ez több kárt is tud okozni, mint hasznot.
2: Igen, hát egyrészt elmegy a kedve, abba hagyja, de még ez a legkevesebb, a legkisebb probléma, hanem hogyha már van olyan egészségügyi probléma, amiről ő nem tud, vagy nem veszi tudomásul, ezért mondtam, hogy most már mi leginkább abba az irányba mentünk el, tehát ez egy trend most már 2025-ben, hogy nem simán megmozgatjuk az embereket, hanem olyan mozgásformákra ösztönözzük, ahol tulajdonképpen egyfajta egészségügyi szűrésen is esik át egyből a mozgás által. Tehát a kardió tanúsvény például arról szól, hogy az a Nordic Walking instruktor, aki elviszi a kis csoportos foglalkozásban az embereket, akkor megállunk, ugyanúgy neked biztos ismerős lesz, egyébként teljesen triviális, a tábla megállít, megállsz, és abban például el kell kezdeni pulzust mérni. Megvan az idő, hogy mennyit lehet pihenni, mennyi időm belül kell megmérni a pulzust, fel kell jegyzetelni, stb. Tehát ez egyébként egy edzésnapló, egy egészségügyi napló ugyanúgy működik, csak ugye van, akinél ezt naponta kéri az orvos minden reggel, reggeltől estig, testsúlyméréssel, vérnyomás, pulzus, stb. Itt pedig van egy ilyen relatíve egyszerű folyamat, ha már rávetted magad és elindultál a tanösvényen. És utána ez az edző, nevezzük annak, vagy rekreációs szakember összegyűjti anonim módon nyilván ezeket az adatokat, és akkor vagy a helyi háziorvos, illetve hát nyilván a háziorvos azt szokta mondani, hogy ha nem az ő betege, akkor sajnos nem feltétlenül tud foglalkozni vele. Tehát itt már nekünk sikerült ezt áthidalni, tehát nyilván olyan szakrendelőbe, ahol van együttműködés, és nagyon sok kórházzal van nekünk egyébként együttműködésünk pont a Nordic Walking rehabilitációs programmal kapcsolatosan, mind mozgásszervi, mind szív- és érrendszeri területen, az ország több területén, és ők megteszik azt a szívességet, és nyilván nekik a munkájuk is, és az együttműködésből fagad, és nyilván ilyen szempontból finanszírozva van, hogy ők kielemezzék ezeket az adatokat, és hát sajnos vagy nem, ez nézőpont kérdése, nagyon sok esetben sikerült már kiszűrni infarktus gyanúval olyan emberkéket, akik részt vettek ilyen foglalkozásokon.
1: Te mindenkit buzdítok, hogy keressen benneteket és sportoljon. Használják azokat a lehetőségeket, amiket ti tudtok nyújtani. Keressék azokat a lehetőségeket, ahol ők örömet tudnak maguknak szerezni. Az egészség részben megtörténhető felügyelete mellett. És hát köszönöm Czerny Attilának, hogy eljött és egy jót tudtunk beszélgetni. Sok újdonságot megtudtam rólad. Egy talán nem változott, hogy ugyanolyan nyugodt vagy, és ugyanolyan higgadsággal tudsz beszélni az életedről, mint bármilyen más területről. És ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus, hogy ilyen kiegyensúlyozott emberrel tud az a valaki, vagy ilyen kiegyensúlyozott volt versenyzővel az életben a helyét megtalált emberrel tud valaki beszélgetni. Köszönöm szépen neked, hogy eltölthettünk több mint egy órát együtt.
2: Én is köszönöm, jól éreztem magam.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: akit a legjobban.
1: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákpáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 15 óra 5 perc a pontos idő. Kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. A mai Körkapcsolás szerkesztője Tóth Béla, a technikáért pedig Bredák József felel. Elkezdődött a Formula 1-es osztrák nagydíj, az érről rajtoló George Russell a második kör elején továbbra is az élen áll. Mi viszont mai műsorunkat azon túl, hogy természetesen kihagyhatatlan mennyiségben, vagy óriási mennyiségben foglalkozunk a labdarúgó világbajnokság történéseivel. Este 9-től közvetítjük az első egyenes kieséses mérkőzést, a Dél-Afrika-Kanada találkozót. Viszont a mai műsorunkat öttusával kezdjük, hiszen a bokcsarnokban jelenleg is zajlik az öttusa világkupa döntő, a helyszínről pedig Kreisz Bálint jelentkezik. Szia Bálint, első körből kérlek, azt foglald össze, illetve azt jelezd, hogy hol tartunk most, mi történik most a bokcsarnokban.
2: Szia Kornél, és köszöntöm a hallgatókat is. Véget ért az első szám a férfiak fináléjában itt a budapesti öttusa világkupa döntőn, amely a három állomásból álló világkupa sorozat megkoronázása és lezárása. Két héttel ezelőtt az utolsó világkupa fordulót éppen itt Budapesten rendezték. Akkor is az a német nyerte a vívást, aki most is az élen zárta, Marvin Dagg. Ő végül az egész világkupa fordulót meg tudta nyerni akkor, és most is tett egy lépést e felé. Ami a magyar szempontokat illeti, Szép Balázs képviseli hazánkat, aki tegnap a harmadik helyen jutott tovább az elődöntőből, és ha már ismétlések bűveletében élünk, akkor Szép Balázs tegnap a harmadik helyen zárta a vívást is, és ez volt a végső pozíciója is. Most hatodikként fejezte be az első számot, reméljük, hogy ennél jobb eredménye lesz majd a nap végén. Hamarosan kezdődik a második szám, az akadályverseny, amely a 2024-es Párizsi olimpia után került be a programba, tehát még viszonylag újnak számít. A versenyzők már természetesen megszokták, de azért most ugyan már sok fiatal van az öttusában, de bőven vannak még olyanok, akik a régi generációból jönnek, ilyen Szép Balázs is, aki még a lovaglós öttusában nőtt fel, ott versenyzett a junior korosztályban, a felnőtteknél is, ott volt a párizsi olimpián is, úgyhogy nekik nyilván azért hosszabb idő volt megszokni ezt a fajta változást. Azt el kell ismerni, hogy nagyon dinamikus ez az akadályverseny, amely hamarosan elkezdődik majd, hiszen a bírók már gyülekeznek, állnak fel az akadályok mellé. Nagyjából fél perc alatt teljesítik a távot a hölgyeknél, a leggyorsabb versenyzők, az uraknál pedig még a 20 másodpercen belüli időeredmények is előfordulnak. 8 akadályt kell teljesíteni, ezekről beszélve egy picit, mert a rádióban nyilván nehéz elképzelni. Egy matracol indulnak, aztán van 4 lépegető, egyre nagyobb lépcsőfokokat kell megtenni, utána ráugranak egy forgó kerékre, amin igazából csak át kell lendülni, és egy újabb matracra érkeznek, utána ugranak a billegő létrákra, 3 létrát kell teljesíteni, és fontos az, hogy hol fogják meg a létrákat, hiszen mivel billegnek, ezért ha a másik végén találják el, akkor az egyensúlya átmegy, és nehezebb helyzetbe kerül az adott versenyző. Sokan kihagyják, főleg a férfiaknál, a billegő létráknál az első fokot, és egyből a másodikra ugranak középre. Ebben viszont ott van az a kockázat, hogy leeshet az adott versenyző, és akkor meg kell kerülni az egész akadályt, újra kezdeni, és csak egyszer hibázhat egy akadálynál, mert ha a másodikat is elrontja, akkor 0 pontos az akadályversenye, ami hatalmas hátrány itt az öttusában. Ha túl vannak a billegő létrákon, akkor jön egy felette, alatta, közötte akadály. Ez 3 különböző fal, és a neve utal rá, hogy hol kell teljesíteni. Az elsőtet kell ugrani, a második alatt kell átmenni, és a harmadiknál pedig közötte. Utána mennek a majomlétrákra, ez 8 akadály van, ebből 6 állandó, 2 sorsolnak, a majomlétra az egyik sorsolt, egyre emelkedő fokok vannak, és kézzel kapaszkodnak a versenyzők, hatalmas izommunka kell hozzá, és közben lábbal lendületet venni. Utána jön a lépegető, ami 45 fokos szögben van, egy mászófal, majd egy felfutó fal, amely 3 méteres nagyjából. A női döntő már véget ért, ott Guzi Blanka a 4. helyen zárt, Erdősita pedig 7. lett. Guzi Blankának fantasztikus szezonja van, hiszen a 3 világkupa állomásból 2-t megnyert, Budapesten az egyiket és Kairóban, Bulgáriában pedig második lett. Most kicsit nehezebb napja volt, a vívásnál nem tudott asszót nyerni, utána hiába volt nagyon jó az akadályversenyen, ott is kellett azért menteni, ennek ellenére futott nagyon jó időt, és az úszásban is magához képest bravúros volt, és hozta azt a jó formát, amit szokott, és futásban is megtett minden tőle telhetőt, de ez ezúttal csak a negyedik helyre volt elég. De Kuzi Blanka szezonjáról sokat elmond, hogy ez volt a legrosszabb eredmény, egy fantasztikus negyedik hely, úgyhogy hallgassuk meg, hogy nyilatkozott.
1: Így bizony, hallgassuk meg, tehát Kuzi Blankával Krejc Bálint beszélgetett.
2: Furcsa kimondani, de ez az első olyan eredményed a szezonban, ami nem dobogós pozíció. Mik a pozitívumok számodra ebben a napban? Hogyan értékeled ezt a amúgy nagyon szép negyedik helyet?
3: Ha valaki ismert, tudja, hogy nekem a négyes egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a négyest. Ezt már mondtam a mai nap folyamán, hogy a legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. És abszolút a szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy negyedik hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Azt gondolom, hogy nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is. Szédüléssel küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem azt gondolom az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is.
2: Itt az akadálypályánál az tudatosult benned, hogy a vilegő létráknál mekkorát mentettél, és hogy milyen közel voltál, mondjuk, hogy visszacsúszson a lábad, vagy ezt így próbáltad, vagy tudtad kizárni magadból?
3: Így van, éreztem közben, hogy a billenőn is, illetve azért a climbing holdon is volt egy olyan fogásom, aminél azt hittem, hogy majdnem decsúszik a kezem. Örülök neki, hogy azért bármennyire is kicsit dekoncentrált voltam, vagy erőtlen, azért volt annyi lélekjelenlétem, hogy tudtam ezeket úgy tovább pörgetni, és nem estem ki abból a fókuszból, amiben éppen voltam. Szerintem ezek teszik értékessé igazán az ilyen pályákat, hogy az ember tét helyzetben képes ezeket kontrollálni.
2: Nagyon sűrű, és sikeres szezonod is van. Hamarosan következik a legfontosabb rész, Európa világbajnoksággal. Lesz azért egy pici időt pihenni, mielőtt ráfordulsz a szezon hajrájára?
3: Így van, most követelni is fogom, hogy legyen egy kis pihenőm. Mert azt gondolom, hogy egy picit mai nap is úgy éreztem, hogy kezdenek fogyni azok a tartalékok. Nagyon jó volt, hogy a budapesti világkupa előtt, ugye két héttel ezelőtti verseny előtt egy aerob munkára léptünk be így a felkészülésgyenen. És szerintem azért nem fogytam el teljesen erre a versenyre, mert ott egy ilyen munka előzte meg azt a versenyt. Azt gondolom, hogy most is egy picit le kell ülnünk átbeszélni, hogy mivel tudjuk segíteni a szervezetemet, hogy legyen ereje a maradék versenyekre. De azt gondolom, hogy ez a stabilitás, ez azért nekem is erőt ad, és azt gondolom, hogy jó lesz a folytatás is.
2: Hallgassuk meg Erdősitát is, aki hetedik helyen zárta a versenyt.
4: Nagyon nagyot küzdöttél itt a kombinált számban. Elégedett vagy ezzel a teljesítménnyel, amit például itt a futás során kijött?
5: A kombinált számmal most teljesen elégedett vagyok, igen, szerencsére a lövészetemen is sikerült javítani. Még nem tökéletes, de az elődöntős lövészetemhez képest nagyon örülök most ennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnom. Futásban meg nagyon jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy egyenletesen tudtam végigmenni. Úgyhogy ezt a kombinált számot most nagyon élveztem nap elején. Kicsit fáradtabbnak éreztem most magamat, mint az elődöntőben, nem voltam annyira energikus. De egyébként az úszásban is fejlődtem megint megúsztam a legjobbamat, úgyhogy összességgel nagyon örülök ennek a hetedik helynek. Azt sajnálom, hogy idén ezen a versenyen se sikerült a pódiumra állnom, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyein, az EB-n és a VB-n sikerül majd a top 6-ban lennem.
2: Ha jól látom, akkor egy hűtőmellény van rajtad, másodjára elviselhetőbb volt ez a 40 fok, vagy ez nem lehet ezt hozzászokni?
5: Hát most is nagyon nehéz volt, de én még mindig azt mondom, hogy a verseny közben az nekem sokkal rosszabb volt, hogy a nagyon melegből ide a hidegbe visszajöttünk, ez engem egy kicsit jobban megviselt, itt pár lépésig levegőt is máshogy kellett vennem, úgyhogy talán nekem az rosszabb volt visszafele.
2: Milyen érzésekkel vágsz neki a szezon folytatásának itt az Európa-bajnokságig és a világbajnokságig vezető útnak?
5: Motivált vagyok, látom mindegyik számban az előrelépéseimet, és tudom, hogy még mindegyik számban van mit javítanom, ez egyébként nagyon jó érzéssel tölt el, hiszen mindig az a dolgunk, hogy egyre jobbak és jobbak legyünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még van bennem bőven, és szeretném ezt meg is mutatni majd.
2: Női részről tehát Guzi Blanka révén egy negyedik hely, Erdős Ita révén pedig egy hetedik pozíció az, amivel a magyarok rendelkeznek itt a budapesti ötös a világkupa döntő fináléjából. A férfiaknál pedig az akadályverseny hatodik párja van, ezt követően jön majd Szép Balázs. Mohamed Eláskár az előző futamban megmutatta azt, hogy hogy kell ezt a fajta dolgot művelni. 20,94 másodperc alatt teljesítette a 8 akadályt. Fantasztikus az a fajta lendület, amivel az egyiptomi sportoló rendelkezik. Egyébként az egyiptomiak kifejezetten jók, mind női, mind férfi ágon ebben a versenyszámban. A hatodik futamban az olasz Ronto Giorgio Malán, aki tegnap az elődöntőben nagyon jó volt, most azonban nem remekel magához képest. Vladislav Nesterszau a fehér orosz versenyző célba ért 29,43 másodperces idővel. Itt az akadálypályán 1 másodperc 3 pontot jelent, tehát például Eláskár a 9 másodpercen mögötte lévő fehér oroszhoz képest 27 pontot faragott le a hátrányából. Giorgio Malán is célba ért 36,28 másodperces időeredménnyel. Következik tehát a hetedik futam, benne Szép Balázzsal, aki hatodik helyen áll a vívás után. Fontos lenne az, hogy jól szerepeljen ebben a számban. Nála azért elég változó, hogy hogy szokott sikerülni. Van, amikor kijön a lépés, és akkor ott van a legjobbak között. Van, amikor pedig inkább a középmezőny hátsó részében lehet őt megtalálni. Marek Vic megy majd mellette, egy cseh sportoló, akivel nagyjából hasonló az egyéni legjobbjuk. Ez jó hatással lehet akár Szép Balázs futamára. Ebben a pillanatban hiát kapnak. Egyszerre kezdik el, már túl vannak a forgókerekek, nem billegő létrákon. Balázs azt a taktikát választja, hogy mind a három létrában ráugrik. A cseh versenyző egy kicsit vezet hozzá képest, felette alatt a között akadálynál járnak, már mind a ketten teljesítik, a majom létrákon ugrálnak. Szép Balázs a második fokra megy és elrontja a harmadik fogásnál, úgyhogy vissza kell menni, ezzel nagyon sok időt fog elveszteni, és nem ronthatja el újra ezt az akadályt. Sokkal lassabban csinálja, próbál biztonságosan átmenni, hiszen a kiesés a tét, ráugrik a matracra, megcsinálja, kicsit ez is necces volt, már ott van a mászófalnál, 30 másodperc fölött van az ideje, nagyon sok benne maradt ezzel a rontással, 35 másodpercnél jár, és most fut el az utolsó falra, meg kell nyomni a gombot, 37,34-os időeredmény Marek Ritznek, 27,46 lett, ezzel Szép Balázs nagyon sokat vissza fog esni a versenybe, mindjárt kiírják, hogy jelenállás szerint hol van, de hát így vehetően két szám után azért nem lesz benne a legjobb 10-ben, inkább valahol a 13. 14. hely környékén. A 8. futam következik majd, és várjuk még, hogy kiírják azt, hogy Szép Balázs a 7 futam után hol áll. Egyelőre még a visszajátszásokat mutatják, és nem erősítették meg. Jelenleg a 13. pozícióban van, utolsó előtti, tehát csak egy versenyzőt előz meg. Legjobb esetben is csak 13. lehet, de akár visszacsúszhat a 16. helyig is. Úgyhogy véletlenül Szép Balázsnak nagyon nagyot kell majd hajrázni az úszásban, hogyha szeretné a dobogó közelét elérni a kombinált szám elejére. A szóstudóim.
1: Krejt Bálintnak köszönjük szépen. 15 óra 17 perc a pontos idő. A 12. körben jár a Formula 1-es osztrák nagydíj. Russell Hamilton, Verstappen az első három sorrendje. Az érről induló mercedeses Russell jelenleg több mint 5 másodperccel vezet Hamilton előtt, aki viszont hatalmas nagy csatában a harmadik helyezett Verstappennel. Russell nagyon jól kapta el a rajtot, ugye ő indult a pole pozícióból, az első rajtkockából. A két Ferrari közül Leclerc volt az, aki viszonylag sokat vesztett, illetve Antonelli zuhant még vissza, vagy esett még vissza a rajt pozíciójához képest. Itt tartunk tehát az osztrák nagydíjat, illetően az F1-es osztrák nagydíjat, illetően a tegnapi nap híre kétség kívül a jégkorong világából jött már, ami a magyar vonatkozású és különleges sporthíreket illeti. Úgyhogy a folytatásban jégkorong Virányi Zsoltal és vendégével Spiller Istvánnal.
6: Megvan a negyedik magyar felnőtt jégkorongozó, akinek a játékjukát draftolta egy NHL klub. Szongó Domán tengeren túli játékjukát a Buffalo Sabres foglalta le, az észak-amerikai profi jégkorongliga az NHL éppen Buffalo-ban megtartott a draftján. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatár a negyedik magyar születésű hokis, aki elkelt az amatőr fiataloknak tartott választáson. A finn Kauko légiósának játékjukát az 5. körben összesítésben a 156. helyen foglalták le. A 2025-26-os idényben a még ifjúsági korú Szongot a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot szerzett, saját korosztályában 3 alapszakasz és 7 rájátszás mérkőzésre szállt be, és összesen 12 pontot termelt

0: Végül egyikük sem lépett jégre a ligában. Szuper Levente 9-szer ott volt a cserepadon, de nem lépett jégre, tehát nincs NHL mérkőzése. Spiller István, az MT jégkorong szakírója, így reagált a friss hírre.
1: Balatonszászon nyaran szongott Domán, amikor egyszer csak megcsülen a mobiltelefonja, felhívja a menedzsere, hogy mi a helyzet. És akkor Domán azt hitte, hogy hát most akkor nem fog elkelni, majd biztos azzal hívja, hogy majd akkor a jövő évi drafton, mert az életkora plán a jövő évi drafton is érdekelt lehetett volna, de csak vált egy menedzser, aki egy kanadai egyébként, azt mondja neki, hogy gratulálok, a Buffalo Sabres elválasztotta a játékében. Domán már azt hitte, hogy hát nem nézte, már kora délután, magyar idő szerint délután 5-től megy a draftnak a második napja, nem kelt el, egyszer csak az 5. kör, összesen 156. helyen viszont a Buffalo elvitte, és amikor az ügynökével beszélt, akkor ugye időeltolódás, meg a műholdas dolgok miatt egy körülbelül egy fél, egy perces hátrányban volt, és amikor az ügynöke elmondta, hogy a Buffalo elvitte, akkor jelent meg nála a laptopon maga a hír, hogy tényleg a Sabres kiválasztotta őt, úgyhogy nagyon megörült neki, és utána átadták a telefont a Buffalo-nak az európai ügyekért felelős igazgatójának, hiszen Domán ugye Európában, Finnországban játszik, majd utána továbbadták a telefont a fejlesztési igazgatónak, aki közölte, hogy nem kell gondolkodnia, már ott az e-mail címén a repülőjegy, reggel 9 óra valahány perckor már Toronto érintésével Buffalo-ba kell repülnie. Úgyhogy Domán, ahogy letette a telefont először a szobájába a szászói nyaralóban, összepakolt, kocsiba vágta magát, most megy a budapesti otthonába, hogy összepakolja a hoki cuccát, közben megígérte nekem az édesapján keresztül, hogy visszahív, hogy amiket most a kedves hallgatók tudnak, azt mind a Domántól tudom most már, aki ezekben a percekben éppen úton van Pest felé, de reggel 6 fele már kint lesz a Liszt Ferenc téren, és gyakorlatilag...
0: A repülőtérről indul Toronto érintésével.
1: Toronto érintésével, mert Toronto Buffalo az kocsival néhány óra út, ha nincs nagy forgalom a határon, de nagyon szép út, Elizabeth Highway, Niagara vízes, és úgyhogy jó helyen lesz, és vasárnap estétől már vannak hivatalos programok, és a jeges edzés hétfőket szerda, és csütörtökön pedig csapaton belüli mérkőzések lesznek, úgyhogy ez egy 4-4 és fél napos komplett út, de már úgy van, hogy másodika, harmadikán már jöhet is haza, tehát ennyire profi egy ilyen, ez a rendszer, már beszélnek, már ott a repülőjegy. Na most meg lehet nézni, hogy ez kb. Milyen szervezést igényel, milyen hátteret, úgyhogy teljesen profi az egész, hát ez az NHL. Jelen pillanatban egy 5. körösünk van, ugye Domán, Grösl Tamás, Szuper Levente és Vas János után a 4. magyar születésű, akit draftoltak, nem tudom kinek, hogy tetszik ez a szó, tehát a ez azt jelenti, hogy ha NHL-ben szeretne játszani a Domán, akkor csak a Buffalo-n keresztül teheti meg. A Buffalo ilyenkor ezzel a joggal élhet, tehát el is cserélheti, alá is írhat, és ha jövő nyárig nem kötnek vele szerződést, akkor még egyszer draftolható lesz, de mivel nagyon fiatal, ezért még a következő évben is bőven van lehetőség, ilyenkor majd megnézik, és a szakmai stáb eldönt, hogy a fejlődésének a szempontjából hol a legjobb, hogy Finnországban marad junior, akár felnőtt szinten, vagy aláírnak vele, és akkor mondjuk leküldik először a farmligába, de mindenféle táborba már, tehát most a úgymond a fejlesztő táborban, ez angol development camp, utána a draftoltaknak külön van egy prospect camp, az ígéreteknek, de már gyakorlatilag ez már házon belül, klubon belüli, és utána a szezon elején is, szeptember elején, még az NHL szezon elején szintén lehet egy nagy tábor, arra is meghívhatják őt, de gyakorlatilag innen a Buffalo egyfolytában figyelni fogja az ő képzését, fejlesztését, fejlődését, bár és a Buffalo el tudja mondani a finn klubjának is, hogy mit tart helyesnek, és akkor nyilván van egy döntés, hogy ő a következő szezonban

0: hol a legjobb az ő szempontjából, hogy hol játszik majd. A következő hetek, hónapoknak, de szeptemberig eldől, hogy merre tovább.
1: Magyarán vegyünk egy nagy levegőt, mert megtörtént az, amiben bíztunk. Azért a hallgatóknak elárulom, hogy az édesapát, Szongott Kristófot te onnan ismered, hogy egy klubban jégkorongoztatok megboldogult fiatal korunkban, ő korodban, mert hogy én nem jégkorongoztam itt az elszólás, de most nem mindenki azt kérdezze, hogy akkor a Super Levente féle 9 csere szerep után mennyi idő kellhet. Legyünk türelmesek, nem? 18 éves Szongott Domán, és szerintem még fizikailag is azért neki bőven erősödnie kellene, vagy kell, csak nagyon jó, amit láttunk az Elit VB-n tőle, illetve már 24 augusztusában Káposztásmegyeren ismertem meg én igazából, ahol még talán az első nyilatkozatát adta a rádiónak, a Nemzeti Sportrádiónak és a Kossuth Rádiónak is, de értelemszerűen, ott is gólt ütött, az nem értelemszerű, de azért kérdeztem meg például a csapat sajtófőnökét, Szűcs Andrást is, hogy lehet vele interjút készíteni, mert hát tök jól játszott, most láttam életemben először, vagány, és akkor mondta, hogy próbáljam meg, aztán Domán megválaszolt, és a lényeg az, hogy most már akkor az NHL is ott tényleg kopogtat a kapujában, de szerinted még hány évet kell azért várni, hogy tényleg mondjuk bemutatkozhasson, mert én nagyon óvatos lennék ezzel, hogy most ne kezeljük úgy, hogy akkor innen minden sima és egyszerű.
0: Abszolút nem. Teljesen igazad van. Azt látni kell, ez a draft rendszer, az csak arra szól, hogy játékjogokat foglalnak le. Minél előkelőbb helyen választanak ki egy játékost, annál inkább érettnek tartják magára már most az NHL-eset. Tehát most még ilyen olyan játékosokat is draftoltak, akik még 18 évesek, sincsenek. Ugyanakkor mindenki utána tud nézni. Tehát az összes, minden csapatnak alapvetően 7 választási lehetősége van egy adott korcsoportban. A draftolt játékosoknak körülbelül a fele tud majd egyszer csak bemutatkozni az NHL-ben. Ott van nekünk az a 3, akit említettem, Grosso, Szuper, Vas. Draftoltva voltak, de egyikük sem mutatkozott be, ráadásul Vas Jankó kimondottan előkelő helyen, 32. helyen, 2002-ben. Egyébként az is egy szombat délutáni esti esemény volt, de már ennek is 24 éve. Akkor még a Domán meg se született, talán még egy gondolat se volt, hiszen ő most volt csak 18. Tehát az, hogy draftolnak, az még mindig csak egy feles szorzóval él. És utána körönként is meg lehet nézni, arra is van egy külön kimutatás, aki az első kör legelőkelőbb helyen, azoknak körülbelül a 90%-a mutatkozik be az NHL-be. És így szépen megyünk le, ahol az 5. kör van, ahol most ő kelt el, ott már nem éri el a 20%-ot azoknak az aránya, akit az 5. körben draftoltak. Ennek ellenére ez egy szerintem egy nagyon kiváló hely magyar hokisnak, hiszen nem arról van szó, mint egy nagy nemzetnél, hogy a svédek azért mennek, hogy kinek lesz elsőkörös vagy 1/1-es draftja. Nekünk meg azért kell hajtani, hogy egyetlen draftlistán legyünk. Utóbbi években volt, ugye Pap Kristóf Adobázét, egy Horváth Bálint Hárján, ilyenjeink voltak. De még a draft kiválasztáson se kerültek szóba, tehát nem vitték el a játékjogukat. Viszont most Domán azáltal, hogy már néhány éve a finn utánpótlásban pallérozódik, egy sokkal inkább kémben van, ráadásul nagyon jót tett neki az, hogy a nemzetközi téren, a válogatottban is, nagyon érdekes, a kora miatt egyszerre tudott játszani az ifi, a junior és a felnőtt VB-n is, ráadásul az elmúlt 2 szezonban mind a összesen 6 VB-n tudott részt venni, ez nagyon, nagyon durva, így nemzetközi összehasonlításban is, és látom, hogy említetted, hogy édesapjával együtt játszottam, igen, és láttam még Dománt, amikor először ment jégre botorkálva időszámításunk előtt. És most pedig megint láttam, hogy mondjuk száraz edzésen, vagy jeges edzésen, és láttam, hogy milyen kigyúrt fiatal emberré vált, most 18 éves, tehát vígan előtt az élet, most az, hogy a legmagasabb csúcsra jutott edzők kezei között és szemei fejlődhet, ez egy káprázatos lehetőség az ő részére, ugyanakkor még nem jelent automatikusan NHL-es tagságot.
2: Spiller Istvánt hallottuk az elmúlt percekben, aki Szongott Domán draftolásáról nyilatkozott, illetve ezzel kapcsolatban osztotta meg a tapasztalatait. Jelenleg is zajlik a Formula 1-es osztrák nagydíj, és jönnek az első kerékcserék, úgyhogy egy picit átalakult itt az élmezőnyben a helyzet. Jelen pillanatban Antonelli vezet, Russell, Hamilton és Verstappen előtt viszont Kimi Antonelli még nem volt kint kereket cserélni, úgyhogy az ő első helyezése egy picit ilyen tekintetben csalóka. Russell például mögüle már szintén volt kint. Óriási csata zajlik a pályán, Verstappen és Hamilton továbbra is elképesztő módon, hát ha használtam ezt a kifejezést, gyepálja egymást. Jelen pillanatban Verstappen a harmadik, Hamilton pedig a negyedik, az élen pedig a két Mercedes, 15 óra 30 perc a pontos idő. Ez nem jelent más, mint hogy jönnek a legfrissebb hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
5: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
6: Milyen nyár vár rád?
5: A legjobb zenék, nyári történetek.
7: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
5: Különleges ízek.
8: Nem akarsz minden nap főzni rá?
5: Izgalmas programok.
9: Fantasztikus!
5: Emlékezetes találkozások.
10: Na, elmondom, mik a legendák.
11: Mondjad.
5: A Kárpát-medence ezer csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Ma megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Országos melegrekordok dőltek meg a hétvégén. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
12: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis 6-szor talált be és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a négyesben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Szintén az L csoportban Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K-jelű kvartetben Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Gozi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 8. lett a zágrábi világbajnokságon, miután a helyosztón 2-0-ás vereséget szenvedett az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániától. András Csaba két bravúros győzelemmel feljutott a főtáblára az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A 23 éves magyar játékos a selejtezőben egy portugál és egy tajvani versenyzőn jutott túl. A 64-es főtábla első körében a világranglistán 9. német színekben induló Tang Csiu vár rá.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásukat teljesítették. Megállapodtak az uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését, és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, büszke a kormány első 50 napjának munkájára. Este csak indokolt esetben keressük fel a sürgősségi osztályokat. Ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, az esti órákban kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátás szükséges. Más panaszok esetén azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint a legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Tegnap Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord. Még Újpesten 39,8 fokkal a fővárosi csúcs is megdőlt. Az éjszaka is szokatlanul meleg volt. Országosan és Budapesten is megdőlt a legmagasabb napi minimum hőmérséklet rekordja. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a folyók még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Jelentősen nőtt a halálesetek száma Franciaországban a rendkívüli hőhullám miatt. A francia közegészségügyi szolgálat szerint az elmúlt három napban mintegy 1000-rel többen haltak meg a szokásosnál. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségügyi következményei késleltetve jelentkeznek, ezért a halálos áldozatok száma még emelkedhet. Franciaországban ma ért véget a 11 napig tartó rendkívüli hőhullám.
3: Közlekedés.
12: Árokba hajtott egy személyautó a 82-es főúton Eplény belterületén, a Veszprémi úton. A 14-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
12: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 15 óra 41 perc a pontos idő, kellemes vasárnap délutáni rádiózás mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Tessenek nagyon vigyázni magukra a kánikulában. Elképesztő hőség, elképesztő hőmérsékleti adatok az ország minden pontjáról, tényleg csak árnyékban vagy vízparton lehet elviselni ezt az elképesztő hőséget, és bízunk benne, vagy reméljük, hogy a Nemzeti Sportrádió szól a háttérben. Na, jön egy kis Formula 1, mert hogy javában zajlik az osztrák nagydíj, több mint 30 körön túl van most már a mezőny, és nagyjából egyébként így 31-32 kör után lehet mondani a verseny feléhez közeledve egy sorrendet, amely már talán a végső sorrend irányába is előrejelzést mutat. Ugye mindenki túl van már legalább egy kerékcserén, ez pedig azt jelenti, hogy Russell vezet Verstappen és Antonelli előtt, Leclerc jelen pillanatban a negyedik, a másik Ferrari és Hamilton volt itt az előző időszak nagy vesztese, nagyon sokáig a második helyen autózott, és tartotta maga mögött Max Verstappent, a Red Bullos Holland viszont jelen pillanatban a leggyorsabb kör tulajdonosa, és üldözi Russellt 4 másodperces hátránnyal lemaradva a Holland Russell mögött. Szóval még egyszer, Russell, Verstappen, Antonelli, Leclerc és Piastri, ez az első 5 sorrendje, ami a Formula 1-es osztrák nagydíjat illeti. Kolumbia, Portugália 0-0, Kongó, Üzbegisztán 3-1, Algéria, Ausztria elképesztő mérkőzése 3-3, és Jordánia, Argentina 1-3. Ezek a ma hajnali mérkőzések végeredményei a labdarúgó világbajnokságról. Jöjjön a 17. játéknap teljes összefoglalója Nyágúj Gergelytől.

Újabb 6 mérkőzéssel véget ért a csoportkör a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A J, K és L jelű csoport utolsó mérkőzésein pályára lépő 12 csapatból 9 csatlakozott a legjobb 32 mezőnyéhez. Csupán a csoport utolsók, Panama, Üzbegisztán és Algéria nem folytathatja. Messi zsinórban 7. VB meccsén is betalált, már 19 gólos világbajnokságokon. Fire!

0: Lionel Messi tehát ismét gólt szerzett, de hogy mi történt az Argentina-Jordánia mérkőzésen, arról Szalai Kristóf számol be önöknek.
1: Lionel Messi tovább írja a sporttörténelmet, Argentina 3-1-re legyőzi Jordánia csapatát. Nem kezdett a 8-szoros aranylabdás mérkőzésen, ahogy azt Lionel Scaloni megígérte. Lo Celso viszont a 19. percben megszerezte a gaucsóknak az első gólját, 16 méterről szabadrugásból a jobb összekötő pozíciójából. Lo Celso ballal visszatekerte a labdát a kapus ült helyére, ezzel vezetett 1-0-ra Lionel Scaloni csapata. A 31. percben pedig egy 16-oson belüli kavarodás után Lautaro Martinez felső léce kipattant, és Senesi, az argentinok belső védője, csukafejessel próbálta a kapuba tessékelni a labdát, azonban őt fejbe rúgták, ezután pedig Kovács István, a mérkőzés játékvezetője, 11-est ítélt, Messi hiányában pedig Lautaro Martinez értékesítette a büntetőt, 2-0. A második játék részben kicsit kényelmesen jött ki Argentina, Tamari pedig megköszönte szépen a lehetőséget, és az 55. percben szépíteni tudott, ezzel volt 2-1 ekkor a mérkőzés állása. Több sem kellett, Lionel Scaloninak hármas cserét eszközölt, behozta többek között Alexis McAllistert, Thiago Almadát és Lionel Messit. Lionel Messi pedig a 80. percben szabadrugáshoz jutott, és azt tudjuk, hogyha ő szabadrugáshoz jut, az gólveszélyt jelent. Így is volt most is, eltekerte a sorfal mellett, a kapus megint bemozdult a fal mögé. Lionel Messi ezzel megszerezte 19. gólját, ezzel az örök gólövő listán tovább növelte előnyét Miroslav Klózével és Kylian Mbappéval szemben. A végeredmény még egyszer tehát Argentina, Jordánia 3-1.
0: Az argentinok mestere Lionel Scaloni elégedetten értékelt, de nem csak Lionel Messit méltatta a mérkőzést követően.
2: Sikerült játékperceket adnunk olyan játékosoknak is, akik korábban még sosem léptek pályára VB-n, és ők ezt igazán megérdemelték. Nagyon jó meccset játszottak, és végtelenül boldog vagyok, hogy mindenkinek tudtam perceket adni, mert ez rendkívül fontos. Különösen Lo Celso esetében, aki először játszott világbajnokságon. Nem is akárhogy. Nyilván Messivel is igazán elégedett vagyok. Kiváló esténk volt.
0: Argentina továbbjutása és Jordánia búcsúja előre borítékolható volt, ám az Algéria-Ausztria mérkőzésen mindkét csapatnak kellett egy pont a folytatáshoz. Nem is okoztak csalódást. Edvi László összegez.
3: A csoportkör utolsó találkozóján Algéria-Ausztria 3-3. Jó iramban kezdődött a mérkőzés, és a 28. percben Ausztria Arnautovics gólyával szerzett vezetést, ügyesen mozdult be a védő közé, és ugyan kacska mozdulattal talált el a labdát, de mégis gól lett belőle, ezzel vezetett Ausztria. Aztán jöttek az algériaiak pillanatai, előbb Kaibi távolról a baloldali alumíniumot találta el, majd Mazar ráfordult 8 méterről, de nem tudott betalálni. Aztán 45. percben Belgáli fantasztikus cselekkel ment be a 16-oson belülre jobbról, betört az ötösre, jobb lábbal elhúzta, jobb talppal elhúzta a labdát a kapus mellett, pontosabban védője mellett, és ballal a kapuba bombázott, így aztán a szünetre 1-1-jel mentek a felek. Az 55. percben volt szerzett Ausztria, Leimer jobb oldalról visszagurított olyan németes módra, és Zabitzer 15 méterről ismételten vezetést szerzett Ausztriának. Azonban 5 perccel később egy kísértetiesen hasonló találattal egyenlített ki az algériai válogatott, csak éppen itt nem jobbról jött a labda, hanem balról. Aouar volt, aki visszagurított, Mahrez pedig betalált, így lett 2-2, majd a 70. percet követően egy futball komédiának lehetünk a szemtanúi. A csapatok kölcsönös meg nem támadási szerződést kötöttek, gyakorlatilag az ellenfél kapujának a közelébe sem mentek, adogattak a félpályánál, majd történt egy döbbenetes dolog a 93. percben, egészen véletlenül vezetést tudott szerezni Algéria a 93-ban, miközben 4 perc hosszabbítást mutatott a játékvezető, hiszen ő is unta és látta, hogy a csapatok döntetlenre játszanak, hiszen döntetlenre mind a két csapat továbbjutott. Azonban Mahrez egyszer csak ott találta magát az osztrák 16-oson belül, és hogyha egy játékos ott találja magát, akkor kilövi a hosszú sarkot. Teljes döbbenet volt a nézőtéren, ugyanis ez azt jelentette volna, hogy Algéria kiejti Ausztriát, és végül is egy alaponalról visszafejelt labdát követően Kalajdzic 5 méterről fejjel betalált a nem éppen acélosan felálló algériai védelem mögött a kapuba, és ezzel alakítottak ki a 3-3-at, ez pedig azt jelenti, hogy ebben a csoportban Argentina végzett az élen, Ausztria a második helyen, és Algéria 4 ponttal a 8 legjobb harmadik egyikeként tovább tudott jutni, de hogy erről a találkozóról nagyon-nagyon nagyon sokat fogunk beszélni a következő időkben, az egészen biztos, mert az utolsó 20 perc ez egészen komikus volt.

0: Időrendi sorrendben tegnap elsőként az eljelű négyes találkozóit rendezték, és a továbbjutás szempontjából csupán a Gána-Horvátország mérkőzésen maradtak kérdőjelek, Tóth Béla tudósít.
1: Vlasic fejes gólja második helyezést ért. Horvátország Gána 2-1. A labdarúgó világbajnokság L csoportjában a horvátok 3 pont birtokában a harmadik helyről várták az árófordulót. Gána, valamint Anglia 4-4 pontot gyűjtött az első két fordulóban, az angolok Panamával mérkőztek. Az előző két világbajnokságon egyaránt érmet szerző horvát válogatott azzal a tudattal vágott neki a Gána elleni találkozónak, hogy jól tudta, nem veszíthet afrikai riválisa ellen, különben búcsúzik a tornától. A mérkőzés 31. percében Sucsics 25 méterről jobbal, Lukaszen lábai között lőtt át a labdát a kapu jobb alsó sarkába, ezzel a távoli lövéssel szerzett tehát vezetést a horvát válogatott. A második félidőre változott a mérkőzés képe, mert az addig passzív gánai együttes bátrabb támadó játékot nyújtott, és mindez eredményt szült, mert hogy bő negyed órával a vége előtt szabadrúgás követően a csereként pályára lépett Nuama első érintéséből gólpasszt adott Lukaszennek, aki a védők mögül indulva a 16-oson belülre robbanva elgurította a labdát a bal alsóba. A másodjára válogatott Lukaszen első gólját jegyezte a gánai válogatottban. 10 perccel később Luka Modric végezhetett el szögletet a jobb oldalról, ívelését Nikola Vlasic 10 méterről a jobb oldali kapufára bólintatta, ezzel a találattal ismételte vezetéshez jutott Horvátország, és az előnyét már nem is engedte ki a kezéből az előző világbajnokság bronzérmese. Ezzel pedig a csoport második helyén jutott tovább a horvát válogatott, hiszen Anglia eközben 2-0-ra múlta felül Panamát. Az első félidő meglepetést keltő 0-0-ás állását követően a második játékrészben 5 perc leforgás alatt kettőt vágtak az angolok. A 62. percben Saka baloldali szögletét követően Bellingham lőtt a kapu, majd 5 percre rá Kane Bellingham baloldali beadását fejelte a léc alá. 2-0-ra nyertek az angolok, és 7 ponttal a csoport élén végeztek, míg Horvátország a második lett 6 ponttal, és a harmadik pozícióban végző 4 pontos Gána is ott lesz a legjobb 32 között. Még egyszer a végeredménye a két mérkőzésnek. Horvátország Gána 2-1, Panama Anglia 0-2.
0: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így értékelte a látottakat.
2: A mérkőzés úgy kezdődött, hogy mindenki tudta, hogy Gána már továbbjutó mindenképp a csoportból, Horvátországnak pedig nem szabad kikapni. Ez rányomta a bélyegét az első 25 percre, nagyon meddő mezőnyjáték folyt. Itt azt gondoltam, hogy ez egy békés 0-0-ás döntetlen lesz, senki nem akart előrébb menni, a biztonságot őrizték, nem volt élvezhető a mérkőzés. A 28. percben rendelt el a játékvezető kicsit később a hidratációs szünetet, ami tudjuk, hogy 4/4 áll mostanában már a futballmérkőzés a világbajnokságon, egy időkérésnek felel meg. Ez a horvátoknak remekül sikerült, mert teljesen más felfogásba jöttek vissza. Letámadták a gánaiakat, és meg is szerezték a vezetést. Egy labdaszerzés után a balszérről tovább játszott labdával Paturina tette középre a labdát, és Petar Sucsics kb. 25 méterről hatalmas gólt ragasztott a jobb alsó sarokba. Teljesen megérdemelten, vagy úgy mondom, hogy megérdemelten, hogy a ivószünet utáni visszajövő teljesen más mentalitású horvát csapat megérdemelten szerezte meg a vezetést. Gána nem tudott váltani, az első fél időben még rúghattak volna gólt a horvátok, de 1-0-al mentek be a csapatok a fél időre. A második fél időre viszont úgy jöttek ki a csapatok, hogy Gána teljesen más arcát mutatta, a sokkal jobbik arcát, még össze is néztünk Tóth Béla kollégámmal, hogy így tudnak játszani, akkor mire vártak az első fél időbe, pláne annak tükrében, hogy ők már biztos továbbjutók a csoportból, nem volt vesztenivalójuk. Nagyon jó futballt mutatott be Gána, a második fél idő 45-től a 60. percig remekül játszottak. Helyzet hátán, Fatavú révén remekül kerültek a védelem mögé, jöttek a beadások, Szemenyó épp, hogy lemaradt. Nagyon-nagyon jó focit láttunk, és amikor már Horvátország úgy nézett ki, hogy túléli ezt a hatalmas nyomást, mert már kezdett kijönni a szorításból, akkor a 73. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanságot csinált a horvát védő Pogačić, saját labdáját rosszul vette át a saját 16-osánál, és menteni akarta a menthetőt, és elgázolta az ellenfelet, igaz, hogy messze a kaputól, de fölösleges falt, és azért hangsúlyozom ki, mert ebből kapták a gólt a horvátok. A szabadrugást benyeste a kapu elé a gánai Nuamaha, és Lukaszen közvetlen közelről beegyenített Gána. Sokáig varozták a gólt, de megadta a játékvezető. A gól után, mivel Horvátország a második fél időben egyáltalán nem volt a pályán, azt vártam, hogy Gána folytatja ezt a remek játékát, és a semmiből, de tényleg a semmiből, mert Horvátországnak semmi lehetősége nem volt a második fél időben, volt egy remek Pašalić lövés, egy párti labdát veszett a saját 25-ösén, Pašalić lövését óriási bravúrral védte Asar, Modric szögletét pedig Vlašić fejelte be 10 méterről, 2-1-re vezettek a horvátok a 77. percben. Ekkor a 83. percben szerezte meg a vezetést a Horvátország, 2-1. Ez azt jelentette, hogy fordult a csapatba a sorrend, mert a másik mérkőzésen Anglia nyert, ő az első, és így, hogyha Horvátország nyer, akkor ő a második, Gána harmadikként tovább jut. Gána megpróbált mindent az utolsó 10 percben hosszabbítással együtt, de helyzetet már nem tudott kialakítani. A horvátok őrizték az eredményt, így mind a két csapat tovább jutott a csoportból. Óriási az öröm a horvátoknál, mert benne volt a mérkőzésben, hogyha elvesztik, kiesnek. Folytathatják a legjobb 32 között, de Gána is a legjobb harmadikokként tovább jut.
0: A horvátok vereséggel kezdték a VB-t, végül csoportmásodikként mégis tovább jutottak. A gólszerző Nikola Vlasic a csapat mellett elsősorban a 40 esztendős Luka Modricot méltatta.
3: I think against England we played good first half.
0: Az angolok ellen jó első fél időt játszottunk, a második viszont nem volt jó, így ki is kaptunk, de tudtuk, hogy a következő két mérkőzésen múlik majd a továbbjutás. Nem veszítettük el a fejünket, hittünk magunkban, és szerintem ma ünnepelhetünk is egy kicsit, mert karaktert mutattunk, így először fordul elő, hogy Horvátország az első meccs elvesztése után mégis tovább jut. Szóval ez egy újabb remek dolog. Luka pedig egészen hihetetlen volt ma, esküszöm, olyan volt, mintha visszaforgatta volna az időt vagy 10 évvel. Tényleg az egyik legjobb teljesítmény volt tőle, amit valaha horvát mezben láttam. A gólomról szerintem blokkolnom kellett volna, de hozzám került a labda, így kapura fejeltem. Nem egy tudatos akció volt, hanem egyszerűen így alakult. De hál' Istennek bement, és megnyertük a meccset. Horvátország Gána tehát 2-1, a csoport másik mérkőzésén pedig a már biztosan továbbjutó Anglia, ahogy hallhattuk, 2-0-ra legyőzte a kvartett utolsó helyén végző Panamát. Jude Bellingham előbb gólt lőtt, majd gólpaszt adott Harry Kane-nek, aki így a három oroszlánosok legeredményesebb labdarúgója lett a világbajnokságok történetében. Az angolok szövetségi kapitánya Thomas Tuchel így értékelte lefújást követően.
4: The football becomes just so complicated with the appearance of an opponent.
5: A futballt alapvetően az ellenfél teszi bonyolultá. Ez ilyen egyszerű. Teljesen más ellenfelekkel találkoztunk. Az első mérkőzés nyíltabb volt, támadóbb jellegű, technikásabb csapat ellen játszottunk, amely sokat birtokolta a labdát. A második és a harmadik ellenfél viszont rendkívül fizikális volt a párharcokban. Az ilyen csapatok ellen nagyon nehéz támadni. Ugyanakkor örülök, hogy ilyen mérkőzéseink is voltak, mert ezek tanítanak minket. Például arra, hogy elkötelezettek maradjunk, fegyelmezettek legyünk, ne veszítsük el a hitünket, és újra meg újra próbálkozzunk, bízva abban a folyamatban, amely a mérkőzésen belül zajlik. Szerintem ezt ma is megtettük. Tudom, hogy ez néha kevésbé látványos futball, de mi pontosan tudjuk, milyen munkára és erőfeszítésre van szükség a győzelemhez.
0: A panamaiak csatára Tomás Rodríguez a VB búcsú és a vereség ellenére is méltatta országa válogatottját. Panama kiváló világbajnokságot játszott. Ez még csak a második VB-nk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a harmadikon még sokkal jobbak leszünk. Ezt kell magunkkal vinnünk erről a tornáról. Tudom, hogy most nagy a csalódottság amiatt, hogy nem szereztünk gólt, de ebből is tanulni fogunk, és a tapasztalatokat felhasználjuk arra, hogy tovább fejlődjünk. Panama tehát búcsúzott, a csoportgyőztes angolokra Kongó vár a 32 között. Gána Kolumbiával, a horvátok pedig a portugálokkal találkoznak a 16 közéjutásért. A K csoport rangadóján ugyanis Portugália nem tudta legyőzni a dél-amerikaiakat. A 0-0-es döntetlen azt jelentette, hogy Kolumbia végzett a csoport élén. Szövetségi kapitányuk Néstor Lorenzo így nyilatkozott a mérkőzés után.
6: A priori era el rival a vencer, el rival que nos iba a probar.
0: Papíron a portugál volt a legyőzendő csapat, az a válogatott, amely igazán próbára tehetett minket. Így is lett. Úgy gondolom, a játékosok felnőttek a feladathoz, egy top csapat ellen egy végső esélyessel játszottunk. És ezt a lehető legjobban tették. Amikor ennyi helyzetet kihagysz, a végén bizony megszenvedhetsz. Ma a döntetlen is elég lett volna ahhoz, hogy az élen végezzünk, de mi mindent feltettünk a győzelemért, csak úgy, mint a múltkor Kongó ellen. Akkor egyszer találtunk be, ma ez sem jött össze. A helyzet kihasználással kapcsolatos problémákat még meg kell oldanunk, de a teljesítmény összességében nagyon jó volt. Szeretnék gratulálni a srácoknak, és köszönetet is mondok nekik. Mindenki nagyon izgatott, mert ahogy a legutóbb is mondtam, amikor kineveztek, azért hoztak ide, hogy kijuttassam a csapatot a világbajnokságra. Most pedig már elvárják tőlünk, hogy megnyerjük a tornát. Különben az egész semmit sem ér. Van bennünk is izgalom, osztozunk ezen a lelkesedésen, de egyszerre mindig csak egy meccsre koncentrálunk. A mai megmutatta, képesek vagyunk fejlődni a legmagasabb szinten is, és ebben az értelemben boldog és hálás vagyok a játékosoknak, a csapatnak. Jelenleg nem sokat tudok Gánáról, mert ugye 48 csapat volt, és bárkit kaphattunk volna. De tudom, hogy jó csapatuk van. Ismerek néhány játékost, akik európai topklubokban játszanak, szóval kemény ellenfél lesz. De itt már nincsenek könnyű csapatok, így megfelelően fel fogunk készülni, de közben hűek maradunk a saját arculatunkhoz. A portugálok szövetségi kapitánya Roberto Martínez a kudarccal felérő döntetlen után szokás szerint elsősorban Cristiano Ronaldo játékát illetően kapott kritikákat.
7: Cristiano is used to be in the right place in the right time.
8: Cristiano mindig jókor volt jó helyen. A szerepe a játékunkban most inkább arról szól, hogy mentálisan erős maradjon és fegyelmezetten tartsa a pozícióját, ezzel is teret nyitva a támadó játékunknak. Sem fizikailag, sem mentálisan nem jelentett problémát számára végigjátszani a 90 percet. Lehet, hogy a következő meccsen majd változtatunk ezen, de ez ugyanúgy igaz rá, mint bármelyik másik játékosra.
0: Kolumbia csoport elsőként, Portugália másodikként jutott tovább, míg a négyes második mérkőzésén mind Kongónak, mind pedig Üzbegisztánnak csak a győzelem adhatott esélyt a továbbjutásra. Nos, ez végül az afrikaiaknak sikerült, bár az üzbégek szereztek vezetést az első félidőben, Kongó végül visszaduplájának is köszönhetően fordított és 3-1-es sikerével harmadikként készülhet az angolok ellen. Már erről az összecsapásról beszélt mesterük Sébastien de Sabre.
9: Je pense qu'aujourd'hui, comme à notre habitude, on savait ce qu'on avait à faire.
0: Egy teljesen új torna kezdődik az egyenes kieséses szakasszal, és az esélyeseknek mindig nehéz hozniuk az ilyesfajta mérkőzéseket. Ezúttal pedig mi leszünk a kihívók az angolok ellen. Van jó néhány játékosunk, akik az angol bajnokságokban játszanak, ez jó nekünk. Újabb nagy meccs vár ránk, de jól fel fogunk készülni, és természetesen megpróbálunk nyerni. Üzbegisztán búcsúzott a világbajnokságoktól, ám olasz szövetségi kapitánya Fábio Cannavaro már a jövőbe tekintett.
10: I hope this tournament will give to us a big experience.
0: Remélem, hogy ez a torna további tapasztalatot ad majd nekünk, nekem és a játékosaimnak is. Mert ez még csak a kezdet, és remélem, hogy ez még több motivációt ad majd nekünk a jövőre nézve. Boldog vagyok, mert megmutattuk, mire vagyunk képesek. Szóval számomra igazán fontos volt a mai napon ez a fajta jó teljesítmény. Persze, a 3 kapott gól túl sok. Én még a döntetlennel sem érezném jól magam, képzeljék el a 3 vereséggel. Sajnálom őket, mert megérdemelték volna, hogy más eredmény szülessen. Két mérkőzés és több mint 7 órányi ivószünetet követően kialakult tehát a 2026-os labdarúgó világbajnokság kieséses szakaszának 32 csapatos mezőnye. Zöldfoki szigetek újoncként jutott tovább, és a nagy esélyesek is hozták a kötelezőt. Láthattunk 215 gólt, még ha 5 meccsen nem is született egy sem, ahogyan 20 találkozón sem született döntés. Óceánia számára véget ért a VB, de Ázsia sem lehet büszke 2 továbbjutójára 9 csapatából. Az egyenes kieséses szakasz küzdelmei már ma megkezdődnek, magyar idő szerint 21 órától a társrendező Kanada Dél-Afrikával meccsen a 8-ad döntőért. A 16 közéjutásért folytatott párharcok között lesz 3 európai rangadó, a braziloknak Japán, a belgáknak Szenegál törhet borsot az orra alá, de a hollandok sem mehetnek biztosra Marokkó ellen. A VB érdemi része tehát most indul, kezdődhet a végső visszaszámlálás a július 19-i döntő felé vezető úton.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Délután 4 után járunk 5 perccel a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek. 51 kör tárt el a Formula 1-es osztrák nagydíjból. Mercedes 1-2 jelen pillanatban, Antonelli és Russell az első két helyen. Verstappen a harmadik, Piastri a negyedik, Leclerc az ötödik, Hamilton pedig jelen pillanatban csak a hatodik helyen. Egyértelműen ki lehet tehát jelenteni, hogy a két Ferrari egyelőre a futam vesztese, legalábbis a rajt pozíciókhoz képest. Antonelli pedig az érről rajtoló Russellt is megelőzve 20 körrel a vége előtt vezet. A folytatásban kajak sporták felé, kajakkenu felé akartam mondani, de a kajakosok felé fordítjuk tekintetünket, persze csak képletesen. Jó András beszélgetése következik Kőami Emesével.
2: A portugáliai Európa-bajnokság egyik legnagyobb magyar hőse Kőhami Emese volt. A 24 éves kajakos K1000 és K1500 méteren is aranyérmet szerzett. Ezzel a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője lett a Montemaro Vejhóban. Pályafutása során már 7-szeres világbajnoknak és 6-szoros Európa-bajnoknak mondhatja magát, miközben a következő évek egyik legizgalmasabb kérdése a közelgő 2028-as olimpia. Kőhami Emese a vendégünk. Szia!
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
2: Hát ugye két aranyérmet értél haza az Európa-bajnokságról, ráadásul te lettél a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője. Volt már időd végig gondolni, hogy pályafutásod szempontjából hová helyezed ezt a versenyt?
3: Mindenképp nagyon magasra, mert két egyes számban sikerült ugye EB-t nyernem. Hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt is egy kis időm megünnepelni, de tényleg nagyon-nagyon örülök mindkettőnek.
2: Volt most egy kis pihenésre is idő?
3: Igen.
2: És akkor most hogy néz ki a következő pár hét?
3: Igen, most egy hétet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Szolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
2: Majd erről is mindenképpen beszélünk. Ugye a 2024-es világbajnoki cím után most Európa-bajnok lettél 1000 méteren is. Ez számodra inkább egy újabb siker, vagy annak a bizonyítéka, hogy ezen a távon ma már stabilan a világ élvonalába tartozol?
3: Igen, ez szerintem mindig is az egyik kedvenc számom volt az 1000 méter. Az első EB címemet azt egyébként párosban szereztem, ugyanígy 1000 méteren rendesi esztivel, szóval újra jó volt tényleg ezen a távon így menni.
2: Ugye a döntőben gyakorlatilag végig te diktáltad a tempót, ez tudatos taktika, vagy igazából így hozzá, de hogyan épített fel a versenyeidet?
3: Az elő és a középfutam az nem úgy sikerült egyébként, ahogy szerettem volna. Ugye az előfutamból ott lehetett volna rögtön a döntőbe kvalifikálni. Ez sajnos nem sikerült, mert második helyen értem be. De viszont rengeteget tanultam abból a pályából, aminek így utólag viszont örülök. Illetve így volt lehetőségem ugye a középfutamot is menni, ahol szintén nem sikerült a legtökéletesebb pályát mennem. De ott is annyi kis hiba volt egyébként abban a futamban, hogy azt mind sikerült a döntőre javítani, és így viszont a döntőre úgy tudtam átállni, hogy tényleg egy tökéletes pályát mentem.
2: Itt a beszélgetés előtt kérdeztem, hogy milyen idő van, és ilyesmi. Te milyen időt preferálsz jobban? Esik egy kicsit az eső, fúj a szél, erről mesélj kérlek, és arra is, hogy milyen volt az idő ott, és milyen voltak a körülmények.
3: Egyébként az eső az nem szokott zavarni, inkább a szél az, amit szerintem így a legjobban a kajakkenusokat zavarni tudja. Egyébként én a szembeszeles pályákat talán jobban szeretem, de most már egyre jobban szeretek hátszélben is menni. Viszont ez a portugál pálya, ez nagyon híres a jobbos oldalszélről, ami ugye ezért nem túl szerencsés, mert lehetnek azért pálya előnyök. De egyébként szerintem egész jól sikerült lehoznom ezt a pályát, szerintem jó helyre is kerültem azért, de tényleg mindent megtettem, amit tudtam, és úgy is sikerült.
2: Én, mint nem szakmabeli, azért érdekel, hogy miért szeret valaki szembeszélve menni.
3: Nem tudom, valahogy jobban érzem a technikát egyébként. Talán jobban le tudom feszíteni a húzásaimat, és úgy érzem talán, hogy levegőt is kapok egyébként, szóval hogy azért az előnye a helyzetben, igen. Meg talán nekem az állóképességem az jobb lehet, mint a többiek, és szóval én szeretem, hogy a kicsit talán hosszabb a pálya.
2: Melyik aranyál közelebb hozzád? Az 1000 méteres, amelyben most lettél először Európa-bajnok, vagy az 5000 méteres, amelyben évek óta világ legjobbai között vagy?
3: Hú, ezen még nem gondolkodtam egyébként, mindkettő nagyon fontos tényleg, és mindkettő másért. Nagyon örülök, hogy 5000-en tudtam nyerni. Azért az utóbbi időben ott volt a svéd lány Melina Anderson, aki azért verhetetlen volt tényleg az elmúlt években, és nagyon örülök, hogy sikerült őt most elkapnom. Ezren viszont tényleg pályán sikerült nyernem, és ilyen még szerintem nem volt eddig, szóval igyebbén. Szóval azért az is közel áll hozzám, de talán most azt mondanám, hogy az 5000 méter.
2: Ha visszamegyünk 2021-ig, ugye amikor 19 évesen világbajnok lettél 5000 méteren, ma már látod, hogy az a győzelem előre jelezte ezt a pályát, vagy akkor még te sem gondoltad, hogy ilyen gyorsan a sportág elitjébe kerülsz?
3: Én mindig is nagyon szerettem tényleg a hosszabb távokat, és ott 21-ben az 5000 méter az akkora élmény volt nekem, és annyira elvesztem a versenyzést, hogy éreztem, hogy ez mindig is nagyon közel fog állni a szívemhez, és ha lesz lehetőségem, akkor mindig törekedni fogok arra, hogy tudjak 5000-et menni. Ugyan időközben sajnos behoztak egy olyan döntést, hogy futószakaszok is vannak az 5000 méteren. Ez az EB-n még nem jött be, szóval ott futás nélkül kellett abszolválni a távot, de a világbajnokságokon, világkupákon ott viszont most már 5 futószakasz van az 5000 méteren, ami nekem talán egy kisebb nehézség, de szerintem abban is egyre többet fejlődök, és úgy látom, hogy ott is történt azért előrelépés.
2: Mi változott benned a legtöbbet azóta?
3: Talán egyre inkább szeretem egyébként az 5000-et, ez azért mindig is bennem volt, de nagyon szeretem ezt a taktikai részét, hogy tényleg folyamatosan kell gondolkodni, és nem úgy, hogy csak ráállsz a pályára, és senki mással nem foglalkozol, csak magaddal, és tényleg úgy mész, ahogy edzéseken begyakorlod, hanem itt tényleg bármilyen váratlan helyzet érhet, amit tényleg nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon kell arra törekedni, hogy mindig ott legyél, mindig figyeljél, mindig jó helyen legyél, és talán ez a legnagyobb szépsége szerintem ennek.
2: Ugye a hölgyetnek a koráról nem illik beszélni, de nálad azért ez most adja magát, hiszen valamihez kell kötnünk. Miben más versenyző ma 24 éves kőhami emese, mint a 19 éves?
3: Sokkal tapasztaltabb vagyok, szerintem, és talán profibban tudok most már a versenyekre készülni. Régen igazából mondhatnám, hogy még egy bemelegítési rutinom se volt egyébként, és ez így az elmúlt években alakult csak ki igazán, és tényleg rájöttem, hogy ez mennyit is tud segíteni, és mennyit számít. Szóval én talán ezt mondanám úgy, hogy talán ebben fejlődtem a legtöbben.
2: Bemelegítési rutin, és babonás is vagy?
3: Egyébként ezt nem mondanám.
2: Csak azért bontsuk ki a bemelegítési rutint.
3: Igen, szóval azért gyerekkorom óta van egy-két dolog, amit mindig ugyanúgy csinálok. Mindig beszélek a szüleimmel előtte telefonon, hogyha ott vannak, akkor mindig befonják a hajamat. Ha nincsenek ott, akkor mindig megkérek valakit azért, hogy legyen befonva a hajam. Szóval van egy-két ilyen dolog, de úgy vagyok vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor se történik semmi.
2: Tehát szóval akkor nem zökkent ki.
3: Nem, egyáltalán nem. Szóval azért ezekre mindig felkészülök, hogy ne történjen váratlan helyzet, szóval nem tudnak szerencsére ezek így megzavarni.
2: Ugye a legnagyobb sikereidet K1000 és K1500 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szem. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
3: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, mert egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés, az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Szóval mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000, meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B-opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Te vagy sikerült a négyesbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a négyes az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
2: Itt van a négyesről is fogunk beszélni, viszont egy valami érdekel, hogy az 5000 méterről nagyon nehéz átállni 500-ra? Vagy mi a nehezebb, fejben vagy testben átállni?
3: Egyébként nekem szerintem nem annyira nehéz, mert azért én Vácon kezdtem kajakozni a Dunakanyarba. Azért a váciak híresek arról, hogy hosszabb távokon, maratonon, 5000-en azért jól tudnak menni, és tényleg nekem ez már szinte így a véremben benne van egyébként, szóval nem mondanám nehéznek. Nyilván az első 5000-es verseny az évben azért nehezebb, mint egyébként utána, mert először mindig olyan furcsa még visszatérni, hogy akkor megint kicsit ravaszabbnak kell lenni, újra felvenni ezt a ezt a mentalitást, de fordítva sem mondanám egyébként nehezebbnek, de azért tudom, hogy ilyenkor hosszabb edzéseim vannak, most ugye kimondottan az EB előtt, ott ugye hosszabb távra készültem, szóval azért kicsit így más volt az edzésprogram.
4: És akkor beszéljük a négyesről, hogy tavaly bekerültél a Folytsára, Pup Noémi, Újfalvi, Laura összeállítású négyesbe. Mit adott neked az a hajó, és mennyire érzed reális útnak a K4-500-at Los Angeles felé?
3: Hogy ott az EB az nagyon jól sikerült nekünk. Szerintem olyan jó négyesben még nem is ültem egyébként. Ott végigélveztem azt a pályát, amit tudtunk jönni, és szerintem egy tökéletes pályát tudtunk jönni. Hatalmas élmény volt egyébként, az egész versenyt nagyon élveztem, és az egész felkészülést is. Szerintem ott nagyon jól összecsiszolottunk egyébként. Nagyon remélem, hogy lesz erre még lehetőségem, mert egyértelműen ez a cél. Szóval a jövőben is azért erre fogok törekedni.
4: Ugye a magyar női kajak talán legerősebb, mint valaha. Mennyire inspiráló és mennyire nehéz olyan versenyzőkkel harcolni ugyanazokért a helyekért, mint mondjuk Csikós Zsóka vagy Pup Noémi vagy Folytsára?
3: Igen, nagyon érdekes, mert Csikós Zsókával tényleg gyerekkorunk óta együtt versenyzünk. Emlékszem, hogy már a legelső versenyemen is ott volt, szóval tényleg én ott már 8 éves korom óta ismerem, és tényleg már annyi versenyünk volt együtt, és annyiszor indultunk együtt, hogy már nagyon ismerjük egymást. De azért nagyon motiváló tényleg nézni, hogy mekkora előrelépést tett egyébként tavaly, és nagyon motiváló tényleg számomra, hogy velük versenyezhetek.
4: Milyen Zsókával a kapcsolatod?
3: Szerintem nagyon jó egyébként. Volt egy időszak, amikor mentünk párost is. Az is szerintem nagyon jó volt. Remélem, hogy akár még a jövőben erre is lehet majd példa.
4: Ugye, ha más Zsókára beszélünk, ugye tavaly még ő nyerte ezt a számot az Európa-bajnokságon, így idén te kaptál lehetőséget, és rögtön aranyérem lett belőle. Néha tényleg nehezebb a magyar válogató, mint maga a világverseny?
3: Én ebben szinte biztos vagyok egyébként, főleg 1000 méteren. Tényleg olyan időt ment a Zsóka is a Zsóka válogatón, ami azért elég ritka. Szóval azért nehéz dolgom van nagyon vele felvenni a versenyt, de igyekszem nagyon.
4: Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmestár milyen szerepet szán neked?
3: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni, azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
4: Jó lenne egy számot indulni, melyik lenne az egyébként, melyikben látod ezt a perspektívát, ami az olimpiai irányba is jó lehet?
3: Most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy páros válogató, de nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hogy lesz, de akár még ez a lehetőség is megvan. Illetve még ezért van lehetőség az 1000 méterre is, ez nyilván függ attól, hogy Zsóka milyen számokat fog indulni, mert ugye övé lenne az indulási jog, de hogyha sok száma lesz és üti esetleg ezt az 1000 métert, akkor ott én fogok tudni indulni.
4: Lehet, hogy mondtad, hogy lesz egy válogató, erről mit árulhatsz el, hogy esetleg ki az, akivel be tudsz ülni egy hajóba, vagy ez hogy néz ki?
3: Egyelőre úgy néz ki, hogy Rendesi Eszterrel készülünk. Szerintem nagyon jó volt a páros, pont ma délelőtt volt egy páros edzésünk, szóval én nagyon bizakodó vagyok. Van még kicsit több, mint egy hónapunk elvileg felkészülni, szóval én úgy már nagyon várom egyébként.
4: Ez ilyenkor hogy néz ki, hogy egy páros hajót képzeljünk el, hogy a szakmai stáb is navigál, delegál hozzád valakit, vagy egymáshoz köttiteket, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
3: Ugye mi Esztivel nagyon sokat párosoztunk régen, még ifjúsági korunkban nyertünk ifjúsági VB-t is, és nagyon-nagyon szeretek tényleg vele menni csapathajót, de már szerintem 2 éve vagy 3 éve már nem ültünk össze. És ugye én a válogatón nem indultam párost, amit egyébként most már bánok, hogy nem mentem, és ott Esztivel mehettem volna egyébként. De most nagyon örülök, hogy adódott még egy ilyen lehetőségünk, és tényleg ezt megpróbáljuk megragadni.
4: Ugye Esztert említetted most több ízben is, neked milyen az ideális páros? Milyen lehet az ideális partner?
3: Egyébként szerintem ő az. Úgy érzem, hogy személyiségünk az nagyon közel áll egymás.

0: lehetséges, hogy párosban is oda tudjunk majd érni.
1: Ugye most 24 éves, ezt már beszéltük többször is, világbajnoki és Európa bajnoki címekkel a hátad mögött. Úgy érzed, hogy már megérkeztél a nemzetközi elitbe? Én többször azt mondtam, hogy azért már vastagon ott vagy.
0: Talán azt mondanám, hogy igen. Azért ugye a legtöbb eredményem az nem olimpiai számból van, de mindegyikre nagyon büszke vagyok. És szerintem ez nem van le egyébként az értékéből. Nyilván itt talán a legmagasabban az EB arany van, az négyesben, ugye az olimpiai szám volt, de remélem, hogy erre még ezért lesz alkalmam.
1: Akkor menjünk tovább a kérdésben úgy, hogy most kezdődik a pályafutásod legnehezebb időszaka?
0: Talán így is lehet mondani, igen. Bár egyébként minden év nagyon nehéz, és minden évben rengeteget tanulok, és tavaly is ezért voltak nehézségek, de ebből nagyon sokat tudok profitálni. Szóval remélem, innen már csak könnyebb lesz, de ez eddig még sose így volt.
1: Mi kell ahhoz egyébként szerinted, hogy most nem az olimpiai számok világklasszisából előre lépjél, és érem esélyes versenyzővé válj szerinted?
0: Szerintem egyébként nagyon jó úton haladok, és azt veszem észre, hogy évről évre egyre jobb a teljesítményem az olimpiai számokban. Nagyon remélem, hogy jövőre sikerül egy még jobb eredményt elérni a válogatón. Nagyon szeretnék dobogóra kerülni, mert szerintem azzal már nagyobb esélyem lenne egy négyesbe bekerülni, vagy akár tényleg egy párosba.
1: Beszéljünk egy picit a háttérről, hogyan készülsz, és ki az, aki mentálisan téged segít?
0: Ugye én a Kovács Katalin Akadémián készülök, Samu Andrea az edzőm. Szerintem nagyon jó kis csapatunk van. Most egyelőre úgy néz ki, hogy hárman vagyunk. Pető Hannával és Újfalvi Laurával készülök. Nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon motiváljuk egymást, és tényleg bármi van, mindig tudunk egymásra támaszkodni, és mind mentálisan tényleg egy olyan löketet tudunk adni egymásnak, ami előre visz minket, és mindenkinek mindig van egy-két jó szava a másikhoz, hogyha látjuk, hogy valaki kicsit mélyebben van, akkor megpróbáljuk őt felhúzni és segíteni neki. Szerintem nagyon jó a hangulat a csapatban, szóval ez mindenképp mentálisan egy nagy segítség.
1: Beszéljünk még Los Angelesről, vagyis most beszéljünk még a világbajnokságról, ugye kezdődik most már a felkészülés, mikor kezditek majd el?
0: Igen, a héten kezdtük.
1: Igen.
0: Egyelőre még a Kolonics telepen edzünk ezen a héten, és jövő héttől fogunk lemenni Szolnokra. Ugye a nyarunkat azt ott fogjuk valószínű tölteni, de nagyon szeretem egyébként Szolnokot, az egyik kedvenc helyem, ott szoktunk ilyenkor edzőtábor, az nagyon jó hangulata, azért nincs is annyira messze innen, szóval én már azért nagyon várom a felkészülést.
1: A mostani Európa-bajnokság után inkább nőtt az önbizalmad a VB előtt, vagy éppen nagyobb lett az elvárás önmagaddal szemben? Mennyire magas az elvárás önmagaddal szemben? Erre a kettőre is válaszol, kérlek külön.
0: Ezren ott nagyon szerettem volna igazából nyerni, szóval úgy mentem oda, hogy nagyon szeretném megnyerni az 1000 métert. Ott nagyon izgultam is egyébként előtte, mert ugye az elő és a középutam az nem úgy sikerült, és kicsit ott elbizonytalanodtam, de szerencsére nagyon jól sikerült összerakni magam mentálisan előtte, és úgy meg is lett az eredménye. 5000-et az pedig csak élvezni szerettem volna, ahogy szoktam, és oda már tök nyugodtan tudtam odaállni, tudtam, hogy már van egy aranyom, és ezért úgy kicsit felszabadultabban tudtam versenyezni. Igazából a világbajnokságra az elvárásom magam felé ott tényleg az, hogy nagyon okosan tudjak versenyezni. És ugye, mint mondtam, ott lesz futószakasz, szóval, és tudom, hogy a svéd lány ő nagyon erős ott, és nagyon nehéz lesz őt megszorongatni, de mindenképpen szeretnék kicsit közelebb kerülni hozzá.
1: A világbajnokságon inkább az eredmény lesz a fontos, vagy az, hogy a következő olimpiai ciklus szempontjából is üzenetet küldje szakmának?
0: Igazából ott is nyilván fontos az eredmény, azért az mindig ott van, és talán mindig ez a legfontosabb, de nagyon szeretném élvezni, és nem szeretnék foglalkozni igazából semmi mással, hanem tényleg csak magammal, hogy élvezzem a versenyzést, hogy meg tudjam oldani a váratlan helyzeteket, inkább én ezt a részét keresem majd szerintem így a világbajnokságon.
1: A világbajnokság után szeretnél tisztában látni az olimpiai utaddal kapcsolatban, vagy szerinted ez még egy hosszabb folyamat lesz, vagy lehet?
0: Hát szerintem azért ez egy hosszabb folyamat. Ugye ahhoz még van még 2 év. De látom az utat egyébként magam előtt,

0: Nyilván próbálom rövid kis célokat állítani magamnak, és még azért rengeteg feladat van addig, és tudom, hogy mit kell tenni azért, hogy odaérhessek. Rengeteget kell fejlődni, mentálisan is.
1: Miben kell fejlődnöd?
0: Talán azt mondanám, hogy kicsit magabiztosabban kéne néha versenyeznem. Sokszor mondjuk 1000 méteren is előfordul az, hogy nem merem mondjuk a távnak az első felét úgy bevállalni, hogy nehogy elfáradjak mondjuk a végére. És viszont ezt most sikerült megcáfolnom az EB-n, ugye ott már nagyon bekezdtem az elején, mondtam, hogy megpróbálom, rengeteget dolgoztam érte, meg kell tudnom csinálni. És ez így is volt. Szóval ezt szeretném minél tovább vinni, hogy tényleg ezt az 500 méterre is át tudjam majd tenni.
1: Hát volt, hogy úgy szálltál ki a hajóból, hogy még lehet, hogy maradt benned annyi, amit előheti volna az elején?
0: Hát ezt így konkrétan azért nem mondanám.
1: Na, azért kérdezem, igen.
0: De sokszor volt olyan, hogy éreztem, hogy annyit kaptam az elején, hogy azt már nagyon nehéz volt a végén behozni, és sokszor nem is sikerült. És nagyon elfáradtam ugye a végére, de talán egy jobb taktikával előrébb lehetett volna végezni.
1: Ugye az elején talán kérdeztem ide a szakmai stábba kapcsolatban, hogy volt-e bármilyen visszajelzés. Volt bármilyen visszajelzés, hogy alapvetően így hosszú távon, hogy számolnak veled? Egyes, páros, négyes?
0: Így konkrétan egyébként erről nem volt szó. És őszintén szóval nem is szeretnék ilyenekkel foglalkozni. Szóval én mindent megteszek, amit tudok, és mindent meg is szeretnék tenni, amit tudok. És úgy gondolom, hogyha csak magamra tudok fókuszálni, és mindent beleteszek abba a zsákba, akkor majd igazából kiderül, hogy mire elég. És így nem szeretném, hogy így más elvonja a figyelmemet.
1: Azt mondtad az elején, hogy az 1000 és az 5000 méter egy mankó. Meddig lehet az mankó? Mert egyszerűen a mankót el kell hagyni.
0: Pontosan, igen. Tavaly ez igazából megtörtént, ugye, szóval tavaly nem indultam 1000-et és 500-at. Nagyon jó kérdés, mert mindig kihúzott engem egyébként a gödörből ez a két táv, mint ahogy idén is. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő egyébként hogy alakul, de esetleg, hogyha így is lenne a jövőben, hogy megint 1000-et és 5000-et kell mennem, azt se bánnám egyébként, mert nagyon szeretem, és addig szeretném ezt az egészet csinálni, amíg elvezem. És egyelőre még úgy néz ki, hogy még elvezem.
1: Az EB alapján sokan most már arany esélyesként tekintenek rád. Szereted ezt a helyzetet, vagy inkább üldözőként érkezel a világversenyre?
0: Nem foglalkozok vele igazából, de talán úgy vagyok vele, hogy üldözni jobban szeretek egyébként, de sokszor voltam azért már ebben a helyzetben, és nem ér váratlanul egyáltalán. Szóval, de megpróbálok egyébként minden ilyen kritikát egyébként kizárni.
1: A szeptemberben visszatekintök erre az évre, mitől mondanád azt, hogy ez volt a pályafutás egyik legsikeresebb szezonja?
0: Nagyon jó lenne, ha sikerülne az a páros, de egyébként nem leszek csalódott, hogyha nem jön össze, mert ez tényleg csak egy lehetőségként tekintek rá egyébként, szóval veszíteni valóm nincsen. De talán abban az esetben tudnám mondani.
1: Egy kérdést elfejtettem feltenni, de ugye már többször is a svéd hölgyet említetted, hogy mennyire figyeled ilyenkor a nemzetközi riválisokat az EB-n, vagy a közelgő VB-n? És vagy mely számokat figyeled még?
0: Egyébként az összes, összes számot szoktam figyelni, és egyébként ez úgy van, hogy ugyanúgy a férfi számokat is, megnézem a kenus futamokat is, szóval én nagyon szeretem így követni az eseményeket. Egyébként szoktam figyelgetni a versenytársaimat is, de tényleg ilyen téthelyzetben mindig csak magamra koncentrálok. Szóval olyankor ezt teljes mértékben el tudom engedni. De azért néha úgy jól esik, hogy megnézni, hogy ki éppen hol tart és mit csinál.
1: Az edződdel milyen a kapcsolatod? Itt leginkább arra gondolok majd szintén, mint az olimpiáról beszéltünk, hogy szerintem melyik lehet az a két hajóegység, amiben?
0: Szerintem nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg úgy fel tudja építeni mindig az edzéseket és a programot, hogy az tényleg nekünk megfelelő legyen, és ez szerintem idén is nagyon jól sikerült. Kíváncsi vagyok a jövőre egyébként, hogy alakul. Ugye most azért ez a páros elég biztató, de majd tényleg igazából kiderül, hogy mit sikerült így ez az év alatt összehoznunk.
1: Na, arra úgy, hogy ez az olimpiás kérdés egy gyúrlak, de hogy most Először érzed azt, hogy már hatással lehet a következő ciklus, vagy már a ciklusban vagyunk, hogy a te eredményed?
0: Egyébként igen, ugye most jött ez a új kvalifikációs rendszer. Itt most már pontokat kell szerezni az olimpiai kvalifikációhoz. Ugye most az EB-n nekem sikerült ez 1000 pontot megszereznem. Szóval ilyen szempontból ennek is különösképpen örülök. A jövőben is így lesz egyébként, szóval úgy néz ki, hogy egyre inkább felértékelődik tényleg az 1000 méter, mert talán így a női kajakban ott van a legtöbb esélyünk megszerezni a maximális pontot. Szóval azért ennek örülök, hogy így különösképpen legyen ennek az értéke.
1: Azért a bájos mosolygós arc mögött én egy önbizalmat látok, egész magas önbizalmat. Hogyan küzdesz meg te a nyomással?
0: Tényleg próbálom teljes mértékben kizárni ezeket, amit egyébként nagyon nehéz, de nem szoktam foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ezt idén tanultam meg szerintem a leginkább. Azért volt néhány versenyem, amikor ez nem sikerült, és nem bírtam a terhet, de idén úgy látszik, hogy szerintem nagyon sokat fejlődtem ezen a téren.
1: Kőhalmi Emesének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és bízom benne, hogy a világbajnokságot nem tudom majd egy jóval átfogó beszélgetés majd véghez vinni, és hát nagyon-nagyon szurkolom neked, és már ugye elkezdtétek a felkészülést.
0: Igen.
1: És akkor majd kezdődik lassan a világbajnokság is.
0: Igen, pontosan. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
2: Jó András beszélgetett Kőhalmi Elmesével, időközben pedig befejeződött a Formula 1-es osztrák nagydíj, a Mercedes-es George Russell rajt célgyőzelmet aratott, megelőzve a Red Bull-os Max Verstappent, illetve csapattársát Kimi Antonellit, tehát Mercedes, Red Bull, Mercedes az első három sorrendje. Az első három helyezettet a dobogósok 2 másodpercen belül értek célba, az első 5 sorrendje egyébként Piastri és Hamiltonnal teljes. 16 óra 32 perc a pontos idő, egy nagyon-nagyon pici csúszást követően jönnek a legfrissebb hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
5: Katonailag nem fogolják.
4: Az utolsó hős.
5: Száz aranyat ér a fejed.
6: A meg a dicsőség.
4: Akit az ellenség fenyeget.
7: Engedelmével egy kicsit késő.
4: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
8: Megölhetném, de nem teszem.
9: A császár nevében gyönyörtem!
4: Zente Ferenc.
10: Hogy írja Balázs az üzenetet?
11: A tenger kapitánya.
4: Dupla részekkel. Ma 16 óra 50 perctől. A Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Ma megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Sebességkorlátozást vezettek be több vasúti szakaszon is. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
12: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a 4-esben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az elcsoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Szintén az elcsoportban Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K-jelű kvartetben Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 8. lett a zágrábi világbajnokságon, miután a helyosztón 2-0-ás vereséget szenvedett az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániától. András Csaba két bravúros győzelemmel feljutott a főtáblára az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A 23 éves magyar játékos a selejtezőben egy portugál és egy tajvani versenyzőn jutott túl. A 64-es főtábla első körében a világranglistán 9. német színekben induló Tang Csiú vár rá.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásukat teljesítették. Megállapodtak az uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését, és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Hozzátette, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtásokat, valamint visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyont. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai magyarok pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. A nyári csúcs terhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a magyar elektromos rendszer irányítója ma 6400, holnap pedig 7300 megawattos rendszer terheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Duna vizének magas víz hőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Több szakaszon sebességkorlátozásokat vezettek be, ott jellemzően 20 km/órával lassabban haladhatnak a szerelvények, ami 5-15 perces késéseket okozhat. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Párizsban ma már nem haladja meg a 30 fokot a hőmérséklet. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula.
3: Közlekedés.
12: Erős a forgalom a 7-es főúton a Budapest felé vezető oldalon, a Polgárdi és Szabadbattyán közötti szakaszon. Lassulásra, szakaszos torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
12: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás. Ez a Csajok Ligája. A Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja.
2: Repül az idő, repül méghozzá iszonyatos sebességgel. Ez a Csajok Ligája 10. része. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a stúdióban pedig köszöntöm Albert Gábort. Hát tényleg, ahogy mondom, repül az idő, és nem is gondoltam volna, hogy ennyire pikpak, ilyen hamar elérünk a 10. részhez. Szia, Gábor!
3: Igen, öregszünk. Ugye a lányok ezt nem lehet elmondani, de valószínűleg ez lehet az oka.
2: Nagyon gyorsan elment ez a szezon is. Milyen volt a mögöttünk hagyott időszak? Először most nézzük csak a magyar dolgokat, a Simple Ligát.
3: Ugye, ha azt nézzük, hogy az a négy csapat végzett az első négy helyen, amelyre számítani lehetett, akkor azt mondom, hogy a várakozásoknak megfelelően zajlott a bajnokság. Ha egy picit már belenézek, akkor azt gondolom, hogy sok érdekességet láthatunk. Tehát, ahogy tavaly az előző szezon végén a Győr tűnt erősebbnek a Fradinál, úgyha csak a lehetőségeket meg a játékos anyagot nézzük, akkor lehetett azt mondani, hogy egy kiegyenlített döntő várható, ezzel szemben a Fradi Albert Florian vezérletével
2: több mint tükör
3: átgázolt a Puskáson. Nekem meglepetés volt, bár többekkel beszéltem azóta, és vitatkoznak velem, és érvelnek, hogy nem jól gondolom ezt, hogy az MTK elbukta a harmadik helyért a csatát a Győrre két vereséggel, hiszen az MTK a bajnokságban soha nem állt a harmadik helynél rosszabb helyen, és végül negyedik lett. És aztán, ami meg érdekes a vége felé, az, hogy a Budaörs viszonylag simán kiesett, és az utolsó fordulón dőlt el az, hogy végül a Szombathelyi Viktória szándékosan nem azt mondom, hogy maradt első osztályú, hanem harcoltak a jogot arra, hogy első osztályú legyen, mert gondolom, hogy beszélünk róla, hogy ez így lesz-e.
2: Igen. Már csak azért is, mert hogy egyébként, és akkor ha már az MTK-t is említetted, az egyik legjobban erősítő társaságnak talán ők tűnnek az Újpest mellett itt. A nyári időszaka náluk hozza a legizgalmasabb kérdéseket pozitív irányban.
3: Nem tudom, ez egy érdekes dolog. Ha ezt az Újpestre mondod, akkor én azt gondolom, az Újpest a MOL háttérrel évről évre egyre erősebb lesz.
2: Az MTK-ra is.
3: Az MTK-nál ezt játsszuk le nevekben, mert én ebben nem vagyok egészen biztos. Azért elment Siklér Kinga is valószínűleg pont az Újpestbe. Nem tudni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy Vágó Fanni marad, vagy nem marad.
2: Én úgy tudom, hogy igen.
3: Én nem tudom, azért mondom ezt így kérdőjel a végén. A fiatalok közül például Szabó Melissa elment Győrbe, ott szerintem sebességkérdésben a Győr ezzel erősödött. Kétségtelen az egyik kedvenc utánpótlásko játékosom Filip Zsuzsi, aki 16 évesen 4 gólt rúgott a Szexárdban, ő valószínűleg MTK-s lesz, tehát az egy erősítés. Szóval nem tudom, még ki tudsz még, hogy kit igazolt az MTK.
2: Egyelőre nagyjából ezeket a neveket, amiket soroltál, csak minden esetre látva például azt, hogy a Fradi kerete hogyan változik, egy Vágó Fannit, ha tényleg meg tud tartani az MTK, szerintem az óriási erősítés.
3: Igen, hát abban teljesen igazad van, hogy sokszor a legnagyobb erősítés az, ha valaki nem megy el. Egyébként azt gondolom, hogy Albert Rolics ezen bűvészkedik a Fradiban, hiszen ott azt nem tudom pontosan a számokat, hogy nem legyek őszinte, tudom, de nem mondom el a pontos számokat, tehát azért jelentősen csökken a költségvetése, de hogy ott is azért meghatározó emberek maradnak, úgy tűnik, tehát hogy egy erős kezdő csapata lesz, onnan ha beszélhetünk nevekről, ugye Hanász Vanda elment az AS Rómába, egyelőre az utánpótlásba, de ugye ő úgy szállt be a Fradiba a Soroksár után, mintha egész életében a Fradiban futballozott volna 16 évesen, 2009-esként. Ott az egy nagy kérdés, hogy Edwards meddig tud maradni, ugye mert december 31-ig van élőszerzése, az egy nagy érvágás lenne. Nagy érvágás, hogy nagy van ez a, akit ugye Albert Fulán épített föl, és tanította meg arra, hogy a fizikumát hogyan tudja használni.
2: Hóri Horgas termetét így van.
3: Gondolkodtam, hogy ezt nőnél hogy tudom megfogalmazni, úgyhogy te segítettél, hogy ez szokott lenni, és ő elmegy a Bundesligába, aztán Túróci Anna, aki ugye...
2: De menjen is egyébként, ugye erről sokat beszéltünk légiósok kapcsán, nem?
3: Én azt gondolom, hogy mindenki menjen külföldre, aki olyan helyre tud menni, ahol játszik és fejlődik, és többet keres, mint itthon. És vannak olyan játékosok a Fradiban is, akiknek nagyon sok felől van megkeresésük. De
2: hiszen a Fradi nagyon jó szezont ment, és nem csak idehaza, hanem nemzetközi szinten is azért letett a névjegyét.
3: Bajnok lett, kupagyőztes lett, a BL táblára.
2: Történelmi nemzetközi sikerek, igen.
3: BL táblára került, aztán játszott az Európa Ligában, ugye hazai pályán rendezik majd augusztusban a BL második selejtező csoportkörét.
2: Mondjuk az egy elég nehéz társaság jött.
3: Hát az
2: össze.
3: Egy lehetetlen feladat egyébként, most őszintén igen. Beszélünk, ugye a norvég bajnok került oda, amelyik jobb csapat, mint a Vålerenga, amelyik ellen tavaly a BL-ből kiesett a Fradi, de hogy a szabály az, hogyha négy, ugye van egy négyfős csoport az első selejtezőkor, ott már nem kell játszani. Szerintem azért ezt jegyezzük meg, hogy ez nagy dolog. Tehát ez nem úgy van,
2: így
3: hogy
2: van.
3: Kisorsoltak, hogy nem játszol, hanem olyan a koeficiens pontjaid olyanok, hogy nem kell abban részen. A második körben kiemelt a Fradi, és kiemelt a
2: Brambergen.
3: Bergen nevű norvég bajnok csapat, és ugye az első selejtezőkörből jön valaki, ha az első meccset nyeri a Fradi, akkor legrosszabb esetben is az Európa Kupa második körében kell pályára lépni. Az első meccset elbukja, de a harmadik helyért győz, akkor az Európa Kupa első selejtezőkörébe kerül be. Tehát, hogy ezzel, hogy tavaly jól szerepelt, és az előző években sem szerepelt rosszul, bár nem jutott fel a táblára, a Fradi kiharcolt magának egy jó pozíciót, ezért is sajnálatos, vagy hát szomorú nagyon, számomra, igen, hogy igen. A költségvetése az ennyit csökken, mert hogy egyébként azt az eredményt, amit a férfi csapata a Fradinak évek óta elér, és ez kalapemelés, tehát nem le kicsinylően mondom, sőt, azt a női labdarúgásban jóval kisebb pénzügyi befektetéssel el lehetne
2: és
3: élni.
2: És ráadásul én úgy tudom a számokat, nem teljesen ismerve, de úgy hallottam, hogy a mostani nemzetközi szerepléssel szinte a költségvetésének a nagy részét, tehát a kétharmadát az UEFA-tól érkező pénzekkel le is vette a klub egyébként.
3: Hát igen, mert hogy kisebb lett a költségvetése. De, tehát a nő, tehát
2: de ezzel most még nagyon sok... Még a most az mostani szezonos számokra mondom, hogy én valami ilyesmit hallottam.
3: Én azt gondolom, hogy szabad szemmel jól látható összeget kerestek a lányok a nemzetközi kupában, de nyilván ez még nem közelíti meg azokat a számokat, amit mondjuk a férfiaknál ugyanilyen teljesítményért kapni lehet. Sajnos most a BL-ben így kicsi esélye van a Fradinak, tehát az, hogy a norvég bajnokot legyőzze, az a női labdarúgásban az,
2: az most ilyen. A lehetetlen kategória, igen.
3: Bár egy meccsen bármi előfordult, ugye nézzük a férfi világbajnokságot.
2: Alapvetően persze pozitívan, de egyben reálisan is állunk a dolgokhoz, tehát mielőtt bárki is azt mondaná, hogy előre temetünk bárkit is, nem temetünk előre senkit, szimplán csak
3: jó, de láttad
2: reálisan állunk.
3: Kuraszaót láttad, a németek ellen gólt rúgni, a zöldföldi szigeteket láttad, még akár ma a napokban tovább is jutnak, fogalmam is mikor van a meccsük, tehát hogy a harmadik körben ők tovább jutnak, tehát hogy lehet a futballban, ugye mindig mondjuk, hogy egy meccs van, az elején valakit kiállítanak. Bármiért volt a valamelyik nagy csapat a világbajnokságon járt, a belgák. Ugye, és onnantól egyből borul a történet, de ezzel együtt persze az egy szinte lehetetlen küldetés, igen.
2: Na, egy picit viszont ne csak a nagyokról beszéljünk, bár ha már a nagyok, a Puskásról nem esett szó. Mi lesz a Puskás női csapatával, arról mit tudsz? Én azt látom, tapasztalom, érzékelem, mintha kiválásra játszanának, de onnan is inkább egyelőre csak távozókról hallok.
3: Van egy leányzó, azt hiszem a Szarvasári, aki elmegy Amerikába, szerintem ez egy jó történet, tehát Amerikában a női futball az előrébb tart, mint a férfi, és látjuk a világbajnokságon, hogy a férfiaknak sem kell szégyenkezni. Szerintem az egy jó történet, hogyha egyre több magyar lány megy ki az Amerikai Egyesült Államokba futballozni, és aztán majd esetleg jön haza egy diplomával. Aztán a Polákovics elment, vagy elmegy Olaszországba. A külföldiekről is azt hallani, hogy nem lesznek, vagy nem ők lesznek jövőre. Nem tudom, hogy ott milyen változások lesznek, hogy lesznek-e akkorák, mint a férfi csapatnál látszanak, vagy sem. Érdekes az, hogy egy kicsit átstruktúrálódik majd a női mezőny is az anyagi lehetőségek okán.
2: Van sajnos negatív hír is, amiről be kell számoljunk, ugye a Diósgyőr?
3: Igen, hát a Diósgyőrben úgy döntött a tulajdonosi kör.
2: Az átstruktúrálódás az konkrétan a megszűnést jelenti.
3: Ott azt jelenti egészen pontosan, hogy Diósgyőr kötője, valószínűleg Diósgyőr kötője Leger néven indul majd az eddigi EGRI csapat, amely nem tudott följutni a másodosztályban, a második helyen végzett a keleti csoportban. Az összes játékost a Diósgyőr elengedte, Bém Gábor, aki hosszú ideje építgette ezt a csapatot, a férfi NB3-as csapat vezetőedzője lesz, és az EGRI-ek játszanak Diósgyőr néven. De van ennél egyébként rosszabb, mert a Budafok az egy tolvonással szüntette meg azt a női csapatot, ahol egy nagyon szisztematikus hosszú távú munka.
2: Több száz gyerek van, ugye?
3: Több száz gyerek, 200-300 ez nekem a legfájdalmasabb ilyenkor ez, hogy szóval, hogy nem, inkább nem mondanék jelzőket, de hogy ez a sporttól, meg a sport szellemiségétől meglehetősen idegen.
2: Milyen? Tehát most ugye még nem látjuk az erőviszonyokat a jövőre nézve, de azért annyira nagyot nem tud változni a világ. Tehát a Ferencváros, MTK, Győr, tehát a hagyományos, az elmúlt években nagy csapatnak számító csapatok jó eséllyel ugyanúgy ott lesznek.
3: Itt ugye az a kérdés, hogy a Honvéd és az Újpest, amelynél mind a kettőnél azt merjük feltételezni, hogy stabil gazdasági háttérrel rendelkezik, vagy rendelkezhet, hogy ők hogyan tudnak erősíteni. A hazai piac az meglehetősen
2: szűk. Is, hogy egyébként a Honvédnál nem teljesen idilli a viszony, hogy így fogalmazzak a klubvezető és a vezetőedző között.
3: Most a női vagy a férfiről beszélünk. Igen, férfinél ez megoldódott, ugye ott arról beszéltünk itt a hétfő esti fociórában többször, hogy a férfi csapat edzője és a elnöki tanácsadó vagy elnöki megbízott, tehát aki vezeti a klubot a mindennapokban, Sanyi között nem volt jó viszony, és a csere volt. Erről is beszéltünk, hogy mind Fóris Sándor, aki a vezető, és mind Dörnyei Balázs, aki a vezetőedző, megszállott, és a szó jó értelemben őrült a női labdarúgásnak. Mindketten nagyon vehemens természetűek, és ez előfordult, ez néha együtt jár ütközéssel, de abban biztos vagyok, hogy ha van lehetőség a Honvédnak, akkor ott folyamatosan előre lépnek, pont ezért. Aztán, hogy ők hogyan kezelik a feszültséget, az nyilván az ő dolguk.
2: Kik jönnek a másodosztályból, kikkel találkozunk majd a következő idényben a legjobbak között?
3: Ez a Videóton jutott föl a nyugati oldalon, és az Astra...
2: De ők vállalják a Videóton? Mert ott hallottam olyat, hogy ott egyelőre még nem dőlt el minden teljesen, vagy nem kristályosodott ki minden.
3: Sokáig én is azt hallottam, hogy nem vállalják. Az utóbbi időben én úgy tudom, hogy ott ők készülnek az első osztályra. Persze ezt majd akkor látjuk meg, hogyha végleges lesz.
2: Az Astra visszajutása az meg egy olyan dolog, mint hogy a Vasas följutott az NB1-be tulajdonképpen a fiúknál, tehát egy
3: hát annál biztosabb azért, mert most nem veled vitatkozom, csak úgy belegondoltam, hogy azért a Vasas az sokáig nem volt kellően okos az NB2-ben.
2: Igen, viszont meg nyilván az Astra nem is a Vasashoz hasonló múlttal rendelkező, de női fociban nagyjából ezt olyannak lehet tekinteni.
3: Hát abszolút, egy speciális az Astra egyébként, mert az egy mindig is magánklub volt, tehát hogy őket nem érintette pozitív értelemben sem az akadémiai rendszer, sem a volt nagy állami pénz a női fociban itt-ott, hanem ugyanazt az utat járták. Turcoszki Sándor volt az edző, azt hallom, hogy nem ő lesz, nem vagyok ebben biztos, ő volt az edző, és a télen ők nagyon komolyan erősítettek, tehát hogy úgy mentek az ősz végére, olyan helyzetben voltak, hogy volt reális esély arra, hogy följussanak az NB1-be, és a téli játékos időszakban ők jelentősen erősítettek, és akkor még a feljutás, meg kiesés még nem beszéltük ki, mert ugye itt van ez a Viktória kérdés.
2: Ez a Csajok Ligája 10. része, a Nemzeti Sportrádió labdarúgó, női labdarúgó magazinja, a stúdióban Elbert Gábor, és picit beszélgettünk a mögöttünk hagyott első osztályú idényről, a Simple Ligáról, viszont kicsit bővítsünk, és akkor vigyázó tekintetünket fordítsuk a külföldön szereplő játékosok irányába. Először válogatott, mert hogy Azerbajdzsán ellen zárták a lányok itt a bajnokságot, vagy az idényt, ha lehet így fogalmazni, a Vasas stadionban egy teljesen méltatlan időpontban, amiközben a fiú válogatott Kazaksztánnal játszott, rendezték ezt a mérkőzést. Ezt, hogy mondjam, ezt az MLS irányába címezzük, hogy legközelebb legyenek már kedvesek más időpontot találni, vagy ki az, akinek ezt föl lehet róni, mert azért az nonsens, hogy van két válogatottad, és mind a kettőt egyszerre játszatod.
3: Szerintem igen, elsősorban az MLS felé kell ezt címezni, ahogy az is furcsa volt, hogy a bajnoki döntő, meg a bajnoki bronzmeccs is úgy volt időzítve, hogy a két meccset nem lehetett megnézni, miközben a Fradi pálya meg az MTK stadion az nincs messze egymástól, mert az is egymással lúgott. Én szerintem ezekre érdemes
2: volna. Ugye, tehát ez egy olyan pozitív ellenben építő jellegű kritika, amivel illetve
3: most... Inkább kérés, persze. Kérés, hát, hogy ez észszerű van, hogy utánpótlás válogatott meccs ne legyen Magyarországon időpontban, akár lány sem, amikor a férfi válogatott játszik. Mert jó
2: volna. Amikor ezt megtudtam, tehát döbbenettel néztem, én kint voltam a Vasas pályán ezen a női meccsen, és egyébként így is relatíve szép számmal voltak szurkolók, de hogyha nincs a fiú válogatottnak a meccse, vagy a férfi a válogatott nem, akkor játszik az, aztán ellen meggyőződésem, hogy ha nem is sokkal többen, de mondjuk egy 500 fővel biztos, hogy többen lett.
3: És ez fontos egyébként, tehát annak idején, bocsános, ha hazabeszélek, amikor én a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára voltam, akkor leültünk a lányokkal, meg a válogatott stábjával megbeszélni, hogy többféle variáció van, roadshow az országban, és megyünk mindenfelé, és mindig máshol van a meccs, hogy választunk egy saját stadion, de ez Sopronra esett a választás, mert akkor ott nem volt futball, nem azért, mert az van közel. És a soproniakkal együtt azt meg tudtuk szervezni, hogy gyakorlatilag teltház előtt ment minden hazai selejtező, ez 2008-9-et írunk, tehát hogy meglehetősen régen volt, tehát nagyon igazad van abban, hogyha ez jókor van és munka van benne, akkor lehet komoly nézőszámot generálni.
2: Sok-sok légióssal a soraiban, meg egy ilyen, hogy mondjam, rémálomszerű céliga, de most már talán magunk mögött hagyhatjuk, ugye? Kérdezem is, megmondom is.
3: Igen, hát a lebonyolítás az érdekes, ugye aki megnyeri a csoportot, az följut a B-ligába, viszont a VB-selejtezőkre úgy kvalifikálja magát, hogy az A-ligából kap ellenfelet, hát ebbe belehúztunk a hollandokkal, ott nagyon nem kell majd sajnos izgulni, mert az két meccs, tehát ott nehezebb csodát tenni. De igen, ez a rémálomszerű céligát, ezt magunk mögött tudtuk, úgyhogy most mind a férfi, mind a női felnőtt labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligában B-ligás.
2: Helyén van a női válogatottunk?
3: Én azt gondolom, hogy a helyén akkor van, hogyha a B-ligában úgy szerepel, hogy látszik, hogy az A-ligába juthat, vagy az A-ligába jut. Tehát én azt gondolom, hogy most már próbáltam itt összeírni, hogy de egy olyan 12-15, most nem számoltam meg, de hogy komoly helyeken, tehát Németországban, ma már
2: olaszok. A klubok, Gábor, ha összeírtad.
3: A klubokat? Igen, várjál,
2: klubok,
3: látom is.
2: Névsor, klub, bármi, ami ott van előtted, csak azért, hogy nyomatékosítsuk azokban a hallgatókban, akik esetleg most hallanak először női labdarúgással kapcsolatban, hogy ott tart a felnőtt női válogatott. Én most bevallom őszintén, számítva arra, hogy nálad ott lesz a lista, nem gyűjtöttem ki külön, de tehát jóval több, sőt nem, hogy jóval több, hanem egyértelműen a légiósok felé billen a nemzeti csapatban az arány, és ezek olyan játékosok, olyan klubokból, amelyek most férfi vonalra próbálom lefordítani, tehát mondjuk egy...
3: Nagyjából ugyanaz.
2: Igen, igen, tehát a Bundesliga, olasz bajnokság, angol bajnokság, tehát hogy jó helyről érkeznek, és a többségük játszik is rendszeresen, na jöhetnek a nevek.
3: Tehát, hogyha a klubokkal kezdünk, a Leverkusenben játszik Turányi Lilla, a Brémában játszik Németh Hanna, a Kölnben játszik Zeller Dóra, aki volt már vendégünk, Lipcsében játszik Németh Dia, ott Rácz Zsófi a pályaedző, vagy asszisztensedző, Pápa Jemőke, a Brémából igazolt Nürnbergbe, az olasz bajnokságban játszik Csiki Anna, Kölcsönben, a Tattenhamből, az AS Rómában, ahol bajnokságot és kupát
2: van,
3: nyert, tehát azért azt ne felejtsük el. Eddig az Inter csapatkapitánya volt Csiszár Henni, aki átigazott az Atlético Madridba, tehát azért ezek nem hangoznak rosszul. Földős Beatrix, ő a Nürnbergben volt, Kölcsön az Interből most visszamegy, de Kaján Zsanett a Párma játékosa.
2: Nagyon ezt hát ugye említettük, aki most teszi át a Fradiból a székhelyét ugye a Bundesligába majd.
3: Ha minden igaz, akkor Kotbuszba, de ebbre nem mernék megesküdni. Aztán van a Kómóban játékosunk, ugye szintén volt vendégünk a Sári, aki a Löwenben, és ő most a Lipcsébe igazolt, szintén a Bundesligában, Nagy Virág maradt a Löwenben, Vince Bari játszik a Zürichben, és még játszanak többen az osztrák Bundesligában, ami kicsit erősebb a nőknél, mint a férfiaknál, ráadásul ugye Sípos Lilla az osztrák Bundesligában az év játékosa lett, nem a csapatá. Tehát, hogy azért ez jól hangzik.
2: Ezt akartam mondani, hogy ez jól hangzik, és akkor ezek alapján, amit most itt mondtál az imént, akkor reális elvárás az, amit te megfogalmaztál, hogy annak örülnél, hogyha harcban lehetnénk az A-liga felé, vagy az A-ligába jutásért? Tehát, hogy ezekkel a játékosok ezt reálisan el lehet érni? Mert sajnos ugye beszéltünk róla, hogy ez a rémálomszerű céliga itt volt mögöttünk, viszont tényleg olyan, ahogy ettől a csapattól elvárható, könnyedén abszolválták, és tényleg tükörsimán jutottak vissza.
3: Én azt gondolom, hogy én nem szeretek soha sportvezetőként, mert különösen már elvárásokat megfogalmazni a sportolókkal szemben, de hogy ennek a csapatnak nem lenne jó, ha kiesés ellen kellene küzdeni a B-ligában. A stabil bennmaradás, és én valahogy úgy fogalmaztam néhány perccel ezelőtt, hogy látszana az A-liga. Tehát, hogy inkább az A-ligába törekedne ez a csapat, mint sem, hogy azt tűzni ki célul, hogy nem esik ki a C-be.
2: Milyen a jövőkép az utánpótlást tekintve? Ugye ebben a bajnokságban nagyon sok fiatal játékost kellett, hát hogy mondjam, kötelezően szerepeltetni? Ugye
3: de van... szerintem ez jó.
2: De ez jó?
3: Én ezt azért látom jónak.
2: Lesz ugye a hazai kontinens tornára készülünk majd.
3: Ami 2027 június, tehát hogy május-június.
2: U19-es, ugye?
3: Igen, az érettségi időszakában, tehát ez egy kihívás lesz. Bár volt ilyen, hogy az angolok jöttek telkibe Európa van egy selejtező tornát játszani a lányok, és küldtek tanárokat, és ott volt az érettségi nekik. Tehát, hogy ez, hát azért ez megoldható, de hogy azért hozta azt a döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy 2008. január 1-e után született játékosnak játszani kell az NB1-ben, megvan határozva összesen hány percet, mert hogy a 2008, 2009, 2010-es születésű lányok vehetnek részt ezen a kontinens tornán, és hogy adjunk lehetőséget arra, hogy minél többen szerepelnek. Az a jó egyébként, ha valaki úgy játszik, hogy alanyi jogon is játszana, nem csak azért, mert fiatal. Szerintem ez egy jó döntés, az a korosztályunk az erős. Én sokkal jobban örülnék, hogyha a központilag is sokkal erősebb támogatás, nem első pénzben, hanem szervezésben.
2: Mi szóval menedzselésben?
3: Igen, tehát hogy a női labdarúgást a helyére tennénk. És ahogy Európában már mindenhol, meg a világon is szinte mindenhol, ez egy elfogadott komoly csapatsport, hogyha ez idáig eljutnánk Magyarországon is, de ez egy hosszabb vagy nehezebb beszélgetés tárgya, de hogyha az a kérdésed, hogy mi a jövőkép, ha a gyerekek tehetségét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy van remény, meg lehet bizakodni, sokkal több munkát meg tudást kell beletennie a sportágnak ahhoz, hogy abban az ütemben haladjunk, ahogy...
2: Vágó Fannival kezdtük, ugye összem ő volt az első résznek a vendége, és akkor azt mondta, hogy azért látszik, vagy látszódnak eredmények, hogyha így visszafelé tekintesz, ez például egy olyan eredmény, vagy egy olyan lépés, ez a U19-es Európa-bajnokság, ennek a megrendezése, az MLS részéről ez a szabály, hogy akkor a fiatalok játszanak, tehát ezek már abban az irányban mutatnak, vagy telhetetlenek vagyunk, és lehetne még több lépés, lehetne még nagyobb lépés, lehetne még látványosabb lépés. Ez lépés, ez abba az irányba lépés?
3: Ha ez telhetetlenség, akkor telhetetlenek vagyunk. Ez egy nagyon jó, szerintem egy nagyon jó döntés az.
2: Hogy mondjam, nem vagyunk, akkor tehát most értem, hogy mi ketten itt nagyon szeretnénk, hogy ez így legyen. Jelen pillanatban egyértelműen kisebbségben vagyunk, vagy csendesek vagyunk, és azért próbáljuk hallatni a hangunkat, hogy ez minél több emberhez eljusson. Ezért mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt más is megértse, lehet, hogy ez másnak telhetetlenségnek tűnik.
3: Szóval abszolút, én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét. Azt szerintem azt érdemes mindenkinek látnia, vagy belátnia, hogy a világon a legnagyobb lépésben előre haladó csapatsport az a női labdarúgás. Azt is lehet látni, hogy Magyarországon még mindig a legolcsóbban finanszírozható, és a leghamarabb eredményre vezethető sportág ez volna. Példának szoktam mondani, amikor én voltam az MLS főtök 2008-9, a spanyolokkal egy szinten voltunk.
2: Igen, erről sokat beszéltünk.
3: A szerbeknek, emlékszem, hogy kim voltunk Szerbiában, a magyar lakta területen, és ők szünetbe odajöttek, és megkértek minket, hogy valahogy érjük el, hogy ne rúgjunk tizet, maradjunk egy számjegyűnél, mert a botrány lesz. Most meg a szerbek előttünk vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy miközben nagyon sok dolog történt a női labdarúgásban, létesítményben, létszámban, az olló egyre csak nyílik, tehát mi haladunk nagyon, de hogy a többiek meg gyorsabban haladnak, és élek a gyanúp erre, hogy a szerbek nem költöttek erre annyit, mint mi.
2: És hát ahogyan kezdtük ezt a mostani adást, megint ilyen ellentmondásos helyzetbe kerülünk, mert miközben a válogatott kapcsán el tudjuk mondani, hogy nagyon sok játékosunk játszik külföldön, neves helyeken, jó csapatokban, akkor beszélünk arról, hogy a Diósgyőr megszűnik, a Fradinál költségcsökkentés, nem tudjuk, hogy mi lesz a bajnoki döntős Puskás sorsa. Tehát, hogy ezek ilyen olyan ellentmondások, amiket úgy nehezen tud értelmezni az ember.
3: Próbálok óvatosan fogalmazni. Jó, én azt gondolom, hogy ezek, amiket fölvetsz, ezek túlmutatnak a női labdarúgáson. Tehát ez nem a női labdarúgással kapcsolatos döntések vagy nem döntések, ha meg igen, vagy hogyha van erre hát hatása, igen, látom a szemedben, és igen, annyiban igen, hogy a magukat sportvezetőnek gondoló embereknél, amikor nincs pénz, vagy kevesebb pénz, vagy gond van, akkor az első reakció az, hogy a női foci van a végén. Ilyen tekintetben, de ebben van felelőssége magának a női labdarúgásnak is, hogy nem tudja magát elfogadtatni, vagy komolyabban vehetővé tenni, ha
2: igen,
3: ilyen
2: azért
3: van magyarul.
2: Úgy nehéz, hogy tehát értelmezhető mondjuk jegybevétel például nincs női mérkőzéseken.
3: A férfi fociban sem nagyon, kevés.
2: Hát a nőiben helyen. Talán még annyi sem.
3: Annyi sem, persze, abszolút. Az egy nagy munka, tehát hogy azért mondom, hogy ez nem lehetetlen dolog, mert van rá nekem saját praxisom vagy emlékem, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy sokan legyenek. Ahhoz nyilván olyan létesítményekben kellene játszani a mérkőzéseket, nagyon sok munkát belerakni, sok ország van, ahol nem úgy indultak neki. Van olyan is sok, ahol igen, ahol a nagy klubokhoz, tehát ahol a férfi futballban oda telepítették a nőt, egyre inkább ez lesz a trend, de vannak olyan országok, ahol ott kezdték el a női focit fejleszteni, ahol a környékben nincs másik női csapatsport, mert azt feltételezték szerintem joggal, hogy vannak szabadon gyerekek. Tehát nagyon sok munka van ebben, először ezt mindig elmondom, hogy szerintem ez fele az a szféráé, tehát hogy magának a női labdarúgásnak a felelőssége. a másik meg a macsó társadalomé, mert lassan magunkra maradunk itt Kelet-Közép-Európában, azon országok, amelyek nem vesznek részt a világ női labdarúgásában. A lengyelek egyébként már ott vannak, most már csehek is elindultak.
2: A lengyeleknél van ugye a Barcelonában Eva Pajor révén olyan játékosuk, aki fiúra lefordítom, Robert Lewandowski gyakorlatilag.
3: Ez a legjobb fordítás, igen. Tehát Eva Pajor, ő megkapta a legjobb góllövőnek járó díjat, és csak zárjába jegyezzük meg, hogy egyébként egy magyar menedzser fedezte föl, tehát hogy van magyar vonatkozása, és ő nagyon jó minta a gyerekeknek, a magyar lányoknak.
2: Mert ha már beszéltünk az U19-re, Gábor, és bocsak, közben szólok, csak egy picit azzal zárjuk akkor itt a szezonzáró adásunkat, mert egy picit elmegyünk majd nyári szünetre, és akkor a bajnokság, ahogy újraindul, akkor jövünk legközelebb. Hogy mi van az U19 alatt? Látod, családilag érintett vagy benne, mennyire népszerű, milyen minőségű munka folyik, tehát hogy milyen a jövőkép. Most nyilván a közeljövőről beszélünk, de hogyha nem csak a közeljövőről, hanem egy középtávon nézzük, tehát a 15-6-7 évesek között mi a helyzet?
3: Minél lejjebb megyünk, annál több tehetséges és csodálatos gyereket látsz.
2: Létszámban, darabban,
3: meg minőségben is, ha lehet ilyet mondani emberre. Tehát most az U14-es országos válogató az Mezőkövesden volt néhány héttel ezelőtt, és aki ott volt, az csodájára járt, hogy mennyi rendkívül ügyes és jó hozzáállású gyerek van, amiben szerintem nagyon sokat kell fejlődni, hogy sokkal felkészültebb és sokkal inkább pedagógus vénával is rendelkező emberek foglalkozzanak a gyerekekkel. Ez általános probléma a magyar sportban.
2: Igen,
3: nem női labdarúgás specifikus, de hogy ez szerintem a legfontosabb. Egyébként van egy ilyen FIFA döntés már, hogy az akadémiákon minden csapat mellett legyen pedagógus végzettség. Tehát az olaszoknál például ezt már bevezették, tehát hogy utánpótlás csapatnál a vezetőedzés, az asszisztens edző közül az egyiknek kell, hogy legyen egyetemi végzettsége pedagógusként, ami szerintem jó. Szóval, hogy van dolog bőven, biztos, hogy a legkevésbé a gyerekek tehetségén fog múlni.
2: Na hát, igen, milyen hangulatban zárjuk akkor ezt a tizedik?
3: Mindig pozitívan, azért csináljuk.
2: Oké, rendben, pozitív hangulatban. Akkor ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Ahogy említettem, egy picit Elbert Gáborral elvonulunk nyári szünetre is.
3: Nem együtt, hogy nehogy félreértse valaki.
2: Igen, bárki is félreértené, de függetlenül természetesen figyeljük a női labdarúgásban történő folyamatokat, és legközelebb majd a nyár végeztével, ahogy indul a szezon, jelentkezünk majd, és akkor beszámolunk arról, hogy pontosan milyen csapatokkal, milyen változások után indul a magyar első osztály a Simple Liga, marad a neve, azt nem is tudom.
3: Nem tudunk róla, hogy más
2: jó,
3: lenne.
2: Oké, szóval milyen formában, milyen néven indul majd az első osztályú bajnokság, illetve egy picit szétnézünk majd az átigazolási piacon is. Gábor, köszi szépen megint, csak hogy itt volt, illetve az egész szezonban. Ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része, Németh Kornélt hallották.
0: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja.
2: A pontos idő pedig 17 óra 11 perc, elkezdődött a Ferencváros férfi labdarúgó csapatának első nyári felkészülési mérkőzése az azeri bajnok Sabak ellen. Dibusz Gomez, Akolace, Keita, Yusuf, Osvát, Zakariassen, Korbu, Szalai, Gruber, Odauda emelkedő messzám szerint ezzel a 11-jel küldte pályára Borbély Balázs a Ferencváros együttesét. 6 perc játék után nincs gól a mérkőzésen, 0-0 az állás. Véget ért, és ugye mondtam folyamatosan a részeredményeket, a Formula 1-es osztrák nagydíj, méghozzá George Russell rajt célgyőzelmével zárult ez a bizonyos osztrák futam. Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakújságírója van velünk itt a telefonvonal túlsó végén. Szia Barna, köszi, hogy bekapcsolódsz a műsorba. Meglepő, nem meglepő, tényszerűen hogyan kezeljük ezt a Russell rajt célgyőzelmet Ausztriában?
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Igazából egy nagyon érdekes és akciódús futamot láthattunk, és az a legérdekesebb benne talán, hogy az első 3 helyezettet mindössze 2 másodperc választotta el egymástól, tehát nagyon érdekes befutó volt, nagyon szoros volt. Verstappen lett a második, és Antonelli a harmadik. Russell igazából abból húzott hasznot, hogy tegnap megszerezte a pole pozíciót, és futotta a saját versenyét, míg azért az első körökben a többieknek azért elég eseménydús volt a verseny. Antonelli is többször lesodródott a pályáról, és ami meglepetés, hogy Verstappen milyen jó tempót diktált ezzel a Red Bull-al, ami még néhány héttel ezelőtt is teljesen a vert mezőnyben volt, sőt, még a legutóbbi barcelonai futamon is 40 másodpercre került a győzelemtől, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképp a Red Bullnak a szárnyalása, az előretörése, az nagy meglepetés.
2: Hamilton, bocsánat, hogy közbeszólok, ugye Hamiltonnal volt nagy csatában, aki nagyon jól kapta el a rajtot, a rajtnál ugye Leclerc volt talán a legnagyobb vesztes, ha lehet így fogalmazni, ő csúszott vissza leginkább, és ameddig tudta Hamilton a Ferrarival, tényleg nem csak, hogy tartotta, hanem fel is tartotta Verstappent, aztán utána onnantól kezdve, hogy túljutott Hamiltonon, érdemben tudott csatázni, bár a végén egyébként, amit mondasz, hogy 2 másodpercen belül értek célba, de azért, ha a szívünkre tesszük a kezünket, egyébként, ha lett volna még jó pár kör hátra, valószínűleg Russell úgy tudta volna menedzselni az előnyét, mint ahogyan egyébként ezt így erre a 71 körre menedzselte.
1: Hát sajnos ezt már nem tudjuk meg, és tényleg nagyon érdekes lett volna, hogyha még legalább 5-6 körig tart ez a verseny, mert óriási ütemben közeledett rá Verstappen és Antonelli, annak is köszönhetően, hogy ők jobban elnyújtották az etapjaikat, tehát az utolsó 2 etapban frissebb gumikkal száguldottak felé. Nyilván még izgalmasabb lett volna, hogyha megadatik, és ezt látjuk, hogy kerék-kerék elleni küzdelemben dől el a győzelem sorsa. Ugye kiemelted Hamiltont is, valóban itt a 22. kör környékén Verstappennel fantasztikus csatát vívtak, akkor még úgy tűnt, hogy a brit pilóta is harcban lehet a dobogóért, de most a Ferrari tempója nem volt az igazi. Az is érdekes, hogy miért esett vissza ennyire a teljesítménye azok után, hogy győzni tudott Barcelonában. Hamiltonnak most ez a 3 kiállásos stratégia sem jött annyira össze, de hát Leclerchez képest még így is sokkal gyorsabb volt, úgyhogy ezen a hétvégén voltak gondok a Ferrari házatáján. Igazából az látszik, hogy ha egy csapat bevet egy fejlesztési csomagot, akkor az általában hatékonyan működik. Most a Red Bullnál is ezt láttuk, Barcelonában a Ferrarinál, és ez egy folyamatos fejlesztési verseny, amelyik formálja az erős sorrendet.
2: A nagyságrendileg 50 fok körüli volt az aszfalt hőmérséklete, ezt csak azért mondom, hogy most mindenki a saját bőrén érzi itt Magyarországon, legyen bárhol is, hogy mit jelent az, amikor 35 és kötőjel 40 fok között ingadozik a külső hőmérséklet. Ugye ezt az aszfalt, ami nyomja vissza, még erősebben el tudjuk képzelni. Nagyon jól vizsgáztak, szerintem az én állításom az, de aztán majd most mindjárt megerősítesz, hogy megcáfolsz egyébként az autók. Én azt hittem, hogy sokkal kevésbé fogja bírni a technika ezt, vagy a technika egyik másik részről ezt a rekkenő hőséget, de nem nagyon volt ezzel gond.
1: Így van, igen, én is azt gondoltam, és főleg Ausztriában, ahol nagyon-nagyon kemények a féktávok, főleg a fégek szokták megsínyleni itt ezeket a körülményeket, azért a motoroknak sem tesz jót ez az elképesztő forróság, és az, hogy a pálya az magaslaton fekszik, tehát tengerszint felett több mint 600 méterrel. Úgyhogy az elmúlt években több kiesés láthattunk, ami azért fura, mert most egy vadonatúj technikai szabályrendszer elején járunk, úgyhogy jól vizsgáztak az autók, jól vizsgáztak a mérnökök, mert úgy tűnik, hogy megfelelő hűtést biztosítottak a technikának.
2: Na Barna, gyorsan, 1 percünk maradt, még egy kérdésbe csomagolt 2 választ szeretnék kapni. Folytatás jövő hétvégén a brit nagydíjjal, és mikor jön majd a száguló cirkusz mezőnye Magyarországra? Mit várunk a brit nagydíjtól nagyvonalakban, és mikor jönnek Magyarországra a Verstappenék?
1: Összességében elmondható, hogy a Mercedes-i a legkomplettebb csomag, szinte minden pályán és minden versenyen a győzelemért harcolhatnak, mögöttük viszont nagyon képlékeny az erőviszony, volt már, hogy a Ferrari végzett mögöttük vagy előttük, volt már, hogy a McLaren szorongatta meg őket, volt, hogy a Red Bull is, úgyhogy ilyen szempontból érdekes lesz látni, hogy Silverstone-ban hogy alakul az erősorrend. Magyarországra pedig a hosszú augusztusi nyári szünet előtt érkezik a mezőny, július 26-án lesz a nagy díj.
2: Zsoldos Barnának, a Nemzeti Sport szakírójának köszönöm szépen egy rendelkezésünkre. Hát próbálj kitartani ebben a rekkenő hőségben valamilyen klimatizált helyiségben. Köszi még egyszer, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen.
2: 17 óra 17 perc a pontos idő, egy gyors részeredmény 10 perc játék után Ferencváros Sabak az azeri bajnok elleni felkészülési mérkőzésen 0-0. Hamarosan jön a Nemzeti Sport krónika.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma 21 órakor megkezdődik az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. George Russell rajt célgyőzelmet aratott az osztrák nagydíjon. Guzi Blanka negyedik, Ertős Rita hetedik lett a budapesti

0: Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A KL kvartetben Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Öttusával megyünk tovább, hiszen Budapesten zárult a világkupa szezon. Kuzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a VK döntőben. A helyszínről Kreisz Bálint tudósít.
1: Kuzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik, Szép Balázs a tizedik helyen zárta a világkupa döntő budapesti fináléját. Az eseményre a három állomásból álló sorozat 36 legjobb versenyzője kapott meghívást, és bár voltak olyanok, akik kihagyták ezt a megméretést, de így is remek öttusázók gyűjtek össze a bokcsarnokban. A nőknél ugyan mind a három magyar versenyző bejutott a pénteki elődöntőből, de Mészáros sem ma elutazott a Spanyolország junior Európa bajnokságra, így nem volt itt. A vívásnál Kuzi Blanka és Erdős Rita is elveszítette az első asszonyát, így nagy hátrán kellett ledolgozniuk a többi versenyszámnál. Kuzi az akadálypályán is megcsúszott, majdnem elrontotta az egyik akadályt, ennek ellenére erős időt futott, Erdős Rita a középmezőnyben zárt. Az úszás mindkettőjüknek jól sikerült, így Guzi a 8., Erdős a 14. helyről kezdhette a kombinált számot. A magyarok nagyszerűen versenyeztek, Guzi egészen a 4. pozícióig jött fel és a dobogóhoz is közel járt, Erdős Rita 7.-ként futott be, a versenyt egyébként a svájci Anna Júrt nyerte. A férfiaknál Szép Balázs képviselte Magyarországot, a vívásnál ugyan nyert egy asszót, de az akadálypályán leesett a majom létráról, így értékes másodperceket veszített. Az úszásban ugyan tudott néhány pozíciót csípni, de a kombinált számra így is nagy hátránnyal indult. A lövészetet és a futást viszont fantasztikusan teljesítette Szép Balázs, aki 3000 méteres táv alatt feljött a 10. pozícióba, így ismét megmutatta, hogy ez az egyik erőssége. A versenyt a német Martin Dag nyerte, aki 2 hete is elsőként zárt itt Budapesten. Ezzel véget ért a világkupa szezon, a felnőtt öttusázók most elkezdik a felkészülést az Európa és a világbajnokságra, mindkét eseményt augusztusban rendezik.
0: Most következzen Kuzi Blanka, aki örül 4. helyének is.
2: Furcsa kimondani, de ez az első olyan eredményed a szezonban, ami nem dobogós pozíció. Mik a pozitívumok számodra ebben a napban? Hogyan értékeled ezt a amúgy nagyon szép 4. helyet?
3: Ha valaki ismert, tudja, hogy nekem a 4-es egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a 4-est. Ezt már mondtam a mai nap folyamán, hogy a legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. És abszolút a szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy 4. hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Azt gondolom, hogy nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is. Szédüléssel küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem azt gondolom az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is.
2: Itt az akadálypályánál az tudatosult benned, hogy a vilegő létráknál mekkorát mentettél, és hogy milyen közel voltál, mondjuk, hogy visszacsúszson a lábad, vagy ezt így próbáltad, vagy tudtad kizárni magadból?
3: Így van, éreztem közben, hogy a billenőn is, illetve azért a climbing holdon is volt egy olyan fogásom, aminél azt hittem, hogy majdnem decsúszik a kezem. Örülök neki, hogy azért bármennyire is kicsit dekoncentrált voltam, vagy erőtlen, azért volt annyi lélekjelenlétem, hogy tudtam ezeket úgy tovább pörgetni, és nem estem ki abból a fókuszból, amivel éppen voltam. Szerintem ezek teszik értékessé igazán az ilyen pályákat, hogy az ember tét helyzetben képes ezeket kontrollálni.
2: Nagyon sűrű, és sikeres szezonod is van. Hamarosan következik a legfontosabb rész Európa világbajnoksággal. Lesz azért egy pici időt pihenni, mielőtt ráfordulsz a szezon hajrájára?
3: Így van, most követelni is fogom, hogy legyen egy kis pihenőm. Mert azt gondolom, hogy egy picit mai nap is úgy éreztem, hogy kezdenek fogyni azok a tartalékok. Nagyon jó volt, hogy a budapesti világkupa előtt, ugye 2 héttel ezelőtti verseny előtt egy aerob munkára léptünk be, így a felkészülésdenen. És szerintem azért nem fogytam el teljesen erre a versenyre, mert ott egy ilyen munka előzte meg azt a versenyt. Azt gondolom, hogy most is egy picit le kell ülnünk átbeszélni, hogy mivel tudjuk segíteni a szervezetemet, hogy legyen ereje a maradék versenyekre. De azt gondolom, hogy ez a stabilitás, ez azért nekem is erőt ad, és azt gondolom, hogy jó lesz a folytatás is.
0: Erdős Rita 7. lett, de szintén nem volt csalódott az eredmény miatt, hiszen 7 helyet is javított a verseny végén.
2: Nagyon nagyot küzdöttél itt a kombinált számban. Elégedett vagy ezzel a teljesítménnyel, ami például itt a futás során kijött?
4: A kombinált számmal most teljesen elégedett vagyok, igen, szerencsére a lövészetemen is sikerült javítani. Még nem tökéletes, de az elődöntős részhez képest.

0: Nagyon örülök most ennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnom. Futásban meg nagyon jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy egyenletesen tudtam végigmenni. Úgyhogy ezt a kombinációmat most nagyon élveztem nap elején. Kicsit fáradtabbnak éreztem most magamat, mint az elődöntőben nem voltam annyira energikus. De egyébként az úszásban is fejlődtem megint megúsztam a legjobbamat, úgyhogy összességgel nagyon örülök ennek a 7. helynek. Azt sajnálom, hogy idén ezen a versenyen se sikerült a pódiumra állnom, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyein, az EB-n és a VB-n sikerül majd a top 6-ba lennem.
1: Jól látom, akkor egy hűtőmellény van rajtad, másodjára elviselhetőbb volt ez a 40 fok, vagy ez nem lehet ezt hozzászokni?
0: Hát most is nagyon nehéz volt, de én még mindig azt mondom, hogy a verseny közben az nekem sokkal rosszabb volt, hogy a nagyon melegből ide a hidegbe visszajöttünk, ez engem egy kicsit jobban megviselt, itt pár lépésig levegőt is máshogy kellett vennem, úgyhogy talán nekem az rosszabb volt visszafele.
1: Milyen érzésekkel vágsz neki a szezon folytatásának itt az Európa-bajnokságig és a világbajnokságig vezető útnak?
0: Motivált vagyok, látom mindegyik számban az előrelépéseimet, és tudom, hogy még mindegyik számban van mit javítanom, ez egyébként nagyon jó érzéssel tölt el, hiszen mindig az a dolgunk, hogy egyre jobbak és jobbak legyünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még van bennem bőven, és szeretném ezt meg is mutatni majd.
2: A férfiaknál Szép Balázs a 10. helyen végzett, ő következik most.
3: Nem ért meglepetésként, hogy fel tudtam jönni 6 helyet, ugyanis az összes számból ez a legerősebb számom, úgyhogy nagyon örültem, hogy ez kijött, és hogy a lövészetbe oda tudtam koncentrálni, úgyhogy ezzel abszolút elégedett vagyok.
1: És a többi részét annak hogyan látod, akár mondjuk az akadálypályát, a rontásodat, hogy élted meg?
3: Igazából ebben az új öttusában már egy pici hiba se fér bele, az OCR-en kívül mindegyik számban majdnem a legjobbamat hoztam, OCR-en hibáztam egyet, sajnos így alakult a nap, hogyha nem hibázok, akkor talán még az első háromban is ott lehettem volna.
1: Buzi Blanka Párizsban 4. lett, és most itt a világkupa döntőn is 4. lett, a Párizsban 10. lettél, és most itt a világkupa döntőn is 10. Az olimpiai ciklus felénél járunk. Ez mutatja azt így, ha kicsit keretes szerkezetben nézzük, hogy 2 év alatt sikerült visszatérned oda, ahol mondjuk Párizs és a sportágváltás előtt voltál?
3: Igen, erre a párhuzamra még nem is gondoltam. Az elmúlt, ez a fél év, vagy ez a szezon eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Volt egy kisebb sérülés is, válsérülésem, úgyhogy most azt érzem, hogy felfelé ívelő pályán vagyok. Tavaly is ugyanez volt, hogy a világkupák nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, a világversenyek viszont igen, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
1: Jön a szezon talán legfontosabb része, hogyan készülsz az Európa a világbajnokságra, hogyan néz ki addig a néhány heted?
3: Most pár nap pihenő következik, azt hiszem az kelleni fog, utána megyünk egy hétre Párizsba edzőtáborba, utána pedig itthon készülünk ezzel az Európa bajnokságra.
2: George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt pilótának ez az idei második futamgyőzelme. Russell mögött Max Verstappen a Red Bull 4-szeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként. Az összetetben élenálló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton az 5. helyen zárt. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet! A Nemzeti Sportkrónikát Keszi Dórától hallották.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 17 óra 34 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél, kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, az úton lévőknek extra sok türelmet kívánok, rengetegen tartanak elsősorban Budapest irányába, úgyhogy tényleg fokozott figyelemmel vezessen mindenki, a nagy hőségben pedig mindenki vigyázzon saját magára, illetve az úton lévő társaira is. 30 perc játék után van friss részeredményem az ausztriai edzőtáborban lévő Ferencváros csapata, labdarúgó csapata, férfi labdarúgó csapata 1-0-ra vezet az azeri bajnok Sabak Baku ellen, ez tehát fél óra játék után, a folytatásban pedig nálunk atlétika, Báhindi Farkas Petrával Virányi Zsolt beszélget.
3: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás, készültél rá, mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben, hogy élted meg az elmúlt időszakot?
4: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon eleje egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
3: És ami, klubváltás együtt, tehát Honvéd,
4: hát
3: BHS-ből
4: nem,
3: MTK?
4: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát én már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
3: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most úgy próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
4: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
3: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
4: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való két versenyen, ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy hat ugrás után egy késői esti hazajövetele másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá négy napra megint tudtam 6-60 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
3: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem légy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
4: Hát ha a két évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
3: a döntőbe jutáshoz.
4: De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ezt tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
3: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az. Vagy hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
1: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából így a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
3: Most a foci VB?
1: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az olyan bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
3: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
1: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán egy a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán, de jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be. Azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan főleg, de fizikálisan is elfáradt.
3: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
4: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván, ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerülhetsz, vagy én is belekerült egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy a GB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
3: Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
4: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyulai István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
3: Tehát júliusban, július 14-én kedden.
4: Igen,
3: a szokásos
4: 14-én.
3: Gyulai Memorial és július végén.
4: És 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
3: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
4: Lehetséges, hogy elég is.
3: Bence bólogat, azért azt elárulom a hallgatóknak.
4: Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
3: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
4: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
3: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na ez a te napod?
4: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és úristen, ez így. Hát tudom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
3: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
4: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
3: még a megengedett.
4: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
3: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
4: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n tényleg nagyon jó körülmények vannak. Én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
3: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
4: Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum, tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is, és tényleg már...
3: A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén, egyébként ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, ez egy pillanatnyi állapot volt? Nem itt rosszul lét?
4: Igazából teljesen sose lesz a múlté, nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebbe a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
3: A legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett, mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy fel kell, és még ebben a kánikulai hőségben, és hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este hétkor is néha elviselhetetlen a meleg, most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
4: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
3: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén?
4: Talán ami így a legközelebb van, az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
3: Az a legjobb 12 közé jutás?
4: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
2: Sok sikert kívánunk ehhez Bányidi Farkas Petrának, őt hallottuk az elmúlt szűk 20 percben, Virányi Zsolt beszélgetett vele. Az első játékrész hosszabbításában a 46. percben továbbra is vezet a Ferencváros az azeri bajnok Sabak Baku ellen felkészülési labdarúgó mérkőzésen. Már most szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét 17 óra 51 perckor, hogy 21 órakor, tehát este 9-től élőben közvetítjük a labdarúgó világbajnokság első olyan mérkőzését, ahol már nincs hibázási lehetőség egyik csapat számára sem. Jön tehát az egyenes kieséses szakasz első felvonása, a Dél-Afrika-Kanada mérkőzés, tehát este 9-kor kezdődik. Egy rövid zenét követően mi pedig innen folytatjuk majd a körkapcsolást.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 17 óra 55 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes vasárnap délutáni rádiózás mindenkinek, az úton lévőknek pedig balesetmentes közlekedést. A meteorológiai szolgálat jelzése szerint a hőség holnaptól tetőzik, tehát az, amit most eddig tapasztaltunk, az mondjuk úgy, hogy amolyan kis ízelítő, jelen pillanatban Budapesten és környékén 35-37 fok között mutatnak a hőmérők. Szeretném jelezni, hogy 5 perc múlva délután vagy kora este 6 órát írunk. Egészen elképesztő tényleg, amilyen állapotok uralkodnak, legalábbis a hőmérsékleti viszonyokat nézve odakint, úgyhogy mindenki fogyasszon sok folyadékot és vigyázzon magára. Továbbra is vezet a Ferencváros labdarúgó csapata az első felkészülési mérkőzésén az azeri bajnok Sabak ellen. Az első félidő hosszabbításában jár a mérkőzés, és a Fradi 1-0-ra vezet. A folytatásban pedig úszás 2017 és 2022 után, 2027-ben, azaz jövőre, harmadjára újra vizes világbajnokságot rendez majd Budapest. Ennek kapcsán volt vendégünk a szervezőbizottságból Szántó Dávid, aki azóta már, mint kiderült, a sportért felelős helyettes államtitkár lesz. Majd Szántó Dáviddal Elpap István beszélgetett.
3: Egy év múlva kezdődik Budapesten a 2027-es vizes világbajnokság. Egy bő egy évtized alatt a harmadik. Szántó Dávidot köszöntöm nagy szeretettel, itt a titulussal egy kicsit bajba vagyok, de csak egy kicsit, mert felkezdhetném onnan, hogy kollégáról beszélgetünk, mégiscsak a Telesport, majd a Digisport kiváló kommentátoráról, műsorvezetőjéről van szó, másfelől viszont a szervezőbizottság operatív igazgatójáról, ami azért már egy sokkal fajsúlyosabb cím, illetve ma délelőtt óta azt is tudjuk, ha már hinni lehet, de mélyne lehetne az aktuális sport államtitkárnak, Kánoki Kis Attilának, hogy a jövőben helyettes államtitkára leszel, az egyik helyettes államtitkára, mert azt hiszem háromról van szó. Szóval a Zuhanyhíradó ezt már korábban rebesgette, tudom, hogy még most sem hivatalos, de azért ez már viszonylag hivatalosnak tekinthető. Na most ezt a kettőt, mert most a riporterségtől szakadjunk le, ezt az operatív igazgató és a helyettes államtitkár, az előttünk álló egy évben párhuzamosan miként hogyan tud megférni egymás mellett, mert gondolom ez a te agyadban is azért egy égető kérdés.
4: Ez így van, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát állítólag a klónozás már tart olyan szinten, hogy meg lehet próbálkozni ezzel is, de komolyra fordítva, az biztos, hogy komoly kihívás lesz majd a kettőt együtt csinálni, de én mindenképpen szeretném, mert ez a világbajnokság 2017 óta igazából annyira közel áll a szívemhez, és azt gondolom, hogy az a csapat, amelyikkel mi csináltuk az elmúlt években ezt a rengeteg világversenyt, az is annyira közel áll a szívemhez, és annyira profi csapat, hogy nagyon nehéz lenne őket otthagyni egyfelől. Másfelől pedig, és ezt nem én mondom, de szerénytelenül azért vállalom ezt, másoktól, nemzetközi szövetségtől, a vezetőktől hallottam, hogy azért bíznak bennem. Úgyhogy az, hogyha én ott vagyok ezzel a csapattal, akkor az valamilyen szinten garancia arra, hogy a megfelelő színvonalon kerül majd megrendezésre ez a VB.
3: Ebben biztos vagyunk, főleg azért, mert már a harmadik, ez már Aquatics Coming Home, ha már van Football Coming Home, akkor ezt most már lassan kijelenthetjük, bár van hivatalos szlogenje, ugye Make Waves ennek a következő VB-nek.
4: Na kicsit de... egyébként bánom most, hogy így mondod, hogy, na, hogy hát már elfogadtuk ezt a Make Waste-t, mert ez akkor is coming home az...
3: Majd ha lesz majd. Na, mert ugye csak egy minimális történeti visszatekintés. 17-ben mi úgy lettünk VB-rendezők, hozzáteszem egy grandiózus, nagyon látványos világbajnokságot rendezett 17-ben Budapest, hogy a mexikói Guadalajara lett volna az eredeti, csak mi meg a 21-re pályáztunk. Na de akkor az volt, hogy jó, de akkor beugrunk, megcsináljuk. Így viszont megkapta ugye Fukuoka a 21-est, amit aztán a Covid miatt meg se rendeztek 21-ben, nem átolták 22-re, viszont
4: 23-ra.
3: Vagy 23-ra, közben Fukuoka ugye visszalépett, és akkor az úgy voltunk vele, hogy hát akkor csináljuk ezt is. És most meg 27-et írunk, illetve most még csak 26-ot, de közben pályáztunk a 27-esre, ez most egy teljesen normális pályázat, megnyertük, akkor lesz, mi rendezzük. Mennyit lehet hasznosítani, nyilván rengeteget, a 17-es, az első két vizes VB, hazai rendezésű vizes VB tapasztalataiból?
4: Hát rengeteget, ahogy te is mondod, és az az érdekes, hogyha visszanéznénk most, hogy hol álltunk mi, szervező csapat, mi magyarok, tudásban, tapasztalatban, akkor azért legyünk őszintén, egy kicsit megmosolyogtató, mert totál amatőrök voltunk, annak ellenére, hogy Európa-bajnokságokat már rendeztünk, annak ellenére, hogy azért elég komoly tudás tapasztalat halmozódott már fel, akár más sportágakban is, de ez valami egészen új volt. Ez ténylegesen a világ top 5 nemzetközi versenyben benne van. Akkor ez volt Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, és mi menet közben tanultunk. Tehát erről lehet, hogy egyszer majd a kollégákkal könyvet írunk, hogy hogyan sikerült tető alá hozni ezt a 17-es világbajnokságot, de sikerült, és most nagy szavakat használva minden idők legjobbja, mondták ezt rá.
3: Semmi tudás nem volt benne, szerintem sem.
4: Szerintem sem egyébként.
3: Már a 17-esről
4: beszélt. Azt gondolom, hogy szintet ugrottunk, tehát az addigi világbajnokságokhoz képest ez, ami Budapesten volt, ez tényleg egy másik kategória. És akkor erre építettünk utána a későbbiekben, szó sem volt arról, hogy mi 22-ben VB-t rendezünk, az valóban egy ilyen spontán hirtelen vállalás volt, valakinek volt egy vad gondolata, és aztán ezt végigvittük, és megcsináltuk azt a VB-t is, és tényleg annyi versenyt rendeztünk menet közben. És tudom, hogy sokaknak már...
3: Rövidpályás világbajnokság.
4: Igen, 24-ben volt rövidpályás világbajnokság, világkupákat is hoztunk ide, volt junior világbajnokság, szóval lehet, hogy már egy kicsit sok is, de úgy voltunk vele, hogy ha már elnyertük, ezt 2019-ben nyertük el a 27-es VB rendezési jogát.
3: Amikor még arról nem lehetett tudni, hogy Fukuoka majd közben visszalép.
4: Akkor még semmit nem lehetett sejteni, akkor úgy voltunk vele, hogy rengeteg időnk van felkészülni. Most ez egy kicsit rövidebb idő lett a többi VB, meg a többi esemény miatt, de lényeg az, hogy úgy voltunk vele, hogy szeretnénk 27-re valami nagyon-nagyon szépet jót nyújtani.
3: Ugye te úszásból jöttél, úszó is voltál, tehát az úszás az rendben is van, de azért ez egy multisport esemény, mert rendben van, hogy a Nemzetközi Szövetség az közös, és a világ vagy a NOB is kezeli, hogy World Aquatics, de Magyarország nem így kezeli, Magyarország úgy kezeli, hogy műugrás, műúszás, vízilabda, nyílt vízi úszás, medencés úszás, tehát az úszásból jöttél, de azért itt vízilabda is van, meg más egyéb vizes sportok is vannak, nyilván azt is, ezeket a sportágokat is meg kellett tanulni, hogy ilyen rossz magyarsággal mondjam, mert az egy más közeg, más emberek, más jellegű lebonyolítás, főleg a vízilabda, az egy csapatsport, annak is van egy sajátos belső közege.
4: Persze, de ugye ezért van az, hogy a szervezésbe mindig bevonjuk az adott szövetségeket is, a társszövetségeket. Tehát az, hogy most ez a hivatalosan Magyar Úszószövetség égisze alatt zajlik, ez azért van, mert a Nemzetközi Úszószövetségnek, a World Aquaticsnak csak egy tagja lehet, az meg a Magyar Úszószövetség, tehát a MUSZ-szal kötött szerződést annak idején a World Aquatics. Az, hogy meg kell tanulni, igen, én 17-ben sportigazgató voltam, ami azt jelentette, hogy igazából azokért a dolgokért feleltem, ami konkrétan ott a versenymedencében vagy a medence környékén történik, viszont mindegyik sportágban, tehát 6 sportág volt már akkor is, ugye az óriás toronyugrás nem sokkal előttünk debütált. 6 sportágban, és meg kellett tanulni, ahogy te is mondod, műugróul, vízilabdázóul, stb. Stb. Aztán a következő időszakban már a teljes szervezőcsapatot vezettem, ez pedig azt jelentette, hogy nagyon sok minden másra is rá kellett látnom, ami nem sportág specifikus. Tehát mondjuk egy szállás, vagy egy logisztika, vagy a VIP vendégek, legalább 20 területet föl lehetne sorolni, ez nem sportág specifikus, úgyhogy ezeket kellett megtanulni, de azt gondolom, hogy 17 az egy nagyon-nagyon jó lecke volt, sok szempontból, és ezt tudtuk hasznosítani a későbbiekben is.
3: Mondod a szállást, mondod a VIP vendégeket, hozzávetőlegesen mire számíthatunk? Hány sportoló érkezik, hány a versennyel kapcsolatos ember érkezik, mert itt edzőktől, vezetőktől kezdve médiáig, megint egy külön kaszt, hány szurkoló érkezik, ugye itt Masters VB is lesz, tehát mindent összevetve ez egy óriási logisztikai feladat. Magyarországra, külföldről nagyjából, akik kizárólag a VB, de most mindegy, melyik sportágról beszélgetünk, sőt, még az is mindegy, hogy elitről vagy szeniorról, hány turistát, hány vendéget várhatunk? Mert gondolom nem keveset.
4: Na jó, mindjárt akkor elkezdjük a matematika órát, ha van egy kis idő. Ugye a Mastert jó, hogy említetted, mert ez például egy újítás lesz. Ilyet korábban nem csináltak, valamiért mi jó ötletnek tartjuk ezt.
3: Öreg fiúk, csak hogy magyar, öreg fiúk, öreg lányok, csak
4: igen,
3: hogy magyarul
4: öreg fiúk, öreg, magyarul Masters.
3: Igen.
4: Szóval elvileg kötelező a rendes világbajnokság után megrendezni a Masters világbajnokságot. Ez már hosszú-hosszú évek óta így van. És általában ez úgy szokott történni, hogy kicsit több mint 2 hét az Elit VB, utána van 1 hét ilyen átalakítás, fellélegzés, rákészülés, és utána még egyszer mondjuk 10 nap a Masters világbajnokság. Így az egész az valamivel több mint 1 hónap szokott lenni. Mi gondoltunk egy merészet, és azt mondtuk, hogy, hogy miért nem csináljuk egyszerre a kettőt, miért nem csináljuk párhuzamosan. Bízunk magunkban, bízunk a létesítményeinkben, meg bízunk a szervező csapatban, mert megvan az a csúnya szóval know-how mindenkiben, hogy képesek legyünk ezt bevállalni. Úgyhogy, és ez sikerült a Nemzetközi Szövetségen is átverni, ezt a kezdeményezést úgy fog kinézni, hogy miközben zajlanak az elit versenyek, azzal párhuzamosan jönnek ezek a master sportolók, és hát nagyon trükkösen úgy találtuk ki az időbeosztást, hogy mondjuk a Masters úszás befejeződik, nem tudom, egy szombati napon, és vasárnaptól kezdődik az elit úszás. Feltételezzük, hogy azok a sportolók, master sportolók, akik élnek, halnak az úszásért, és családdal jönnek ide egyébként, ők itt akarnak majd még maradni, a világ legjobbjait megnézni, ha már csak plusz néhány éjszakát ki kell fizetni. Úgyhogy ezzel nézőt is nyerünk, potenciális nézőket, mindegyik sportágban egyébként, nem csak az úszásban. Másfelől meg azért rengeteg bevétel is jön majd Magyarországra. Na és akkor számoljunk. Tehát a Masters-re legalább egy ilyen 10 000 sportolót várunk, majd meglátjuk. Könnyen lehet, hogy meg
5: az
4: kell
5: egy
4: majd húznunk.
5: Az egy nyári olimpiának
4: igen. Azt azzal az apró kis megjegyzéssel, hogy a nyári olimpia mindenki nagyon fegyelmezett, és arra koncentrál, hogy ő most jól teljesítsen, a master sportolók meg város nézni jönnek, jól érezni magukat, és mindemellett még egyébként nagyon komoly sport teljesítményt is letesznek az asztalra, de mégiscsak más az a közeg. Na, és akkor ők hoznak magukkal általában családot is, mert nyáron van egy kellemes desztináció, jöjjünk akkor közösen szurkolni apukának, anyukának, nagymamának. Hogy most hányan érkeznek így a 10 000 sportoló fölött, azt gondolom legalább 2-vel, hanem 3-mal meg kell szorozni. És akkor ott van az elit, amire sportolók, sportvezetők, edzők, basszőrök, stb. Az legalább egy ilyen 5 000-es létszám. A média az még 1000-1000, legalább ugye beleértve a különböző televíziós társaságokat is. A VIP vendégek, az is egy komoly szám.
5: És a szurkoló, aki nem master.
4: Na, és akkor jön az, hogy mindenki látni szeretné ezt az eseményt. Azért is, mert olimpiai kvalifikáció lesz a legtöbb sportágban, tehát ténylegesen nagyon-nagyon magas színvonalú lesz, meg azért is, mert szeretik ezeket a sportágokat. Nyilván a vízilabda az nálunk speciális, sokkal több lesz a magyar szurkoló, mint a külföldi, de mondjuk szinkronúszásban, műugrásban, vagy úszásban is rengeteg-rengeteg külföldi szurkolóra számítunk.
5: Jó, ezt most nem fogok utána számolni, de egy bődületes nagy szám jön ki, és ez nem is csak a szervezőbizottságnak a feladata, hanem szerintem a fővárostól kezdve ebbe rengeteg mindenkinek lesz majd szerepe. Na, akkor nézzük a helyszíneket. Hát mindjárt az MVM Dómba volt ma a sajtótájékoztató. Az MVM Dómba, ami eddig ugye egyáltalán nem volt része a budapesti vizes VB-k történetének, már csak az ESM 22 januárjában a férfi kézi EB-vel debütált. Most viszont hangsúlyos központi szerepe lesz a világbajnokságon, ez pontosan hogy is néz ki. Azt azért rögzítsük, hogy ez mondjuk egy 20 000-es, durván, sőt több, de egy durván 20 000-es lelátó, nyilván Közép-Európa legnagyobb rendezvénycsarnokáról beszélgetünk.
4: Jó, szerintem ne kerülgessük az elefántot a szobában, tehát ez egy visszatérő kérdés, hogy miért nem a Duna Arena, vagy miért MVM lett a Duna Arena helyett. Ezt mindig kijavítom, hogy nem helyette, hanem mellette. És azt gondolom, hogy ebben az országban kevesen szeretik nálam jobban a Duna Arénát. Volt alkalmam sokszor feltérképezni, és szerintem minden négyzetcentiméterét ismerem már, de jelenleg arra alkalmatlan, hogy sok-sok-sok ezer szurkolót be tudjunk engedni.
5: Most nem lehetne úgy visszaépíteni, mert a World Aquatics-et is ott építik, ugye? Mert az meg ide költözik, vagy költözött Budapestre.
4: Igen, hát ha vissza szeretnénk építeni, az elképesztően sok forintba kerülne. Tehát történtek már egyébként, voltak vizsgálatok ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerülne, tehát őszintén többszörösében, mint mondjuk az MVM Dómot kibérelni, és oda a mobil medencét felépíteni, többszörös. Másrészt meg időben, egyszerűen kicsúsztunk már az időből, tehát azt, hogy újra kinyissuk a Duna Arénát, oldalt, hogy beférjen a Nemzetközi Szövetség által megkövetelt nagyjából 10 000 ember, azt mondjuk legkésőbb márciusban el kellett volna kezdeni, hogy kellő időben befejeződjenek a munkálatok. Tehát opció volt ez, de elvetettük ezekből az okokból kifolyólag. Úgyhogy amit mondtam, hogy a szurkolók jelen helyzetben nagyjából 1500 szurkolót tudnánk beengedni mondjuk egy vízilabda döntőre. Hát a hajós Alfréd uszodában, ahol rendeztük a vízilabdát korábban, fürtökben lógtak az emberek, amikor a magyar válogatott játszott, és simán megteltek a 6-8 000-es lelátók. akkor most mondjuk azt, hogy bocsánat, de 1500-nál meghúzzuk a vonalat, ugyanez az úszásra. A Kós Hubert vagy akár Mirák Kristóf döntőt úszik, ebben az országban a mai napig 10000 kíváncsiak rá. Akkor mondjuk azt, hogy sorsolunk, és majd a szerencsések jöhetnek, vagy esetleg emeljük fel a jegyárakat az egekben. Nem, mi azt szeretnénk, hogy minél több ember részese legyen ennek az élménynek.
5: Hát arra az MVM Dóma a legalkalmasabb,
4: ez tény. Ez így van. Még úgy is, hogy beteszünk egy mobil medencét, és ezáltal nagyjából az alsó karét elveszítjük, így is 10000-re tehető majd az a létszám, aki szurkolhatott minden egyes nap. Ugye vízilabdával kezdtünk, tehát lemegy 2 hét vízilabda, és utána majd 9 nap úszás. Tehát így jön ki, hogy összesen 23 napos lesz a világbajnokság, ami egyébként ugye volt szó róla, hogy ha külön rendeznék, akkor több mint egy hónap lenne. Nálunk egy ilyen kompakt esemény lesz 23 nap alatt, viszont igencsak impozáns helyszín, és nagyon bízom benne, hogy mindenütt telt házzal. És akkor a Duna Arena, hiszen...
5: Bocsánat, még annyi közvágás, hogy mégiscsak megszólalt belőled az úszó, hogy a Duna Arena úszás, tehát a pólósoknak, ugye a póló Marakkánája az a Margit-sziget, ugye így szokták emlegetni, tehát ők meg nyilván azt mondják, hogy de hát nem pont ők, de biztos van olyan vízilabda szurkoló, vagy akár játékos is, hát miért nem a Margit-sziget, na de ők is több néző előtt
4: persze,
5: nagyon elit, egy... nagyon impozáns helyszínen fognak pólózni.
4: Szerintem mondhatom nyugodtan, hogy Madaras Norberttel, a Vízilabda Szövetség elnökével abszolút egyetértünk abban, hogy minél többen lehessenek részesei egy ilyen élménynek, és az MVM Dóm az abszolút adott. Ott tényleg minden adott ahhoz, hogy rengetegen legyenek, és olyan hangulatot teremtsenek, amilyet mondjuk a hajósban, vagy amilyet mondjuk Belgrádban megtapasztaltak már a miéink.
5: Na, Duna Arena, nem marad versenyek nélkül a Duna Arena sem.
4: Abszolút nem, hiszen ott lesz a műugrás, meg ott lesz a szinkronúszás. Tehát végig üzemben lesz majdnem a teljes világbajnokság ideje alatt, és azt gondolom, hogy azt meg is fogjuk majd tudni tölteni rendesen. Nagyon-nagyon sok külföldi jön majd, és egyre többen érdeklődnek a műugrás meg a szinkronúszás után itthonról is. Tehát az lesz a másik központi helyszíne, és ezt a World Aquatics is így kommunikálja, mi is így kommunikáljuk, hogy nem helyette, hanem mellette lesz majd.
5: A teljes schedule-t nem néztem, de a műugrás, műúszás gondolom az a nagyjából a vízilabda idejére esik, vagy az úszással is vannak átfedések? Mondjuk részletkérdés, mert nem ugyanabban...
4: A szinkronúszás, ott lesz majd átfedés az úszással, a műugrás meg a vízilabdával lesz nagyjából átfedésben.
5: Na, óriási látványhelyszínek voltak elsőbb a 17-es VB-n, azért ne felejtjük, ott a Hősök terén volt, ugye a szinkronúszásnak kialakított hihetetlen kulisszák előtt a versenymedencéje. Hát az óriás toronyugrás az a Parlamenttel szembe, ugye a Batthyány térnél fantasztikus kulisszák, és az pont az egyik olyan versenyszám, ahol az országimás, ha már behozzuk, mert kénytelenek vagyunk, meg kell is, az nagyon nagy lökést kap mondjuk egy ilyen óriás toronyugrásnál, és akkor még a nyílt vízről se beszélgettünk, de ugye ha jól tudom, itt még nincs is leütve pontosan, hogy mi lett, az óriás toronyugrással kezdjük. Alkalmasabb helyszín nem hiszem, hogy van, mint ahol volt 17-ben. Kérdés, hogy egy, van-e? Kettő, bármiről tudhatunk-e, ami a nyilvános, egyáltalán mik milyen lehetséges helyszínek versenyeznek, mert azért mondom, az országimás meg látvány szempontjából egy elsőrangú versenyről beszélgetünk.
4: Az biztos, hogy ez fantasztikus volt, és jó, hogy behoztad ezt az országimás, országmarketinget, mert meggyőződésem, hogy az óriás toronyugrás az erről szól, hogy behozták.
5: Olyan, mint a maratoni futás az atlétikában, a város legszebb pontjain futnak, hogy mindent megmutathassanak.
4: Igen, igen, de ezeket a elnézést a kifejezésért cirkuszi artistákat nem egy nagy csoportról beszélünk, tehát pár tucat óriás toronyugró van a világon, úgyhogy a sportértékben nem tud vetekedni a úszással, vízilabdával, nyílt vízi úszással, viszont mégis az egyik legnézettebb a World Aquatics világbajnokság alatt, nem véletlenül. És bolond az az ország, vagy az a város, amelyik nem használja ki ezt a fajta érdeklődés nézettséget. Volt olyan egyébként az elmúlt években, volt olyan város, amelyik nem foglalkozott az országimázsal. Szerintem butaság. Éppen ezzel tudod még jobban eladni az adott várost, megmutatni a szépségeit. Ebből a szempontból nyilvánvalóan a helyszín, ahol 17-ben volt, az egészen különleges. Azt gondolom, hogy lehet hasonlót találni egyébként az országban. Még nincsen lecsapva. Tehát jelenleg is több terv van az asztalon.
5: Az országban, az azt jelenti, hogy nem is feltétlenül Budapesten?
4: Nem feltétlenül Budapesten. Nyilván Budapest a hivatalos helyszíne a világbajnokságnak. Meglátjuk majd, hogy hogy ebből mi lesz. Azt tudom ígérni, hogy nagyon-nagyon hamarosan lezárjuk, hogy mik a helyszínek. A World Aquatics részéről is most már azért van nyomás, hogy egy évvel vagyunk az esemény előtt.
5: Ők is tudják.
4: Igen, igen. Velük is egyébként folyamatos egyeztetésben vagyunk. Sokszor jártuk már be közösen is a város nézve a különböző lehetőségeket. Egy kis türelmet szeretnék még kérni, vagy akkor kialakuljon, hogy pontosan hol lesz ez az ország marketingnek nagyon jót tevő óriás toronyugrás.
5: Na, de a nyílt vízi úszás az nem csak az ország marketingnek fontos, hanem az jó kézzelfogható érmek szempontjából is fontos, mert az egyik legeredményesebb sportágunk, és vélhetően az lesz jövőre is, de a várakozásokat tekintve biztos. Ugye ott már az előző két VB-n is, ugye egyszer úsztak a Balatonban, aztán úsztak a Lupatóban, de már hallottam én Kopaszigátról, sőt még a Matyér is felvetődött valamikor, egyáltalán nem biztos, hogy az olyan feltétlenül volt sok valóságtartalma az egész történetnek, de amíg ugye nincs hivatalos, addig szóbeszéd viszont van. Szóval ott melyik irányba tartunk? Ugye ott sincs még hivatalos helyszín, vagy azt titok, hogy egyáltalán mik jönnek szóba?
4: Ezek mind szóba jöhetnek, amiket mondtál, de akkor még szóbeszédek lesznek egy darabig, amíg nincs hivatalos helyszínt, te mondtad, addig lesznek. Dolgozunk rajta. Most nyilván nem mondom, hogy nulláról el kell kezdeni mindent, mert nem, de az ismert okok miatt azért sok mindent át kell gondolni. Többek közt azt is, hogy akkor milyen helyszíneket vonunk be. A lényeg az, hogy költséghatékony legyen, a lényeg az, hogy transzparens legyen. Azt gondolom, hogy ezt a szervezőbizottság nevében tudom vállalni, hogy ez így is lesz. Úgyhogy,
5: hát, mindestre az államtitkárság részéről egy elég erős kontroll alatt lesz a történet.
4: Ez biztos, igen.
5: Jó, és aztán az sem mindegy, hogy ne legyen fertőző az a víz, mert ha már nyílt víz, akkor ugye ez egy állandó témát. Párizs óta azt tudjuk, hogy ott, de most Fábián Bettina éppen most panaszkodott arra, hogy áldatlan állapotok vannak. Magyarország talán ebből a szempontból nem olyan drámai a helyzet, de azért nyilván erre is figyelni kell.
4: Persze, és egy dolog itt Fábián Bettivel kapcsolatban, hallgattam a Sportrádióban Gyurta Gegéig beszélgetését. Egy fontos dolog azért nem hangzott el, hogy elvileg minden szervezőnek meg van határozva, hogy milyen időközönként kell vízmintát vennie. Ez le van írva, hogy x héttel előtte, aztán x nappal előtte, még a versenynapja előtt is közvetlenül kell vízmintát, és akkor azt be kell vizsgáltatni. Most Szingapúrban például, a világbajnokságon 2025-ben, ott halasztani is kellett emiatt a versenyeket, mert egy teljesen váratlan dolog történt, és az adott napi vízminta azt mutatta, hogy már pedig ebben nem egészséges úszni. Úgyhogy nyilván nem tudom, hogy Szetubában hogyan történt a mintavétel, hogy ügyesen arrébb vitték a hajóval azokat, akik vették a mintát, vagy mi
5: valami volt, az biztos.
4: De azért erre mi nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk, és hál' Istennek azért ezt megúsztuk eddig Magyarországon.
5: Nem, mert ez így lesz ezután is, meg nem fessük az ördögöt a falra. Nézzük a VB látványelemeit. Hát van egy Make Waves, csapj hullámokat, vagy csinálj hullámokat, egy ilyen logónk volt, ugye Make History korábban, most írtam már nem is tudom melyiknek.
4: Az a 22-es volt.
5: A 22-esnek, Make History volt a szlogenje. Kabala figura van-e már, ha nincs, akkor mikorra várható, mert ugye nyilván ilyeneket is szépen a verseny felvezetésébe, promójába, marketingébe vastagon használni
4: kell. Persze, persze, de ugye most indultunk el, hogy egy év van hátra, most jelentettük.
5: Nem azt kérdeztem, hogy már miért nincs,
4: nem
5: hogy
4: nem csak mondom,
5: hogyan tervezitek.
4: Fokozatosan mutatjuk be ezeket az arculati elemeket, lesz kabala, annak is eljön majd az ideje, hogy azt mikor mutatjuk be. Most ott tartunk, hogy a logót mutattuk be, meg ezt a bizonyos Make Waves szlogent. Az, hogy ez most rímel a Make History-re, való igaz, mindenki az a jó egy ilyen szlogenben, hogy mindenki azt lát bele, vagy azt hall bele, amit szeretne. Hogy ez áthallásra Make History-vel legyen, hiszen akár folytatása is lehet az előző világbajnokságnak, felülünk arra a hullámra, ami volt, ugye, 17-ben, 22-ben, de ezzel a hullámmal mi kifejezetten szerettünk volna foglalkozni, úgyhogy abszolút központi eleme lesz a kommunikációnknak. A hullám, maga a logó is, a betűtípus is hullámszerű lesz, és a szlogen is ez a Make Waves.
5: Nem tudom, most hányan dolgoznak egy évvel rajt előtt a 2027-es vizes VB sikerén, és azt sem tudom, mennyivel jövőre még többen fognak, tehát hogy közeledik a rajt, hogy mindent összehetve hány embert mozgat meg a VB direktbe vett szervezése.
4: Hogy most hányan dolgoznak, azt lehet, hogy meg tudom számolni néhány kézem.
5: Hát egy satszolást a jövőre nézni.
4: De hogy egy év múlva mi lesz, az biztos, hogy sokszorosa lesz. Azt gondolom, hogy az a maroknyi csapat, tényleg maroknyi, amelyik a korábbi VB-ken a központ volt, és amelyik irányította a folyamatokat, az jövőre is itt lesz, de nyilván itt összességében azért több száz emberről beszélünk. Tehát itt nagyon-nagyon sok embernek a munkája kell, és akkor még nem beszéltünk az önkéntesekről, szintén sok százas, hanem ezres nagyságrendben számítunk rájuk is. Tehát egy ekkora eseménynek a megrendezése, még egyszer, ez a világ sportjának az egyik legnagyobb eseménye. Egy ilyennek a megrendezéséhez az kell, hogy mindenki összefogjon, az egész ország összefogjon, és akár önkéntesként, akár szervezőként, akár szurkolóként, de vegye ki a részét belőle.
5: Ugye nagyon fontos dologra még nem esett szó, a 17-es és a 22-es VB is olimpia utáni VB volt, bocsánat, rögtön olimpia utáni VB, ellenben a 2027-es

0: lenni. Tehát a világ legjobbjai minden egyes sportágban itt akarnak majd lenni, mert itt lehet igazából bebiztosítani a kvótákat, valóban úszásban szintidőt lehet elérni, de a legtöbb sportágban direkt kvótákat osztogatnak majd, úgyhogy...
1: A váltók is már talán úszásban.
0: A váltók is, igen, úgyhogy nagyon-nagyon nagy VB lesz. Eddig, ha jól emlékszem, 200 körül van a résztvevői csúcs, mármint 200 ország. Szerintem ez meg fog dőlni majd Budapesten.
1: Szervezőbizottság operatív igazgatójaként mennyire idegesítő dolog az, hogy az ember dolgozhat bármilyen jól, ugye az majd nem természetesnek is veszik, hogy minden stimmel, de mégiscsak azért a magyar sportbeli szereplésen is múlik egy világverseny megítélése. Tehát most képzeljünk el egy tökéletesen megrendezett 27-es VB-t, nulla magyar aranyéremmel. Ugye ez mondjuk nem fordulhat elő.
0: Nem is akarunk elképzelni.
1: Tudom, én sem, nekem sem ez a vágyam, csak egy teljesen fiktív dolog. Szóval ez mennyire idegesítő, hogy dolgozhatsz te bármilyen jól meg a kollégáid, lehettek bármilyen profik, lehet a World Aquatics bármennyire elégedett. Ha nincs mögött egy kiemelkedő jó szereplés, meg egy jó hangulat, mert ugye a kettő az összefügg, akkor azért mégse az igazi. Tehát ilyen értelemben mennyire vagy szurkoló, amikor már megy a VB?
0: Nyilván maximálisan szurkoló vagyok, meg nem vagyok saját magam ellen, hogy te mondtad, hogyha sikerek vannak, jönnek a nézők, ha nincsenek sikerek, akkor nem annyira jönnek. Bár Magyarországon szerintem nem ez a helyzet. Magyarországon mindig is kíváncsiak voltak a vízilabdázókra, mindig is kíváncsiak voltak az úszósztárokra, tehát azért őszintén szólva ettől én nem félek. A hangulatra nyilván rányomhatja a bélyegét, hogyha nem olyan sikeres. Az meg, hogy ez személy szerint engem hogyan érint, ők a sportolók, tehát az egész értük van, az egész róluk szól. Úgyhogy nekem az a lényeg, hogy a sportolók jól érezzék magukat, meg a szurkolók jól érezzék magukat. És ha ez megvan, akkor azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, hátradőlhetünk, meg megveregethetjük a saját vállunkat. Nyilvánvalóan, ahogy te is mondtad, mindannyian átvegyünk egy kicsit szurkolóvá, mert szeretnénk, hogy jól sikerüljenek ezek a versenyek. A mi feladatunk az, érted, mint egy edzőnek, addig tudja segíteni, amíg az adott versenyző be nem ugrik a vízbe. Nekünk is az a feladat, hogy mindent mögéjük tegyünk, hogy minden kifogástalan legyen, minden tökéletesen működjön, legyen ott elég sok szurkoló, aki buzdítja őket, és segít az utolsó métereken, vagy az utolsó percekben. Ennyit tudunk mi tenni, és aztán megszurkolunk, hogy nehogy véletlenül az a rémálom valóra váljon, amit itt pedzegettél.
1: Nem, az nem rémálom, az egy teljesen fiktív, soha meg nem valósuló dolog. Na, ha már szurkoló jegyértékesítésről mit lehet tudni?
0: Mivel még ott tartunk, hogy ugye a helyszínek kialakítása, tehát itt minden egymásra épül, azt kell látni. Örülünk neki, hogy most egy év van hátra, van már arculatunk, de mindemellett, vagy ezzel párhuzamosan mi dolgozunk a helyszínekkel, hogy mik lesznek a helyszínek, aztán megrajzoljuk, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hány jegyet tudunk eladni, és aztán következik az, hogy indul a jegyértékesítési kampány. Az biztos, hogy nem akarjuk az utolsó pillanatra hagyni, azért sem, mert...
1: Bérletek nyilván lesznek, mert ez természetes.
0: Valószínűleg lesznek, igen. Megmondom, azért sokkal kényelmesebb helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy több nézői hely lesz majd, mint a korábbi világversenyeken volt itt Magyarországon, úgyhogy ennek ellenére mindenképpen szeretnénk teltházat biztosítani.
1: Egy év múlva ilyenkor milyen hangulatban, milyen idegállapotban lesz erre? Van rutinod ebben, hiszen már volt olyan, hogy kezdődött a VB és magyarországi VB és ott voltál. Milyen emlékeid vannak erről? Tehát amikor gong és kezdődik.
0: A 17-esre nagyon emlékszem, ültünk egy szobában a akkori vezetővel, Szántó Évával, és elindult az első főcím, televíziós főcím, és egymásra néztünk, most itt sípolok egyet, hát ez elkezdődött. Tehát, hogy így esküszöm, most is libabőrös lettem, hogy visszaemlékszem erre a szituációra, hogy ami annyira hihetetlennek tűnt, és ahogy mondtam, kicsi amatőrön is álltunk ehhez az egész, vagyis nem úgy álltunk hozzá, csak úgy csöppentünk bele, hogy mégis sikerült összetenni, és elkezdődött. Az biztos, hogy most már azért rutinosabbak vagyunk mindannyian, úgyhogy egy év múlva nem valószínű, hogy ilyen döbbenet vagy meghatottság lesz bennem. Mi van most délután 3:30, hát ilyenkor azért már javában zajlanak a műugró versenyek, a vízilabda torna is elkezdődött már ilyenkor, úgyhogy egy év múlva ilyenkor szerintem szaladgálok néhány helyszín között, telefonnal a fülemen, de alapvetően én bízom benne, hogy nyugodtan és elégedetten tudok majd körbenézni az egyes helyszíneken.
1: Van ilyen az én édes gyermekem érzésed, amikor így megy az a VB, amint te dolgozol, meg ugye te nem ott dolgozol, hanem az hónapokon előtte is dolgozol azon, ami ott megvalósul.
0: Na jó, ez most már nagyon-nagyon ilyen személyes, de

0: de van, nekem az utolsó napon szokott eljönni. Tehát amikor vége van a versenyeknek, akár az utolsó vízilabda döntő, vagy az úszóversenyeknek az utolsó döntője lemegy, akkor én általában leszoktam ülni ott a medence partján, így magamba süllyedek, és akkor akkor általában elöntenek az érzelmek, és akkor nyugszom meg, hogy na, ez is lement, ezt is teljesítettük. Ez a gyerek is szuper lett.
1: Na, de az még sokkal több, mint egy év múlva lesz, amikor majd véget is ér az, ami majd csak egy év múlva kezdődik. Na, hát Szántó Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Szerintem az elkövetkező egy évben is bőséggel lesz majd miről beszélgetni, hiszen már itt is vázoltál egy csomó olyan dolgot, helyszínkijelöléstől egy jegyértékesítésig, ami még bőséggel előttünk van. Hát akkor egyfelől, mint így mondom, hogy a leendő helyettes sportszakállamtitkár, mert délelőtt óta azt is tudjuk, vagy azt is sejtjük, hogy az leszel, illetve mindenképpen a 2027-es FINA, vagy nem FINA, World Aquatics vizes világbajnokság szervező bizottságának operatív igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor szurkolunk, hogy minden úgy alakuljon, ahogy azt elképzelitek.
0: Legyen így, köszönöm szépen.
2: Szántó Dáviddal, tehát Elpap István beszélgetett. 18 óra 28 perc a pontos idő. A fél időnél jár a Ferencváros Sabak mérkőzés, a Fradi ellenfele első nyári felkészülési mérkőzésén az azeri bajnok és Gruber 20. percben szerzett góljával a budapesti zöldfehérek 1-0-ra vezetnek. Nálunk a műsorajárót követően pedig a legfrissebb hírek jönnek majd. Érdemes velünk maradni a folytatásban is.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
5: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
6: Milyen nyár vár rád?
5: A legjobb zenék, nyári történetek.
7: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
5: Különleges ízek.
8: Nem akarsz minden nap főzni rá?
5: Izgalmas programok.
9: Fantasztikus!
5: Emlékezetes találkozások.
10: Na, elmondom, mik a legendák.
11: Mondjad.
5: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
12: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
13: Nagyon jó megúszó voltam.
14: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
15: Mondom, hát ez nem lehet.
16: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
17: Imogoszú!
18: Úszogumi!
17: Pontos!
19: Ó, magyarul!
1: A nyelvújítás előtt!
5: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
3: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban!
7: George Russell rajtszélgyőzelmet aratott az osztrák nagydíjon. Otthoni munkavégzést rendel el holnaptól a közszférában a kormány. Folytatódik a kánikula. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok!
3: Sporthírek.
7: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a 4-esben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándor. Szintén az L csoportban Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K-jelű kvartettben Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 8. lett a zágrábi világbajnokságon, miután a helyosztón 2-0-ás vereséget szenvedett az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániától. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull 4-szeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetettben élenálló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton az 5. helyen zárt. A Bahrein csapata nem nevezte Walter Attilát a jövő szombaton rajtoló Tour de France-ra. A francia körversenyen így nem lesz ott a közel-keleti együttes 8 fős mezőnyében a magyar versenyző.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Megdőlt a mai napra vonatkozó országos melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűz. Napon. Emellett kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Otthoni munkavégzést rendel el holnaptól a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Idéglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2027 és 2029 közötti átfogó hűtésrekonstrukciós program is. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán, a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni.
3: Közlekedés.
7: Baleset történt az M7-es Budapest felé vezető oldalán Martonvásár közelében, a 33-as kilométernél. A helyszínre mentő helikopter érkezett, pályazárat vezettek be a hatóságok. A torlódás meghaladja a 4 kilométert, aki teheti a 42-es kilométernél lévő Kápolnásnyék Vereb Pázmánt csomópontnál térjen le a 7-es főútra. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
7: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar, ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 38 perc a pontos idő, szerintem nem vagyok egyedül, akik felsziszentek az elmúlt másodpercekben, hogy vajon mi az Isten szólt a rádióban. Nevezzük nevén a gyereket, a Dubioza kollektív és a bosnyák labdarúgó válogatott VB himnusza, ugye akik egy picit is értenek angolul, ők lefordíthatták, egyébként mondom, hogy Boszniából el szeretnének jutni az Egyesült Államokba, erről énekeltek. 64 millió megtekintésnél jár a Dubioza kollektív. Hát Boszniában azt lehet mondani, hogy klasszikusa, ha már labdarúgó világbajnokság, ugye egész délután igyekeztünk a foci VB-khez, illetve a csapatokhoz, a világbajnoksághoz, a szereplő csapatokhoz köthető zenéket választani itt a mai körkapcsolásban. Most viszont egy picit még, mivel este 9-től jön majd az első egyenes kieséses mérkőzés, a Dél-Afrika-Kanada mérkőzés, egy picit eltávolodunk a labdarúgás világától, és maradunk az úszás világában, hiszen ahogy említettem, 2027-ben, 2017 és 2022 után harmadjára rendez világbajnokságot, vízes világbajnokságot Budapest. Jöjjön most Katona Lászlótól egy összeállítás a 2017 és 2024 közötti világbajnokságokról.

0: 2017-ben a mexikói Guadalajara városa nem vállalta pénzügyi okokra hivatkozva a rendezést, így az állami garanciának is köszönhetően Budapest elnyerte a jogot. A magyar főváros első körben 2021-ben lett volna rendező, a Duna Arena építkezései és a körülötte lévő területek rendbehozása 2015-ben rekordgyorsasággal elkezdődtek. A szupertoronyugrást a Batthyány téren, a szinkronúszást a Városligeti műjégpályán, a vízilabdatornát a hajós úszodában rendezték. Az úszás és a műugrás helyszíne a Duna Aréna volt. 32 magyar versenyző indulhatott az első budapesti világbajnokságon. Hosszú Katinka ott folytatta, ahol korábban abbahagyta, háromszoros olimpiai bajnokként a vegyes úszó számokban hasított.
1: Hosszú Katinka növeli az előtt, több mint két test hosszal. A japánok pedig kezdnek örülni a leláton, mert ha Hasi a második helyen, a japánok most számukra egyre nem érdekesek. Hosszú Katinkától nem lehet elvenni a világbajnoki címet, nem lehet elvenni Hosszú Katinka. Az első 2 perc 700 másodperc a nyeredménye. Hosszú Katinka megvédi a világbajnoki címet, és megszerzi a magyar válogatott első aranyérmét ezen az úszó világbajnokságon. Itt a Duna Arénában, ő a világbajnok 200 vegyesen, mindenki fogadja a gratulációkat, egyébként Katinka még nem, mert ott van a vízben. Mi pedig persze kint vagyunk már, ebből a vízből, a közönség fölállva tapsol és ünnepel. Megérdemli a világ első számú úszónője, megnyeri a 200 méteres vegyes úszást, és immár 6-szoros világbajnoknak mondhatja magát.
2: Nehéz volt ez a párúszás magyar közönség előtt. Én az olimpián nem éreztem ilyet. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez sikerült. Én úgy gondolom, hogy most már ugyanúgy, ahogy a Rióban is az első arany után már szabadon versenyeztem, úgy gondolom, hogy mostantól kezdve tényleg nagyon tudom élvezni. Ahogy beértem, onnantól kezdve élvezett volt, csak nagyon akartam. És féltem egy picit, hogy túlságosan fogom akarni, és ellövöm magam az elején. Úgyhogy próbáltam magam egy picit visszafogni, valószínűleg ezért is nem lett világcsúcs, de hát kit érdekel a világcsúcs ilyen közönség előtt.
1: Még 3 méter a falig, most jöhet az utolsó 100 méter. Katinka 3:27:01. Hány másodperc az előnye? Több mint 3 másodperc az előnye. Hosszú Katinka pedig megkezdi az utolsó 100 métert. Az utolsó 100 méter, amiből már csak 75 van hátra. Hosszú Katinka a 7. világbajnoki aranyérmért úszik. Itt most Budapesten a 2. aranyért. És most már tényleg nagyon kevesen tudnak a fenekükön maradni ülve. Hát persze, mert behajol mindenki a medence fölül szinte. 12 000 ember tombol a Duna Arénában. Katinkának 50 méterre van hátra. Azt nem mondom, hogy hihetetlenül friss, de hát valami hihetetlen eleganciával, nagy vonalúsággal úszik. Valami őrült tempóval vigyázni kell még, Mireia Belmonte az utolsó erőtartalékait mozgósítja. Sidney Pickram is, a kanadai, a japánok mintha elfáradtak volna, de Katinkát nem lehet utolérni. Katinkának már csak 12 méterre van hátra. Gyere Katinka, gyere! Még az utolsó métereket is! Hosszú Katinka, 5 méter, 4, 3, 2, 1, ő a világbajnok! Itt a 7. 4:29:33. 4:30-on belül idő kellett. A királynő, hajoljunk meg előtte nagyon mélyen. A 400 méteres vegyes úszásban, világbajnok Budapesten, a holtfáradt és nagyon-nagyon boldog Hosszú Katinka. Csodálatos volt. És világbajnoki csúcs, és minden, ami neked jár, Katinka. Virág, csók, ölelés, taps, nevetés. Fő, ez nagyon nagy volt.
0: Katinka 200 háton ezüstérmes, 200 pillangón a 3. helyen ért célba. Cselászló ugyanebben a versenyszámban 2. 100 pillén megjelent egy fiatal, 17 éves úszó.
3: Cselászló rajtól a legrosszabbul, szerencsénkre Milák Kristóf rajtja jobb ennél. Figyelmünk a 3-as és a 7-es pályára, vetül a 7-esen Cselaci úszik, a 3-ason Milák Kristóf. Dresszil azonban nem bízt semmit sem a véletlenre, hithetetlen irammal tör előre, jön előre, és Metella is még, már eljátszottam ezt a rossz szóviccet, hogy motollaként rángatja föl a karját. Dresszil az első, Metella a 2., Cselaci 8., csak úgy, mint délelőtt, Milák Kristóf a 6., és most nézzük, hogy hogyan hajráznak, még 30 méter van hátra a versenyből. Jön-e Milák ott a 3-ason, jön-e Cselaci a 7-esen, Cselaci egyelőre nem tudja azt a barba trükköt bemutatni, amit oly sokszor láttunk tőle. De jön Milák, Milák már szerintem a második helyen van, talán a második helyen, és jön Cselaci is. Első dresszül, és vagy négyen csapnak be a célba. Milák Kristóf 50,62 másodperccel a második, és Cselaci 50,92-vel az ötödik ebben a versenyben. Nagy verseny volt, óriási verseny volt, Dressel 49,86 másodperccel nyeri a versenyt, torony magasan előzi meg a többieket, 4 századra megközelíti a világcsúcsot. Második Milák Kristóf, az 50,62-je nem csak magyar csúcs, hanem ifjúsági világrekord is. És ötödik Cselaci ebben a versenyben. Harmadiknak érkezett az olimpiai bajnok Schooling, és a negyediknek a brit Guy. Milák Kristóf a felnőttek közt megszerzi az első érmét, egy ezüstérmet, zárójelbe jegyzem meg, hogy sokak szerint a főversenye idén az ifjúsági világbajnokság lesz. Látjuk még őt versenyezni, látjuk még őt szép sikereket aratni.
2: Hogyha egy újabb futam lenne mondjuk holnap, akkor egy újabb országos csúcs és egy újabb junior világcsúcs?
4: Meg lehet. Az is meg lehet, hogy ezt az időt is sikerült volna javítanom. Ha lenne még egy, de hála nincs. Ennek is bőven örülök, ennek az időnek. Fel nem bírom fogni, hogy második lettem. Olyan nagy szó nekem most, hogy felnőtt VB második lettem, le nem tudom mondani.
2: Azt mondod, hogy VB második, ez az, ami felfoghatatlan, de az, hogy hazai közönség előtt VB második, ez gondolom, hogy még plusz.
4: Az egy leírhatatlan érzés. Fogtam a fejemet, hogy én ilyet soha meghallottam a közönséget. Célbaérkezés után már tudtam, hogy vagy én, vagy a Laci egy jó idővel, vagy dobogóval zárt.
2: Nem érezted közben?
4: Egyáltalán nem éreztem. És akkor megfordultam, és ránéztem az eredményedet a táblára, egyszerűen nem tudtam elinni. Azt a tapsot, azt az ovációt, amit kaptam, az hihetetlen.
0: 400 vegyesen verasztó Dávid is ezüstérmes. A Kozma Dominik Németh Nándor Holoda Péter Bohus Rihárd alkotta 4x200-as gyorsváltó a harmadik helyen ért célba. A háromszoros világbajnok Gyurta Dániel utolsó VB-je volt a budapesti. A magyar csapat 2 arany, 5 ezüst és 2 bronzéremmel az éremtáblázat 9. helyén zárt, taroltak az amerikaiak 21 elsőséggel. Kwangju-ban, Dél-Koreában révbe ért Milák Kristóf, továbbra is ragyogott hosszú Katinka, Kapás Boglárka új versenyszámban diadalmaskodott. Nyílt vízen történelmet írt Rasovszky Kristóf.
5: Most pedig akkor, amikor alig 50 méter van, teljesen egyértelműen 6-7-8, akár 10 méteres előnyről is beszélhetünk Rasovszky Kristóf esetében, aki vezet, nem kell csapkodnia, harcolnia, küzdenie, verekednie, mert egyértelmű győzelmet arat. Ez nem az olimpiai számot, majd jönnek a legnagyobb vetétársak 10 kilométeren az érmekért és a kvótákért. Rasovszkynak volt néha egy kis gondja a táblával, mert hogy fel kell nyúlni a végén, most semmilyen probléma, bal kézzel becsap, visszanéz, amelyet megtett a versenyen is folyamatosan. Rasovszky Kristóf tehát megszerzi első világbajnoki címét nyílt vízi úszásban 5 kilométeren. Bravo, bravo!
6: Nem tudtam, mit csináljak. Gondolkodtam rajta az elejétől kezdve, hogy egy kicsit meg kéne próbálni valahol megbújni az első-második sor környékén, de egyszerűen annyira éreztem, hogy nagy a tumultus, és mindenki menni akar előre, hogy muszáj volt egyszerűen előre menni már, ahogy éreztem, hogy az a legbiztosabb, hiszen ott nincs akkor a tumultus, nincs akkor a verekedés, de figyelni kellett, mert folyamatosan jöttek.
5: Azt is mondtad, hogy a tét az nem foglalkoztat, ehhez képest nem tudom, mennyit érzékeltél itt. Angolul a hangos bemondó műsor közben mindig mondta, hogy te vagy az esélyes, na meg persze azt is, hogy szinte végig az élen voltál. Ez az 5 kilométer és ez az aranyérem mit jelent neked?
6: Hát őszintén megmondom, nem figyeltem igazából semmit, próbáltam magamra koncentrálni, de nagyon boldog vagyok ezzel az 5 kilométer arannyal. Az biztos, hogy jó jel a 10 előtt, és az a legfontosabb, hogy úgy érzem, hogy azért ez most meg fog nyugtatni a következő 3 napra, hogy nincsen gond a felkészültségemmel. Úgyhogy ez a legfontosabb az egészben.
5: Gyakorlatilag mondhatom, hogy az első világbajnoki aranyérmet, de úgy is fogalmazhatnék, hogy még csak az első abból a szempontból, hogy akkor várjuk a folytatást.
6: Hát az első érmem egyáltalán világbajnokságon, felnőtt világbajnokságon. Úgy jöttem, hogy bármi lesz, az jó lesz, úgyhogy bíztam benne, hogy azért oda tudok csúrani, csöppenni valamelyik számban a dobogóhoz, de ez tényleg nagyon jól sikerült.
0: A 24 fős medencés úszócsapatban Hosszú Katinka továbbra is lehengerlő versenyzéssel szállította az érmeket. 200 és 400 vegyesen nem talált legyőzőre.
5: Hosszú Katinka a mezőny élére áll, és azt is lehet majd figyelni, hogy amikor kitezik a piros vonalat, azt a bizonyos piros vonalat, amely ugye a világ rekord idejét, illetve állását jelenti, akkor hol tart. Hosszú Katinka fordul a gyorsra, és most már úgy fordul a gyorsra, hogy tényleg a számítógép sem csalhat az első helyen 1.36.94-nél, és most már egy test hossz az előnye akkor, amikor 20 méter van hátra, most már nincs Omoto, nincsen Margalis, nincsen Pikrem, nincs Jesiven, csak hosszú Katinka, ez most már diadalmenet, óriási túlszik, nem lesz világcsúcs, 2.07.53, de magabiztos fölényes győzelem. Sorozatban negyedszer nyeri meg hosszú Katinka a világbajnokságokon a 200 vegyest. Kétség nem férhetett hozzá. Katinka nem úszott világcsúcsot, de remek formában van. És megint megvédte a címét.
7: Tényleg mindig próbálok saját magamra koncentrálni, és ahogy nekem le kell úsznom az adott számot. Az jól sikerült, tehát én nem is láttam a japánnal, sem tudtam, hogy hanyadik vagyok. Ez ebből általában így 150-nél azért érzékelem, hogy milyen helyen vagyok. Ez megint ment.
8: Akik nem nyernek, azt mondják, hogy az út a legfontosabb, akik nyernek, azoknak meg az út is, meg a győzelem. Szóval mennyire volt nehéz ez a világbajnoki cím mondjuk Budapesttől Kvangzsúig?
7: Hosszú volt, ahogyha így nézzük egészen Budapesttől idáig. Az az érdekes, hogy Budapesten azt hiszem 7-3-mal nyertem, 7-0-val, tehát hogy az is egy hasonló idő volt. Az eredmény hét is egy teljesen más hangulatban, tehát üres uszodával körülbelül 5 magyar szurkolóval, azért a Duna Arénában ez teljesen más volt. Viszont ez tényleg egy jó állomás Tokióig, úgyhogy nekem is tényleg azt mondhatom, hogy az út a fontos, meg hát igazából ez erről szól, tehát úgy gondolom, hogy a Tokió se lesz a végállomás.
8: Sokszor megkérdezték az utóbbi időben, hogy hány százalékos hosszú Katinkát látunk, hát úgy tűnik, hogy most már közel 100%-os, ugye?
7: Nem, tényleg nem akarok mindent kipréselni most magamból, tényleg így okosabban próbálom beosztani az időmet, azért a fejemben van az, hogy 4 vegyes az utolsó nap van, ami mindig nagyon kemény, és azért most már van tapasztalatom 106-on, régen azért is hogy tényleg gyakoroljam a 106-at, azért most már benne van a lábomban egy pár. Teljesen másképp állunk hozzá a versenyszámokhoz. És soha nem álltam úgy előtte, az elmúlt 6 évben úgy versenyszám, hogy na most akkor jó ritmusban és jó érzésre úsznak le egy számot, most meg sikerül még az is.
9: Ez most 3.27.62. Az elég jónak tűnik. És akkor most fordulnak az utolsó 100 méterre, hosszú Katinkának van egy másfél testhossz előnye. Ahogy az várható volt, mellenő megpróbálta, és nem csak megpróbálta, hanem le is rázta magáról a közvetlen riválisokat. És hosszú Katinka robog az újabb világbajnoki címe felé. Az 5. VB aranya lehet majd 50 méter múlva 400 vegyesen. Pályafutása 9. aranyérme felé közelít. Elsőnek fordul 3.59.04-jel. Ez elképesztően jó a délelőtti úszáshoz képest. A lényeg azonban az, hogy hosszú Katinkának nincsen ellenfele, 400 vegyesen sem, és így a 200 vegyes után egy újabb magyar világbajnoki aranyérem. Ez úgy volt fölépítve, ahogy a nagykönyvben meg vagyon írva. Zseniálisan úszott Katinka, és megmutatja a világnak, hogy ő a vegyes úszás királynője.
7: Beálltam és megnyertem a 400 vegyes, tehát nem hagytam, hogy ez befolyásolja, hogy maga biztosan álljak oda erre a mai döntőre. És tényleg összeszedtem magam egy éjszaka alatt, de én úgy gondolom, hogy azért ebből is látszik, hogy csak azért, mert itt van ez a sok arany, meg sok eredmény, meg értem el olyan dolgokat, amiket mások nem. Attól főleg ez nagyon nehéz.
0: Hosszú Katinka 9 VB aranyéremmel zárta úszópályafutását, Kwangju után már nem tudott a dobogó legfelső fokára felállni. Az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka a 2018-as Glasgow-i EB-n elért aranya után egy évvel 200 pillangón is indult a világbajnokságon.
5: 1.32.83 drevot ideje, Kapás a negyedik, Szilágyi az 5., és innen kell megindítani a hatalmas hajrát. És akkor a két amerikaira rá lehet-e úszni? Ez a kérdés. Kapás jön fel, Szilágyi jön feljebb, az amerikaiak győzelme úgy tűnik, hogy nem lehet kérdése, de Kapás Bogi már teljesen ott van Flickinger elég közelében, akkor, amikor már csak 15 méter. Flickinger még mindig egy kicsit előrébb. Szilágyi versenyben a negyedik helyet. Jön Kapás! Hova jön Kapás? Hol jön Kapás? Megnyeri! Világbajnok Kapás Boglárka! 2.06.78! Hiába úszott 2.06-on belül Flickinger az előfutamban, zsebre teheti, mert az egész mezőnyt felfalja ez a törékeny magyar sellőlány. Hát mit csinált megint Kapás Boglárka?
10: Olimpiai harmadik volt 800 gyorson, 1500-on világbajnoki bronzérmes, és hát gondolta, hogy 200 pillangón is megpróbálkozik egy éremszerzéssel. Megszerezte, de hogy szerezte meg? Aranyérmet szerez. Női 200 méteres pillangóúszásban a világbajnokságon Dél-Koreában, Gwangju-ban elképesztően taktikus és fantasztikus versenyzése, még a magyar edzők is fogják a fejüket. Világbajnok Kapás Boglárka Magyarország, Szilágyi Liliana a hatodik helyen végzett 2.07.68-al.
11: Szerintem akkor tudatosult bennem először az, hogy mi történt, de még mindig nem teljesen. Tehát azt hiszem, hogy még mindig hihetetlen, ami történt, és azóta is olyan annyira gyorsan történik a dolgok, hogy szerintem talán holnapra felfogom, hogy mit csináltam, nagyon boldog vagyok, és hát ennyi, nagyon boldog vagyok.
8: Nekem a legjobban azt tetszik ebben az egészben, hogy olimpiai és világbajnoki bronzérmesként más úszásnak, nem más számban, ilyen gyermeki módon tudsz örülni, mert ez tényleg egészen fantasztikus, hogy megmaradtál annak, aki voltál, 20 éve úszol.
11: Úristen, tényleg, ez a nagyon sok idő. Hát igen, de hát mégiscsak először lettem világbajnok, és ki tudja, hogy lehet utoljára is, úgyhogy persze, hogy nagyon örülök neki.
8: Mikor érezted meg csúnya szóval a vérszagot? 8., 4., és jött az utolsó 50, a két amerikai pedig azt hitte, hogy pénzfeldobással eldöntik az arany és az ezüst sorsát.
11: A középfutam után ugye én is látva őket, látom mindeket nagyon erősek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy hát azért lehet, hogy köztük fog eldőlni az aranyezüst, és álmodtam arról, hogy hát ha a bronz nekem összejön, de szerintem elkövették azt a hibát, amit tavaly az Európa-bajnokságon is az ellenfeleim, hogy engem figyeltek. Úgy tudom, hogy elég lassan kezdtünk száznál, legalábbis ők, és én is, még én is magamhoz képest lassan kezdtem. Úgyhogy hát a második százas pedig tudtam, hogy az én javamra fog dönteni, mert én ezt gyakoroltam, én erre készültem egész évben. Úgyhogy szerintem ott attól megijedtek, hogy elkezdtem jönni rájuk, úgyhogy ezt azért nyertem meg, mert nagyon akartam.
0: 19 évesen Milák Kristóf esélyesként ugrott vízbe 200 pillangón. Hasonlóan Kapás Boglárkához ő is megnyerte a glasgowi EB-t. Amit 200 pillén mutatott 2019. júliusában, olyat még a világ nem látott.
10: Akkor, amikor 100 méterhez érkeznek, akkor továbbra is Csedlökló vezet. Milák persze nem kell, hogy izguljon, hiszen tapad rá, ott van a második pozícióban. 33 század a hátránya, Kenderesi a hetedikként fordul. Hát sokat kivehetett belőle, hogy reggel neki kellett úszni. Milák most próbál az élre állni akkor, amikor megtesznek már 125 métert, és egyértelműen most már az élen a magyar fiú. Csedlökló nagyon jó az elején, most kinéz oldalra a Dél-Afrika, és látja, hogy faképnél hagyja őt a magyar. 1.21.57 Milák részideje 150-nél egyértelműen vezet, sőt, most már egy testhosszal vezet. Csedlökló próbál még indítani, Kenderesi visszacsúszott a 8. helyre. Már csak 25 méter, és hatalmas fölénnyel jön Milák Kristóf, most már csak az óra, az idő az ellenfele. Hát ezt a versenyzést 19 évesen egészen parádés. Jön a hangulat, fokozódik, és most világbajnok Milák Kristóf, Magyarország 1.50.73. Elképesztő idővel világcsúccsal nyer. Hát ezt nem hiszem el. 10 éve Michael Phelps, a csodaúszó, 1.51.51-el győzött. És mindez idáig ez volt a világcsúcs. Milák pedig megdönti, de hogy dönti meg? Hát ez elképesztő.
12: Titkon kicsit úgy mentem be a kórumba, valami lesz, mert nagyon érdekesen voltam ideges, és valamit úgy már én is vártam magamtól. 50,7, Jézusom, nem tudom, mit mondjak, jó volt.
8: Eddig, amikor nézegetted, vagy tudtad, hogy Michael Phelps mondjuk 10 éve úszott 1.51.51-et, akkor azt ízlelgetted, vagy már kóstolgattad edzésen? Hogy volt ez?
12: Természetesen járt a fejembe, volt, amikor nagyon akartam, és nem sikerült, most meg jól éreztem magam, megnyugodtam, fejben teljesen kikapcsoltam. Nem is akartam, hogy időt győzni akartam, és ez sikerült.
8: Nagyon-nagyon sikerült. Egyébként mi volt a kulcsa, vagy mi volt a legjobb ebben az egészben, mert a hajra az mindig elementáris, azt láttuk, de most, mint az elejét is jobban meghúztad volna. Köszönhető persze egy négyszeres világbajnoknak, Csedlöklónak, aki ezúttal a nyúl szerepére károsztatott.
12: Hát ez sajnos pontosan így volt. Ő az én nyulam, és nagyon-nagyon köszönöm neki, hiszen ez most ő is kellett, hogy azt meg tudjam úszni. Ha ő nincs, én még alszok az első százon.
8: Kristóf most rácsodálkozik a világ, pedig két éve ugye már szereztél egy világbajnoki ezüstérmet, és azon is csodálkoznak sokan, nem értik, hogy itt jönnek ezek az izomkolosszusok, és hát hatalmas erő dolgozik, munkálkodik bennük, te pedig, hát hogy is mondjam, még nem rájuk hasonlítasz, de elképesztő vagy a vízben.
12: Egy 50-esnek úgy kell kinéznie, ahogy mondod, 200-400 hosszú távon kb. Valahogy így.
8: Egészen elképesztő, ugye 19 esztendős vagy, most sorolhatnám a sikereidet, inkább árulj el magadról néhány dolgot. A Honvédhoz igazoltál, Érden készült és Elmeci Attilával, tanulsz is, szóval. Kis túlzást azt is mondhatnám, hogy egy átlag ember áll velem szemben, ami nagyon nem igaz.
12: Jobban szeretem magamat úgy tengénylem, mint egy átlag ember, hogyha már erre utaltál. Van mögötte egy kis munka, egy ilyen pár év, 6 éves korom óta csinálom ezt. 15 éves korom óta gondolom kicsit komolyabban. 15 éves korom óta készülök igazából csak pillangóra, és azóta verseny. Ez 4-5 éve, 4-5 fél éve készülök csak pillangóra, először még 100-ra, aztán akkor megjött az erőm korral együtt, már tudtam 200-ra készülni, és ott tartok, hogy az egyéni fő számmal már világsúszható vagyok.
8: Csedlökló is pont, akit említettem, azt mondta, hogy te forradalmasítod ezt a pillangóúszást.
12: Megcsináltam.
8: Lehet valamit elárulni ebből, hogy mi a világ titok?
12: Nem, mert akkor félek, hogy mindenki el jól úszta, mint én. Szóval ezt inkább megtartom magamnak.
0: 5 aranyéremmel az 5. helyen zárt az éremtáblázaton Magyarország. A koronavírus járvány átírta a vizes VB-k normális menetét. Fukuoka a Covid miatt visszamondta a világeseményt, a papíron 2021-es VB-t így egy évvel később ismét beugróként Magyarország rendezte meg. A létesítmények adottak voltak, a vízilabda torna küzdelmeit ezúttal már Debrecenben, Sopronban és Szegeden is figyelemmel követhették a szurkolók a budapesti Hajós Alfréd úszoda mellett. Az úszást és a műugrást ismét a Duna arénában rendezték. Nyílt vízen ezúttal Gálic Péter nyert bronzérmet 25 kilométeren. A Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasoszki Kristóf alkotta vegyes csapat ezüstérmes. A medencés úszók 31 fővel képviseltették magukat. Hosszú Katinka Sénytuszuppal való válása a sportolói pályafutását is befolyásolta. A tokiói olimpián érmet sem nyert. A budapesti VB-n a két vegyes úszó számban a döntőbe jutott 404. 207. A már olimpiai bajnok Milák Kristóf 22 évesen ismét nekirugaszkodott a két pillangó számnak. 200-on emlékezetes teljesítmény nyújtott.
1: Hát figyeljük akkor a 4-es pályát, figyeljük a 7-est, figyeljük a két magyar, figyeljük Milákot és Kenderesit. Kenderesi nagyon elkezdi gállyal itt a szélén, itt a hetesen, de Milák valami elképesztő módon megy már, és Hondával szemben egy testhozi előnyt épít ki, világcsúcs tempóban száguld a vízben, és amikor fordulni fog, akkor 47 század másodpercen a világcsúcs részidőn belül. A világcsúcs, világcsúcs! 24-19, Kenderesi 25-08, a harmadik helyen Kenderesi Tamás nem hagyja most a döntést a második 100 méterre, nem hagyja a döntést az utolsó 50-re, hanem megy a többiekkel, mert tudja, hogy úgy van esélye. Milák előnye jó, bő, két testhoz 100 méternél, hihetetlen előny, 99 század másodperccel a világcsúcson belül, egy másodperccel jobb, mint amikor a világrekordot úszta Guangzhouban, Koreában 3 évvel ezelőtt. Gáj megy a szélén a második helyen, Milák óriási előnnyel vezet, és Kenderesi is a többiekkel, gyerünk Tomikám, mégiscsak kell az utolsó 50 méter, és Miláknak is hihetetlen, hihetetlen mélyen a világcsúcson belül, gyorsabb, mint a világrekord, több mint egy másodperccel. Kedves hallgatóink, ez meg lesz, nem az aranyérem, most már valóban az óra az ellenfél, a világcsúcs az ellenfél, ilyen előnyt, így agyonverdi a mezőny, hát ez valami hihetetlen. Kenderesi ereje elfogyott hátul, de még lehet jönni Tomikám a végén. Milák Kristóf vezet, meg lesz a világrekord, most egy picit lassul, most egy kicsit lassít, de meg lesz, és megvan. 1 perc, 50,34 század másodperc. Milák Kristóf világbajnok 200 pillangón, belecsap a vízbe. Így kell ezt csinálni, Kenderesi 6., 1,55,20-szal. Marson a második, Honda a harmadik. 1 perc, 50,34 század másodperc. Hát erre már ő is azt mondja, hogy emberek, ez rendben van. Emberek, ezt köszönöm, nélkületek ez nem ment volna. A közönség valami hihetetlen, ez szédületes, ez lehengerlő volt. ütött egy nagy legyet egy csapásra. Milák Kristóf kétszeres világbajnok immár. 1:50,37 másodperc.
13: Elégedett vagyok. Remélem, hogy jól ment kívülről is. Valás azt fogja majd mondani, hogy nagyjából jó volt. Igyekeztem mindenre figyelni. Víz alatt még kicsit lassú vagyok szerintem. A úszásom az úgy jó volt. Meglátjuk.
14: Hát megerőltetni nem erőltetted meg magad, legalábbis kívülről így tűnt. Jól tűnt?
13: Igen, jól tűnt, csak azért mindenféleképpen szerettem volna egy erősebb iramot belevinni, mint a reggelibe. Sikerült is. 50-es iramjátékra gondolok, ennyi.
14: Most azért már megismerted az ellenfeleket itt a világbajnokságon is, továbbra is azt gondolod, hogy a legnagyobb ellenfeled csak az idő?
13: Milák Kristóf legnagyobb ellenfele, Milák Kristóf. És ezt mai napig tartom, szerintem még továbbiakban is ez lesz a legnagyobb problémám, nem csak a 200 pillanatban, hanem minden másban is. Magamat kell legyőznöm, sok-sok tekintetben.
1: És elindultak. Kristóf rajtja talán közepesen sikerült, mondhatjuk úgy, de ez nem jelent semmit itt a legelején, mert akkor, amikor 25 méternél járnak, akkor már Kristóf, mint egy kicsivel vezetne már. Liendo Edwards elő, de jól jön a svájci pont is a hatos pályán. A falat elsőként Milák fogja érinteni. 23-42, igen, ez a bizonyos, hogy mondjam, hát erős 50, de nem annyira erős, mint Selmeci Attila célzott rá, de jön most a második 50, repíti a közönség Milák Kristófot, Kristóf pedig a közönséget. Liendo Edwards nem akar leszakadni, a kettesen Guggen remekül úszik, Milák vezet, Miláktól a világbajnoki címet van, nem lehet elvenni, most már mindenki azért felnéz az eredményjelző táblára, nézzük, 50,14 másodperc, hajszára annyi, mint a középdöntőben. A grimasz Milák Kristóf arcán magáért beszél, nem tudott 50 másodperc alá kerülni. Na de hát azért, emberek, ez egy világbajnoki aranyérem. És még egy aranyérem. 200 után 100, meg is köszöni most már a közönségnek. Az első a saját magának szólt, a fene vigye, nem ment 50 alatt. A másik, az már egy mosoly, az pedig a közönségnek szól.
15: 50-14. Annak fényében, hogy tegnap azt mondtad, hogy 50 el akarsz menni, azért elégedett vagy?
13: Egyrészt vele nem vagyok elégedett, másik része viszont nagyon elégedett vagyok. Itthon versenyezhettem a Duna Arénában, ennyi ember előtt, ennyi magyar szurkolt nekem egyszerre. Igazából ezt az élményt soha máshol nem kapom meg a világon, de időt javítani bárhol máshol is tudok.
15: Ugye aranyérmet nyertél, tehát gratulálunk, és ez a legfontosabb talán. Az első 50 talán egy picit lassabb volt, én nem tudom, mennyire lehetett benned a tegnapi azért elég erős menet.
13: Igen, lassabb volt, ezt nem szerettem volna ilyen lassan úszni, szerettem volna sokkal gyorsabb iramot vettem föl, sokkal erősebb tempókkal. Még gyakorolnom kell, nem érzem még annyira, de minden megteszek, hogy jól menjen majd legközelebb.
15: Még egy dolog, nem foglak dresszerről kérdezni, kérdeztek eleget, inkább arról, hogy ugye itt a közönséget sokszor kiemelted, és itt gyermekek kérik el a sapkádat és az autogramot, olyan sokat jelent nekik, hogy téged láthatnak. Neked mit jelentenek ezek a nagyon pici fiatal gyerekek, akik már téged vagy a te sapkádat szeretnék, mint egyfajta dísz?
13: Ja, igen, láttam itt az ászlogat, meg a felirdogat, és én is üdvözlöm őket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, szurkoltak nekem, nekünk. Hát igazából ez a jövő. Amit én most csinálok, az őket inspirálhatja majd később, hogy ugyanúgy akár Cselászló, Legerszé Krisztina, vagy Milák Kristófok legyenek.
0: A fukuokai VB-n már nem volt jelen Milák Kristóf. A japán város 2023-ban lett a házigazda, a világbajnokság az olimpia szempontjából fontos volt, szintidőket lehetett úszni. A magyar hölgyek mindössze egy döntős szereplést tudhattak maguk mögött. A 4x200-as gyorsváltó a hetedik. Az urak 7 finalistát is adtak. Kós Hubert már Amerikában készülve 100 háton a hetedik, 200 háton folyamatosan javuló időeredménye jutott a döntőbe.
16: Az egyesen a japán Yanagawa, a kettesen a francia Tomaka, a hármason Kós Hubert, a négyesen a svájci Mityukov, az ötösen szintén Magyarország Kovács Benedek, hatoson az amerikai Murphy, a hetesen az ausztrál Woodard, és a nyolcason a spanyol González. Na nézzük az első 50 métert. A két sárga kötél között Kovács Benedek, mintha egy kicsivel hátrébb lenne, mint Kós Hubert. Az első 50 méter annyira talán nem pontos. Egyébként Kós Hubert nagyon erősen tud kezdeni, ha úgy akarja. És mintha az első helyen fordulna, nem a harmadikom. Ryan Murphy, valamint Tomák ugyanolyan időt úszott, de ettől függetlenül Kós Hubert a harmadik helyen, Kovács Benedek a negyedik helyen fordult, és 100 méterhez érve most már Kós Hubert, mintha az élen lenne. Ez nagyon jól néz ki idáig, a mellette lévő francia Tomák is tartja a lépést, természetesen Ryan Murphy a hatoson jön, a két sárga kötélen elválasztott legjobb idővel bejutó versenyző egyelőre csak a negyedik, mármint Kovács Benedek a negyedik, hetedik Mityukov, Kós Hubert a harmadik. Ryan Murphy vezet, most már féltest hossz az előnye, de érkezik Hubert, és bizony, amikor 150 méterhez érnek, akkor már Hubi tartja a lépést, sőt, mint hogyha ő vezette, nekem olyan érzésem van, és a számítógép is ezt mutatja, Kós Hubert az első helyen, Ryan Murphy a második. Ez nagyon jól néz ki, itt az utolsó 50 méter, ezen múlik minden, Kós Hubert felérhet a világ tetejére, de Ryan Murphy nagyon jól delfinezik, és a karcsapások, a tempó, az bizony Kós Huberté, és meg fogja nyerni a világbajnoki címet, több mint egy testhoz már az előnye, egészen elképesztő ez a srác, hát tavaly még azt se tudta, hogy mi az az átúszás kis túlzással, most pedig megnyeri a világbajnokságot, ő lesz a győztes, Kós Hubert világbajnok! 1.54.14, egyéni rekord, országos csúcs, Kovács Benedek az ötödik, legyőzi Ryan Murphy-t, mekkorát úszott, te jó ég! Kós Hubert beért, a munka gyümölcse Amerikában tanul, ott edz Bob Bowman, egy újabb tanítvány, aki felér a csúcsra. Hát ez valami egészen elképesztő. 1.54.14, ezzel még tavaly is megnyerte volna a világbajnokságot. Kós Hubert Magyarország, félelmetes kimondani. De lesz magyar érem, lesz aranyérem ezen a világbajnokságon is. Mindenki félt egy picit, hogy majd nem lesz itt arany, mert nincs Milák Kristóf. De van Kós Hubert, le a kalappal mindenki előtt. Kós Hubert aranyérmes. Nem tudom, ez a gondolat, ez most már tény, átfutott az agyadon. Mit gondolsz?
17: Igen, ültem ott a medál ceremóniás szobába, és gondolkoztam azon, most annyiszor megálmodtam azt, hogy világbajnok leszek, hogy most igaz, és most megtörtént tényleg, és mondta a Sidó Nóri, hogy most már megvan, és ez nem egy álom, szóval kezdem ezt így felfogni most, és kezd jó lenni.
16: Kicsit mesélj az éremről, hogy néz ki, hogy a hallgatók át tudják érezni azt, hogy mi az, ami a birtokodban van.
17: Elég nehéz, arany, ilyen hullámok vannak benne, szóval úgy néz ki, mint a víz. Szerintem egészen szépen néz ki.
16: Beszéljünk az úszásról, hogy az milyen volt. Tökéletes?
17: Hát őszintén nem tudom a részidőket, szóval próbáltam a tervek szerint úszni, amit megbeszéltünk a Bobban, mert tudtam, hogy ha azt megcsinálom, akkor megnyerem. Azzal, hogy megnyertem, szerintem sikerült is, de még meg kell nézni majd a részidőket, mert nagyon fájt az utolsó 50. Reméljük, hogy nem volt 30 fölötti.
16: Nem volt, és azt hiszem a második 100 métert azt körülbelül majdnem egy másodperccel jobban úsztad, mint az amerikai vetétás.
17: Ennek nagyon örülök, tudtam, hogy ő el fogja kezdeni, mert ugye tavaly Budapesten ő úgy úszott, hogy az első 150-et nagyon megnyomta, és az utolsó 50-en halványabb volt, és ott meghalt, szóval tudtam, hogy ha én egy kicsit tovább bírom, mint ő, akkor jó leszek.
16: Tavaly ilyenkor, ha azt mondják, hogy 200 hát és világbajnok vagy, elhiszed?
17: Hát röhögtem volna, mert tavaly még 200 vegyesen voltam hatodik a VB-n, utána meg az EB-n lettem Európa-bajnok 200 vegyesen, szóval egy éve nem gondoltam volna azt, hogy itt leszek, de még szerintem fél évesen, mert ugye úgy mentem ki Bobhoz, hogy én majd 200 vegyesen a Leonnal fogok meccselni, de ehhez képest visszavontam a 200 vegyest, és 200 háton lettem aranyérmes.
16: Most már akkor Bobóban biztos, hogy büszke rád rátok, mint a két kis hímes tojás, olyan vagytok, te meg Leo Marsan?
17: Én még nem vagyok azon a szinten azért, mint a Leon, szóval ő most világrekordot úszott 400 vegyesen, és a hármat nyert, nem egyet, de örülök, hogy az én is fel tudtam kerülni arra a listára, mint ő. Bob az most büszke rá, most átölelt 200 hát után, szóval szerintem örült annak, amit csináltam.
0: Nyíltvízi úszásban Rasovszky Kristóf 10 kilométeren ezüstérmes, a Fábián Bettina olaszanna, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid alkotta vegyes csapat szintén a második helyen ért célba. 2024-ben Dohában télen rendezték a világbajnokságot. Milák Kristóf ismét távol maradt, Kós Hubert szintén nem indult. Hosszú Katinka szülési szabadsága után sem volt jelen Katarban. Száz gyorson Németh Nándor bronzérmes. 8. alkalommal is finalista lett Nándi. Történelmi a siker, hiszen ebben a versenyszámban még soha senki nem nyert érmet Magyarországnak a világbajnokságokon. Nyíltvízen 10 kilométeren az olimpiai számban szintén történelmi tettet hajtott végre Rasovszky Kristóf.
5: Mindenki most már tűkön ülve várja, hogy ki lesz a világbajnok, mindenki feláll, és nézi azt, hogy egy magyar versenyző világbajnok lesz. Jön a francia Fonten is, de teljesen mindegy, mert most már ezt az utolsó 50 métert meg fogja oldani Rasovszky Kristóf, és meg kell nyernie ezt a világbajnokságot. 5 kilométeren Kvangdzsúban megnyerte a VB-t, 10 kilométeren tavaly Fukuokában a második helyen zárt. Óriási lesz a harc, még mindig nyílt a verseny, hiszen Rasovszkyra ráúszik az egyik francia, és lehet, hogy az utolsó 25 méteren fog eldőlni, de nagyot robbant most Rasovszky Kristóf, és tart a cél felé, több mint egy test hossz az előnye, nincs, aki megverje őt, és történelmet ír Rasovszky Kristóf. Jön Betlehem Dávid a harmadik helyre, próbálkozik beúszni, de ebben a pillanatban világbajnok Rasovszky Kristóf 10 kilométeren.
6: Úgy jöttem ide nyilván Fukuoka után, hogy érmet szeretnék nyerni, ez jót tesz azért az évkezdésnek is. Próbáltam a lehető legtöbbet beletenni, és rendszeresen el szoktuk mondani a versenyek után mindig, amikor nem szeles az időjárás, hogy egy kis szél jót tett volna nekem. Most végre megvolt, itt volt, hullámzott, nem volt túl meleg a víz, inkább a hűvösebb kategóriában, szóval igazából minden összeállt itt februárban most nekem arra az időjárásban, hogy a lehető legjobb legyen, és a felkészülésem is igazából jól sikerült. Erősnek éreztem magam végig a verseny alatt, úgyhogy ürültem el, hogy menjünk és csináljuk. Próbáltam kimaradni a darálóból, hiszen nyilván azoknak, akiknek ez az olimpiai kvótára ment, ez egy élethalál harc volt. Én viszont szerettem volna minél jobban ott lenni az elébe, hogy az éremért folytatott harcba benne legyek. És hát itt az utolsó félkörben éreztem, hogy van még bennem, fogok tudni egy jót hajrázni, és megláttam az alkalmat, amikor egy kicsit a többiek meginoktak, talán volt egy kis jobbra-balra menetelük a két franciával elől, úgyhogy akkor éreztem, hogy most kell megpróbálni előre menni, és onnantól pedig nem hagyni senkit sem, hogy megelőzzön.
16: Érezted a két francia törődését jó értelembe véve?
6: Hát azért éreztem nyilván, hogy ott vannak, tehát a Logan egyszer meg is előzött a harmadik körben, aztán visszakerült mögém, de onnantól is folyamatosan láttam a frissítéseknél is rendszeresen, hogy ott van mögöttem a bójáknál is. Tudtam, hogy nem hagynak egyedül, és tudtam, hogy azért nekik ez egy nagyon fontos verseny, hiszen itt lehet megszerezni a kvótákat, ráadásul Párizsban lesz az olimpia, úgyhogy ez nekik egy nagyon-nagyon fontos. Látszott tegnap a lányoknál is, hogy mindkét francia nagyon-nagyon erős volt, és azért megszerezték a kvótákat. Úgyhogy itt a fiúknál meg egyértelműen benne volt, hogy ők jót fognak jönni. Benne voltam, hogy jönni fognak, és tudtam, hogy ott lesznek, de éreztem azt is, hogy nekem is van erőm hozzá.
16: Aranyérmet nyertél most, és nem tudom, hogy a csúcsformától mennyire vagy közel-távol, mert azt állítottad, hogy Párizsra tervezed mindezt.
6: Fukok előtt úgy érzem, hogy jobban sikerült még azért ennél is a felkészülés. Jól sikerült az egész év, de nem bontottunk ki minden részét ennek a 10 kilométernek, ennek a felkészülésnek, tehát azért vannak olyan feladatok, amiket Fukok előtt sokkal többet és sokkal komolyabban csináltunk, most ezek egy kicsit elmaradtak. Nyilván készültünk, de meg volt benne az is, hogy azért ez mégiscsak február, és a nyáron kell majd, hogy a csúcsforma meg legyen, úgyhogy annak ellenére, hogy jól sikerült a felkészülés, és mindent megtettünk, azért hagytunk magunknak lehetőséget arra, hogy ennél még tovább tudjunk majd menni.
16: Jöhet Párizsban az érmes folytatás?
6: Mindenki azt szeretné, hogy azt mondjam, hogy aranyéremért megyek Párizsba. Én azért ettől tovább is azt mondom, hogy éremért. Nyilván egyáltalán nem lesz az egyszerű. Rengetegen vagyunk, a franciáknak nagyon kemény lesz Párizsban, meg van most a kvótájuk. Nyilván a Flórián is más helyzetben lesz, mint most itt. Azért látszott tegnap a lányoknál is, meg most itt a fiúknál is, hogy azok, akiknek már megvolt a kvóta, egy kicsit gyengébben szerepeltek, úgymond rajtam kívül. Úgyhogy nyilván mindenki Párizsra készül, főleg most már azok is, akiknek megvan a kvóta. Tényleg ez egyáltalán nem lesz egy egyszerű dolog. Én azt mondom, hogy ha olimpiai érem lesz, akkor elégedett vagyok. Nyilván ebben benne van az arany is, úgyhogy bármi megtörténhet.
0: A Fábián Bettina Szimcsák Mira, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf alkotta vegyes csapat bronzérmes lett. Mostani összeállításunkban a 2017-es, 2019-es, 2022-es és a 2024-es világbajnokság úszó eredményeivel foglalkoztunk, kiemelve a magyar sikereket.
18: Katona László összeállítását hallottuk, köszönjük szépen, Laci, 19 óra 17 perc a pontos idő, a Ferencváros együttes legfrissebb információim szerint még mindig 1-0-ra vezet Gruber góljával az azeri bajnok Sabah ellen labdarúgó felkészülési mérkőzésen. 21 órától jön a labdarúgó világbajnokságon az első egyenes kieséses mérkőzés, a Dél-Afrika-Kanada találkozót természetesen időben közvetítjük majd, és a hírek után, amely hamarosan jön, vagy hamarosan következnek majd a legfrissebb hírek, már megkezdjük a hangolást az este 9-es Dél-Afrika-Kanada összecsapásra.
19: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
20: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
19: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
21: George Russell rajtcélgyőzelmet aratott az osztrák nagydíjon. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon. Folytatódik a kánikula. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
19: Sporthírek.
21: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis 6-szor talált be és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a négyesben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát, Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Szintén az L csoportban Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K-jelű kvartetben Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttus a világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 8. lett a zágrábi világbajnokságon, miután a helyosztón 2-0-ás vereséget szenvedett az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániától. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetettben élenálló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt. A Bahrein csapata nem nevezte Walter Attilát a jövő szombaton rajtoló Tour de France-ra. A francia körversenyen így nem lesz ott a közel-keleti együttes 8 fős mezőnyében a magyar versenyző.
19: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
21: Megdőlt a mai napra vonatkozó országos melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7

0: Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen holnaptól reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni, valamint kerti zuhanyt és kültéri párásító berendezéseket használni. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásukat teljesítették. Megállapodtak az uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését, és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Hozzátette, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtásokat, valamint visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyont. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai magyarok pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. A Fidesz frakció vezetője szerint Magyar Péter az elmúlt 50 napban egyebek mellett azt mutatta meg, hogy nem is akar minden magyar miniszterelnöke lenni. Németh Balázs úgy fogalmazott, a kormányfő lemondott Magyarország szuverenitásának egy jelentős részéről, valamint hozzájárult Ukrajna uniós csatlakozásához. Közlekedés. Korábban baleset történt az M7-es Budapest felé vezető oldalán Martonvásár közelében. A 33-as kilométernél a pályazár megszűnt, de még jelentős a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 19 óra 25 perc a pontos idő a mikrofonnál Németh Kornél. Ahogy arra már tettem utalást korábban, este 9-től jön a labdarúgó világbajnokságon az első egyenes kieséses mérkőzés. A társházigazda kanadaiak ellenfele igaz nem hazai környezetben, hanem Kaliforniában, majd Dél-Afrika együttese lesz. Egyébként ezen az ágon egészen érdekes párosítások alakultak ki, például Franciaország a svédekkel találkozik, majd a spanyolok Ausztriával, míg Portugália Horvátországgal. A másik ágon lesz egyebek mellett, vagy többek között Japán-Brazília mérkőzés, az argentin csapat a torna meglepetésével a zöldfokiakkal találkozik, a kolumbiaiak pedig Gánával csapnak majd össze. Szóval túl vagyunk tehát a csoport körül, úgyhogy meg annyi mindenről lehet beszélni, vagy rengeteg mindenről lehet beszélni. Jöjjön most egy körkérdés csokor, ezzel hangolunk az este 9-es Dél-Afrika-Kanada mérkőzésre.
4: Lezárultak a csoportkör küzdelmei a 23. labdarúgó világbajnokságon. Ezen alkalommal a magyar futball nagyjait, korábbi játékosokat, mostani edzőket, szakértőket, hírességeket kérdeztünk a tornával kapcsolatban. Mindenki ugyanazt a kérdést kapta. Elsőként az, hogy melyik válogatott tette rá a legjobb benyomást a csoportkörben. Akik válaszolnak?
5: Nagy Antal, 32-szeres magyar válogatott labdarúgó, 4-szeres magyar bajnok. Tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon szereplő együttesnek.
4: Juhász Roland, 95-szörös magyar válogatott labdarúgó, 5-szörös belga, 3-szörös magyar bajnok. Karrierje során középhátvéd létére gólt lőtt a Milánnak, az Athletic Bilbaónak és a Zenitnek is.
6: Kis László, 33-szoros válogatott csatár, magyar kupagyőztes a Vasassal, az 1982-es világbajnokságon 3 gólt szerzett El Salvador ellen.
4: Várhidi Péter, korábbi szövetségi kapitány, az eddigi utolsó vezetőedző, aki az Újpesttel bajnoki címet ünnepelhetett.
5: Priskin Tamás, 63-szoros válogatott támadó, játszott az angol első osztályban, tagja volt a 2016-ban EB-n szereplő magyar csapatnak, és a Ferencváros labdarúgója is volt.
6: Révész Attila, a labdarúgó első osztályban szereplő Kisvárda sportigazgatója, szakmai vezetésével lett a Szabolcsvár megyei csapat ezüstérmes az NB1-ben.
4: Denc Orsolya, az Újpest FC női első osztályú csapatának játékosa.
5: Molnár Attila, fedett pályás Európa-bajnok síkfutó. A világbajnokság eddigi összes mérkőzését követte.
6: Sofron István, válogatott jégkorongozó, részt vett 4 alcsoportos világbajnokság.

0: Magyarországon is.
1: Az első kérdés tehát.
0: Melyik válogatott tette rád a legjobb benyomást a csoportkörben?
2: Aki válaszol, Nagy Antal.
3: Nekem vannak kedvenceim, és ebből következik, hogy a tőlük várt teljesítmény alapján értékelek. Tehát nekem az, amikor a francia válogatott fél óra alatt lerendezi a norvégokat, vagy a németek rúgnak egy hetest, bárki is legyen az ellenfél, az már nekem a felüdülés. Tehát én inkább ezeket a látványos mérkőzéseket emelném ki, és hát természetesen ilyenkor a lelkem egy kicsit lubickol ebben a sikerben, mert én szeretem a francia labdarúgást is, szeretem a németet is, és én várok az angoloktól is valami keményet itt a világbajnokságon.
2: Juhász Roland.
4: Több csapat van, amikében kellemesen csalódtam. Az egyik, nyilván tudtam, hogy nem lesz rossz csapat így a VB-n, Marokkó, aki kifejezetten jó benyomást tett rám. Annak örültem nagyon, hogy a VB csapat, az azt hallani, hogy a kis csapatok mennyire kellenek a világban, és mennyire nem, hogy ők azért rendre helyt álltak. Én azok közé tartozok, akik mindig nagyon szurkolnak a idézőben kisebb csapatoknak, hogy jól szerepeljenek. Nagyrészt megállták a helyüket. Többé-kevésbé azt kaptam eddig, amit így előzetesen én szerettem volna, hogy vártam.
2: Kis László.
5: Talán a franciák tűntek a legegységesebbnek. Természetesen ehhez még, hogy dél-amerikai csapatot is mondjak, ott persze az argentinok.
2: Aki válaszol, Várhidi Péter.
6: Az első meccset kivéve a brazilok várakozásnak megfelelően szerepelnek, argentinok mindenféleképpen. Ezeknél a nagyon nagy meglepetést nem érzek, hiszen azért tudjuk, hogy ők az esélyesek között vannak.
2: Priskin Tamás.
7: Hát a legjobb benyomás számomra megmondta az Ötfoki szigeteki válogatott, nem gondolta volna senki, hogy ők tovább jutnak, és nyilván ugye a kis csapatoknak az erejét, meg az erejüket látva, ez egy óriási meglepetés számomra, úgyhogy ez mindenféleképpen bizakodó.
0: Melyik válogatott tette rád a legjobb benyomást a csoportkörben?
2: Révész Attila.
8: Ezeken a mérkőzéseken még mondhatom, hogy nem a legjobb formájukban játszottak a csapatok, de az egyértelműen megmutatkozott, hogy az esélyesebbek, többek között a francia, az argentin, mondhatom a holland csapatok, azok nagyon magabiztosnak tűnnek, és talán ők azok, akik a végelszámolásnál is ott lehetnek.
2: Dencz Orsolya.
9: A Zöldfoki szigetek?
2: Molnár Attila.
10: Ausztriának a lélek jelenléte az nagyon tetszett. Ez a utolsó két percben két gól, azért az abból a lelki pofonból felállni, és nem azt mondani, hogy jó, hát kikaptunk, és akkor kiestünk a VB-ről, hanem hogy 95. perc, úgyhogy 4 perc hosszabbítás volt, és akkor még egyenlítettek, és így most bent vannak a legjobb 32 között. Én azt mondanám, hogy ők.
2: Sofron István.
11: Szerintem az argentin csapat nagyon jól játszik, a franciákkal egyetemben, meg itt a top válogatottak hozzák magukat, és a portugáloknak szurkolok leginkább, de az gondolom, hogy nagyon színvonalas és színes világbajnokság, hiszen izgalmas nézni a válogatottakat, akik nem nagyon voltak minki, hogy ennyire sok csapat van, és azért voltak meglepetések is.
0: Melyik csoportmérkőzést élvezted a leginkább?
2: Aki válaszol, Nagy Antal.
3: Az ember ilyenkor semleges. Az csak azt élvezi a legjobban, amikor sok gólt lát, tehát a németeknek a hetese az nagyon tetszett. Természetesen, még egyszer mondom, a játék szempontjából a franciáknak a dinamizmusa is nagyon tetszett.
2: Juhász Roland.
4: Anglia Horvátország volt, ami nekem nagyon tetszett. Hozzáteszem azt, hogy volt az egy jó pár gyenge mérkőzés is sajnos, vagy azt mondom inkább, hogy annak a tudatában egy-két csapat lehet nem adta bele a maximumot, még tudta, hogy akár a 8-3-ként is tovább mennek csapatok, és lehet, hogy az elején még akár mondja, hogy belerázódjanak itt a tornába, de azért mondom, voltak olyan mérkőzések, például nemrég volt pár nap, ugye a Franciaország-Norvégia is összességében tetszett. Annak ellenére, hogy sokszor beszélünk arról, hogy tét nélküli mérkőzés, nyilván az első másik hely kapcsán volt még tétje, de alapvetően, hogy főleg a franciák részéről, hogy így beláttak ebbe a mérkőzésbe, és nem arról szólt, hogy kicserélték az egész csapatot.
2: Kis László.
5: Legjobban szurkolok ugye Dembélének. Na most három ilyen gólt egyformán ugyanúgy elérni, szóval, és azért egy Mbappé árnyékában, ha lehet ilyet mondani, bár ez egy eléggé hülye mondat, mert hát árnyékában egy Dembélé, hát az évi játékos, szóval nagyon érdekes volt. Tehát ott látok olyan erőket, akik sztárok is, és hozzák is azt a minőséget, amelyet egyébként el is vár az ember, bár ez se ilyen egyszerű, mert mindegyik olyan bajnokságban szerepel, ugye, ahol minden héten kell valamilyen, nem tudom, valamilyen kiemelkedőt nyújtani, és ezek nyújtják ezek a játékosok, de ott látom a legnagyobb erőket felvonultatni.
2: Várhidi Péter.
6: Talán az angol-horvát ott mindenféleképpen ki kell emelnem, hiszen az a, még az elején volt, ugye minden nagy válogatott vontatottan kezdett, talán a németek és az angolok voltak azok, akik nagyon belekezdtek, de hát azt tudjuk, hogy a németek eleve ilyenek. Az angoloknak pedig ilyen kiki meccs volt a horvát, tehát nem lehetett még nagyon taktikázni. És ez mindenféleképpen azt mondom, hogy közönség szórakoztató is volt, és nekem egy látványos játékot is hozott.
2: Priskin Tamás.
7: Nekem amelyik a legjobban tetszett, az angol-horvát mérkőzés volt. Nekem az különösen jó volt látni, az angol csapatnak szurkolok, úgyhogy ez egy kimondottan jó mérkőzés volt, még a semleges szurkolóknak is, én úgy gondolom.
0: Melyik csoportmérkőzést élvezted a leginkább?
2: Révész Attila.
12: Nem mondanám, hogy élveztem, nem sok olyan mérkőzés volt, amelyet ebbe a kategóriába sorolhatnék, de talán a két európai csapat mérkőzése, a Horvátország és az Anglia mérkőzés, főleg az első fél idő az izgalmas, de sikerült, és arra mondhatok ilyet, hogy élvezhető volt.
2: Dance Orsolya.
9: Argentinoknak az első meccsét, amikor a Messi rögtön rúgott hármat.
2: Molnár Attila.
10: Ezt az osztrák-algériai meccset élveztem, szerintem ez volt a legélvezetesebb. Annak ellenére, hogy mind a kettőnek egy 0-0 elég lett volna, egy nagyon izgalmas 3-3 az megdobta így a VB-nek az utolsó körét szerintem.
2: Sofron István.
11: Igen, az argentin meccsek nagyon jók voltak, és volt egy pár meccs, aminek az összefoglalóját tudtam menni, hiszen éjjeli mérkőzések is vannak. Ez egy picit így európai szemben nem szerencsés, hogy pár meccs éjszaka van, de azt gondolom, hogy mindegyik meccsen elég jó színvonal van. Persze van egy-két válogatott, amelyik kilóg lefelé, de azt gondolom, hogy az is meg tudják méretetni magukat egy ilyen magas színvonalon.
0: Melyik válogatott okozott számodra csalódást?
2: Aki válaszol, Nagy Antal.
3: Mindig van 2-3 óriási csalódás. Mondhatjuk azt, hogy azért Uruguay óriási csalódás, mármint a szurkolóinak. Hát azért a csehektől sokkal többet vártunk.
2: Juhász Roland.
4: Annak egyre mondom, a belgákat az utolsó mérkőzésük jól sikerült, de ismerő őket is, ismerő ezt a generációt. Ugye most egy az arany generációnak egy átmeneti időszaka van, jó pár fiatal a felfrissülve, de mi azt mondom most is, hogy sokkal több van ebben a belga válogatottban. Meccseken belül való reakciói egymásra játékosoknak, hogy reagálnak bizonyos szituációk, hogyha nem neki passzoltak, vagy nem úgy fejlődött be az akció, azok nekem azt mutatták, így, mint volt olyan futballista, hogy azért nem biztos, hogy a csapaton belül is minden rendben van, de azért nagyon szurkolok neki, hogy egyenesedjenek ki, és inkább ezen az íven menjenek, mint amit az utolsó meccsüket is jelmeztem, mert tényleg még az aranygenerációból, akik megmaradtak, azok mindenképpen megérdemlik azt, hogy jól szerepeljenek, bár azt is tudom, hogy most már a Belgium most olyan nagyok az elvárások a csapattal szemben mindenig voltak.
2: Kis László.
5: Látod, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ezzel nem igazán gondolkodtam. Valójában ugye itt az első kör zárult be, most bizonyos értelemben természetesen, és ugye mindig szokott lenni olyan, hogy mondjam, hogy kicsit hosszú kezd, aztán a végén mint meglepetés csapat bejött. Valamelyik észak-afrikai csapatot én vagy egyáltalán afrikai csapatot én valamiért odavárom.
2: Várhidi Péter.
6: A spanyolok nekem nagyon döcögősen indultak, aztán nekem még nem meggyőző a játékok, akik az esélyesek közé sorolnék. Akinek csalódás nekem az a portugálok, hiszen nem tudnak folyamatos játékot játszani, nem érzem azt, hogy olyan nagyon meghatározók lennének ezen a VB-n egyelőre, legalábbis itt a csoportkörök alapján. Úgyhogy nekem inkább ezek a dél-amerikai válogatottak azok, akik egyértelműen érzem, hogy mit szeretnének.
2: Priskin Tamás.
7: Hát nyilván voltak olyan választok, akiket azért úgy vártunk, hogy tovább jutnak, akár mondjuk, hogyha megnézzük Uruguayt, aki ugye, ha jól tudom, akkor kiesett a csoport küzdelmek során. Nyilván voltak olyan mérkőzések is, amikor mondjuk egy adott csapattól többet vártunk, akár ugye a spanyoloknak az Öltfoki szigetek elleni mérkőzésre, ami ugye 0-0 lett, mindenki egy gólgazdag mérkőzést várt. Úgyhogy nyilván voltak azért olyan mérkőzések, amelyek kevésbé voltak látványosak, de nyilván tudjuk, hogy a futballban a legfontosabb az eredményesség.
0: Melyik válogatott okozott számodra csalódást?
2: Révész Attila.
12: Talán kettő olyan válogatott van, akitől lényegesen többet vártam. Az egyik egy szimpatikus ország, a Csehország, amelynek a futballja nagyon sokat fejlődött, elsősorban úgy látom klubszinten. és az ő eredményük az nekem mindenképpen csalódás, és még az Uruguay annak ismeretében még inkább, ahogyan nehezen viselték az utolsó mérkőzést, amikor kiestek, és nagyon sok gyorsaságot láthattunk tőlük a pályán. Ez a két csapat nekem mindenképpen csalódás jelent.
2: Dance Orsolya.
9: Talán a spanyolok az első meccsen, hogy x-eltek.
2: Molnár Attila.
10: A török, az nagyon. 50 lövésből nulla gól, az nagyon elszomorított, és a utolsó körben úgy nyerni, hogy az ellenfélnek már nincs igazából közel úgy a mérkőzéshez, hogy ha nyer, ha veszít, ha döntetlen, akkor is ugyanazzal a pontszámmal, ugyanazzal a csoport elsőséggel nyeri a csoportját, itt Amerikára tértve. Úgyhogy a törökök azok nagyon kiemelendítóan teljesítettek.
2: Sofron István.
11: Az uruguayi válogatott, akkor a belgák nem tudtak tovább jutni, tehát volt egy-két európai csapat is küszködött a dél-amerikaiakkal, úgyhogy talán ezek a két válogatott volt, ami egy kicsit alul teljesített. Az egy-egy ilyen meccsen nagyon nehéz, hiszen itt már pici apró különbségek vannak egy-egy csapat között, és egy VB-n azért bármi megtörténhet.
0: Hogyan tetszenek a szabályváltozások? Mi a véleményed az ivószünetről?
2: Nagy Antál.
3: Azt szoktam mondani, hogy ez csak a dekoráció. Az, hogy bedobásnál gyorsabban kell elvégezni, hát a kapusokat is annak idején fegyelmezték, hogy 4 másodpercen belül játékba kell hozni a labdát, és azóta valahogy ez egy picit előtt. Az, hogy most szájátakarás, vagy nem, hát ez még egyszer mondom, ez egy ilyen galléros, vagy ne legyen galléros, amely ez kategóriába sorolom, mert nem annyira lényeges a játék szempontjából. Az ivószünetek pedig, hát ugye már tudtunk erről, hogy a világbajnokság arról szól, hogy minél több országot érintsen, minél nagyobb üzlet legyen, minél több érintett játékos és szurkoló legyen. És hát ennek az egyik ilyen kis mozzanata az, hogy van egy ivószünet. Hát a mi időnkben ez elképzelhetetlen lett volna, hogy megszakítjuk a játékot, és iszogatunk, és taktikai utasítások vannak, meg beszélgetünk. De ugye mivel tudjuk, hogy ilyenkor reklámok mennek általában, és abból rengeteg pénz folyik be, ebből következik, hogy a Nemzetközi Szövetség úgy döntött, hogy ez egy jó üzlet a sportnak. De hát én ezt is egy kicsit olyan idegennek tartom, hát majd vagy megszokjuk, vagy nem, mert azért annyira meleg eddig még nem volt, hogy feltétlenül inni kellett volna ott a csapathoznak. Ez az én véleményem.
2: Juhász Roland.
4: Jó, a labdarúgásban még mindig ezek a szabálymódosítások óvatosan, szerintem óvatosan bánnak. Tényleg ennek egy komoly történelme van a futballnak, az alapszabályaitól elkezdve. Nyilván egy-két szabálymódosítás, ami nőben bejött, azt szerintem ül és megállja a helyét, de alapvetően ez a hidratációs szünetet én abszolút nem értem, sőt, milyen óriási merekben, ahogy eddig is volt az elmúlt időszakban, az a minimális jellegű tényleg, hogy Öblicsen itt egy játékos, vagy nem mosok ugyanarra teljesen jól, de ez picit talán az üzleti részéről szól a futballnak. Én nem szeretem, amikor bármelyik sportot kezdik elvinni inkább abba az irányba, hogy az üzleti rész legyen még erősebb. Nem mondom, hogy még 20 fokos, vagy 20-valány fokos mérkőzés, amikor annyira külső hőmérséklet, akkor bármilyen szinten kell az, hogy 3 percig a játékosok tájnak a pályaszélén.
2: Kis László.
5: Voltam olyan helyzetben, bármilyen edzőként mindenki belekeveredik abba, hogy de jó lenne most, hogyha meg lehetne állítani a mérkőzést, és pár szót lehetne szólni a csapathoz, ugyanúgy, mint mondjuk egy kézilabdában, vagy bármelyik más teremsportát, mert elsősorban ott vannak elsősorban ilyenek. Ugyanakkor a futballban én azt gondolom, hogy játékosként meg borzasztóan nem szeretném, pedig azért ne legyen ivószünet, mert egyszerűen megtöri. Tehát nem két fél időre bontja, tehát, de ez lehet, hogy az én hagyomány tiszteletem, hanem 4/4-re bontja. Ami, még egyszer mondom, talán az edzőknek jó, a játékosok viszont ilyen ritmus kiesésben fognak tengődni, vonulni, tehát más instrukció, stb. Én nem látom ennek az értelmét. A másik dolog, hogy mondjuk a szájat nem, hát ez nekem, tudom, hogy nem ugyanaz, de ugye körülbelül hasonló, mint amikor letérdeltek a csapatok, hogy együtt. Mi lenne akkor, hogyha egyszer csak voltak a mindkét csapat játékos, hogy az összes oda tenni a kezét a szájához. Ugye? Tehát akkor, ami nekik kiállítanának, vagy hogyan? Tehát én ez ellen mondjuk itt, hogy polgári elégedetlenségi mozgalmat indítanék. Nem biztos, hogy jönnének velem, de természetesen egyedül nem csinálnám meg, de ezt nagyon-nagyon butaságnak tartom, tehát a futball, a sportszerűség az működik magától a játékosokkal, nem? Én azt gondolom, hogy ennek van egyfajta, nem tudom, politikai vagy valami ilyen színezet, azt meg borzasztóan nem szereti a sport, még hogyha bizonyos értelemben dörgülődik is a politikához.
2: Aki válaszol, Várhidi Péter.
6: Most maradjunk az ivószünetnél. Ez az edzőknek egy nagyon nagy lehetőség, hiszen gyorsan tud picit módosítani a csapatjátékát, mint ahogy volt is ilyen, ahol egy picit át is formálódott a játék, amikor az ivószünet volt. Ettől függetlenül szerintem ez egy teljesen normális, egészséges dolog, hiszen nagyon nagy a meleg. Most nem tudom, hogy minden városban milyen hőfokon vagy hőmérséklet mellett játszanak, de azért tudom, hogy a futballpályán rendkívül nehéz a játékosokat felfrissíteni, úgyhogy ezt én üdvözítőnek tartom, sőt, ez nagyon sokáig ment is, működött is. Talán majd a nagy melegbe a pontosabb mérkőzéseken szerintem Európában mindenhol fogunk ezzel újra találkozni. Az, hogy hosszabbítanak elképesztő sokat, az megint csak egy picit annak a rovására megy, ugye, hogy nem tudjuk, hogy mikor a vége a mérkőzésnek. Tehát hiába mutatják be a 6 percet, 7 percet, ettől függetlenül azért az sokszor sokkal több, még akár percekben is mérhető. A másik oldala pedig, hát azért ezzel nagyon nehezen számolnak a játékosok, hiszen nehéz arra felkészülni, hogy 90 percnél véget ér egy mérkőzés, akkor jönnek a hosszabbítások, ami most még azért nem volt ilyen különösen érezhető, mert nagyon-nagyon kevés gól születik ebben az időszakban, de majd a későbbiekben előfordulhat. Tehát ezt azért nagyon se a játékosok, se az edzők nem szeretik ezeket az elképesztő hosszú hozzátételeket, sőt most már az első fél idő után is elég komoly 3-4 perces hosszabbítások vannak, és azért akárhogy is nézzük ebben a nagy melegben, ez azért erősen veszi ki az energiát a játékosokból. Aki a fotelból jól, annak különösebben nem probléma, de aki játszotta valahogy ezt a játékot, annak azért ez egy komoly igénybevétel.
2: Priskin Tamás.
7: Én azt mondom, hogy azok a szabályváltoztatások, amelyek annak a tükrében valósultak meg, hogy minél gyorsabb legyen a játék, és sokkal kevesebb legyen az időhúzás, én azt mondom, hogy azok nagyon-nagyon jók, és azok nyilván nekem is tetszenek, sokkal gyorsabb és folyamatosabb a játék. Nyilván vannak olyan dolgok is, amelyet az ember azért kevésbé tud megszokni, mondjuk akár az ivószünet, mert nyilván azt mondjuk, hogyha meleg van és tényleg indokolt, akkor persze fontos, de voltak olyan mérkőzések is, amikor ugye hidegebb volt, vagy esős idő volt. De én úgy gondolom, hogy ezek a szabályok eddig jól beváltak, úgyhogy, ahogy említettem, nekem legfőképpen az időhúzás ellen szabályok azok, amelyek kimondottan tetszenek.
0: Hogyan tetszenek a szabályváltozások? Mi a véleményed az ivószünetről?
2: Révész Attila.
12: Nagyon sokan más véleménye vannak róla, és nem mindenkinek tetszik. Én azt gondolom, mi is játszottunk tegnapi nap edzőmérkőzést, és ez egy fontos dolog, ez a hidratációs szünet, mert ebben a nagyon nagy melegben, ami nálunk is most jelenleg jelen van, az nagyon fontos, hogy a játékosok lehűtsék magukat, egy pici húzuscsükkenésük legyen, és folyadékhoz jussanak. Itt nem minden esetben indokolt, ugyanakkor meghozták a szabályt, ennek kell megfelelni, és ugye hallottuk, hogy a FIFA-nak a vezére az nyomatékosan kijelentette, hogy nincsen semmiféle pénzügyi vonzat ennek, ez szigorúan a játékosoknak az egészségvédelmi szempontjából van, amelyet üdvözölni tudunk, de természetesen a nézőknek ez kevésbé élvezetes.
2: Dance Orsolya.
9: Amilyen melegek vannak, szerintem ez szükséges, úgyhogy igazából ezzel szerintem nincs így probléma, úgyhogy ez egy jó dolog.
2: Molnár Attila.
10: Amikor indokolt, akkor én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó. Persze természetesen, amikor ezt commercial breakre vagy reklámszünetre használják, abban látok egy alattomos hajlamot. Szerintem, amikor elkezdődött a világbajnokság, akkor indokolt volt az, hogy ezt bevezették minden mérkőzésre, és nem tudták azt, hogy melyik mérkőzésen lesz vihar, ahol nem indokolt az ivószünet, akkor meg miért változtatná rajta, hogyha az összes többi csapatnak megvan adva az ivószünet, szóval mindenkinek legyen egyenlő ivószünet, akkor így fogalmazunk így a megadva. Úgyhogy én ebből a szempontból egyetértek. Az időhúzás, hogy kivették a VB-ről, az érződik, hogy mennek a mérkőzések, hogy már a fűnek gyógyító ereje van, hogy a játékosokat engedik harcolni, úgymond, és nem egy ilyen színészklubot látunk a világbajnokságon, mert rengeteg meccsen látom azt, hogy egyszerűen csak nem foglalkoznak azzal, aki el van esve, és az a játékos, aki színleli magát a sérülést, ő is minél hamarabb föl kell, mert hát tudja, hogy ebből nem fog itt utólagos ítélet születni, és hirtelen a fűnek gyógyító ereje van.
2: Sofron István.
11: Ez a szabályváltoztatás, nem az, hogy eltakarják a szájukat, ez jó dolog, mert és rengeteg olyan kommunikáció, ami fölösleges, azt el lehet kerülni, egymást ne szidalmazzák mondjuk a játékosok, és száját akarva ne lehessen szájról olvasókkal utólag eltiltani, én azt gondolom, ez jó dolog, hiszen hogyha valamit mondunk, azért vállaljuk a felelősséget a sportpályán. Az ivószünet pedig hosszú távon nem gondolom, hogy be kéne vezetni, viszont amikor 40 fok van, és milyen melegbe kell futballozni, magas páratartalom lehet, akkor biztos vagyok benne, hogy ott tesz egy pici szünet. Amúgy megszakítja a játékot, és a játékmenetét is egy picit megváltoztatja, úgyhogy talán azt gondolom, hogy hosszú távon nem szükséges ezzel vezetni.
0: A csoportkör alapján jó döntés volt-e 48 csapatosra bővíteni a világbajnokság mezőnyét?
2: Aki válaszol, Nagy Antal.
3: Igen, hiszen egy csomó ország, egy csomó szurkoló, egy csomó labdarúgó megérte azt az élményt, hogy világbajnokságra jut ki, világbajnokságon játszik, világbajnokság részvevője is, tehát ami a világbajnoksággal kapcsolatos, azokat az élményeket megérték. Az, hogy a nagy csapatoknak is, ez itt a kérdés, hogy a nagy csapatoknak nem lesz ez túl hosszú, hogy az egyébként is nagyon játszhatott szupersztároknak, kinek hogy fog végződni ez a világbajnokság, az már egy következő kérdés lesz, de itt az a cél, gondoljunk csak bele, hogyha mi ott lettünk volna, és akárhogy esünk ki, vagy akármi történik, nekünk a kijutás már egy nagy élmény lett volna, és ezzel akarják megajándékozni a világot, illetve hát itt labdarúgó történelmet írnak játékosok meg csapatok. Tehát itt 100 évvel ezelőtt nem olyan tudtuk volna elképzelni, hogy Zöldfoki szigetek majd pontot fog szerezni meg ilyen. Tehát azért mondom, hogy ez történelem. És hát ebben a modern korban ezek a színes dolgok beleférnek. Arról meg ne beszéljünk, hogy gyakorlatilag egy Marokkó, aki Franciaországnak a második csapata, és a többiek is Egyiptom is történelmet írt. Itt végül is olyan események történnek, játszódnak le az orrunk elől, amit majd igazából akkor fogunk megérteni, ha egy kicsit összefoglaljuk a végén, mert ebben a pillanatban csak kapkodjuk a fejünket, és szép dolgok ezek a labdarúgásnak, és azoknak a srácoknak, meg azoknak a szurkolóknak, akik érintettek.
2: Juhász Roland.
4: Szerintem jó volt. Én azt mondom, hogy minél több csapatnak lenne a lehetősége arra, hogy oda tudja jutni a VB-re. Nyilván ez korábban azért szinte lehetetlen volt, hogy kis országú csapatai megmutathassák magukat. Szóval most látszik, hogy milyen nagy szeretet veszi körül ezeket a csapatokat, és milyen rajongó táborra tudom bővülni, akár csak a Zöldfoki szigetekről, vagy Zöldfoki köztársaságról beszélünk, hogy mennyi ember szívébe belopták magukat, és mennyien szurkolnak nekik itt a továbbítás után is. Úgyhogy ez mind olyan jó, kicsit megismerik az országukat, kicsit megismerik a kultúrát, kicsit jobban utána mennek az emberek, és azt gondolom, hogy tényleg óriás szeretettel tudnak kivívni maguknak egy-egy jó teljesítménnyel.
2: Kis László.
5: Igen, ez megint egy érdekesség ugye ennek a bővítése, mert itt Magyarországon is ugye mondjuk itt, hogy a futballellenesek mindig mondják, hogy persze a magyarok még akkor se kerülnek, most már 50 csapat ott van, ugye nem is tudom, azt hiszem 200, most aktuális nem tudom, hogy hány csapat van a világon, talán 203 vagy állam, hogy így mondjam. Az az igazság, hogy viszont Európából tehát limitált mindenhonnan, tehát mindig más honnan hoznak be csapatokat, és értem azt, hogy ugye ennek oka elsősorban az anyagi része, tehát hogy mindenhol fejlődjön a sport, és talán ezt a részét ilyen formában teljesíti is ez a fajta megközelítés. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a címvonalat feltétlenül nem emeli. Tehát ez azt jelenti, hogy számomra egy Európa-bajnokságnak a szintje, a színvonala, az szerintem vetekszik egy világbajnokság.
0: A csoportkör alapján jó döntés volt-e 48 csapatosra bővíteni a világbajnokság mezőnyét?
2: Várhidi Péter.
6: Hát jó oldala nincs. Maximum az üzleti. Én ezt az első percet kezdem, mikor ezek az emelések akár EB-n, akár VB-n folyamatosan jöttek, ugye évről évre mindig több csapat vett részt, de egyértelműen az üzleti oldalra teszem, hiszen tévéközvetítés, nézők sokasága, tehát óriási bevételek ezek a mérkőzések. Úgyhogy én inkább ide tenném, ennek pozitív oldalát én nem látom, hiszen az érezhető, hogy a nagy válogatottak nem erre a hétre készültek, hanem inkább a második, harmadik hétre teszik majd a fő hangsúlyt. Úgyhogy ezáltal nekem nem is volt különösebben szórakoztató ezeknek a mérkőzéseknek a színvonala, úgyhogy nekem csalódás, hogy ennyi csapatot összehívtak, arról nem is beszélve, hogy még mindig a kiki meccseken, ugye most már jönnek az egyenes kiesések, mindig olyan válogatottak vannak benne, akik hát nem közönség vonzóak, és nem hiszem, hogy arra ugranak majd az emberek, de hát ugye a világbajnokság mindenki megnéz mindent, csak hát azért a szakember azt gondolom, hogy erős hiányérzettel rendelkezik ezekkel a válogatottakkal.
2: Priskin Tamás.
7: Nyilván én úgy gondolom, hogy valamilyen szempontból jó volt, és ezt azért mondom, mert vannak olyan csapatok és olyan kisebb csapatok, akiknek ez egy óriási esély, és meg tudják magukat mutatni az egész világ előtt, akár ugye, ahogy említettem korábban, az Öltfoki-szigeteki válogatottak, mondjuk az Öltfoki-szigeteki kapust, aki például egy jó mérkőzéssel akkor a hírnévre tudott szertenni, amit nem biztos, hogy másképp el tudott volna érni. Úgyhogy nyilván úgy gondolom, hogy ebből a szempontból egy nagyon jó dolog, hogy tényleg olyan csapatok meg tudják magukat mutatni, akik mondjuk nem biztos, hogy más formában fel tudnak magukra hívni a figyelmet, ugye ebből a szempontból mindenféleképpen. És hát nyilván láthatjuk azt, hogy azért nincsenek könnyű mérkőzések, még akkor sem, hogy ugye vannak papíron gyengébb csapatok, mert már láthatjuk, hogy azért mindenki megtanult futballozni, és mindenki ellen azért meg kell szenvedni a győzelemért.
2: Révész Attila.
12: Hát ezt mondhatjuk, hogy most már üzlet. Ha szakmailag nézem, és én úgy szeretném megvizsgálni, akkor számomra ez kevésbé szimpatikus, főleg annak ismeretében, hogy olyan csapatokat láthatunk, akik a mi országunk csapatától lényegesen gyengébek. Én sokkal jobban örültem volna annak, hogyha a magyarokkal kint szurkolhatunk a mi válogatottunknak. Hát 48 csapat mellé sem sikerült oda kerülnünk, de ez nem miattunk, vagy nem csak miattunk van. Illetve hát azért ugye itt most több kontinensről kerültek oda gyengébb csapatok, de hát ilyen a világ, lehetőséget biztosított a FIFA mindenkinek. Ez az első rész szerintem kevésbé izgalmas. Egy picit ugye elhúzódik ez a világbajnokság, ha jól tudom, 80 mérkőzés van most, ami már soknak mondható, hogy sokkal nehezebb követni. Ez azért hatással van a korábbi statisztikákra, lényegesen könnyebb most már a gólövőistát például megnyerni, mert több mérkőzésen szerezhetnek gólokat. Tehát ez érdekes, és nyilván most ebből a szempontból az erősebb csapatoknak nehezebb dolguk van, mert az erősebb csapatoknak van szereplő játékosok, azért nagyon hosszú és fárasztó szezon után vannak, gondolok itt elsősorban a Európába játszó topjátékosokra, akiknek ez a szezon, ez a világbajnokság ezzel a rengeteg mérkőzéssel borzasztó nagy kockázatot is jelent, rengeteg sérülésveszély van, de még nagyobb kockázat lesz, amikor augusztusban visszajönnek a klubcsapataikhoz, és nem lesznek teljesen kipihenve, tehát ez a rengeteg mérkőzés, ez borzasztó veszélye jár.
2: Dance Orsolya.
9: Egyébként szerintem jó ötlet volt. Az kár, hogy így ennyi csapat közé nem tudtunk bekerülni, úgyhogy ennyiből megszomorú.
2: Molnár Attila.
13: Szerintem nem. Sőt, főleg azok a torzított statisztikák, amikor szeretnék a világbajnokságot úgy bemutatni, hogy már több gól volt, mint az előzőn, persze, csak nem volt annyi csapat. Sőt, nem volt olyan minőségű csapat. Tehát egy 7-1-es német nyitó meccs, az lehet, hogy az dob a statisztikán, és tök jól hangzik, de nem összehasonlítható. Nekem nem tetszik az, hogy ilyen sok csapat van, és egy a legjobb 32-ből indulunk, és ez fölöslegesnek tartom. Szép, bevonjuk a világnak nagyon sok részét, de akkor induljon mindenki, tehát akkor az összes csapat, mindenkinek legyen egy szabad kártyája, ne kelljen VB-se lejtezőt játszani, és akkor legyen egy hatalmas nagy össznépi VB, ahol eldönti mindenki, mert lassan azt tartunk, hogy most mindenkinek szabad kártyája van.
2: Sofron István.
14: Én azért gondolom, hogy jó döntés, mert rengeteg olyan országban fociláz lesz, és nagyon sok kisgyerek el kell sportolni, nézi a meccseket, és új hőseik lesznek, akiket majd tud követni, és példaképként el kell sportolni, focizni, egészségesen élni, és talán mondjuk egy Zöldfoki szigeteknél nem lehetett volna esély arra, hogy valaha is kijussanak egy VB-re, hogyha nincs az a változtatás. Minél több országban ismerik meg a gyerekek a sportot, a focit, a bármilyen sportot, annál jobbat teszni, úgy gondolom, a közösségnek, szóval még ha van egy-két olyan mérkőzés is, ami talán túl papírforma, jellegű, akkor is mégis meg tudja magát méretetni egy ilyen kis ország, egy ekkora színpadon, ahol az egész világ figyel, és ez mindenképpen a focinak a előrehaladását kell, hogy szolgálja, hiszen a végén majd a legjobb csapatok úgyis össze fognak kerülni, de biztos vagyok benne, hogy minden világbajnokságon lesz majd egy-két meglepetés csapat, aki elkap egy jó hetet, és valami nagy meglepetést ér el, vagy pontot szerez, vagy tovább jut, mint ahogy most is van egy pár csapat, aki úgy jutott tovább, például az ötfoki szigetek, amire senki nem számított volna. Szóval ezek a kis csodák, meg ezek a kis sikersztorik belopják magunkat szerintem a szívünkbe, és jó érzéssel gondolunk rá. Úgyhogy én mindenképp támogatom ezt, és azok, akik negatívan gondolnak rá, hogy minek ez a nagy különbség, szerintem azok nem látják jól, mert így izgalmasabb és színesebb az egész.
0: Hogy tetszik a rendezés? Milyen szerinted a világbajnokság hangulata?
2: Aki válaszol? Nagy Antal.
3: Hát az a baj, hogy a tévén, az interneten keresztül nem lehet azt látni, amit ott az emberek éreznek. Nekem az, hogy visszajönnek a pillanatok, amikor annak idején még mi is ott voltunk. Hát ez leírhatatlan. És ezért mondtam, hogy ha magamat is ide veszem, hogy én azok között a játékosok között lehetek 70. évemben, akik átélték ezt, és ilyenkor is felszabadulnak az érzések, hát ez szenzációs érzés, és ezek a srácok ugyanúgy fognak emlékezni majd a 70. születésnapukra várva, hogy hú, micsoda nagy dolog volt, és hát remélem bennük is ugyanilyen élénken jön vissza az a pozitív érzés, amit ott éreztünk.
2: Juhász Roland.
4: Amerikával évén szó, azért abban biztos voltam, hogy egy olyan hangulatú lesz, ami kevés helyen megvalósítható. Nekem a 94-es évé volt az, ami igazán meggyőzött arról, hogy futballista szeretnék lenni, ami a tévében átjött csak hangulat, és látva ezeket a gigantikus stadionokat, és hogy milyen showról szól. Nyilván azt tudjuk, hogy Amerikában azért a más sportok előnyt élveznek, és nem a soccer az, ami igazán népszerű. De azért ezek az események biztos, hogy benne ott is egy jó pár embert átbillentenek majd arra, hogy igenis jobban kövessék a futballt, és bármennyi is voltak már törekvések Amerikában is, hogy olyan szintre emeljék a szakért, mint mondjuk az amerikai foci, nyilván soha nem fog megtörténni, de alapvetően, hogy közelítsen, és mindenki is olyan ez a távolság, ez erre torna például nagyon jó, de az mondom, összességében azért soha rosszabb hangulatú világbajnokság ne legyen.
2: Kis László.
5: Hát ugye, amit látunk, egyrészt azt látjuk, hogy a stadionok tömve vannak, és mondjuk így, hogy hát nem is tudom, hogy a stadionok vannak-e, tehát a mi igencsak tisztelt Puskás stadionunk ugye talán a legkisebbek közé tartozna egy ilyen világbajnokságon. Én, mint volt labdarúgó, nyilatkozom, hogy az szebb dolog a világon nincs, amikor teltház van. Mindegy, hogy mekkora a stadion, teltház lenni, és a stadionok nagyok. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Egyéb vonatkozásban pedig nem nagyon lehetett olvasni arról, vagy legalábbis itt a magyar sajtóban nem, hogy esetleg lettek volna olyan játékosok, akik panaszkodtak, de hát a játékosok nem az a dolguk, hogy panaszkodjanak, hanem az, hogy futballozzanak.
2: Aki válaszol, Várhidi Péter.
15: Hát inkább a sajnálkozás, hogy nem vagyok ott. Hiszen én azt látom így a televízión keresztül, hogy nagyon-nagyon jó hangulata van a világbajnokságnak. Az, hogy több országban rendezik, kellemes időben, hát európaiaknak nem túl jó időpontokban, de hát az Amerikában azért teljesen normális dolog. Úgyhogy én nekem ez kellemes meglepetést hozott. Most nem láttam statisztikát, de közel teltházas minden mérkőzés, és szerintem a nézők hihetetlen jól szórakoznak, tehát van egy óriási hangulata, amiket az Európába szoktunk meg inkább, de itt ez most nekem meglepetés, mert azért Amerikában nem arról volt híres, hogy egyértelműen a közönség annyira vonzódna a labdarúgás iránt, de hát az utóbbi években ez erősen megfordult, különösen akkor, amikor ilyen válogatottak, vagy ilyen játékosok kerülnek Amerikába, mint például Messi, úgyhogy ez azt hiszem, hogy megfordította egy picit a világot.
2: Priskin Tamás.
7: Én azt mondom, hogy a VB-nek a hangulat az kimondottan jó. Nyilván ugye nehéz azért megmondani, hogy említetted te is a tévéképernyőn keresztül, de láthatjuk, hogy minden mérkőzésen nagyszerű hangulat van, tehát házas mérkőzések vannak. Én nagyon sok olyan képet láttam egyébként, hogy a szurkolók, az egyik csapat, másik csapat szurkoljon sokszor barátságosak egymással, akár gyerekek, akár felnőttek, amit én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó látni.
0: Hogy tetszik a rendezés? Milyen szerinted a világbajnokság hangulata?
2: Révész Attila.
16: Nagyon nehéz innen megítélni, ugyanakkor a kezdeti
12: lehangoló vélemények kezdenek feledésbe merülni. Azt látjuk, hogy igazi showt csinálnak az amerikaiak, monumentális stadionokban játszanak, én azt gondolom ebben ők profik, de láthattuk, amikor most Budapesten volt a BL legutóbb a Párizs és az Arzenál meccsén, ott is milyen minőségi előjátékkal, milyen borzasztó profi szervezéssel találhattuk magunkat szembe. Én azt gondolom, hogy ez a csúcsfutballnak már a belejárója. Ilyen téren nézők élvezhetik, szórakozhatnak, hát minden távolról kevésbé.
2: Denc Orsolya.
9: Maga a hangulat az biztos jó. Mondjuk most azt, hogy így ennyire különböző időpontokban vannak a mérkőzések, és hát nagyon sokszor nem lehet megnézni, mert hát most éjjel 2-kor, meg hajnal 5-kor, hát nem fogok egy meccsért vagy fent maradni, vagy felkelni, úgyhogy ennyiből nem jó. De amúgy ezen kívül meg biztos hangulatosak a mérkőzések.
2: Molnár Attila.
13: Azt nem mondom, hogy ez eddig a legjobb VB, az egy korábbi világbajnokság volt. Így, hogy ezt egy másik kontinensen rendezik, és nem lehet minden mérkőzést figyelemmel követni, ez nekem ennek van egy furcsa lélekhatana, de hát nem járhat mindenki jól. Ha Európában rendeznék, akkor Amerikában lenne ilyen válasz. Én egyelőre még várom az egyenes kieséses szakaszt, ezek a csoportkörökön legszívesebben túl lettem volna egy nap alatt. Remélem most már megdobja a minőségét a világbajnokságnak ezt, hogy tétre fognak menni a meccsek.
2: Sofron István.
14: Nagyon jó, szerintem nagyon jó, fantasztikusok a csarnokok. Kicsit tartottam attól, hogy az ilyen magas jegyárak miatt nem lesz teltház, vagy nem lesz a hangulat, de hát mindenhol teltház van, nagyon komoly show, megváltozott ugye a bevonulás is, és az egész, ugye ez a bevonuló zászlók, meg ugye az egész szerintem nagyon, nagyon színvonalas, és tényleg látszik, hogy futballázban ég most a világ egy hónapig, vagy másfél hónapig. Szóval nagyon jó látni azt, hogy Amerikában is ilyen népszerű, és ennyi embert megmozgat még mindig a sport.
1: Ez volt tehát a labdarúgó világbajnokság csoportkörének értékelése. Nagy Antallal, Juhász Rolanddal, Kis Lászlóval, Várhidi Péterrel, Püskin Tamással, Révész Attilával, Denc Orsolyával, Molnár Attilával és Sofron Istvánnal.
16: És pillanatokon belül innen folytatjuk majd, a csoportkör után pedig főhőseink már előre tekintenek. Majd adós vagyok még egy végeredménnyel. Felkészülési mérkőzésen a Ferencváros labdarúgó csapata 1-1-es döntetlent játszott az azeri bajnok Sabak együttesével. 20 óra 4 perc a pontos idő. A Los Palmeiras és a Bombon Argentino a folytatásban itt a Nemzeti Sportrádióban.
17: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Folytatjuk az összeállításunkat, amelyben a labdarúgó világbajnokság csoportkörének lezárulta után kérdeztük a magyar sport szereplőit. Ezúttal az egyenes kieséses szakaszra vonatkozó kérdésekkel folytatjuk. A kérdés pedig,
2: melyik mérkőzést várod a leginkább a legjobb 32 között?
3: Aki válaszol, Nagy Antal.
4: Földobtam a fejem, hogy ugye majdnem minden európai csapat egyágra került, és rögtön Norvég után Svédországgal találkozik a francia csapat. Na, itt már azt mondom, francia szimpatizásként hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy kellett volna ez, lehetett volna még valami könnyebb meccs is. Tehát én ezt várom, hogy a francia csapat tudja tovább vinni ezt a lendületet, és európai ellenféllel hozza-e a, mondjuk úgy, az elvártat. A többiek azért még viszonylag kényelmesebben sétálnak, de itt Franciaországról merült fel nekem olyan gondolatom, hogy úristen, hogy nehogy a norvégok után, egy klassz játék után jöjjön egy kis gödör.
3: Juhász Roland.
5: Nekem a Hollandia, Marokkó és a Portugália, Horvátország, ami kiemelkedik így a következő etapból. Azt gondolom, hogy a rákövetkező körben várok azért olyan csatákat inkább már, amik még élesebbek lesznek, de azért most már úgy igazán elkezdődik, most már tényleg teljesen életben megy a sztori. Itt már nem lehet hibázni, itt már nem lehet taktikázni, nem lehet számolgatni, itt már kőkeményen. Én nekem például a franciák hozzáállása, ez a norvég elleni mérkőzés is azért tetszett, hogy ők érezték, hogy a kezdeti nehézségek után az első fél időt elkezdték ugye a VB-t, utána azért ők nagyon más fordulatra váltottak, és ezt tartják. Úgyhogy remélem, hogy ha ez így olasz minden csapatnál, és azért próbálják ezt vinni a csapatok, akkor itt nagyon komoly és nagyon színvonalas mérkőzésekre számíthatunk.
3: Kis László.
6: Ezek közül a mérkőzések közül még vannak európai csapatok, és ahogy említettem, észak-afrikai. Most én nem tudom megmondani, hogy éppen az Algéria, vagy a Marokkó, vagy nem tudom, hogy melyik lesz az, amelyik kitör, de mindig megfigyeltem, hogy a VB-ken valamelyik nagyon összeszedi magát, aztán utána kiderül, hogy gyakorlatilag ezek nem is otthon játszanak, sőt, nagyon sokszor nem is otthon születtek, stb. De hát ez már globalizáció egyik jele, nincs is ezzel egyébként semmi gond, hát végül is mindenki ott a hazája, amit ő átél, hogy így mondjam. Nagyon érdekesek feltétlenül a tisztán, tehát egyébként ez, hogy európai és észak-afrikai, vagy nem európai, akkor inkább így fogalmazom. Ugyanakkor ugye vannak itt mint az előbb említett csapatok is, amelyik európai, az európai ellen. Ilyenkor az ember ugye mondjuk így, hogy megoszlik, hogy hoppá, a múltban miért is szurkolok én most ennek. Van-e olyan játékosunk, van-e olyan tövekéi kapitányunk, aki közel áll mi hozzám, vagy szimpatikus bármilyen okból felé. Nagyon kíváncsian várom ezeket a urán szereplő országoknak, hogy például a németek is fantasztikusan bekezdtek, aztán hát mondjuk így, hogy utána egy kicsit visszavettek. De ez vonatkozott például az angolokra is. Olyan mennyiségű futball megy a televízióban, ami időnként bevallom őszintén, hogy egyénre, csapatra lebontva borzasztó nehéz követni.
3: Várhidi Péter.
7: Hát talán a portugálok meccse lehet az, ami egy kicsit érdekes, tehát ugye azt hiszem horvát-portugál van, ha jól emlékszem. Főleg úgy, hogy a horvátok már az angolok ellen is jól játszottak, és azért azt nem mondhatjuk, hogy olyan nagyon gyenge társaság lenne. Szóval talán a francia svédet még kiemelném, mert a svédek is azért nem játszottak ők rosszul, és a franciáknak is voltak hullámvölgyeik. Egyébként olyan nagyon most még nem érzem azt, hogy a nagy bajban lennének a csapatok, akik az esélyesek között szerepelnek. Úgyhogy most még ebben szerintem a nagyon-nagyon meglepetés nem várható.
3: Priskin Tamás.
8: Nagyon vártam már ezt a fázisát ugye a tornának. Úgymond igazából most kezdődnek majd az éles mérkőzések és a komolyabb mérkőzések, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy miként fognak ezek majd alakulni.
2: Melyik mérkőzést várod a leginkább a legjobb 32 között?
3: Révész Attila.
9: Nincs még kifejezett ilyen mérkőzés. Én azt gondolom, hogy majd a nyolcaddöntőben, illetve hogyha néhány nagy csapat a két ágon ugye egymással találkozik, akkor talán az izgalommal fogom majd várni. Most nincsenek ilyen mérkőzések. Mondhatom, hogy mindegyiket egy kalap alá helyeztem.
3: Dance Orsolya.
10: Az Argentina, meg a Szövetfoki szigetek. Kíváncsi vagyok, hogy ott mit tudnak majd alkotni.
3: Molnár Attila.
11: Hát így, hogy Portugália és Horvátország összekerültek, így azt mondanám, hogy az a mérkőzés az nagyon fog menni, de úgy gondolom, hogy a brazil-japán meg azért fog nagyot menni, mert Japán egyszerűen ki fog ejteni Brazíliát. Senki nem várja, én ezt várom, és ez meggyőződésem.
3: Sofron István.
12: Szerintem ebből a legizgalmasabb összeállítás, ami amúgy engem a legjobban is érdekez, a portugál-horvát, hiszen ott lehet talán a legnagyobb tét, ott portugálnak a nagy része világszár, de hogy ez mindenkit érdekes szerintem, hogy a portugál meg Tibet itt leírni, és a horvát azért nagyon erős ellenfél. Többieknél a felsoroltak alapján ott azért inkább papírforma jellegűek, az egyik fél sokkal erősebbnek tűnik, mint a többi, úgyhogy inkább ezt a portugál-horvátot várom a legjobban.
2: Melyik válogatottnak szurkolsz? Melyik együttes a legszimpatikusabb?
3: Nagy Antál.
4: Ugye Franciaországban éltem, Franciaországban játszottam, és Franciaországban vannak barátaim. És a francia labdarúgás szenzációs. Látva a Paris Saint-Germain sikerét, látva egyénileg is a mondjuk a Bappé-nek a sikerét, Real Madridos vagyok, nem kell mondanom. Még összenek Elemé bácsi belém nevelte ezt a Real Madrid szurkolást. Tehát a francia labdarúgás úgy több szálon kötődik hozzám. Ennek ellenére én imádom a brazil labdarúgást is. Imádom én főleg a látványos dél-afrikai labdarúgást, de engem meglep például a japánoknak a tudatossága. Ezt szerintem senki nem várta a világbajnokságon, ezt a japán fejlődést, ami az elmúlt időszakban ezt az eredményt hozta. Tehát azért van, hogy vannak itt ebben a csokorban olyan színek, hogy őrület, tehát az ember csak válogathat. Arról ne beszéljek, hogy hát ugye aki Európában él, itt él Németországtól nem messze, az nem lehet, hogy ilyenkor ne szeresse a németeket, akik hát köztudottan fegyelmezettek, tudatosak és erősek is.
3: Juhász Roland.
5: Megint most olyan nagyok az elvárások a csapattal szemben, mindenig voltak. Természetesen csak ott éltem 7 és fél évet, ismerek onnan játékosokat, mindig azért ő teljesítményüket külön figyeltem, persze nekik is szurkolok, de ugyanúgy a Spanyolországnak is, Argentinának is, de mondom, annak örülök, hogy tényleg, hogy itt a csoportkörök után azért nagyon komoly párharcok váratok, és nagyon komoly csaták váratok majd itt, mert szerencsére most arról lehet beszélni, hogy egyre több olyan csapat tud azon a fordulatszámon égni, amit mondjuk elvárnak tőle a szurkolóik, vagy akár a semleges nézők is.
3: Kis László.
13: Én azt gondolom, hogy a szurkolás olyan, hogy az egy érzelmi dolog. Dél-amerikai futballt mindig szeretem, a technikássága miatt, a minősége miatt, a játék intelligenciája miatt, és ha azon belül viszont megnéz, ugye mindig a brazilokat szokták mondani, de hát én a Maradonnál játszottam 2 meccset. De nekem valamiért az argentinok mindig szimpatikusak voltak. Tehát, hogyha dél-amerikai csapatról beszélünk, akkor nekem azt én kiemelném. Hát játszottam 2 évet Franciaországban, és ugye a 2 évet, amit kint töltöttem, meghatározó lett ilyen értelemben.
3: Várhidi Péter.
7: Hát nagyon nehéz megmondani, mert én ebből a 4-esből bármelyiket el tudom fogadni. Egy picit a Messi miatt az argentinokhoz húzok, viszont Ancelotti miatt pedig a brazilokhoz. A másik oldalon nekem a spanyolok futballja jobban tetszik, viszont a francia erőteljesebb. Úgyhogy ha ők 4-en oda eljutnak, akkor azt gondolom, hogy nem csalódtunk a világbajnokságban.
3: Priskin Tamás.
14: Van több válogatott, akivel szimpatizálok, ugye az angolok közel állnak hozzám, igazából az angol futballnak a szerelmese vagyok, tényleg szurkolok a csapatnak, de nekem nagyon tetszik egyébként a spanyol válogatottnak a játéka is, a portugál csapatot is szeretem, nyilván a Messinek a játékát, ugye említettem a portugáloknál Ronaldo játékát is csodálom, hogy még ennyi idősen tényleg ilyen teljesítményre képesek, úgyhogy van több csapat is, akinek szurkolok.
2: Melyik válogatottnak szurkolsz? Melyik együttes a legszimpatikusabb?
3: Révész Attila.
15: Egynek szurkolnék az a magyar. A többieket csak megnézem, nincsen kifejezett kedvenc országom, klubcsapatban talán igen. Itt a szép futballt, a jó futballt tekinteném, illetve azt az argentin vírus, mondhatom még virtust, ami őket jellemzik. Az a mentalitás tetszik nekem, de ha most szigorúan a szakmaiságot veszem figyelembe, akkor azt mondhatom, hogy már azért a francia csapatnál, most azt mondom a holland csapatnál, a spanyol csapatnál azokat a jellemvonásokat, amelyek az országukra jellemző, azokat föl lehet fedezni. Én kifejezetten a különböző stílusokat vizsgálom, semmint, hogy valamelyik országot is kedvenceim közé sorolhassam.
3: Denc Orsolya.
10: 2 tudnék erre mondani, hát az argentinok meg a brazilok.
3: Molnár Attila.
11: A hollandok játéka nagyon tetszett, nem vagyok részrehajló, nem azért, mert Hollandiában élek, de a hollandoknak azt az erejét azt láttam, ami lehetséges, hogy most idén megnyerik ezt a világbajnokságot.
3: Sofron István.
12: Én a portugálnak nekem Cristiano Ronaldo nagy példaképpen mindig is az volt, és nagyon követtem és szurkoltam neki, úgyhogy most is nagyon bízom benne, hogy minél tovább el tudjuk nézni a portugál válogatott, és hogy neki is még lesz sikere, vagy akár egy VB cím, persze ez nagyon távoli még minden csapatnak, de annak örülnek, hogy jobban ők nyernének. Az argentinok is tényleg magam eszített le a kalapra az egész csapat előtt, úgyhogy jó látni mind a kettőt.
2: A sztárjátékosok egyelőre villognak. Ki fogja megnyerni szerinted a gólkirályi címet?
3: Nagy Antál.
4: Erre aztán tényleg csak a szimpátia alapján lehet tippelni, mert ugye mondhatnánk azt is, hogy miért ne lehetne Messi, hiszen úgy látszik, hogy neki az amerikai bajnokság is jót tett, és a felkészülését szenzációsan szolgálta, rúgdossa a gólokat, tehát akár róla is beszéltünk, akár a Vápira, akár jön egy viszonylag éles ellenfél, és ugye a franciák sztárja lök egy hármast. Ki számított erre? Tehát akár ilyen játékosok is bejelentkeznek, mint a Dembélé meg a többiek. Itt attól függ, csak attól függ, hogy melyik csapat hogy fog teljesíteni. Mert az a csapat, amelyik logikus, a legtöbb meccset játsza, a legtöbb sansza lesz az ott lévő sztárnak, hogy gólokat rúgja.
3: Juhász Roland.
5: Én nagyon szurkolok Messinek. Milyen korából adódóan is, és tényleg az, hogy jól tudom, most is rekordot döntött, hogy legutolsó 7 meccsén mindegyiken betalált. Ezek azért tényleg olyan számok, olyan teljesítmény, most itt egy 39-es futbolista, ahol minden egyes taktika szerintem úgy kezdődik, hogy őt kell megállítani. És ebben van azért egy VB döntő is ebben a felső, vagy ebben a sorozatban. Egy is egy kieséses szakasz is az elmúlt VB-ről. Azért ez szerintem önmagáért beszél, hogy egy ilyen játékos ilyen eredményes tud lenni ennyi idősen, holott tényleg szerintem mondom mindenhol úgy kezdődik a taktika, hogy ha valakit semleges tenni kell az ő.
3: Kis László.
13: Az ötfoki szigeteknek valószínűleg könnyebb lesz gólt rúgni, mint a svédeknek. Na most ilyen szempontból, hogyha valaki azzal játszik, de ez sem ilyen egyszerű, tehát bármikor lehet olyan mesterhármast, vagy akár még többet is elérni, amikor mondjuk így, hogy ettől tehát nehezebb csapatok ellen is, mind esetleg gyengébb csapatok ellen is. Egy biztos, hogy van egyfajta rivalizálás a régi nagyok között is, és hát természetesen vannak olyanok, akik most akár egy Kane, ahogy így mondjam, aki nem annyira öreg bizonyos értelemben, azok bármelyike oda kerülhetnek. Én azt gondolom, hogy ha az öregeket nézzük, akkor azt gondolom, hogy valamiért a Messi tovább jutnak, tehát tovább is szurkolok nekik, és nagyban lehetséges az, hogy búcsúzóul, hogy így mondjam, a VB történetében még ő lesz a gólkirály is.
3: Várhidi Péter.
7: Hát én azt hiszem, hogy Dembélé és Mbappé is mindenképpen olyan stílusú játékos, akik azért még elejük teljében vannak, és mindenképpen tőlük várnék még a végére kiugrásokat. Ráadásul olyan válogatottban játszanak, akik végig ott lesznek valószínűleg, és uralni fogják a játékot. Én nem hiszem, hogy Messit vagy Ronaldot különösebben érdekli a gólkirály cím. Sokkal inkább az, hogy a válogatottjuk hova tud eljutni. Ugye a Portugálra kevesebb esélyt látok arra, hogy a négy közé kerüljön, vagy akár egy világban neki döntőt játszol, Argentina viszont mindenképpen esélyes rá. Hát Mbappé-k szintén azt gondolom, hogy az foglalkoztatja, hogy tudnak újra döntőt játszani, és esetleg vissza tudnak-e vágni, akár az argentinoknak, akár más csapatnak. Harry Kane-be is nagyon sokat éreznék én, de hát kérdés, hogy majd hogy jönnek ki ezek a középdöntők, nyolcaddöntő, elődöntő, stb. Ahogy majd élesedik a helyzet, hogy ott hogy tudnak majd vezéregyeniségek lenni. Azért a csoportmeccseken mindig egy picit könnyebb, mert azért ebben vannak olyan válogatottak, akiknek hát most már az elején céloztam rá, de ellen igazán értem, hogy mi hogy kerülnek a világbajnokságra.
3: Priskin Tamás.
14: Hát nyilván Messi ugye tényleg hozza a formát és zseniális teljesítmény nyújt, de ott van még mögötte ugye Mbappé, aki én úgy gondolom, hogy szintén bizonyítja azt, hogy nem értem rúgott a Real Madridban ilyen sok gólt, és ott van a számomra az egyik kedvenc, ugye Harry Kane, aki termeli a gólokat, mint ahogy termelte a bajnokságban is, minden mozgatán látszik, hogy igazából ő lőni szeretne és gólt szeretne szerezni. Úgyhogy tényleg vannak olyan, akár Haalandot is, melyik ugye őt nem is említette, tényleg vannak olyan kiemelkedő csatár teljesítmények és olyan teljesítmények, hogy még azért nehéz lenne megmondani, hogy ki lesz a gólkirály, de láthatjuk azért, hogy már azok a játékosok, akik most ott vannak az elején, valószínű, hogy közülük fog majd valaki kikerülni.
2: A sztárjátékosok egyelőre villognak. Ki fogja megnyerni szerinted a gólkirályi címet?
3: Aki válaszol, Révész Attila.
15: ugye azért most 6 gólos a Messi, többen vannak 4 gólosak, véleményem szerint azok közül kerül majd ki, akik a legtovább jutnak. Erre talán a francia és az argentin csapatnak van a legnagyobb esélye, illetve azért még ott van a brazil Vinicius is, aki bármire képes, és hát ugye előbb-utóbb azok a csapatok egymással összetalálkoznak, tehát aki a döntőig eljut, nagy valószínűséggel onnan kerül majd ki. Véleményem szerint a Messi-Mbappé páros közül lesz valamelyik a gólkirály.
3: Dance Orsolya.
10: Messi amúgy nagyon megy érte, de ő tuti, hogy ott lesz az elején. Hát a többi csapatban meg attól függ, hogy meddig jutnak, de szerintem ő biztos, hogy valahol ez az ég, ez majd.
3: Molnár Attila.
11: Az argentinok olyan ágra kerültek, ahol teremhetnek

0: és a Messi közül látom a legnagyobb esélynek, hiszen ez a két legjobb csapat is, aki a legtovább juthat.
1: Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is a hatodik világbajnokságon ejti ámulatban nézőket. Mit gondolsz a teljesítményükről? Mire lehetnek még képesek ezen a tornán?
2: Aki válaszol? Nagy Antal.
3: Már a barátok nyomására nem beszéltem Cristiano Ronaldo-ról, mert nekem ő a kedvencem. Ő az a játékos, aki másolható, aki a munkában bízik, aki a fegyelemben, aki a rendszerben, aki a tudását nagyjából most már évtizedeken keresztül tudja hozni, aki körül nincsenek nagy botrányok, stb. Tehát a Ronaldo teljesítménye számomra egy csoda. A Messi azért más, mert a Messi a zsenialitását villogtatja, a Ronaldo pedig egy felépített karriert csinál.
2: Juhász Roland.
4: Igen, csak most el kell nézni a gólövőstár, és ugye Messi vezeti, ami egyben megmutatja azt, hogy lehet szeretni ezt a témát, vagy nem szeretni ezt a témát, vagy hogy aktuális, nem, de nagyon is aktuális, mert ő vezeti a gólövőstár. Ahogy látszik, a Ronaldot ezt kellően motiválja, lásd a sajtótájékoztatón utána, hogy reagáltam ezt is kérdésre, ami szerintem megint én azt mondom, addig, amíg ők egymást húzzák, mert tényleg két ilyen világsztár, minél tovább a pályán láthatunk, és minél több fiatal gyerek láthatja őket még játszani, azt szerintem, ahol szerintem az mindenkinek jó. Az is különöm, hogy tényleg az összes olyan nagy névsztárjátékos, akitől várták az emberek a gólokat és a jó teljesítményeket, azok rendre jól teljesítenek. Mindig azt mondjuk, a támadók az eladhatók, igazán is feleladható ez az egész futball is úgy igazán, és hogyha ezek a játékosok tényleg ilyen szinten tudnak teljesíteni, és így ítenek a gólokat, az szerintem mindenkinek jó, és a világbajnokságnak is, ahol hát szerencsére, amellett, hogy ők ilyen jó koordinések, ugye nagyon sok gólt is láthatunk. Másutól is.
2: Kis László.
5: Én azt gondolom, hogy mindkettőnek ez az utolsó VB-je. Tudni kell, és nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy ezek az emberek persze születtek is valamire, és ez tök jó, de valójában ezek döbbenetesen mennyi mindent megtett azért, hogy ő oda eljusson és ott maradjon. Nagy valószínűséggel az étkezés, az orvosi fejlődés, hogy így mondjam, talán még a szerencse is, ezek a játékosok miatt, játékosoknál valószínűleg ez mind szerencsés csillaga az együtt élésnek, állásnak, hogy így mondjam, és ezért is lehet azt mondani, hogy tudnak játszani ennyire le a kalappa előttük, és azért valljuk meg őszintén, a sérülésem nagyon ismerték. Másrészt kell egy rivalizálás, tehát a világegyetemnek, a labdarúgásának igenis nagyon jó tett az, hogy együtt élt más-más értelemben, más-más klubban, más-más országban a Cristiano Ronaldo és a Lionel Messi.
2: Várhidi Péter.
6: Láttam természetesen még Pelét is játszani. Mindenki zseniális futballista volt, de ez a kettő, ez valami olyan tökére fejlesztette a játékot, hogy mindenben extrát tudnak nyújtani. Tehát a jó játékosok is, akár Maradona, akár Pelét említem, akár Di Stefanót, vagy sorolhatnék most itt komoly neveket, speciális részben jók voltak, de jók összességében a játékban elképesztő pozitívumokat hoztak az előző 10-15 évben, és azért őket még mindig látni természetesen egy jó dolog. Attól függetlenül, hogy ki hova húz, hogy Messihez vagy Ronaldohoz, ugye ez azért most már a gyerekek között is téma, hogyha összejönnek egy foci meccsetek, ki vagy Messi vagy Ronaldo, tehát imádják a két játékost. Azért Messinek van két év forja, ezt azért ne felejtsük el, tehát két évvel fiatalabb, mint Ronaldo, és azért egészen más stílusú válogatottba játszik. Azért úgy érzem, hogy Ronaldóról már nem szól a portugál válogatott. Tehát ő már a végjátékban szerepel, már a mezőnyben nagyon-nagyon keveset vesz föl labdát, nagyon nehezen indul már meg az ellenfél kapuja iránt, ő inkább ez a lesik puskás játékot játsza, hogy a kapu előtt ott legyen, és ott határozott legyen, abban ő nagyon jó. Messi viszont még mindig a középpályáról indul, tehát még mindig fölszedi a labdákat, még mindig zseniális a gyorsasága, a cselező készsége, és még mindig váratlan megoldásokra képes, hát azért a góljaiból lőtt olyanokat, amire még a kapusok se igazán számítottak, hogy abból lövés jön. Tehát ebből a szempontból Messi még valóban csillog, Ronaldo azért már nem. Tehát Ronaldót már ki kell szolgálni, ő már saját magát nem tudja a helyzetbe hozni, vagy legalább már olyan szinten, mint mondjuk egy 4-8 évvel ezelőtt. De Messi még mindig nem csak, hogy saját magát hozza a helyzetbe, hanem egész csapatot is tudja mozgatni. Ha a kettőt össze kell hasonlítani, akkor nagyon nehezen teszem, de természetesen Messi az, aki ebbe a ezen a világbajnokságon már robbantott.
2: Priskin Tamás.
7: Az a legfontosabb.

0: pontosan is azt mondanám, hogy örülök, hogy mindketten ott vannak a világbajnokságon, és tényleg láthatjuk még őket játszani. Nekem megmondom őszintén, hogy Ronaldo személyes kedvencem, de emellett én Messit is nagyon szeretem és nagyon tisztelem. Mindkét játékos zseniális játékos, és úgy gondolom, hogy az elmúlt évek, évtizedek futballjának kiemelkedő alakjai, ikonjai. Messi igazából egy született zseni, tehát minden labdaérintése, minden lövése élményszámba megy. És azt is láttad, hogy a Ronaldo pedig ugye a belefektetett munkával, alázattal és hozzáállással olyan magas szintekre tudott elérni, hogy akár még ilyen, hogy még ilyen korban is ilyen nagyszerű teljesítményre képes.
1: Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is a 6. világbajnokságon ejti ámulatban a nézőket. Mit gondolsz a teljesítményükről? Mire lehetnek még képesek ezen a tornán?
2: Révész Attila.
3: Ez a futballnak mindkét személy nagyon jót tesz. A futball megítélésének, azért ugye 6. világbajnokságokon szerepelnek, ami önmagában már egy hatalmas teljesítmény. Mindkét játékos nagyon sokat tesz a futballnak a népszerűsítéséért, hatalmas rajongó táborral rendelkeznek, úgyhogy nem is szeretném egyiküket se külön választani, és valamelyik játékost a másik elé helyezni. Én úgy gondolom, hogy a Messi az én olvasatomban jobb játékos, komplexebb játékos, a Ronaldónak a fizikai mutatói voltak kimagaslóak, azért a kor előhaladtával ez már kevésbé érvényesül. A Messinek a 6 gólja magáért beszél, illetve az a körítés, amely, amikor ő megjelenik valahol, illetve az a nimbus, ami már most körbeveszi, az mindenképpen mindenki fölé emeli, és véleményem szerint ő a valahol volt legjobb játékos a világon.
2: Dance Orsolya.
4: Hát most ugye itt a Messit azt említettem már többször, szerintem mindig nagyon jól nyomja, gólokat rúg, azért már itt a Ronaldótól is láthattunk megvillanásokat, szerintem elképesztő, hogy még most is így nyomják, és ma én ilyen fiatal játékos nem nagyon tudok mondani, mint amilyenek ők.
2: Molnár Attila.
5: Úgy gondolom, hogy néha nem kellene a múltbeli sikereke felülve a jelenben megítélni a játékosokat, mind a ketten rengeteg hagyatékkal fognak rendelkezni, hogyha majd egyszer visszavonulnak, de úgy gondolom, hogy Portugália az csökönyösen ragaszkodik Ronaldóhoz azért, mert több a mentális haszna a csapatnak, mint amennyi az ő fizikai haszna a pályán. Lenne millió egy bevethetőbb, sokkal mozgékonyabb, robbanékonyabb, tehetségesebb játékos jelenleg a mai nap a portugál keretben, de ha úgy gondolja az ő menedzserük, hogy őt a pályán tartva mindenkinek 10%-ot hozzáad a teljesítményéhez, és ez egy szebb összképet rajzol, akkor jó, én vagyok a team manager. Egyelőre Messi az nyilván nem lehet összehasonlítani a két csoportot, de magabiztosabban kezdett. Azt, hogy ez így is fog véget érni, azt majd kiderül, de szerintem jelenleg nyilván nem ők a legértékesebb játékosok a világbajnokságon, viszont rengeteg értéket adnak át majd a múltak, de én nem úgy ítélem meg őket a 2026-os világbajnokságon, hogy ők a legnagyobb alakjai ennek a világbajnokságnak.
2: Sofron István.
6: De nincsenek arra szavak az ő pályafutásuk, amit tartalmaz, és még mindig folyamatosan napról napra, évről évre még magasabbra rakják ezt a lécet. A Messi, amit művel, az, hogy 3 meccset lőtt 6-ot, és valahol a legjobb első 3 meccsével jutottak tovább. Tényleg ez fantasztikus. A Ronaldo is, nagyon örültem, hogy be tudott találni a második mérkőzésen, és a portugál, bár szerintem ők elég nyögőnyelősen, de azért tovább tudtak jutni, mert már nem volt annyira meggyőző játékuk, de tényleg ez a két ember, ez valami fantasztikus, hogy ilyen ennyi idősen is még ott vannak a toppon.
1: Ki lesz szerinted a világbajnokság felfedezettje? Neked melyik labdarúgójátéka tetszett meg ezen a VB-n?
2: Nagy Antál.
7: Az igazi sztárjelöltek, a Cristiano Ronaldo szintű sztárjelöltek azért most a nagyon éles meccseken jönnek majd. Tehát a világbajnoki feltűnés és a világbajnoki teljesítmény alapján való kiemelkedés szerintem az majd most következik.
2: Juhász Roland.
8: Most még annyira úgy nem emelnék ki úgy senkit. Valahol szerintem, hogy most kezdődik igazán, most úgy lobban be igazán majd a világbajnokság. Most lesz majd az, hogy igazi téttel bírnak, ugye eddig is az volt, de összességében azért itt már azért, hogy ezzel is említettem, nem lehet hibázni. Itt azért azt is meg lehet nézni egy fiatal játékosnál, hogy ilyen helyzetben mit bír el. Eddig ugye az előbb beszélgettünk tényleg inkább a rutinosabbakról, nagyobb karrierbe futott játékosokról esett szó, aminek szintén örülök, mert hogy ilyen ennyi idősen is meg lehet mutatni azt, hogy igenis ezt a szintet lehet tartani, úgyhogy legyen minél több, és maradjon meg tényleg a rutinosoknak is az jó teljesítménye, mert akkor tényleg egy nagyon olyan VB-ről beszéltünk, ami ki fog emelkedni a többi közül.
2: Kis László.
9: Utólag mindig nagyon könnyű azt mondani, hogy én már láttam, és hogy micsoda szemem van, meg én micsoda utánpótlás edző vagyok, mert én olyat neveltem. Na most maradjunk abban, hogy világklasszisokat azokat nem nevelnek, hanem azok születnek. Akkor, amikor viszont biztos te is láttad, és szerintem sokan látták azt, hogy 12 éves korban mondjuk ez a Ronaldo mit tudott, vagy a Messi, vagy a Maradona. De ott volt például a Ronaldinho, ugye? Tehát lehetett látni, hogy gyerekkorában, hogy micsoda egy élvezet hajtotta arra, hogy ő lehetett magyarul. Az utóbbi időben nem láttam ilyen.
2: Várhidi Péter.
10: Most még azért én nem érzek olyan nagyon nagy kiúró lehetőséget egyikben sem. Sok ügyes futballista van, de hát amikor majd taktikailag kell futballozni, akkor jön ki az, hogy mennyit tudnak hozzátenni. Azért ne felejtsük el, hogy voltak itt ebben ezeken a VB-ken Paolo Rosszik, aki azt gondoltuk, hogy egy veszett VB lesz, aztán amikor jöttek a kiesés meccsek, akkor hármasával rúgdosta a gólokat, és ugyanez jellemző Bappéra is, úgyhogy ez volt jellemző, ugye messzire is, Jamal is még megmutathatja magát. Én most még ilyen pillanatban két franciát mondanám, Bappét és Dembélét, aki már nem annyira nagy fiatal, de azért várjuk tőlük továbbra is a befutást, hiszen Bappétól most már évek óta várjuk, és még mindig nem ugrott ki. Nem tett jót neki ez a Real Madridos történet, Dembélé viszont egyre határozottabb és egyre jobban játszik, de mondom, a fiatalokat még én nem látnék olyat, akire most ilyen nagyon-nagyon fel akarna hívni a figyelmet.
2: Priskin Tamás.
0: Hát ugye, akiről mindenki beszél, ugye a spanyol válogatottból Lamine Yamal, ugye, aki tényleg egy kivételes tehetség, és láthatjuk, hogy már ilyen fiatalon is meghatározó volt a klubcsapatában, és meghatározó a spanyol válogatottban is. Kíváncsi vagyok én arra, hogy majd ő mire lesz képes egyébként ezzel a spanyol válogatottal. Bivaj erős keretük van, nagyszerű csapatuk van. Kíváncsi vagyok, hogy majd ő is mennyit tud ehhez hozzátenni.
1: Ki lesz szerinted a világbajnokság felfedezetje? Neked melyik labdarúgó játéka tetszett meg ezen a VB-n?
2: Révész Attila.
3: Voltak ügyes momentumok, de ahhoz, hogy felfedezett legyen, oda még több mérkőzés kell megvizsgálnunk. Ezek a selejtezők számomra gyenge mérkőzéseket hoztak, ezen nem tudom megítélni, hogy hosszabb távon ki tud majd egyenletesen jó teljesítmény után, és ki az, akire a közeljövőben esetleg majd Európában is felfigyelhetünk.
2: Dencz Orsolya.
4: Szerintem Jamal lesz.
2: Molnár Attila.
5: Nem kell szerintem felfedezetnek lennie, de Dembélé azért most megérkezett erre a világbajnokságra. Ahogyan ő mozog a pályán, az szerintem ő egyáltalán nem underdog, tehát mindenki odafigyel rá, de ahogyan ő mozgott a franciák meccsein is, az sokat mondott. Sokszor nem a labdát követem, hanem azt, hogy egy-egy játékos, hogy mozog magán a pályán, meg sok ügyének néz, meg néha a bírót nézem, hogy ő egyébként így hogy tud úgy mozogni, hogy állandóan útját állja a labdának. Úgyhogy úgy gondolom, Dembélébe fog robbanni most.
2: Sofron István.
6: Nekem ez az Olissé a franciák közül, ő már nem annyira felfedezett, hiszen a Bayernben fantasztikus szezonja volt, de nekem az ő játéka tetszik nagyon, talán ő az elmúlt egy évben, aki így a legnagyobb felfedezett, aki tényleg zseniális, hogy játszik mind a francia válogatottban, mind a Bayernben idén.
1: Melyik két válogatott a legesélyesebb szerinted a döntőre?
2: Aki válaszol, Nagy Antal.
7: Ugye a szervezőknek az lenne a legjobb, ha lenne egy dél-amerikai, meg egy európai csapat. Mert azért ezek a klasszikus világbajnoki döntők. Tehát az én álmaimban továbbra is az van, amit Franciaországban is láttunk, hogy Franciaország, Brazília. Na, az egy világbajnoki döntő. És még ráadásul ott a házigazdák a szenzációs győzelmével. Tehát én most is valami ilyesmire számítok. A Franciaország, hogy sokszor említettem, hát akkor most már tegyem be a döntőbe, mert az milyen dolog lenne, hogy eddig dicsértem, és akkor egy másik európai országot rakunk be. Dél-Amerikából meg csak Brazília, hát azért legyünk ennyire elfogultak. Az én lelkem úgy jól érezné magát, ha lenne egy francia-brazil döntő.
2: Juhász Roland.
11: Az eddigi játékú alapján, akit én oda merek mondani, az a francia válogatott. Ők most nagyon erősek, szerintem ebből a mezőnyből is most kiemelkedtek eddig. Örülnék, ha lenne egy meglepetés csapat.
2: Kis László.
9: Legyen egy európai, dél-amerikai döntő. Tehát azért bármennyire is kompakt a futball, azért van egyfajta differencia. és azt szeretném látni, hogyha ez összecsap egy döntőn, az hogyan működik a valóságban, bár most már nagyon sokban hasonlítanak ők, és a legjobbak Dél-Amerikából ugye elsősorban Európában játszanak.
2: Várhidi Péter.
10: A németek nagyon nagy lehetőségben vannak, de nem érzem jónak a válogatottjukat. Én előzetesen azt gondoltam, hogy Brazília lesz az, aki a világbajnokságot megnyerheti. Nagyon sok függ attól, hogy Neymar be tud-e szállni ebbe a csapatba. Mert az ő zsenialitása, még akkor is, hogyha még egyelőre nem is igazán láttuk kihozni saját magából a legtöbbet, de mindenképpen kivételes képességekkel rendelkezik, tehát ez egy nagy dolog lehet, és a kettőből, amelyikbe jut a döntőbe, az óriási eséllyel világbajnok is. Úgyhogy én ott az elődöntő az, amire én nagyon várnék. Hát a másik oldalon sok esélyes. Tehát itt a spanyolt és a franciát vártam még abban négybe, akik világbajnokságot nyerhetnek. Ugye előzetesen ugye az argentin-brazil, és a másik oldalon pedig a francia-spanyolt vártam arra, hogy majd megküzdenek azért, hogy világbajnokok legyenek. Hát a futballjukkal legelőrébb tartanak természetesen ez a négy csapat. Az egyik oldalon egy francia-spanyol, a másikon pedig egy brazil-argentin, és akkor biztos, hogy lenne egy európai, meg egy dél-amerikai a döntőbe. Ezt azt gondolom, hogy sokan várnák így, hiszen aki a futball szerelmese, az mind a négy válogatott játsza a futballt.
2: Priskin Tamás.
0: Én mindig azt mondom, hogy a döntőben a legjobb négyet szoktam úgy körülbelül megsatszolni. Én azt mondom, hogy Franciaországot biztosan, mert tényleg meggyőző teljesítmény nyújtottak eddig itt a csoportkör során is. A spanyol válogatottot is én oda várnám. Nagyon nehéz megmondani, ugye az angoloknak szurkolok. Az angol csapat, és még azt mondom lehet, hogy Argentina.
1: Melyik két válogatott a legesélyesebb szerinted a döntőre?
2: Révész Attila.
3: A gólövő várományosaknál említettem, véleményem továbbra sem változott. A franciák nagyon meggyőzőnek tűnnek, ugye egy 10-2-es gólkülönbséggel, 3 győzelemmel nyerték meg a csoportjukat. Az argentinokban szintén megvan a lehetőség, ugye ők a legutóbbi világbajnokok. Azt gondolom, hogy látva a konkurenseiknek a jelenlegi helyzetét, állapotát, ők továbbra is ott lesznek a legjobbak között, és a két csapat közül kerül majd ki a győztes.
2: Denc Orsolya.
4: Anglia ott lesz, akkor mondom az argentinokat.
2: Molnár Attila.
5: Én azt gondolom, hogy Franciaország Anglia döntőt fognak rendezni.
2: Sofron István.
12: Szerintem az államdöntőre mindenki ugyanazt a választ adná, hogy Portugál-Argentin államdöntő. Nekem az lenne az államdöntő. Szerintem a francia-argentin a két legesélyesebb csapat, aki oda tud jutni.
1: Ez volt tehát a magyar sport alakjainak véleménye a 23. labdarúgó világbajnokság csoportköre után.
13: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
14: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
13: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
15: Rövidesen megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Folytatódik a kánikula. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
13: Sporthírek.
15: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis 6-szor talált be és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a négyesben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az elcsoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Szintén az elcsoportban Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A Kájelű kvartettben Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Gozi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 8. lett a zágrábi világbajnokságon, miután a helyosztón 2-0-ás vereséget szenvedett az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániától. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetettben élenálló Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt. A Bahrein csapata nem nevezte Walter Attilát a jövő szombaton rajtoló Tour de France-ra. A francia körversenyen így nem lesz ott a közel-keleti együttes 8 fős mezőnyében a magyar versenyző.
13: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
15: Megdőlt a mai napra vonatkozó országos melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek. Pozsonyban pedig új városi melegrekord született, 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Otthoni munkavégzést rendel el holnaptól a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Ajánlásokat küldött a bölcsődéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jól létéről is. Nemzetközi egyetemi színházi találkozót tartanak mától 4 napon át Békés Csabán. A Jókai Színház szervezésében a Sánkhai, az Isztambuli és a Bukaresti Egyetem mellett a Kaposvári Egyetem és az SZFE képviselői vesznek részt. A hallgatók workshopok, tréningek és alkotó folyamatok mentén ismerik meg egymás színházi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. Egy közös előadást is létrehoznak, melyet a tábor végén mutatnak be.
13: Közlekedés.
15: Baleset történt az M4-es Késújszállás felé vezető oldalán, a 137-es kilométernél a forgalom a külső sávban halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
13: Időjárás.
15: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű.
13: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
17: 20 óra 48 perc a pontos idő, kellemes vasárnap esti rádiózás mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél.
13: Közvetítés a 20.
17: És valóban lesz majd közvetítés a labdarúgó világbajnokságról, méghozzá a Dél-Afrika-Kanada mérkőzésről jön ez a bizonyos közvetítés, de csak egy picit később, Dóri időjárás jelentésére csatlakozva, este 9-kor Budapesten, a harmadik kerületben 31 fokot mutatnak a hőmérők. Estolt Jánostán a Nemzeti Sport online, a Nemzeti Sport szerkesztőségében hány fokot mutatnak a hőmérők? Ő van velünk itt a telefonon a túlsó végén. Szia, Stotya!
18: Szép estét kívánok! Hát őszintén szólva, itt nem nagyon látok hőmérőt, de szerencsére a légkondicionálásnak köszönhetően itt a szobákban viszonylag kellemes a hőmérséklet, tehát az előtérben ott olyan 35-36 fok.
17: Kitartást,
18: biztos lehet.
17: Kitartást hozzá, mivel készültök a holnapi lapszámban, Stotya?
18: Hát mondanom sem kell, hogy természetesen a fő témánk a labdarúgó világbajnokság, és annak várható mérkőzései, soron következő mérkőzései. Kiemelten foglalkozunk, bár éjszaka lesz, a hollandok mérkőzésével, mégpedig azért, mert kollégám Borsos László, aki egyébként Mexikóban tartózkodik, elérte Julian Jennert, neki a neve biztos ismerő sokaknak, hiszen a Fradiban és a Diósgyőrben is futballozott. Nos, Jennerrel beszélgetett arról, hogy vajon mi a helyzet, miképpen látják Hollandiában az Oranje eddigi szereplését. Nos, a volt Fradi játékos meglehetősen kritikus Ronald Koeman meccsmenedzserésével elég sok bírálatot elmondott, ugyanakkor egyetért azzal, hogyha a csapat elkap egy jó sorozatot, akkor akár még a történelmi VB győzelemre is esélyes lehet. Hogy ne csak futballról essék szó, kezdődik hétfőn a Wimbledoni tornának a főtáblája. Kollégáim egy előzetes készítettek, és megnézték, hogy mi a helyzet azzal a Jannik Sinnerrel, aki ugyebár a Roland Garroson meglehetősen furcsa körülmények között kapott ki már a második fordulóban. Nos, kiderült, hogy erőléti edzéseket tartott, alapos orvosi vizsgálatokon esett át, de saját bevallása szerint is még készülni kell arra, hogy nagy melegben is eredményesen tudjon teniszezni. Foglalkozunk Szongoddomán NHL-be draftolásával, már csak azért is, mert a finn bajnokságban játszó válogatott csatár vasárnap reggel repülőre szállt, és elrepült Buffalo-ba, ahol részt vesz majd a hétfőtől csütörtökig tartó fejlesztő táborban. Megszólal Majoros Gergely szövetségi kapitány is, aki azon reményének ad hangot, hogy a következő draftolásra nem kell majd 24 évet várni. Röplabdázóink, a nőlegyek Svédországgal játszottak Európa Liga elődöntőt, ugyan vereséget szenvedtek, de azért a továbbjutás, a döntőbejutás esélye nem szállt el a csapat teljesítményéhez. A 16 éves, mindössze 16 éves Pampók Gréta is sokat hozzátett. Az az érdekesség, hogy neki tulajdonképpen nem is itt kellett volna lennie, hiszen már javában készült az ifi Európa-bajnokságra a korosztályos U18-as válogatotta, de a szövetségi kapitány kölcsön kérte őt, hogy hogy érezte magát a meccsen, elmeséli. És végezetül még egyetlen ajánlat, hiszen a hétfői számról beszélünk, a hétfő akkor népsport melléklet, és a népsport mellékletben megidézzük a pályafutását minden idők egyik legnagyszerűbb futballistájának, a Real Madriddal kétszeres aranylabdás, ötszörös meggyőztes Alfredo Di Stefanónak.
17: Estolt Jánosnak, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjének köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. 20 óra 52 perc a pontos idő, Vukovics Lászlóhoz, állandó szakértőnkhöz fordulok, mert hogy a Kanada-Dél-Afrika mérkőzés főszereplői már ott vannak a Los Angeles-i stadion gyepén, úgyhogy egy nagyon rövid felvezetésünk lesz, vagy fér bele itt a mérkőzés előtt. Laci, melyik tábort erősíted. Arról beszélgettünk a világbajnokság előtt, talán veled is, hogy a kvóták elosztása nem ideális, és Európának bizony több járna. Ugye pont Afrikát PC-ztük ki, én magam biztos, hogy ebben a stúdióban legalább egyszer, de szerintem inkább kétszer-háromszor mondtam, hogy szerintem sok a 10. Na ehhez képest mondom az adatot, a 10 afrikai csapatból 9 tovább jutott a csoportból, a 16 európaiból 13 tette meg ugyanezt. Jár ennyi kvóta Afrikának, vagy sem?
19: Hát ez sajnos ezt nem mi döntjük el, ezt a FIFA dönti el. Természetesen mi azt szeretnénk, hogy több legyen Európának. A mai mérkőzésnek az érdekessége, hogy Kanada a futballvilágbajnokságok történetének első olyan házigazdája, amelyiknek az ország határain kívül kell pályára lépnie a torna egyenes kieséses szakaszában. Tehát ha csoport első lett volna, akkor maradhatott volna Vancouverbe, most menni kell Los Angelesbe.
17: Az végül is itt van a szomszédban.
19: Hát igen, de mégsem hazai pályán, szerettek volna otthon maradni.
17: Érezzük
19: de...
17: benne az iróniát, tehát az borzadó, borzadály távolságokat.
19: De most a Dél-Afrika az igazából nem, a 32 között nem kívánhatott volna magának könnyebb ellenfeled Kanada. Én nem mondom, hogy nagyon könnyű mérkőzés lesz, de itt már egyenes kiesés szakaszban, ha választani lehet, biztos, hogy erre bögtek volna rá a kanadaiak is, hogy velük szeretnének játszani.
17: Meglepette téged bármilyen tekintetben ez, hogy 9 afrikai csapat tovább jutott?
19: Az, hogy 10-ből 9 tovább jutott, az egy fantasztikus teljesítmény. Igen, az egy kicsit meglepett, de láttam köztük nagyon jó futballt játszó csapatokat.
17: Mint például?
19: Hát az afrikaiak között Gána, nem tudom most kire térjek ki, a Dél-Afrika, hát az, aki a 4 pontot szerzett, úgyhogy az első meccsen leírtuk őket, hogy kiállítások tömkelege.
17: Meggyőztek a másik két meccsen egyébként a dél-afrikaiak?
19: Az, hogy a Koreát kiki meccsen meg tudták fordítani 0-1-ről a mérkőzést, ott le a kalappal, de azért nem gondolnám, hogy ők ma esélyesei lennek a mérkőzésnek. Ettől függetlenül ilyenkor már mondhatjuk azt, hogy játszhatnak tét nélkül, de ha már itt vagy a világbajnokságon, és ott van a lehetőség, hogy bejuss át 16 közé, mindent meg fognak tenni nyilván. Hát Kanadának ugye tudjuk, hogy Koné sérült, az a csúnya sérülés, amikor lábtörése volt, neki jobbulást kívánunk, ő nem állhat rendelkezésre. Viszont Alfonso Davies úgy néz ki, hogy ott lesz.
17: Na hát ugye a kanadaiak ellenfele, tehát Dél-Afrika csapata lesz majd. Ennek a párosnak a továbbjutója győztese a Hollandia-Marokkó mérkőzés továbbjutójával találkozik. Na ez már egy jóval rágósabb falat, és egy jóval nehezebb falat megjósolni, hogy a holland-marokkói csatából vajon kilép tovább.
19: Na most kérdezted például a Marokkó, ő fantasztikus futballt játszott, nekem nagyon tetszett például a Brazília ellen, szenzációsan játszottak az első 20 percben, utána Vinicius Junior még mondta is a kommentátor, hogy nem ért még labdához, első labdaintéséből gólt rúgott, jó lett a meccs, de Marokkó megszoríthatja Hollandiát is, úgy érzem, hogy itt Hollandia, ha tudja hozni ezt a formát, amit eddig láttunk, ő nagyon sokáig juthat.
17: De hát... Ez a nagyon sokáig azért egy picit csalóka, és bocsánat, nem akarok veled vitatkozni. Ennek az ágnak a tetején van egy Németország-Paraguay mérkőzés, én azt gondolom, hogy ott a németeknek ezt megadhatjuk előzetesen. A francia svédnél is inkább a franciák felé billen a mérleg nyelve, de hogy a német franciából ki az, aki a 16 között majd tovább jut, azt azért nehéz lenne megmondani.
19: Igen, de ha ilyen egyszerű lenne, én is nagy csapatokat várom a végén. Én mindig el szoktam mondani, hogy 8-ból 7 nagy csapat lesz egy meglepetés.
17: Igen, csak mondod, hogy a hollandok sokáig mehetnek. Tehát ő nekik, a hollandoknak, ha innen erről az ágról bejut a negyed döntőbe, vagy Németország, vagy Franciaország előzetesen.
19: Tehát német, francia, hollandból egy jut be.
17: Így van. A német, francia, hollandból egy jut be a 4 közé. Így van. Igen. És ezen az ágon van még, mondom a párosításokat, Spanyolország, Ausztria, társpárosításban Portugália, Horvátországgal, tehát 4 európai.
19: Ez nagyon jó.
17: A 16 között biztos, hogy európai csata, tervezette mondjuk egy spanyol, portugál vagy horvát, és akkor annan megint jósoljon az, aki tud. Illetve ezen az ágon vannak az amerikaiak, akik szintén társházigazdák, a bosnyákok ellen, és ennek az ágnak az alsó része a Belgium-Szenegál párosítás. Tehát ott is lehet mondjuk egy Egyesült Államok-Belgium csata például simán.
19: Igen, és az is egy kiki mérkőzés. Ezért szép a futball, mert tudnánk előre az eredményeket, akkor nem lenne érdekes. Természetesen a nagy csapatok esélyesebbek lesznek, de hát aki kevesebb eséllyel lép pályára, az is mindent el fog követni, hogy mondtad házigazdaként Amerika, stb. Tehát ott nagyon jó meccseket várok.
17: Na, mire mehetnek a zöldfokiak? Ugye mindenki Vozinyáról, a 40 éves kapusról beszél, 17 millió Instagram követővel most már. Azt mondtuk, hogy egyszer volt Budán kutyavására a spanyolok ellen. Na ehhez képest utána jött ugye az Uruguay elleni mérkőzés, és aztán ott tartunk, hogy a zöldfokiak végül is tovább jutottak a csoportból. Megjelenik egy mosoly az arcodon, amit én látok, a hallgatók nyilván nem láthatják. Mit akar ez a mosoly, Laci?
19: Hát le a kalapam, egyszer mondhatjuk tényleg, hogy véletlen.
17: Hát de ez most már kétszer, háromszor.
19: De azt akarom végigvinni, hogy másodszor is, hát még szerencséjük oda háromszor, már nem lehet véletlenül. viszont most az argentinokkal fognak találkozni.
17: És mondjuk ugye, tegyük hozzá, egy, hát, tehát ezt nézhetjük úgy is, hogy veretlenül jutottak tovább, hogyha akarom, akkor, hogyha nagy vonalú vagyok, akkor azt mondom, hogy az öltfokiak veretlenül, ha viszont rossz indulatú vagyok, akkor azt mondom, hogy nyeretlenül.
19: Igen, az argentinok ellen itt is hát egyértelmű lesz, hogy 80%-os argentin labdabirtoklás, óriási mezőnymunka, védekezés, stb. Hát az lesz a kérdés, mint a spanyol meccsen is volt, hogy az argentinok mikor találnak be, betalálnak egyáltalán, de hát én azt gondolom, hogy azért itt a 32 között Argentina simán tovább fog jutni zöldfoki szigetek ellen.
17: Összességében milyen volt a csoportkör a világbajnokságon, milyennek láttad? Bene Ferenc szakértő társad úgy fogalmazott a saját közösségi felületén, szerinte most kezdődik az igazi világbajnokság.
19: Hát tulajdonképpen a papírforma érvényesült, leszámítva, hogy Uruguay és Törökország hazautazott. A többiek tulajdonképpen az első kalaposok nyerték a csoportjaikat, talán Portugália lett a másodikot, Kolumbia nyert, de láttam azt a mérkőzést, ugye én voltam itt benn. Kolumbia például nagyon jó focit játszik, nekem nagyon tetszett, amilyen futballt bemutattak, és a 32 között itt már nem tudsz mellé beszélni, mert csoportmeccsbe belefért egy-egy vereség vagy X, akár a spanyoloknak zöldfoki, de annyi csapat van, hogy azon nem megyek végig, de most már nem lehet hibázni. Aki hibázik, utazik haza.
17: Az biztos, hogy nem lesz mellébeszélés, már csak azért sem, mert hogy Tóth Béla és Jó András már is várják, hogy kapcsoljunk hozzájuk, természetesen kiegészülve majd Vukovics Lászlóval. Következik tehát a labdarúgó világbajnokságon az első egyenes kieséses mérkőzés, a Dél-Afrika-Kanada mérkőzés kommentátorai Tóth Béla és Jó András, a szakértő Vukovics László.
13: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
20: Jó estét kívánok, köszöntjük Önöket! Elkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza. Az első párharcban Dél-Afrika és Kanada csap össze, a tét pedig a nyolcad döntőbe jutás. Már ez a mérkőzés is történelmi jelentőségű, hiszen mindkét válogatott először játszik világbajnoki kieséses mérkőzést. A két együttes eddig csupán egyszer találkozott egymással 2007-ben egy felkészülési mérkőzésen, akkor Dél-Afrika 2-0-ra győzött Durbanben. A kanadaiak a csoportkörben látványos támadó játékkal hívták fel magunkra a figyelmet. 21 kaput eltaláló lövésük, majdnem kétszer annyi volt, mint az előző két világbajnoki szereplésük során összesen. A dél-afrikaiak ezzel szemben kiváló szervezettségükre építettek, bár csoportjukban ők alakították ki a legkevesebb nagy helyzetet, mégis kiharcolták a továbbjutást. Két különböző stílus, egy történelmi lehetőség.
21: Ritkaság az is, hogy Kanada társrendezőként idegen földön vívja a mérkőzését, már pedig most ez a helyzet, a helyszín ugyanis Los Angeles. Megkezdődik, ha mérkőzés 3 másodpercen belül sárga-zöld felszerelésében, Dél-Afrika még teljesen feketében. Kanada tehát, amely annak ellenére játszik idegenben Amerikában, hogy társ házigazdája a tornának, de hát erre a sorsra azért jutottak a kanadaiak, mert hogy 4 nappal ezelőtt kikaptak, 2-1-re Svájctól, így a csoport második helyén zártak, csak úgy másodikak lettek, mint a dél-afrikaiak. A dél-afrikai válogatott szövetségi kapitánya Hugo Broos mindössze egy helyen változtatott az előző mérkőzéshez képest, amikor Dél-Koreát 1-0-ra verték meg Maseko góljával. Maseko bennmaradt egyébként a kezdő 11-be, ahova visszatért eltiltásából Teboho Mokoena, a csapatkapitány. Williams a kapuban változatlanul, a hátvédsor ugyanaz, mint a legutóbbi 3 mérkőzésen. Mudeu, Okon, Bokazi és Modiba. Modiba kivételével mind a 3 hátvéd végigjátszott az eddigi 3 csoportmérkőzést. Mokoena a középpályán Szitollal, akit kiállítottak Mexikó ellen. Maseko a gólszerző a jobb szélső ezen a találkozón, Mofokeng Apollis egészíti ki őt a középpályás sorban, és a középcsatár Magopa az Orlando Pirates 26 éves dél-afrikai csatára.
20: A kanadai összeállításban van változás 4 helyen is. A tornán 2 gólos Lerint a kispadra ültette a szövetség kapitány Jesse Marsh. Tony Oluwaseye kezd Jonathan David párjaként a támadósorban, továbbá kimaradók között ott van a védelemből Fuzsol, Svanyev és Ali Ahmed, és közben azt figyelhetjük, hogy már kanadai támadás van kialakulóban a bal oldalt a labda Millernél, aztán pedig Laria is becsatlakozik, és mindjárt beszélünk majd akkor konkrétan erről a keretről, de egyelőre a 16-os bal csücskénél forgolódik Laria, és el is veszíti most a labdát, majd mint a szabálytalankodott volna a dél-afrikai játékossal szemben, de a portugál játékvezető nem fújt egyelőre a sípjába, aztán pedig Miller az, aki megint becsatlakozik a támadásba, besegít, és jó a tisztázás ott Mudautól, és akkor beszéljünk gyorsan a kezdőről, amíg a bedobás következik. Majd Krépó a kapuban, ugyanúgy, ahogy eddig a bedobás, pedig most kimegy Miller lábáról, mert Mudau rárogta. Szóval a kapuban Krépó, a védelemben Johnston, Bombito, Cornelius és Laria, a középpályán Buchanan, Saliba, Estakio és Miller a támadó sorban, ahogy mondtam korábban, Oluwaszié és David fog majd rohamozni. Egészen magasan vannak eddig egyelőre a kanadai játékosok, nagyon korán letámadnak már, ahogy elkezdték, ugye ők kezdték a mérkőzést, már akkor látható volt az, hogy nagyon támadó szellemmel játszanak, majd fognak játszani a mérkőzésen. Reméljük is, hogy így lesz, reméljük, hogy nem lesz hosszabbítás, hiszen azért azon a legjobb, hogyha sok gólos meccset látnánk, és eldőlne már a 245 perc alatt a találkozó. Közben labdaszerzés dél-afrikai részről, és már rohamoz Apollis, visszafel kell húzni a labdát, mert lemaradtak a társak, és közben vissza is értek a kanadai játékosok.
21: Védelem tengelyébe passzolják vissza a dél-afrikaiak, méghozzá Bokanzihoz, és már a kapust, Williamset is bevonják a játékba. 4 pontot szerzett a csoportkörben Dél-Afrika, amely a nyitómérkőzést játszott a Mexikóban. Ott kilátástalan teljesítményt nyújtottak a dél-afrikaiak, úgyhogy a mérkőzés már 9 játékossal fejezték be. Most elveszítik a labdát a saját térfelükön még a dél-afrikaiak, így aztán a kanadaiak szövögettetik a saját akciójukat, viszont visszakerül a védelembe a labda egész pontosan Cornéliushoz. Tehát Dél-Afrika azután javítani tudott, hogy Mexikótól kikapott 2-0-ra. Egy egyes döntetlen ért el Csehországgal szemben Hugo Broos együttese. Azon a találkozón Mokoena egyenlített 11-esből a véghajrában, és meglepetésre Dél Korreát is megverték a csoportkör utolsó fordulójában. A jobb oldalon kevergetnek a kanadaiak, Buchanan nem tudja szabályos körülmények között elvenni a labdát Modibától, jöhet majd egy szabadrúgással a dél-afrikai együttes, amely tehát negyedik VB részvételén először játszhat az egyenes kieséses fázisban. A mérkőzésből 4 perc telt el, Dél-Afrika-Kanada egyelőre helyzet nélkül.
20: Kanada is egyébként 4 pontos volt a csoportjában, ugye az első találkozón, az első fordulóban a bosnyákok ellen játszottak egy 1-1-es mérkőzést, aztán pedig ugye 2 piros lap is villant a Katar elleni találkozón, ott 6-0-ra nyertek, majd Svájctól pedig kikaptak 2-1-re a forduló, vagy az utolsó fordulóban, így tehát ugye ők is 4 ponttal zártak a csoportjában. Most pedig megint egy labda a bal oldalra Apollis felé, de megelőzi őt védője Johnston, úgyhogy a csúsztatását követően jöhet majd egy dél-afrikai bedobás, egy kimondottan veszélyes herő, hiszen tudjuk már a labdarúgásban is van a komoly veszélyesnek mondható helyzetek, amíg a bedobásokat illeti. Szithol forgat, tehát a jobb oldalra már meg is történt a bedobás. Mudaunak kell szedni a lábát, mert ott van a nyakán Millár. Most pedig hátra kerül a labda Williamshez, neki kell kivágnia a labdát előre, ott pedig visszalép Maggopa. Sikerül is megtartani a Dél-Afrika válogatottjának a labdát. Szithol fölnéz, ott van egy társ, Maseko, és járatják a labdát. Egészen magabiztosan, ugye Tóth Bélával közvetítettük a Dél-Afrika-Mexikó nyitó mérkőzést, hát akkor ez a válogatott egészen nem így nézett ki. Most pedig egy jó indítás Maggopának, de meg kell állnia, jön a segítség. Mofokengtől jó a befelé csel, még mindig a 16-oson kívülről próbálkoznak építkezni a dél-afrikaiak. Egy lövés, ami kijön a kapusról, Krépóról, ezt foghatta volna pedig, talán érdekesen pattalhatott meg előtte a labda, de ez bizony kaput eltaláló lövés volt. Már a mérkőzés legelején, amikor eltelik a találkozóból 6 perc.
21: Jonathan David küzd a labdáért, kiharcol egy bedobást a csapata javára, Bokanzi került a földre. David mester 3-ast ért el a Katar elleni mérkőzésen. Kanadának a legeredményesebb játékos ezen a világbajnokságon David, a Juventus játékosa. Látványos a különbség azt illetően a két válogatott között, hogy míg a kanadai játékosok javában Európában pallírozódnak, addig a dél-afrikaiak nagyjából a hazájukban játszanak. Egy beadás a bal oldalról, kanadai részről, ezt megpróbálta Millar, aztán egy távoli lövés, ez fölé száll, Eustachio szúrta rá, jöhet majd egy kirúgással Williams. Williams az egyike annak az 5 játékosnak, aki a Mamelodi Sundowns-t erősíti, míg rajta kívül, illetve a Mamelodi játékosain kívül 3-an a szintén dél-afrikai Orlando Pirates-ben játszanak, úgyhogy azért itt a dél-afrikai válogatott gerince az a hazája bajnokságában játszik. A kanadai válogatotton belül például ugye Davidet említettem, hogy a Juventus-t erősíti, de van játékosa Portónak, a Villarrealnak, az Anderlechtnek, a Nice-nek, a Hull Citynek, úgyhogy európai szinten nevelkedett játékosok jó részt a kanadai kezdő 11-ben. 8. perc a találkozón, és továbbra is Dél-Afrika, Kanada 0-0.
6: Előre kerül most a labda Krepótól, a kanadai a kapusától, egészen Buchanan veszi célba, sőt, talán meg is tudja tartani a 16-oson belül már bizony, megverné védői, de jól zár vissza utána ott Mudau, hogy okon volt pontosan, és akkor nagyszerű lehetősége volt egyébként a kanadai csapatnak, de hát azért talán már, amikor itt előre jött a labda, akkor nem tartozott előrébb. Teljesen mindegy, igazából az a lényeg, hogy Buchanan az, aki meg tudta volna tartani a labdát, de jól lépett oda vele szemben a védője, és akkor így jöhet majd egy kilúgás, és amúgy egyébként annak ellenére, hogy a lehetséges 270 percből csak 159-et töltött a pályán, Maseko lőtte a legtöbb kapura tartó kísérletet a dél-afrikai játékosok közül a csoportkörben, ez 8 volt szám szerint, ezek közül mindössze egy talált kaput, ám ez éppen a korai köztársaság elleni győztes gól volt a harmadik fordulóban, úgyhogy azért jönni fognak a labdák majd a pálya jobb oldalára, ugye Masekohoz, ugye a dél-afrikaiak jobb szélsője, és egyébként talán számomra meglepő egyébként az, hogy Dél-Afrika ennyire tudja birtokolni a labdát. Lacihoz fordulok, Kukovics Lászlóhoz, eltelt 9 perc a mérkőzésből, és egészen magabiztos dél-afrikai válogatottat láthatunk.
19: Igen, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Lement a teher szerintem Dél-Afrikáról, innentől kezdve nincs vesztenivalójuk, szeretnének azért nagyot alkotni, egy maradandót, tehát a 16-ba jutának az fantasztikus lenne. Ismael Koné egy közben egy helyzet baloldalt szöglet lett belőle. A nagy hiányzója a Kanadának Ismael Koné, aki egy súlyos sérülést szenvedett ugye Katar ellen, és itt a dél-afrikai csapatban van Modiba, és névrokona majdnem egy-két betű híján, Madibo nevű játékos okozta ezt a súlyos sérülést a katariak közül. Ez mielőbbi jobbulást kívánunk Konénak. Igen, eddig a dél-afrikaiaknál volt többet a labda, de én azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen hogy Kanada fog dominálni.
21: Szöglet következik, Kanada végezheti el a baloldalról, Justakio ívelhet majd. Los Angeles a helyszín, de azért kanadai szurkolók többségben a SoFi stadionban. Ők szurkolhatnak ennél a szögletnél. Jön a beadás, tehát Justakiótól oda száll, ahol nem volt csapattárs, a hosszú kapufához ívelte ezt a Porto légiósa, és hát ott éppen nem volt ember. Aztán viszont egy kemény ütközés a másik sarokban, amit pedig elkövetett Buchanan, ezért a szabadrúgás az ítélet. Portugál játékvezető bíráskodik a mérkőzésen, João Pedro Silva Pinheiro honfitársai segítik a munkáját a pályán a vonalak mentén. Dél-afrikai akció, már a kanadai térfélen járnak az afrikaiak, Mudau passzolja viszont a védelem közepébe vissza, szépen kiforgatja a labdát, most már Bokázi a balszélre, és ott van meglóduló ember, elkéri a Stapolis, vissza aztán a szélre, nincsen beadás egyelőre, Modiba, és földre kerül egy dél-afrikai, de nem volt szabálytalanság, Buchanan hozza el, gyorsan vezethetnek egy kontrát a kanadaiak, viszont elveszíti a labdát Justakio, és visszaadja az ajándék labdát, 4-essel a dél-afrikaiak csapatkapitánya Teboho Mokoena is, némiképp most szertelenné vált a játék, 11. perc 0-0.
6: Egy indítás a bal oldalt, Miller szeteti a lábát, és talán szabályos volt bizony, Mudau mutatja a labdát, szabályosan tudta ott szerelni, ez remek átadás lett volna Millernek, de ott volt Modiba, vagyis bocsánat, Mudau, ki tudta őt szerelni. Egyébként Buchanan-re visszatérve, ő azért az előző támadás is látható volt, hogy nagyon-nagyon keményen kezdte ezt a mérkőzést. Most megint egy dél-afrikai lehetőség lesz ebből talán kontra, de a Polisnál megáll a játék. Nem volt pontos a labda, ami érkezett a jobb oldalról Mudau-tól, úgyhogy most el kell újra kezdeniük a támadás felépítését. Mokoena az, aki kiteszi Modibának a labdát, Buchanan támadja őt azonnal, van most területe a dél-afrikai csapatnak, de azért jön felfelé a kanadai válogatott. Szithol kérni el, de hát három játékos gyűrűjében van, így nem tudja hova tenni Williams labdát, inkább jobb oldalra teszi Okonhoz, aztán most lepje meg Szithol, aki hibázik, mert hogy ott volt vele szemben Saliba, de már is visszakerült a dél-afrikaiakhoz a labda, és hát a ügyen sokszor említettük már Masekót, ő indult meg most is a pálya jobb oldalán, de Laria az, aki megállította őt, így elhalt ez a támadás, nem tartott sokáig, és akkor megint megvárja a kanadai válogatott, hogy magára húzza a dél-afrikaiakat, szépen járatják hátul a labdát, bombító az, aki most fölnéz, nem nagyon tudja hova tenni,
20: Na most talán a jobb oldalra Johnstonhoz, és ő meg is tud indulni jó volt a labda átérte. Terület van előtte, sőt, van benne lendület is. Jobbján Buchanan inkább beteszi a labdát, lefordul. Ott a kanadai, de lecsúszik a lábáról. Seathall volt a jó helyen. Ott pedig egy nagyon, hát hogy is mondjam, fontos taktikai szabálytalanság Lariától, de talán itt nem kellett volna így megállítani őt. A 13. percben továbbra is Dél-Afrika-Kanada 0-0, azért már-már vannak kialakulóban komoly lehetőségek.
21: A tét a legjobb 32 között, ugye az, hogy melyik csapat jut a 8-at döntőbe, Marokkó vagy Hollandia következik majd egyébként a párharc továbbjutója számára a legjobb 16 között. Dél-afrikai passzolgatás egyelőre a saját térfelükön az afrikaiak, Williams a kapus, ugye a védelem az nagyjából adott Hugo Broz számára, mert változatlan a négyes összetétel, amellyel a hátvédsort felépíti itt a világbajnokságon. A támadósor viszont folyamatosan cserélődik. Egy hosszú indítás Madibától szépen előre száll, és az, aki begyűjti a labdát, nem más, mint Mofokeng. Középre vezeti. Jó az összjáték. Mofokeng ott van már Maggopánál. Visszatette volna még a 16-os környékére. Mofokenghez pattan. Lesz a lövőhelyzet. Visszapasszolják a labdát inkább Mokoyénához. Kiemelik a bal szélre. Madiba átveszi. Jó a csel. Madiba a 16-osan belőre. Egy sarkazás. Most tisztázott Justakio. De megint visszakerül a dél-afrikaiakhoz a labda. Hát látványos javulás tényleg az, amelyen keresztül ment ezen a VB-n ez idáig a dél-afrikai együttes, de ez a negyed óra, amit itt teljesítenek Kanadával szemben, mindenképpen biztató lehet a számukra. Most viszont egy kontra lehetőség nyílik ki. Millar szaporázza a lépteit, a 16-oson belül viszont elbizonytalanodik, és ezt használja ki a közbelépő Bokázi, aki szerel és ment szögletre. Jó a mérkőzés, az első negyed óra azért változatos tempójú, de mintha mind a két együttes valóban a támadó játékot forszírozná, Laci.
19: Igen, és komoly sebesség van a játékosokban. Millar most a bal összekötő helyén egy gyönyörű kontrát vezettek a kanadaiak, de remekül keresztezett a dél-afrikai védő, óriásit mentett, mert a kapussal állt volna szembe a bejönező csel. A dél-afrikaiak is szépen szövögetik a támadásaikat, látszik, hogy lement róluk a teher. Nem hálás feladat azért egy világbajnokságot a házigazdával kezdeni, és az pont Mexikóval. Tehát ott azért játszottak ennyire gyengén, megjöttek a kiállítások. Nagyon nagy változáson mentek keresztül a dél-afrikaiak. Itt most tét nélkül játszhatnak, úgymond, de meglátjuk, hogy ez mit hoz ki belőlük.
20: Azért, ha egy ilyen dél-afrikai válogatottat láttunk volna a nyitó mérkőzésen, akkor egészen szenzációs nyitó mérkőzés lehetett volna.
19: Igen, de szerintem megfogta őket a légkör, az Azték stadion, 85-88 ezer néző, hát az félelmetes hangulat.
20: A szintkülönbség is, ugye?
19: Hát igen, meg hát akárhogy is, és ezt is tudjuk, hogy ez már a másodszor volt ilyen, hogy nyitó mérkőzés ez a két csapat játszotta, de az, hogy 4 ponttal tovább jutottak, hát ez csodálatos teljesítmény a dél-afrikaiak részéről.
20: 15. perc legvégén Dél-Afrika-Kanada 0-0, és a kanadai válogatott adogat hátul, sőt, most ki tudják hozni a labdát, és ezzel meg is indulnak. Saliba fölnéz, és előre teszi a labdát, Olubasi az, aki át tudja venni, és fölnéz, egyelőre csak a második hullámba tudja betenni a labdát, az jól néz ki, és Davidről, nek a lábáról lesz, hogy lecseri Seathall, és ott a második, harmadik, negyedik hullámba még odalépett volna egy kanadai játékos, talán Buchanan volt az, bizony ő volt az, de ott már késő volt, és Seathallnak kellett tisztázni a labdát. Hát saját magukat hozzák veszélybe a dél-afrikai játékosok is, így jöhet majd a sarokrugás 16. perc közepén, amit majd Kanada fog elvégezni. Érkeznek természetesen a magas emberek hátulról, bombító, akár belső védőként, és Eustáquio fog elvégezni majd ezt a szögletet is, ezúttal a túloldalról. És mindjárt hogy meg is adja az engedélyt a portugál játékvezető, már meg is adta, és akkor már jöhet is majd bent. Hat kanadai játékos a 16-oson belül, lesz Tekionak fönt a keze, és akkor már is érkezik a labda. 17. perc legelején, most sokébe Eustáquio, osszoruljon, ott volt egy üres kanadai játékos, nagyon-nagyon sokszor marad egy hatalmas üres terület, az előző szöglet is úgy érkezett a hosszú oldalra, hogy kistudásra egy darab dél-afrikai játékos sem volt ott, no, egyébként kanadai sem, most viszont ott volt Jonathan David is, a rövid sarkot vette célba, de mellé ment a labda, komoly lehetőség volt ez, de nincs újabb, nincs még gól a mérkőzésen, Dél-Afrika-Kanada 17. perc közepén 0-0.
21: Legutóbb 2002-ben rendeztek olyan mérkőzést az egyenes kieséses fázisban, amikor két ebben a fázisban még újonc együttes csapott össze. 2002-ben Törökország és Japán párharcából a későbbi bronzérmes törökök jutottak tovább. És hát az sem gyakori, hogy mondjuk egy válogatott kétszer is játszik a rendezővel, amely két különböző válogatottal bír, ugye Mexikóval kezdte a tornát, tehát az egyik társ rendezővel Dél-Afrika, most pedig a másik társ házigazda Kanada ellen játszik a legjobb 32 között. Bedobásra következik majd Kanada, ezt Johnston végezhetné el. Jesse Marsh a szövetségi kapitány jelölt, tehát a kispadoknál még ez a partdobás. Johnston a 16-os környékére hajítja, Oluwaseyi elől tisztáznak, aki besegített az Mudau volt, ő lépett be a szélről, ez a bedobás nem igazi Johnstontól, kivágja tehát Bokezi, hova száll, visszaemelt a levegőben Maseko, a kanadaiaknak a bal szélén most már a labda, Justakio veszi át a fedezővonal közelében, aztán választja Millart, és vissza a védelem tengelyébe, most már bombító az, aki kigurítja a jobb szélre Johnstonhoz, de még mindig a fél pályánál járnak a kanadaiak. Jó az összjáték, Saliba előre tenni, most már a csapattárs felé, aki lépett be onnan a bal szélről, az pedig nem volt más, mint Laria. Ennek ellenére a dél-afrikaiak szerelték, és elhozták a labdát, most már egy keresztívelés. Ez nem volt az igazi Szitoltól, úgyhogy jöhet majd a dél-afrikai labdajáratás még egyelőre a saját tér felén, a Bafana Bafana. Eltelt a találkozóból tehát bő negyed óra, 19. perc, Dél-Afrika-Kanada 0-0.
20: Köszöntjük ezen a Kossuth Rádió hallgatóit is. Hát nem igazán történt túl sok minden ebben az elmúlt 19 percben. Arról mindenképpen beszélhetünk, hogy ez a dél-afrikai válogatott nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, és ugye ők is, és Kanada is először vannak itt a kieséses szakaszban a világbajnokságok történetében. Többet birtokolja egyelőre a dél-afrikai válogatott a labdát, de ez nem azt jelenti, hogy hatékonyabbak is. Talán komolyabb lehetősége Kanadának volt, de komolyabb kaput eltaláló kísérletről nem tudunk beszámolni. Most pedig hozza, megpróbálj kihozni Dél-Afrika a saját tér felől a labdát. Szithol, majd azt a jobb oldalra teszi a labdát Mudaunak, onnan pedig visszajön, egyelőre középen jár a labda, visszább lép Mokoéná, és aztán jó a fordítás a bal oldalra Modibának, aki egyébként már kint volt az oldalvonalon, és onnan fejelte vissza Apollisnak a labdát. Apollis rengeteg labdát kap a mai mérkőzésen a bal oldalt, futtatják rendesen, annak ellenére, hogy mondjuk Masekónak volt a legtöbb kaput eltaláló lövése itt eddig a világbajnokságon a dél-afrikai válogatottban. Most megindulna ott a pályán Saliba, a pálya jobb oldalán saját térfelén, de ott akasztotta egy dél-afrikai játékos, jöhet majd szabadrugással Kanada, és egyébként a jelenleg 61. helyen álló Dél-Afrika minden idők egyik legalacsonyabb a rangsorolt csapata lesz, amely kijutott, vagyis eljutott a világbajnokság kieséses szakaszába. Csak Nigéria a 74. hely, és Oroszország a 70. hely előzi meg ezen a listán, míg Japánnal holtversenyben áll, szintén, hogy ott a 60-61. Helyen áll. Szithol az, aki indítja most a jobb oldalt, befutó, középre futó Maseko, de ez a labda, ez pontatlan volt, aztán pedig már is Laria kapja meg, ő, aki megindult volna, volt előtte terület, inkább megtorpant és visszafordult, és szépen hátul jár a labda kanadai részről. A 21. percben Dél-Afrika, Kanada 0-0.
21: Fölpasszolja most már a támadó harmadba Cornelius, Milár hiába fordult, jobb pozícióban volt Mudau. Most már a dél-afrikaiak visszateszik a kapushoz, Williamshez. 34 esztendős a hálóőr, a 65. válogatottsága ez Dél-Afrikában Ronwen Williamsnek, aki egyben a csapatnak a vezéregyénisége, és Mudau kinn a jobb oldalon. Egy fordulást próbált meg ott bemutatni Maseko, de a szerelést követően már robognak előre a kanadaiak, egy korábbi szabálytalanságot fúj vissza a portugál játékvezető. Két kanadai is a gyepre került, végül is az előbbi faltot látta szabálytalannak a portugál bíró. Nem volt itt kegyetlen okon, de nem engedhette meg, hogy Oluwaseyi megkerülje őt, vagy átjátsza rajta a labdát, úgyhogy jöhet ez a pontrúgás a bal oldalról, nagyjából egyébként a 16-os oldalvonalának meghosszabbításánál letett a labda, és lehet majd ívelni a 16-oson belőre, mert azért innen közvetlenül nem lehet kapura lőni. Millar maradott, valamint Justakio a labda mögött, távolság a kaputól, tehát legalább 25 méter ívelés lesz. Elfutó a labdától Millar, Justakio belőbböli, ott egy fejes, és egy Ronwen Williams védés. Emelkedett a középső védő Cornelius, háborítatlanul tudott bólintani 5 méteren, de nem tudta kellőképpen erővel megfejelni a labdát, meg elterelni valamelyik sarokba, mert hogy középre pattant Williams tenyerébe, miközben már a dél-afrikaiak fordulnak, Maseko a 16-oson belül, jó a csel, visszahúzná, nem tudják Lariáék szerelni, visszagurítja Mokéna, ő meg belebombázza a bevetődő Justakióba, jöhetnek a dél-afrikaiak.
20: Bizony, de egyelőre megtorpannak, de jó hír számukra, hogy a kanadaiak tér felé járathatják a labdát. Jó a bejátszás középre Apollisnak, aztán pedig megkapja Modibá, de már el is veszíti. Buchanan volt, aki megszerezte, fölnézett, és inkább hát előre vágta a labdát egyébként, de ugye azért sokszor láthatjuk azt, hogy rengeteg világsztára megjelenik itt a világbajnokságokon. Most nemrégében a világkris színűsznőt Jessica Albát láthattuk. Jó sokan kilátogatnak, azért van egy ilyen összeállítás, montázs, és Brad Pitt is volt már korábban egy világbajnoki mérkőzésen. Most pedig bal oldalt, Bokez indult volna meg a saját tér felén, aztán őt pedig visszarántották, úgyhogy szabadrugásra jött majd a Dél-Afrika, 23. percben, 0-0 továbbra is az állás, és érkezik a hidratációs szünet, és ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy

0: Elték, volt egy távoli lövés, viszont a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete az előbb volt a szabadrugásból, amikor a kanadai játékos 5 méterről véleményem szerint azt gondolta, hogy őt valaki leütközi hátulról, és egy kicsit ilyen félve, ilyen nagyon gyenge fejest küldött meg a kapu közepére. Tulajdonképpen lepattant a labda, és nagyon könnyű zsákmánya volt a dél-afrikai kapusnak. Itt azt látjuk eddig, hogy nagyon gyors játékosok alkotják mind a két csapatot, remekül tudnak ritmust váltani. A dél-afrikaiak bátran játszanak, nyugodtan hozzák ki a labdát, de nem vagdossák előre. A kanadaiaknál Alfonso Davis még nincs a kezdőcsapatban, Konét már említettük, hogy sérültőre nem számíthatnak, de vannak nagyon olyan játékosaik a kanadaiaknak, akik szerintem a különbséget jelenthetik majd ebben a párharcban. A dél-afrikaiak meg, ha tudnának rúgni egy gólt, akkor lenne igazán jó a mérkőzés, mert szerintem Kanada előbb-utóbb be fog találni. Kíváncsian várom, itt a ivószünetnél mindig szokott lenni egy változás, mert ez tulajdonképpen időkérésnek felel meg. Itt az edzők föl tudják vértezni újra a játékosokat, látják, hogy mi történt az első 20 percben, és ehhez tudnak idomulni.
1: Los Angeles-i SoFi Stadium egyébként fedett, úgyhogy hiába van mondjuk 21 Celsius fokkin Los Angelesben. A benti körülmények azért ennél valószínűleg melegebbek, és még azért is lehet ez mindenképpen érdekes mérkőzés Kanada szempontjából, hogy ugye helyi idő szerint, és hogyha mondjuk Vancouver időt is nézzünk, 00:30 van a helyszínen, tehát délután 00:30-kor ebédidőben rendezik ezt a találkozót. Dél-afrikai szempontból nagyjából egyébként a magyarhoz hasonló időzónában tekinthetik meg ezt a találkozót a Bafana-Bafana szurkolói. Úgyhogy itt ahhoz is alkalmazkodnia kell a feleknek, hogy ez a helyszínen mégiscsak egy kora délutáni időpont, 00:30 lassan ugye. 0-0 a találkozó állása, tart még az ivószünet, és ha már szóba kerültek az afrikai együttesek, ugye a 10 VB résztvevőből a fekete kontinensről 9 bejutott a legjobb 32 közé, egyedül Tunézia nem ütötte meg a mércét, és nem jutott túl a csoportkörös fázison. Afrika 9 résztvevője a 32 között. Reális meglepetés, vagy lehetne több?
0: A 9 az azért nagyon nagy szám. A 10-ből 9 tovább, és Tunéziának is egy hajszálon múlt, hogy tovább jusson. Tehát ez egy fantasztikus bravúr szerintem az afrikai kontinenstől. Kíváncsi leszek, hogy a 8 közé be tud-e jutni valaki. Én ebben Marokkót tartom a legesélyesebbnek, csak hát Marokko egyből Hollandiával találkozik, utána meg a német-francia ágtáros, végig gondoltam, hát ha azon túl megy, akkor még világbajnok is lehetne.
2: Folytatódott a mérkőzés, a hidratációs szünetet követően a 27. percben járunk, Dél-Afrika-Kanada 0-0. Egy előre ívelt labda dél-afrikai részről, ez hosszú volt, Kepo jött a kapuból, és már is kidobja a labdát Cornelius felé, és már is mehet ott a támadás a pálya bal oldalán. Laria az, aki lefordul emberéről, és már tud menni, hiszen már a dél-afrikai térfélen jár. Jó a továbbítás Jonathan Davie-nek, aztán pedig Laria az a bal oldalra, még mindig jó. Továbbítás Lariától nem jön, de visszajön hozzá a labda, az érintő nem jó, Jonathan Davie, de még mindig Kanadán a labda. Beívelnék a labdát, mint a dél-afrikai kézről jött volna vissza, most pedig, mint hogyha kanadai kézről esett volna vissza a labda a feketemezesekhez. Úgyhogy jöhet továbbra is Kanada, egyelőre saját térfelén a labda, de már is átjutott Saliba az, aki úgy gondolta volna, hogy belövi csínybe a labdát, de inkább megfordult, visszahúzta a labdát, ez volt a jó döntés szerinte is. Aztán pedig Cornelius felnéz, Millárnak teszi tovább, ott megindult volna Millár előtt. Laria meg is kapja a labdát, de nem tudja átfűzni Szitholt, aztán pedig Mudaunak kell neki besegítenie, és ki is vágja a labdát, de továbbra is kanadai lábon van a játékszer. Cornéliushoz pattant, ő Millárhoz teszi azt, és visszakerül Cornéliushoz, várja az érkezőket, a segítséget, Eustáquiótól most meg is kapja, de megint visszakerül a védőhöz, és hátul fogja most járatni a labdát, de még mindig a dél-afrikaiak térfelén a kanadaiak. Buchanan lép vissza, jó háromszögelés, eddig ahogy kimondom, mert már is a dél-afrikai labdaszerzés, és Apollis Nak lecsúszik a lábáról a labda, ez pedig jó labdaszerzés, elcsente Saliba, de visszakerült a dél-afrikaiakhoz. Majdnem nehéz helyzetbe hozta csapatát Apollis, de lenni is maradt a földön, hát magát egészen biztos nehéz helyzetbe hozta most, és viszont a hosszabbítás, a szöktetés az nem pontos előre McGopának, így tehát jöhet majd Kanada a 29. percben 0-0 az állás.
1: Johnston belül középen ível a szélső hátvéd előre David felé, Okon bólintja el, Nakihez pattan Justakióról felperdül, illetve a dél-afrikai Mofokeng teszi aztán most már a földön tovább, Apolis a bal szélen, a

0: mezővonal közelében. Nem ível, nem szórja el, nem kockáztat, hanem inkább vissza a védő sorba. Úgyhogy most már Okon passzolja ki a jobb oldalra Mudauhoz, a Mamelodi Sundowns 31 éves jobb hátvégéhez. Bevonják most már a kapust, Williams-t is. A kispadok mellett is nagyon érdekes ez az összecsapás, mert hogy Hugo Brosz egy 74 esztendős belga szakvezető, vele szemben az a Jesse March az, aki a vezetőedzők egy új generációját képviseli. A Red Bull csoport több klubjánál megfordult korábban, Salzburgban, Lipcsében volt, egyébként Salzburgban Szoboszlai Dominik edzője is, valamint dolgozott Angliában a Leeds Unitedben is. Jesse March a kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya, ezzel szemben Hugo Brosz 2021 óta Dél-Afrikában dolgozik szövetségi kapitánként, azt megelőzően 2017-ben Kamerunnal Afrika kupát nyert, a legjobb eredménye a Bafana Bafanával pedig a 2021-es, illetve a 2023-as Afrika kupán a bronzérem. Fükszó kíséri most a dél-afrikaiak labdatartását, mert hogy a saját 16-osán belül őrizgette Williams a labdát, de most Mokéna felpasszolja a támadósorba, jön egy beadási kísérlet Mudautól, illetve Modivától, visszapattan Mokénához, benyesi a 16-osan belülre és lenyeli a labdát Crepo, a kanadai a kapusa, ott a középcsatárt Magopát kereste ezzel a meredek beadással Mokoena, nem talált el a célpontot. Fél óra elteltével Dél-Afrika, Kanada, a labdarúgó világbajnokság legjobb 32 együttese között 0-0.
1: 63-37 a labdabirtoklási arány Dél-Afrika javára, és ami a kaput általában a lövéseket illeti, 1-1 mind a két oldalt, Kanadának ott 3 lövése, egyébként és a Dél-Afrikának pedig 2. Egy komolyabb, nagyobb lehetőséget tudtunk beszámolni a 21. percben, ott volt egy fejes, Cornelius előtt adódott egy komoly lehetőség, de Rowan Williams kezébe fejelte konkrétan akkor a labdát, úgyhogy ennyi eddig a komoly lehetőség, most viszont kialakulóban van egy kanadai támadás, de ahogy meg ezt kimondom, már vissza is szorul Laria hátrébb, és már a felezőt is elhagyta a labda. Johnston az, aki most átforgatja jobbra a labdát, hiszen alapvetően jobb hátvéd, de középről kellett elhozni a labdát. Jonathan David az, aki visszalép rendszerint a kanadaiaknak a támadásainál. Most kicsit följebb lépott Bombító is. Bombító belövi a labdát oda Oluwaszijének. Hát ez egészen merész és amúgy pontatlan is volt. Jonathan David most felugrik. Oluwaszijének nem jó a labda. A dél-afrikaiak kivágják, vagyis előre. Ott viszont nincs csapattárs, nincs dél-afrikai játékos, úgyhogy Bombítónak kell összeszednie a labdát. Egészen messze egyelőre a dél-afrikai kaputól. De a labdabirtoklást nézzük, akkor most tudnak egy picit faragni a hátrányukon, mert hogy nemrégiben ugye Fücsó kísérte a dél-afrikaiak támadását, hiszen konkrétan ott állt hátul Williams és a kapus, és legyezett a kezé, hogy mindenki menjen előre, de ezt nagyjából megtette 25 másodpercig. Most viszont Kanada hozza ki a labdát, nagyon jól átteszik egyedül Szithornak a lába között a labdát. A bal oldalra fordítás viszont Millár felé nem pontos. Nagyon elkapkodta most Kanada, és hátra kerül most a nemrégében említett Williamshez, a kapushoz a labda, hiszen Dél-Afrika megszerezte a játékszert. Okon az, aki fölnéz, egy cselt megengedve utána előre vinni, előre íveli utána Szithol, Szithornak jó a fejese. A folytatás viszont már kevésbé jó, megszerzi ott a labdát Jükenen, és utána pedig már Millár indulhat meg a pálya bal oldalán.
0: Millár visszavenni a jobb lábára, vissza a védelem tengébe Cornéliushoz. A Marseille játékos a Derek Cornelius, 48. válogatott mérkőzése ez. Jó a csel, a jobb szélem Buchanan már a 16-os környékére vezeti Johnstonnal a váltás. Johnston nem tudja elvinni a Polis mellett, remekül csúszott be méterekről a dél-afrikai balszélső, ráadásul ott a sarokban még visszarúgja a labdát Johnstonra, kiharcolva azt, hogy kirúgással jöhessen majd a csapata. Apollis jobblábos játékosként szerepel a bal szélen. Egyébként mind három mérkőzésen játszott a csoportban, de csupán harmadjára kezdő ezen a világbajnokságon a 24 éves játékos. Ő is hazájában az Orlando Pirates együttesében játszik. Dél-afrikai támadás építés, de még tényleg gyermekcipőben jár ez az akció. Williams gurítja ki a bal szélre, onnan pedig lehet előre ívelni Bokázinak. A kanadaiak ilyenkor túl intenzíven nem támadnak le, de a védő vonalat magasan a félpályán meghúzzák. Saliba most már kanadai lábakon a labda, aztán Saliba elszórja. Rettentően sok a hiba a mérkőzésen, és nem hiszem, hogy a tét lenne ekkora nagy, inkább a játékosok túlzott akarása az, ami mindig hibákba fajul. Williams ezt az átadást nem véti el, viszont Szitol igen, elszórja a labdát, Saliba körülnéz, 20 méteren megtorpan, aztán a második hullámban, már a 16-oson belül, Oluwaseyi, Williams vér, éles szögből a bal oldalról, 10 méterről Oluwaseyi ellőtte ballal, Williams fogta a labdát, és Mokoena szórta el, és ott ajándékba oda a labdát Salibának, saját tér felén veszített tehát labdát Dél-Afrika, de ezt nem tudta büntetni Kanada, most viszont egy meglódulás, Meseko már a 16-oson belül elcsúszik, aztán talpra pattan, és ott van még nála a labda a 16-oson belül, két védő mögötte, dél-afrikai szöglet lesz belőle. A két védővel szemben jól fedezte a labdát Maseko, aztán a harmadik társ, aki érkezett segíteni, Millar tisztázott sarokrúgásra. Felváltva forognak veszélyben a kapuk, most Dél-Afrika próbálkozhat.
1: Vukovics László, kérdezem, többször széttáltad a kezed, elégedetlen vagy itt a két befejezéssel?
2: Hát elégedetlen, mert Kanada nagyon jó helyen tudott labdát szerezni, 40 méterrel kaputól, 4-3-ba vezették rá a dél-afrikai védelemre, és nagyon rossz megoldást választottak, teljesen kiszorított helyzetbe kényszerítették a társukat, ahonnan nem lehetett már gólt lőni. Volt egy 16 méteres lövőhelyzet, nem lőtték el, hanem kivitték oldalra, a dél-afrikai játékos pedig pekére elcsúszott a kontránál.
1: Közben már egyébként érkezett a sarokrugás, és Okon az, aki ráfejelte a kapura a labdát, de jócskán mellé csorgott. Próbálta még elérni a labdát Magopa, de nem sikerült neki, úgyhogy a 36. percben jöhet egy kirugás. Trepo el is végzi, és hozza előre a labdát. Bombito, mondtam én, hogy hozza előre, de még a saját 16-osan kívülre nem jutott a játékszer. Most Johnstonhoz kerül Krepótól a hálóörtön, most Bombitónak vissza, ő fellövi Buchanannek a jobb oldalra a labdát, Buchanan pedig befelé kényszerül törni, de ez jól nézett így ki, aztán pedig Oluwaseyi az, aki elveszíti a labdát, Szitol pedig már rohamozna jobb oldal, de egyedül van négy emberrel szemben. Az a jó döntés, hogy visszaadja a labdát Mudaunak, és megérkezik Mokoena is, ő pedig átforgatná a labdát a bal oldalra, de ez pontatlan volt, Jonathan David elfejelte azt, de már vissza is került a sárgamezesekhez a labda, úgyhogy Dél-Afrika járatja most hátul bal oldalt, Modiba fölnéz és hozza a labdát, előre íveli bal oldalt Apollisnak. Apollis fölnéz, egyelőre még nincs bent senki, inkább befele cselez, sőt, inkább visszaviszi az alapvonal felé a labdát. Ez volt a jó döntés. Bombitónak pedig nagyot kellett szerelnie, hogy Apollis ne tudja továbbvinni a labdát. Egyébként Apollis egy picit meg is csúszott, és remek ütemben érkezett Bombitótól a becsúszás. Jöhet egy újabb dél-afrikai szöglet a 37. perc közepén.
0: A játékvezető munkáját viszont most a VAR ellenőrizte, és úgy látták, hogy végül is Bombito visszarúgta a dél-afrikai támadóra. Krepo végezte el a kirúgást. Most már a bal szélen Lariá lefutná ellenfelé. Azért Maseko nem tántorít, olyannyira nem, hogy lefogja a két karját Lariának, úgyhogy szabad rúgást ítél a portugál játékvezető. A félpálya közeléből, illetve a felező vonal közeléből jöhet majd ez a rögzített játékhelyzet. A bal szélen maradnak a kanadaiak, Justacchio, nincsen társ igazából a közelében, így aztán kénytelen a középre ívelni a labdát a belső védőhöz, Bombitóhoz. A jobb szélen már Buchanan bele az előtt álló emberbe, térül fordul Buchanan, kénytelen ő is visszagurítani a védelem gerincébe, és olyannyira a védelem gerincébe, hogy most már a kapust is bevonják a játékba, Krepót, 36. válogatottsága ez Maxim Krepónak. Saját térfelén még Kanada, Saliba egy meglódulást követően adja át a labdát most már Lariának, a bal szélen a vonal mellett elkéri Millar, befelé húzhat, jobb lábán a labda, vele szemben ott van Maseko, Maseko szerel, aztán pedig majdnem kiszorítja a játéktéren kívülre Millart, a labda marad a kanadaiaknál, Saliba hiába emeli az égbe, ezt a dél-afrikai védők higgadt csellel megoldják, Okon volt az, aki a 16-oson belül az alapvonal közelében kicselezte a rárontó kanadait, de megint csak rövid ideig van a labda a Dél-Afrikánál, olyannyira, hogy Mokoena megint elszórja, még a kanadaiak mindig a bal szélen. Jó a talpa tovább húzott labda Oluwaseyitől, aki szintén elszórja. Tehát az, amikor ennyi labdavesztés van egyik-másik oldalon, az nem segíti a folyamatos játékot. Most Gyorsít Modiba a bal szélen, a dél-afrikai bal hátvéd megfordul egy sarkozás követően, a labda ismételten a riválisé. Laci, miért az a sok hiba?
2: Hát ezek technikai hibák, hát nincsenek olyan technikai szinten ezek a játékosok, mint mondjuk a spanyol, a francia, vagy a nagyhatalmak igazi sztárjai. Remek sebességük van, nagyon jó mentalitásuk, de technikailag nem tudnak megoldani sok olyan szituációt, ebből fakadnak ezek a hibák.
1: Viszont beszéljünk a 22 éves Ime Okorról, a dél-afrikaiak belső védőjéről, hogy ő a német másodosztályban játszik még, de most már a harmadik nagyon hidegvérű cserét láthattuk hát utolsó emberként.
2: Igen, hatalmas lendülettel támadta meg a kanadai csatár, és egy ilyen húzós csellel elhúzta a saját 16-osán belül nagyon higgadtan. Jó futballt mutat be, kicsit kockázatos csel, de ha valaki bízik magába és meg tudja csinálni, az mer ilyet tenni. Okon nagyon jól játszik eddig. A dél-afrikaiak kellemes meglepetés, a kanadaiak egy picit tudásuk alatt játszanak.
1: És a 40. percben tart a mérkőzés, Dél-Afrika-Kanada 0-0. És a labda egyelőre nincs még játékban. Szerintem várunk egy szabadrugásra, most végzi egy Krépó kapus, felíveli a labdát jobb oldalra. Ulvasi felé, Buchananhez pattan, Buchanan pedig visszahúzza azt, visszahozza pontosabban Bombítóhoz, Bombító belőni oda a sűrűjébe, de lepatent dél-afrikai lábról. Johnston, Ulvasi ismét, hopp-hopp, kapott ott egyet a lábára, pont a partjelző előtt, és onnan járhat majd a szabadrugás. Viszonylag veszélyes helyről, közel a szögletzászlóhoz, de közel a 16-os vonalához is. Annyira nem csikarszögből jöhet majd ez a szabadrugás, de azért láthattuk már azt jó néhány szöglet alkalmával is, hogy vannak azért veszélyes, fejesre képes játékosok a kanadai válogatottban, és ezt áll ki jó fogja majd belőni ezt a szabadrugást. A mérkőzés 41. percében megszületett a mérkőzés első gólja vajon?
3: Hamarosan kiderül, Eustáquio egyelőre felméri a terepet, hogy hol állnak a riválisok, valamint a csapattársai. Egy tagú a sorfal, az már a büntető területen belül, majd a tömörülés az 5,5-es környékén. A portugál játékvezető külön figyelmezteti Masekót és Bombítót. Jön tehát a beadás, Eustáquio. 41. perc, lágyan a 16-oson belülre, egy fejes az fölé száll, Bombító tudta beletenni a fejét, és de végül nem ő volt az, aki ezt elvállalta. Ott a kaputól nagyjából 6 méteren a bólintás, és az, akit Oluwaseyi volt az, aki kapura tudta terelni a labdát, de hát itt egyáltalán nem emelkedett a pulzusszáma Williamsnek, mert azonnal érezte a kapus, hogy még csak mozdulnia sem kell erre a labdára. 42. perc a mérkőzésen, Dél-Afrika-Kanada továbbra is 0-0, mintha a helyzetek számában kanadai fölény lenne, viszont Dél-Afrika a lendületes megindulásaival rendre hátrálásra készteti a kanadai hátvédeket. Nem sorjáznak azért az itzerek a mérkőzésen.
2: Én is azt gondolom, és ez a pontrugás azért kínált remek lehetőséget arra, hogy megszerezze a vezetést Kanada. Egy picit közelebb áll Kanada a vezetőgól megszerzéséhez, de a dél-afrikaiak, ők tudásukhoz képest nagyon jól játszanak, a kanadaiak egy picit lejjebb, de így is közelebb vannak az előny megszerzéséhez, de többet kell tenni Kanadának, tehát pontosabbnak kell lenni a középpályán, és a 3-2-es, 3-3-as szituációkat sokkal jobban kell befejezni, mert képesek rá.
1: Most rajta van Kanada, mert ő Miller az, aki most viszi a labdát ott a jobb oldalt Masekóval szemben. Megtorpan, egészen sok kanadai támadás így hal el, most viszont jó Millernak az indulócsele, és már tovább is viszi a labdát, törne befelé, lepattanott egy dél-afrikai lábról a labda, de még mindig ott van Kanada előtt a lehetőség. Johnston kiszorul, már lassan 25 méterre a kaputól van Kanada, Johnston most a bal oldalt kérni a labdát, meg is kapja, befelé tör, jó a továbbítás, ajj, és ott mekkora védés volt, bocsánat, tisztázás volt Okontól, kivágta konkrétan a nézőtérre a labdát, egyébként Bokázi volt az pontosabban. Hát Johnston, a kanadaiak jobb hátvédje, most bal oldal tűnt fel, és a 16-os bal csücskénél kapott egy gyönyörű indítást, és betette a labdát azt a 16-oson belülre a társhoz. Nem sikerült ott bekotorni a labdát. Jó helyen volt a dél-afrikai védő. Egyébként Oluwaseyi felé ment a labda, ott a második hullámban várta azt. Jöhet egy újabb sarokrugás Eustáquiótól a 44. percben. Ott van már Bombító is. És elől Jonathan David próbálja meg zavarni ott Williams kapus. De a labda még nem jöhet be Eustáquiótól, mert hogy a portugál játékvezető ott Buchanannél kell, hogy rendet tegyen. Ha jól látom, akkor Mudau az, aki őt ott zavarta, és akkor jöhet most a sarokrugás, be is jön a labda egészen veszélyes, középre jó a fejes, és mekkorát védett ott egy dél-afrikai játékos, ott az ismétlés, ott a harmadik is, védett Williams, Jézusom, mi volt ott bent! A gólvonalról tudott menteni, jól láttam, akkor Cornelius volt is az, aki ismét fejelt, és Mokoena volt az talán, aki tudott a gólvonalról menteni. Volt még egy ismétlés, a harmadiknál pedig Williams tudott védeni. Elképesztő ízgal, mert bizony Cornelius fejese, ott a gólvonalról Mokoena tette ki a labdát. Az ismétlés elakadt a dél-afrikaiban. A harmadik Buchanan lövés pedig Williamsről pattant ki. Modiva volt az, aki a gólvonalról mentett, de még mekkorát, azt a mindenit. No, hát élesedik a mérkőzés, így 45 perc játékot eltelve, csak sikerül ezt kimondanom értelmesen, egészen komoly lehetőség volt ez.
2: Fantasztikus lehetőség volt, nagyon szép fejes, a kapuson már túljutott, Modiba óriásit mentett a gólvonalról, a kipattanónál is két lehetőség, a kapus, ha nem jön ki két méterre a csatára, aki három méterre tudott lőni, akkor gól lett volna, nagyon jó zárta a szöget. Nagyon nagy szerencséje volt most Dél-Afrikának, hogy ezt megúszták.
3: Véget ér lassan az első félidő rendes játék ideje, és ezt megúszta valóban a dél-afrikai együttes, de megint gyorsítanak a bal szélen a kanadaiak, Laria Millarhoz, már a 16-oson belül jó a visszacsel, Lariával a váltás, aztán mintha ez büntető lenne, a játékvezető elsőre azt ítéli, hogy kirúgás. Hiába reklamálnak a kanadaiak, nem tudják meggyőzni a portugál játékvezetőt, hogy ez 11-es. Egyértelműen úgy látszódott, hogy Laria már lendülő lábát rúgták meg a dél-afrikai hátvédek. A labda közelben sem volt. A VAR itt könnyen lehet, hogy közbeavatkozik majd. De a portugál játékvezető ítélet, amit a pályán hozott, az az, hogy Laria belerúgott a közbelépő dél-afrikai lábba, Mudau lábába. És Laci, te most már látod a visszajátszást is, itt szerinted elmaradt-e egy büntető?
2: Ez nehéz kérdés, de elfoglalta előre a védő a pozíciót, és amikor a játékos Laria be akart adni a labdát, addigra már le volt téve a védő lába, a labda is a csatár közé, tehát azt gondolom, hogy nem lesz végül is büntető, mert előre már elfoglalta a pozíciót a védőjátékos.
3: Elsőre tényleg úgy tűnt, hogy egyértelműen elrúgták a lábát Lariának, de itt valóban a lassítások alapján, mintha már Mudau a labda és a lendülő láb közé korábban belépve birtokolta volna, fedezte volna a játékszert, és úgy rúgta meg őt ellenfele a kanadai Laria. A játékvezető pedig mutatja, hogy most már a VAR is megerősítette ebben a döntésében.
1: A félidőben pedig, ugye az első félidő végén 3 perc a hosszabbítás, amiből már eltelt másfél, és Williams az, aki ugrál páros lábbal és zavarja a játékosét a jobb oldalra, a játékvezető pedig már számolja, rúgja ki a labdát, hiszen kapuskirúgás következett, a csúsztatás nem jó a jobb oldalt Masekótól, labda pedig visszakerül Kanadához, és az indítás talán jó lehetett volna Buchanannek, és hiába nagyon-nagyon gyors Buchanan, ezt ő sem érte el, hiszen Okon jobb helyzetben volt, és már Okon hozhatja is a labdát. Megtorpan megint, vissza Williams kapushoz, és majd valószínűleg Bokázi fogja megkapni itt a balján a labdát. Williams azt mondja, hogy nyugodjunk meg, már nem kell sehova se sietni. Még egy szűk 1 perc lehet hátra az első félidőből, ezt talán Williams is tudja, látja, érzi. És egyébként elő Maggopa várná a labdát, talán most felé is érkezik a labda, bizony. De a labda... A labdát lefejelte Johnston, és akkor ebből még talán lehet a végén egy kanadai lehetőség, mert hogy Oluwaszi az, aki kap egy indítást Jonathan Davidtől, érkezik Millar a balján, nem ő kapja, Jesztekionnak sem adja oda, inkább végigvinni egyed Oluwaszi, ez rossz döntés volt, ebben azért sokkal-sokkal több volt ebben a támadásban. Mudau az, aki most oda teszi Okonnak a labdát, Okon pedig belerúg egy jó nagyot, ott még visszajön a kanadai fejről a labda, lassan letelik a ráadás. Lesz-e még itt komoly lehetőség a végén? Igen, lehetett volna, de a portugál játékvezető közbefújt, mert hogy lemaradt a földön Mudau, kapott egyet hátulról a lábára, szabadrugás kifelé.
3: A 3 perces előrejelzett ráadás pedig letelt, de állt a játék például a VAR vizsgálat miatt, illetve itt most szintén áll a játék Mudau földön maradása miatt. Lehet, hogy még azért néhány percet rátesz a portugál? Nem. Azt mondja, hogy itt a vége, és talán most ez a helyes döntés. Az első játék részben 48 perc alatt nem tudott gólt lőni egyik együttes sem. Jesse March, a kanadaiak szövetségi kapitánya még menne be a pályára szövegelni a játékvezetőnek, viszont a belső védője Bombító mutatja Márcsnak, hogy ez butaság lenne, mester, inkább hagyjuk békén a portugál játékvezetőt, Márcs pedig szófogadó kapitány, Bombító javaslatára tehát inkább az öltözőbe megy ő is, csak úgy, mint minden másik játékos, és a másik szakvezető Hugo Broos is. 0-0 tehát egy játékrészt követően a legjobb 32 között rendezett első mérkőzés Los Angelesben, Dél-Afrika, Kanada, gól nélküli állása szünetben. Jön majd a folytatás hamarosan.
4: Jó Andrásnak, Tóth Bélának és Vukovics Lászlónak egyelőre köszönjük szépen. Mi is szusszanunk egyet, önök is tegyenek így. Hamarosan jön majd a folytatás a Dél-Afrika-Kanada mérkőzésről.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjú, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Kellemes vasárnapesti rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Már is folytatódik a közvetítés a Dél-Afrika-Kanada mérkőzésről, a labdarúgó világbajnokság első olyan mérkőzéséről, ahol már nincs hibázási lehetőség, az egyenes kieséses szakasz első találkozója. A mérkőzés kommentátorai Tóth Béla, Jó András, a szakértő pedig Vukovics László.
0: Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A játékosok már csordogálnak vissza a pályára, és nem sokára kezdődik majd a Dél-Afrika-Kanada második fél ideje itt a világbajnokságon. Két komolyabb lehetőséget tudunk beszámolni, és mind a kettő alapvetően Derek Cornelius-hoz fűződik. A kanadaiak játékos először a 21. percben fejelt a kapura, akkor nem jelentett nagy beszélt a fejese, ám a 45. percben érkezett egy sarokrugás, ahol a kapura tudott fejelni, és a gólvonalról Modiba tudta kikotorni a labdát. Az ismétlés, amit Buchanan tett a kapura, azt viszont Williams kapus tudta védeni. Nagyon nagy védés volt az, nagyon nagy fejes volt. Ez a két komoly lehetőség volt az első fél időben. Alapvetően azt kell, hogy mondjuk talán, hogy kanadai dominancia van, ami a támadásokat illeti, de a labda birtoklás tekintetében pedig a dél-afrikai válogatott az, aki továbbra is nagyobb előnyt élvez.
3: Igen, de a kanadaiak nem jól használják ki a 3-3, 4-3-as lehetőségeiket. Nagyon kevés volt abból, amikor jó helyen tudtak labdát szerezni a középpályán, egy elpasszolt dél-afrikai labda például. Ott rá tudtak gyorsítani, de nagyon rossz megoldást választottak. Középről zicser helyzetből kijátszották szélre, és abból oda lett a nagy lehetőség. A pontrugásokból viszont valóban nagy helyzeteket tudtak kialakítani. A dél-afrikaiak birtokolják a labdát, de minőségi kontrára nem futja az erejükből, egy-két szép támadást vezettek, de jó látni azt, hogy a Dél-Afrika milyen fejlődésen ment keresztül a VB-n az első meccshez képest. Kanada jobb futballt játszik, de azért ez a két csapat a egyenes kieséses szakaszba nem megbántva őket, mert jó csapatokról beszélünk, meg tovább jutottak a csoportjukból. Tehát 32 csapat még nem volt egyenes kieséses szakaszban a világbajnokságon. Azért tud ez a két csapat még itt lenni. Azért a 16 között már az egyik bejut, és onnan már azért nem lesz tovább út egyiknek sem.
4: Hugo Broos, a dél-afrikaiak belga szövetségi kapitánya cserél, mert Talente Bata kap instrukciókat a kispadnál a felező vonal közelében. A visszaszivárgó dél-afrikai játékosokat pásztázva, mintha Mofokeng nem lett volna ott azok között, akik visszatértek az öltözőből. Hamarosan majd, hogyha a negyedik játékvezető felmutatja a táblát, akkor kiderül, hogy ki jött le. Valóban tízessel, Relebohijjal Mofokeng számára befejeződött ez a mérkőzés, a helyén tehát Bata. Az a Bata, aki az előző mérkőzésen kezdő volt Dél-Koreával szemben. Most ugye azért maradt ki a kezdő csapatból, mert Mokoena eltiltásából visszatért a középpályára. Mokoena a csoportkör első két mérkőzésen begyűjtött egy-egy sárgalapot, úgyhogy ezért kapott eltiltást. A második félidőt a Bafana indította útjára, a dél-afrikai válogatott tehát először a labdával. A kanadaiak szövetségi kapitánya Jesse March pedig változatlan összetételben engedte vissza a csapatát a pályára. A helyszín továbbra is Los Angeles, a SoFi stadion 70 ezeres közönsége pedig figyelheti azt, ahogyan Okon labdát kap, majd tereli ki a jobb oldalra Mudauhoz, aki nagyon szép csellel megindul előre, még mindig Mudau, most már Laria arcába is belenyúlt. A vége ennek a folyamatnak az, hogy bedobásra jöhetett Dél-Afrika.
2: Talent Bata egyébként a 26 éves játékos, aki az Orlando Pirates játékos, a 22 mérkőzésen játszott. Idén is gólja nem volt ebben a szezonban. Most Kanada az, aki szerzi a labdát, ezt a felívelés követően is átul a labda, de most már átlépi a labda a felező. Jonathan Davey kiteszi a jobb oldalra, Buchanan befelé törne, de pontotlan a labda átvétele, és Ian Johnston kisegíti őt a második hullámban, és még bent tudja tartani. Nem tudja bent tartani, én úgy gondolom, de még nem fújt bele a játékvezető sípjába. Inlár az, aki ellövi a labdát, és most már viszont kirúgás jön a partjelzőt, és mutatják nekünk. Összebeszélte biztos a játékvezetővel, és bizony ez a labda már kint volt, amit korábban Johnston szeretett volna megmenteni még az alapvonal előtt, és Williams már játékba is hozta a labdát. Bokázi hozza fölfelé, jobbján Okon. Kérdés, hogy milyen elánnal szeretne majd játszani a második félidőben Dél-Afrika válogatottja. Ugyan a labdát nagyobb százalékban birtokolták az első félidőben, de ahogy önök is hallhatják, már érkezik a fügyszó lelátóról, hiszen Williamsnél volt megint tartós ideig a labda, most pedig Okonnak kell néhány csát megint bemutatnia, mert ott van a nyakán Oluwaseye. És nagy szerencséje van Okonnak, mert ő Milláról ment ki a labda, úgyhogy jöhet majd dél-afrikai bedobással. Mudaunok a kezében már ott van a labda. 2 perc telt el eddig a második félidőből. A játéképe egyelőre ugyanaz, mint ami az elsőben volt. Millár csúsztat. Jonathan David felé nem megy el a labda. Jesztekio is belefejel egy kicsit. Egyelőre nem ért még földet a labda, de most visszalép csereként beálló Bata. És hátra teszi a labdát Williams kapus. Az a 48. percben tehát Dél-Afrika, Kanada 0-0.
4: Madiba veszi át a bal szélen, és teszi tovább Mokoena felé. Maradnak ott a dél-afrikaiak a bal oldalon. Jó az összjáték Masekóval, és most már benne a tengelyben. Jaszai aztán forgatja át a jobb oldalról Bokázi. Mudau visszakapja Csimbe. Ez így a kanadaiaké. Milára félpályán Higgadsellel vissza, és Juszták jóhoz gurítja a labdát, hogyha nem sietnek előre. Eszetlenül a kanadaiak megpróbálnak a földön játszva előre törni. Igaz, ez a felpassz bizony pontatlan volt Buchanan felé a szabálytalanság miatt, mert hogy leütközte Buchanan ellenfelét, jöhet majd a szabadrúgással Dél-Afrika. Az első játék részben hullámzó volt a mérkőzés képe. Nagyjából azért felváltva forogtak veszélyben a kapuk, felváltva adódott momentuma mind a két együttesnek, de mintha a kapu előtt éresebbek lettek volna kanadaiak, na nem annyira éresek, hogy be is találjanak, de Williams kapust a dél-afrikai hálóért többször is megtornáztatták. Cselekkel most Masekó a jobb oldalon, Mudau végezheti majd ezt a megítélt pontrúgást el, mert Eustáquio lépett oda Masekónak. Megint visszafelé gurítják a dél-afrikaiak, a védelem belsejében Bokázi, sarokkal húzza tovább a labdát Apollis, ez így a kanadaiaké, Saliba előre, megint sok a pontatlanság egyelőre a szünetet követően is, Szito nyugtatja a kedélyeket és gurítja vissza a védelem tengelyébe. Hát az biztos, hogy kockáztatni egyelőre egyik csapat sem akar, akkor amikor a mérkőzésből eltelik lassan 50 perc, Dél-Afrika-Kanada 0-0.
2: Nagyon meglepő az, hogy nagyon sok jó európai csapatban játszó játékostól látunk pontatlanságot. Leginkább most, mint itt Kanadára gondolok, például Jonathan Davidre. Ezek az utolsó passzok, amiket megkapnak a csatárok, nem tudják átvenni a labdát, és rendszerint itt halnak el a kanadai támadások.
3: Igen, egy jó átvétel rá tudnának gyorsítani, mert nagyon messze helyezkednek a dél-afrikai védők a kanadai csatároktól. Tehát egy jó átvételnél egy 3-3-as szituációt ki tudnának alakítani a kanadaiak, de meghiúsulott, amit mondasz, hogy rossz a technikai megoldás, és abból jönnek a dél-afrikaiak. Ez egyik a afrikaiaknak kedvez, de előbb-utóbb azt gondolom, hogy bele fognak hibázni a dél-afrikaiak.
2: Mokoena a földön, mert hogy Buchanan hagyta ott a lábát, egyébként a labda felé irányult a lába, és próbálom azt kikerülni, hogy azt mondjam, hogy talpalás volt, de a játékvezető sem így látta, de Mokoena már talpon van, nem kell őt tápolni, és akkor jött majd a kanadai bedobás. Johnstone az, aki bedobja most azt Jonathan David felé, ugye korábban róla beszéltem, a Juventus labdarúgója, és továbbra is jött majd Kanada egy újabb bedobással, egyre közelebb a szögletzászlóhoz a kanadai válogatott, és jött majd egy nagyobb bedobás most Johnstone-tól, ő képes ajánlra is, már gyülekeznek bent a játékosok a 16-oson belül. Várja bent a labdát például Cornelius is, aki az első félidőben 2 kombinált fejes is végrehajtott. Ki kell most tenni a labdát onnan Szitholnak, aztán pedig Modiba az, aki az égbe rúgja. De ez így, kanadia lábra kerül vissza. Inkább Laria az, aki most már a bal oldalra húzza azt. Millar megenged egy cselt, aztán még egyet. Ellenfele elcsúszik, de nem viszi tovább a labdát, hanem inkább visszateszi Lariának. És akkor már a félpályánál van a labda, a közepén, a pálya közepén, ahol pedig Saliba a jobb oldalra további, Johnstone pedig, ahogy az első félidőben most is megpróbál megindulni gyorsan a pálya jobb oldalán, de Apollis most nem tudta becsapni, és bedobásra jöhet majd a kanadai válogatott. Az 52. percben továbbra is az állás Dél-Afrika-Kanada 0-0.
4: Johnston inkább egy másik labdát vesz át, egy olyan kellett neki, ami tiszta, nincsen rajta nedvesség, azt hajíthatja majd be megint a kapu elé. Johnston tehát a labdával, jön is a bedobása a 16-oson belőre, felfejeli Oluwaszej, ez nem jó senkinek, megpróbálta megcsúsztatni Oluwaszej, de a fejéről túlságosan felperdült a labda, úgyhogy kirúgásra következik Roman Williams, aki azonnal vágja előre hosszan, Maggopának ez jó is lehetne, át tudja venni a középcsatár, aztán lesimítja. Egyelőre létszámfölényben a saját térfelükön a kanadaiak. Maggoba emeli oda a 16-oson belőre Batához, aki majdnem fejbe rúgja a védőjét. A játékvezető spéttel, de lefolyja. Lária pedig hát méltatlanul viseli mindezt, mert hát ő úgy érezte, hogy jócskán késett az a sípszó. Valóban Batá eltalálta a szeme környékét a mondjuk úgy derék magasságba hajoló Láriának. Ezért viszont a szabadrúgás már el is végezték a kanadaiak. Gyors kontrákat próbálnának vezetni a dél-afrikaiak, de ott is rendre a hibák, a pontatlan átadások, a túl hosszú szöktetések mind megakadályozzák azt, hogy egy komoly lehetőséget kialakítsanak a dél-afrikai játékosok. És megint csak hátulról építkezik a Bafana, és azt hiszem, hogy a játékképe a második félidő első 10 perc alapján nem sokat változott az első játékrészhez képest. 0-0 a találkozó állása az 54. percben.
2: A labda birtoklásban továbbra is vezetnek a dél-afrikaiak, 57-43, ami a százalékokat illeti, de hát ez romlik az első félidőhöz képest, és a passz pontossága is romlik mind a két válogatottnál, a kanadaiaknál mindössze 77%-os a passz pontosság, és ezért ez látszódik is, folyamatosan egyre több a pontatlanság, most pedig talán elveszíti a fejét Lária egy kicsit, ugye az előző fejberúgás követően. Nem azt mondom, hogy törlesztett Maszekónak, de ez teljesen fölösleges belépő volt, hogy a dél-afrikai szabadrúgás következett, amit már el is végeztek a sárga mezesek. Hátul a labda a Bokazinál, aztán Sithol kapja meg a labdát, ő lépett vissza Okon, jobb oldalra fordítja át a labdát, Mudau kapja meg, szépen fűzi át Millárt, és még ott átfűzi ugyanúgy Salibát is a lába között, ezt viszont már csak úgy tudták megállítani a kanadai játékosok, egészen pontosan Salibá, hogy visszarántotta Mudaut, úgyhogy sárgalapot kapott ezért. Láthattuk talán a Szenegál-Irak mérkőzés, és hasonló visszarántás volt az gólhelyzetben. Sadio Manét rántotta vissza az iraki játékos, és az piros lapot ért egyébként videózás követően. Ez most sárgalap volt itt a mérkőzésen. Eten Saliba kapta a kanadaiaknál az 55. percben, pedig továbbra is az állás 0-0.
4: Ez volt a találkozón a 16. szabálytalanság. Nagyon sokat töredezik a játék különböző faltok miatt. 10 szabálytalanság kanadai oldalon, és mindössze 6-szor állították meg ellenfelüket szabálytalanul a Bafana tagjai. Tehát egyelőre a kanadaiak azok, akik késve lépnek oda többnyire, vagy inkább taktikai szabálytalanságot követnek el ellenfelükkel szemben. Williams kapja a fükszót, mert megint a 16-osan kívülre lépve tartogatja magánál a labdát hosszú másodpercekig. Megint a dél-afrikai hálóőrnél a labda, a kanadaiak pedig nem támadnak le, a csatárok is már föntartózkodnak a dél-afrikai térfélen, de messziről figyelik Williams tevékenységét is. Rövid passzos játékkal kihozzák a labdát a dél-afrikaiak, és a jobb oldalra kerül a labda Maszekóhoz. Maszekó befelé cselez, ballábán nem tud lőni, Maggopa ott a 16-oson belül még kitolja a jobb szélre, Mudaut szakítja meg ezért a labdáért, begyűjti a jobb hátvér a sarokban, majd visszagurít. Ebben azért több volt Batá, a tengelybe passzolja még mindig a kanadai térfélen a dél-afrikaiak. Szép bokázi keresztlabdája, Modiba beadása, magasan érkezik a kapu elé, és lehozza a levegőből Krepo. A kanadai kapus pedig már azt nézi, hogy van-e társ elől, akit indíthatna. Hát nincsen, úgyhogy inkább oldalra dobja bombítóhoz, neki meg hát elszórja a labdát. Hihetetlen, hogy milyen hibák vannak benne. Tehát olyan passzokat rontanak el a játékosok, ami azt hiszem, hogy az NB1-es szinten is azt mondanánk, hogy ez nem fér bele. Hát akkor egy világbajnokságon a legjobb 32 között, Laci.
3: Pontosan, a tenisz nyelven ez a nem kikényszerített hiba. Senki nem zavarja, és egy 10-15-20 méteres passzokat elpasszolnak, és nem tudnak épp ezért építkezni. Itt most ezen a szinten valóban ez nem megengedett. valami változásra szükség van, valami egyéni villanásra. Lehet, hogy a kanadaiaknál több olyan egyéniség van, aki azért komolyabb csapatokban játszik. Ők szerintem egy nagyon picivel közelebb állnak ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést, de most megült egy kicsit a mérkőzés.
2: Massakót nem először sikerült meglepni hátulról egy kanadai játékosnak, most megint így történt, elcsetnék tőle a labdát, viszont Massakónak kimaradt a keze, és Justák jó az, aki a földön van. Jó, nem is a keze, hanem ahogy lerántotta egyébként Massakó a bal lábával egy kicsit fejbe rúgta Justákiót. Azt hiszem, hogy ezt még túl fog élni, tehát hogy épp hogy súrolta a fejét, nem volt komoly fejberúgás ez, viszont érkezik majd a kanadai válogatottban egy csere. Nico Sigur fog majd pályára lépni, Justákiót pedig ápolni kell. Úgy néz ki, hogy komolyabb ez a sérülés, de reméljük, hogy ezért Justákió jól van, ez alapvetően nem ért sárga lapot Massakónak. Nem volt teljesen értő, nem volt szándékos, ugye, ahogy mondtam korábban, lerántotta ott, és ahogy ő is esett, úgy fejbe rúgta őt, Justákiót. Úgyhogy az 58. percben áll a játék ápolás miatt. Kérdés az majd, hogy ugye Sigurd, akit láthattuk nemrégiben, a kispadnál már levette a melegítő fősőjét, és nem csak ő, hanem érkezik Fuzsol is a pályára. Hát védelemben biztos, hogy történik változtatás. Lejön majd Bombító, Fuzsol tehát a helyére, és Saliba is lejön, ugye, aki nemrégiben sárga lapot kapott, az ő helyére jön be majd Sigurd a pályára az 59. percben. És tehát, amikor Dél-Afrika-Kanada 0-0 továbbra, és két csere, tehát Laci, mennyiben változhat majd meg a játék üteme?
3: Hát ez posztokra történő csere volt, de valamit lépnie kellett Jesse Marsnak, mert a kanadaiak nem azt játsszák, amit elvár a mester tőlük. Az első fél időben pont rugások után volt egy-két lehetőségük, most a második fél időben nagyon pontatlanok, és ha nem tudnak ráfordulni a labdára, akkor nem fognak tudni helyzeteket kialakítani, és ha 10 méteres passzokat nem tudnak egymáshoz adni, akkor nagyon kevés esély van arra, hogy gólt szerezzenek. Tehát valamit változtatni kellett, nagyon bízik benne a mester, hogy most fölpörök Kanada.
4: Egyelőre létszám hátrányban a kanadaiak, ugye sérülés miatt ápolni kellett Justákiót, ő hát már vissza is tért a pályára, úgyhogy sárga lapot nem adott a játékvezető, ez egészen biztos ennél az esetnél, úgyhogy végül is Justákió maradt a pályán, játékvezetői engedéllyel ezek szerint. Kanadai akció már a 16-os környékén, David cselezgetne, de hát sárga fal vele szemben, Justákió ki a balszélre, Milár elhúzza, aztán laposan a centerezés, ezt is kivágják a védők, okon volt jókor jó helyen, de nem szabadul fel a dél-afrikai kapu, egészen eddig a sípszóig lerántotta a játékvezető érzése szerint Maggopát, az igencsak agilis kanadai belső védő, aki követte az akciót, méghozzá Cornelius. A játékvezető pedig hiába volt ott előtte az eset, úgy ítélte meg, hogy Cornelius teste leesodorta ellenfelét, holott tisztán látszott az is, hogy jobb lábbal a labdát tolta el Cornelius. Dél-afrikai szabadrugás követően Szitol a labdával saját tér felén, Okon visszaveszi a labdát a jobb lábára, majd visszagurítja Williamshez. Volt már csere mind a két oldalon, tehát a szakvezetők próbálják valamelyest feljebb pörgetni a csapatukat, és erre azért a Los Angeles-i közönség is vár. Megint fükszó, mert Williamsnél a labda a dél-afrikai kapusnál, már a mexikói hullámzást is a 70 ezeres közönség előhúzta tarsolyból, hogy saját magát szórakoztassa, mert tényleg a pályán nem történnek olyan események, amelyek izgalomra adnának okot. Williams kidurrantja a labdát a kispadra, méghozzá kanadaira, ezért jöhetett bedobással a juharfa leveres gárda, aztán Milár csele az nem jó. Massakóról ment ki érzésem szerint, a játékvezető hova ítéli a bedobás jogát. Pontosan a felező vonal közelében történt mindez, a dél-afrikaiak hajthatták be a labdát. Elszalad ezért Bokázi, a bal szélen továbbra is a dél-afrikaiak. Mudau indítása, megtalálja a társat, Mokoena lépett volna ki. A másik néges a frissen becserélt De Fuzsorról pedig szerelte. Gyorsan elvégzik a touchot a dél-afrikaiak, de megint a félpálya közelében. Hát Williams-et is bevonják a játékba. Természetesen a dél-afrikai kapus egyfajta Pirlo, aki mélységből próbálja irányítani csapata játékát. Most éppen ágyúzza előre a labdát Magopa irányába, aki fuzsorol mellett, enyhe tavaszi fuvallat hatására földre szökkent. A játék zajlik tovább, a portugál sípmester ugyanis úgy dönt, hogy nem történt szabálytalanság, olyannyira nem, hogy kiemelik a labdát a dél-afrikaiak a jobb oldalra. Mudau, nem marad egy kanadai, meg tovább a játék, ezzel nem foglalkoznak a dél-afrikaiak. Most már ott a 16-os környékén egy cselt követően a lövés mellé durran a labda. Na hát hosszú idő után volt valami, ami miatt emelni lehetett a hangunkat. Apolis 25 méterről jobbal tüzelt a kapu mellé.
2: Bizony, a 62. perc legvégén, 63. legelején Dél-Afrika-Kanada 0-0, és Kanada eddig mindkét tétmérkőzését elveszítette afrikai ellenféle szemben. A 2001-es konfederációs kupán 2-1-re kikapott Kameruntól, a 2022-es labdarúgó világbajnokságon pedig 2-1-re Marokkótól, most pedig 0-0-ra áll egyelőre Dél-Afrika ellen. Nyilván ők sem szeretnék azt, hogy hosszabbítás legyen. Mudau az, aki bedobja a labdát, hiszen bedobásra következhetett Dél-Afrika válogatottja. A bal oldalban már a labda Bokazinál, Modiba fölnéz, és előre íveli a labdát. Ez egészen pontos, és tarkóval hátra tette Magopának a labdát ott Bata, de ez pontatlan volt. Ezzel viszont pedig már jöhet Kanada. Sigur az, aki kiteszi jobb oldalra a labdát Buchananhez, ez hosszú volt, Bokazi pedig még megmenti, aztán pedig becsúszik Buchanan, és rá mosolyog a partjelző is Bokazira, hogy bizony, hát ebben nem ért bele Buchanan, csak te, úgyhogy jöhet majd Kanada egy bedobással. Remek volt ez a becsúszás, egy ijesztés Buchanantől, és akkor valószínűleg majd Johnston érkezik a bedobáshoz, megint majd egy nagy bedobásra számíthatunk itt a mérkőzés 64. percében. Nincs még gól a találkozón, és komoly lehetőség is leginkább az első fél időben volt. De nézzük most, Johnston kezében van tehát a labda.

0: föl, és aztán sikerül menteni a belső védőnek, Bokázinak. Williamsről felperdült a labda, arra robbant be az ötösen belőle David, ugye üresen tátongott a kapu, onnan sikerült valahogy kikanalaznia a labdát a visszarohanó Bokázinak. Az egész abból indult, hogy Sigur tudta szöktetni Olavuseit, aki aztán lőtt, Williams védett, onnan a felperdülő labda a 16-oson belül a kapu elé csorgott, és Bokázi mentett valahogy Jonathan David elől. Úgyhogy a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete itt a második félidőben Kanada előtt adódik. Ezt is megúszták a dél-afrikaiak, csak úgy, mint azt a tűzi játékot az első félidőben, ami egy szöglet után fenyegette a kapujukat. Sarokrúgás következik a jobb oldalról. Elvégezheti Justacchio. A mérkőzésnek már a 63. percében járunk. Justacchio ível. Felperdül a labda kanadai fejről, a játékvezető jelzi, hogy kirúgás következik, cseréként pályára lépett De Fougerolt tudott bólintani, de a célt eltévesztette. Jön tehát a 66. perc a találkozón, a legjobb 32 között Kanada, Dél-Afrika 0-0.
1: Elképesztő, hogy Bokázi mekkorát védett most, de azért tegyük hozzá, hogy azért láthatunk hasonlót Modibától az első félidő végén. Ott vannak az utolsó pillanatban a dél-afrikai játékosok, akkor, amikor kell, és azért üzzenek, hajtanak, ha már ugye itt a támadásokon nem is tűnik annyira úgy, leginkább itt ugye megint érkezik a fütyszó, hiszen a saját térfelükön járítják hátul a labdát, egyelőre olyan kicsit tanástalanul, megint egy előreívelt labda, ott senki nincsen, ez elpattog Krepó kapushoz, a kanadaiak hálóra pedig már Fougerolnak már továbbítja se labdát, ő pedig öres léptekkel megy előre, jobbján Johnston kéri, és kapja is, előtte Jonathan David nem neki adja, inkább vissza Fougerolnak, az pedig jó Buchanannek, Buchanan lefordul a védőjéről, Modibáról, a betett labda pedig nem jó Oluwaseyének, viszont Buchanan visszakapja, az úgy nem volt les talán, Sigurnak vissza, Sigur pedig trükkösen szerette volna elpasszolni maga mögött a labdát, ez nem sikerült, és szabálytalankodott is ellenfelével szemben, úgyhogy jöhet majd Dél-Afrika egy szabadrugással, és egyébként Sigur be is sárgult. Ugye korábban ő már eléggé élesen reklamált egy ítéletet követően, és akkor már a játékvezető figyelmeztette, most pedig ezt már nagyon várta szerintem a portugál játékmester, és most el is mondja egyébként Jonathan Davidnek, hogy ez nem az első, nem a második volt Sigurtól, ez járt neki, Jonathan David pedig bólogat, hogy ez így van, egyetért vele, úgyhogy jöhet tehát majd egy szabadrugás, de először a 67. percben jön a hidratációs szünet. Lesz-e gól, Laci, ez a mérkőzésen?
2: Én azt gondolom, hogy egy gól eldönteni a találkozót, ehhez Kanada most sokkal közelebb áll. Oluwaseinek az előbb óriási lehetősége volt, egy nagyon szép kontrát vezetett végig Kanada. Fölpördült a labda, hogy nagyon jól leközvetítettétek, és óriásit mentett a Bokázi a gólvonal előtt. Most már másodszor úszta meg ezt a dél-afrikai csapat, de Kanada nem játszik jól, tehát ha őszinték akarunk lenni, meg Jesse Marsh is látja ezt, hogy valahogy ki kell szenvedni a továbbjutást, mert utána már senki nem fog avval foglalkozni, hogy jutottak tovább, bármelyik csapatnak fog ez sikerülni. Itt a lényeg, hogy valahogy megtegyék, de ehhez jobb futballra lenne szükség. A dél-afrikaiak szerintem a tudásuknak a 90-95%-át kiteszik a pályára, amit ők tudnak, ők hozzák. A kanadaiak, ha most százalékba mehetnék bele, ők a 60%-on vannak, amit tudnak focizni, és épp ezért nem tudnak még vezetni jelen pillanatban a mérkőzésen. A dél-afrikaiak próbálják amennyit lehet tartani a labdát. Az érthetetlen számomra, hogy amikor Williams kapus tartja a labdát a dél-afrikai részről, akkor a kanadaiak nem támadják meg. Tehát hagyják, hogy menjen az idő. Jó, nyilván nem akarják, hogy kipasszolják őket, de hát valahol valamerre kéne terelni a labdát, hogy ne tudja húzni az időt a dél-afrikai csapat. Nagyon fogy az idő, utolsó negyede következik a mérkőzésnek. A Kanada biztos, hogy sok mindent meg fog tenni, de hát ne felejtsük el, hogy kockáztatni nagyot azért nem szabad, mert egyenes kieséses szakaszban vagyunk, és aki itt veszít, annak véget ér a világbajnokság.
0: Korábban furcsálottam, hogy ápolták Justacchiót, és nem kellett elhagynia a pályát a kanadai csapatkapitánynak. Méghozzá azért nem, mert ez a kivétel a szabályban, a legújabb szabályban, hogyha fejsérülés miatt ápolják a játékost, akkor bár nem kapott sárga lapot a szabálytalanságért az ellenfél, nem kell elhagynia a pályát az ápolt játékosnak egy percre. Ugye ez is vadonatúj szabály a FIFA, illetve a Szabályalkotó Bizottság részéről, hogy megpróbálják úgy elejét venni a felesleges ápolásoknak, meg a

0: taktikai ápolásoknak, hogy ha valakit ápolnak, akkor le kell mennie a pályáról egy percen át, pedig nem is térhet vissza. Na hát a kivétel az a fejsérülés, és az, hogyha az ellenfél a szabálytalanság miatt sárga lapot kap. Van néhány olyan játékos azért a pályán, aki mondjuk eldöntet egy ilyen mérkőzést. Jonathan Davidről beszéltünk már többet is, a kanadai válogatotton belül jó néhány játékost említettünk. A dél-afrikai csapatnál Laci szerinted ki az, aki egy ilyen kiélezett párharcban azt az egy helyzetet, ami adódhat a csapat előtt, az gólra tudja váltani?
1: Hát nehéz kérdés, mert azért a dél-afrikaiak annyira nem rendelkeznek ilyen nagyon minőségi játékosokkal, de hát azért Apollis láttuk. A legnagyobb lehetőség a második félidőben az volt, amikor Apollis hozta befelé a labdát a balszéről, és jobban 25-ről eltekerte a bal sarok mellett, ott abból lehetett volna gól, de nem tudnám megmondani, hogy kiben rejlik veszély, mert igazi helyzetet nem tudnak kialakítani. A védekezésük az jó, a középpályáig egész jól megjátszák a labdát, de igazán a kontrákat nem tudják minőségben végigvinni.
2: Kettő cserét Kanada, Miller helyére érkezett Schaffelborg, és Oluwaseyi helyére pedig Promise David, az, aki a pályára lépett, úgyhogy ezt is mondhatjuk úgy, hogy konkrétan posztra cserélt a kanadai szövetségi kapitány, és már folytatódik tehát ezáltal az ivószünet után a mérkőzés. A 71. percben ott tartunk, hogy 0-0 az állás, és a nap is szépen kisütött, és most egy jó indítás előre, de Jonathan David a labdával ellentétesen futott egészen másik irányba, és ez pedig könnyen okon el tudta venni tőle. Most pedig a portugál játékvezető megakasztja a játékot, hiszen úgy látta, hogy ott szabálytalan volt Sigur, akinek már van egy sárga lapja egyébként, úgyhogy neki vigyáznia kell. Nem az első és nem is a második alkalom után kapta meg a sárga lapos figyelmeztetést. Továbbra sem tűnik úgy, hogy csillapodna a kedély a fejében. Ki tudja hozni Dél-Afrika válogatottja a labdát a saját térfeléről, de ez eddig tart, mert hogy Sigurhoz pattantott a labda. És már is jöhet majd Kanada válogatottja, mondom én, de nem, hanem Mudau jöhet majd egy bedobásra, hiszen akkor kanadai lábról ment ki a játékszer, és akkor bedobás követően jön majd Kanada. A 72. percben Mudau keresi a lehetőséget, keresi az üres társat, de kicsit olyan az érzés az embernek, mint amikor Williams-é van hátul a labda, hogy egyik játékosnál sincs semmilyen üres bemozgás, mindenki várja, hogy jöjjön a labda, de most Bata az, aki megiramodik. Jó a továbbítás, mondom én, de pontatlan volt, Johnstonnak kellett oda nyúlnia, ki tudta rúgni az égbe a labdát előre, egészen pontosan, ami vissza is jön dél-afrikai lábról. Most talán meg tudja tartani Kanada a labdát, Larrea indulna meg a pálya bal oldalán, de két játékos gyűrűjében nem tudja megtartani a labdát, sőt az ő lábáról megy ki, úgyhogy jöhet megint dél-afrikai bedobással.
0: Ezt a mozdulatot Hugo Broos, a dél-afrikaiak belga szövetségi kapitánya Tapsban részesítette. 1986-ban a mexikói világbajnokságon még játékosként volt ott Hugo Broos, akkor a belgiumi válogatott bejutott a legjobb négy közé is. Egy megkerülős csellel próbálkozott Modiba a bal szélen, még a saját térfelén. Szegénynek eltalálták a tarkóját, és a kanadaiak ketten voltak egyébként Modiba körül. Itt egész pontosan Sigur találta el a fejét, nem Johnston, mert között a két játékos között próbált elszalalomozni Modiba, azért a túlerő győzött. A támadó sorban változtatott tehát Jesse Marsh megint, Promise David, hát ígéretes lehet az ő beállása, hogyha úgy nézzük, mert gólt szerzett a legutóbbi mérkőzésen a csoportban, ő szépített Svájccal szemben, és azt hiszem, hogy ez lehet a célja megint csak ezzel a szándékkal küldte őt pályára Jesse Marsh szövetségi kapitány, csak úgy, mint a bal szélen Millart váltó Schaffelburgöt. A labdával most a dél-afrikaiak, megint a saját térfelén a Bafana. Szitol gurítja vissza Williams kapushoz. Szitol egyébként Portugáliában légióskodik a Tondela együttesében. Okon feljebb jönnek most már a kanadaiak, Bata gurítja vissza a kapusához, na, megzavarják-e a labda kihozatalt a kanadaiak, szépen Okon tisztára játsza magát, majd Batát találja meg a jobb oldalvonal mellett, és ez pontos indítás előre Apollishoz. Létszám fölénkben most ott a bal szélen az afrikaiak, ez a beadás viszont rémes, sikerül visszabólintani a Mudaunak, ott van még a 16-oson belül Magopa, ez a lövés távolról viszont jócskán elkerüli a kaput, bosszankodik egyébként Szitol, de a Hát itt ez a lövés, ez azt hiszem, hogy a statisztikai mutatóban kapura lövésként majd mindenképpen meg fog jelenni, de hogy az XG, tehát a várható gól mutató tekintve ez legfeljebb 0,001 egy ezred, az nagyjából azt hiszem, hogy a realitáshoz közel van, és ez a nagy felhördülés a lelátón annak szól, hogy Alfonso Davies csereként pályára lép, méghozzá Buchanan helyén, úgyhogy a Bayern München sztárja ott van csereként a pályán a kanadai válogatottban.
2: Azért ezt tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor elmondta már mindenki, hogy most kezdődik majd a világbajnokság, de azt hiszem senki nem arra vágyott, hogy egy ilyen mérkőzést nézzen az egyenes kieséses szakaszban.
1: Igen, de ez a két csapat úgy gondolkozik, most benne lenni rossz, mert tényleg nem egy minőségi mérkőzés, de aki tovább jut, az nagyon boldog lesz, csak hát nem tudni, hogy most melyik lesz az a csapat. Kanada hiába egy kicsit közelebb hozzá, ezt realizálni kéne. Most, hogy bejött Alfonso Davies, reméljük, hogy egészséges. Ha ez így van, és tudott edzeni, akkor biztos, hogy tud segíteni Kanadának, akinek most nagyon nagy szüksége lenne erre.
2: Közelben volt az, hogy Alfonso Davies labdát csenjen, de nem sikerült megtartaniuk a labdát, úgyhogy dél-afrikai labdajáratás, de már a pálya bal oldalán Apollis az, aki továbbítja a labdát, Mokoénának lecsúszik a lábáról, és akkor jön nézzük meg Alfonso Davies első labda érintését, tolja a labdát a bal oldalt, jó, bepassz középre, na ez hiányzott eddig, Provis Laviai is mellé ment, a hosszú alsót vette a célba, Provis David, no, a két cserejátékos majdnem összehozott egy gólt. Először azt láthattuk, hogy Alfonso Davies megindul a pálya bal oldalán, belövi erőből a labdát középre, Provis David átveszi a labdát, és laposan ellövi a kapu jobb alsó sarkába, hosszú oldalra, ugyan Williams rajta volt. Ez egy egészen jó löket volt a 76. percben. Még több ilyet szeretnénk látni, úgy gondolom, Bukovics László.
1: Igen, hát ahogy bejött Alfonso Davies, egyből fölpörgette a játékot, egy nagyon kemény lőtt paszt adott a bal hátvéd helyéről, 40 méter az ellenfél kapujától a társának, aki 20 méterre lekészítette Promisnak, aki hát mondhattam, hogy jó lövés, mert nem volt rossz lövés, de hát ez igazán jó lövés, az 18-ról, hogyha kaput talál, ez nem sikerült, ezért nem vezetni Kanada.
0: Alfonso Davies május elején játszott legutóbb két mérkőzést, a Bayern München Paris Saint-Germain bajnokok ligája elődöntőn szerepelt, itt a világbajnokságon először kap lehetőséget, tehát azért ő az idővel futott versenyt azért, hogy felépüljön és Kanadában szerepelhessen a válogatottban ezen a világbajnokságon. Megint szép cselekkel rázta le magáról őrzőit Alfonso Davies, és megint a bal szélen próbálkoznának a kanadaiak. Jó a váltás Promise Daviddel, aztán Jonathan David, na ki lesz a labda? A dél-afrikaiaké, Davidről pedig hát lepattan egy dél-afrikai, olyan volt most itt Jonathan David, mintha Toldi Miklós kapta volna nyakába valamelyik ellenfelét, mondjuk a cseh bajnokot. Most itt a kanadaiak jöhetnek megint előre a jobb oldalon. Elszorná a labdát Johnston, Justakio végül is kicsiben tovább teszi még, és hát láthatóan most egy sebességi fokozattal feljebb kapcsoltak a kanadaiak. Belül az utolsó negyed órán Alfonso Davies a bal szélen a 16-ossal egy magasságban. Justakio visszateszi Davieshez. Davies vele szemben Mudau, egy csel befelé, aztán egy pöcizés a 16-oson belőle egy lövés. Jonathan David próbálkozását hárítja Williams a kapufa mellett. A kipattanó megint a kanadaiaké. Davies, az ő becserélése egyértelműen friss lendületet hozott a csapat a játékába. Szitol szerel, jöhet majd berobása a Kanada, Williams pedig újabb góltól mentette meg csapatát.
2: Elképesztő lehetőség volt ez a 78. perc legvégén, de továbbra is ott van a kanadai erő a dél-afrikai válogatottnál. Alfonso Davies pedig tovább tenni a labdát Mudau lába között. Nem sikerült, de már jön is a bedobás, és Eustáquio elengedi ezt a labdát. Ez hiba volt egyébként, és Alfonso Davies nem is érti. Hiszen jó lett volna, hogyha valamelyik játékos legalább ő vagy Promise rámegy erre a bedobásra, de egyikőjük sem ment, egyébként csínybe érkezett, nem is figyelt rá egyik dél-afrikai játékos sem, ott vannak mögöttük, és Alfonso Davies játszik össze Sigurral, és Mudau az, aki tisztáz, már is jött egy újabb bedobás, újabb kanadai, ezúttal most nem előre, hanem hátra a labda Cornéliushoz. Sigur most volt üres befutásot Justakiótól, nem ő kapta a labdát, most kapja meg Cornéliustól, ők játszanak össze kette, meg itt vissza a belső védőhöz a labda 79. percben, tehát épül a kanadai támadás. A statisztikára ránézünk, akkor 59-41 megint, vagy továbbra is előben a dél-afrikai válogatott, ami a labda birtoklást illeti. Viszont a kaput eltalál lövésekben már jócskán vezet Kanada, 6 kaput eltalál lövése van Alfonso Davies csapatának, míg a túloldal Dél-Afrikának csak egy és négy próbálkozása volt emellett az afrikai válogatottnak, ami nem talált kaput. Alfonso Davies felé a felívelt labda, ez nem volt pontos, ott viszont Maseko nem tudja megtartani a labdát, Juszeki pedig már gyorsan be is dobja. Cornelius néz fel, Laria, az jó passz, Juszekinek ki kell húzni onnan, ott volt két dél-afrikai játékos is, és jó a fordítás a jobb oldalra. Johnston pedig ezzel megindult, mert van előtte terület. Szigur kérnie középen, nem neki adja a labdát. Megint vissza Szigurhoz, és szépen eljátszogatnak hátul egyelőre a kanadai játékosok, keresik a rést a dél-afrikai pajzsra. 80. perchez érünk, annak is már vége van, az állás továbbra is 0-0.
0: Alfonso Davies a bal szélen, ebbe az átadásban Mudau lép bele, majd aztán rátalpal a labdára Mudau, és eladják, elszorják a dél-afrikaiak, visszatenni Szigur a 16-os környékére. Ez is lepattan egy blokkról. Alfonso Davies a bal szélen egy összjátékot kezdeményezett volna Juszekivel, nem tette vissza hozzá a labdát Juszekivel, aki aztán elszórja. Igaz, hogy aztán az ajándék labdát visszaadják a dél-afrikaiak. Dobhat Davies, aki egy éve itt az Egyesült Államok elleni barátságos, illetve Nemzetek Ligája mérkőzésen sérült meg súlyosan, akkor részleges szakadást szenvedett a térdében Alfonso Davies, akkor kezdődött a kálvária. Az előző idényben azért nagyon sokszor volt hiányzó a maródi sérülése miatt. A jobb oldalról most egy beadás Johnstontól, ezt is kivágja Mudau. Továbbra is nagy nyomás alatt a dél-afrikai válogatott, de most Apollis szépen cselekkel megtartja a labdát, aztán Modiba kerül a földre ott a bal szélen. Ezek szerint szabálytalanság miatt, úgyhogy szabadrúgás kifelé jöhet majd. Tehát a dél-afrikai együttes a saját térfeléről, és még egy gondolat Alfonso Davieshez, május elején a Bajnokok Ligája mérkőzésen combizom sérülés szenvedett, és amiatt nem volt bevethető a csoport mérkőzéseken. Jesse Marsh próbálta inkább óvatosan kezelni az ő játékát, és nem kockáztatott a kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya. Lassan belépünk a mérkőzés rendes játék idejének utolsó percébe, utolsó 10 percébe, sőt már beléptünk. Egy indítás, Promise David átveszi a 16-os környékén, aztán viszont a szöktetés, vagy kiugratási kísérlet Jonathan David felé nem jó a 16-oson belül, jöhet majd teljesen hátulról Williams révén a dél-afrikai válogatott. 82. perc, Dél-Afrika, Kanada, a legjobb 32 között 0-0.
2: Vukovics Lászlóhoz fordulunk, az utolsó szűk negyed órában mire számíthatunk szerinted?
1: Arra, amit most láttunk Davies beállása óta, nagyon felerősödött a kanadai csapat, és azt várom, hogy ez helyzetekben is megmutatkozik, és valahogy bepréselnek egy gólt, és eldöntik a rendes játékidőbe.
2: Vukovics Lászlónak, állandó szakértőnek köszönjük szépen, és közben Prométhez, aki átveszi a labdát, és jó lett volna az indítás Lariának előre, de nincs ebből komolyabb támadási lehetőség a kanadai válogatottnak, és Batáz, aki megindul dél-afrikai részről, labdája pontatlan előre, megszerzik a kanadaiak, és Szigur fölnéz, van előtt a terület, is lehet indulni a labdával, már el is hagyta a felezőt, már a dél-afrikai térfelen. Jó a továbbítás a jobb oldalra, a bepassz pedig pontatlan onnan a jobb oldalról, Schaffelbörtől, így ezzel pedig jöhet Dél-Afrika, hát jöhetett volna, ha Maseko nem akad el, nem esik el a labdában. Úgyhogy most azt figyelhetjük a 83. percben, amikor 0-0 az állás, hogy Alfonso Davies meg tud indulni a pálya bal oldalán, de megbotlik ő is, és Mudau pedig jó útember ugott oda a labdához, el is vették, és dél-afrikai labdajáratás hátul Seedhall, az, aki visszateszi Williams-re. Williams megint nagy lendülettel mutatja, hogy tessék már előrébb menni, húzzuk szét egy picit a pályát. Seedhall is most széttárja a kezét, ott totyogott a labdával a félpályához közel, nem érkezik senki, csak előre nézzünk a támadókra, akkor azt látjuk, hogy mindenki egy helyben áll. Közben köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit a Dél-Afrika-Kanada egyenes kieséses szakasz mérkőzésén. A 84. percben 0-0 az állás továbbra is. Több ízben volt lehetősége a kanadai válogatottnak gólt szerezni itt a második félidőben, de nem sikerült egyszer sem bevenni Rowan Williams kapuját. Mind a két alkalommal hatalmas bravúra vélet, vagy akár mondhatjuk, hogy Bokázé is besegített neki. És pályán van már Alfonso Davies is, ugye a Bayern München kiválósága. Azóta, mióta ő itt van a pályán, jobban felérénkült a kanadaiak támadójátéka. Apollis az, aki ellövi a labdát, és most tornáznia kell egy kicsit Krepónak. Maseko pedig úgy gondolta, hogy miután feláll a labdába Crepo, akkor neki szalad. Jó megoldás volt ez Apollis-tól, visszahúzta a labdát, nagyjából 18 méterről ellőtte azt, de talán mint hogyha azért ez jócskán mellé ment volna, hogy kapufa lett volna. Most viszont jó az összjáték Jonathan David és Schaefelberg között, de Schaefelberg beadása nem jó, megint az utolsó passzok azok, amik hiányoznak, a pontos passzok kanadai részről, de nem mint hogyha a dél-afrikaiak nem hibázának. A 85. percen, tehát továbbra is Dél-Afrika-Kanada 0-0.
0: Földön most Mudau, de hiába, mert nem volt szabálytalanság, mutatja a portugál játékvezető. A kanadaiak a bal szélen támadhatják azt a folyosót, ahol Mudau hiányzása miatt keletkezett némi űr. Egy cselt követően Alfonso Davis viszont elválasztja a labdától a visszazáró dél-afrikai, aztán pedig az indítását a bal oldalra pontos Modiba cselezget, aztán Apollis tisztára játsza magát, keresztül vezeti most már a pálya közepébe, üldözi őt Szigur, de nem tudja elválasztani a labdától ellenfelét. Szigur szabálytalan eszközökkel csupán, és itt harsant a síp, jöhet tehát a dél-afrikai együttes egy rögzített játékhelyzettel, mert hogy megrúgta valóban ellenfelét Szigur, egész pontosan Apolliszt. Moremi és Reyners érkezik a dél-afrikai válogatottba. Reyners a középcsatár Makgopát váltja, tehát frissít a center pozíciójában Hugo Broos, a dél-afrikaiak belga szövetségi kapitánya. Makgopa sokat dolgozott ezen a mérkőzésen, de nem igazán adódott előtte helyzet vagy zicser, nem tudtak a társak a részére kialakítani komoly lehetőséget. És Maseko, aki eldöntötte a Korea elleni csoportzárót, szintén a lecserélt játékosok sorsára jut, a helyén tehát Csepánga Moremi. Ez a két változtatás Hugo Broostól, akinek még van két lehetősége cserélni, viszont a kanadai oldalon már minden csere lehetőséget kimerített Jesse March szövetségi kapitány.
2: Apollis most jobb oldal tűnt fel, és ívelte volna be a labdát, de ez pontatlan volt, és erre ráfászhat, ráhibázhat a dél-afrikai válogatott, de nem, mert megint ott van egy utolsó védő, aki nem más, mond Bokazi, oda tudja tenni a lábát, és megakadályozza a kanadaiak ellentámadását. Közben most Lariá volt az, aki megint szabálytalan volt. Egy picit úgy érzem Lariával kapcsolatban, mint Szigurnál, hogy Lariá ugye az első félidőben már egy picit elborult, itt a második félidőben is volt erre precedens, és nem kapott lapot, Szigur pedig már ugye azért ezt gyorsan túltette magát, ezen azóta már picit lehiggadt, miután megkapta a sárga lapját, most pedig Justeki hozzá, aki oda teszi mellepont Szigurnak a labdát, Schaefelbergnek a labda pedig nem jó a jobb oldalra, hát az a baj, nagyon-nagyon sok ilyet látunk a mérkőzésen, a hatékonyságot nézzük, passz hatékonyságot továbbra is 80% alatt van Kanada, picit már azért javított az arányai 85%-on a Dél-Afrika, de hát ezek a hátsó adogatások, ezeket azért viszonylag nehéz elrontani. Mondom ezt, miközben most próbálta felrúgni a labdát Mokoena és bele egy kanadai játékosba. Alfonso Davis pedig a pálya bal oldalán elindult. Jobb oldalt kéri, Schaefelberg a labdát, és Alfonso Davis pedig szörnyen adja vissza a másik hullámban érkező csapattársnak a labdát Justakionak. Ezzel pedig jöhet a Dél-Afrika. Most nagyon szétnyílt a pálya itt a 88. percen. Most már mind a két csapat szeretné eldönteni ezt a találkozót, mi pedig ennek nagyon örülnénk, hiszen gondolom ők is örülnének annak, hogyha nem kéne még 215 percet játszani itt a mérkőzésen. Apollis most a jobb oldal tűnik fel ismét, valószínűleg akkor posztot cseréltek Moremivel, vagy pozíciót. Viszont megakad itt a támadás a 88. perc legvégén. Az állás továbbra is gól nélküli döntetlen.
0: Ebben az esetben pedig következne a túlóra 215 perces hosszabbítás. Egy becsúszó kanadai Szigur rúgta rá Modibára, aki a vonalon megállítja, és nem ment ki a labda teljes terjedelmével, marad a dél-afrikaiak birtokában. Bokazi passzolgat Citollal, Bokazi ismételten, és lelassul teljesen ez az akció, hogyha akciónak lehet nevezni azt, hogy a dél-afrikaiak a saját térfelükön a hátvéd sorban járatják a labdát. Apollis, benne azért van ötlet, Apollis egy szöktetési kísérlet a középcsatárnak, a frissen becserélt Reynersnek tette oda, de nem tudott kapu felé fordulni. Reyners ráadásul szabálytalankodott a belső védővel Cornéliusszal szemben, szabadrugás kifelé Kanada javára. Rosszul vette át a labdát Reyners, és ezt használta ki Dufouzeauról, aki közbelépett és tisztázott. Azért valóban az látszik mind a két együttesnél, hogy vannak olyan játékosok, akiknek az első labdaérintése az Hát talán szigorúnak tűnik ez az ítélet, de nem üti meg a világbajnokság színvonalát, vagy egy egyenes kieséses mérkőzésnek a színvonalát. Már csak ezért az átadásért sem, mert Luc de Fougerolles nyomás nélkül, tehát nem volt rajta semmilyen nyomás, kipasszolta a labdát egész egyszerűen oldalra. Ezért jöhetett bedobással a dél-afrikai válogatott. Már a mérkőzés 90. percében járunk. A dél-afrikaiak látszólag most nem fognak semmit sem kockáztatni. Megint csak hátul tartogatják a labdát, bevonják a kapust, Williams-et is. A kanadaiak pedig nem nyílnak ki, nem támadnak le túl intenzíven. Hát azt hiszem, hogy itt mind a két együttes felkészült már a 2x15 percre. Vukovics László, nálad érdeklődök, hogy te felkészültél?
1: Igazán még van azért 4 perc, mert a 3 perc az automatikus, szerintem hozzárak még 1-2, de 4-5 perc még van hátra. Én azt gondolom, hogy még egy kavarodás lesz a dél-afrikai kapu előtt, hát örülnék, ha berúgnák a kanadaiak a győztes gólt, de hát a legvalószínűbb most már a hosszabbítás.
2: Ami 5 perc lesz majd, hát bízunk benne, hogy itt majd történik bármi, azon kívül, hogy Williams odaadja Okonnak a labdát, itt a kaputól a védelemig jut a labda, most egy előreívelés megint. A Polis nem tudja átvenni, Justakio hátraér, és jó az előre tett labda, Jonathan David pedig megint nem tudja átvenni a labdát. Fougerolles az, aki közbelép, Jonathan David, Laria vissza Jonathan Davidnek, jó a szöktetése bal oldalra, de odaér Mudau, kirúgja a labdát, Alfonso Davis pedig már szeretné bedobni gyorsan a labdát, de hát Promise-nak nem volt semmi ingerencia arra, hogy üresre befusson, ott sétálgatott Okon mellett, tehát így nem lesz gól ezen a mérkőzésen, ha nincs meg a hajlandóság a csatára, befejező csatárban arra, hogy üresbe befusson egy ilyen helyzetbe. De Fougerolles az, aki szigorúnak adja a labdát, aztán Johnston, majd aztán Schöffelberg íveli be a labdát, hogy jól átvitel, Justakio előri, és ott a gól! A 92. percben azt hiszem eldől a mérkőzés! Kipattan Justakiohoz a labda! A hosszú alsóval lövi a labdát, és mindenki ugrál a stadionban. Nagyon sok kanadai szurkoló van. Jaj, de örül mindenki! Justakio azt hiszen eldönti a mérkőzést. És történt, és során először nem, hogy bejutnak az egyenes kieséses szakasz, hanem bejutnak, tovább jutnak a negyed döntőbe, nyolcad döntőbe. Jaj, Vukovics László, hát honnan jött ez a gól?
1: Hát onnan, hogy már kiszurkoltuk, hogy tényleg a Kanada megérdemelte volna. Igaz, hogy önmagához képest nem játszott úgy, ahogy tud játszani. Dél-Afrika sokkal jobban játszott, mint önmagához képest ő tud játszani, de itt a végén már sajnálom az afrikaiakat, mert sokat tettek azért, hogy minimum hosszabbítás legyen.
2: Jön a csattanó a mérkőzés végén, a dél-afrikai válogatott felpörög, és Apollis gólt lő.
1: Nincs más választásuk. Lesz még 4 perc hátra.
0: Nagyon szép a mozdulat, Justakiótól egy pattanás követően jobbal eldurrantja a jobb alsóba. Kellemesen pattan, pont olyan magasságban tudja ellőni. Lábfejjel, ami tökéletes, rúgó mozdulat után egy pattanás követően zúdul a jobb alsó sarokba. Jesse Marsh szövetségi kapitány pedig hát szíve szerint kirohanna a virágból örömében. És ugye a dél-afrikai szövetségi kapitány meg tartalékolt, mert 2 cserét még bennhagyott, hogy hát, ha jön majd a 2x15 perc, és a friss emberek sokat jelenthetnek. Minden téglapra feltéve jönnek előre a dél-afrikaiak a mérkőzésnek a 93. percében. A kanadaiak a jobb szélen Schöffelberg révén törnének előre a szerzett labdát követően, de Schöffelberg a földre kerül, nem történt szabálytalanság vele szemben. Bokázi előre, ez is hamar oda kerül a társrendező kanadai válogatotthoz. Nem kockáztatnak most már semmit a sötét mezes kanadaiak, visszagurította a labdát a kapusához Cornelius, Crépeau pedig vágta előre a félpályára. Justakio elmehet, ott van előle egy ember, Promise David, ki léphetne ott Bokázi mellett, de Bokázi jó védő. Ő azért talán csapat a legjobbja, most is szerelt, megtartja a labdát, tör előre. Apollis visszateszi a védelem tengelyébe Mokoena, Szitolna, jobb szélen a dél-afrikaiak, mert a 94. perc, egy indítási kísérlet, Mudau megtalálja Apolliszt, ez éles. Jöhet majd szabadrúgása kifelé Kanada. A mérkőzés jelzett 5 perces ráadásából már csak egy van hátra, amikor Los Angelesben a társ rendező Kanada 1-0-ra vezet Dél-Afrikával szemben.
2: Bizony, és már csak szűk, hát olyan másfél vagy 1 perc lehet hátra a mérkőzésből. és rengeteg kanadai szurkoló könnyek között tört ki, hiszen történelmi siker előtt állnak. Nyolcaddöntőbe jut majd válogatottjuk itt a világbajnokságon. És most már a fő sípjába a portugál játékvezető, de még nem fújta le a mérkőzés. Krepónak szólt, hogy végezzel a szabadrugást, el is végezte, fölrúgja a labdát. Promisz felé, Promisz nem fejeli rá, megint Promisz felé a labda, de ő már nem volt ott. Sigurdtól érkezett a fejes. És akkor még talán 40 másodperc lehet hátra. Okon most szedik a lábokat a dél-afrikai játékosok felével, és a bal oldalra. Ez pontosnak tűnik bizony, hogy nem át tudja venni a labdát, befelé tör, de kifelé szorul a labdával, és Effelberg hátulról jött, és remek ütemben lépett oda, és ki is rúgja a labdát. És azt mondja a portugál játékvezető, hogy még egy percet rá fog adni. Valószínűleg itt ünnepeltek a játékosok, a kanadaiak, azért lesz még plusz egy perc hosszabbítás, tehát akkor úgy nézzünk ki, hogy még egy perc, nagyjából egy perc tíz van hátra a mérkőzésben. Jó, a betett labda, ott pedig Cornelius az, aki kiteszi a labdát onnan. Szithol pedig, mint a talpalt volna, Scheffelberg kicsit húzta a lábát, de rendben van még. Aztán pedig balról tölt be Bonemi. Bata. Na mi lesz ebből? Moremi. Átteszi a jobb oldalra, ahol ott van Mudau. Kijön a falból, mondjuk így, Apollis. Beleteszi a labdát, ez nem annyira pontos. És ez emelt Alfonso Davies, de ő fellövi a labdát. Tisztáz konkrétan.
3: E párharc továbbjutójára majd a holland-marokkói összecsapás győztese vár. 96. perc, még előre vágják a labdát a dél-afrikaiak. Scheffelberg fejjel tisztázott, bedobást végeznek el az afrikaiak. Még egy beadás a 16-oson belőle. Batától Krépo húzza le a kapujából, kilépve 6 méteren, és rávetődik, ráfekszik a labdára. Aztán pedig ott valamit kellemetlenkedik, Bokázi Lariával szólalkozott össze, a portugál játékvezető pedig békebíró módjára most próbálja szétválasztani a feleket, meg azért Cornelius is segít neki ebben. Kanada története során először juthat be a legjobb 16 közé egy világbajnokságon. Hugo Broos, a dél-afrikai válogatott kapitánya pedig lassan sajnálkozhat, mert a csapata bizony nagy lehetőséget szalaszt el, szintén történelmi tett lett volna a Bafana Bafana számára, ha nyer és tovább jut. Itt a mérkőzés vége, Justacio kései találatával eldől, hogy a társ rendező Kanada ott van a legjobb 16 között, ahol Hollandia vagy Marokkó vár rá. Lehet értékelni. Vukovics László állandó szakértőnk, mit gondolsz erről a találkozóról, ami sokáig úgy tűnt, hogy majd 2x15 perces hosszabbításba fajul, a leges legvégén jött Justacio, és tovább lőtte Kanadát.
1: Kanada támadólag lépett föl a mérkőzés elején, próbált előnyt kicsikarni, de nem voltak elég pontosak, rengeteg technikai hiba csúszott a támadásépítésbe, és ezáltal nem tudtak helyzeteket kialakítani. A dél-afrikaiak pedig szépen megtartották a labdákat, nem vagdosták el, próbálták megbecsülni, kivenni a lendületet a kanadai játékból, viszont kontrákra nem nagyon jutott erejük, egyszer-egyszer tudtak meglódulni, de védeni valója nem volt a kanadai kapusnak. A kanadaiak pontrugásokból próbáltak veszélyeztetni. Az első komolyabb lehetőség a 22. percben volt, amikor Derek Cornelius érkezett a kapu elé, és óriási helyzetben 5 méterről nem találta el jól a labdát, nagyon nyenge fejest eresztett meg, senki nem volt rajta, Williams védeni tudott. Utána a dél-afrikaiak szintén próbálták lassítani a játékot, ez jól sikerült nekik, mert a kanadaiak kicsit belekényelmesedtek, viszont az első félidő 44. percében volt a mérkőzés addigi legnagyobb helyzete, egy újabb szöglet után bombító próbálkozásából nem lett gól, és ott egy óriási kavarodás lett, már túljutott a labda Williamsen is, amit a kapu torkából Sam Bokázi vágott ki az utolsó pillanatban, és még volt ott egy kipattanó lövés, tehát óriási lehetőség maradt ki használatlanul kanadai részről. A félidőben 0-0-al mentek be a csapatok. A második félidőben Kanada szerette volna dűlőre vinni a dolgot, de egyszerűen nem bírta nagyon szervezetten és jól tolódó dél-afrikai védekezéssel. A dél-afrikaiak közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, és de a 65. percben Oluwaseyi egyedül tudott kilépni, vitte a labdát a kapusra, Williams nagyon jól jött ki, próbált elrúgni mellette, fölpörgött a labda, és ott is Bokázi óriásit mentett a fölpörgő labdánál, a gólvonal előtt kivágta, ezt is megúszta a dél-afrikai csapat, és akkor már kezdtünk beletörődni mi is, meg a játékosok is egy kicsit, hogy itt már berendezkedtek hosszabbítással a csapatok, értem ez alatt, hogy senki sem kockáztatott. Kanada azért többet próbálkozott avval, hogy eldöntse még a rendes játékidőben a mérkőzést, de volt egy, bejött Alfonso Davis, aki a világbajnokságon most mutatkozott be a kanadai válogatottba, ott nagyon fölpörgött a kanadai játék, ott egy 10 percig azt lehetett érezni, hogy Kanada megszerzi a vezetést. Davisnek volt egy remek fölpassza a félpályától, ott lekészítették Promiseli a labdát, és ő 17 méterről a kapu jobb oldala mellé tüzelt. Aztán volt egy hatalmas védése is a 78. percben a kanadai, vagy a kanadai játékos lövését Robin Williams hatalmas bravúra hárította. Ez Jonathan David lövése volt a balszéről, szintén Davis passza után. Majd amikor már mindenki elkönyvelte, hogy hát itt nem lesz gól, berendezkednek a hosszabbításra, akkor a 92. percben egy jobboldali beadást röviden fejeltek ki a dél-afrikaiak, és Stephen Estakio nagyon jól érkezett, 17 méterről mellel maga jövette, és egy pattanás után jobbal a jobb alsó sarokba vágta a labdát. Majdnem felrobbant a stadion, igaz, hogy Los Angelesben vagyunk, ez már nem Kanada, de rengeteg kanadai néző, óriási öröm, és kanadaiak pályafutásuk, vagy hát a történelmük során először jutottak be a legjobb 16 közé világbajnokságon.
2: Történelmi siker, tehát a legjobb 16 között Kanada, és korábban Tóth Béla is mondta, Kanada majd a holland-marokkó győztes mérkőzés győztesével játszik a 8-at döntőben. Én Tóth Béla, Vukovics László és jó magam nevében is köszönjük az egész esti figyelmet, további kellemes rádiózást kívánunk, a viszont hallásra.
4: Ez volt már a körkapcsolás. Köszönöm szépen minden munkatársamnak a segítséget a technikáért. Jámbor Tamás felelt, a szerkesztő pedig Tóth Béla volt. Tartsanak velünk a folytatásban is, illetve legközelebb is. Német Koordinát hallották, jó éjszakát mindenkinek, viszont hallásra.
5: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Hatalmas megtiszteltetés érte május közepén a hatszoros olimpiai érmes, többszörös világ és Európa bajnok úszót, Cseh Lászlót, hiszen beiktatták az International Swimming Hall of Fame, azaz a nemzetközi úszó hírességek csarnokának tagjai közé, úgyhogy már hivatalosan is híresség, bár ezt eddig is tudtuk róla, és nekünk legalább akkor megtiszteltetés, hogy itt van a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Szia Laci, szeretettel köszöntelek.
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hogy egészen precízek legyünk, tulajdonképpen ez a bejelentés egy január elejé hír volt már, akkor lehetett tudni, és akkor nyilván kap az ember felkészülési időt, meg mindenféle dolgot, hogy mit fog magával kezdeni, meg hogy fog ez kinézni, meg nyilván beszéd, tudja, hogy beszédet is kell mondani. Önmagában ez a bejelentés számodra, aki hát most majd azért egy pár tényleg ikonikus mondjuk így rekordot, meg számadatot, ami a nevedhez fűződik, azért el fogok mondani ennek a műsornak a folyamán, bár azt gondolom, hogy nagyon sokan tudjuk ezt, de mégis hallani ezt, ugye ezt a egymás után 9 világbajnokságon szerzett érmek sorát, 33 Európa bajnoki egyéni arany, ugye hogy 10 év különbséggel tudtál világbajnoki címet szerezni, és hát nem beszélve ugye a 6 csodálatos olimpiai éremről, hogy a legkevesebbeket mondjuk. Tehát ez már önmagában azt gondolom téged elhelyezett az aktív pályafutásod után egy nagyon magas polcra. De ez, amikor az emberről kijelentik, hogy ennek a saját sportágának a nemzetközi híressége, ez mit tesz hozzá akár az önbecsülésedhez?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, ez már tényleg itt a, hát ugye miután már lezártam az úszópályafutásomat, így ez egy kicsit más, de ilyenkor mindig jó, hogy újra fel tudom azt emlegetni magamba is, hogy mennyi mindent elértem, mert az aktív pályafutásom során ez nagyon hiányzott az én személyiségemből, meg a majdnem a mindennapi életemből, hogy elmondjam, végigmondjam, hogy eddig a pontig már mennyi mindent elértem. És így utólag ez egy kicsit mindig jó szembesülni, hogy úristen, ennyi csodálatos eredményt elérhettem, és hát nagy megtiszteltetés, hogy a magyar hírességek, vagy tehát beválasztottak a magyar hírességek csarnokába, ezután a nemzetközibe is helyem lett. Nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon örülök neki. Tényleg ez egy ilyen különleges dolog, meg tényleg engem is emlékeztet arra, hogy azért egy elég szép pályafutás van mögöttem.
1: Enyhén szóval, így van. Ugye 40. magyar vagy, aki bekerültél ebbe a különleges társaságba, és ugye ezek között természetesen nem csak úszók, vízilabdázók, illetve vízes sportos kiválóságaink is értelemszerűen vannak. Amikor az előbb azt mondtad, hogy az úszópályafutásod alatt nem nagyon világítottál rá saját magadnak arra, hogy mi mindent értél el, ezt meg tudom erősíteni, mert azért nem titok, elég régóta ismerjük egymást, tulajdonképpen a pályád eleje óta figyellek, és mindig is vállaltam, hogy óriási drukkered voltam, vagyok, és maradok minden szempontból a civilénednek is, de akárhányszor egy beszélgetést elkezdtünk mondjuk az aktív pályafutásod alatt, és elmondtam, hogy éppen akkor addig mit értél el, olyan meglepetten néztél rám vissza, hogy szinte ez én vagyok, ez komoly, ez a sok minden, ez, tehát hogy ez miért nem volt egy magától értetődő természetes dolog, ez a te alapvető szerény személyiségedből fakadt, hogy ezt nem akartad igazából úgy kitenni magadnak se a kirakatba, szerinted?
2: Nem, szerintem ez az volt, hogy annak idején azt szoktuk meg, hogy lemegy a világverseny, lemegy a főverseny július végén, augusztus elején, és akkor szeptemberben, amikor újra kezdjük az edzést, az mintha egy teljesen új valami lenne. Hogy nem emlékeztettük akár minden nap magunkat, nem csak engem, hanem az úszótársaim is saját magukat mondjuk, hogy már eddig mennyi mindent elértünk, és nem úgy próbáltak motiválni, nézd meg, te már Európa bajnok vagy. Hát ezt menni kell tovább, csinálni kell, mert meg tudod, képes vagy rá, egyszer meg képes voltál, képes vagy következőleg is. Hanem mintha húztunk volna egy falat az előző évhez, és hogy csak a következő versenyre szabad koncentrálni, nem szabad a múltba révedni. És ezért ez elfogyott. El is felejtkeztem róla, tehát hogy amikor például arra kell emlékezni, úgy kellett megszámolnom a felnőtt magyar bajnoki címeim számát, hogy az érmeket effektíve le kell számolnom, hogy megvan-e a 100 darab felnőtt magyar bajnoki
1: na,
2: cím.
1: Na, és megvan, tehát több is van szerintem.
2: Tehát a későbbiek persze. Csak abban a szituációban nekem ezt le kellett volna számolni, holott lehet, hogy az lett volna normális, hogy én ezt számon tartom, hogy gyerekek, már 99-nél vagyok, mindjárt meg lesz a 100. És én ezt abszolút nem figyeltem.
1: És hogy ez mennyire igaz egyébként, ugye ma, amikor persze a sportot gyakorlatilag nem csak statisztikusok veszik körbe, és különösképpen jellemző az a labdajátékokra, ahol tényleg az utolsó adat is megvan, hogy ki hány percet, és hol, és
2: de milyen. De már az úszásban is egyébként.
1: És most már az úszásban is nyilván megvan minden egyéb, de kicsit ez én nekem az az érzetem, mintha ez egy ilyen mesterséges szemérmesség lett volna, hogy nehogy véletlenül belerévedj abba, hogy te mi mindent értél el, nehogy véletlenül megfelelő polcra tedd magad, vagy úgy értékel. Tehát én ebben egy picit, hogyha megengedett, pedagógiai hibát is vélek felfedezni, persze, vagy inkább a rendszernek volt ez a sajátossága.
2: A rendszernek volt a sajátossága, hogy nehogy azt érezd, hogy te már annyira nagy vagy, hogy kérdéseket tehetsz fel mondjuk az edzőnek, amihez nekem mondjuk nem kellett nagyság, én egyébként is. Már úgy voltam bedrótozva, hogy azért felmerültek bennem kérdések, de szerintem ez pont arról szólt, hogy nehogy azt érezd, hogy te mindenki felé nősz, holott lehet, hogy ezáltal lehettél volna még jobb, mert persze jól hangzik, hogy milyen szerény vagyok, meg minden, de azért sportban, a versenyzésben nem a szerénységgel lehet leginkább győzedelmeskedni, az is lehet, de nagyon fontos az, hogy valaki önmaga biztos legyen, higgyen saját magába, és egy kicsit nagyképű is legyen, hogy azt gondolja, hogy én bárki képes vagyok legyőzni, és én vagyok a legtökéletesebb.
1: Egyetértek, és szerintem nagyjából így azért a világ kinyílása óta azért mondjuk legalább egy olyan 8-10-15 éve, mióta azért nyilván a közösségi médiá kapcsán is nagyon sok szupersztár jön közel hozzánk, és láthatjuk őket, és láthatjuk a róluk kialakított imidzset, értjük meg azt, hogy sőt, fogadjuk el, hogy ez óriási ego, ugye? Tehát pláne az egyéni persze, sportokban, mi mindenki az ego kérdése, mintha ezt nálunk tényleg ilyen furkosbottal verték volna lefelé, tehát hogy nehogy véletlenül.
2: Nem, az a baj, hogy összekötjük azt, hogyha valaki egoista, akkor mellette mondjuk a hétköznapi emberekkel is bunkon viselkedik, vagy lekezelően, lealacsonyítóan. Ezt a kettőt nem kell szerintem összemosni. Mondjuk egy egoizmus lehet az is, hogy mondjuk az ebédnél én állok először oda a szedésre, hogy nekem jusson mondjuk a legfinomabb hús, és ennyire egoista vagyok, hogy akkor nekem kell odaállni. Tehát, hogy ne keverjünk dolgokat össze, pont ezért szerintem szükséges az, hogy mindenkit egy picit magasztaljunk, még a pályafutás alatt is, hogy mennyire jó vagy, még jobb is lehetsz, ezáltal motiválni, de nem arra felhasználni, hogy ne legyél egoista, hogy nehogy valami bármi olyan gondolatot támadjon, ami bármit is megkérdőjelezne.
1: Sőt, hát azért valljuk meg, a teljesítmény maximalizáláshoz hozzá is tartozik egy olyan fajta szakmai egoizmus, hogy már pedig én időben le akarok feküdni, ne zavarjanak, hogy ilyen hőmérsékletet szeretnék a szobámban, mert ebben alszom jól. Vagy, tehát, hogy azok, amikre már azt mondjuk, hogy teljesen természetes, mikor látunk egy világsztárt, ugye, amikor LeBron James elmesélte, hogy ő egy szállodai szobától, vagy egy utazásnál mit vár el, és hova teszi le a telefonját, és a teljes sötétség, és hány órát, és meddig, azt ma azt gondoljuk, hát természetes, hát hiszen egy szupersztár. Miközben ez a szakmai egoizmusnak, nyilván a professzionalista hozzáállásnak mondhatni természetes része.
2: Abszolút. Én egy nagyon jó példám van erre. Emlékszem, ha mentünk volna versenyezni Barcelonába, nemzetközi versenyre, és valahogy átküldték, hogy akkor így megyünk, ilyen repülőjáratot foglalnak, és láttam, hogy nem tudom, Zürichbe szállunk át, és akkor mondtam már, hogy gyerekek, ne szórakozzunk, tehát, hogy ne Zürichbe kelljen Barcelonába átszállni, hanem menjünk közvetlen járattal.
1: Mikor ez valószínűleg megoldható.
2: Persze, megold, lehet, hogy 10-20 000 forinttal többe kerül, de mondtam, hogy inkább direktbe menjünk, mint hogy itt átszáldogáljunk.
1: Igen, miközben az, hogy milyen állapotban érkezik meg egy versenyző egy helyszínre, még akkor is a edzőtáborban van, hogy mondjuk mennyire dagad be a lába, meg persze. Ezek nem lényegtelen kérdések.
2: Abszolút nem. Persze nem azt mondom, hogy akkor magángéppel kell repülni, vagy ilyesmi, de azért van egy optimális mondjuk egy időtartam, amiben a repülés van, és annak van egy tólig árérték aránya is azért, hogy ne a legolcsóbb legyen, meg a leghosszabb, de ne is azt mondom, hogy a legdrágábbat válasszuk ki, hanem találjunk valami optimálisat.
1: Na, ugye most egy picit messzire mentünk abban a tekintetben, hogy végül is mit lehetett volna akár a saját aktív pályafutásod alatt más megközelítéssel tenni, okosabban, helyén és értéken kezelni azt, amit már addig elértél, mert hogy ez lehet egyébként, hogy pont az önbizalmadat serkentette volna. Csak éppen annyit, amennyi adott esetben kellhetett volna, bár senki nem hiányol semmit a pályafutásodból, és ezt már többször átbeszéltük millió egyéb interjúba. Engem mégis érdekelne az, hogy akkor megérkezett ez a hír, és nyilván kaptál egy tervezett programot. Hogy készültél? Gondolom mondták, hogy beszédet kell írni. Biztos elhangzott az, hogy hogy fog ez az egész folyamat lezajlani. Ugye legutóbb, tavaly évben Gyurta Dániel kapta ezt az elismerést.
2: Ő igen, is itt pont volt ő hívott fel, de még én azt hiszem december környékén hívott a jó hírrel, hogy beválasztottak. Megköszöntem neki, hogy átadta, meg minden, és akkor utána még azért kicsit át kell gondolnom, hogy ez most mi, hogy, mert én már az évek alatt kifejlesztettem magamnak egy olyan védelmi mechanizmust, hogy hirtelen nem lólom bele magam semmibe, és ez azóta van egyébként, amikor 2005-ben én hát egész jól szerepeltem, világbajnok lettem, ezüst bronzérmes, rövidpályán is világcsúcsot úsztam, minden, és nem élettem az sportolója, és akkor engem is az annyira szíven ütött, hogy onnantól valamiféle olyan páncélt raktam magamra, hogy utána bármilyen olyan megmérettetés volt, ami nem rajtam múlt, vagy hogy mondjam, hogy valami rajtam kívülálló dolog lett, vagy bármi ilyesmi, abban én abszolút nem képzeltem bele magamat, és inkább csak távolítottam. És ennél a hírnél is először azt mondtam, hogy jó, oké, szuper, aztán így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy milyen jó, meg ez tényleg milyen nagy dolog, meg minden ilyesmi. Utána felvették velem a kapcsolatot, hogy mikor lesz, hogy jutok ki, kijövök-e egyáltalán, minden ilyesmi, és akkor megterveztük, hogy kimegyünk, hogy leszünk ott, ilyesmi. Magára a beszédre, hát egy vagy két nappal előtte írtam meg, idézőjelbe írtam meg, mert én is azért a AI-nak a segítségét kértem, hogy olyan szebbnek tűnő mondatok legyenek. Nekem az volt a legnagyobb problémám, ugye, hogy én magyarul azért viszonylag jól tudok beszélni, még azt nagy halljuk. Nyilvánosság igen. Előtt is, de angolul azért úgy nem biztos, hogy úgy jönnek azok a szavak, ahogy én azt szeretném, vagy gondolom, úgyhogy le kellett írnom, ki kellett, vagy el kellett telefonról el kellett olvasni, és ilyen olvasás, felolvasásban nem vagyok annyira szerintem erőteljes, úgyhogy meg is jegyezték nekem a feleségem, és mondta, hogy kicsit gyorsan olvastam, kicsit elhadartam, mintha csak túl akarnék lenni az egészen, úgyhogy ez annyira nem jó, de nagyon jó volt ott kínálni, és átvenni a díjat.
1: Fantasztikus lehetett, most két dologra is engedd meg, hogy reflektáljak. Az egyik, amit az évsportolja gálával kapcsolatosan mondtál, ugye itt minden esztendőben azért nagy vita kíséri ezt a díjkiosztót, és a többi. Engem most megint abban erősít meg, független attól, hogy nyilván ez tényleg valóban nagyon régen volt, hogy ez még mindig egy presztízs díj, és van értéke, vagy mindig is volt értéke, és igyekszünk évről évre nyilván
2: persze, úgy szerezni. Persze, hát ha visszakanyarodunk, minden sportoló egoista valamilyen szinten, és mindenben a legjobb akar lenni, innen kell megközelíteni.
1: Így van, a legjobbak legjobbikának is jó lenne egyszer lenni, vagy akár többször is. Ez az egyik dolog. A másik pedig valóban ez a szövegírás, mert szerintem azért minket, és majd természetesen ki fogunk térni arra a részre, hiszen szerintem ez roppant megindító, amit te magad is publikussá tettél, hogy kiknek is köszönöd még, mert szerintem nagyon kevesen gondoltak volna pont a legnagyobb konkurenseidre, hogy nekik fogsz köszönetet mondani, de engem érdekelhet az a pár mondat, ami ezt megelőzte, tehát hogy mi ment végig a fejedben, nyilván volt egy időkeret, amit mondtak, hogy akkor ennyi percet lehet beszélni.
2: Igen. Két percet.
1: Na de várj, de egy ilyen pályafutást, könyörgöm, mint a tiéd. Szóval is nyilván tudtad, hogy a versenytársaidnak mindenképpen akarsz helyet hagyni ebben a szövegben. Tehát hogyan tudja az ember úgy összefoglalni, hogy azért valóban szívből jövő legyen ez a beszéd, és most ne az angolra foglalkozunk, mert nyilván először magyarul fogalmaztad persze, meg magadban. Tehát azt, ami a magyar gondolatokat illeti, hogy ez kellően összefogott legyen, kellően mély, tényleg mindenki, aki ebben számít, helyet kapjon benne, és valóban cselac is legyen.
2: Hát én úgy vagyok vele, hogy nagyon sok beszédet hallgattam már végig életem folyamán, és mindegyikről az jutott eszembe, hogy ez nagyon hosszú. Tehát teljesen mindegy. Tehát, hogyha valahol valakinek ilyen beszédet kell mondani a nagy közönség előtt, szerintem az nem lehet elég rövid úgyisten igazából. Szoktak
1: ilyet mondani.
2: Hogyha úgy nézzük, úgyhogy én nekem nem az volt a lényeg, hogy én most ebbe a két percbe mondjuk belesűrítsem mindegyes gondolatomat, mert arra lehet, hogy egy nap is kevés lenne. Hanem csak valamit, tehát hogy pár gondolatot, pár, ami most így hirtelen eszembe jut, az benne legyen, és ennyi bőven elég. Tehát nekem nem volt célom az, hogy most akkor minden egyes olyan gondolat, ami a fejemben van, az megjelenjen.
1: Világos. Csak azért jutott az eszembe, mert most pont a minap láthattuk ugye a jégkorong világbajnokság kapcsán Pat Cortina, aki szintén ugyanennek a nemzetközi hírességek csarnokának lett egy új tagja a jégkorong világában, és egy roppant hosszú beszédet mondott, és nagyon mélységében is nagyon alaposan kitért minden országra, minden szereplőre, szinte minden olyan személyiségre, akinek köze lehetett az ő életéhez, a pályája alakulásához, a sorsában nyilván okozhatott valami fajta motivációt. És akkor Akkor összességében, akkor, ha jól értem, akkor ez inkább egy hangulati beszéd volt, amit akkor éreztél.
2: Hát én igazából volt ez a fő, tehát ez volt az egyik legelső dolog, ami eszembe jutott, hogyha beszédet kell mondanom, hogy az ellenfeleimnek köszönetet mondjak. Mert valahogy úgy éreztem, hogy ezt ki kell mondanom. Az, hogy a feleségem, családomnak, barátaimnak köszönetet mondok, ez is azért kell egy ilyen beszédbe, idézőjelbe, hogy benne legyen. Én azt gondolom, hogy egy-egy gondolat, ami nagyon fontos, és nekem talán ez az ellenfelek kiemelése, ez volt a legfontosabb olyan gondolatom, amit lehet, hogy nem hangoztattam eléggé, vagy régebben én se tudtam.
1: Mikor fogalmazódik meg az emberben egy ilyesmi? Ugye így hangzott ez a pár gondolat, ugye, hogy szeretnék egyáltalán nem utolsó sorban különlegesen köszönetet mondani a versenytársaimnak, Michael Phelpsnek, Ryan Lochte-nak, Chad LaCrosse-nak, Marcus Rogernek, Luca Marinnak, és hát nyilván többen is voltak, ezeket a neveket írtad ki, és talán szokatlannak tűnik, de ez az igazság, hogy ti jelentettetek számomra a legnagyobb motivációt minden alkalommal, amikor felálltam a rajtkőre, és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye hibázásnak. Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hogy hol kell még fejlődnöm. Szóval azért ez, ha az ember ezt úgy elképzeli maga előtt, ezt a szituációt, a világversenyeket, ahol te tényleg odaálltál, ez utána fogalmazódott meg benned, mostanra érlelődött meg benned, akkor düh volt, vagy csak a koncentráció, szóval hogy éled meg ezt?
2: Nem, tehát ugye ez a gondolat, ez már csak azután fogalmazódott meg bennem így, hogy abba hagytam az úszást. Tehát, hogy
1: ehhez érlelődni
2: persze,
1: kellett.
2: Persze, amíg benne vagy, addig persze látod, hogy nem jók a rajtok, nem jók a fordulók, hogy lehetne javítani, megnézed az ellenfeleket, mindent. De ezt így összerakva nem tudod megmondani. Vagy legalábbis én nem tudtam így kimondani, hogy ez szerintem ez így van összefüggésben ez az egész. Ez csak azután jött, hogy abba hagytam, és akkor állt össze, nem is tudom, egy-két év után a teljes kép.
1: Mi állt még össze? Volt-e bármi olyan, vagy voltak-e ennek a lelki felkészülésnek a pillanataiban, akár olyan momentumok, most bennem felidéződött, ugye, amikor a tokiói olimpián tudtuk, hogy utoljára a 100 vízbe és a 200 vegyes döntője után ugye a kínai Wang Sun megelőzött és fejet hajtott előtted, ami szerintem hát párját ritkító elismerés egy versenytárstól. Ezek azért úgy felszoktak még benned bukkanni, ezek az érzetek? Vagy amikor az ember egy ilyen pálya összegző elismerést kap, akkor kis mozaikokként ezek megjelennek?
2: Persze, azért előjönnek, hogy nem. Főleg, tehát úgy vagyok, hogy ilyen pavlovi reflexem van, mondjuk, hogyha bejátszanak egy kis összejátszást rólam, akkor eszembe jutnak azok a történések, események, vagy még távolabbi emlékek. Úgyhogy persze, ezek így feljönnek, eszembe jutnak. Hát a Tokió Olimpia az igazából, hogy nagyon jól sikerült ilyen szempontból. Ha arra tekintek, hogy milyen felkészülésem volt, akkor azt kell mondjam, hogy az messze volt a tökéletestől, mert valahogy én is összeesküdtem magam ellen, meg valamennyire a sors is, a természet is, de hát valahogy sikerült összeraknom magamat, és akkor az adott időpillanatban szerintem a tudásom legjavát adtam. Nem azt mondom, hogy életem legjobbját teljesítettem akkor, de az adott időpillanatban biztos, hogy ennyire voltam képes.
1: És tulajdonképpen valahol az ember, hogyha ennyi évi munkát tesz valamibe, akkor eljut el olyan pontra, amikor azt meg tudja fogalmazni, hogy a legeslegfontosabb, hogy az adott pillanatban a maximumot kiadjam. Hogy aztán az mire lesz elég, az természetesen majd a versenytársak.
2: Persze. Hát ez nagyon sokáig kellett tanulnom, és szerintem lehet, hogy csak a legesleg, hiába beszéltem előtte is róla, csak a legeslegvégére értettem meg teljes egészében, vagy adtam át magam, vagy...
1: Mert ez nagyon nehéz megérteni, hát
2: persze,
1: nem?
2: Persze. Tehát, hogy amikor nem úgy megy az úszás, nem úgy megy a világversenyén a versenyzés, ahogy azt elgondolom, akkor onnan nagyon könnyű kizökkenni, és onnan eltévedni. Tehát ez a remek példa arra, hogy ugye az olimpián Tokióba, nem, 8-nak kerültem be a döntőbe. Hát évekkel előtte, hogyha ilyen történik egy világversenyen, akkor nem lehet hozzám szólni, és valószínűleg a döntőmnek is annyi, mert olyan lelki állapotba kerülök. Itt meg ezt abszolút

0: Tehát hány alkalommal sikerült ezek közül azt az érzést megtapasztalnod, amit persze te most megfogalmaztál, hogy csak később értettél meg, de amit Tokióban megéreztél, hogy mindent kiadtál magadból?
1: A Peking az biztos, hogy ilyen volt, tehát azt egyértelműen azt úgy érzem, hogy ott mindegyik döntőmnél azt éreztem, hogy ennyi és nincs tovább, és elértem az abszolút csúcsomat. Nagyon más versenyt így nem mernék mondani, mert ugye 2015-ben Kazanyban, amikor világbajnok lettem, akkor is azt mondom, hogy ugye elértem, világbajnok vagyok, nem az a lényeg, hogy...
0: Újra, 10 világ, év után.
1: Igen, nem az a lényeg, hogy úsztam, hanem hogy első lettem, de ott is mondjuk a 100 pillangó után úgy jöttünk el az edzőmmel, hogy ezt lehet, hogy egy kicsit másképp kellett volna úszni. Más bátorsági faktort kellett volna az első 50-re alkalmazni, de hát ez nekem egy teljesen új szám volt idézőjelbe, tehát ezt még tanulni kellett, és az úgy... Tehát, hogy úgy jöttünk el, hogy éreztük, hogy lehet, hogy ebben még lenne több. Úgyhogy ez nagyon érdekes egyébként.
0: Ez nagyon érdekes, és én nem tudom, hogy az olyankor inspiráló eleme, hogy az ember azt mondja, jó, hát akkor még van hova fejlődni, vagy inkább bosszantásra okodadó tényező, hogy na, akkor mégsem
1: tudtam
0: maximumot.
1: Nem volt ezzel gond, mert ugye világbajnok lettem, persze. Most ezüstérmes lettem 100 pillangon, nagyon rettentően élveztem, hát a végén nem én voltam az első, hanem azt mondtam, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg még egyszer, és utána próbáltuk, csak aztán jött a Riói olimpia, amiben nem vettük számításba, hogy mentálisan is azért jobban fel kéne készülni. Vagy én legalábbis nem éreztem azt, hogy mentálisan problémám lenne, és emiatt ott már nem tudtam igazán megmutatni, hogy mire vagyok képes, vagy mi van bennem igazából.
0: Milyen időtávlatból tekintve érezted azt, hogy ott a mentálisan nem voltál készen?
1: Hát én már amikor már gyakorlatilag elkezdtem, már nem is a versenyzést, hanem már oda értünk az olimpiai faluba, én ott már éreztem, hogy itt most mentálisan tényleg nagyon nagy a baj, de onnan már nem volt visszaút.
0: És aznek mik voltak a jelei, Laci?
1: Elkezdett bennem egy ilyen feszültség lenni, jöttek ilyen negatív gondolatok, hogy nem fogom bírni, nem fogom tudni leúszni, nem leszek gyors, ilyesmi. És az a baj, hogy itt az utolsó felkészülés évenben, amit megtanultam, hogy ezt el kellett volna engednem, ezeket a gondolatokat, elfogadom, hogy ezek vannak, de én meg minden erőmmel arra azon küzdöttem, hogy ne aggódjak, hogy ne legyek, ne gondoljak a versenyre, vagy nem tudom, és ez elvitte teljesen az energiáimat, az egész testem be volt feszülve, ráadásul az első 200 pillangó előfutamom után azt éreztem, hogy fú, hát ez nem úgy megy, mint ami mondjuk egy évvel ezelőtt volt, hogy milyen könnyed és ilyesmi, és akkor nekem átkattant az agyam, és tudtam, hogy ebből nem az az úszás lesz, amit én szeretnék. Holott lehet, hogy még onnan vissza lehetett volna jönni, de ott nekem átkattant az agyam.
0: És nem volt hozzá, vagy nem kértél hozzá külső segítséget, mi?
1: Az adott pillanatban már nem volt nagyon, ott kint kértem segítséget, Csernus Imrével beszéltem is egy órát, vagy másfél, de hát egy beszélgetésből nem lehet csodát sem, főleg nem úgy, hogyha ez a délelőtti beszélgetés, és délután döntőd van, tehát, hogy így.
0: Viszonylag rövid, igen, ez
1: nem csak az, hogy hoppá, már foglalkozom magammal, fejemmel, és akkor, na még kell egy utolsó beszélgetés, hogy visszatérjek a realitásban, hanem az már csak szerintem arra volt jó, hogy oda tudjak állni a döntőre.
0: Igen, ugye, ha most végignézzük ezt a páratlan pályafutást, akkor azt azért kijelenthetjük, Laci, hogy tulajdonképpen a világversenyeken való berobbanásodtól a pályafutásod lezárásáig, amit fizikailag bele tudtál ebbe tenni, és amit az adott versenyeken, az adott pillanatban ki tudtál ebből tolni, azt minden esetben beleraktad?
1: Szerintem nagyjából igen. Most ami eszembe jut, ami nagyon rossz versenyen volt, az 2014-es berlini EB, ahol hát nem tudom, Tokióba mennyivel? 6-7 évvel később 1.57, 3-at vagy 4-et úsztam 200 vegyesen, ott 58-3-mal nyertem, 1.58-3-mal. Tehát, hogy lehet érezni, hogy eltelt egy csomó idő, és tehát jobban tud. Tehát, hogy ott abszolút ilyen negatív dologba voltam, ott én próbáltam edzeni, csináltam az edzéseket, de akkor már abszolút hitel, hogy ott voltam az edzőm irányába, Turi György felé, és már abszolút tényleg a saját edzésemet próbáltam valahogy véghez vinni, kint is voltam Amerikába, akkor az ottani edzésmunkát megtapasztalva, hazajöttem, próbáltam abból elindulni, de hát én nem értek az ilyenhez. Majd akkor főleg nem értettem, most már nagyjából látom az összefüggéseket, de nem voltam arra alkalmas, hogy

0: hogy én abból megfelelő edzésmunkát végezzek, és hát valahogy megcsináltam, 100 pillangón azt hiszem ezüstérmes lettem, de ott is például a döntőbe szétúszással kerültem be, mert valahogy ott is úgy jött ki az egész, tehát hogy talán a 2014-es évemre mondhatom azt, hogy ott lehet, hogy testileg nem voltam a legeslegjobb állapotban.
1: De milyen érdekes ez, hogy valóban ebben az elképesztő éremözönben és eredmények között azért valóban itt óhatatlanul vannak mély és
0: vannak,
1: magas.
0: Persze, szerintem nincs olyan sportoló, akinek csak tökéletes versenyei vannak. Biztos, és hogy mindent megnyer, vagy pedig az van, hogy megnyer egy adott időszakba, és utána gyorsan abba hagyja,
1: hogy
0: csúcson kell abba hagyni, ami ugyanúgy egy taktika lehet, vagy egy gondolatmenet. Engem nem ez motivált, engem a siker az még inkább motivált arra, hogy menjek tovább és csináljam. A kudarc is, mert akkor meg ki kell javítani azt, amit nem jól csináltam, és ugyanúgy menni kell tovább, úgyhogy ez egy ilyen számomra egy ördögi kör.
1: És ettől lettél egyébként a nemzetközi úszósport álló csillaga, ettől a hosszantartó és roppant sikeres pályafutástól. Milyen volt, amikor láthattad ezen az esemény adott esetben a többi arcot, hiszen ugye ezzel az eseménnyel természetesen nem csak te, hanem számos kitűnő úszó vehette még át. Nem azt mondom, hogy olyan sokan, minden esztendőben azért ez egy viszonylag szűk kör, de mindenképpen fantasztikus személyiségek, ugye idén azt hiszem, mert Ranomi Kromovidio jó volt, aki megkapta még, aztán Nathan Adrian, illetve egy nyíltvízi úszót is, ugye Ferry Wirtmant is beválasztották ugyanebbe a nagyon kivételes csapatban.
0: Igen, meg a tavalyi évről ott volt Ryan Lochte is, mert ha jól tudom, tavaly Szingapurban volt, vagy nem is tudom, hol volt ez a diátadás, és ott akkor nem tudott részt venni.
1: De és ilyenkor egymás tenyerébe csaptok?
0: Igazából nem nagyon tudtunk találkozni, vagy beszélni, mert kislányom is velünk volt, és azért ő lefoglalt elég rendesen, tehát hogy őt azért szórakoztatni kellett, meg ilyenek, meg ő is úgy szórakozott, úgyhogy örültem, hogy mondták nekem, hogy az elején vagyok a diátadásnak, tehát hogy azt hiszem a harmadik vagy negyedik, úgyhogy így örültem annak is, hogy viszonylag hamar színpadra kerülhetek.
1: És egyben, jó, hát oké, hogy nyilván az embernek nem volt ideje teljesen elmerülni itt ennek az élethelyzetnek a szépségeiben, de azért biztos voltak ismerős arcok, összekacsintások,
0: egy-egy válvelegetés. Persze, volt egy-kettő. Jó érzés volt önmagában ott lenni, mert így az ember tudja, hogy hol van és mint van, meg az is érdekes, hogy nagyon érdekes át megnézni a többieket, akik díjat kapnak, hogy ők mit csináltak, miket értek el, nem feltétlen csak az úszásba. Úgyhogy ez így mindenképpen nagyon érdekes és nagyon tanulságos is volt.
1: És időutazás volt ez egyébként ezekkel az arcokkal valamelyest újra találkozni?
0: Egy kicsit igen, meg ami feltűnt, és én magamban mosolyogtam, hogy ha Ryan Lochte-t mutatják, akkor valamilyen szinten engem is mutatnak. Tehát elég sok bevágott képen vagy felvételen én is ott voltam, és ez számomra egy belülről ez egy kicsit vicces volt.
1: Egyébként
0: azért.
1: Ez ugyan a helyzet Michael Phelps-en is, ugye nyilvánvalóan.
0: Igen, gyakorlatilag igen, úgyhogy ez így érdekes volt.
1: Igen, hát a korszak, amit ti határoztatok meg, azért ebben ezt fantasztikus kimondani, hogy ti és ebben természetesen ott vagy te, Laci.
0: Igen, mindenképpen ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes időszak volt. Én nem is tudom, 2003-tól versenyeztem Michael Phelps-el, ugye 2021 egybe ő már nem volt, szerintem. Nem volt, 16-ba, vagy igen, akkor igen. Abba hagyta, és addig mindig voltak közös számaink, ahol megmérettetettünk. Legyőzni sajnos nem feltétlen sikerült őt. Egy holtverseny, egy emlékezetes holtversenyt azért sikerült összehozni.
1: Bizony.
0: Szerintem, tehát ha valaha élt egyik legnagyobb úszó, és Ryan Lochte is azért próbált felzárkozni mögé ilyen téren, úgyhogy két ilyen nagyon nagyszerű úszóval versenyezhettem, ez mindenképpen egy olyan felemelő érzés.
1: Lehet, hogy fura, de nekem olyan érzetem van, mint amikor a teniszben arról a nagy korszakról beszélünk, amikor a nagyok, ugye hát most tegnap volt Nadal 40 esztendős, és az a korszak, amit nyilván ő is részben meghatározott, meg 3-4 nagy tényleg az igazi nagyok közül, ugye azt szoktuk mondani, hogy milyen szerencsések vagyunk, mi akiknek megadatott, hogy ezt a korszakot ezek az egyéniségekkel láthattuk.
0: Szerintem az úszásban is mindig vannak ilyen korszakok, hogy ki melyik időszakban jó. Itt a maximum az forrhat egy picit össze, hogyha az elején nagyjából mindig ugyanazok a nevek vannak, uh-huh, mondjuk a döntőkben, meg ilyenek.
1: Hát itt ezt ti azért garantáltátok.
0: Nagyjából elég stabilan ott voltunk minden világversenyen a közös számainkban döntőbe. Ez mindenképpen egy emlékezetesebb dolog, de szerintem ez most is megvan akár, és hogyha ugyan összenézi az ember, akkor találhat sok hasonló dolgot. Itt ami tényleg különleges, hogy mondjuk 10 éven keresztül egymással versenyezni azért.
1: Ez tényleg fantasztikus.
0: Az mindenképpen különleges.
1: Ez a nagy korszak, ezt mondom. Tehát ez az, aminek akár kívülről is szemtanújává válni, és nyilván neked belülről részévé lenni, azért ez igazán ikonná varázsol valakit tulajdonképpen a saját sportágában. Ugye most, amikor, ja, még azt akartam kérdezni, hogy amikor így egy ilyen felvételt látsz magadról, még akkor is, hogyha mondjuk Ryan Lochteyről szól a felvétel, de ott állsz mellette. Megmozgált ez még téged valamennyire?
0: Persze, az érzelmileg hatással van ez rám. Bennem is van egy ilyen, úristen, mindjárt versenyezni kell, vagy újra átélem, amit akkor valamilyen szinten átéltem. Úgyhogy azért megvan, tehát úgy idézőben teljesen nyugodtan, hogy a púzusom meg sem moccan, azt azért nehéz lenne mondani.
1: És ez szerinted, ahogy távolodsz a pályafutásodtól, ez azért lanyhul, ez a púzus emelkedés, vagy ez még mindig ugyanazt a fajta izgalmat?
0: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem annyival már azért mérséklődött, hogy most már tudom, hogy tényleg nem kell versenyre felkészülnöm. Tehát, hogy az biztos egy más állapot, amikor abba voltam, hogy minden napom arról szólt, hogy hogyan legyek jobb a következő versenyen, miket csináljak, és akkor majdnem minden pillantomat ez a gondolat töltötte ki, azért annál biztos egy fokkal kevésbé, de azért még mindig jelen van.
1: Nagyon érdekes területeket érintettünk most annak a beszélgetésnek az elejétől kezdve, amikor ugye azt mondtuk, hogy talán nem lett volna baj, hogyha a pályafutás alatt is valaki segít neked, vagy más lett volna a megközelítése annak, hogy amit addig elértél, az nem csak hogy érték, de egy jó alap ahhoz, hogy elhidd, hogy te még akár ennél is többre lehetsz képes. És ugye azt is elmondtad a Riói Olimpia kapcsán, hogy bár hiába valószínűleg mindent beletettél fizikailag, amit bele lehetett, de a mentális felkészülésed az pocsék volt, és nem voltál ott fejben. Ha innen, ebből a perspektívából nézzük, Laci, akkor van-e bármi, amit a mai eszeddel másképp csinálnál?
0: Ó, rengeteg minden van. Tehát egy
1: csak olyan van?
0: Nem, csak olyan van, de vannak olyan egy-két olyan dolog, amit biztos, hogy a mai fejemmel teljesen másképp csinálnék. Csak erre szoktam mondani, hogy nekem ez a pályafutásom, ez így kerek, hogy túl sok a haber, nem mondjuk, hogyha Pekingben mondjuk nyerek egy aranyérmet, akkor lehet, hogy nem 2021-ig tart a pályafutásom, hanem lehet, hogy a következő évben véget ér, most mondtam valamit, mert akkor sok
1: olyan... Felértél a csúcsra.
0: Nem is azért, mert mondjuk összeszek az edzőmmel az egyik edzésen, és azt mondom, hogy ez a hátam közepére se kell, hogy állandóan veszekedjünk, meg mindenféle, és akkor inkább köszönöm szépen, elértem mindent, akkor inkább abba hagyom. De akkor valószínűleg biztos azt érezném, hogy hiába, hogy olimpiai bajnok, valami kevesebb lennék. Bárki tudja, tehát csak azt mondom, hogy ahhoz, hogy nekem ilyen hosszú pályafutásom lett, ahhoz, hogy ilyen eredményeket elértem, ahhoz azok is kellettek, hogy egy csomó mindent rosszul csináljak.
1: Mert ki akartad javítani?
0: Mert ki akartam javítani, meg tudtam, hogy nem jól csinálom, és dolgozott bennem az, hogy menni kell tovább, mert jobb szeretnék lenni.
1: Ez egy nagyon érdekes ellentmondás, és ez nyilván minden sportolónál is majdnem mindenkinek így van. Azt szoktuk mondani, hogy ha az a fizikum a mai eszemmel találkozhatta, akkor biztosan másképp csinálnám, de hát ugye ez a kombináció, ez nem létezik az életben.
0: Persze nem létezik, de vállalni kell a tetteinket, a nem tetteinket is, amiket nem csináltunk meg, pedig meg kellett volna, és ezt el kell tudni fogadni, ezen így kár rágódni.
1: De neked nem sok olyan volt, amit nem tettél meg.
0: Hát azért tudok olyanokat mondani, amit tényleg abszolút másképp kellett volna csinálnom. Csak hát akkor nem láttam át, nem ugyanazok a behatások értek, mint későbbiekbe, tehát hogy nagyon sok olyan dolgot tudok mondani, ami abszolút egyet szeretnék kiemelni, ez szerintem ez a legfontosabb, hogy nekem 2011 novemberébe kellett volna edzőt váltanom. De nem voltam elég bátor hozzá, pedig ott volt a fejemben, hogy oda megyek a Plagányi Zsoltot, és megkérem, hogy Zsoltbá, én itt befejeztem a pályafutásomat, és szeretnék Zsoltbánál edzeni, de nem voltam elég bátor, mert féltem az ismeretlentől, meg féltem attól, hogy ami egyszer már bevált, az ami lesz később, és én onnantól dotálom azt, hogy 2011 novemberétől 2014 decemberéig voltak jobb pillanataim, amikor nagyon megtaláltam önmagamat, de inkább azok voltak, amikor nem éreztem teljesen úgy, hogy én itt jó helyen vagyok, és teljes meggyőződésből csinálom, amit csinálok.
1: Tehát akkor ez mindenképpen lehetett volna egy olyan dolog, amit másképp csináltál.
0: Abszolút, mert megvan a fejemben, hogy ott vagyok a rögypás magyar bajnokságon, és ott van a fejemben, hogy oda kéne menni Zsoltbához, és beszélgetni vele.
1: Álmodtál ezzel azóta?
0: Nem feltétlen, nem, csak így hangosan kimondom, mert jó, hogyha más is hallja, látja, hogy esetleg ebből valami tanulságot le tud szűrni, meg nekem is azért ez így jó, de én azt mondom, hogy tehát, hogyha valamit meg kéne változtatni, azt mindenképpen.
1: Ez egy ventilációs folyamat, amit most így kimondasz hangosan?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent, amit kimond az ember hangosan, az egy gyógyító folyamat is tud lenni, hogyha olyanról van szó, és én hiszek ebbe, hogy néha hangosan kimondani sokkal jobb, mint magunkba hagyni, vagy egyáltalán tudomásra venni bizonyos dolgokról.
1: Mert ez a hang az ott van, az dolgozik.
0: Dolgozik persze, csak van egy csomó olyan dolog, amit nem akarunk észrevenni, hogy az nem jó, vagy nem működik, vagy rosszul csinálunk, hanem hitegetjük magunkat, hogy jó, ez minden rendben van.
1: Hát ez egy nagyon tanulságos dolog, amit most mondtál, és most annyi féle bölcsességet és olyan perspektívából mutattál meg, amiből az ember azt gondolná, hogy ezt nem lenne szabad veszni-hagyni, ezt a cselászló féle tudást. És ma ugyanakkor egy teljesen más területen ténykedsz. Nem gondoltál arra, hogy ezt valamilyen formában mégiscsak valakiknek valamilyen formában te átadd?
0: Hát az igazság, hogy sokszor kérdezték tőlem, hogy edző, majd ott maradok az úszodába, edző leszek, de nekem ez soha nem volt a fejemben, valahogy ez az én személyiségemből hiányzik, hogy én edző legyek. Meg az a véleményem, hogy szerintem az edzőknek néha sokkal nehezebb dolguk van, mint a versenyzőknek. Sokkal többet ott kell lenni az úszodába, hétvégente versenyekre járni, akár többször is, többet is, mint mondjuk egy adott korosztálynak a versenye, úgyhogy szerintem edzőnek lenni sokkal nehezebb bizonyos szinten. Meg kell az egy olyan személyiség, aki tud mondjuk a gyerekekkel foglalkozni. Az, hogy nekem nagy tudásom van mondjuk az úszásról, az egy dolog, de ezt át is kell tudni adni gyerekeknek, meg kell egy affinitás ahhoz, hogy én ezt át is akarjam úgy adni a gyerekeknek. Tehát, hogyha kérdeznek, szívesen beszélek, de hogy minden napi szinten én, mint edző tevékenykedjek, ez számomra abszolút elképzelhetetlen.
1: És ehhez képest akkor milyen affinitás kell ahhoz, hogy az ember jó villanyszerelő legyen?
0: Hát ez egy jó... Tehát szerintem nagyjából ugyanaz kell, mint az úszáshoz, hogy tehát szeretném tökéletesen elvégezni azt, amit csinálok. Semmiben ne érezzem azt, hogy mindenható vagyok, és már mindent tudok. Bármi olyan újdonság jön, vagy olyan feladat, amivel előtte nem találkoztam, azt próbálom a lehető legjobban körüljárni, és megérteni, és nem csak úgy belevágni, hogy jó lesz az úgy majd valahogy, hanem tényleg jól megcsinálni. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ez egy kicsit más, itt azért emberéletek is múlhatnak azon, hogy például hogy szereljük meg az adott hibát, vagy az alapszerelést itt az elektromosságban, úgyhogy azért ez egy kicsit más, de próbálom ezt a hasonló szellemiséget továbbvinni.
1: És ez ma téged egyébként kellően inspirál? Tehát amikor fölkelsz reggel, és tudod, hogy mentek egy feladatra, ugye igen. Nem titok, úgy jöttél ma ide, mondtad, hogy hát elég nehéz ezt megoldani, mert melóból jössz.
0: Igen, hát így gyakorlatilag ledobtam idézőjelbe a szerszámokat, azt elrohantam.
1: Köszönöm ezután is.
0: Többiek még maradtak. Tehát még motiváltak vagyunk, már sogorommal közösen kezdtük el, ő is munkát váltott, és akkor mondta, hogy akkor ő is megpróbálja ezt a villanyszerelést, közösen elkezdtük, és én azt szoktam másoknak mondani, hogy mi még élvezzük a falvésést, meg az ilyen munkákat, mert még nem vagyunk kiégve. Lehet, hogy egy pár év múlva már azt mondjuk, hogy bármi csak falat ne, meg villanyszerelés ne, de egyenlőre még lelkesek vagyunk, és próbáljuk csinálni.
1: Ez a bármit csak falat ne, ez az úszásból is ismerősen hangzik nekem.
0: Nekem soha nem jött el ez az érzés. Lehet, hogy itt így se fog eljönni, meglátjuk, egyenlőre tényleg élvezem. Jó érzés kétkezi munkát is csinálni, szeretem például az elosztó táblákat bekötni, meg ilyenek, tehát hogy amikor életre kell a rendszer, és működik. Tehát, hogy nem vágja le azonnal a biztosítékot.
1: Tehát, hogy van valami azonnali eredmény, valami azonnali jutalom, vagy
0: a pici sikerélmény, hogy működik, és nem füstöl semmi, meg nem rá semmi, ez Ez mindenképp egy számomra egy jó dolog.
1: Hát és engedd meg, hogy azt mondjam, hogy egyáltalán olyan területbe ásod bele magadat, ami hál' Istennek úgy tűnik egy jó darabig azért a mesterséges intelligencia által nem veszélyeztetett szakma lesz, hanem
0: hát,
1: szükség
0: amíg
1: lesz.
0: Nem jelennek meg a robotok addig semmiféleképpen, bár nekünk lenne egy-két ötletünk, hogy lehetne munkánkat egyszerűbb és könnyebbé tenni.
1: A falvésés például robotizálni?
0: Persze, hogy milliméterre pontosan minden úgy legyen, csak be kell pötyögni, de sajnos ezeket még nem találták fel, és még a mi tudásunk is kevés ahhoz, hogy ezt feltaláljuk.
1: De nagyon azt látom, hogy tulajdonképpen ez neked ma öröm, ez a munka.
0: Abszolút, persze.
1: Ez
0: öröm.
1: Egy alkotó kihívás.
0: Alkotó folyamat, igen, mert elkezdjük a vezetékszerelést, meg ilyesmit, és a végén ott ugye lámpának, konnektornak, kapcsolónak kell lenni, a háznak működnie kell, tehát hogy persze a végén, ha jól csinálunk mindent, akkor kapunk egy működő dolgot.
1: Uh-huh, értem, jó. Tehát tulajdonképpen a nullától fel kell építeni valamit. Hát ez már önmagában egy nagyon komoly kihívás, és egy produkció a vége valójában. Igen. Ugye azt mondtad, hogy azért ahhoz affinitás kell, hogy az ember a tudását át tudja adni, gyerekekkel foglalkozzon, nyilván kell egyfajta pedagógiai érzék is. És akkor milyen pedagógus vagy, amikor apukának kell lenni, mert egy másfél évvel ezelőtt azt mondtad nekem, hogy figyelj, hagyjuk rá. Tehát ez ami legjobb, amit tapasztaltam, rá kell hagyni. Ez még tartod?
0: Hát nem, már nem tartom. Ez lehet, hogy ez a baj, nem tudom. Tehát, hogy szerintem gyereket nevelni az egyik legnehezebb dolog, hogyha jól szeretnénk csinálni.
1: Ez a tökéletesen egyetértek.
0: Felmerül ez a kérdés, hogy jól csinálom-e, akkor azt már lehet tudni, hogy valószínűleg jól csinálod. De tökéletesen nem, vagy szerintem nincs egy univerzális valami.
1: Nincs olyan recept,
0: mert hogyha
1: ami mindenkire
0: ez lenne
1: igaz.
0: Ez a recept, az már ő lenne a földön szerintem a leggazdagabb ember, mert ezt a tudást, ha itt szétosztan, ez minden embernek nagyon hasznos lenne, de minden gyerek egy egyéni személyiség, és nem lehet senkit beskatujázni, és nekünk szülőként se lehet őt úgy nevelni, vagy arra nevelni, hogy csak azt csinálja, amit mi mondunk. Hogyne, egy csomó mindenben nem tetszik az, hogy nem csinál, meg se hallja, amit kérünk tőle, vagy mondjuk az ő védelmében mondunk olyasmit, hogy meg kell állni, nem állsz fel ide-oda.
1: De ezek állítok természetes folyamatok, tehát a gyerek kíváncsisága azért
0: persze,
1: az...
0: Persze, sima ő, csak néha így szülőként azért azt érezzük, hogy azért jó lenne néha azért, hogyha így emberszámba is venné azt, amit mi mondunk, tehát hogy nem csak még azt sem mondom, hogy egyik fülénbe és a másikon ki, mert szerintem nagyon sokszor meg se hallja.
1: Tehát még be se megy, nem
0: be
1: hogy
0: se
1: ki.
0: Megy, igen, de hát...
1: Júliusban lesz, ugye négy éves lesz, igen. Ez egy csoda korszak egyébként. Gondolom, hogy ennek ellenére, amit most mondasz,
0: persze,
1: hogy meg se hallja.
0: Persze.
1: Szerelem? Tehát ez egy totális...
0: Abszolút, persze, hát azért nagyon jó dolog, hogy egyébként nem is tudom, 3 éves koráig végig otthon voltam én is, és tehát például az úszásnak köszöntem ezt is, hogy megtettem azt, hogy egész végig ott voltam mellette, most már ugye óvodába járt, tehát hogy így azért kevésbé, igen, kevésbé fájó hiány az, hogy mondjuk én nem vagyok ott, vagy nekem, hogy nem vagyok vele, de azért délutánonként azért tudunk közös programokat csinálni. Úgyhogy ez mindenképpen...
1: És mit szerettek közösen? Mi az, ami mind a kettőtöknek izgalmas?
0: Rengeteg minden. Biciklizni elmegyünk.
1: Sportoltok együtt?
0: Hát a medencébe bemegyünk, és akkor ő ott úszik, ilyesmi.
1: Úszik? Vagy pancsol?
0: Nem, de nagyon jól lebeg a vízen egyébként, de ebből messze van a következtetés, nehéz levonni. Annyit tudok, hogy tehát tényleg jó a vízfekvése, mert ugye lemenni a medence aljára felhozni valamit, azt még nem nagyon tudja, mert annyira könnyű a teste, hogy feljön, úgyhogy nekem kell rá segíteni, hogy lenyomom a víz alá, hogy leelérje azt, amit éppen fel szeretne hozni.
1: De és ebből mit olvasol ki, hogy ilyen jó a vízfekvése?
0: Nem olvasok ki, nem akarok kiolvasni semmit, mert ez egy, neki is egy nagyon nagy ter lenne, én most bármi olyan nagy dolgokat kezdenék el hajtogatni, meg nekem is. Szerintem nagyon rossz felé vinni el a gondolataimat, hogyha...
1: És mi lesz akkor, hogyha annyira szereti ezt a vízben
0: való
1: vételt?
0: Hát akkor csinálja, de úszni meg kell tanulni, tehát hogy ez egy alap dolog. Biztos, hogy elviszük úszás oktatásra, aztán
1: nem
0: majd meglátjuk.
1: Nem te fogod megtanítani úszni?
0: Nem.
1: Eszedbe se jutna?
0: Nem jut eszembe, mert nem tudom, hogy kell igazából. Okay. Nem tudom, hogy kell megtanítani egy gyereket úszni. Tehát attól, hogy én tudok úszni, attól még nem tudom a lépéseit, okay. Hogy... Világos.
1: Ma olyan régen volt, hogy elfelejtetted, hogy te hogy tanultál.
0: Nagyjából emlékszem, de azt is csak úgy, hogy csinálom. Nem arra emlékszem, hogy mit mondanak nekem, vagy ilyenek, tehát hogy nem, ez abszolút, tehát hogy megvannak, mindenkinek megvan a saját olyan dolga, amit tud, meg megtanult, meg minden ilyesmi, és például az úszás oktatás is egy feladat, amit lehet, hogy a szülő, aki régen úszott, azt gondolja, hogy ő érte ezt, de nem.
1: Nem, szerintem pont ez benne a szép, hogy te ezt, ennek megadod a tiszteletet, hogy ez egy olyan hivatás, amiben megfelelő szakemberre bízza az ember a saját gyerekét is, meg akkor is, ha világ lesz is úszó.
0: Abszolút, meg látom, tehát tudom a saját korlátaimat, tehát amikor medencézünk, akkor is látom, hogy nem tudok olyan tanácsot adni, amiből azt mondanám, hogy persze, hát ebből most már könnyen meg fog tanulni úszni, vagy nem tudom.
1: És a feleséged, mit szólna hozzá, ha mégis amit mondasz, kiderülne róla, hogy az úszásoktatás környékén azt mondják, hogy fantasztikus, hát elképesztő, hát úszni
0: hát jó,
1: kéne.
0: Tehát, hogy mondjuk tehát, hogy úgy kiindulva azért nem lenne olyan nagy meglepetés.
1: Én is ezt gondolom.
0: Tehát onnantól kezdve, hát még rengeteg év eltelik, még egyáltalán oda juthat valaki, hogy azt mondhass, hogy én már itt vagyok mondjuk a magyar bélmezőnyben, vagy bármi ilyesmi.
1: De tehát, hogy odáig eljusson, azt engednéd, támogatnád?
0: Persze, hát, amit ő szeretne. Csinálni, meg hát, mint már az előző példában említettem, hogy azért nehéz úgy ráhatni, hogy a saját gondolatainkat átadjuk a gyermekünk felé, és nem gondolnám, hogy például hogy mondjuk egy ilyen, hogyha azt mondanám, hogy én úszó akarok lenni, akkor abból el tudnám-e tántorítani bármivel is.
1: Tehát, jó, de hát azért ahhoz az embernek le kell vinni a gyereket az edzésre, hát egy jó darabig le
0: na
1: kell
0: jó,
1: vinni.
0: De ez egy ilyen alap minimum, aha, hogy én szülőként mindent biztosítsak azért, hogy a gyerekem azt csinálhassa, amit szeretne, és nálam ez nem lehet kérdés, hiszen az én szüleimnél se volt, nagyszüleimnél se volt kérdés, hogy engem eljuttassanak az úszodába.
1: És gondolom, hogy egészen más módon tudnád már a szemében látni azt a csillogást, vagy esetleg, ha az a fény mondjuk tompulna, amikor valami olyasmit csinál, amit ő választott, mert ez az egyik legfontosabb dolog, erről sokat beszéltünk, hogy az örömforrása megmaradjon benne.
0: Persze, persze. Tehát az örömforrás, én azt látom most is, hogy azért az óvodában menetel is még egy pici küzdelem van azért, hogy fel kell öltözni, fel kell kelni, ilyenek, el is kell indulni, tehát hogy hiába szeret óvodába járni, azért odaig el is kell tudni jutni.
1: De és amikor ti együtt pancsoltok a vízben, akkor neked milyen ez a közeg?
0: Én nagyon szeretek a vízbe lenni, ugye egyébként, tehát hogy én így élvezem meg minden ilyesmi, úgyhogy tehát azt mondja, hogy menjünk medence, sőt nagyon sokszor én mondom, hogy most már menjünk medencézni, és ha van kedve, akkor ha velem jön, akkor én nagyon szívesen vagyok ott.
1: Hát akkor úgy tűnik, Laci, hogy minden kerek, ugye?
0: Persze, abszolút. Én jól érzem magam, megvan az egészségünk, úgyhogy nem panaszkodom.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Most is vizes témánk lesz, hiszen itt van velünk vendégünk. Németh Nándort köszöntjük nagy szeretettel, kétszeres világbajnoki, bronzérmes olimpiai negyedik helyezett úszót. Szia Nándi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
4: És mondanánk, hogy köszönjük, hogy korán keltél, de ugye mindig korán.
2: Igen. Zajlik a labdarúgó világbajnokság, mennyire követed? Gegétől, Gyurta Gegétől tudjuk, hogy azért így az online játékokban otthon vagytok, sőt azt is elárulta, hogy te vagy az egyik legagresszívebb játékos, nem tudom, ezt meg tudod erősíteni, és hogy mit játszotok, ilyen FIFA-s játékot, de szóval futball VB is hasonló.
3: Igen, követem a világbajnokságot, így nem vagyok ilyen fanatikus rajongó, de így a baráti társaságban szoktunk ilyen tipmixeket rakni, uh-huh. Én nem nagyon szoktam pénzbe fogadni, de most minden este így együtt felmegyünk ilyen Discordra, és együtt nézzük a meccseket, úgyhogy a focit nem nagyon követem, de nyilván egy világbajnokság az teljesen más.
2: Kinek drukkolsz?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most nagyon sok potenciális csapatot látok, de hát talán a franciáknak. Uh-huh. Meg spanyolok is jók, német, nem, inkább a németeknek.
5: Jó. De azért mondjuk el, hogy Gege is hát inkább követi, mint ért hozzá, mert azért Real Madrid szurkolóként, de mindegyében most nem megyünk bele mélyebbe.
4: De várjatok, hadd csapjam ellen, Andy, mert Szívi rögtön belecsapott a lecsóba, ez az agresszív játékos. Ez egy találó jellemzés, vagy mire gondolt Gyurta Gergő?
3: Amúgy igaza van, sajnos. De azt hozzá kell tennem, hogy én egy nagyon nyugodt ember vagyok.
4: Ezért
3: így
4: kérdezem.
3: Átlag életben, de amikor játszunk, akkor az az egyetlen dolog, amikor fel tudom magam idegesíteni.
4: De az miben nyilvánul meg?
3: Hát volt már pár áldozata is, tehát hogy így nem direktben, de ilyen monitor, meg ilyen billentyűzetek azért már törtek el. Úgyhogy igen, agresszív vagyok. Régen nagyon keményen nyomtam, azért most már változik ez is.
2: De ilyen focis játékokat játszatok,
3: nem,
2: vagy inkább ilyen stratégiai lövöldözés?
3: Nem, inkább lövöldözés, igen.
4: Ez az agresszív, ezzel belecsaptunk, bár ugyan Andy, a medencében is mindig ezt szokták rá mondani, hogy nem tudom, hogy belefér-e az így azt úgy mondanánk, hogy a nyomdafestékre írott sajtóba, hogy ugye itt egy ilyen nagyon nyugodt fiú, de a vízben meg olyan, mint egy mondjam azt, hogy vadállat, tehát hogy úgy tud menni, amit nem látsz, tehát hogy mintha egy másik ember lenne a vízben.
3: Igen, már ezt kicsit ráfoghatjuk arra, hogy a 100 gyorsosok mellett kell találnom, és nem mondjuk egy 1500-ra, szóval ott azért nem szabad úgy odaállni, hogy be vagy tojva, egy mondom, tehát hogy ott azért meg kell mutatni, hogy tényleg stabil vagy mentálisan is, úgyhogy talán ezért is. Volt igen alkalom, amikor nagyon elkezdtem mondjuk a 100-at, és akkor kicsit megleptem mindenkit, ez nem volt túl optimális, ugye, de hát egy bronzéremre elég lett a világbajnokságon, úgyhogy még se volt annyira
4: rossz. Az már így a legfényesebb? Siker?
3: Hát igen, azért az olimpia az közel áll hozzá, de igen. Igen, igen.
2: Majd arról is beszélünk természetesen. Erika írt veled még az olimpia előtt egy cikket, és abban egy nagyon jó mondatot olvastam, hogyha hosszabb távon indul egy úszó, akkor sokkal több esélye van az egyéni legjobb eredményét megjavítgatni. 100 gyorsan azért ez nem így van. Akkor neked mi ad motivációt nap mint nap, és mi neked a siker például egy edzésen?
3: Igen, ezt jól mondjam, mert ugye 48-64 volt az első országos csúcsom, az 2017-ben. Azóta azért lejavultam egy másodpercet, ugye ez mondjuk 1500-on bármikor meg lehet csinálni. Ha leosztjuk azért a 15 darab százat, azért egyszerűbb. Hát nyilván edzésen nekem már nehéz fejlődni és jobbakat úszni, de azért mostanában meg tudom magamat lepni, hogy például felállunk egy százakra így úszni, és akkor nyilván nem 40-eteket kell úszni, de minél jobbakat, és akkor van... Most is volt olyan edzés, amikor életemben a legjobbakat úsztam sorozatban. De most nem az, hogy 5 darabot leúszok egy 10-re, és akkor az utolsót megnyomom, és úszok egy jó időt, hanem ugye az egész sorozat úgy ment, ahogy még életemben soha, úgyhogy ez így, ezek adnak motivációt. Meg hát, hogy jól megy az edzés, tehát nekem az sokkal jobb kedvel megyek le, az akkor, hogyha nem az a szenvedős, és és tényleg belehalok a medencébe, és nem megy olyan jó, amikor tényleg jól megy, és jó időket úszom, és könnyedén megy, az nekem már azok a jobb napok.
4: Most 2021 már 5 éve volt, tehát nyilván volt idő megszokni a változást, de előtte talán mindig jó kedvel mentél le, hiszen egy példaképed, a nagy példaképed úszott ott. Mennyiben változott a felkészülésed, vagy az edzés morálod azóta, hogy nem Cselaci úszik mellett az egyik pályán, hozzátéve, hogy jó versenyzőtársakkal készülsz azért.
3: Igen, azt még hozzáteszem, hogy akkor egy kicsit többen is voltunk, mint most. Hát azért a Laci az mindig hiányozni fog onnan. Tehát, hogy alapból az egy hatalmas motiváció, kettő meg tényleg úgy csinált az edzéseket, hogy 30 plusz évesen is, hogy mi kellett vele tartjuk a lépést. Szóval igen, ott egy kicsit megcsökkentünk, ugye most jelenleg 3-an edzünk együtt, úgyhogy azért is próbáltuk ezt egy kicsit kompenzálni azzal, hogy átjárunk a Duna Arénába, és a Véd Balázs-féle csapattal készülünk, ezt most már ősz óta.
4: Mária Kovács Benedek, te és ki?
3: És a I.S. Laura.
4: Tényleg. Jó,
3: és próbálunk ugye szerda szombatonként Duna Arénába járni, sőt most jövő végig a Duna Arénába vagyunk, ezért itt tudunk közösen edzeni. Azért jó a Bennyvel úszni, meg sokat tud segíteni, mert nagyon jól edz, de mégiscsak azért más, amikor mondjuk nem egy hátúszó mellett úszok, hanem csak felállnak mellém a Ricsiék, azért gyorsan is, Holló Bazsi gyorsan, amíg nem is ez a főszámok, de azért mindig egy-egy sorozat belefér gyorsan, és az nekem is plusz.
5: Azt mindenki el szokta mondani, hogy azért vannak olyan napok, amikor rosszabb fölkelni, nehezebb fölkelni reggel. Ha mondjuk egy Cselaci úszik melletted, akkor alapvetően mindig tud motiválni, vagy mellette is voltak azért negatív periódusok?
3: Azért vannak, de igazából ezt úgy tudnám mondani, hogy ahogy idősödsz, az egyre nehezebb lesz. Ugye, amíg a Laci úszott azért, hát fiatalabb voltam én is. Ugye 21-ben hagytam az olimpia után, akkor én még csak 22 éves voltam, szóval az még úgy úszásban fiatal, most sem vagyok még túl öreg, de ahogy mondtam, így egyre nehezebb azért ezek a reggeli felkelések és lemenni edzésre. De ha jól megy, akkor nagyon szeretem.
4: És az igaz, amit Várasztó Dávid mond, hogy a hajnali első csobbanást azt soha nem lehet megszokni?
3: Nem, azt nem. Most, hogy szerda szombatonként, ugye ő is ott van velünk, ez sokszor azért ő ugrik be, és gondolkozik még, hogy de ez mindig ilyen, az első beugrás az a legnehezebb, mindig.
5: De az még kellemes évke, amikor vízilabdáztam, amikor a kazánt szerelik, és úgy kell beugrani. Az még úgy kellemes.
4: Nagyon hideg.
5: Nem, kellemes. Hát próbáld ki egyszer, ajánlom.
4: Nem tudom, valaki mesélte, hogy Bonyhádon edzett, szerintem Steigerwald Krisztián, és vasárnaponként töltötték fel hideg vízzel a medencét. Mondta, hogy hétfőn kedden ott visongtak, és ugye szombatra melegedett fel a nyitott medence, szóval hogy ez így belegondoltam, hogy nem tudom hány fokba kell beleugrani az.
3: Igen, néha hűsítő
4: lehet. Egy kicsit lehet, ilyen nem aberráltak, de egy kicsit ilyen megszállottak vagytok, szóval egy kicsit kell egy kattanása lenni valakinek, hogy az úszást választanak.
3: Hát az biztos, hogy nem vagyunk normálisak, hát faltól felig úszunk ugye évekig, úgyhogy biztos egy labda, semmi nincsen, úgyhogy biztos, hogy valami problémánk van, de
2: de azt is ebben a cikkben mondtad, hogy nálatok kevésbé normális, csak a hosszú távúszó.
3: Igen, na hát az kemény. Azt főleg, amikor aki 25 kilométer, vagy mi az amit volt. Amit ugye kitöröltek, mert nem tudom, 5 óráig úsztak, hát ez
4: nekem teljesen... egyszer azt mondta Rasovszki Kristóf, mikor EB-t nyert, hogy nem is volt hosszú.
3: Hát igen.
4: Hogy hamar eltelt. Mondtam, hogy jó.
3: Persze, hát én egy hét alatt úszok annyit, de...
4: hát igen, ezért jó sprinternek lenni, nem?
3: Jó is, meg nem is.
4: De viszont a legnagyobb a konkurencia itt van.
3: Illetve, hogyha valamit hibázol, akkor az úgy annyi volt.
4: Tehát hogy nincs
3: javítási például igen, lehetőség, vagy taktikát. Még lehet taktikázni talán egy százon valamennyire, ugye 2 darab 50, szóval sokat nem, hogy vagy elkezded, vagy nem. De igen, nincs
4: de már az is hiba, lehetőség. Hogy egy hossz alatt egyet több vagy kevesebb tempót tesz, az is hibának számít?
3: Az nem feltétlen, az inkább
4: korrigál?
3: De nagyjából igen, már ugye akkor nyilván ha több tempót teszel, akkor nem olyan hatékony, ergo akkor lehet, hogy egy kicsit nyilván menni akarsz és csinálni akarod, de az nem biztos, hogy jó, mert ugye akkor nyilván lerövidül a tempó, nem fogsz úgy haladni. Szóval nagyon nehéz eltalálni, amúgy mind a 100-at, mind a 200-at, nyilván a többi szám is ugyanolyan nehéz, de tényleg ezek a rövid számok az, ami abszolút nem fér bele az, hogy hogy hibázna.
2: Nándi, mondtad, hogy nehéz például egy hátúszó mellett jó menni, vagy versenyezni ugye edzésen. Soha nem vonzott, vagy nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában ugye például Kós Hubertől tudjuk, hogy ott már egy edzés is egy szinte egy verseny, mert olyan riválisok vannak ott. Esetleg felkelni talán azért nem nehéz, mert tudod, hogy a riválisok is ott lesznek. Szóval ez az amerikai projekt, ez hogy áll a te esetedben?
3: Hát engem ugye 17 után nagyon sokan megkerestek. Én viszont 19-ben érettségiztem csak, mert ugye volt egy nulladikom, és amikor csak angol volt. Ilyen is, inkább úgy mondom, hogy akkor nagyon nem akartam kimenni, mert nagyon jól ment, és most is igazából majdnem 24-ig ugye folyamatosan javítottam le a 100 gyorsomat. Úgyhogy akkor abszolút nem volt bennem ez, hogy lemenjek, vagy kimenjek Amerikába. Most így egy kicsit lehet úgy voltam vele, hogy talán meg kellett volna próbálni, most már biztos nem fogok kimenni, mert szinte már nekem az elmúlt ez az időszakom, amikor kimenjek. Voltam ugye ezen a ISL-en, most nem tudom, hogy mi pontosan hosszabban a neve.
4: Az, ami plusz, az igen. A nemzetközi úszóliga.
3: És ott volt lehetőségem amerikai edzőkkel edzeni, amúgy nem volt rossz, és nagyon látszik, hogy mi az, amit máshogy csinálnak. Ugye nyilván ott teljesen külön volt szedve az 50-100-as, a 200-as, 400-as, és illetve a hosszú távúszók. Szóval az kifejezetten tetszett, meg nyilván nem is úsztunk annyit, szóval azért is. Ugye ez a magyar mentalitás, hogy minél többet kell úsznia, és akkor minél jobbak leszünk, ez még már azért valamivel javult, és azt látom, hogy tényleg azért próbálunk mi is fejlődni, de azért még a gyökerek ott vannak. Mm-hmm. És
4: kicsit hasonlít Lacira, emlékszel?
2: Igen, ő is ezt mondta,
4: mint példaképet, hogy nem akart, nem gondolta, aztán utólag azt gondolta, hogy lehet, hogy jó lett volna.
2: És hogy régen a rövid távú úszókat, hát olyan nem tudom, igen, futottak még kategóriába sorolták, vagy hogy nem is dolgoznak ők annyit, holott ugye dinamikát, gyorsaságot a rövidebb távokon.
3: Igen, meg ugye amikor elvész egy új környezetbe, azt én is ugye a rövidpályás országos csúcsomat, amit először úsztam, azt úgy úsztam, hogy az olimpia után ugye pihentünk 2 hetet, utána kimentem erre az ISL versenyre, és ott napi egy edzéseket úsztam, de csak úgy, amit ugye ilyen technika, meg főleg amilyen sprinter edzések, és ott úsztam. Tehát, hogy nyilván benne volt az előtte lévő felkészülés, de úgymond pihenőből úsztam azt a nagyon jó időt. Nyilván ez azért is szerintem, mert ugye teljesen új közeg, új edzések, minden új, akkor nyilván ez a pár hét így feldobott, és meg nyilván nem akart, meg akartam mutatni, hogy azért miért vagy ott. Ugye ez egy ilyen meghívásos verseny volt, szóval meg egy csapatért úsztál, ez teljesen más volt. Tehát annyira más volt, és Amerika is ilyen, ugye, hogy minden hétvégén vannak ezek a meetek, ezek a versenyek, és ott van, és mindenki szurkol neked, és nem az van, hogy elmész, leúszod, és akkor megbeszéled ketten az edző, de hogy mi volt jó, mi volt rossz, elmész levezetni, és hazamész, hanem ott vagy, és szurkolnak neked, és stb. Teljesen, tehát elképzelhetetlen itt Magyarországon, mondjuk nem is lehetne megcsinálni, de valószínűleg ez a kulcsforrás, ami talán mindenre elmondható, hogyha egy új közegben vagy, akkor egy kicsit jobban megy az első pár év, vagy hónap.
2: De pont ezért emberpróbáló vagy kalapemelést hogy itthon vagy, lemész a idegúszodába, hárman úsztok, tehát hogy most remélem nem érti senki félre, de inger szegényebb környezetben kell úsznod nap mint nap.
3: Így van. Hát már hozzászoktunk. Ez nekem igen ilyen nagy szónak, de hát ugye ennek mi már 10x éve ezt csináljuk, szóval ez mindenkinek olyan, amikor reggelben megy a munkába, és nagyjából majdnem ugyanazt kell csinálni. Úgyhogy igen, egyre nehezebb, de úgy látszik megérni.
4: Nyilván majd a blokk második felébe az augusztusi EB-ről meg a szintidőkről is kérdezünk téged, viszont Szilvi beszélt a vetélytársakról, hogy ugye Amerikába ott úsznak minden nap. Azért merek rákérdezni, mert nyíltan beszéltél róla. Ugye Magyarországon is van egy kvázi vetélytársad 100 gyorson, ha úgy tetszik. Ugye Mirák Kristófnak hívják. Az az érdekes esett meg a Soproni országos bajnokságon, hogy Nándi egyre jobbakat úszott, ugye most már középdöntőt is úsztak az OB-n, 100 gyorson, majd felállt a döntőbe Kristóf mellé, és nem tudta továbbjavítani az idejét. Majd jött a 4x100-as gyorsváltó, és a BVST Ferencváros gyorsváltójának első embereként közel-távol nem volt Milák Kristóf, megúszta Szász Gyorsan a igen kemény EB szintet. És Nándi mondta, hogy több szakembertől megkérdezte, edzőtől, pszichológustól is, hogy ugye nagyon sok vetélytársal vívott nagy csatákat a nemzetközi mezőnybe, itt sorolhatnám a klasszisokat, és mindenki ellen volt nagyjából ellenszere. Hogy vajon ez egy nem tudom, világfóbia, vagy de ezt maga Nándi tette fel a kérdést, hogy nem tudja, hogy ez miért van.
3: Igen,
4: jöttél?
3: Nem hiszem, hogy sokan mondták, hogy én mondtam, már kitaláltuk így a baráti körbe, hogy ez egy világblokk, hogy nem, hogy hát nem tudok jól úszni, azért én úsztam már mondjuk a 24-es Európa bajnokságon, ugye két pályával arrébb volt, és ott azért
4: ez így
3: elég
4: van.
3: Jól úsztam. Sőt, ahogy mondtuk, ugye azért nagy mellette is, ugye nyilván most nem azt mondom, hogy nagyobb nevek, mert ugyanúgy olimpiai bajnokok, tehát Popovics, Chalmers és társai mellett is úsztam, szóval ez kicsit így nem nagyon, sokan egyetértettek, sokat nem, szóval nem nagyon jöttem rá,
4: nem
3: hogy
4: jöttél rá? De te érzel magadon valamit?
3: Ja, abszolút nem. Tehát, hogy ugyanúgy állok oda, mint hogyha bárki más lenne, de mondtam akkor is az OB-nál, mondtam, hogy lehet, hogy ez egy rossz napot fogtam ki, vagy stb. Hát ezt lehetne elemezni, amúgy biztos, lehet, hogy van valami köze hozzá, de ezt még nem fejtettem meg.
5: De a váltó az alapból is egy olyan dolog, ami úgy felspanol, tehát azért azt hát még látszik, hogy az teljesen más, mint egyéniben úsztok.
3: Igen, igen. Hát meg főleg úgy, hogy volt bennem ugye egy tüske, hogy nem tudtam megúszni a szintet. Már nagyon közel voltam hozzá, és a középdöntő után éreztem, hogy jobbat tudok úszni, mint amit úsztam, és az 48-0 volt. Szóval azért nem örültem annyira a döntős időnek inkább, mint a helyezésnek. A Kristóffal tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni. Ez minden évben megtörténik, de tudtam, hogy a 48-0-nál jobbat tudok, mert éreztem, hogy az utolsó 15 méter ebben még van. Tehát, hogy van az, amikor még érzem azt, hogy tudok jobbat úszni, és ez az volt, és az nem akart kijönni a döntőbe, úgyhogy mindenképpen úgy álltam oda a váltóhoz, ugye aznap volt a 200 gyorsam is, de nagyon sok időm volt közte, úgyhogy úgy álltam oda a váltóhoz, hogy mindenképpen még azt a pár tizedet, ami benne van, azt ki szeretném úszni, úgyhogy sikerült.
4: Jó, akkor nincs világfróbia.
3: Hát reméljük nincs.
4: Nem, én csak azért vetettem fel, mert te magad beszéltél róla.
2: És neked van. Egyébként van ilyen mentális segítőd, akivel például ilyen dolgokról tudsz beszélni, vagy inkább a baráti körrel osztod meg ezeket?
3: Inkább a baráti kör meg a párom, akivel erről beszélgetek. Ugye 24-ben jártam sportpszichológushoz, aki viszont azt mondta, hogy nagyon tisztán látom a dolgokat, és nagyon jól látok bele a sportba, úgyhogy azt mondta, nyilván sokat segített nekem annó, főleg a magánéleti dolgokban, ugye amikor Zsoltbával is történtek a balesetek, stb. De azt mondta, hogy a sport részről nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy azt teljesen jól látom, ami így pozitív volt így az olimpia előtt. Nyilván azért is, mert olimpia volt, és az volt a teljes értékű olimpia, talán az első, mármint úgy beszélek, hogy ugye nézőkkel, és nem az a járvány alatti, és meg hát nyilván minden, ami így magánéletből összejött, az miatt is elmentem, úgyhogy pozitívan jöttem ki onnan is, és mondta, hogy szerintem nem lesz baj mondjuk a olimpián ezzel a olimpia stresszével, ami így el szokta kapni az első olimpián az embereket. Tudom, hogy nem az első volt, de az első olyan, ahol tényleg tele volt egy stadion.
4: Csak hogy mindenki értsen, Plagányi Zsolt heteket kénytelen volt kihagyni egy súlyosabb betegsége miatt, és nyilván ez Nándit és a csoportot nem érintette túl jól, és azért ott szóval, hogy elég komoly.
3: Igen, ez nagyon komoly. Hát ugye szerdán történt sajnos, és ugye szombaton mentünk volna edzőtáborozni 3 hétre, úgyhogy az egy kemény időszak volt, ott ugye elcsúsztattunk egy hetet az edzőtáborból, akkor ugye, hogy ki veszi át az irányítást, addig, amíg Zsoltba felépül, úgyhogy az ott nagyon nagy matekozás volt, és hogy mit csináljunk egyáltalán, de minden szerencsésen alakult, és minden jól jött ki, úgyhogy igazából
4: ennyi. És ő is felépült.
3: Hát teljesen. Hát, hogy az a legjobb.
2: Nándi, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy a Párizsi olimpián úgy lettél negyedik, hogy a bronzéremtől 100, az ezüstéremtől 200 választott el. Tavaly a szingapúri világbajnokságon megverted az olimpiai bajnokot, ellenben a 9. időt úsztad, és nem jutottál döntőbe. Beszéltünk arról, hogy hihetetlen nyugodt vagy, és a nyilatkozataidat is látjuk verseny után. Egyszerűen nem látunk rajtad semmi dühöt, stresszt.
4: Az csak a játékba jön ki.
2: De most komolyan, olyankor mi van benned? Nem érzed azt, hogy a fene egye meg megint az a kicsi hiányzott, vagy utána valahogy kitombolod magad, kiadod magadból ezt, vagy hogy dolgozott fel az ilyen dolgokat?
3: Nyilván nem esik jól, de kicsit úgy elfogadtam, hogy szerencsétlen vagyok ilyen szempontból. De ugye sokan mondják, hogy egyszer majd az élet visszaadja, lehet, hogy már visszaadta máshogy, úgyhogy nem tudom. Annyira nem vagyok mérges, mert úgy vagyok vele, hogy nem megtörtént, tehát hogy nem fogok tudni rajta változtatni. Most, hogyha szétverek egy egész lakást, vagy bármit csinálok, nem lesz más. Nyilván azért szomorú, meg elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha, de hát ezek olyan dolgok, hogy igazából csak felidegesítem magam, hogyha ilyen, például ilyenkor idegesítem fel magam, hogy milyen lett volna, ha mondjuk egy 200-addal, vagy jobbat ugrok, vagy bármi igazából. De igazából elfogadom, tehát hogy így nem, nyilván szomorú, meg minden, de nincs így kifejezetten bennem olyan tüske, hogy most...
5: Ott az olimpián egyébként azt láttad, hogy 200-adra voltál a másodiktól? Mert gondolom, ilyenkor egyből látjátok azt, hogy ki van egyel följebb, és hogy mennyire vagytok tőle, de a még egyel följebb lévő, de azt nem hiszem, hogy nézitek.
3: Nem figyeltem abszolút. Nekem a Tóth Bálint ugye mondta, hogy 200-adra vagyok, az Isten, mondom, micsoda. És akkor néztem fel ugye a táblára, mert én egyből azt néztem, hogy mennyire voltam mondjuk a Popovicsitól. Úgyhogy az teljesen meglepetés volt. Őszintén, ha azt mondja valaki, hogy negyedik leszek, akkor aláírom. Így azért nem biztos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire közel leszek. Ez egy kicsit úgymond önbizalom hiány, mert sokszor kicsit alábecsülöm magamat, de nagyon, annak nagyon örültem, hogy ennyire közel vagyok, sőt azt a Laci rögtön utána is mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha másodpercekkel lettem volna negyedik, mert akkor azt jelenti, hogy megint messze vagyok az élmezőnytől. Most azért a világbajnokságon láttuk, hogy azért elég kemény lett ez a 100 gyors még jobban. Ugye azért nem volt egy gyors medence, azért volt ugye a kínaitól az egy fergeteges idő, amit ugye mai napig nem tudnak megúszni.
5: Ha már másodpercek.
3: Igen. Úgyhogy annak örülök, hogy tényleg a teljes a felkészülés és minden nagyon jól megy, akkor viszont ott vagyok és labdába tudok rúgni. Az látszott.
4: És most vagyunk itt.
2: És a lelkiismereted ilyenkor gondolom tiszta, mert azt mondod, hogy hát ennél többet nem tudtál volna edzeni.
3: Nem, az biztos. Amit még mondtak, hogy a célbaérkezés nem volt jó, hogy kivettem a fejem, nyilván abban a helyzetben, abban a stressz szituációban azt gondoltam a legjobbnak. Ezt Csaba bától a mai napig, ugye Sós Csabától a mai napig megkapom.
4: Tényleg?
3: Sokszor. Hát ugye sokszor azt vesz észre, hogy az utolsó támpónál így elfordulok, és kiveszem a fejemet, ami ergo ellenállás, és ugye ez miatt lassan vagyok. És ugye az OB megszólalt, ha még egyszer megcsinálom, akkor rámugrik. Úgyhogy...
4: akkor nem maradsz a víz alatt, tuti.
3: Úgyhogy ezen még most akkor próbálom javítani, hát ha hogy végre egy pár századdal nekem lesz a szerencsém. Ugye a világbajnokságról már

0: volt megint az ezüst, szóval így nem volt az, hogy tényleg felém billent volna.
1: Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban. Gyurta Gege ezúttal nem tart velünk, de úgy gondoltunk, hogy mégsem maradjunk úszó nélkül, úgyhogy Németh Nándor a vendégünk. Szeretettel köszöntünk, Nándi, és folytatjuk a beszélgetést, amit elkezdtünk a hírek előtt. A riválisaidról mondj egy-két szót, ugye mostanában az internet világában a közösségi média segítségével nem nehéz kapcsolatot tartani. Van-e közöttetek ilyenféle kontaktus, esetleg beszélgettek-e edzésmódszerekről, nem tudom, hogy ez mennyire működik.
0: Nagyon nem tartok így senkivel online kapcsolatot. Nyilván, amikor ott vagyunk a versenyen, akkor jókat szoktunk beszélgetni. Ugye most voltam a Mare Nostrum sorozaton, a Monakóba voltunk, és ott azért voltak amerikai riválisok is, ami meglepő volt, mert ők nem szoktak azért ideig eljönni egy ilyen versenyért. De ott jókat beszélgettünk, illetve van egy holland sprinter, akivel szoktam még nagyon jókat beszélgetni, szerintem egy órát a levezető medencénél ott beszélgettünk. Szóba jött már, hogy jó lenne mondjuk a Popovicsről összebeszélni egy edzőtábort, vagy akár bármit, ugye pont a holland mondta, hogy az ausztrál Chalmerssel volt együtt edzőtáborozni, és hogy milyen jó volt. Úgyhogy erre Zsoltba is hajlana, úgy beszélgettünk erről, hogy esetleg megkérdezni, hogy mikor mennek, hova mennek, és akkor összeegyeztetni, úgyhogy mi is oda menjünk. De nem tudom, hogy lesz-e belőle valami.
2: Szabó Szebasztián nekem pont erről beszélt néhány hete, hogy Máté Hunorra kapcsolatban vannak európai sprinterekkel, és az edzőtáborok mellett azt is megbeszélik, hogy mely versenyeket illesztik a naptárjukba, azért, hogy minél többet tudjanak versenyezni. Ez azért egy jó út lehet, nem?
0: Ez igen, ez nagyon jó. És nyilván mondtam, hogy ugye együtt úszni az nagyon jó, főleg, hogyha egy 100 gyorsossal úszok, olyan még nem nagyon volt, hogy nyilván most itt ki tudom emelni a Magda Boldizsát, akinek nagyon sokat segített a 24-es évenben, amikor ugye egyedül készültem ugye az olimpiára Szászalombattai strandon, úgyhogy ott megkértük a Boldit, hogy esetleg jöjjön és segítsen nekem. Nyilván nem úszta végig azt a edzésmunkát, amit én, de csak beállt, amikor százat úsztam mondjuk egy második 50-re, vagy felvette az úszonyt és úgy segített. Szóval ott meg kell emelni a kalapot, mert ő végig dolgozott ott 3 hetet velem, úgyhogy neki már semmi dolga nem lett volna, csak nyaralni. Úgyhogy az nagyon sokat segített, de nyilván, hogyha mondjuk egy Chalmers mellett edzenék, az meg még, még többet hozzádobna valószínűleg a teljesítményhez, úgyhogy ezt még lehet, hogy fogom egy kicsit erőltetni, hogy ilyen irányba menjünk el, mert az nem lenne rossz. Ezt nem tudom, hogy lehetne megszervezni, de nyilván, hogy én kéne azért ezt
1: felülsz a repülőre, elmész Amerikába vagy Ausztráliába, és akkor
0: Ausztráliába még nem voltam.
2: Szívi már kérdezett téged szakember kapcsán pszichológusról. Az orvosi háttérrel mi a helyzet, csak hogy értsétek, éveken keresztül a szívbajt hozta ránk Nándi a versenyek végén, én is megtapasztaltam. Volt, hogy csak olvastam, volt, hogy csak messziről láttam, de olyan is előfordult, hogy állt velem szemben még zónában, és azt mondta, hogy most azonnal le kell ülnöm, de inkább feküdnöm. Tehát, hogy olyankor mi történt veled, mikor olyan kifelé látványosan rosszul lett, és ez megoldódott-e?
0: Ez nagyjából megoldódott, mert azóta nem volt ilyen problémám. Igazából a 17-est azt nem tudom, azt a mai napig.
2: Ez az Indianapolis.
0: Igen, az megint ott a túl, ugye úgy úsztam egy 50 gyorsot, és ha csak egy 50 volt, azért ott már végigúsztuk az egész nyarat, és az már nagyon a vége fele volt. És utána rá egy 20-30 percre úsztam ugye ezt a 200 gyorsot, az nem volt túl kellemes. De igazából úgy tudnám leírni, hogyha nem vagyok teljesen felkészülve és jó állapotban, akkor szokott ez kijönni. Ugye volt ez az országos bajnokságon pár éve, azt hiszem, amikor egy kicsit rosszul lettem, illetve a budapesti rövidpályás világbajnokságon.
2: De ilyenkor elsötétül a világ?
0: Hát majdnem. Tehát, hogy már azért kell lefeküdnem és feltenni a lábamat, mert már azon a ponton vagyok, hogy nehogy véletlenül összeessek, és akkor még nagyobb pánik legyen. Úgyhogy inkább így gyorsan orvosolom a problémát, de nagyon korrektek, és nagyon mindenki egyből odajön és segít, szóval az orvosi stábra nem lehet azért panasz. Minket ugye azt el kell mondani, hogy minden évben van nekünk ilyen vizsgálatunk, kötelezően el kell menni mindenféle, tehát vérvételtől kezdve, pulmonológiától kezdve mindenre.

0: szívultrahang, stb. Tehát egy teljes komplett vizsgálatot elvégeznek rajtunk minden évben kötelezően, szóval bármilyen ilyen nagy problémám lenne, az biztos kiderülne. Úgyhogy azzal a résszel nincs probléma, a többit meg ugye fel kell készülnem, mert ha nem, akkor
1: jön a sötétedés.
0: Igen.
1: Ugye július 31-én Párizsban Európa-bajnokság kezdődik. Mennyire ijesztő vagy motiváló számodra az, hogy mi laikusként, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy a 100 gyorson annyira már nem javulnak az időeredmények, mert már a teljesítő képességetek határát feszegetitek. Ehhez képest ugye beszéltünk arról, hogy a szingapúri VB-n olyan időeredmények születtek, amelyek jóval jobbak voltak, mint például a Párizsi Olimpia. Szóval milyen EB-re számítasz, milyen mezőnyre számítasz, amit az milyen időeredmények kellenek szerinted ahhoz, hogy mondjuk a dobogóra odaérj?
0: Az a tavalyi világbajnokság az nagyon gyors medence volt, és ez olyan furcsa, hogy erről beszélgetünk, hogy gyors medence, lassú medence, mindenki mondja 50 méter, tehát hogy igazából itt nyilván a vízmélységre gondolok, ugye a párizsi medence éppen, hogy ütötte a 2 métert, vagy egy kicsivel volt mélyebb, azért az teljesen más, mint mikor egy szabvány 3 méteres medencébe úszol. Nagyon erősebb lesz, én arra számítok. Ez most ilyen jövendő mondás.
1: 8 éve nem volt ilyen nagy EB.
0: Így van, mert ugye egyfolytában torlódtak a Covid miatt az világversenyek. Ugye volt, amikor egy évben, ugye 24-ben minden volt, VB, EB, olimpia, ami kicsit
1: és még a végén rövid pályás VB.
0: Így van, egy kicsit ilyen hiteltelenítette a világbajnokságot, az, hogy minden évben volt. Mármint az értéke nyilván ugyanannyi volt, mint hogyha nem lenne, de azért mégiscsak ott van benne, hát akkor majd jövőre, vagy jövőre. Uh-huh. Úgyhogy most lesz az első olyan EB, amikor mindenki erre készül, és mindenkinek ez egy darab világversenye van, úgyhogy biztosan én arra számítok, hogy nagyon kemény lesz. Az európai ellenfelek ismét nagyon kemények, ugye most volt most az orosz ellenfelünk az 46-9-et úszott 2-szer is, az előfutamban reggel is, meg délután is, úgyhogy Popovicsiről ne beszéljünk, mert ő is szerintem azért fejben eléggé ott van és nyomni fogja, úgyhogy meg lesz. Hát most visszatérve az ellenfelekre még, hogy a francia Grusszé az viszont eltört a lábát, most olvastam.
1: Akkor ő neki ugrott.
0: A szárazföldi edzésen, úgyhogy neki az...
1: Szegénynek azért a hazai EB az
0: nyilv. Az nagy érvágás lesz. Hát még talán el fog tudni indulni, csak hát nem tudom, hogy így milyen állapotban lesz. Viszont ő azért inkább most már pillén. Ugye tavaly 50 és 100 pillangon nyert világbajnokságot. Így kicsit talán úgy érzem, hogy rájött, hogy az ott kevesebben vannak. Nyilván 100 gyorsan is nagyon jó, mert ugye 47 elejét úszik, szóval mondhatnám, hogy egyel kevesebb, de nem kívánunk ilyet, úgyhogy reméljük, hogy ő is felépül, mert én vele nagyon jóba vagyok, és ott volt most is Monakóban, úgyhogy kemény lesz nagyon.
1: 100 gyors az egyéni szám, Szilvi már megkérdezte adáson kívül, hogy az marad egyedül az egyéni szám?
0: Igen, ez egy örök kérdés, ez majd ott kiderül, ez majd ott meglepetésnek szerintem.
1: De nevezni nevezel.
0: Bent lesz a 200 gyors is. Ugye itt Csaba mondta, hogy a 100-as váltó az mindenképp menni fog, azért én reménykedem, hogy a 200-as váltó is, ugye most az elmúlt 2 Európa-bajnokságon érmeket szereztünk.
1: És azt mondtad, hogy az lesz a nyitónapon.
0: Így van.
1: Tehát, hogy ott megérzed majd, hogy hogyan megy a 200 gyors?
0: Hát ott azért kiderül. Ugye reméljük, hogy döntőt azért úszunk, és ott általában beszoktam magam elsőnek kérni mindig, hogy tudjak úszni egy tiszta időt, meg hát most nem leszólni akarom a többieket, de talán ugye nekem van a legjobb 200 gyorsom, ezért általában vagy ő megy elő, vagy utoljára, úgyhogy én elő szeretek menni. Úgyhogy...
1: Tehát kimondhatjuk, ott... hogyha mondjuk a 200 gyors váltónál egy jó időt úszol, akkor bevállod a 200-at is?
0: Szerintem igen. Bár nagyon kemény ez a 200 gyors, és ugye most ugye a britek is valószínűleg erre fognak készülni. Ugye nem kell őket bemutatni, ugye például a 21-es olimpián ugye aranyezüst 200 gyorsan, és most is azért a 24-ben is ott voltak, úgyhogy... Az, hogyha mindenki tényleg arra készül, és jó formában van, akkor megkockáztatom, hogy 44 eleje az érem. Szóval az azért meg messze van, de mondjuk jó lenne egy egyéni csúcsot úszni, vagy egy országos csúcs közelébe úszni, ami még a Cosma Dominiké a mai napig, úgyhogy...
1: Az nem most volt.
0: Figyelj,
1: ezt már megfejtetted, hogy miért óckodsz a 200 gyorstól?
0: Nem, ez... Na talán most beszéltünk, hogy a világblokk inkább a 200 blokk van bennem. Bár ez is nagyon furcsa, mert ugye 24-ben jól ment, utána előtte nem ment annyira jól. Mindig az olimpia évében mindig jól ment a 200 gyors, lehet, hogy még két évet várnom kell, és akkor újra megpróbálom, de nem tudom, az nagyon úgymond lutri, hogy hogy megy.
2: És ha már formaidőzítés, bocsánat, beszéltünk ugye a formaidőzítésről, az országos bajnokságról, hogy hármakat kell úszni. Csaba bát már kérdeztük erről, ugye, hogy ez átalakult nálatok az OB-n, tehát a szövetségi kapitánnyal már beszéltünk, de én úgy emlékszem, hogy úszóval talán nem, hogy tetszik ez az új rendszer, hogy az országos bajnokságon is háromszor kell úsznatok.
0: Is ebbe. Csaba, egyetértek Csabával, meg nem is. Most lehet, hogy majd egy kicsit
3: rá.
0: Igen, megszedálnak. De az én véleményem az, hogy kevesen vagyunk még egyelőre ez, hogy hármat úszunk. Mármint kevés olyan versenyző van, aki...
3: Hát ki versenyzésre készített téged, mondjuk egy
0: van,
3: középdöntőben.
0: Így van. Tehát, hogy például egy kevés azonos kategóriájú úszó van jelenleg. Ez nyilván akkor lenne a legjobb, ha mondjuk tudnánk 10-48-0-át körülbelül, akkor már is kialakul egy más verseny, mert akkor tényleg erősen kell úszni ahhoz, hogy bejussak döntőbe, illetve a középdöntőbe. Ezt nyilván, ha úgy állsz hozzá, mondjuk én a 100 gyorshoz úgy álltam hozzá, hogy már a középdöntőbe majdnem ugye megúsztam a szintet, és jól akartam úszni, tehát hogy én ott majdnem maxot úsztam, és arra az volt a fejemben, hogy muszáj jól úszni a középdöntőbe is, mert ugye a világversenyen is ez lesz a felállás. De azért láttuk, hogy sokan kipukkantak, amikor hármat kellett úszni. Itt a fiatalokra is gondolok, akik ugye végigúzták, meg voltak olyan velem egykorú úszók is, akik elvállalták, és akkor úgy gondolták, hogy az már nem lesz annyira jó, hogy ugye mondjuk egy 200 gyors, vagy egy 400 vegyes egy napra úszik, már nem tudom, hogy volt, de voltak nagyon sok visszalépések, úgyhogy jónak tartom, mert főleg azok, akik még nem voltak kint világversenyen, azoknak ugye teljesen új élmény volt, és megtudták, hogy milyen ez, és hogyha mondjuk kijutnak egy ifjúsági Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, vagy akár ugye nagyon sok lejjebb lévő korosztályos verseny is van, de ott azt hiszem még nincs középdöntő. Azok ezeket tudják gyakorolni, nekünk meg egy kicsit még sajnos nincs annyi olyan úszó, hogy küzdeni kelljen egy döntőbe jutásért, és ugye nagyon sok versenyszámban azt láttuk, hogy akkor mondjuk úsznak egy csúcs plusz 20-at, és akkor ott vannak a döntőbe. Nyilván ezt nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, vagy nem tudom, hogy mi lenne az a megoldás, amire rá lehetne venni azokat az úszókat, hogy ott is úszni kelljen, ha maguktól nem jönnek rá, ugye, hogy ezt Csaba bá azért találta ki, hogy mindenki nyomja majd a középdöntőt is, és
3: hát lehet, gyakoroljuk mi. Lehet, hogy mondjuk az előfutamban az első négy jusson döntőbe, a második négyért meg menjen egy... két futam, vagy nem tudom,
0: hát, vagy több
3: lehet.
0: Pontot kapnak az igen. Egyesületek, csak az meg nem tudom, hogy a...
3: mennyire fair vagy,
0: hát mennyire motivált jó egy egyéni sportolónak, hogy most az egyesület kap 10 ponttal többet, vagy nem kap 10 ponttal többet.
1: Arra mennyi esélyt látsz, ugye nagyon sokan várják, hogy esetleg az EB-n összeáll egy olyan váltó, amelyben például te, Milán, Kristóf, Kós Hubert is ott van.
0: Hát
1: szóval...
0: ez egy álom, inkább álom? Mondjuk úgy. Igen? Hát Kristófot nem hiszem, hogy ilyenre rá tudjuk venni, hogyha az olimpián nem állt oda, akkor azért nehéz lesz őt ilyenekre rávenni. Azt elmondom, hogy abban az évben azért tényleg megpróbáltunk minden. Én nem erőltettem nagyon, én egyszer vagy kétszer ültem le vele így beszélgetni, akkor se úgy, hogy kifejezetten erről, gyere, akkor most erről beszélgessünk, hanem valahogy feldobtam a témát, csak hogy ne legyen annyira erőltetve. Meg nagyon sok minden fel lett neki úgymond ajánlva, amit én csak így hallottam, hogy az Európa-bajnokságon ugye vállalja már el a váltót, mert az egy úgymond ingyen arany, hogyha így lehet mondani, mert ugye az nem volt egy teljes, nem volt, nagyon sok nemzet nem volt ott, belgrádi EB-ről beszélgetünk, és neki is jó, nekünk is jó, tehát hogy igazából, és mondta, hogy nem. Mondtuk, hogy jó. Akkor gondoltam, hogy az olimpiát azért csak-csak, mert egy évente van, de az se. Szóval én innentől teljesen letettem erről az egészről.
1: Hát, ha hallgat minket, és akkor mi azt kérjük, Kristóf, egy Európa-bajnoki váltó arany hát, érdekében. Hát,
3: Szilvi olyan, mint egy naív,
0: Igen. Szóval én nekem meglepetés lesz, hogyha bármelyik váltóról, de örülni fogok neki, mert ez Kristófról van szó. Tehát, hogy...
3: Viszont egy Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kós Hubert összeállítás, most csak mondtam
0: az,
3: négy nevet.
0: Az meg lesz szerintem ez a négyes.
3: Ez a négyes sem mondható azért Európában rossz.
0: Nem, ez abszolút nem. ugye Ubi az meg ugye most kiemelkedő mindenbe, úgyhogy ez lesz valószínűleg a váltunk, reméljük, bár nem tudom, hogy a fiatalok még itt hátra beleszólnak, és akkor valaki úszik.
3: Egy... Bár csak szóljon. Viszont
0: ugye most egész kóstoládat ízeljük, de az Oliver, ugye az öccse is nagyon jól úszott most a váltóba, és olyan splitet, olyan időt úszott a váltóba, ami még kicsit messze van az elittől, de
3: mondjuk szépen így, halad?
0: Szépen, igen. Úgyhogy neki se jött rossz az Amerika, úgyhogy meglátjuk. Ez maradjunk annyiba, hogy ez tényleg egy álom lenne, de semmi se lehetetlen, úgyhogy hát ha egyszer. Akkor lepődtem meg, azt még gyorsan de mondom, amikor az egyik országos bajnokságon ugye elvállalta a váltókat, akkor egy kicsit úgy láttam valami szikrát, hogy na akkor, hogyha az országos bajnokságon elvállalja, akkor csak elvállalja egy világbajnokságon is. Vagy hát az már lett volna bennem annyi, hogy akkor ezt már kicsit megszólom, hogy ha egy országos bajnokságon elvállalunk egy váltót, akkor nehogy már egy Magyarország ott, amikor képviseljük, akkor ne vállaljunk el. De utána nem jött el a VB-re, úgyhogy igazából tök.
1: Nándi, tudom, hogy az úszok nem szeretik, amikor azt kérdezik tehát, hogy mit vársz magadtól egy Európa-bajnokságon, a most következő világversenyen, de akkor inkább azt mondd el, hogy mivel lennél elégedett?
0: Hát nagyjából elmondhatom, hogy mit várok magamtól, ja. Érmet. Mindenképpen. Hát most, amit beszéltünk, hogy már nagyjából azért tudok lépést tartani a többiekkel, és mindenképpen azért megyek, hogy most mondhatom, hogy nyerni megyek, mert úgy kell hozzáállni, és mindig úgy állok hozzá, hogy természetesen éremért megyünk. Kemény lesz, az biztos, mert ugye szórják a 46-os időket, de egész jól áll a felkészülésem, és talán most lekapogom, nagyon-nagyon keveset voltam beteg, és tényleg egy teljes felkészülést tudtam csinálni az OB-ra. Ugye ilyetem legjobban OB-ja sikerült úgymond időben, mert ugye ilyen jól nem úsztam még soha. Úgyhogy nagyon jó úton haladunk, és én pozitív vagyok a 100 gyorssal kapcsolatban is, hogy egy jó idő kisülhet belőlem, illetve egy jó eredmény. Hát a váltókat meg nem lehet lebecsülni.
3: Ezt akartam, hogy két érem, nem?
0: Minimum jó lenne két érem. 100-as váltó, vagy 100 gyors, vagy még a 200 gyors váltó is, három érem egyből. Úgyhogy
2: számolkérjük még 5 percet.
0: Így van, így kell. Hát, ha találunk még pár váltót
3: is. Ott a vegyes váltói.
0: Igen, ja, igen. Az most meglepő, hogy talán megtaláltuk megtaláltuk a mellúszót, akit hiányolunk már egy jó pár éve. Reméljük, hogy így lesz.
1: Ehhez kívánunk neked sérülésmentes felkészülést és nagyon sok sikert. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött, és akkor ami a legfontosabb a végén, a fejed ne emelt ki a vízből, mert Csaba is akkor elégedett lesz veled.
3: Igen, mert Csaba ráugrik.
1: Így van. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós, a hangmérnök Jámbor Tamás. Vízilabdával kezdjük, hiszen a Ferencváros férfi és női vízilabda csapata is a Bajnokok Ligájában szerepelt az elmúlt hétvégén, illetve hát már csütörtökön kezdődött a sorozat, és a férfiak a két bajnoki döntő megnyerése után ebben az esztendőben a harmadik helyet szerezték meg, azaz bronzérmesek lettek. Köszöntöm a stúdióban Nyéki Balást. Hát először egy személyes kérdés, hogy vagy, mert egy kicsit olyan jazzes a hangod, ez betegség, vagy ki kiabáltad Máltán?
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát az nekem a Málta az ilyen szokott lenni, ez nagyon a vége a szezonnak, és általában a bajnoki döntő után van, ami nyilván ugyanúgy megterheli a hangszálakat, de a máltai millióben ott a nyitott uszoda, a teltház valahogy túl kell üvölteni a szurkolókat, hogy valami információ átmenjen a játékosoknak, és akkor általában elmegy a hangom Málta utára. De hát ez benne van. A hogy vagy kérdésre nagyon vegyes az érzés, mert próbáltuk úgy átalakítani az agyunkat a elődöntő után, hogy úgy fogjuk fel a bronzmeccset, hogy pozitívan és akarjuk megnyerni. Én szerintem ez talán a tévén keresztül is átjött, hisz elég sok, ha lehet ezt mondani, emiatt dicséretet kaptunk, mert tényleg úgy éltük meg, mint valami, mint akár egy Bajnokok Ligája döntőt. Nagyon fontos volt számunkra, ott boldogság volt bennem, és a játékosokban is, de most azért van egyfajta üresség, ezt őszintén mondom, és egy kicsi, vagy nem is kicsi csalódottság, mert nyilván nem ezért mentünk, de azt is tudjuk, hogy nem lehet mindig nyerni, ezt meg az elődöntő után elmondtuk, az is biztos volt, hogy a sorozat valamikor megszakad, most jött el a pillanat.
2: Kicsit elemezzük akkor ezt az egész évet, kezdjük onnan az elején. Ugye az volt a célkitűzés, hogy a bajnoki címet megvédeni, és a Bajnokok Ligája győzelmet is?
3: Igen, a klubvezetés részéről nagyon korrektül elmondták, hogy mit várnak Magyarországon, dominálni, megnyerni mindent, a Bajnokok Ligájában pedig ameddig lehet a csúcson maradni, de azt ők is tudták, és ők is érezték, hogy azért ez nem tartható örökké ez az állapot, úgyhogy a Final Four volt a minimális elvárás, az érem volt azt gondolom a belső motiváció és a klub részéről és a játékosok részéről, de mindenki kimondva kimondatlanul azt várt el a csapattól, legalábbis a játékosok maguktól, hogy Bajnokok Ligáját nyerjünk újra.
2: Ha a bajnokságot nézzük, akkor azért komoly ellenfeletek nem akadt, legyünk őszinték, kicsit úgy vagytok, mint a kézilabdában sokszor a Veszprém, hogy két-három olyan meccs volt a bajnokságban nekik is, amikor igazán erőkifejtésre késztették őket. Ennek látod valami kárát?
3: Hát ez egy érdekes kérdés. Tegnap Kemény Dénesnek köszöntöttem a születésnapján, és gratulált, és mondta, hogy talán amit semmiképp sem kritikánknak szánt, hanem egy picit ilyen globális problémának, hogy nincsenek nagyon vetélytársak, és ezt felhozta ezt a Veszprém példát, én meg azt mondtam, hogy igen, ez valóban így van, de a többi bajnokságban sem igazán vannak a vízilabdán belül, és most már azt nézem, hogy erről beszéltünk korábban, hogy szeretem a kézilabdát, és hogy a Barcelona megnyerte a Bajnokok Ligáját, hát ott meg aztán meg végképp nincsen senki, aki vetélytárs lenne a Barcelonának. Úgyhogy ez egy olyan helyzet, hogy így alakult a sport világa az elmúlt évtizedekben, hogy tényleg aki Bajnokok Ligáját akar nyerni bármelyik ilyen komoly látványsportákban, az olyan szinten kell dominálnia a bajnokságot, hogy nem nagyon van ellenfelük. Egy-egy országon belül akad olyan, hogy valahol összetesznek egy csapatot, és kialakul egyfajta konkurencia. Most az látszik, hogy a görögöknél lehet ilyen. Azért az olaszoknál valamennyi van azzal, hogy a Brescia mindig valamilyen különleges szisztémában játszik, és összezavarja az ellenfeleket, és a Reckónak is nehéz pillanatokat okoz, de a Reckó meg fogja nyerni most a bajnokságot, mert ott a bajnoki döntő az csak most indul a BL után.
2: Persze hát mondhatják azt is a szurkolók is, hogy az elmúlt két évben sem volt nagyon vetélytársatok.
3: Igen, ez is igaz, de az tényleg látszik az a fajta dominancia erősödése, hogy ugye az első éve, amikor én voltam vezető edző az első évemben, megnyertük a bajnokságot, de voltak azért nehezebb meccsek. Emlékszem, hogy Szolnokon utolsó másodpercben tudtunk csak nyerni. Sokkal nagyobb erőbedobásra kényszerítettek az ellenfelek. Most ugye az idei szezonban ez annyira redukálódott, hogy Honvéd a Magyar Kupa döntőben nehezítette meg a dolgunkat, de hát tényleg nem volt egy olyan pillanat sem a bajnokságban, amikor valami konkurencia lett volna. Erre el szokták mondani, hogy nyilván ez a Ferencvárosnak is a hibája, a kritikája, így gondolkodik. Én ezt meg szoktam védeni mind a csapatot, mind a klubvezetést, hogy ezt, ahogy mondtam, ez így működik. Ma ezt nem lehet számon kérni a csapattól, a vezetőségtől, a játékosoktól. Egy dolgot lehetne csinálni, egy olyan konkurens létrehozni a többi csapatból, aki komoly ellenállásra kényszerít minket. Egyébként lehetne ezt csinálni, én szerintem, ha valahol hibát keresünk, nyilván nem az én dolgom, de azt lehet látni, hogy 2-3 játékos cserélésével valamelyik budapesti élcsapat simán beleszólhatna olyan szinten a bajnoki cím sorsába, hogy nagyon megnehezítene a dolgunkat. Azt nem mondanám, hogy megnyerni a bajnokságot, de biztos, hogy sokkal nagyobb erőkifejtésre kényszerítene minket, úgyhogy ez láthatóan jövőre se fog megtörténni.
2: Ez pénzkérdés valószínűleg.
3: Szerintem felfogás kérdés, a pénz az alap, ezt el szoktam mondani, hogy valójában nagyobb költségvetéssel gazdálkodunk, de az elmúlt években azért azt a modellt láttuk, hogy pénz volt kluboknál, Pesten is, és nem feltétlenül a jó utat választották, vagy jó igazolásokat hoztak létre. Ugyanazokért a pénzekért sokkal jobb játékosokat lehetett volna igazolni. Most azért egy rövid példát mondanék, van 3 olyan válogatott játékos magyar, aki haza akart jönni komoly csapathoz, nem feltétlenül a Ferencvároshoz, sőt, igazándiból a Ferencvároshoz tudták, hogy nem tudnak jönni, mert megvan a keretünk, de szóba se jöttek a tárgyalások, és ezek olyan összegek, amit simán ki tudnának fizetni a magyar klubok, ha csak egy kicsit átalakítanák a gondolkodásmódjukat, elengednének egy-két idősebb játékost, egy-két olyan játékost, akik talán nem hoznak annyit a csapat malmára, de valahogy ez a fajta gondolkodásmód nem alakult ki az előző években, és ezt mondhatom az elmúlt 10 évre visszamenőleg is. Tulajdonképpen egy olyan alkalom volt, amikor a Szolnok létrehozott világklasszisokkal egy olyan csapatot, hogy meg is nyerte a bajnokságot, amikor a Fradi egy pillanatra elvesztette itthon a dominanciát, és harmadikok lettünk, kiestünk az elődöntőben az OSC-től, de hát ott is azoknál a csapatoknál a OSC, nem akarok csapatneveket mondani, sok olyan személyi döntés hoztak szerintem, ami nem szolgálta a vízilabdát.
2: Egyébként a Ferencvároshoz jelentkeznek, próbálkoznak azért, hogy beférjenek, mert hát mindenki szereti a sikert.
3: Természetesen külföldiek is, magyarok is szeretnének itt játszani, de az látszik, hogy 18-as játékos kerettel dolgoztunk idén is, az előző évben is, már ez teljesen ki van maximalizálva, nem nagyon fér bele, sőt, ugye a tavalyi évben elengedtünk 3 idősebb játékost, a német Tonit, a Nagy Ádámot és a Pol Zolit, akik más klubokba folytatták, vagy épp a Pol Zoli abba hagyta, és helyettük fiatalokat építettünk be, de azt gondolom, hogy ez is létszükséglet volt a jövőnket illetően, hisz látjuk azt, hogy ezek a fiatalok ügyesek, jók, de szükségük van arra a terhelésre, amit most kaptak meg idén a nemzetközi elitben.
2: Milyen volt az idényetek sérülések szempontjából?
3: Ugye egyszer a Szuperkupa döntő után mondtam, hogy nehéz idényünk van már a szezon legelején, mert nagyon sok volt a sérülésünk, de nem nagyon akartam ezzel foglalkozni, beszélni róla, meg panaszkodni egyrészt, mert nagyon jó a keretünk, és tudjuk rotálni a játékosokat, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez egy kicsit mindig olyan érzést kelt az emberekben, hogy mintha kezeit mosná az edző. Ezek tényszerű dolgok, ezt utólag el lehet mondani, ha nyertünk volna, sokkal hitelesebb lenne, de így azért a bronzérmel a nyakunkban is el lehet mondani, hogy azért a szezon úgy indult, hogyha nagyon részletesen végig akarunk menni mindenkin, az Erik egyből kiesett, egy évig nem fog tudni vízilabdázni, most lesz szeptemberben, hogy letelik az egy év, volt egy sérműtétje, a Mandicsnak volt egy komoly válsérülése, ami minimálisan múlott, hogy kés alá kelljen feküdnie, végül más eszközökkel megoldották, alternatív rehabilitációs módszerekkel. A Argyropoulosnak volt egy bordatörése, a Mandisnak volt, vagy bocsánat, a Manónak volt egy hátsérülése, visszatért a hátsérülés után, a világkupa után. A Mandicsnak lett egy lovaglóizom szakadása, szóval folyamatosan jöttek ezek a sérülések, a Jansi kiesett a világkupa után, mert neki is valamilyen bordaközi izom problémája volt, nem tudott játszani, úgyhogy mindig volt valami, arról nem is beszélve, hogy itt a szezon második felében, amikor élethalál meccseket játszottunk, a Nagy Ákosnak eltört az ujja, a Wendelnél több dolog is volt, hogy a repülőn esett össze, és nem is nagyon beszéltünk róla, a Rekkóban például jött velünk, és úgy volt, hogy játszani fog, és egészen hihetetlen jelenetek voltak. Utólag el lehet mondani, szerintem akkor nem akartunk egyáltalán róla beszélni. Az utazás közben keltettek föl, hogy a Wendel rosszul lett, és a folyosó közepén feküdt, és ott próbálták egy külföldi orvos által újra életet lehelni bele. Szóval nagyon nehéz, nagyon nehéz.
2: Mi volt a probléma, az kiderült?
3: Hát egyszer csak összeesett, elájult a repülőn. Pontos diagnózist azt abban látták, hogy kimerültség volt benne. Mindenfajta vizsgálatot megcsináltak a szívével, a fejével kapcsolatban, és szerencsére nem volt semmi, sem maradandó károsodás, sem olyan, hogy bármi olyan oka lett volna, ami komolyabb problémát okozhat majd a karrierjében. Tehát teljesen kivizsgálták, átvizsgálták, de hát ilyen lett a mai sport, akkor a terhelés, és akkor a válogatottaknak a terheltségi szintje annyira le van terhelve, hogy ahogy jönnek a válogatott mérkőzések, jönnek a klub mérkőzések, és a Bajnokok Ligájában is teljesíteni kell mindenhol, és egyre kevésbé van figyelve a sportoló. Nyilván mi a Fradiban próbálunk erre figyelni, de itt is szerződéssel vannak a játékosok, valamint azért a válogatottban meg értelem szerint mindenki játszani akar és teljesíteni akar.
2: De amikor most mentetek Máltára, úgy nagyjából mindenki egészséges volt?
3: Hát úgy volt nagyjából mindenki egészséges, hogy arról már nem is beszéltem, hogy a diszomának ugye vakbél műtétje volt, perforált vakbéllel, került kórházba a bajnoki döntő előtt, itt nem tudott a sorozat alatt játszani, és a végén kaptunk engedélyt, hogy játszott az elődöntőn, de ott is úgy szállt be a vízbe, hogy mondta, hogy lehet, hogy nem is tud játszani, mert ahogy elindult a meccs, akkor már leadtuk a nevezést, ha meccs előtt egy órával tudjuk, vagy kettővel, akkor valószínűleg ott cserélünk, tehát akkor már nem is játszott volna. Így a bronz meccsen már nem is játszott, mert nem volt jól. Ilyen volt az évünk, akkor ugye beszéltünk a Somáról is, aki a Soma is nehezen jött vissza a szezon elején, volt a csípő problémája, ki kellett mennie külföldre injekciót kapni, hogy folytathassa a vízilabda pályafutását, utána eltörött az ujja, úgyhogy ezek nehéz dolgok voltak, de ez nem panaszkodás, ez egy tényállapít, megállapítás.
2: Nyilván jól ismered a csapatodat, amikor mentetek ki, akkor úgy gondoltad, hogy elegendő lesz az egészségi állapot, a forma minden függvényében a teljesítményhez az, hogy ott tudjatok lenni mondjuk a döntőben, vagy megnyerjétek?
3: Azt gondoltam, hogy igen, és most is azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenünk megvolt hozzá. Vetélytársak vannak itt, azért keveset beszélünk arról, hogy nyilván a Barcelonának milyen jó szezonja volt, és a Barcelona ugyanúgy egy világválogatott, mint a Ferencváros, 9 spanyol válogatottal, 2 magyar válogatottal, 2 olasz válogatottal. Talán erről kevesebbet beszélünk, és azért azt, hogy például, ha róluk beszélünk, akkor azt is el lehet mondani, hogy a spanyol válogatott jelen pillanatban a világ legjobb vízilabdáját játsza, és a világ legjobb válogatottja tényszerűen is, hisz a világbajnokságot ők nyerték, ők a címvédők. Úgyhogy a Barcelona egy világválogatott, a Rekko egy világválogatott, és az a Pireus, aki igazándiból úgy nézve a szezont, hogy a fontos meccseken nagyon simán kikapott, és relatíve sima lett a bronz meccse végére, bár nyilván egy nagyon nehéz meccs volt 3,5-4, de valahogy ki tudtuk nyitni a végére a mérkőzést. Így nézve, hogy ők is egy világválogatott, mert ha azt nézzük, hogy a teljes görög válogatott szinte ott játszik, magyar válogatottakkal, a világ legjobb centerei ott vannak, hát meglepetés, hogy nem szólt bele jobban a nagyok dolgába. Úgyhogy ezek nagyon komoly játékerőt képviselő csapatok, és ha már erről beszélünk, vagy nem beszéltünk ideig róla, de több helyen el is mondtam, a Marseille, aki megnyerte az Európa kupát, ugye a Bajnokok Ligából esett ki, nem jutott a nyolcban. Magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros, ott mekkora lehet a csalódás. A Radnicki magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros. Olimpiai bajnokokkal, Európa bajnokokkal, világbajnokokkal az egyik legerősebb játékos kerete van Európában, nem jutott a nyolcba. Úgyhogy nehéz ma már a Final Four-t is elérni, de az látszik, hogy a eredményesség és a játék tekintetében három csapat kiemelkedik a mezőnyből. Az, aki érmes volt a máltai tornán, a Barcelonetta, a Rekó és a Ferencváros egy szinttel a többi csapat előtt jár, ez látható.
2: Erről csak ti tettétek magasra a mércét.
3: Igen, de ezt el is szoktam mondani, hogy ezt mi alakítottuk ki magunkba, ezt az érzést, hogy már egy bronzérmet szinte kudarcként élünk meg, azért az előtte levő időszakban, amikor a Fradi bronzérmet szerzett a Bajnokok Ligájába, tényleg mindenki mosolyogva jött haza. Most azért látható volt az a hiányérzet, hogy nem ezért mentünk.
2: Na hát nézzük ezt az első mérkőzést ugye a Barcelona ellen. Itt sokan abban reménykedtek, hogy például az egyik legjobb játékosa a katalán csapatnak nem játszik, akkor majd könnyebb dolga lesz, jelesül a magyar válogatott Vígvári. De hát nem így történt, mert ott a mérkőzés elején ott valami nem indult, jól nem indult be, te is így láttad?
3: Az első része az, hogy a Vígvári nem játszott, arra egy nagyon gyors példát mondok, a Rekkót úgy vertük meg Rekkóban, hogy 10-4-re vezettünk a félidőben, nem volt a Vígvári Vendel, nem volt a Mandics, nem volt a Nagy Ákos a előbb említett sérülések miatt, tehát három tényleg meghatározó játékosunk nem játszott, fiatalok játszottak, 2005-ös, 6-os születésű játékosok, sőt 8-as születésű játékos debütált a BL-ben állunk, és nagyon magabiztosan megvertük a Rekkót, úgyhogy azért az, hogy egy játékos kiesik a keretből, ezt el is mondtam a csapatnak, ők is tudták, biztos, hogy plusz energiákat fog adni valakinek, hogy megmutassa, hogy ott van a helye, plusz valamennyire össze is tart ilyenkor a csapat, és küzd azért a játékosért, aki sérülés szenvedett. Úgyhogy ezt az elején én mondtam, hogy nem feltétlenül akkora könnyebbség nekünk, hogy nem játszik, plusz volt egy olyan érzelmi faktora is, hogy a két Vígvári egymás ellen játszhatott volna, mindig kihoz valami plusz motivációt, akár a Vendelnél is, de nyilván a Vincénél is, és ők nagyon szeretik egymást, és nagyon jó testvérek, és a Vendelnek ez egyébként egy érzékeny pillanat is volt, hogy a testvére nem játszott, úgyhogy az meg még kellemetlenebb helyzet lett neki, hogy végül nem ő jutott be a Bajnokok Ligája döntőbe így, hogy a testvére nem játszott, úgyhogy ezek ilyen olyan dolgok, amiket néha nem lehet kalkulálni. Így is történt, jött egy olyan játékos, a Velotta, aki 4 gólt lőtt, aki az egész szezonban nem tudom hány gólt lőtt a Bajnokok Ligájába, de meghatározó szerepet semmiképp sem játszott. Jól tudtak erre reagálni, erre a helyzetre, és tényleg azt mondom, hogy az egy-két játékos, a BL még a kis spanyol válogatott előrelépett, és hozott egy olyan szintet, amivel ott tudott maradni a Barcelonetta mellettünk a végén. Az, hogy nem kezdtük jól a meccset, ez is valós. Ebben kereshetjük esetleg a hibákat, azt gondolom, mert hogy a végén kimaradt egy helyzet, az 5 métereseket kihagytuk, rengeteget gyakoroltuk, úgyhogy ebben már nehezebb keresni a hibát, és hogy nehezebb a javítási lehetőséget keresni. Az, hogy miért nem kezdtük jól a meccset, az egy nagyobb kérdés, mert azt gondoltam, és azt is láttam a csapaton, hogy nagyon éhesek, nagyon pörögnek, de valamiért nagyon lassú lett a mérkőzés eleje, és ez a Barcelonának kedvezett. Ez teljesen mindegy, ez így alakult. Meg tudtuk fordítani a mérkőzést, ritmust tudtunk diktálni, és utána már mi irányítottuk a meccset, a meccslabda a kezünkben volt, kimaradt, ilyen a sport.
2: Na de hát azért mégiscsak beszéljünk arról, ugye, hogy nem sok gólt kaptatok, mert negyedenként 3-3, 1-2, viszont ott az elején ugye a fél időben 6-3 volt, mert hogy rengeteg zicser maradt ki, rengeteg olyan támadást nem tudtatok góllal befejezni, amit korábban más mérkőzéseken simán.
3: Hát igen, erre szokták mondani, ugye, hogy a védekezés nyeri a trófeákat, meg a védekezéssel lehet nagyot alakítani, és ez azt gondolom meg volt mindkét csapat részéről, nagyon jól védekezett, igazságos lehetett a 9-9 a végén, nagyon kevés gól a mai vízilabdában, és az is igaz, hogy kihagytuk a helyzeteket. Én pedig kifejezetten hangsúlyoztam az elmúlt években, hogy mennyire fontos a támadás is, meg a lövőerő. Ebben valamiért visszaesett a csapat a meccs elején, a második félidő sokkal jobb volt, ott már 6 gólt lőttünk, ami ez egy jó szám, Isten igazándiból pedig, ha belőjük azt a 2-3 zicserünket, még a második fél időben is, akkor meg már azt mondom, hogy még rendben is lettünk volna, a támadás is jó lett volna, de nem így lett. Úgyhogy más dolgokról beszélünk most, mint hogy a Bajnokok Ligája címvédésről beszélnénk.
2: Igen, de azért egy kicsit úgy mérő jöttetek, fölálltatok, ott volt a lehetőség, te is mondtad, ott az utolsó támadás, az megvan?
3: Persze, hát nagy nehezen néztem vissza egyébként.
2: Visszanézted?
3: Visszanéztem, de nem aznap, másnap általában egyből vissza szoktam nézni, és olyan rossz érzés is okozott bennem, mert tényleg ki volt játszva, megterveztük, kitaláltuk, ott volt, kihagytuk. Mindig ennyi múlik a sport, úgyhogy ez nehéz. Azután, hogy egyébként azt is el lehet mondani, hogy a harmadik negyedbe kaptunk egy kisebb bírói támogatást, amikor visszajöttünk a meccsbe, a negyedik negyed végén pedig semmilyen támogatást nem kaptunk, nem úgy nem kaptunk, igazán a Barcelona kapott meg minden labda nélküli kiállításokat teljesen értelmetlen helyzetből. Ők csak így tudtak már támadni, mert már fölúszni se tudtak, azt a két ford belőtték, és így lettek meccsben. Úgyhogy ezek inkább a fájó pontok, de ez van. Én bízom benne, hogy valahogy ebből erőt tudunk majd kovácsolni magunknak a jövő évben, és erősebben térünk vissza. Ez egy nagyon panel szövegnek tűnik, mert ezt szokták mondani, de valahol tényleg kellenek ezek a fajta kudarcok a játékosoknak, hogy újra fel tudjanak állni, és olyan motivációt tudjanak gyűjteni, mind az edzésekre, mind a mérkőzésekre, hogy újra verhetetlenek legyenek.
2: Ugye a büntető párbaj az mindig lutri, de hát mindenki úgy gondolkodik Magyarországon, ó, hát ha büntetők, akkor ott van Fogel Soma, és akkor nincs probléma.

0: ezeket elkezdték videózni a Somát, és az lett a következtetés szerintem, hogy meg lett mondva a játékosoknak, hogy mit lőjenek. Magára vállalta az edző, hogy azt lője, hogy csak oda lője, csak magasan, csak ezt, mert a Soma ezt és ezt a mozdulatot fogja csinálni. És a számok terén is azt lehet látni, bár erről nyilván kevesebbet beszélünk, de például a olimpián már 24-ben ugye a bronzmeccset 5 méteresekkel vesztettük el, tehát valahol a Nimbus ott már a 5 métereseket mindig megnyerő magyar csapat, meg Ferencváros egy picit összeesni látszott. Utána elvesztettük mi is éppen a Barcelona ellen tavaly a 100%-os mérlegünket 5 méteresekkel, pont a Barcelonától pont 9-9 után kaptunk ki 5 méteresekkel, valamint idén a Brescia ellen például decemberben, amikor tényleg nagyon rosszul játszottunk, utolsó meccs volt a karácsony előtti időszakban, ott is visszajöttünk a meccsbe, 5 méteresek lettek, és az ötösöket ott is elvesztettük, úgyhogy rengeteget gyakoroltuk az utóbbi időben, beszéltünk is róla, célkitűzés is volt, hogy újra térjünk vissza a ötösöket mindig megnyerő csapatok közé, de hát itt is csak egy csapat nyerhet, és az ellenfél is ugyanannyit edz, ugyanannyit gyakorol, ugyanolyan jó lövőik vannak, és ugyanolyan jó kapusuk van, úgyhogy tényleg nüanszok döntenek ilyenkor már.
1: Persze attól még ő nem védett büntetőt, azért a mezőnyjátékosok bedobhatták volna, de hát nagyon rosszul indult ez az egész.
0: Igen, hát ez mindig egy ilyen kérdés, hogy az edző felelőssége is, hogy ő választja ki az ötös lövőket. Itt volt egy nagyon gyors közvéleménykutatás, hogy kiválalja, volt 6-7 játékos, és abból én hoztam meg a döntés, hogy ki az az öt, aki lövi. Ennek is volt egy lélektana, ugye a Blacky volt, aki a végén a időkéréses Ford kihagyta, de pont a Európa-bajnokságon volt egy szituáció, amikor a spanyolok ellen hibázott, nagyon mélyre került, és ott is ötösök lettek, és ott pedig ő lőtte a győztes ötös gólt, úgyhogy azt gondoltam, hogy abból pedig lélektani pluszban ő majd úgy jöhet ki a ellenfél kapusával szemben, hogy megint nyerni tudunk. Hát ez ilyen, ez ebben például vállalom, a felelő mindenben vállalom, de ebben meg azt mondom, hogy ez az én döntésem volt, dönthettem volna máshogy, hogy kilövi, ha belövi, akkor sem biztos, hogy kihagy egyet a spanyol csapat, és valameddig elmegy 20 lövésig, és ott hibázik valaki.
1: De a spanyol kapus, te is úgy látod, hogy jól védett a mérkőzésen is, nem csak a büntetőknél.
0: Tehát az egész meccsen fantasztikusan védett, talán az élete egyik legjobb mérkőzése volt. Úgyhogy hát ez a nehéz része, mert meg is volt beszélve, hogy miket lőjünk, meg volt mutatva a videón, az elején nem így működött, nagyon elkapta a fonalat, a másodiknél, másik
1: de föld... oda kellett lőni, hova lőtték? Már hát, most a büntetőkre gondoltam.
0: Ezt általában egyébként pont a Gárdonyi Bandi állítja össze, úgyhogy majd őt kell számon kérni, de viccelek nem, mert ő mutatja meg, hogy miket véd a kapus, de nyilván a kapusok is változtatnak stílust meccsek alatt. Az egyik lövésnél, amit a Mandi is hagyott ki, elmozdult az egyik irányba, üres volt a kapu, kapufagol vonalt lőtt, úgyhogy ha az bemegy, lehet, hogy már könnyebben lő a Blacky, teljesen más minden, ez így alakult.
1: Most javaslom, hogy hallgassuk meg azt, hogy hogyan nyilatkoztál a mérkőzés után, nem tudom, mennyire emlékszel rá.
2: Nem kezdtünk el, mondhatjuk ezt is, és ezt is kell mondani, nagyon rosszul kezdtünk igazándiból, de vissza

és így összes

ez így a mai vízilabdához képest, és ugye a meccs előtt is beszéltük azt, hogy volt ide egymásból felkészülni jócskán. A Barcelona után, amit nyújtott teljesítményt azon, ez mennyire érződött, vagy mondjuk Aguirrenek ennyire jó napja volt?

0: viszonylag higgadtan nyilatkoztál most is. Így gondolod, amiket itt hallottál?
1: Hát igen, de azt gondolom, hogy az előttünk, vagy mögöttünk hagyott 25 perc az, amit itt beszéltünk, nagyjából ugyanezeket mondtam erről a meccsről mindenképpen. Úgyhogy azért kellett, vagy azért nyilatkoztam higgadtan, mert higgadtnak kell lenni amiatt is, amit említettem, hogy egyszer egy sorozat megszakad. Ezt tényleg nem lehet örökké hajszolni, mert az egy olyan idegi terheltséget és olyan idegi fáradtságot okoz már mindenkinél, hogy újra és újra nyerni akar, mindig nyerni akar, és sosem veszít, hogy valahogy felörli az embereket. Úgyhogy biztos van benne egyfajta megkönnyebbülés is. Újra indulhatunk az elejéről, magyar kupát kell nyerni nyáron, és nem kell azzal foglalkozni, hú, jönnek az ellenfelek, és akkor a negyedik bajnokok ligájánkat nyernénk meg, ha megnyertük volna most a harmadikat. Szóval ezek nagyon nehéz sorozatok, amiket tiszta fejjel kell értékelni. Én a meccs után is azt mondtam a játékosoknak, hogy köszönöm, amit idáig kaptam tőlük. Mindenkit megöleltem, és megkértem, hogy egymásért álljunk föl a bronz meccsre, és szedjük össze magunkat, ami láthatóan nagyon nehéz volt a mérkőzés elején, mert bármennyit beszéltünk róla, a vízben lenni, és megtalálni ott, abban a pillanatban azt a belső tüzet, az nagyon nehéz, úgyhogy ott például a bronz meccsen mindent el kellett követni. De mondom, összességében az a fájdalom, meg az a fajta üresség, ami bennem volt ott, amellett azért volt bennem annyi, azt gondolom, higgadság, hogy tisztállásom azt, hogy amit ideig elértünk, az egészen egyedülálló volt, és nyilván nem sokan fogják tudni ezt megismételni.
0: Muszáj megkérdeznem tőled, mert ugye sokan mondták, hogy lehet, hogy azért nem sikerült a döntőbe jutás, mert egy kicsit bizonytalan most a Ferencvárosnál a szakosztályok élete, akár a férfi vízilabdáé, és a játékosok mentálisan nem voltak készek arra, hogy most itt csak a játékra koncentráljanak. Te láttál valamilyet, vagy volt valamilyen?
1: Nem tudok erről beszélni azért, mert bár ugyan amikor híreket hallottunk, akkor leültünk beszélni a játékosok, és megbeszéltük, hogy egy dolgot tudunk csinálni. Bajnokok ligáját nyerünk, vagy érmet szerzünk minimum, és akkor megerősítjük a saját pozíciónkat. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de összességében azt a fajta nyugalmat azért megkaptuk a végén a sportvezető, hogy a Ferencváros vezetőit, hogy elmondták, hogy jövő évben is meg lesz ez a csapat, ugyanez a keret meg lesz, úgyhogy amiket vállaltak, azt teljesíteni fogják. Hát, de én szerintem ezzel nekünk nem is szabad foglalkoznunk, a dolgunkat kell tenni, aztán az élet majd alakítja, hogy mi lesz, de én azt látom, hogy egyről az élet többi területén is Magyarországon belül kérdések vannak. Biztos, hogy vagy bízzük benne mindenki, hogy jó irányba fog menni a dolog, és azért szurkolunk, hogy mindenki a legjobbját tudja kihozni, nyugodt körülmények között tudjon dolgozni, aztán meglátjuk, mi lesz.
0: Kedves hallgatók, hamarosan következik itt a Hazafutásban a hírek, utána pedig folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Nyéki Balázzsal. Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának vezetőedzője. Ugye az elmúlt hétvégén bronzérmet szerzett a csapat a Bajnokok Ligájában, és beszéltünk már itt az elődöntő mérkőzésről a Barcelonéta ellen, és már szóba hoztuk azt is, hogy nem volt könnyű a csapatnak azért felállni ebből a vereségből, hogy aztán a görögök ellen megszerezze ezt a bronzérmet, de hát akkor azért csak sikerült ilyenkor. Mi a fontosabb, felkészíteni mondjuk a görögök elleni taktikára a csapatot, vagy inkább a fejekbe rendet tenni, Balázs?
1: Azt gondolom, hogy a fejekbe rendet tenni fontosabb. Nyilván kell az ellenfélről beszélni, de relatíve keveset beszéltünk az Olympiakoszról, legalábbis ahhoz képest, amennyit szoktunk az ellenfelekről beszélni. Az egyértelmű volt, hogy valahogy meg kell találni a tüzet, amit mondtam, és ez nagyon nehéz volt, de mondom, a fogadkozások megvoltak, csak hát mindkét oldal fogadkozik, ez így szokott működni. Úgyhogy az Olimpiákhoz is nyilván bronzérmet akart szerezni, bízott benne, hogy mi vagyunk a csalódottabbak, ez így is volt, és a mérkőzés eleje is így nézett ki. Én azt gondolom, hogy mióta edző vagyok, ez volt az egyik legnehezebb mérkőzésem, ami ott a felnőtt edző vagyok mindenképp, de talán az egész utánpótlás karrieremet is figyelembe véve, amikor utánpótlás játékosokkal foglalkoztam, utánpótlás csapatokkal, azt is figyelembe véve ez volt a legnehezebb mérkőzésem edzőként, mert olyan értelemben mindent be kellett vetni, hogy az első percben sort cseréltem 0-2-nél, visszajöttünk a meccsben, megfordítottuk, teljesen elvesztettük a kontrollt a második negyed közepén, időt kellett kérni, ott keményebbnek kellett lenni a játékosokkal, utána bele kellett venni azt is, hogy a bíróval kommunikálni kellett, hogy egy picit azt lássák, hogy mennyire fontos nekem is ez a meccs, és fontos is volt, és tényleg minden gólnak úgy örültünk, mintha a bajnokok ligája döntőben lennénk, úgyhogy...
0: Az olimpiákoszon is ezt láttad?
1: Nyilván az elején így mentek oda, de én azt láttam, hogy a harmadik negyed közepétől egyértelműen azt lehetett látni, hogy mi jobban akarjuk a győzelmet, itt már nem a taktikáról szólnak a dolgok, egyértelműen a szívről és arról, hogy ki tudja maga mögött hagyni a múltat. Ahogy elindult a meccs, és ahogy abban az idegállapotba kerültek a játékosok ott a harmadik negyedben, olyan felfokozott idegállapotba és olyan... adrenalin szint játszottak már, hogy tényleg ott azt lehetett látni, hogy jobban akarjuk a győzelmet, és jobb döntéseket is hoztunk, meg nagyobb energiákat tettünk a sikerért, valamint azt is lehetett látni, hogy a Pireusz valamennyire elfáradt a végére.
0: Itt ment azért a góllövés, az első fél időben 5-öt, illetve 4-et lőttetek, igaz, kaptatok is 4-et, illetve 5-öt, tehát ugye döntetlen volt itt is, tehát azért szoros, nagyon szoros meccs volt ez is.
1: Hát szoros, de mint mondtam, például az első fél időben nagyrészt mi jöttünk az eredmény után, 6-4 volt, amikor vezettünk, utána megfordították 8-6 oda 9-ét, épp hogy visszajöttünk az első fél idő végére, kapust cseréltünk a harmadik negyedbe, ezt is mondhattam volna előbb, hogy ezt is bevetettük, hogy egy picit feszesebb legyen a védekezés, kaptunk 2 gólt, 9-11, és onnan megint vissza kellett jönni. Ott hozzátett annyit a Papajó, a Szakonya kapusunk, hogy védett 2-t, tüzet hozott ő is a védekezésbe a üvöltözéseivel, egész arckifejezésével, és egy picit úgy feltüzelte az egész csapatot, és amikor visszatettük a Somát a negyedik negyedbe, akkor pedig a Soma tett hozzá annyit, hogy kialakult ez a 3 gólos különbség, és a végére tényleg azt mondhatom, hogy magabiztosan nyertük meg a meccset, de mondom még egyszer, hogy őt lezárult a meccs, meg az utolsó gólokat lőttünk, ott már azt láttam a játékosok, hogy élvezik is, meg nagyon akarják ezt a sikert, és tényleg úgy fogtuk föl, hogy ez nagyon fontos nekünk.
0: Ha már a kapusokat említetted, ezt akartam is az előbb kérdezni, hogy a Barcelona ellen, amikor voltak a büntetők, akkor nem gondoltál arra, hogy húzol egy váratlant és belecserélsz, mert például a hölgyeknél ez ugye bejött?
1: Nyilván egy pillanatra megfordult a fejembe, de általában azért a Sománál pedig azt kell tudni, hogy volt már olyan helyzetben, hogy mínuszban volt a csapat az 5 métereseknél, mert hogy a Soma nem védett, addig valaki kihagyta nálunk, és nála mindig benne van, hogy akár a negyediket vagy ötödiket megfogja. Persze pillanatra megfordult a fejembe, talán cserélhettünk is volna, de összességében 2-t hagytunk ki, úgyhogy nagyjából már szinte mindegy volt a negyedik lövésnél.
0: És akkor ugye jött ez az utolsó negyed itt a görögök ellen, itt már arattatok, taroltatok.
1: Erőből, mindent erőből csináltunk, és akaratból. Szép vízilabdát talán ott nem játszottunk, de ott tényleg annyira akartuk a bronzérmet, hogy akik már kipontozottak a kispadon, azok is annyira belelóvalták magukat, hogy tényleg aki jött ki, csere volt, folyamatosan cseréltünk, hogy mindenki tüzelt a társát, és ez nagyon jó volt látni. Egyébként, amit szerettem volna mondani az elődöntővel kapcsolatban, meg a bronzmeccsel kapcsolatban, hogy általában egy csapatnak azt mutatja meg az erejét, hogy a kudarcokat hogy kezeli, és emiatt nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert kezelhették volna úgy is, hogy akár hibásokat keresnek egymásban, egymásnak esnek valami miatt, sokszor előfordult, és akár vízilabdán belül is az elmúlt időszakban, és ez abszolút nem volt látható a csapatomon, sőt, a másnap már azt láttam az edzésen is, hogy jó kedvük volt. Nyilván zavarta őket az elődöntő, de egymást próbálták kihúzni a problémából, és azt nagyon jó volt látni, és ezért tudtunk mi nyerni.
0: Nyilván ilyenkor azért szoros a menetrend, a napirend, hogy készültök, mint készültök. Kellett esetleg valakivel külön is beszélni a csapatból? Van, aki érzékenyebben érintett a dolog?
1: Mindenkivel egyesével beszélgettem, amellett, hogy a csapattal beszéltünk, ahogy mentünk az uszodába, a külföldiekkel kezdtem, oda mentem a medencében hozzájuk, medencetérben, és egyesével elkezdtem beszélni, hogy hogy vannak. Voltak, én láttam, hogy nagyon ki volt, utána mentem a magyar játékosokhoz, a fiatalokat hagytam a végére, de a fiatalokkal például azért kellett beszélni, mert láthatóan őket megtompította az elődöntőben, az elődöntő milliője, hisz ahogy beszéltünk arról, hogy rutinos játékosok mentek, fiatalok épültek be. A fiatalokat én szerintem nagyon megzavarta ez az elődöntő, meg a Final Four-nak az egész lehetősége. És ez azon látszik igazándiból, hogy beszéltem is velük erről, elmondtam, hogy mit gondolok, elmondtam, hogy lehet, hogy a bronz meccs lesz a következő, amivel már el tudnak indulni fölfelé a karrierjükben, hogyha jövőre eljutunk ide, akkor vehetjük úgy, hogy befizették a kasszába azt, amit be kellett, hogy jó teljesítmény nyújtsanak a következő szezonban a Final Four-on belül, mert ez egy teljesen más millió, ezt lehet látni a kézilabdában is, férfi-női kézilabdában is lehetett látni, néztem, érdekes volt, és mindig az a csapat nyeri meg, ahol van egy-egy egészen extra teljesítmény, és jobban meg tudja élni azt a pillanatot.
0: Meg hát azért egymás után vannak ezek a mérkőzések, most csak a legutóbbi a férfi kézilabda 4-es döntő, ugye, ami Kölnben volt, ott az első napon valami szenzációs meccset játszotta a Füchse Berlin és a Magdeburg, és parádés teljesítménye elt a Berlin, és a Barcelona ellen már ez nem sikeredett, mert ez két nap egymás után ugyanolyan jól játszani, gondolom ez vízilabdában is nagyon, nagyon nehéz.
1: Hát nagyon nehéz, és mindenki az elődöntőre hegyezi ki magát, mert a döntő az mindig egy más műfaj, ott már az a lélekről szól, és az dönt, hogy ki az, aki jobban meg tudja ragadni a pillanatot, és valahogy át tudja élni azt a pillanatot, ami ott van a döntőn belül. Az elődöntők a legfontosabbak, igen, a Füchse Berlin nagyon, a meccset nem láttam, mert ugye kint voltunk Máltán, de azt láttam, hogy azért 40-35-re nyertek, ha jól tudom, az biztos, hogy egy egészen parádés meccs lehetett, de a döntő is sok gólos meccs volt, úgyhogy viszont a Barcelona sem nyer mindig, ha jól láttam, 22-24-26-ban nyerte meg, kimarad egy-egy év, én bízom benne, hogy nálunk most kimarad egy év, akkor jövőre újra mi tudunk a Bajnokok Ligája tetején lenni majd.
0: Egyébként hogy láttad a csapaton, amikor véget ért a mérkőzés, akkor tudtak igazán örülni?
1: Ott a helyszínen nagyon, nagyon boldogok voltak, tényleg megköszöntük a szurkolóinknak, egyből oda mentünk, őszinte mosolyokat láttam, és őszinte örömöt, és ezt érzem magamon is, viszont ahogy eljött a másnap, úgy azt mondhatom, hogy jól kezeltük a bronzmeccset, jól is éltük meg, de a hiányérzet az ott van bennünk, és nagyon nagy sportolókra van szó, és tudják azt is, hogy ezek a sorozatok megszakadnak, de nyilván egy álom valahol összetört, mert szerettünk volna bekerülni abba a szűk elitbe, ahova a Rekko és a Mladost Zagreb tartozik, hogy három Bajnokok Ligáját tudnak egymás után nyerni.
0: Hát most újraindul majd a sorozat.
1: Most újraindul, csak ilyenkor olyan messze van, nem a három év, arról nem is beszélnék. Az egy év is, amikor újra ott leszünk a Final Four-ban remélhetőleg, és meg tudjuk majd talán nyerni. Nagyon nehéz lesz, de mondom még egyszer, azért fogunk minden nap lejönni, hogy ezt az álmot beteljesítsük, hogy egyszer elérjünk valami egészen különlegeset. Azért az elmúlt években lehetett látni, hogy a Ferencváros mennyire domináns lett a vízilabdában, belecsatlakozott abba a szűk elitbe, hogy most már háromszoros BL győztesek vagyunk, és szeretnénk közeledni a Rekkóhoz. A Rekkónak nem lett ugye a Bajnokok Ligája címe, 11 van, ahogy lehet, majd szeretnénk őket nem befogni, mert az nagyon messzinek tűnik, de tényleg közeledni a trófeák gyűjtésében hozzájuk.
0: Tudom, hogy ha nem játszik a sportban, ha választottál volna, melyik csapatot választottad volna az elődöntőre?
1: Hát, persze, lehetünk őszinték, az olimpiákost jobban akarta mindenki, de ott, amikor itthon elrontottuk a Rekko meccset, akkor azért látszódott, hogy ez nehéz lesz, bár teljesen őszintén mondom, még a sérülésekkel és a fiatal csapat összetétellel is azt gondolom, amikor mentünk Rekkóba, őszintén hittem benne, hogy nyerhetünk öttel. Talán a játékosok néztek úgy, hogy megbolondultam, de hát 10-4-re vezettünk a fél időben. 10-4-re vezettünk, és az volt az a pillanat, amikor viszont iszonyatos támogatást kapott a Rekkó, nem tudtunk fölmenni, támadni, visszahozták őket relatíve meccsbe, mert ott ugye vezettünk még 2-3 góllal a végén folyamatosan, de hát a sanszot nem adták meg, hogy ott négy legyen köztük. Ha 4-en nyertünk volna, akkor is azt hiszem, mi lettünk volna a csoport elsők, mert jobb volt a gólarányunk. Azért messze voltunk tőle, mert utolsó pillanatban lett 2, de de megpróbáltuk, és valójában tényleg inkább az olimpiákosszal játszottunk volna, de sose szeretek választani, mert ha pedig azt mondtam volna, hogy az olimpiákosszal akarunk játszani, és az olimpiákosz valami nagyon jó napot kifog, akkor az meg vérkelemetlen lett volna, hogy én itt válogatok, hogy kivel akarok játszani. Ennek mindig a sors dönti el, de azért látszódott az, hogy a Barcelona nagyon nagy szezont fut, és a csoportkörben egészen elképesztő játékkal vert meg mindenkit.
0: Megnéztétek a döntőt?
1: Persze, hát ugye ott is kellett maradni az eredményhirdetésre. Megnéztük, nagyon jó döntő volt, de nagyon kemény is volt, úgyhogy itt talán el lehet mondani, nyilván ott nem beszéltünk róla azért a kifejezetten a döntő alatt, meg talán az egész Final Four alatt azért a játékvezetés az nem érte el azt a szintet, mint a sportolók szintje. Egy francia játékvezetőt oda tettek a döntőre, aki láthatóan az előző években sem tudta igazándiból kontrollálni sem a játékosokat, sem a mérkőzéseket. Nyilván a franciáknak büszkeség, láttam, hogy posztoltak róla, de szerintem kritikán aluli teljesítmény nyújtott, és azért, ezt azért mondhatom el, mert nem a mérkőzésünk volt. Úgyhogy azt is el szoktam mondani, hogy Magyarországon jó bírók vannak, több jó bíró is van, és szerintem azt is elmondhatjuk, hogy jó helyzetben vagyunk itthon, mert a legfontosabb meccseket tényleg kimagasló játékvezetők vezetik, és nagy részt jól vezetik, persze, hát azt ne várja senki, hogy soha nem fog egy edzők reklamálni, kritikát megfogalmazni, mert mindenki nyerni akar, valahol a meccshelyébe le is vezeti a feszültséget, és amellett pedig mindig éri valami igazságtalanság a csapatokat, edzőket, játékosokat, úgyhogy nehéz ennek a megítélése, de a bírókat meg abban védem meg, hogy nagyon nehéz a mai vízilabdát lekövetni, és egy-egy szituációt teljesen helyesen megítélni. Néha én is fogom a fejemet, hogy hú, most mit ítéltem volna, ha én vezetném ezt a meccset, de mondom, összességében Magyarországon jó teljesítmény nyújtottak a játékvezetők, szerencsére a bajnoki döntő alatt is természetesen voltak hibák, de nem volt semmilyen olyan probléma, ami miatt azt lehetne mondani, hogy ott hiányérzet van akár az edzőkben.
0: Persze, hát azért a magyar játékvezetőknek nem könnyű, mert ugye a magyar csapat, a válogatott is, a klubcsapatunk is, ugye a Ferencváros is ott van a Final Four-ban, illetve a négyes döntőben, meg ott van mindig az Európa-bajnokságon, világbajnokságon, tehát nehezen kapnak meccset ott a végső szakaszban. Ugye a futballban nem volt ilyen gond, Puhl Sándor, Kassai Viktor nyugodtan vezethetett döntőt, mert közelében sem voltunk sajnos.
1: Igen, hát nyilván nehéz, de például a Kunyuri és a Kovács Tamás azért a legfontosabb bajnokok ligája meccseket vezetik, és mindig jó elbírálást kapnak a mérkőzés után. Szoktam is beszélni a többi csapat edzőjével, és mindig dicsérik őket, hogy mennyire jól vezettek. Most ide tartozik már ebbe a körbe az Ercse Norbi is, aki folyamatosan fontos meccsre megy. Tehát három olyan játékvezetőnk például van, aki végig ott van a nemzetközi elitben, és ez jó hír.
0: Két rövid kérdésre van még időm. Az egyik az, hogy figyelted a lányok teljesítményét, volt rá lehetőséged, miközben ti is játszottatok?
1: Hát az első meccset, ugye az elődöntött, azt együtt néztük a csapattal a meeting szobában, ahol videóztunk, éppen befejeztük a videót, akkor a első nér közepén voltunk, és csatlakoztunk a meccsnézéshez. Jó hangulatba telt, szurkoltunk nekik, örültem a sikerüknek. A második meccset pedig már személyesen tekintettük meg, ugye az volt a szabadnap, délelőtt edzettünk egyet, kimentünk, megnéztük, és egészen fantasztikus hangulat volt, és azt mondhatom, hogy számomra ez a mérkőzés volt az a női vízilabdában, amilyen egészen kimagasló, sose láttam még ilyen jó női vízilabda mérkőzést. Nagyon jó lövések voltak benne, jó döntések, jó iram volt, és nyilván sajnáltam a fradi játékosokat, a lányokat a végén. Gratulálok egyébként nekik, mert ez fantasztikus teljesítmény volt, és sajnáltam az edzőt is, Matthijs Márkot, a barátomat, mert tudom, hogy ennek azért nehéz lehet a megélése. Nagyon közel álltak, kettővel vezettek, és a vége az meg megint az 5 méteresbe torkollottam én. Sajnos így alakult, de ez egy nagy eredmény számukra is, és nagy eredmény a klub számára is, úgyhogy mindenki büszke rájuk is.
0: Tudom, hogy szerdán lesz sajtótájékoztatótok, és majd ott mondjátok el, hogy hogyan tovább, de hogy látod, hogyan tovább?
1: Pozitív vagyok a jövőt illetően, egyrészt mert jó csapatunk lesz, ugye nyilván a változásokat majd a sajtótájékoztatón jelentjük be, de abból a szempontból is pozitív vagyok, hogy ez nem egy ilyen kötelező optimizmus, de az, hogy megszakadt a sorozatunk, a játékosok, biztos vagyok benne, hogy akár ha százalékosítani kell, 5-10%-kal még éhesebben jönnek le a következő szezonba, azokat az energiákat kell elővenni, amikor vezetőedző lettem, és egy pár sikertelen év után, a Bajnokok Ligájában sikertelen év után indultunk neki a szezonnak, én maximálisan biztos voltam benne, hogy eljutunk a végére, és hittem a játékosokban, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját, láttam is rajtuk, és azt érzem, hogy ezt a tüzet vissza tudjuk hozni jövőre újra.
0: De a csapat magja marad?
1: Marad a csapat magja, ugye ha egy-egy változás lesz, majd ezt már tényleg kérném, hogy ezt szerdán jelentsük be, azért legyen értelme eljönni a sajtótájékoztatóra a médiának.
0: Köszönjük szépen, Nyéki Balázsnak, hogy befáradtál hozzánk még ilyen kevésbé szokott hanggal is a stúdióba, jobbulást kívánunk neked
1: köszönjük
0: is.
1: Köszönjük szépen, köszönöm.
0: És hát gondolom most azért lesz egy kis szünet, majd itt mindenki átértékeli a dolgokat, és majd lehet, hogy jobban tudtok örülni ennek a bronzéremnek. Kedves hallgatók, Nyéki Balázs volt a vendégünk, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának edzője. A hétvégén ugye bronzérmet nyertek a Bajnokok Ligájában, mi pedig hamarosan folytatjuk majd a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!